És érzitek, hogy elemi erejű késztetés van bennünk, hogy a magunk igazát akár kis verekedéssel is érvényre juttassuk, és emiatt szeretnék egy történetet elmondani nektek. Egy kisfiú hazajött az iskolából, és haragosan ledobta a táskáját, és szemrehányással illette az anyukáját, hogy anyu, most volt utoljára az, hogy én szót fogadtam neked, mert azt mondtad, hogy nem szabad visszavágni, és nem szabad az engemért sérelmeket megtorolni, hát én ezt tovább nem viselem. Ma engem a Robi szájon vágott, és én nem adtam vissza, és ezt én nagyon nehezen éltem meg, mert nagyon szívesen visszaadtam volna. Hát az anyukája elbeszélgetett ezzel a kisfiúval, nevezzük Lacinak, és mondta neki a Biblia alapján, hogy az Isten világában az az erős, aki megfékezi a maga indulatait, aki nem üt vissza. Ugye Jézus Krisztus úgy tanított bennünket, hogy ha valaki téged arcul üt, jobb felől tartsd oda a másik arcodat is. Azt mondják az emberek úgy általában a világban, hogy ez a gyengeség jele, a gyávaság jele. És amikor a legközelebbi alkalommal az iskolában ez a két fiú megint találkozott, akkor a másik fiú, aki pofon ütötte ezt a mi történetünk hősét, ismét próbálkozott, és amikor nem ütött vissza, mondjuk Laci, akkor azt mondta, hogy te gyáva vagy, egy gyáva kukac vagy, veled nem foglalkozom, te nem vagy méltó arra se, hogy ide jár közénk. És hát ez a kisfiút ugyancsak elkeserítette, de emlékezett az anyukája szavára, és arra, amit anyukája mondott, hogy ha téged valaki megbánt, akkor azzal mutassad ki, hogy te külön vagy nála, egyrészt, hogy nem ütöd vissza, nem torolod meg, nem érezteted vele, hogy te most ilyen sérelmet szenvedtél, hanem keresd az alkalmat, hogy amikor lehetőség nyílik, akkor te segíts rajta. És történt egy ilyen eset, éppen kapóra jött két héttel később, torna órán, nem a tornaterembe mentek, hanem uszodába. És ennek a Robi gyereknek volt egy vízhatlan órája. Ami ott hancurozás közben leoldódott a kezéről, és benne maradt az uszoda vizében. És amikor erről a többiek értesültek, akkor Laci visszament, fölhozta a víz alól az órát, és visszaadta. És ezt nem tudta a Robi hova tenni. Én pimasz voltam vele, meg is ütöttem, és ő mégis a segítségemre sietett. Én biztos nem tudtam volna felhozni az órát 2 méter mélyről, ez a Laci mégiscsak külön gyerek, mint én, rendes gyerek, hát bocsánatot kérek tőle inkább. Meg is történt a bocsánatkérés, és barátok lettek, leegyszerűsítve. Biztos volt egy bizonyos összeszokási folyamat, de a lényeg, barátok lettek. És ami az én személyes tapasztalatommal kapcsolódik ehhez a témához, az az, hogy ugye mi fiúk, bocsánat a lányok, biztos átéltek hasonlót, bennünk ez a megtorlásra irányuló késztetés, ez sokkal erősebb, mint a lányokban. És annak idején engem is ez jellemzett. Szóval, ha engem bántottak, én kerestem az alkalmat, hogy megtoroljam. És amikor aztán édesanyámnak a szeretetét, meg azt a sok jó akaratot, amit rám árasztott, tapasztaltam, hát nem fogok én intőt hozni az iskolából csak azért, hogy én eleget szerezzek, eleget tegyek a magam belső elvárásainak. Aztán volt egy további késztetés is, amikor az ember mondjuk sportolni jár, a többiek meg nem, akkor egyfajta erőfölény is megjelenik, és hát az pedig még szánalmasabb, hogy én a magam erőfölényét a másik ellenében érvényesítsem. Úgyhogy Jóisten szép lassan leszoktatott engem erről. És így elmondhatom, hogy ez a történet, ez igaz, ez működőképes, és szívből kívánom, hogy ti is tapasztaljátok a magatok bőrén, a magatok tapasztalataiban, amikor iskolában, vagy ahol éppen más gyerekekkel találkoztok. Legyetek ti a legerősebbek azáltal, hogy szelidek maradtok, hogy alázatosak és segítőkészek maradtok, és a többiek fel fognak nézni rátok, megbecsülnek, keresik majd a barátságotokat. Segítsen ebben nektek a Jóisten!
Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy amikor itt Zugligetben felállok ígért hirdetni, mindig van bennem egy kis szorongás. Mert nem tudom, hogy majd hogyan értelmezitek. Persze próbálom túltenni magam azon, hogy hogyan értelmezitek, mert úgy gondolom, hogy az én hivatásom az, hogy az ígét hitelesen szólaltassam meg, függetlenül attól, hogy ki hogyan reagál és ki hogyan minősíti, de azért nem tudom én se teljesen felszabadult szívvel túltenni magam ezen az érzésen. Ma is van bennem egy ilyen érzés, főleg azon a háttéren, hogy ugye felolvassuk ma a jelölő bizottság javaslatának az eredményét. Hallottam már testvérgyűlésen hozzászólásaitokból így kezdődő mondatokat, hogy igaz, hogy az igehirdetésben ez és ez hangzott el, de és akkor bekövetkezett ez egy azzal nem éppen kompatibilis megnyilatkozás. Hát remélem, hogy most az ígére fogunk koncentrálni, és az ígé a benne lévő teremtő erőnél fogva a mi tudatunkat, a mi gondolkodásmódunkat majd a mennyeihez igazítja. Nem tudom, hogy amikor ígét hallgatunk, gondolunk-e arra, hogy az íge, ami elhangzik a szószéken, vagy ha a Bibliából olvassuk, az Isten teremtő erejétől áthatott íge. Az jellemzi a deféle ígéket, a Szentírás minden kijelentését, hogy mindazt, amit ígéret, vagy támogató segítség formájában megfogalmaz, azt, ha valaki befogadja, a benne rejlő teremtő erőnél fogva véghez is viszi. És aztán elgondolkodtam azon, hogy miért van a Bibliában olyan sok gyógyításról szóló történet, hát éppen ezért. Mert meg kell értenünk és meg kell tanulnunk azt, hogy az Isten ígéjében erő van, hatalom van. Nem csupán elméleti igazságokat képvisel, nem csupán intellektuális élményt akar nyújtani azáltal, hogy a mennyei gondolkodás igazság tartalmát közvetíti, hanem erőt és hatalmat akar adni ahhoz, hogyha valaki befogadja, akkor az életében véghez vigye mindazt, amit megfogalmaz. És ezért írja Ellen White azt, hogy ha valaki bűntől való szabadulásért könyörög, akkor míg más esetekben az Isten talán nem azonnal és nem úgy felel az imádságra, hogy az ember számítana rá vagy elvárná, ha bűntől való szabadulásért könyörög, akkor minden esetben azonnal felel. És kivált képen való alkalom ehhez az úrvacsora. Egy további White idézettel is szeretném ezt megtetézni, ez így hangzik. Onnan tudom, hogy Isten egy bűnt megbocsát, hogy azt el is veszi. Mert annak bizonysága, hogy velem megutáltatta azt a bűnt, hogy szembefordított azzal a bűnnel, és én valóban azonosítva magam az isteni értékrenddel, magam is elhatárolódtam attól, ennek bizonysága, hogyha segítségül hívom az Úr nevét és belé kapaszkodom, azt elveszi. Ezért az úrvacsorában az előkészítő prédikációnak az a jellegzetessége és funkciója, hogy segítséget nyújtson nekünk mindabban, ami itt történik. Négy igei gondolatot szeretnék egymással párhuzamba állítva elétek tárni. Rövid, tőmondatos, vázlatos formában. Az egyikre gyakran hivatkoztam már, ezt csak az ismétlés kedvéért és jegyében mondanám, Péter apostol első levele arról beszél, így tesz bizonyságot, János első levele, arról beszél, hogy onnan tudjuk, hogy nekünk közösségünk van az Istennel, a közösségünk van egymással. Az úrvacsora a közösséget állítja helyre, a lábmosás szereztetés ígéi között így olvassuk, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám, tehát a lábmosás testvér és testvér közösségét hivatott helyreállítani. Ennek előfeltétele, hogy az Istennel való közösség helyreálljon, mert a lábmosás formális cselekménnyé válik, ha az Istennel való közösségjutás nélkül próbáljuk ezt a dolgot rendezni,
Viszont onnan tudom, hogy közösségem van az Istennel, hogy készséget mutatok a másikkal való feltétlen közösségre. Ha az utóbbi nem valósul meg, az előbbi kérdésessé válik. Ez az egyik, amit szeretnék ilyen axiomatikus jelleggel elétek tárni. A másik a Korintus beliekhez írott második levélben található, ez sokak nagyon kedvenc ige szakasza, az enyém is. Így kezdődik a 14. versben, tehát a Korintus beliekhez írott második levél 5. fejezetének 14. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Ez a motiváció, ez a kiinduló pont. Ebből táplálkozik és fakad mindaz, ami ezt követi. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámadott. Ebben úgy burkoltan, rejtett formában benne van az a gondolat, hogy a Krisztus szorongató szerelmet ez képes-e engem arra, hogy önmagammal szembeforduljak, hogy aki én voltam, azzal többé ne kelljen számolnia se nekem magamnak, se a közösségnek, mert hogy az meghalt. A Krisztus halála és az abban megnyilatkozó isteni szeretet képesítő hatalom arra, hogy én az én óemberemet, az én régi élet szerint való óemberemet halálra adjam. Ez minden keresztség alapvetése, az úrvacsorában pedig ez a döntésünk kap ismételt megerősítést. Azért mondja Péternek Krisztus, hogy aki egyszer megfürdött visszautalás a keresztségre, annak már csak a lábait kell megmosni. Mit fejez ki a keresztség? Úgy folytatja ebben a gondolatmenetben, hogy azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, újjá lett minden. Tehát a Krisztus szorongató szeretete képesítő hatalom arra, hogy én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, hogy annak minden meznyilatkozásától, mindenféle ösztönzésétől, belső késztetésétől elhatároljam magam, mert hogy a Krisztus szorongató szeretetébe kapaszkodva én más életet akarok élni, új életet. Azt akarom, hogy a régiek elmúljanak, és újjá legyen minden. És ezért szeretnék egy példát említeni ennek összefüggéseit, egy kicsit foghatóvá tenni. Azt mondja a Biblia, amikor a halál állapotáról beszél, hogy a halott embernek gerjedezései, tervei, elképzelései azon a napon, amikor meghal, vele együtt sírba szállnak. A keresztség ezt fejezi ki. Aki én voltam, indulataimmal, vágyaimmal, törekvéseimmel együtt, a hullám sírba kerülök. És aki előkerül onnan, aki Krisztussal együtt meghal és Krisztussal együtt támad fel, az új teremtés, az a krisztusi értékrenddel, a krisztusi gondolkodásmóddal közösséget vállalni akaró, és azt a gyakorlatban kivitelezni akaró emberré válik. Ha a halál halál, akkor mindaz, ami az én énemhez kötődik, az ott marad a szándékom, a vágyaim, a törekvéseim szerint. Ezért én többé olyan mondatot nem kezdek, amiben az én központi szerepet kap. Önér, önbecslés, önsajnálat, ezek úgy elmaradnak. Mert hogy az halott, akkor meg nincs sajnálata, nincs önbecslése. Szóval ezek a dolgok akkor odavalók, hogy helyettük a Krisztus éljen. De ez a gondolatmenet folytatódik, és erre tenném a hangsúlyt, mert a durvacsorával összefüggésben ez a hangsúlyos. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Tud-e a békétlen ember békéltetni? Ezt csak úgy mellesleg jegyzem meg. Mint hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés ígéjét. Azért bízta ránk Isten a békéltetés igéjét, mert Krisztusban az Isten megbékéltetett magával.
Aki keresztény, annak a szívében békesség él. Az más emberré lett. Ott a régiek elmúltak, újjá lett minden. Ott a Krisztus lakozik. És amikor mi úrvacsorát szeretnénk venni, akkor az átmeneti időre belőlünk kiköltözött Krisztust várjuk vissza. Valakik befogadják őt, ez az úrvacsora lényege. Hazatérjünk azért, mint tékozló fiak, hogy ezután érvényes legyen ránk nézve az atya mondása, fiam, te mindenkor én velem vagy. Mert hogy megromlott a közösség. Tehát azt mondja a Biblia, hogy ha én megbékéltem az Istennel, akkor alkalmas vagyok, képes vagyok a békéltetés szolgálatára. Nem vagyok alkalmas a békéltetés szolgálatára, ha velem az úrvacsorában ez a csoda nem következik be. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ahogy a Biblia egyéb kijelentései kapcsán is tapasztalhattuk, ez a rendkívül tömör megfogalmazás a kereszténység lényege. Amikor én gyülekezetbe jövök, én hihetetlen békesség utáni vágyódással jövök. Szóval mindig abban a hitben és reménységben jövök ide, hogy itt a szívemet az én hittestvéreim körében majd betölti a békesség. És tapasztalom mindazt, amit ez az íge egy keresztény gyülekezettel, egy keresztény közösséggel összefüggésben kifejezésre juttat. És ez a békesség független a jelenlévők viselkedésétől. Ha én Krisztussal megbékéltem, ha az Isten engem önmagával megbékéltetett, akkor fölrobbanhat körülöttem a világ. Az én szívemben akkor is békesség fog élni. Mert nem az a fontos, hogy a környezetem hogyan reagál, hanem az a fontos, hogy én megbékéltem-e az Istennel, vagy sem. Hogy helyreállt a közösség Isten és közöttem, vagy sem. És hogyha ez helyreállt, akkor a hátamon lehet fát vágni. Szemem serepben. Ezeket azért mondom, mert hogy ezek ilyen axiomatikus jellegű megfogalmazások a Bibliában, ilyen egyenletbe tömörített igazságok, és éppen ezért gondoltam arra, hogy egy kevésbé értett ígét is most már ezek hátterén elétek hoznék. Nekem annak idején, amikor ezt úgy halványan kezdtem megérteni, nagyon sok bátorítást nyújtott. Ez az Efézus beliekhez írott levél második fejezetében található, és ott a 12. verstől. Abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok a világon. Ez egy definíció, és úgy gondolom, hogy a mi keresztség előtti állapotunkra ez igaz és jellemző volt. Most pedig Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, itt van a kapcsolódási pont, aki egyé tette mind a kettőt. Figyeljétek meg, hogy a nemzetséget dőlbetűvel van, tehát az eredetiben nem szerepel. Egyé tette a kettőt. És ha a szöveg összefüggést tovább vizsgáljuk, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy ki ez a kettő. Isten és ember. És ebből vezeti le azt a későbbiekben, hogy zsidó és pogány között is a krisztusi áldozat egységet teremtett. De ha Isten és ember egysége megvalósul, akkor az alaphangja és az alaptétele jelen van minden olyan gyógyulási folyamatnak, ahol emberek között korábban békétlenség élt, oda beköltözik, és ott megjelenik a gyógyulás, a békesség. Mi tehát a mi békességünk alapja? Azt mondja, ő a mi békességünk, ki egyétette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Ember és ember között lerontja a válaszfalat az, ha Krisztus és köztem ledől a válaszfal. És ezért központi gondolata az úrvacsorának a közösség,
Ha meg nem mos semmi közünk, ha viszont megmos, akkor vele közösségre kerülünk, közösségbe kerülünk. Ebből pedig az következik, hogy egyé teszi a különböző nézeteket valló, különböző véleményen lévő és különböző nemzetiségből származó embereket is. Amiből nem következik az, hogy mindenben egyetértenek, de megjelenik a békességre jutás készsége, a megbékélni akarás készsége. És ez egy kiindulási pont, egy alaphang, egy olyan tényező, ami alapvetése lehet minden keresztény kapcsolatnak. Folytatnám. Az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Ennek van egy párhuzamos szakasza a Kolossi levélben, ahol azt mondja, hogy eltörölte az ellenünk való kézírást, az ellenünk szóló kézírást. Az ellenünk szóló kézírás a görögben keirografón és adóslevél magyarra fordítva. Nem a ceremoniális törvény, adóslevél, és azzal teremt Isten békességet, hogy a mi adóslevelünket magára vállalja. Az adóslevelet annak idején úgy tették érvénytelenni, hogy átszegezték vagy elszakították. Krisztus magára vette és a keresztfára vitte a mi adóslevelünket, és ennek az a hivatása, hogy békességet teremtsen, ezt az adós levelet átszakították, amikor Krisztust keresztre feszítették, és ezzel létrejött a békesség alapja. És itt erről beszél. Erről a gondolatról szól ez a szakasz. Eljövén békességet hirdetett néktek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mi tehát ennek a lényege? Az a lényege, hogy Krisztus eljött, felvállalta a mi emberi természetünket, és ezzel önmagában egyesítette az emberit és az Istenit, azért, hogy békességet szerezzen. Felvállalta a mi létformánkat, és ezzel nyilvánvalóvá akarta tenni azt, hogy ő velünk emberekkel valóságos, tartalmas, igazi közösséget akar létrehozni a keresztfa által, mert erre hivatott. És az ellenségeskedést, az egyiket, mert két ellenségeskedésről beszél a Biblia, az egyiket ezáltal megsemmisítette. A bennünk Istennel szembeni ellenséges viszonyulást, a távolságtartásra való készséget, a rejtőzködést. Az úrvacsorában, vagy a keresztségben Isten és ember egymásra találásáról van szó. Ez a keresztfa által valósággal létrejön, mert Krisztus a mi adós levelünket is magára vállalta. Nyilvánvalóvá tette az Istennek abbéli szándékát, hogy neki fáj az elveszett, és hogy velünk emberekkel a mi érdekünkben közösséget akar alkotni. A közösség a bizalom megteremtésén alapul, és a bizalmat a keresztfa hozta létre, és ezután, miután a mi adós levelünket megsemmisítette, miután nyilvánvalóvá tette, hogy örökkévaló szeretettel szeret minket, ezért a bizalom vélhetően helyreáll, és a bizalom létrejötte után magától értetődő természetességgel kellene létrejönni a közösségnek, Isten és ember között. De Isten és ember helyreállított közösségéből szükségszerűen fakad a másikkal való közösség. A kettő soha el nem választható, egymástól nem függetleníthető. Nem vagyok közösségben az Istennel, ha nem vagyok közösségben a másikkal, vagy legalábbis ebbéli készségemet nem teszem napnál világosabbá és egyértelműbbé. És akkor már csak egy lezáró gondolatot említenék. Ez azóta kedvenc ígém, amit egyszer a Boda Laci testvérünk idézte. Ez pedig a római levél 15. fejezetében található. Így olvasnám a 15. fejezet 5. versétől. A békességnek, tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint.
hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Én szívből kívánom, hogy az úrvacsora ezt a tapasztalatot ajándékozza, vagy legalábbis ajánlja fel mindannyiunknak, hogy akik befogadják, akik élnek ezzel, azok élhessenek általa. Én úgy szeretném, hogyha ez a hetedik vers különös hangsúlyt kapna ma. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ha mondjuk én megjelennék a menny kapuja előtt, így, ahogy vagyok, hát nem valószínű, hogy befogadnának. Vagy megjelennék valahol elbukott, el nem bukott világ, mondjuk egy félreeső kis bolygóján, ahol tiszta égi lények laknak ebben a lelki toprongyos állapotban, hát, hogy is mondjam, visszás érzéseket keltenék minden bizonnyal. Krisztus nem idegenkedett tőlünk. Nem idegenkedett tőlünk akkor, amikor ellenségei voltunk, amikor az ellenségeskedésnek meg annyi kifejezési formát adtunk. A Krisztus befogadott. Befogadta a rongyaiban visszatérő, tékozló fiút, akit akkoriban még csak az éhség vitt haza. De amikor az Isten szeretete és jó akarata megnyilatkozott az Atya magatartásán keresztül, amikor ezt a toprongyos, koszos, áporodott szagú fiatalembert magához ölelte és csókolgatta, akkor ebben a fiúban megroppant valami. És már nem az éhség vezérelte, és nem az éhség miatt akart az atyai ház belső javaiban ismételten részesedni, akkor már csak egy dolog érdekelte. Az a valaki, aki elé sietett, aki ölelgette, aki csókolgatta. És az úrvacsora efféle hazatéréseket kínál, ilyen lehetőségeket kínál. Ezért fogadjuk be egymást, hiszen az Isten is befogadott minket. Amen.

Kedves testvéreim, alámosási igét olvasom, szíveskedjetek fennállva hallgatni. A húsvét ünnepe előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen a világból az atyához,

majd megérted. Mondani ki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha, feleltnék ki Jézus. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondani ki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is, mondani ki Jézus. Aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, ura leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Bizony, bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. A Jóisten ajándékozzon meg mindannyiunkat ezzel a boldogsággal. Foglaljunk helyet. Kérném a diakonus testvéreket, hogy szíveskedjenek a szolgálatokat megkezdeni. Mi pedig, akik visszamaradunk, énekeljünk, és pedig a 363-as számú éneket keressük ki először.

0: Kedves gyülekezet, olvasom a kenyér szereztetőség igéjét, kérem a gyülekezet álljon fel. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökben is adtam, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret. És hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely kéretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Akik tudunk, boruljunk le, és mondjunk hálát a kenyérért.
1: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szabadulást szereztél. Köszönjük, Istenünk, hogy nem riasztott vissza, ami elidegenedett, irányodban ellenséges magatartást tanúsító lényünk, hanem te, ami szívtelen, elutasító magatartásunk ellenére is vállaltad a kereszthalált, vállaltad, hogy ide jöjj közénk, hogy itt meggyalázzanak, megcsúfoljanak, leköpjenek, csak azért, hogy kimutasd azt az örök béke szándékot, amellyel viseltetsz irántunk. Urunk, köszönjük ezt a szeretetet, és köszönjük az ebben rejlő átalakító hatalmat, hogy ez a szeretet képes értéket teremteni abban, amire irányul, ha befogadják. Urunk, köszönjük, hogy most is e szeretettől

0: vezérelve kerestél meg bennünket. Köszönjük, hogy lemostad a mi lábainkat a másik testvér közreműködésével, és köszönjük Istenünk, hogy közünk lehet most hozzád, hiszen a közbevetett válaszfal, a bűn, az ellenségeskedés megszűnt. Urunk Istenünk, segíts, hogy most, amikor majd a kenyeret magunkhoz vesszük, akkor tedd egészen személyesen, mi a tudatvilágunkban, a mi belső lényünkben a megváltást. Attól, hogy tudatosuljon bennünk, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy a te egyszülött fiadat értünk is odaadtad volna, ha mi lettünk volna egyedül az eltévejedettek. Urunk, segíts kérünk, hogy ez a személyes szeretet gyógyítson bennünket tovább, hogy mint ötvös és ezüst tisztogató, kiírtsad belőlünk a szeretet hatalmával mindazt, ami elválaszt tőled, és ami alkalmatlanná tesz a te országodra, vele való közösségre. Urunk, segíts kérünk, áld meg a kenyeret, és segíts kérünk, hogy a jelképen túl magával, a valósággal szembesülhessünk. Amen. Amen. És az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy veszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint akél orszánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg. Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda maradhat meg, hiszen te nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. Várja lelkem az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Az őrök a reggelt. Bízál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden ő bűnt.
1: És hálákat adván, adatoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Ismét hajtsuk meg térdeinket, és mondjunk hálát a pohárért. Édesatyánk, örökkévaló Istenünk, a mi szeretet megváltunk nemében, újból meghajtottuk egész lényünket a te szent orcád előtt. Addulunk, hogy mi mindig a te áldozatodhoz, mély alázattal és tisztelettel forduljunk, mert drága árat fizettél minden egyes ember megváltásáért. Köszönjük, Urunk, hogy a te véred, amely a Golgotán folyt, az bűntörlő vér, az megtisztító vér, az kegyelmi vér, amely alkalmassá tesz bennünket újból a megmosásra, a megtisztulásra, a veled való közösségre. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy újból és újból, időről időre felkínálod a te megbocsátó szeretetedet, kegyelmedet, és annyi bűneinktől újból és újból meg akarsz mosni, tisztítani bennünket, hogy így újból létrejöjjön a szeretet közösség kapcsolat te veled, mint az élet forrásával, hogy újból belőle táplálkozunk, újból élő vízhez jussunk, amely megújítja életünket, megújítja lelkünket, amely valóban új életet fakaszt, mások áldására, gyógyulására és neved dicsőségére. Urunk, köszönjük a mai ige hirdetést is, hogy újból arra intesz bennünket, hogy a szeretet hatalma gyógyít, a szeretet hatalma befogad, a szeretet hatalma megbocsájt, ha mi elvárjuk, hogy te alkotó és megváltó szerető Istenünk, eltöröld a mi álnokságunkat, bűnünk sokaságát, akkor te is elvárod, hogy úgy, ahogy te befogadsz minket, mi is fogadjuk be egymást, és bocsássunk meg egymásnak. Urunk, ebbe a hitbe, ebbe a reménységbe jövünk te hozzád, hogy elkövetkezendő időben létrejön az egység, a szeretet megnyilatkozása, hogy szívünk, lelkünk egy lesz úgy, mint a tanítványoknak a felházban. És ha talán nem is jutnánk el erre az állapotra, onnan könyörgünk az imádkozás, a könyörgés lelkét. Önts ki mindannyiunk lelkére, hogy valóban egyé tudjunk forrni, hogy művedet, küldetésünket ezen a földön be tudjuk fejezni, hogy te minél hamarabb visszatérhess az ég felhőiben, a te megváltott, véreden megvásárolt gyermekeidért és örökségedért. Köszönjük, hogy te itt voltál most is, és a bűntől való szabadulás áldott örömével ajándékoztál meg mindannyiunkat. Dicsérjük, magasztaljuk, szent nevedet megváltunk. Amen.

Jó reggelt kívánunk! János Evangélium a 14. fejezet 27. versében, amikor Jézus a tanítványaitól búcsúzik halála előtti utolsó estén, az úrvacsora után, ezt mondta a tanítványainak. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Kedves hallgatók, a mai világ, ami a békétlenségnek, a zűrzavarnak, a háborúnak, a terrorizmusnak és különféle bajoknak és fájdalmaknak a szülőhelye és forrása is egyben, mire lenne nagyobb szükségünk embereknek, mint a békességnek? Jézus azt mondja, egy olyan békességet tud adni, ami az ő békessége volt, de nem úgy adja, hogy a világ adja. Igen, ez a világ is próbál nekünk békességet adni. Ez a világ is sokszor jelszóként tűzi zászlajára békesség és biztonság. Békét teremtünk és biztonságot az emberiségnek. Minden eszközzel megpróbáljuk ezt a világot megfékezni a gonoszságban, de láthatjuk a történelem során, nagyon rövid időre sikerült ez megvalósulni. De egy olyan békességről beszél Jézus, ami nem külső körülményektől függ. Nem függ politikusoktól, nem függ külső megoldásoktól, nem függ gazdagságunktól, a jólétünktől, külső körülményektől, vagy attól, hogy mi zárral zárjuk a házunkat, bebiztosítjuk magunkat, hogy biztonság és békesség lakozzon körülöttünk. Jézus azt mondta, ezt nem úgy adom, ahogy a világ adja. Jézus egy belső békességet akar adni. Olyan békességet akar adni, ami két dologtól függ. Először is azt a békességet adja, hogy mi hiszünk abban, hogy az Isten békességet akar adni az embernek, mert békességre teremtett bennünket. És a bajok és a nehézségek között, a nyomorúságok között is egy olyan belső békességet ad, ami az ő gondviselésére épül, ami az ő szeretetére, segítségére épül. Békességet tud adni a szívünkben akkor is, hogyha külsőleg a körülmények nehezek, nyomorúságosak. Gondolhatunk azokra az igékre, amiket a Biblia megfogalmaz, minden gondotokat vessétek csak ő rá, mert néki gondja van reátok. Vagy semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal tárjátok a kívánságotokat az Isten elé, és ő meg tudja őrizni a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban, békességben. Igen, a Biblia azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, és minden gondotokat tárjátok fel az Isten elé. Ha nehéz is a körülmény, amiben élünk, az Isten mindenre gondot visel, az Isten minden problémánkra megoldást, ha nem is külsőleg, de belsőleg tud adni, az Istennél készen vannak a tervek, ahogy mondja a Biblia, sokszor nem tudjuk, hogy hogyan, de az életünket rábízhatjuk, mert néki gondja van reánk. És egy szerző így mondja ezt, ott, ahol mi egy megoldást sem ismerünk, Isten ezer megoldást ismer a mi életünkre nézve. Igen, békességet csak azt tud adni, aki maga is a békesség volt, aki maga is bemutatta, hogy milyen a békesség, és aki maga is bízott az Atya szeretetében, hatalmában, a legnehezebb, a legkilátástalanabb, a legcsüggesztőbb körülmények között is. Jézus tudja a titkát, ismeri a titkát a békességnek. Nyugodjunk meg az Isten szeretetében, mondja. Tanuljunk tőle békességet, nyugodjunk meg a gondviselésben, és akkor olyan békességet ad, ami belsőleg elvehetetlen, amit a világ nem tud adni. Kívánom ezt önöknek, tapasztalják meg ezt önöknek.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Két alapigénk lesz. Máté evangélium a 13. fejezetében olvashatjuk el Jézusnak a hasonlatát, amikor föltette a kérdést, hogy mihez hasonlítjuk az Isten országát, akkor ezt mondta az Isten országáról, hogy hasonlatos a mennyeknek országa a mustármaghoz, amelyet vévén az ember elvet az ő mezejében, amely kisebb ugyan minden magnál, de amikor felnő, nagyobb a veteményeknél, és fává lesz, annyira, hogy rászállnak az égi madarak, és fészket raknak az ágain. De ezt a példázatot nem tudjuk megérteni akkor, hogyha nem tesszük fel azt a kérdést, hogy milyen növényről van szó. Hiszen ha valaki előveszi a Magyarországon honos sárga mustárt és beleveti a földbe, akkor lesz belőle egy körülbelül ilyen magas növény, ami szép sárga virágokat hoz. De ezt a példázatot nem fogja nekünk megmutatni Magyarországon. Egyrészt a magja nem kisebb, hanem viszonylag nagyobb magok közé tartozik, másrészt nem nő magasra. Amiről Jézus beszélt, az viszont a fekete mustárnak a magja, amelyről a következőt olvashatjuk Kereszti Zoltánnak a Nézzétek a mező liliomait című könyvében. A genezáreti tó környékén elterjedt vadnövényt a bibliai idők lakói földjeiken is termesztették értékes magjáért, melyből gyógyhatású mustármagolajat préseltek. Az egyéves, gyorsan nagy bokorrá terebélyesedő, tövétől dúsan elágazó lágyszárú növény a Szentföld kedvező éghajlati körülményei között 3-4 méteres magasságával valóban kiemelkedik minden más itt termesztett látszárú növény közül. Több ismert utazó is említi naplójában, hogy Galileában lómagasságú mostárbokrokkal találkoztak. A karvastagságú, elfásodó törzséből elágazó 5-8 cm átmérőjű, erős ágai és sűrű lombozata madárfészkek építésére kiválóan alkalmas. A dús lombozat hűs árnyékot teremt a rekkenő hőségben a madaraknak, melyek sűrűn látogatják nem csak fészekrakás céljából, de főként gyorsan megérő magvaiért. Élénk sárga virágai tavasszal az egész bokrot beborítják, majd hamarosan szinte szemmel látható gyorsasággal fejlődnek ki 2 cm hosszú vékony hengeres becőtermései. Mágszemnél is kisebb gömbölyű fekete magvai, valóban a legkisebbek a Palesztinában akkoriban termesztett növények magjai között. Néhány heti érés után a magok a becők felrepedésével kiszabadulnak és széthullanak. A bő maghozam az elvetett mag több ezerszeresét is elérheti, ami messze túlszárnyalja a magvető példázatában említett százszoros termést. Áttelelésük után száraz kórói körül magkerések sűrű zöld foltjai jelzik az új növények megjelenését. Remélem, hogy tudtunk figyelni erre a kis leírásra. Próbáljuk meg magunk elé képzelni. Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy olyan magról van szó, ami kisebb, mint a mágszem, ami egyéves növény, és szemmel látható gyorsasággal nő fel, felnő 3-4 méter magasra, tele van virággal, ezerszeres termést hoz, a madarak valóban fészket tudnak rakni, és élelmet találnak, és árnyékot találnak a nagy melegben, és ráadásul, amikor a következő évben már csak az elszáradt mustárbokor van ott, akkor alatta az az ezerszeres mag kell ki, és hoz újabb ezer termést. A Bibliában azt mondja Jézus, hogy ilyen az Isten országa. Tényleg ilyen? Jézus ehhez hasonlítja. Ragadjuk meg ezt a képet a magunk számára, és álljunk szóba Jézus szavával, hogy ilyen az Istennek az országa. Így működik az Istennek országa, hogy egy év alatt erre képes. Mert látszárú növényről van szó, nem évelő növényről. Nem évek lassú folyamata alatt fejlődik ki az a 3-4 méter magas bokor, hanem hónapok alatt, rövid idő alatt hozza mindezt a termést. Ennek a képnek a segítségével
Próbáljuk meg végig gondolni, hogy mit érthetünk meg az Istennek országáról ez alapján. Mit érthetünk meg a történelemben megvalósuló Isten országáról ennek a képnek az alapján. De amikor Jézus ezt a példázatot elmondta, akkor már hosszabb ideje tanított, és sokan várakozó állásponton voltak. Most tényleg Jézus az Isten országát hozta el számukra, tényleg ő a messiás vagy sem. Hiszen Jézus szemmel láthatólag semmi különleges dolgot nem tett, amit ők vártak volna a messiástól. Nem kezdett el politizálni, nem döntötte meg a római uralmat. Megelégedett azzal, hogy Galileában betegeket gyógyít, tanít. Hát akkor ez lenne az Isten országa? Ez a példázat, ez az ottani hallgatóknak, akkori hallgatóknak érthetővé tette azt, hogy igen, az Isten országa így indul el. Nem látványos. Nem látványos alapkőletétellel indul, ami után aztán nem épül fel évekig az épület, hanem kicsiben, halkan, csöndben kezdődik el, de rohamos gyorsasággal épül fel. És valóban ez beteljesedett. Az Isten nem erőszakkal hozta létre az ő országát, hanem amikor bekerült a mag a földbe, akkor ott gyümölcsöt termett. Jézus elvetette a magot, a tanítványok életében pedig már gyümölcs termett. Több ezren tértek meg Péter prédikációjára. Az, hogy minden más veteménynél nagyobbá lesz, az nem csak a természeti képként igaz, hanem az Isten országára is igaz. Hogyha gondolunk Dániel próféta könyve második fejezetére, amelyik leírja azt, hogy a földi birodalmak, amelyek erőszakkal jönnek létre, földi birodalmak között, amikor létrejön az Isten országa, megvalósul az Isten országa, akkor az Isten országa marad meg egyedül. Nem erőszakkal nő fel közöttük, nem egy lesz közöttük, hanem az egyetlen lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön. Ahhoz, hogy ez beteljesedhessen, ahhoz ennek a példázatnak érvényesülnie kell. A múltban elindult, de számomra nagyon elgondolkoztató az, hogy ez a növény egyéves növény. Az Isten országa egy egyéves növényhez hasonlított valami, amiből nekem az következik, hogy minden generációnak megvan a feladata. Hiába indult el a múltban, annak a termésnek, ami szétszóródott a bokor körül, annak a termésnek újra fel kell nőnie, és újra szét kell szórnia a magjait, és még nagyobb kiterjedésben, még sokszorosabban meg kell jelennie. El kell jönnie azonban egy olyan nemzedéknek, amelyben egy nemzedék alatt akkorává nő, hogy mindenki megláthatja, mindenki döntést hozhat, és bezárhatja Jézus a megváltás művét. Kedves testvérek, amikor az idők jelei teljesednek látható módon a szemünk láttára, teljesedik az, ahogyan a világ az egység felé halad, és teljesülni fog, ahogyan kiterjeszti Sátán az uralmát a nemzetekre. Az Isten ezt a képet állítja elénk, mint az Isten országa gyermekei elé, hogy ő így szeretné befejezni a történelmet. Ahogyan Ézsaiás próféta könyve fogalmaz, én az Úr a maga idején hamar megcselekszem ezt. Ahogy a maga idejében kisarjad a növény, nagy fává felnő, és befejezhetővé, arathatóvá válik a történelem. Az Isten arra hív bennünket, hogy mi ebben a munkában vegyünk részt. De ahhoz nekünk így kell gondolkoznunk az Isten országáról. Ahhoz nekünk úgy kell gondolkoznunk az Isten országáról, egy ilyen kép kell éljen bennünk az Isten országáról, mint ami nem lassan, évek hosszú sora alatt alakul ki, hanem mint aminek az a természete, hogy gyorsan nő nagyjá. Mi teszi lehetővé ezt? Hogyha most a saját életünkre alkalmazzuk ezt a példázatot, és azt mondjuk, hogy az Isten uralma az, ami személyes életünkben kell, hogy megvalósuljon, hiszen az Isten országa így jön létre, akkor mit tanít ez a példázat számunkra? Akkor ez a példázat mit mond nekünk? Az első, amit én kiemelnék, az a gyors növekedés. Nem tudom, hogy mit tapasztalunk. Jézus azt mondta, hogy az Isten országának ilyen a természete. Az Isten uralmának ilyen a természete, hogy mint a mustármag, amely kinő és gyorsan felnő. Egy év alatt 1000-szeres termést hoz.
Én azt hiszem, hogy nem vagyok egyedül, amikor azt mondom, hogy én nagyon sokszor nem ezt tapasztalom. És talán nem vagyok egyedül, aki újra és újra olyan gondolatokkal találkozik, amikor azt fogalmazzák meg emberek, hogy olyan nehéz az Isten uralma alatt élni. Amikor azt mondják ki emberek, hogy nehéz az Istennek engedelmeskedni, nehéz az Istent követni. És aki kicsit többet tartózkodnak velem együtt, azok tudják, hogy ilyenkor mit szoktam mondani. Mert nem állhatom meg szó nélkül, hogy ne állítsam meg itt a beszélgetés folyamát. Amikor arról beszélünk, és azt érezzük, hogy nehéz az Isten útján járni, nehéz növekedni a Krisztusban, nehéz engedelmeskedni a parancsolatoknak, akkor álljunk meg. Álljunk meg, mert valami olyanról beszélünk, amiről Jézus nem beszélt. Valami olyan dolgot tapasztalunk, ami az Isten országa természetével ellentétes. Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy ne csapjuk be magunkat. Nem nehéz, lehetetlen. Az a nehéz, amit mi érzünk, az a nehéz, az egy becsapás. Annak a hazugsága, hogyha mi elég ideig erőlködünk, és elég edzettek vagyunk, akkor vért verítékezve, de fel lehet építeni az Isten országát. És ez nem igaz. Kedves testvérek, ennek a példázatnak a fényében ez nem igaz. Valami másról van szó, valamit nem jól közelítünk meg. Igen, vannak növények, amik lassan nőnek fel. Más szempontból nézve lehet ilyen növényeket is beidézni és alkalmazni, például a cédrus, ezt is használja a Biblia jelképként, de mikor az Isten országa természetéről van szó, és arról, hogy engedelmeskedni az Istennek könnyű vagy nehéz, akkor a mustármagot használja példázatként Jézus. Nem véletlenül. Mert a titkát kell megértenünk, hogy miért. A cédrusnak a magja valószínűleg lassan fog felnőni. De a mustárnak a magja gyorsan fog felnőni. És ez a különbség. Kérem, hogy lapozzunk át János apostol első leveléhez, és olvassuk el az 5. fejezetéből. János apostol első levele 5. fejezetéből. A 3., 4. és 5. verset. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Kedves testvérek, amikor mi nehéznek érezzük az engedelmességet, akkor nagyon kérem, hogy álljunk meg egy kicsit, és tegyük fel azt a kérdést, hogy miben van a nehézség. Vajon nem abban van a nehézség, hogy mi ahelyett, hogy elfogadnánk az Istentől azt a radikális megújító munkát, amit ő az életünkben végezni szeretne, ahelyett mi szeretnénk megőrizni a régi posztót, megőrizni az óbort, edényből edénybe nem öntetni át. Én attól tartok, hogy ez a gyökere a mi érzéseinknek. Az a gyökere, hogy mi valamit féltve őrzünk, ahelyett, hogy engednénk, hogy az Isten radikális munkába kezdjen az életünkben. Jézus azt mondta, hogy az ő parancsolatai nem nehezek, de azért nem nehezek, mert az Istentől születtünk, és hitáltal éljük az életünket. A mustármag példázata erre utal. Más lelki összefüggések, más törvények, más törvényszerűségek alapján nem nehéz. És itt szeretném, ha nem csapnánk be magunkat, lehetetlen. Ahogyan lehetetlen az eperfának a tengerbe ugornia, ahogyan lehetetlen a hegynek arrébb mennie, ahogyan lehetetlen a foltos párducnak a foltosságát elváltoztatnia, úgy lehetetlen, hogy a saját erőmből az Istennek engedelmeskedni tudjak. De ez a példázat nem erről szól. Ez a példázat arról szól, hogy lehetséges, akkor,
hogyha mustármagnyi hitem van. Akkor, hogyha a hit törvényszerűségei szerint élem az életemet. Hogyha a mustármag van elvetve, és nem másik mag, és ha az a maga rendje szerint tud élni és növekedni, elfogadva mindazt, amiről az Isten, mint gondviselő Isten gondoskodott számára. A kellő időben adott esőt, a kellő időben a kapott napfényt. Vagyis akkor lesz más a tapasztalatunk, hogyha elfogadjuk a magunké helyett Jézusét. Ha elfogadjuk azt, hogy az Isten vesse el a mi lelkünkbe az ő magját, ha elfogadjuk azt, hogy ő szüljön újjá bennünket. Én nem tudok újjászületni magamtól. Megszületni se tudtam magamtól. Engem megszültek. Ugyanígy az újjászületésben az Isten ajándékaképpen részesülök. De abban, hogy ebben részem lesz vagy nem, abban nekem is részem van, közöm van hozzá. Elfogadom az Isten kezéből, vagy nem figyelek rá, nem fogadom el az Isten kezéből. Itt szeretném felolvasni Lukács evangélium a 17. fejezetéből a tanítványoknak azt a kérését, amikor oda mennek Jézushoz, és azt kérik tőle, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Növeljed a mi hitünket. Átérzik a maguk helyzetét, átérzik a maguk hitetlenségét. Összetudják hasonlítani a maguk életét Jézus életével, egészen konkrét eseményekben is. Például egyrésztben, amikor a megdicsőülés hegyén volt Jézus, akkor ott a völgyben a tanítványok próbáltak meggyógyítani egy beteg holdkóros fiút, és nem ment. És nem ment. Jézus pedig lejött a hegyről, és meggyógyította a fiút. Neki ment. És a tanítványok föltették a kérdést neki, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani. Jézus azt mondta, hogy a ti hitetlenségetek miatt. Mert ha csak annyi hitetek volna, mint a mustármag. Más dolog hitben járni, és más dolog emberi erőfeszítésekkel megpróbálni követni Jézust. Nekem nem csak az a fontos, hogy lássam Jézus életét, mint mércét magam előtt. Ez ugyanúgy tud hatni rám, mint a törvény. Agyon tud nyomni az a követelmény, hogy én legyek ugyanolyan szelíd, ugyanolyan szolgálatkész, ugyanolyan kedves. Az ige ezt állítja elém mérceként, hogy én olyanná legyek, mint Jézus. De nem csak azt mondja, hogy ebben legyek olyanná, mint Jézus, hanem abban is, ahogyan az Isten országa törvényeit, törvényszerűségeit elfogadom, hogy a hit útján lehetek olyanná, mint amilyen Jézus volt. Megragadva az ő ígéretét, az ő segítségének az ígéretét. És amikor a tanítványok oda mennek Jézushoz, hogy növeld a mi hitünket, akkor ezt olvashatjuk Lukács evangélium a 17. fejezetének a 6. versében. Jézus ezt mondja nekik, ha csak annyi hitetek volna, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassa tengerbe, és engedne néktek. Nem sokkal ezután Jézus ment Jeruzsálembe, és ahogy ment Jeruzsálem fele, látott egy fügefát, amely eltérően a többitől dús leveleket hozott. És a fügének az a természete, hogy olyankor már gyümölcs is szokott rajta lenni. És amikor nem talált rajta gyümölcsöt, akkor megátkozta a fügefát, mint ami hiába foglalja a helyet, mert csak leveleket hoz, és elvonja az erőt a többiektől. És másnap, illetve aznap este, amikor jöttek visszafelé, kiszáradt a fügefa, és csodálkoztak a tanítványok. Csodálkoztak rajta, hogy ez hogyan lehetséges. Teljesen váratlan, teljesen szokatlan jelenség volt. Jézus azt mondta, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Akkor hogyan válaszolt Jézus erre a kérdésre, hogy növeljed, erre a kérésre, hogy növeljed a mi hitünket? Érdemes elgondolkozni ezen, hogy Jézus nem azt mondta, hogy tedd ezt, tedd azt, tedd amazt. Azt mondta, ha annyi hited volna, mint a mustármag. Úgy gondolom, hogy ebben van egy hatalmas nagy bátorítás is, mert mennyi az az annyi? Szinte megfoghatatlan méretű. Ha csak ennyi bizalmad van az Isten iránt, nem kell háznyi bizalom hozzá, még borsómagnyi sem kell hozzá. Ha csak egy pici bizalmunk van az Isten iránt,
ha egy adott élethelyzetben meg tudjuk hozni azt a döntést, hogy én rábízom magam, megbízom benne. Lehet, hogy tele vagyok félelemmel, lehet, hogy az tényleg csak annyi, mint egy kis mustármag. De ha annyi hitünk van, akkor amit hiszünk, amit hittel megragadunk, az az Isten számára cselekvési területet jelent, az az Isten számára lehetőséget jelent, hogy hatalommal cselekedjen. Abból hatalmas dolgokat tud kihozni. De kedves testvérek, mikor lesz termés? Ha én a mustármagot beteszem a szekrénybe, akkor abból nem lesz mustárbokor. Sőt, egy idő után elveszíti a termőképességét. A mustármag arra való, hogy belekerüljön a földbe. Akkor tud teremni. Vagyis Jézus azt mondta ezzel a válaszával, hogy nem kell nagy dologra várnotok. Nem kell arra várni, mikor már hatalmas nagy bizalommal eltelve tudtok az Istenhez menni. Nem kell arra várni, hogy a kétségeitek teljesen megszűnjenek, és minden kétségbejtő körülmény eltávolítva legyen, és majd akkor hinni tudtok benne. Én ezzel azt mondta, hogy kezdjük el kicsiben. De kezdjük el. Vessük bele a mustármagot a földbe, azaz amikor belekerülünk abba az élethelyzetbe, akkor induljunk el a bizalom útján, bizalmat szavazva az Istennek. Félelmek között is, kétségbeesés között is, bizonytalanság között is. Induljunk el bizalmat. A római levél azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A bizalmam az Isten iránt az ő beszéde alapján születik meg. Hogyha szóba állok végre egyszer azzal a gondolattal, hogy az Isten bizalomra méltó lény. Hogyha amikor belekerülök egy élethelyzetbe, nem félni kezdek az Istentől, nem félni kezdek a körülményektől, hanem megharcolom minden hitetlenséggel szemben is azt, hogy én rábízom magamat, hogy ő bizalomra méltó, hogy én bízom benne. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Kedves testvérek, az ige szól hozzánk. Esetleg éveken keresztül szól hozzánk. De tényleg szól hozzánk? Én két kérdéssel hadd fejezzem be az ige hirdetésünket. Megszólal-e az ige számunkra? Nem mint tantétel. Megszólal-e úgy, mint az Isten szava, aki követésre szólít, és azt mondja, ezt kell tenned, neked személy szerint. Meghallom-e azt, amit nekem üzen, amit nekem mond? Kész vagyok-e meghallani az ő beszédét? Kész vagyok-e szóba állni az ő szavával? Én mindig csodálom a Bibliában azt, amikor azt olvasom, hogy az Isten szólt egy emberhez, és ez elindult. Szólt Ábrahámhoz, hogy hagyd ott Úr városát, és indulj el, és elindult. Szólt Jákobhoz, hogy kelj fel, menjél haza, és elindult. Szólt Mózeshez, hogy menj fel a hegyre, és felment a hegyre. Vajon az Isten csak a múltban és csak különleges emberekhez szólt? Csak ők hallhatták meg így a szavát? Vajon hozzánk nem szól? Nekünk nem mond, nem figyelmeztet, nem kérlel dolgokra? Én azt hiszem, testvérem, hogy azt kell kimondjuk, hogy de igen. A kérdés az, hogy akarom-e meghallani, vagy sem. Lehet, hogy nem vagyok ott, hogy minden kérdésemre válaszolni tudjon. Igen, ennek oka van. Van olyan, amikor az Isten nem válaszol, de ennek oka van. De mindig van olyan, hogy megszólal az ige. Mindig van olyan, hogy valamire figyelmeztet. Lehet, hogy nem tudom a megoldást egy élethelyzetben, de azt tudom, hogy nem lehetek türelmetlen. Mert megszólal az ige a lelkemben, és bizonyságot tesz arról, hogy ez egy más törvényszerűség, az egy más országnak a törvénye, amikor én türelmetlen, indulatos, számonkérő vagyok valakivel. És akkor lehet, hogy a megoldást még nem tudom, de egyet tudok. Hogy az Isten országa ebben a helyzetben így működik. Csak hogyha én nekem jobban esik türelmetlennek lennem, akkor nem fogom hallani, hogy mit mond egy idő után. Akkor a mag csak a szekrénybe van eltéve, de nincsen belevetve a földbe,
mert nem gyakorlom azt a bizalmamat, hogy akkor most hitáltal leszek türelmes. Az Istenre tekintve, az Istentől várva segítséget leszek türelmes. A második kérdésünk ez, hogyha meghalljuk az Isten szavát, akkor mit teszünk vele? Akkor hogyan élünk vele? Gondoljuk végig, hogy hányszor szól hozzánk az Isten. Mit teszünk vele? Hogyan fogadjuk ezt a szót? Belevetjük, vagy nem vetjük bele? Összegezve két részletet szeretnék felidézni, és utána saját szavaimmal összegezni, hogy mire tanít bennünket a mustárnak példázata. Egyrészt a Jézus élete könyvből szeretnék felolvasni egy kis szakaszt bátorításként. Ha ma szakítanánk rá időt, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk, mire van szükségünk, nem csalódnánk. Jobb kezünk felől állna, hogy segítsen. Egyszerűbbnek kellene lennünk. Több hitre, bizalomra van szükségünk megváltónk iránt. Egyénileg kell meghallgatnunk őt, aki a szívhez szól. Mikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk előtte, a lélek csendje még érthetőbbé teszi az Isten hangját. Ezért kér, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Másrészt pedig ezt mondja a Te ígéd igazság című kötetben, hitről kell beszélnetek, hittel élnetek, hitáltal cselekednetek, hogy növekvő hitetek legyen. Ha én belevetem a bizalmamat az Istenbe, akkor az növekedni fog ezáltal. Ha csak nézegetem, és elmondom, hogy elméletileg mit kéne tennem egy ilyen helyzetben, de nem vetem bele a földbe, akkor nem lesz termése. Nem kell sok, testvérek. Mágszemnél kisebb magról beszélünk. Ennyi elég. Bizalom az Isten iránt, azon a szinten, ahogy tudunk. Ha az csak az a szint, hogy Uram, légy segítségül nékem az én hitetlenségemben, akkor az a szint. De akkor ezt ezen a szinten gyakoroljam. Ezen a szinten komolyan vegyem, hogy az Isten segíteni tud abban a helyzetben. És akkor az Isten országának az a törvénye, hogy növekedni fog. Mit kell akkor megtanulnunk? Hitben, hitről beszélni, hittel élni, hitáltal cselekedni. Azt kell megtanulnunk, hogy ma, ha az ő szavát halljuk, ma, ha az ige megszólított bennünket, akkor ragadjuk meg azt, amit nekünk mondott, és ragadjuk meg a bizalmat, ragadjuk meg az Isten kezét, azzal a bizalommal, ami eddig kialakult az életünkben. És ha az csak egy pici, akkor azzal a picivel, de ragadjuk meg. És ezt megtesszük, csodákat fogunk átélni. Hiszen a mustármag példázata erre tanít bennünket. Rohamosan növekszik az Isten országa, ha nem a magunk erejéből, hanem az Istenbe vetett bizalom által élünk. Nagyra nő, minden mezei veteménynél, tehát minden látszáru növénynél magasabbra, és ezerszeres termést hoz. Igaz, hogy ezt aztán újra kell kezdenünk. Ahogyan a következő évben, már nem elég az előző mustárbokor, mert elszáradt. Napról napra bele kell vetni a magot a földbe. Így lehet növekedni a hitben. Nincs más útja. Nem azon múlik, hogy mennyit hallgatok, hanem azon múlik, hogy meghallom-e a hozzám szóló szót. Nem azon múlik, hogy tudom-e, hogy mit kellene tennem, hanem azon, hogy megteszem azt az egy lépést, amit az Isten iránti bizalom konkrétan jelent az én életemben. Ez mindig konkrétumokat jelent. Ez mindig valódi, kézzelfogható dolgokat jelent. Nem általánosságokról beszélünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy adjon egyrészt ez a példázat egy szembesülést számunkra. Ilyen az Isten országának természete. Ha a mi életünk nem ilyen, akkor új vetőmagra van szükség, és másodvetésre van szükség. Rövidebben és egyszerűbben fogalmazva, térjünk meg. Hogyha pedig elfogadjuk, hogy ilyen, akkor bátorodjon fel a szívünk, mert csodálatos dolgok előtt állunk. Mert akik az Istenben bíznak, azokat az Isten cserben nem hagyja, és segíteni fog növekedni, amíg a tökéletességig jutunk.
kívánom, hogy odaérjünk mindannyian. Amen. Mennyei Atyánk, szeretnénk megköszönni neked, Urunk, azt, hogy ebből a nagyon egyszerű természeti képből te olyan nagy bátorítást, olyan nagy segítséget kívánsz adni számunkra. Köszönjük, édesatyánk, hogy a te országod ezt nem erőszakosan terjed el, hanem ahogyan egy növény kinő, szinte észrevétlenül, de mégis erőtől duzzadva a földből. Köszönjük, Istenünk, hogy arra hívsz bennünket, hogy mi részesei legyünk az Isten országa magjának utolsó nagy kinövekedésének, amikor végül eljön az aratás, és te lezárod ezt a történelmet. Urunk, segíts, hogy hittel megragadjuk ennek az országnak a természetét, a jellemzőit. Segíts, édesatyánk, hogy megértsük azt az egyszerű összefüggést, hogy a hit az, ami a megoldást jelent, a Krisztusba vetett személyes bizalom, a veled való személyes közösség, az, ami ezt a csodát egyedül el tudja végezni a mi életünkben. Kérünk, leplezd le minden olyan alkalmat, amikor magunktól, a magunk ereje által próbálunk küzdködni. Leplezd le azt, Urunk, amikor a megtérést ki akarjuk kerülni, és segíts, hogy ha kell, akkor új megtérésben lehessen részünk. Segíts, édesatyánk, hogy azt a példázatnak az a képe, amit elénk állítottál, az a mi életünkben valósággá lehessen. Hogyha kicsi és gyenge is a mi hitünk, de ha beléd vetjük, akkor rohamos növekedésnek indulhat. Köszönjük, Urunk, a tapasztalatokat, amikkel megajándékozol bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy te senkit nem hagysz választ nélkül, amikor hozzád reménységgel, bizalommal és igazi alázattal közeledik. Ó, Urunk, segíts nekünk ma meghallanunk a te szavadat, és segíts, hogy amikor meghalljuk, akkor tudjuk gyakorolni a mi bizalmunkat, tudjuk bevetni a mustármagot a földbe, és add, Urunk, azt az örömöt, amit majd a felnövekedése és az eredménye, a termése hozni fog. Köszönjük a bátorítást, köszönjük a reménységet. Te benned bízunk, Urunk, szeretnénk megtanulni ennek a törvényszerűségeit, és járni ezen az úton. Egyen-egyenként taníts erre, kérünk bennünket.

Akkor a mai plusz második előadásunk témájára térnénk, mindenkit szeretettel üdvözlök. A címet itt látjuk a táblán a fejem fölött. A mai alkalommal arról kell beszélnünk, hogy mit tanít a Biblia a lélek halhatatlanságáról, a lélekvándorlásról, az újra megtestesülésről, vagy nagyon elterjedt nevén a reinkarnációról, és a spiritizmus jelenségeiről. Az előadást azzal szeretném kezdeni, hogy ezek a jelenségek rendkívül elterjedtek néhány év óta a mi hazánkban is. Nagyon sok spiritista összejövetelről hallunk. A spiritizmus, amely Amerikából a múlt század közepén indult ki, és manapság Európában, Németországban van a legtöbb híve, médiuma, Magyarországon is nagy teret hódított.

a többi ehhez kapcsolódó irányzat, amelyek közül az agykontrollról a mai estén nem szeretnék megemlékezni, két hét múlva azonban ezt is műsorra fogjuk tűzni. Mégis, hogyha szóba kerül ez a kérdéskör, hogy lélekhalhatatlanság, a reinkarnáció, spiritizmus, nagyon sokan helyezkednek arra az álláspontra, hogy tulajdonképpen ezek nem a leglényegesebb kérdések, főleg az elsőről szokott ez elhangozni, ez a megjegyzés, hogy a keresztény hit középpontja mégiscsak a Jézus Krisztusról szóló híradás, és az, hogy mi van az emberrel a halál után, hát arról mi ne beszéljünk sokat, hiszen igaz az, amit a Hamlet monológban olvasunk, hogy onnan nem tért meg utazó. Márpedig, hogyha valamiről az embernek nincsen tapasztalati ismerete, akkor arról jobb, hogyha hallgat. Ha meg a Bibliában oly sok kijelentés van, amelyeket azonban nagyon sokan egymásnak ellentmondóaknak tartanak, vagy nem eléggé világosaknak, akkor erről talán jobb nem is beszélni. Szeretnék önöknek néhány sort felolvasni a tavalyi Jó Hír, tehát a 92/3-as számból, amelyen egy olvasói levél függelékéből olvasnám fel. A kedves kérdező is itt van a sorunkban, aki a kérdéséhez csatolt egy kis függeléket, egy az elmúlt évtizedekben országosan ismert evangélikus püspök néhány évtizeddel ezelőtt előadást tartott arról, hogy különböző keresztény felekezetek mit is tartanak arról, hogy mi van a halál után. És miután nagyon tárgyilagosan áttekintette azt, hogy a legkülönböző felekezetek erről mit vallanak, a dolgozata végén a következő összegzést teszi. Bárhogyan próbálnak is a különböző emberek, különböző szentírási helyek alapján válaszolni arra a kérdésre, hogy mi lesz a halál után, a fentiek, mármint akiket eddig elemzett, mind egyet értenek a következőkben. Első. A halál után a test elporlik. Második. A halál után egyszer ítélet lesz. Harmadik. Az ítéletnek csak két lehetősége van, üdvösség vagy kárhozat. Negyedik. Az üdvösség csak Jézus váltsághalála által lehet az emberé. A válaszok egy kérdésben különböznek, és ez az, hogy mi van a halál és az ítélet közötti időben. A vitás kérdés tehát az úgynevezett közbelső időszak kérdése. Világos, hogy ez nem üdvdöntő kérdés. Felesleges tehát olyan kérdésekkel szakadékot ásni Isten gyermekei között, melyeket Isten nem tartott szükségesnek nekünk világosan kijelenteni. Mózes 5. könyve 29. fejezet 29. versében ezt olvassuk: a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink és a mi fiainké mindörökké. Ezzel végződik ez a cikk. Tehát miután, mondom, nagyon tárgyilagosan érdemes elolvasni, egy oldalon összefoglalja, hogy a különböző keresztény felekezetek hogy milyen tanításokat mondanak ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a halál után, miután négy pontba rögzíti, hogy mindenki egyetért ebben és ebben és ebben, azt mondja, hogy van egy ötödik pont, amiben nincs egyetértés, sőt, a legnagyobb különbözőségek vannak, hogy mi van a halál pillanata, és a között, amit ítéletnek nevezünk, vagy feltámadásnak nevezünk, ami azért az emberiség többségének esetében egy hosszú időszak. Mi van e között? Él az ember? Csak a lelke él? Az egész ember ér valahol a világ mindenségben? Tudhat mi rólunk? A szeretteiről? Láthatja őket, és végigkísérheti a sorsukat? Vagy pedig nincs semmi? Vagy pedig nem láthatnak bele ebbe a földi drámába és küzdelembe? Szóval ez az a kérdés, amire azt mondja itt, mondom, ez az összefoglaló egyházi személy, hogy erről ne vitatkozzunk, mert ezzel csak éket vetünk Isten gyermekei, vagyis hát a keresztények közé. Kedves hallgatók, az előadást azzal kell kezdenem, hogy ez, hogy mi van a halál után, ez nem lényegtelen kérdés. Sőt, mondhatnám azt, hogy ez az egyik kérdések kérdése. Erről nem lehet úgy gondolkozni, hogy mi van a halál után, hogy ezt senki nem látta, meg erről ne okoskodjunk, meg erről túl sok a kijelentés, és nem látunk világosan, hanem hogy mi következik a halál után, hogy van-e utána valami élet, vagy nincs élet, ez a kérdések kérdése,
És mi a Bibliában a kérdése? Kérdése teljesen biztosan az, amit előbb is említettem, a Jézus Krisztusról szóló tanítás, mert a megváltás nagy titkával a legszorosabban összefüggő kérdés ez, hogy mi van a halál után. Ugye a Biblia kimondja azt a nagy kijelentést a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát a bűn következtében kell, hogy meghaljunk. És amikor a Biblia kimondja ezt az óriási kijelentést, hogy a bűn fizet, a bűn zsoldja a halál, akkor ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy van viszont kegyelem, van viszont örök élet, van a halál legyőzése Krisztus által, de a halál legyőzéséhez tulajdonképpen a bűn legyőzése szükséges. Tehát az, hogy a halál után mi van, vagy egyáltalán a halál után lesz-e felébredés, vagy lesz-e örök élet, ez mindez azon fordul meg, hogy megértjük-e a Bibliának a középponti üzenetét, a megváltást, aminek a lényege a bűn legyőzése. Mert a halál oka a bűn. Ha az okot legyőzzük, akkor az okozat is el fog múlani. De hogyha az okot nem győzzük le, akkor az okozat megmarad, és soha felébredés, soha élet nem fog bekövetkezni semmelyikünk halála után. Tehát említem az előadás elején, hogy erről a kérdéskörről, hogy mi van a halál után, csak úgy lehet gondolkozni, hogy számba vesszük, hogy miért van a halál, ugye a Biblia azt mondja, hogy a bűn miatt van a halál, és hogy lehetséges-e a halál fölötti győzelem, ami egyenlő azzal, hogy lehetséges-e a bűn feletti győzelem, mert aki legyőzi a bűnt, az kaphat az ítéletben Krisztustól örök életet és feloldozást, szabadulást a halál fogságából. Tehát ez a legközéppontibb kérdés. És az, hogy mi van a halál után, ezt tárgyalni és ezt végigkövetni, ez egy nagyon fontos és halaszthatatlan kötelességünk mindannyiunknak, mert mondhatnám azt, hogy a keresztények két csoportba sorakoznak ebből a szempontból. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy a bűnt nem lehet legyőzni itt a földi életben, mégis reménykednek abban, hogy a halál után van valami, vagy az ítéletben lesz felszabadítás, megszabadítás halálfogságából. És vannak olyan keresztények, akik megtanulták azt a Szentírásból, Isten megismeréséből és Krisztus áldozatának elfogadásából, hogy igenis itt a Földön lehetséges a bűnt legyőzni valakinek a segítségével, valakinek az erejével, és aki a bűnt legyőzi a Krisztusba vetett bizalom által, az nyugodtan nézhet a halál elé, mert a halál csak egy ideiglenes állapot, ami után egy bizonyos meghatározott rendben és folyamat szerint Isten szabadítása teljességre jut, tehát ez az ember nem lesz mindig a halálnak a fogja. Ez csak előzetes gondolatmenet volt, de nagyon szeretném ezt hangsúlyozni mégis, és felhívni a figyelmüket, hogy amikor bármikor szóba kerül ez a kérdés, vagy kérdeznek bennünket, vagy kialakul társalgásban erről egy bizonyos beszédhelyzet. Ne üssük el ezt azzal, hogy majd meglátjuk, meg úgyse tudunk róla semmit, meg ez nem lényeges kérdés. Ez a megváltáshoz kapcsolódó leglényegesebb kérdést, mert érinti a bűn problematikáját, érinti a hit kérdését, és érinti a megváltás egész kérdéskörét. Ezek után, kedves hallgatók, hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ha mindez ennyire fontos és középponti dolog. A Bibliában hol van először szó arról, hogy az emberiség történetében megoszlott a tanítás arról, hogy mi van a halál után? Hol van először szó a Bibliában arról, hogy valaki azt mondta, hogy a halál után ez és ez lesz, más valaki viszont mást mondott? Mert hogyha ez ennyire lényeges kérdés, akkor lehetetlen, hogy a Biblia ezt csak úgy kerülgetné, vagy imit-amot ejteni szóba. Ez valahogy a Bibliának a legelején kell, hogy jelzés nyerjen, és a Biblia legeleje világossá kell, hogy tegye a dolgot, hogy itt két felfogás van a halál utáni létezésről, és az a két felfogás egymástól élesen elkülöníthető. Én először azzal a felfogással kezdeném, amire így lehet rákérdezni, hogy kiállította először azt a történelemben, hogy ha az ember bűnt követ el, és az életünkben nem egy, hanem több bűnt is elkövetünk, ennek ellenére mégse halunk meg teljesen. Még egyszer felteszem a kérdést. Ki állította először azt a történelemben, hogy ha mi bűnt és bűnöket elkövetünk, mégsem halunk meg teljesen? Azért kezdeném ezzel a kérdéssel, mert tulajdonképpen a mai emberek többsége ebben hisz.
kereszténységen kívüli világban is, de a kereszténységen belüli világban is ez a legszéltében, hosszában elterjedt nézet, hogy ugyan mi esendő, gyenge, bűnöket egymásra halmozó emberek vagyunk, de a halálunk után valami vár bennünket, valami lesz, ha mással nem is, de a lelkünkkel. Ki állította ezt először? Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. verse a Bibliának egy roppant fontos részlete, amelyet illene komolyabban vennünk, mint általában szoktunk. Ez a paradicsomi megkísértésnek a története. Itt ebben a megkísértésben nem kisebb dologról van szó, mint arról, hogy az ember ragaszkodik-e Isten törvényéhez, a szeretet törvényéhez, vagy pedig a kísértőnek a szavára hallgat, és kipróbálja a bűnt. Tehát még a bűn elkövetés előtt vagyunk. Még a bűn elkövetés előtt valaki azt állítja Évának, aki közel ment ehhez a bizonyos paradicsomi fához, hogy bizony nem haltok meg, ha elkövetitek ezt a bűnt. De hadd olvassam pontosan. Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. versében ez áll. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, mármint a fa gyümölcséből, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Kedves hallgatók, a történelemben ez az első előfordulása annak, hogy valaki azt állította, hogy az ember nyugodtan kipróbálhatja a rosszat. A rossz kipróbálása, a rossz cselekvése után nem fog meghalni. Így kezdte a szavát Sátán Évához ezzel a határozott, nyomatékos kijelentéssel, bizony nem haltok meg. Ugye ez egy nagyon nyomatékos kijelentés, Jézus is ezt a szólásformát használta a földi életében, bizony-bizony mondom nektek, bizony nem haltok meg. Tehát nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert a bűn elkövetése után nem fognak a bűn következményei beélelődni, bizony nem haltok meg. Sőt, Sátán hozzátett még bizonyos magyarázatot is, amikor azt mondta, hogy amely napon megkóstoljátok ezt a gyümölcsöt, megnyilatkoznak a ti szemeitek. Tehát, hogyha kipróbáljátok a rosszat, akkor ti okosabbak lesztek, többet fogtok tudni. A rossz kipróbálása az embert egy magasabb szintre juttatja. Tehát kifejezetten ajánlotta, nem hogy nem fogtok meghalni, kifejezetten ajánlotta az embernek, hogy próbálja meg a rosszat. És utána mondott még egy harmadik dolgot is, azt mondja, hogy olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis benne volt ebben a kijelentésben az, hogy az Isten rátartiságból, féltékenységből akarja azt, hogy ti ne próbáljatok ki valamit, amit ő nem akar. Tehát az Isten irigyli tőletek azt, hogy ti olyanok lesztek, mint ő. Ezért csak nyugodtan próbáljátok ki, mert hát milyen jó dolog olyannak lenni, mint az Isten. Tehát bizony nem haltok meg, és próbáljátok ezt ki, megnyilatkoznak a ti szemeitek, nagyon nagy tudás birtokába fogtok jutni, és arra a szintre fogtok eljutni, amelyen Isten van. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a felfogás, hogy az ember kövessen el bűnt, próbálja ki a rosszat, de ennek ellenére nem fog teljesen meghalni, ez az eszme a Biblia a 3. fejezetében világosan úgy áll előttünk, mint egy sátáni eszme. Sátának az egyik legravaszabb és legkörmönfontabb eszméje, hogy az embert belevigye a bűnbe, és az embert azzal áltassa, hogy a bűnnek nem lesznek olyan drámai következményei, mint amit Isten mondott. Hadd vessem fel önöknek a kérdés, hogy Isten mit mondott. Ez a második kérdésünk, hogy Isten mit mondott arról, amikor figyelmeztette az első emberpárt, hogy megkísértés fogja érni a paradicsomban. Mózes első könyve 2. fejezetében, aztán a 3. fejezetében is olvassuk ezt a híres kijelentést. Isten azt mondta, amely napon enni fogtok, abból meghaltok. Ez a kijelentés megint csak egy nagyon velős, nagyon mély kijelentés volt. Ez nem annyit jelentett, hogy amikor szakítanak abból a gyümölcsből, abban a pillanatban, azon a napon meghalnak, hanem Isten egy nagy törvényszerűséget mondott ki. Azért fogalmazott az Úr így, hogy amely napon esztek, abból meghaltok, mert ezzel Isten kifejezte, hogy a bűn magába foglalja a következményét, tehát a megsemmisülést, az életnek a pusztulását. Ugye később mondja ezt Jakab levele első fejezetében majd a Szentírást, hogy a bűn először megfogan az emberben, amikor a kísértés megfogan, akkor megszüli a bűnt, a bűn teljességre jut, és majd teljességre jutva nemz halált. Tehát a bűn rögtön nem mutatja ki a foga fehérét, tehát rögtön nem hal meg az ember, hogyha valami rosszat elkövet,
De mégis magában a bűnben egy olyan törvényszerűség dolgozik, ami az élet pusztításának, az élet leépülésének törvényszerűsége, és ha az ember egyszer erre az útra lép, akkor oda fog jutni kivétel nélkül minden ember, hogyha ha kísérletezik a rosszal, egyszer meg fog halni. És amikor bekövetkezett ez a tragédia, hogy Ádám és Éva szembe helyezkedtek az Istennel, és kipróbálták a rosszat, akkor Isten megdöbbentő rövidséggel ezt mondta nekik, hogy te por vagy. Azt mondta Ádámnak és Évának, hogy por vagytok, visszatértek a porba. Nem mondott semmit Isten arról, hogy ami részetek, ami tovább él. Isten azt mondta, hogy ti, az egész lényetek el kell, hogy búcsúzzék az élettől. Tulajdonképpen a bűn zsoldja a halált, tehát az, hogy a bűn végső soron a megsemmisüléshez vezet, itt ebben az egyszerű kijelentésben nagyon markáns jelzés nyer, mert Isten ezt mondja, hogy te, az egész személyiséged visszatér a porba. Kedves hallgatók, amiután látjuk ezt, hogy ez két különböző felfogás. Sátán azt mondja, hogy nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert úgyse haltok meg, vagy nem haltok meg teljesen. Mind a kettőt hadd mondjam, mert a bűnnek van egy olyan varázsa az emberi életben, egy olyan ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy az ember tényleg megittasodik attól, hogy ő most mit csinál, mit művel, és szinte a halált is semmibe veszi, nem hisz abban, hogy létezik halál. Hány és hány ember mondja már fiatalkorától fog, hogy ő nem hisz ebben, és nem tudja elfogadni. Ő látja, hogy mellette meghalnak emberek, de hogy ő meghaljon, ezt nem tudja elfogadni. És amikor belemennek a rosszba, a bűnbe, valamilyen megittasultság, valamilyen olyan bódító részegség keríti hatalmukba az embereket, mint hogyha a bűn valamilyen olyan örök életszerűséget jelentene az ember számára, mert hát olyan gyönyörű, meg olyan jó megtenni. Vagy hogyha a másik eset következik be, hogy az emberben elmúlik majd ez a bódulat, akkor is az ember azzal áltatja magát, hogy a testem meghal, de valahogy a lelkem tovább él. Ez a Biblia szerint egyértelműleg a kísértőnek, sátánnak az eszméje, ellentétben azzal az eszmével, amit Isten hirdetett meg, hogy az ember, ha a bűnt elköveti, akkor szükségképpen el kell, hogy váljon az élettől, mert a bűn felemészti az életet, a bűn zsoldja a halál. Kedves hallgatók, hadd vessük fel ezután a kérdést, hogy miután a paradicsomban megtörtént az Édenben megtörtént az, amit tudunk a Bibliából, hol találkozunk azzal, hogy ez a két felfogás, az Isten által adott felfogás és a sátán által adott felfogás kiszélesült, egész vallásokat foglalt magába, egész rendszerekké nőtte ki magát, hol találkozunk ezzel? Ugye a Bibliában, ahogy végigkövetjük a történelmet, azt látjuk, hogy már a hamis vallásosság, az Istentől eltérő vallásosság mindjárt a második nemzedékben kialakult. Ez volt a Kain nemzedéke. Ugye Kain is áldozatot mutatott be az Istennek, csak egészen mást, amit Isten kívánt. Kainnak a leszármazottai sem tagadták az Istent, csak éppen nem úgy viselkedtek és nem úgy szolgálták, hogy azt Isten kívánta. És az özönvízig tartó 10 nemzedékről nagyon vázatosan olvasunk, de érezhetjük azt, hogy ez a két eszme, a sátáni eszme épp úgy, mint az Isten által adott magyarázat, a történelmünk hajnalától fogva jelen volt, fejlődött és erősödött. Amit mi a történeti, tehát a historikus korból ismerünk, az körülbelül az özönvíz utáni időszak, és itt felrajzoltam a táblára, hogy ennek az eszmének, amit így hívunk, hogy a lélek halhatatlansága, vagy így is hívhatunk, hogy majd rátérek erre a lélekvándorlás, reinkarnáció, később a spiritizmus. Tulajdonképpen a történeti korban olyan nagy időszakai voltak, amikor ez a felfogás megerősödött, amikor egész vallásokat hozott létre. Ugye az első vallás, amiről tudjuk azt, hogy szinte a középpontjába állította a túlvilági életet, és az, hogy a halál után mi lesz és mi kell, hogy bekövetkezzék, ez tulajdonképpen a brahmanizmus, a hinduizmus és a buddhizmus, amelyet nagyon nehéz elhelyezni az idői tengelyen, mert hiszen ezek a legősibb vallások, amelyek ma élnek és amelyekről ma tudunk. Úgyhogy én a tólig évszámokban egy ilyen nagy időközt írtam fel, hogy az időszámításunk előtti 23. század, ez az özönvizet közvetlenül özönvíz utáni évszázad, körülbelül a 10. századig, amelyből már vannak brahmanista és hinduista iratok,
És körülbelül a 6. század, 6. 5. század, amikor a buddhizmus kialakul, ezek a keleti vallások, ezek a mai India területén és környékén kifejlődő vallások voltak azok, amelyek a legnagyobb súllyal a középpontjukba állították azt, hogy az embernek az élete végén, a halála után bizonyos sorsjutosztály részül. Ezek olyan kifejtett rendszerek, amelyek később a történelemben óriási hatást gyakorolnak, és néhány centrumot majd ebben a hatásban szeretnék megmutatni, egészen addig, hogy eljutunk a mi mai korunkig, amely mai korban ezeknek a vallásoknak valóságos reneszánszát, megerősödését és Európában való elterjedésének időszakát is éljük. Egy nagyon rövid összefoglalást szeretnék adni önöknek arról, amit egyébként magyar nyelven is lehet olvasni néhány könyvben, már harmadik kiadását éri meg Helmut von Glasenappnak az Öt világvallás című kötete, de nem tudom, hogy akik elolvasták ezeket a vallástörténeti összefoglalásokat, nem elégedetlenek egy kicsit a vallásoknak a rendszerezésével és összefoglalásával. Nekem például mindig az az érzésem, hogy az ilyen vallástörténeti összefoglalásokban valahogy az erdőtől nem látjuk a fát. Egy sor dolgot megtudunk a vallásokról, bizonyos vallások tanításairól, de vagy a vallásnak a lényegét nem értjük meg, mert szinte a szerzők elvesznek a részletekben. Én most nagyon leegyszerűsítve, de én úgy hiszem mégsem torzítva, szeretném önöknek elmondani, hogy az a felfogás, ami elhangzott ott a paradicsomban, hogy bizony nem haltok meg. Ebből a kis mondatból, hogy bizony nem haltok meg, például ezekben a keleten, tehát a brahmanizmus, hinduizmus, buddhizmusban az egészet egybeveszem, és inkább az egyszerűség kedvéért most már csak mint buddhizmusról beszélek, ami aztán valóban összefoglaló jellegű rendszer is lett India történetében. Szóval, hogy hogyan is fest ez az egész gondolatrendszer, amelyen ez a vallás alapul. Nem szeretném az egész keleti vallásoknak egy ilyen részletes összefoglását adni, mondom, hogy én inkább a fára vagyok kíváncsi, nem annyira az erdőre. Összesen 2-3 alapvető tanítást hadd emeljek ki ezekből a keleti vallásokból. Azért is szeretném önöknek ezt elmondani, egyrészt azért, hogy igenis szóba kell állnunk a vallástörténelemmel, és azzal, hogy a vallásokat meg kell ismerni, legalább fő vonalaikban. Nincs arra időnk semmelyikünknek se, hogy mindegyik világvallásba fejest ugorjunk, és teljes részletességgel kezdjük bogozgatni a szálakat. Nincs erre lehetőségünk sem. De egy valamitre nagyon figyelnünk kell. Minden vallásban vannak igazságok. Meg kell látni a vallásokban az igazságokat is, mert Isten a történelemben mindig egyes embereket és minden egyes embert megkeresett az ő kegyelmével a Szentlélek által. Úgyhogy a világon minden eszmerendszerben van igazság. Én nem találtam olyan eszmerendszert és vallást, amilyen ne lenne igazság, nem is egy. De éppen ez kötelez bennünket fokozott figyelemre, mert az egyes vallásokban az igazságoknak és a hamisságoknak a bámulatos ötvözete az, ami megtévesztette mindig is az embereket, és a mai embert legfőképpen. Ha valaki összefoglalja ezeket a keleti vallásokat, én úgy hiszem, hogy az első pont, ahonnan kell kezdeni az összefoglalás, mert nem egyszerű dolog, hogy honnan kell kezdeni egy vallás összefoglalását. Én azt hiszem, az első pont mindjárt egy pozitív tanításuk. Ezek a keleti vallások mindegyike azt mondja, hogy az élet fájdalom és szenvedés. Ez egy olyan tanítása minden keleti vallásnak, hogy olyan mély és annyira következetesen hangoztatott tanítás, hogy én csodálkozom, hogy ezt például nem veszik észre ezek a tudós emberek, akik összefoglalják a vallásokat, mert egy vallásrendszert, egy gondolkodási rendszert mindig a leglényegesebb pontjáról és a logikailag első principiumától kell összefoglalni. Nos, hát ezekben ez az alaptétel, hogy az emberi élet és a létezés, az fájdalom és szenvedés. Tele van testi kínokkal, betegségekkel, tele van lelki gyötrelmekkel, de aki mondjuk viszonylag csöndesebb életet tudhat magáénak, tehát nincsenek nagy betegségei, vagy nincsenek olyan környezetben, hogy nagy lelki küzdelmeket kellene, hogy folytasson, amik szenvedéseket szereznek, akkor is ott van mindannyiunk életében micsoda, ami alól semmelyikünk nem vonhatja ki magát, az elmúlás. És nem csak a testi szenvedés, óriási szenvedés, meg a lelki szenvedés, hanem főleg az elmúlásnak az átérzése és tudata, hogy itt vagyunk, és ki tudja, meddig vagyunk itt, és ki tudja, mikor nem leszünk itt.
Ki tudja, meddig élünk? Ki tudja, mikor kell elválnunk a szeretteinktől? Ki tudja, mikor szakad meg az életünknek a fonala? Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy ez alkalmas arra, ez a kiinduló pont, hogy ebből egy szép gondolkodási rendszer fölépüljön, hogyha valaki ebből indul ki, hogy az élet mindannyiunk számára fájdalom és szenvedés. Tulajdonképpen a Biblia is ezt mondja. A 90. Zsoltárban hogy is hangzik Mózesnek a híres kijelentése az emberi életről, hogy a mi életünk napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ugyanazok a tételek megvannak benne. Szenvedés, fáradtság, nyomorúság, és gyorsan tovaillanás, mintha repülnénk. Észre se vesszük, már vége van. Tehát, hogy úgy mondjam, az alaptételben, aki a Biblia alapján gondolkozik, aki komolyan veszi a bibliai kereszténységet, teljesen egyetérthet a keleti vallások kiinduló pontjával. Az első tételben igen. De mi a második tétel? A második tételnél fel kell vessük azt a kérdést, hogy miért van ez így? Nem? Hát ezek annyira logikus dolgok. Igen, kiindultunk valamiből, amit mindannyian átérzünk, amit nem tudunk lehazudni, mert mindannyiunk életében kicsintől a nagyig, az okostól a művelten át a gazdagig, mindenki osztozik ebben a sorsban. Na de miért van ez így? Eleve ilyen a létezés? Vagy mi tettük ilyenné? Ez itt a kérdés. És itt a második pontban válik szét a keleti vallások tanítása és a bibliai kereszténység tanítása. A keleti vallások azt mondják, hogy a létezés azért fájdalom és szenvedés, mert ez eleve ilyen. Ezt nem mi tettük ilyenné. Meghatározott díszletek közé születünk bele, ide pottyanunk ebbe a világba, itt ez fogad bennünket, ezt nem tudjuk mássá tenni, ezért mi nem vagyunk felelősek. Maga a létezés a felelős, vagy az, aki ezt a létezést így formálta, vagy az anyag a felelős, mert az anyag nem annyira magasabb rendű, mint a szellem meg a lélek, és miközben anyagvilágban élünk, eközben ér bennünket ennyi fájdalom és szenvedés. Mindegy, hogy most mire, megint mondom, nem az erdőt szeretném, a fákat felsorolni, én a fát szeretném látni, a fő tengelyét egy vallásnak, és ezek a keleti vallások azt mondják, hogy a lét, a létezés, az élet eleve ilyen. Most hát, kedves hallgatók, itt van a nagy különbség, mert erre mondja azt a Szentírás, hogy a lét, a létezés az eleve nem volt ilyen. Isten nem úgy teremtette meg a Földet, hogy itt nyomorúság legyen, fájdalom és halál, és Isten nem úgy teremtette meg az életet, hogy elmúljék az élet, és hogy távoznunk kelljen ebből az életből. A Biblia világosan bizonyságot tesz arról, hogy van egy személyes gonosz, és volt az ember, és van az ember, aki mindig beengedi és hagyja érvényesülni ezt a személyes gonoszt. Tehát egyrészt egy személyes gonosz miatt van a bűn, a lepusztulás, a fájdalom, a szenvedés. Másrészt az embernek a felelőtlen magatartása miatt van, amivel az ember beengedi és jóvá hagyja ennek a gonosznak a munkáját. Ez már óriási különbség. Ez már óriási különbség, hogy az egyik vallás azt mondja, hogy ez eleve ilyen, a másik pedig azt tanítja, hogy sajnos ennek oka van, hogy ilyen lett. De ha ilyen lett is ez a világ, Istennél ott van a kijelentéseiben, a proféciáiban, hogy Isten helyre akarja állítani az eredeti harmóniát, helyre akarja állítani az örök életet. Tehát itt már azt látjuk, hogy óriási különbség van a keleti vallások és a kereszténység között. De még egy harmadik tételre is legyünk tekintettel. Mit válaszolnak a keleti vallások arra, hogyha az élet, a létezés fájdalom, és ez tőlünk független dolog, hiszen vagy az anyagvilág, vagy maga a létezés szerzi számunkra ezt, akkor mi a megoldás? Tehát még egyszer mondom önöknek, hogy három kérdésből összeállítható egy vallás arculata. Mi az alaptétele? Mivel okolja meg az alaptételét, és miben látja a megoldást? Nem nagy dolog a vallásokat áttekinteni, nem kell ehhez különös tanultság és utánajárás, csak következetesen a kérdéseinket fel kell tenni. Mi az alaptétele, minek az oka, hogy ez az alaptétel, és mi a megoldás? Hát itt adják a választ olyképpen, ahogy Sátán is adta a választ a paradicsomban. Ezek a keleti vallások egytől egyig azt mondják, hogy az életnek ebből a fájdalmából, ebből a szenvedéséből ki kell lépni.
Az életnek ebből a szenvedéséből ki kell lépni, na de az az ember, aki ragaszkodik az élethez, az nem tud kilépni ebből a körből. Mert az az ember, aki annak ellenére, hogy látja, hogy ilyen az élet, és mégis élni akar, és ez soha nem adja föl az életébe, hogy élni akar, a halála után is újra meg fog testesülni, újra vissza fog jönni ide, először talán nem emberi alakban, hanem állatban, növényben, vagy bármi másban, de aztán az 5.-6. reinkarnációnál talán már újra emberi formában. A lényeg az, hogy az ember, hogyha nem számol le azzal, hogy a létezés jó lenne, mert a létezés rossz, és az ember igenli az életet, és az ember szabad utat hagy az ösztöneinek, a szenvedélynek, a vágyainak, akkor ennek egy jogos következménye lesz, hogy a halála után is újra vissza fog térni, vagyis van egy ilyen szanszára, tehát ez a neve, hogy szanszára, amit különböző magyarításokkal jelölnek. Én legfőképpen nekem azt tetszik, hogy létforgatag. Tehát van egy ilyen körforgás, mint ugye a keleti óriás kerék, egy létforgatag, vagy létforgás, és az ember addig megtestesül, újra visszajön erre az életre, hogy milyen formában, az megint csak másodlagos, ameddig valamelyik újra testesülése során el nem jut addig a meggyőződésig, hogy jobb nem élni, mint élni. Mert az élet fájdalom és szenvedés. Miért kellene ehhez ragaszkodnunk? A szanszára köréből akkor megy ki a lélek és jut el a nirvánába, amikor az ember meghozza ezt a döntő elhatározást, hogy nem ragaszkodom az élethez. Kedves hallgatók, itt ennél a 3. pontnál, mert önmagában nagyon logikus ez a rendszer, nem? Az élet fájdalom és szenvedés. Nem mi miattunk van ez így, mi csak kárvallottjai vagyunk ennek. Az a megoldás, hogy mi egy olyan világba jussunk el, ahol már nincs érzés, nincs gondolkodás, nincs felfogása a fájdalomnak és szenvedésnek, ahol valami tisztaság van, ahol semmi fodrozódás, semmi rezgés nincs, ami tiszta nyugalom és békesség, ez a nirvána. Ez önmagában nagyon logikus, ugye? Csak az a kérdés mindegyik vallásnál, hogy éppen amit felépít egy logika szerint, az igaz-e? Mert a Szentírás azt mondja, hogy valóban az élet fájdalom és szenvedés lett. Az ember, sátán és az ember miatt lett, és a megoldás nem az, hogy az ember elforduljon az élettől és lemondjon az életről, hanem hogy az ember keresse a megoldást, hogy hogy lehet legyőzni azt az okot, ami fájdalommá és szenvedéssé változtatta az életünket. Tehát hogy győzheti le az ember a rosszat, a bűnt? Mi az, hogy megváltás? És mi az, hogy együttmunkálkodás az Istennel? Tehát nem aszkézis, ahogy tanítják a keleti vallások, ha most így szavakkal szeretnék játszolni, nem aszkézis, hanem szünergészis. Aszkézis ugye az annyit jelent, hogy teljes lemondás az életvitelben is, a vágyak, a szenvedélyek csituljanak el, és addig gyakorolja ezt az ember, amíg végül el nem jut addig a pontig, hogy minden leáll, és utána a halála után jön a nirvána. A Biblia viszont azt mondja, hogy szünergészis, vagyis együtt munkálkodni a Teremtő Istennel, aki jónak teremtette az életet, bennünket is jónak teremtett. Csak valaki és mi rontottuk el ezt az életet, és tettük ilyenné, de ha visszatalálunk az Istenhez megtérés, megigazulás által, akkor Isten együttmunkálkodás által nem lemondatni akar bennünket a vágyainkról és az élet ösztönünkről, hanem megnemesíteni akarja ezeket a vágyakat és életösztönöket, hogy a jó irányba terelődjenek, és az életet szolgálják, és ne a bűnt és a halált. Na, kedves hallgatók, ez a keleti vallás, a hinduizmus, brahmanizmus, buddhizmus különböző csatornákon keresztül hatott az évszázadok során. Ez a vallás messze nagyobb és részletesebb volt annál, hogy csak Indiában maradt volna. Már ugye a buddhizmussal és a buddhizmus és a görög civilizáció egymás hatásával már a 6.-5. században Görögországban van ez a felfogás. Csak Görögországban nem úgy hívják, hogy buddhizmus, hanem úgy hívják, hogy orfizmus, pütagoreizmus és platonizmus. Ez az 6.-5. 4. század.
Ugye a történelemben ezek a folyamatok és ezek a kapcsolódások sokszor kimutathatók, sokszor nagyon nehezen mutathatók ki, de az is biztos, például nem csak Görögország felé jön ez az eszme, hanem megy Egyiptom felé is. Csak egyetlen egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, megint csak állandóan visszautalok a Mózes első könyve 3. fejezetére, ugye Sátán azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tudomásom szerint az egyiptomi halott kultuszban van egy ilyen felfogás, amit Kákosi László ír a Réfiai című könyvében, hogy ha meghal egy ember, gondolták az egyiptomiak, akkor pusztán a halála által, ugye az egyiptomi vallás nem volt annyira kidolgozott rendszer, mint a hinduizmus és buddhizmus, tehát nem volt meg ez a nagy szamszára tanítás, hanem az egyiptomi vallás azt mondta, hogy ha meghal az ember, pusztán a halál ténye által, már hasonlóvá válik Istenhez. Ez a következő kép írja le Kákosi László a Réfiai című könyvében a 352. oldalon. A túlvilág hit egyik általánosan elfogadott tanítása az volt, hogy a halál után mindenki részesül Ozirisz Isten isteni természetéből, hiszen a halál ténye hasonlatossá teszi sorsát az istenséghez. Az elhunytak neve elé az első átmeneti kortól kiteszik az Ozirisz szót, a szövegekben tehát rendszerint így szerepelnek. Mondjuk, hogyha egy ember meghalt, akkor ezt így adják tudtul, hogy Ozirisz XY mondjuk az igaz hangú, vagy a jótékony, vagy a bölcs ember meghalt. Tehát már Ozirisznek hívják. Tehát milyen megdöbbentő, egy vallás odáig is eljutott, nyilván ez is a keleti vallások hatására, Egyiptom, amely nem fejlesztett ki ilyen hatalmas rendszert, de az alapeszme ugyanaz, amit Sátán mond, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tulajdonképpen a halállal, tehát az, hogy kövesd el a rosszat, a rossz következtében, ha meghalsz is, akkor is olyan leszel, mint az Isten. Megdöbbentő dolog, nem? És ezek a hatások, amelyek mondom, hogy a vallástörténetben, a kultúrtörténetben sokszor kimutatható hatások, másszor nagyon, nagyon oda kell tennünk a kezünket, hogy hol vannak ezek a kapcsolódások. Az időszámításunk előtti 6. és 4. század között jut egy újra egy ilyen gyűjtőmedencébe, és ez a görög kultúra és a görög túlvilághit. A görög túlvilághit, amelynek nagyon sok leírása van, ugye az egész görög mitológia rendelkezésünkre áll. Aztán ott van Homérosznak az Iliásza, amely egy túlvilági utazást ír le. Ott van Platonnak a Phaidon című dialógus, ami egy túlvilági utazásnak a rajza. Nagyon röviden szeretném önöknek megint csak a fát megmutatni, és nem az erdőben elveszni, hogy ez a görög orfikus, pitagóreus, platoni tanítás, mint rendszer, hogyan állítja megint középpontjába a halál utáni életnek a kérdését. Azért érdemes azért ezeket végigkövetni, remélem, hogy nem tartják talán kisé nehéznek vagy nyomasztónak, mert a történelemben bizonyos összefüggések ismerete elengedhetetlen. Bizonyos rendszereket egy 2-3 tételben azért jó, hogyha az ember ismer. Nos hát, ezt a görög felfogást nagyon könnyen rekonstruálhatjuk nem másból, mint Platon filozófiájából. Platon filozófiájának is a 3 alaptételét hadd emeljem ki önöknek. Platon nem abból indul ki, meg mestere Szókratész, mint a keletiek, hogy az élet fájdalom és szenvedés, hanem hogy úgy mondjam, az érmének a másik oldalából. Tulajdonképp ugyanabból indul ki, csak más megfogalmazásban. Platon a következőt mondja. Honnan van az, hogy mi emberek itt a földi életben a tökéletességre törekszünk? Mert mindannyian szeretetre vágyunk, méghozzá tiszta és tökéletes szeretetre. Mindannyian a jóságot szomjúhozzuk, mégpedig a tökéletes jóságot. Mindannyian a tiszta szépnek örülünk, a harmóniának, a rendnek, a nyugalomnak. Az emberi lélekben ott van a tökéletesség iránti vágy. Hát honnan lehet meg ez a vágy bennünk, mondja Platon, ha itt a környező világban fájdalom, szenvedés, tökéletlenség, igazságtalanság, gonoszság, ezek kavarognak. Hát honnan lehet meg az emberben ez a vágy, hogy az ember gyerekkorától fogva a tökéletességre sóvárog? És honnan hozzuk mi ezt az érzést és ezt a vágyat? Ez a kiinduló pontja az egész görög gondolkodásnak. Ne felejtsük el, hogy az egész görög kultúra, hogy egy kicsit úgy magunk elé idézzük, hát nem ebből áll? A rend, a szépség, a harmónia a szobrászatban, a zene művészetükben, az irodalmukban is a tökéletes rend és arányosság.
a görög világnak is ez a harmóniára törekvése. Ugye ez a szépségre, megállapodottságra, nyugalomra való törekvés. Az egész görög kultúrát jellemzi. Amikor az európai történelemben újra föl és följött a görög kultúra kora középkorban, a reneszánszban, a felvilágosodás korában, mindig ezt emelték ki belőle, hogy hát a görögök egy olyan nagy kultúrát létrehoztak, amelyben a rend, az arány, a tisztaság, az áttekinthetőség volt a legfontosabb. Mert Platón ebből indul ki, hogy honnan van ez meg bennünk, ha a világon ezt nem látjuk. És erre azt válaszolja, onnan van ez meg bennünk, hogy mi tulajdonképpen ezt hoztuk valahonnan. Nem itt tanuljuk a Földön a tökéletességet, meg a jóságot, meg a szépséget. A lelkünk hozta ezt valahonnan, ezt a tudást, ezt az ismeretet, ezt a sejtelmet. Csak a lélek, amikor belepottyant a testbe, mondja a nagyon kifejező mitosz az orfikusoknak, hogy az istenség, amikor lejtette a lelket, a szikrát, a lángot, hogy az egész európai történelemben és kultúrában ugye ez a görög jelkép lett a lélek jelképe, a láng, a szikra. Lejtette az istenség, akkor az anyagba esett bele ez a lélek, az anyagvilág összezárult, és így lett a léleknek a test a börtöne. Na hát ez a görögök nagy felfogása. A test a lélek börtöne. A testi mi voltunk akadályoz meg abban, az, hogy materiális, hogy anyagi mi voltunk, ez a materiális lét az egy lefokozott lét, az nem igazi létforma. Az igazi létforma a lélek, az az igazi, ami voltam a születésem előtt, mert abban vannak meg ezek a tudások és ismeretek, hogy tökéletesség, jóság, szépség, harmónia. A test a lélek börtöne lett. Tehát az első tételből mi a második tétel? Megint csak nem mi vagyunk a felelősek. Hát ilyen a létmódunk. Ez az emberi élet, ezzel nem tudunk változtatni. Testből is állunk, nem csak lélekből. És a lélek itt vergődik, ugye, hogy összezárja az anyagot, pislákol benne ez a lélek, nem engedi kibontakozni, nem engedi teljes világosságra jutni, hogy teljes világosságot árasszon a lélek. Erről jut eszembe. Kedves hallgatók, ebből mi a harmadik tétel? Ebből az a harmadik tétel, hogy tulajdonképpen a földi életünk ugyanúgy nem kívánatos élet, mint hogy azt a buddhizmus tanítja. A földi életünk egy lefokozott élet, az igazi életünk az akkor következik be, amikor a halálunk után újra visszaszáll a lélek a démiurgoszhoz vagy az istenséghez, mert ott találja meg az igazi hazáját. Ezért a terjedt el, itt jelzem a vonalakkal, hogy a buddhizmus először hat ide a görög kultúrára, utána a buddhizmus az európai kultúrára tulajdonképpen csak a reneszánsz idejétől fog hatni közvetlenül. Közben ugye a buddhizmusról nem nagyon tudnak Európában. A buddhizmus az 14.-15. századnál közvetlenül nem hat az európai kereszténységre és gondolkodásra. De a görög kultúrán keresztül a buddhizmus a platonizmuson átszűrve már hat a zsidó gondolkodásra. Jézus korában, már az evangéliumokban látjuk az eltorzult farizeusi gondolkodásban a lélekhalhatatlansága tanítását. A 20. századra, amikor a nagy szinkretizmus kora köszönt, amikor államot és egyházat összefűznek, és bejönnek a szinkretisták, mindenféle vallási tanítások a kereszténységbe, és azután hat majd a reneszánszban, mint görögségkultusz, és később innen a reneszánsztól fogva teljes erővel a felvilágosodáson keresztül a 20. század teljes erővel hatnak ezek a szellemirányzatok. Hát itt is azt látjuk, tehát a platonizmusnál is, hogy ennek is ez az alaptétele. Nem azt mondja, hogy az élet fájdalom, de ezt így fogalmazza meg, miért törekszünk a tökéletességre, amikor ezt soha nem látjuk. Második alaptétel, azért vagyunk milyen helyzetben, mert a test, az anyagi világ húz le bennünket, és harmadik tétel, akkor érünk el az igazi mi voltunkhoz, amikor a lélek újra szabaddá válik. És ezt az egész tanítást, hogy úgy mondjam, nem egy ilyen száraz, csontos gondolatrendszer közvetítette később, mint hogy én most itt elmondom 10-15 percben, így fogalmakkal, meg kijelentésekkel, hanem egyetlen egy nagy személynek, Szokratésznek a magatartása. Mert mit csinált akkor Szokratész, amikor halálra ítélték?
Az emberiség történetének egyik legnagyobb, hogy mondjam, példáját adta Szokratész, hogy a saját filozófiáját az életével is megpecsételte. Ugye Szokratészt azért ítélték halálra, mert azt mondták rá, időszámításunk előtt 399-ben ítélték egyébként halálra, azt mondták rá Athénből, hogy megrontja az ifjúságot. Mivel lehet megrontani az ifjúságot, akkor is, meg ma is kirontja meg az ifjúságot, aki gondolkodtatni tanítja őket. Ugye Szokratész bement a görög gimnáziumokba, a testgyakorló helyekre, ennyi volt a gimnázium vagy gimnázium szó eredeti jelentése, ahol a perzsa háborúk idején ugye a görögök a fiúknak fizikai képzést adtak, hogy a háborúkra, mint katonák fel tudjanak készülni. A fizikai képzés azonban túltengett, és szellemi-lelki képzést nem kaptak. Tehát az állami iskolák nem tanították a gyerekeket gondolkodni. Gondolkodni mindenki otthon taníthatta a gyerekét, ha fogadott egy magántanárt, az megtanította a Homéroszt olvasni, megtanította filozófiára, megtanította beadványok szerkesztésére, az állami nevelés testnevelés volt. Hát Szokratész ezt el nem tudta viselni, hogy az ifjakat butaságra nevelik. Bement a gimnáziumokba, és elkezdett beszélgetni az ifjakkal, hogy hát milyen szépek vagytok, milyen izmosak, erősek vagytok, de tudjátok, hogy mi az, hogy igazság? Hát persze, hogy hát az ilyen emberek mi, hogy ne tudnák, hogy mi az, hogy igazság. Röptéve mondták neki, hogy mi az igazság. A Szokratész, jaj, hát én nagyon, nagyon balga ember vagyok, ezt rögtön nem értem meg. Megengedtek még néhány kérdést, és akkor kezdte őket kérdezgetni az igazságról. Ez például a Theaitetos dialógusban van kifejtve, mert Theaitetosszal kezd beszélgetni, és a platoni dialógusoknak mindig az a címe, aki a beszélgető partnere Szokratésznak. És a beszélgetés végére kiderült, hogy az a nagy mellénnyel kimondott válasz, az egy teljes hületlenség volt. Mert ha egyszer az ember elkezd gondolkozni, önmagát cáfolja meg. Na hát, a gyerekek látták azt, hogy az emberben mégiscsak a gondolkodása fontosabb, nem az, hogy mekkora izmai vannak. És kimentek Szokratész után a ligetekbe, az erdőszélekre, és ott leültek, és Szokratész akkor tanította őket, megkérdezte, hogy mi a jóság, mi a szépség. Például a szépség az a Phaidrosz című dialógusnak a tárgya. És így tovább, Platon összes műveit most már kiadták 3 kötetben, mindenki elolvashat egy-egy dialógus, minden dialógusnak tulajdonképpen egy probléma a tárgya. És azt mondja Szokratész a rá jellemző, nagyon aranyos módon, hogy tudjátok, kedves fiaim, az én anyám bába volt. Ő a gyermekeket segítette a világra. Én a gondolatokat segítem a világra. Mert az ember nem ember, hanem gondolkozik. Nagyon nagy dolog volt ezt kimondani. És nagyon nagy dolog ezt mindig kimondani. Mert ma is elmondhatjuk, hogy azok méltók igazán az ember névre, akik keresnek, kutatnak és gondolkoznak. De ezért Szokratészt halálra ítélték. És ezt akarom önöknek kiemelni, mint a 3. tételt, hogy amikor ott van a börtönben, és hát az ókorban is volt kis kapu, meg protekció, felajánlják Szokratésznek, hogy megmenekülhet. Megmenekülhet. Szokratész azonban azt mondja a tanítványainak, kedves tanítványaim, miért meneküljek én meg? Hát sokkal jobb meghalni, mint élni. Hát ti ragaszkodtok ehhez az élethez? Ez a Phaidon című dialógus, amiben a lélek halhatatlanságát fejti ki Szokratész, amelyben kifejti, hogy a halál után sokkal szabadabb, tisztább, igazabb világba jutunk. Miért kellene nekünk ehhez a világhoz ragaszkodnunk? Sőt, hogy megtetézze Szokratész a dolgot, amikor látja, hogy a tanítványai nem akarnak hinni a szavainak, azt mondja nekik, hozzatok elő egy bürök poharat, méreggel. És fölhajítja a mérget, lefekszik, és ott előttük meghal. Tehát az életével pecsételi meg a tanítását. Ezért lesz egy nagyon nagy hatása a Szokratésznek és a platonizmusnak. A keresztény századokban is, még az ókori egyházatják is azt mondják, hogy tulajdonképpen Szokratész hasonló volt Jézushoz, mert Jézus nem csak tanított, hanem az életét is odaadta, noha őt megfeszítették keresztván, ugye ő nem öngyilkos lett, távolról sem. Na de Szokratész is tanított, az életét rátette a tanítására, és amikor a saját népe, az aténi démosz elítérte, akkor Szokratész azt mondta, hogy jó, én semmi protekciót nem kérek, megyek a sorsom elé, meghalok, mert a halál után sokkal jobb élet fogad. Óriási hatás. Tehát a keleti tanítások megerősödve a platonizmussal, már a kereszténység korai történetében, mint neoplatonizmus, mint szinkretizmus, mint gnoszticizmus, ezek ókori szellemirányzatok voltak, szépen-szépen kezdik lassan áthatni
a kereszténységet, és akkor, amikor a kereszténység, ahogy láttuk a Jelenések könyve sorozatunkban, a 4.-6. század között az államhatalommal megcsinálja a nagy alkut, és államvallás akar lenni, nyilván akkor minden embernek kedvezni kell, és minden ember vallási igényét ki kell szolgálni. Más vallásokat nemhogy beenged magába, hanem mohón kapva kap más vallások iránt, és az egész kereszténység az lesz, amit Nietzsche, a német filozófus olyan tökéletesen mondott, amikor azt mondta, ne felejtsük el, Nietzsche lutheránus pap fia volt, és maga nagyon hívő vallásos nevelésben részesült, de miután áttanulmányozta a platonizmust, áttanulmányozta a kereszténységet, mármint a középkori és az egyházi kereszténységet, Nietzsche azt mondta, hát mi ez a kereszténység, nem más, mint vulgarizált platonizmus. Az egész kereszténység nem más, mint a középkorban a platonizmus, ahogy közel vitték a néphez, a kereszténységből nagyon kevés maradt, mert a kereszténységnek az alap eszméit szorították ki ezek a tanítások, amelyek tehát a bűn, a megváltás és a halál utáni életnek a tanításai. Kedves hallgatók, ennyi történelmi áttekintést azért gondoltam adni, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az, hogy ma nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy az az igazi keresztény tétel, hogy a halál után van valami, hogy a halál után a lelkünk tovább él, vagy jaj, de jó azoknak, akik már ott fönt vannak, vagy legalábbis középen a purgatóriumban. Az emberek úgy gondolják, hogy ez az igazi keresztény tanítás. Nem lehet megróni az embereket. Mert az emberek, ha nem ismerték meg a Szentírást, akkor valóban ezt a vulgarizált platonizmust vették magukhoz kereszténység címén. Megdöbbentő lenne például az irodalom történetet áttekinteni, ajánlom figyelmükbe, hogyha van idejük olvasni, végül is versek ezek. Arany Jánosnak van egy nagyszabású költeménye, a Honnan hová. Ebben a költeményében azt fejtegeti Arany János, hogy a legnagyobb keresztény eszme a lélek halhatatlanságának az eszméje. Arany János, aki mondjuk gondolkozó ember volt. Arról szól a vers, hogy azt mondja Arany, hogy én nem hiszek a materialistáknak, meg a pozitivistáknak, aki azt mondja, hogy a lényem legjobb fele megsemmisül. Hát a lényemnek a rosszabbik fele, a testem, az lehet, hogy megsemmisül, de a lelkem, a szellem, a legértékesebb rész, hát az tovább él. Azt mondja, erről beszéltek az ókori vallások, ezt mondja Arany, erről beszélt a hindu, ezért zengett Sionon a zsoltár. Arany János is úgy gondolta, hogy a lélek halhatatlansága a legtipikusabb keresztény eszme. Pedig Arany János nagyon nagy gondolkodó volt, nem csak nagy költő volt. Hát akkor hogyan beszéljünk azokról az emberekről, akik nem sokat gondolkoznak, csak mint szokást elfogadnak egy-egy tanítást, nem ellenőrzik. Persze ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez, hogy a lélek tovább él, ez a legszentebb dolog. Hát csak nem leszek materialista, ateista, hát ezek mondják azt, hogy nincs lélek, meg a halál után nincs élet. Vagy hogyha még van kedvük olvasni, aki a magyar irodalomban és talán az egész világ irodalomban a legtökéletesebben egy versben összefoglalta, hogy mit tanít a buddhizmus, mit tanít a platonizmus, neoplatonizmus és a vulgarizált kereszténység? Ez Vörös Sándornak a 3. szimfóniája. Ha nem lenne ilyen kevés időnk, és ha nem lenne ilyen hosszú a vers, mert ezt a verset nagyon kommentálni kell, akkor felolvasnám és elemezném, a kiránduláson esetleg megteszem. Kiránduláson szívesen szoktam verset mondani, meg verset elemezni, de most itt nagyon hosszú perceket venne ez igénybe. Olvassák el ezt a hatalmas, valóban szimfónia, nagyon nagy mű ez. 3. szimfónia címen van benn Vörös Sándor összegyűjtött műveiben. Vörös Sándor itt döbbenetes erővel szinte 3-4 lapon összefoglalni mindazt, amit az ember órák hosszán át se tudna összefoglalni, mindig csodáltam ezt a verset. Azt mondja Vörös, hogy csupa sejtelem ez a vers, csupa sejtetés, hogy az ember látja a létnek a fájdalmát, és nem a kimondott háborúkra vagy nagy szenvedésekre játszik rá Vörös Sándor, hanem az élet elmúlására, madárkák elmúlására. Madárka sír, madárka örül, ilyen állandó visszatérő refrények. A madarak, a világ, azt mondja, hogy az avar sem nyugszik. Szóval az avar sem tud nyugodni itt ezen a földön, ami már leesett, ami már élettelen. Azt mondja, a mozdulatlan avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas.
Azt a halál után dehogy van mozdulatlanság. Halál után is minden mozgásban van. Létezik ez a nagy szanszára, ez a nagy létforgatag. Itt a Földön minden ilyen körforgásban van. És aztán azt mondja a Vörös, hogy néz valahonnan a mennyezetről, a deszkák közül, néz a hatalmas. Ki ez a hatalmas? Isten? Hát ugye személyes Isten nincs a keleti vallásokban. A görög vallásban már mondjuk kezdik pedzegetni, hogy talán az Apolló Isten az igaz Isten, mint személyes Isten, de lényegileg ott is ugye Zeus, meg ezek nem megfelelők egészen Isteneknek. Ez is egy olyan személytelen Isten vallás. Milyen megdöbbentő, hogy Vörös Sándor ezt úgy jutatja érvényre, hogy amikor végig vezet

Nál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Tessenek figyelni, odafönt villámló kútnál, gyönyörű metaforák és jelképek, odafönt villámló kútnál, a tisztaság, a víz, a forrás, villámló kút, ugye ez a nirvána, odafönt villámló kútnál, vagy a Démiurgosz székhelye, remegő gyöngy közt aludtál. Hát ez az igazi élet. Villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál. Kikkel egy éjbe jutottál, mi ez az egy éj, a földi létezés? Kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Hát egy verszakban benne van. Minden benne van. Ugye csodálhatjuk ezt a verset, és mondom, most nem nincs időm ezt végigkövetni, csak néhány részet még. Például a második részben azt mondja a földi életről, figyeljék meg ezeket a finom jelzőket, hasonlatokat. Mit mond a földi életről? Itt minden örömbe bogárka vész. Itt minden jóban van valami rossz, ami megmérgezi azt a jót. Itt minden örömbe bogárka vész. De benne van az is, hogy nem akar talán a bogárka bejutni, csak úgy beleesett, ugye, mint a kis muslica vagy bogár beleesik egy tálba vagy egy pohár vízbe. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Tehát amikor leginkább fáj az élet, és amikor leginkább rádöbbenünk, hogy az élet fájdalom és szenvedés, az a legédesebb pillanat, mert azért vágyakozunk egy másik világba. S a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, tehát figyeljük, hét szín mozog itt és hangözön. Az egész földi létforgatagot így mondja, hogy színek és hangok váltakoznak, mozognak. Az egész földi élet, ez a nyugtalan ide-oda jövésmenés. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönt. Figyelik az ütköztetést, és az ember hogy kívánkozik abba az életbe, itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz, hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. És az egész vers azzal zárul, hogy a létezés az nem más, mint elmúlás, és az embernek egyetlen egy vágya lehet, hogy eljusson egy olyan világba, ahol már nincsen fájdalom, nincs érzés. Ez a vörös vers harmadik tételében a jég. A jég. Szóval ez olyan, mintha valaki lebukna, lezuhanna a jég alá. A jég alatt tisztaság van, fehérség, ott semmi más nincsen. A mélység föllazul, villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Szóval ez a harmadik szimfónia az, amelyben Vörös, aki egyébként két távol-keleti utazást tett, éppen ezért a 30-as években, hogy tanulmányozza a buddhizmust, és aztán utána platonizmust is. A magyar irodalomnak az a költője, aki a legközelebb került ezekhez az eszmékhez, és aki a legtöbbet is fordított ezekből az iratokból, egyetlen egy hatalmas lírai műben összefoglalta azt, ami aztán különböző csatornákon beáramlott a kereszténységbe, áthatotta a kereszténységet, és a kereszténységet tulajdonképpen arra azoknak a vallásoknak a kaptafájára alakította át, amely vallások tehát honnan származnak. Bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Kedves hallgatók, ha így végigtekintjük a vallásokat, a történeti kialakulásukat, csak azt tudjuk meglátni, hogy ennek a paradicsomban elhangzott sátáni eszmének a kiterebélyesedéséről és kiszélesedéséről van szó. Áttekintettem a keleti vallásokat, nagyon röviden a buddhizmust, utána a platonizmust. Na de mi van a kereszténységgel? A tanítás sikján is testet, hogy a halál után van élet, és a halál után van túlvilág. A kereszténység történetében az első-második század. Már az első-második századról azt mondja János apostol első levele, harmadik fejezetében az első három vers, hogy az Antikrisztus már itt van, és majd eljő, és teljes erővel fog hatékonykodni.
Már a korai, legkorábbi századokban kimutathatók olyan tanítások a kereszténységen belül, amelyek arra utalnak, hogy átveszik

0: ezeket az idegen vallási tanításokat, de magán a kereszténységen belül is meg tudunk jelölni konkrét tanításokat, amelyek segítenek a túlvilág hitet elterjeszteni. Az első ilyen nagy tanítás a II.-III. századbeli vértanúk kultusza. Vagy hogy akkor nevezték, a halál kívánása. Ugye súlyos keresztény üldözések időszaka volt ez, II.-III.-IV. század, és bizonyos vallási tanítók azt kezdték hirdetni, hogy milyen boldogok azok, akik életüket adják Krisztusért, akik vértanúk. Ez az igazi élet, és ez az életnek a célja, hogy Krisztusért az életünket adjuk, és kifejlődött egy ilyen keresztény eszme, vagy álkeresztény eszme, hogy a vértanúság kívánása. Ez a II.-III.-IV. Században óriási elterjedésnek örvedett, hogy azok az igazi emberek, akik nem sajnálják az életüket a hitükért, akik szinte dalolva mennek a halálba, és igénylik maguk számára a mártíromságot, ettől már csak egy lépés volt az, hogy ezeknek az embereknek egészen más lesz az elbírálásuk, jutalmat kapnak, ezek az emberek rögtön felébrednek, és tovább élnek a haláluk után. Ezek után a 4.-6. század között különösképpen ott mutatkozott be a pogány vallások átvétele, hogy még egy személyt jelöltek ki arra, hogy a halál után, illetve nem is halt meg, hanem a mennybe vitetett, és ez az egy személy az volt, aki minden pogány vallásban elfoglalta maga helyét, mert ne feledjék el, hogy az európai, a közel-keleti, egyiptomi és európai pogány vallások a görög mitológiával bezárólag tulajdonképpen az istenséget és az istennő kultuszt is átadták az európai történelemnek. Erről olvashatnak ugyanebben a számban, a Patrona Hungáriae című tanulmányban. Vannak ebben rajzok és ábrák is, amelyek megmutatják, hogy például a babiloni istenanyakultusz, az a főníciai istenanyakultusz, vagy akár a kínai istenanyakultusz hogyan lett egyetemes vallástörténeti tényező. Egy szó, mint száz, a 4.-6. században kezd kialakulni a Mária kultusz. Mária, mint istenanyának a kultusza. Aki Isten szülő, Theotokos, tehát Krisztus szüli, és ilyen módon bizonyos értelemben fölötte is áll Krisztusnak, mint aki az anyja, mint aki a világra segítette. Tehát a vértanúkultusz, akiknek talán a túlvilágon már gyors jutalmuk van, az Isten anyakultusz, ugye, aki nem halt meg, hanem a mennybe vitetett, bár maga ez egy csaknem 1600 éves dogmafejlődés eredménye majd, 1854-ben és 1952-ben, tehát a két modern Mária dogma, a szeplőtelen fogantatás és a Mária mennybevitel, ez teljesen 19.-20. században kodifikált dogma. Na de, hogyha már vannak a halál után értelmes lények ott azon a túlvilágon, akkor jön a harmadik lépés, és ez a középkorban a 4.-től a 14.-15. századig tartó folyamat, hogy akkor viszont kapcsolatba is lehet kerülni velük. Mert hogyha oda jutottak ők, akkor nem véletlenül jutottak oda, mi számunkra is haszonnal vannak ott, Mária is szinte egy társ közbenjáróvá növi magát, ugyanúgy, mint hogy a vértanúk, később a szentek, a tanítók, tehát tulajdonképpen kialakul ez a Nietzsche szavával, ez a vulgarizált platonizmus, hogyha van túlvilág és ott van élet, akkor mi kapcsolatba tudunk kerülni vele. Kedves hallgatók, hány lépés innen a spiritizmus? A spiritizmus minek köszönheti a létét? Ha van túlvilág, ha kapcsolatba tudunk kerülni a túlvilággal, akkor a spiritizmusig, ami ugye 1848-ban kezdődik az Amerikai Egyesült Államokban, és 1851-ben New York államban már 100 médium létezik, 3 év leforgás alatt, és onnan indul el világhódító útjára. A magyar irodalomban a legnagyobb emlékjeleket a spiritizmusnak Kosztolányi Dezső állította, ami kifejezetten spiritista regénye, az az Aranysárkány, ugye a befejezésében, ami a spiritizmust az egyik középponti helyre teszi, ez például az Édes Anna, ugye a Viziné, aki állandóan jár a spiritista szánszokra, és Móricz Zsigmond, akitől az első riportokat köszönhetjük, a 30-as évekbe köszönhetjük, hát már aki el tudja olvasni ezeket, a spiritista szeánszokról, amelyek rendkívül elterjedtek a két világháború között Magyarországon. Még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hány lépés innen a spiritizmus? Egy lépés, egy dolgot kell megoldani. Mert ha van túlvilág, és ott léteznek lények, és kapcsolatba tudunk kerülni velük, akkor ezek szerint minden a túlvilággal létesített kapcsolat, az a természet fölötti világgal létesített kapcsolat, tehát ez az egy lépés, ez egy döntő lépés, és ez bekövetkezik a 18.-19. Században, minden, ami természet feletti, az isteni. Így jön létre a spiritizmus. Minden, ami természet feletti jelenség, vagy csodálatos jelenség, az csak Istentől származhat. Kedves hallgatók, a Bibliában az első spiritista összejövetel Sámuel első könyve 28. fejezetében olvasható. Saul király, Izrael királya egy döntő csatája előtt elmegy egy halott idéző asszonyhoz. Ez a halott idéző asszony, aki ott mindenféle praktikákat csinál, ugye Saul annak az a kérése hozzá, hogy a nemrég elhunyt Sámuelt idézze meg, mert vele akar beszélgetni. Tehát tulajdonképpen a Biblia bemutatja azt önmagán belül, egy történetben, hogy mindaz, ami természet feletti, az nem csak istené. Tehát ami természet feletti, az lehet istené, tehát Isten tud csodát tenni, de az isteni csodáknak a tüneményét, a hasonmását, az utánzatát valaki másik lény is tudja tenni, és ez sátán. A Biblia világos különbséget tesz az isteni csodák és a sátáni csodák között. Például Mózes második könyve 7. fejezetében egymás mellett látunk egy isteni csodát, amit Mózes és Áron tesz, és egy sátáni csodát, ami teljesen ugyanaz, majdnem teljesen ugyanaz, ugye ez a majdnem a nagy kifejezés mindig a történelemben, amit viszont a fáraónak a bölcsei tesznek. Tehát a Biblia tud arról, hogy mi a természet feletti világ, amit tehát mi nem tudunk megmagyarázni, amit így szoktak nevezni, hogy okkult jelenségek, vagy parapszichológiai jelenségek, vagy beazonosíthatatlan, vagy megmagyarázhatatlan jelenségek. A Biblia világosan mondja azt, hogy ezek nem csak Istentől származhatnak. Amit el kellett érni itt az európai kereszténységen, aztán az Amerikába átvándorolt kereszténységen belül is, hiszen ez a Fox család, ahonnan kiindult a spiritizmus tulajdonképp utána katolizált, tehát belépett a katolikus egyházba. Ugye azt kellett elfogadtatni, hogy minden, ami természet feletti, az csak Istentől jöhet. Tehát ez a bizonyos Fox család, akiről lehet olvasni pár évvel ezelőtt, mi is árusítottuk, azóta kifogyott a svájci Gustav Toblernek ez a Nincs többé halál című könyve. Ugye ebben lehet elolvasni a legrövidebben, de magyar irodalma is van, talán egy-két rövid összefoglaló mű, mi a spiritizmus és a többi megjelent. Elég gyatra dolgok, mert ezek az 50-es meg 60-as évekbeli kiadványok letagadják, hogy létezik ilyen. Hát itt nincs mit letagadni. Ugye ez a család is mit észlelt, ugye 6 gyermek volt egy családban, 2 lány még otthon volt a szülőkkel, és lefekvéskor kopogtatást észleltek. Nem tudták mire vélni. Aztán megint egy másik este kopogtatást észlelnek. És aztán ugye fel kell az apa, megnézi, hogy ki jár itt, nem jár senki, megint kopogtatás. Hát ugye az egyik lány veszi a lapot, és megy a kopogtatásnak a feltételezett helyéig, és akkor visszakopogtat, és kérdéseket tesz fel, és végül kiderül az, hogy aki kopogtat, az egy néhány éve ebben a házban, amit ők ugye megvásároltak, és így telepedett le itt a család, ebben a házban meggyilkolt utazó, akinek a szelleme visszajár. Hát ez kopogtat, és ez mond el dolgokat, és a lány kérdez. Nagyon megdöbbentő ebben a családi krónikában, hogy a lány belemegy ebbe a dologba, ez a Margit Fox, és akkor kezd kérdezni, és újabb információkat nyer, amelyekről bebizonyosodik, hogy mind igaz. Tehát kérdezi ezt a hangot, hogy ez ki volt, az ki volt, és megkapja a válaszokat. Hát lassanként médiumok lesznek, és összejön a társaság, és híre megy a környéken, és mondom, 3 év alatt már 100 médiumot nevelnek, akik megidézik ugye a szellemeket, és teljesen biztosra veszik azt, hogy a természet fölötti jelenség az csak Istentől származhat. Tehát, hogyha én kopogtatok, és valaki válaszol erre, és aztán utána, hogyha egy besötétített szobába leülünk, és a kezünket az asztalra tesszük, és nyugodtak vagyunk, és ott ugye üvegpoharak vannak, nem nyúlunk hozzá, és mégis elmozdulnak, elkezdenek emelkedni, mi egyéb, Kosztolány ezt nagyon szépen leírja. Mert ő is volt szeánszon. Ugye ezzel nincs mit csodálkozni. A Biblia szerint van démoni világ. Mert ez az Endori jósasszony is, amikor megcsinálja a maga kopogtatását, hogy ő nem kopogtat, ő más dolgokat csinál, akkor egyszerre csak az látszik, hogy a földből feljön egy fehér alak. És még beszél is. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a természet feletti jelenségek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni emberi ésszel és az értelemmel, ezek nem csak Istentől jöhetnek, hanem van egy óriási hitető, van egy óriási hazugmágus, aki ezeket el tudja fogadtatni az emberekkel. Ez a szerencsétlen Fox család aztán teljes alkoholizmusba merül, mind a két lány, aki spiritista médium, tulajdonképpen alkoholizmusban hal meg a múlt század végén, de akkora már elkezdi a világhódító útját ez az egész tanrendszer. Mondom, csak egyetlen egy akadályt kellett kipöckölni. Tudnék azt, hogy a természet feletti világ az egységes világ. Ott nincs ilyen, hogy isteni világ, meg démoni világ, az egységes világ. És kedves hallgatók, ez az, amire döbbenetes erővel ráirányítja a figyelmünket, és ez a befejezés, ami összefoglalónknak Jézus Krisztus, amikor arra a kérdésre ad nekünk választ, hogy miért a történelem végén sokasodnak meg ezek a jelek. Miért a történelem végén veszik a keresztény hit netovábbjának azt, hogy a lélek tovább él? Miért a történelem végén jön be a reinkarnáció, és beszélnek újra megtestesülésről? Hát én életemben csak egy ilyen emberrel találkoztam, az több, mint humoros dolog volt, nem merek általánosítani. Ugye egyik vidéki városban az előadás után jött hozzám egy férfi, hogy ő már legalább ötször újra megtestesült, és ő pontosan tudja az előző életeiről, hogy ő hogy élt. Például azt mondja nekem, hogy tudom én, hogy ki volt ő? Ipolyi Arnold. Hát mondom, nagyon jó, mert Ipolyi Arnoldot éppen én magam is ismerem, mert múlt századi történelmet én is kutattam, vallástörténetet tudnék. Ipolyi Arnold írta máig egyetlen nagyszabású munka, a magyar mitológiája. Két nagy kötet, a magyarok ősvallásáról írt egy nagy művet. Mondom, hát ha ön Ipolyi Arnold, nem tudtam más csinálni hirtelen, mint nevetségre fogni a dolgot, holott szóval ez egy kicsit úgy mondjuk, mint a Saulnak a szőre, egy kicsit fölment az enyém is, hogy ő Ipolyi Arnold. Mondom, nézze, hát én egyetlen egy kérdést szeretnék önnek föltenni, mert mondta, hogy ő már volt pápa is, meg király is, minden, de hát, hogy Ipolyi Arnold volt, az biztos. Mondom, nézze, én sokat nem tudok Ipolyi Arnoldról, de a főművét ismerem. Mondom, meg tudná mondani, hogy mit írt ön, mint főművet? Ezt nem tudja. Mondom, nézze, hogyha mondjuk egy bölcsészt megkérdeznek, aki, hogy ki volt Ipolyi Arnold, mondjuk még azt is tudja, hogy talán kanonok volt, igen, azt mondja, az voltam. Mondom, ez rendben van. Na de mit írt? Hát ez a főműve, hát egy könyvű szerző volt. Hát ő ezt nem tudja. Hát mondom, nézze, akkor ő nem volt Ipolyi Arnold, mert Ipolyi Arnoldról mondom, minden egyszerű bölcsész tudja azt, hogy ez a magyarok mitológiának a híres szerzője. Hát nem volt összeomolva, mondta, hogy ő még Dalai Láma is volt. Nézzék, szóval a jelenségben mondjuk az a nem nevetséges, hogy ez az ember komolyan hisz ebben, ezt hirdeti, és a reinkarnációról nem ő egyedül, aki beszél. És miért ebben a korban van keletje a spiritizmusnak? Állítólag Németországban több százezer médium létezik. Magyarország városait járva hallom, hogy középiskolás diákok járnak állandóan és rendszeresen spiritista szeánszokra. Nem megrendítő dolog? Képzeljék el, hogy egy besötétített szobában tartják ezeket az összejöveteleket, és társalognak hol ezzel, hol azzal, itt is mondhatnék néhány Ipolyi Arnoldot, aki megszólal, és beszélgetnek vele. Sőt, nemrég hallottam azt, hogy Kecskemét környékén van egy nagyon ügyes üzleti vállalkozó, aki bizonyos portékáját népszerűsíti ott a falvakban és a városokban, és miután elmondja a nagy reklám szöveget, utána azt mondja az embereknek, hogy üljenek körbe. És hunyják le a szemüket. És miután lehunyták a szemüket, próbáljanak ellazítani. Ez az, amit már ide nem rajzoltam, az agykontroll. Folytatása következik két hét múlva, az agykontrollról is szeretnék néhány bibliai természetű megjegyzést tenni. Miután az emberek ott ellazultak, ez az ember a körbe áll, és azt mondja, hogy kilát valakit. Akkor jelentkezzen a kilát valakit. Jelentkezik 4-5 ember, ön kit lát rá egyik emberre. És azt mondja, ő lát egy csodálatos fényességet, egy asszony alakot, talán Szűz Mária. Igen, Szűz Mária jár közöttük. Ne jegyünk meg, mondja ő, hanem továbbra is hagyjuk hunyva a szemünket, még kit látunk. Gondoljunk arra, hogy a héten milyen bűnöket követtünk el. Bánjuk meg ezeket a bűneinket. Tegyük le az Isten lábához. Hát Mária is itt jár közöttünk, megtisztel bennünket ezzel. Jelentkezzék az, aki majd lát valaki mást. Eltelik néhány perc, ott egy csöndben vannak, mi egyéb bűnbánat. Valaki megszólal, hogy Krisztus is itt jár. Igen, azt mondja, ne ijedjünk meg, valóban Jézus Krisztus is megtiszteltem, mert ahol bűnbánat van, ott Jézus Krisztus is ott van. Nekem ezt két olyan ember mondta el, aki több éve jár már az előadásokra, hogy ki is budjant belőlem, hogy ennyi következett az előadásokból, hogy menjenek el egy ilyen helyre. Mert egészen tönkrementek, és az egyik epegörcsöt kapott a szeánsz után, a másik pedig így remegett napokig. Mondtam nekik már előtt, hogy nem lehet játszani az ilyen dolgokkal. Hallottam már olyan esetről is, hogy emberek öngyilkosok lettek az átélt hatások alatt, vagy pedig borzalmas bukfenceket csináltak az életben. Igen, azt mondták, ők nem láttak semmit, de többet ilyen helyre nem is akarnak menni, mert azt leírni, amit közben éreztek, azt az iszonyatos feszültséget, rémültséget, amivel őket valaki a kezében tartotta, az leírhatatlan. Miért a 20. században, miért itt a szemünk láttára jönnek elő ezek a jelenségek? Kedves hallgatók, két nagy bibliai válasz van erre. Az egyik válasz Máté evangélium a 24. fejezet 24. versében van. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam, mert Jézus nagy apokaliptikus beszédében az egyik leghangsúlyosabb kijelentés, hogy mi magunk komolyan vegyük ezeket az eseményeket, és ha bár kívülről nézve sokszor nevetségesek, mulatságosak, de a megdöbbenésünk jusson el olyan mélységig, hogy ezekről lássuk, hogy kitől származnak. Könnyen meg lehet jegyezni, Máté 24:24 Jézus ezt mondja ebben a versben. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Előtte Jézus még azt mondta a tanítványoknak, ha valaki ezt mondja, akkor néktek íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, én ettől a két hölgytől megkérdeztem, honnan tudták ők azt, hogy Krisztus nem lehet ott? Hát hiszen azt mondták, azt mondta az a valaki, aki látta, azt mondta a rendezvénynek a felelős, hogy itt van, nem csak Mária jár már körülöttünk, hanem Krisztus. Mondom, honnan lehetett azt tudni, hogy ez biztos, hogy nem Krisztus? Hogy a Biblia milyen csodálatos hatalom, és mit segít. Hát éppen ebben a városban egy jelenése könyve sorozat folyik, csak nem úgy, mint itt Budapesten, hogy már a befejezése, hanem még a kezdete tart, és a jelenése könyve mivel kezdődik? Azzal, hogy Jézus Krisztus jár kell a hét gyertyatartó között, kezében a hét csillag, és szájából két üli éles kard jön ki. Jézus Krisztus nincs itt a földön, csak a második eljövetelekor lesz majd. A levegőjékben, akkor sem a földön, a levegőjékben, hogy magához vegye azokat, akik élni akarnak. Jézus hit által adja az üzeneteit, a tanításait azoknak, akik figyelnek hitben az ő szavára. Jézus nem jelenhet itt meg, mert maga mondja azt, hogy majd eljövök, és helyet készítek néktek, és akkor mindannyian velem lesztek a második eljövetelkor. Amit a jobblator is így mondott, hogy Uram, emlékezzél meg majd én rólam, amikor eljössz a te országodban. Tehát ha a Biblia valamit kimond, hogy Jézus csak a második eljövetelkor jön el a földi emberekért, addig Jézus itt semmilyen formában nem jelenik meg. Akkor ez milyen kategóriába tartozik? És ennek legalább örültem, hogy ezt meglátták. Ez abba a kategóriába tartozik, hogy ha azt mondják, hogy íme itt van a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok, hamis megváltók, és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, ezek nem akármilyen jelenségek. Mert ha a választottakat is el akarja hitetni, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik most még tudatlanok, vagy esetleg nem kíváncsiak arra, hogy mit mond az Isten, mit tud ő velük elhitetni, hogyha a választottakat is el akarja hitetni. Azt mondja a jelenések könyve, és ez a második magyarázat, hogy Sátán a földi történelem vége felé haladva tudja, hogy kevés ideje van, mondja a jelenések 12. fejezete, és mivel kevés ideje van, ezért minden erejét összeszedve harcol és küzd az ellen, hogy mennél több ember tudjon a maga pártjára állítani. Ugye az a lény, aki nem képes megváltozni, aki eljátszotta már a megjobbulását, és csak rosszat tud tenni, amikor érzi, hogy kevés ideje van, akkor nem alább hagy a kísértéseivel, hanem akkor ösztüzet nyit, és akkor mindent latba vet. És kedves hallgatók, még valamit jegyezzünk meg. A Jelenések könyve sorozatból remélem megtanultuk azt a bizonyos történelem szemléletet, hogy Sátán azért is tud ilyen hatalmas erővel munkálkodni a mai világban, mert a mi világunk előtt van egy 200 éves olyan civilizáció, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy ateista civilizáció. Az ateista világcivilizációban Sátánról beszélni nevetséges volt. Sátán, természet fölötti világ, ez nem létezik, hát ez babona is, és csak a keresztény dajkamesék kategóriájába szorítható, mondták. És miután az ateizmus kora kezd lejárni, és a materializmusnak vége, most Sátán milyen területet tud felhasználni? Nyilván, hogy nem a párt emelvényeket, ateista, materialista párt emelvényeket és demagóg szövegeket, hogy mit tudom én, lesz majd egy ilyen világ, vagy olyan világ, meg stb. Nem ezeket. Ez már kihűlt, ezt már nem lehet felhasználni. Hanem ő újra felhasználja azt, amit a történelemben egyébként nagy gonddal kiépített. Újra felhasználja a régi kincstárából azokat a vallásokat, azokat az eszméket, és ezeknek a kapcsolt változataikat, amelyek tovább vitték ezeket az eszméket a történelemben, amelyek már oly sok sikert hoztak neki. A földi történelem vége ezért fog befejeződni egy ilyen óriási hitetéssel, amire egy látomásban is láttuk a Jelenések 16. fejezetében, hogy azt a megdöbbentő látomás, hogy a sárkány szájából, ugye a sárkány mindig az ördög jelképe, a sárkány szájából, a fenevad szájából, ugye a sárkánynak egyik kivételesen erős intézménye a történelemben, szintén egy régi intézmény, és a hamis próféta szájából láttam tisztátalan lelkeket kijönni, mégpedig békákhoz hasonlókat. Tehát valami egyiptomi sötétség lesz a földi történelem végén. Tisztátalan békákhoz hasonló, miért a szájból jöttek ezek ki? Mert az eszmék, a tanítások lesznek a földi történelem végén a legnagyobb ellenségei az embernek. A földi történelem végén olyan eszmék, olyan tanítások, olyan üdvigéretek, olyan megváltástanok, olyan hamis Krisztusok és hamis megváltások fognak szétrajzani az egész földön, amelyeket egy valamivel lehet csak legyőzni. A következetes Istenhez ragaszkodással, ami más néven következetes Bibliához való ragaszkodás. Más emberek előtt nem is lepleződnek ezek le. Hogy egy orvos mondta nekem nemrég, azt mondja, mi rossz van ebben az agykontrollban? Én elfelejtem az okkult részeit, elfelejtem az időszalagot, elfelejtem a természet fölötti világgal való kapcsolatot az agykontrollból. Én úgy veszem az agykontrollt, mintha én az egyik városból átmentnék a másik városba gyalog, de én nem gyalog megyek, hanem kerékpáron. Ez az agykontroll. Mi rossz van ebben? Eddig nem használtam az alfa állapotot, most használom. Eddig nem törekedtem ilyenre, most tudatosan törekszem, hogy ne csak béta állapotban létezzem, mint most úgy, hogy hallunk, beszélünk, mozgunk, stb. Kicsit ernyedjünk el, kicsit vissza leülni, kicsit meditálni, kicsit alfa állapot, és akkor én sokkal több dolgot elérek, nem gyalogosan kell elmennem 3-4 év alatt megtanulni egy nyelvet, meg lehet ezt tanulni pár hónap alatt is, tehát kerékpárral megyek el oda. Szóval mi rossz van ebben? Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő nyilatkozatok ezek. Mert azért gondoltam, hogy egy kicsit megterhelem önöket ezekkel a levezetésekkel, mert arra szerettem volna rámutatni, hogy vallásokban, mitológiákban, eszmékben nagyon sok igazság van, de még több tévedés. És mi emberek nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az igazságot és a tévedést külön tudjuk választani, mint a hamupipőke meséjében a galambok, a magokat és a hamut. Nem vagyunk ilyen helyzetben. Miért? Mert az ember örül egy igazságnak, és az igazsággal együtt a tévedést is beveszi. Ez csodálatosan mondja Ellen Gould White az egyik könyvében, aki így fogalmaz, Sátán mindig pontosan tudja, hogy hogy kell keverni a hamisságait igazságokkal. Mert ő pontosan tudja, hogy egy igazsággal 2, 3, 10, 20 tévedést tud bevinni az emberbe. Na hát itt van a jelentősége a Szentírásnak. életfontosságú ez a jelentőség, és életmentő funkciója van a Szentírásnak. Mert hogyha elment is például az a két hölgy erre a bizonyos összejövetelre, utána lelepleződött előttük az, amit tudtak a Szentírásból, és amit tudtak, hogy igen, az Isten ezt mondja, annak a fényében lelepleződött előttük az, amire most azt mondják, hogy már százak és ezrek mennek el az ilyen összejövetelekre. Hogy mi lesz ezekkel az emberekkel majd néhány hónap múlva, vagy néhány év múlva? Hogy kikészülnek idegileg? Hogy tönkre megy a család életük? Hogy esetleg alkoholisták lesznek ugyanúgy, mint a Fox nővérek? Kit érdekel egy olyan világban, amikor az emberek a pénzre mennek, a sikerre mennek, Isten nélkül mire is mehetnének másra a mostani világban, amit a világ nyújt neki? Kit érdekel? Hogy emberek közben elveszítik önmagukat testileg, lelkileg. János Evangélium a 8. fejezet 44. versében Jézus Krisztusnak az egyik legmegrendítőbb kijelentése ez volt: ti a sátán atyához vagytok hasonlók, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Ő a hazugság atya. Ő nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Kedves hallgatók, most látszik meg előttünk, hogy a hazugság, a nem állott meg az igazság, az most embergyilkosságba fog vinni olyan embereket, akik nem igényelik azt az oltalmat, azt a védelmet, amit az Isten fölajánl. Aki részletesebben érdeklődik tanítások iránt, felhívnám a figyelmét a Mit mond a Biblia című kis kiadványunkra, ami egy szerény kis kiadvány, de amelyben egy külön 10 fejezetből áll, egy külön fejezet van arról, hogy mit is mond a Szentírás a halálról, és arról, hogy mi van a halál után. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: I just felt that on this question, Elder Bicklander, of course, wanted to make sure that he is pleased to work with you, and if you have any more questions, he will be happy to address those, and he can communicate through Brother Janis here.
1: Bocsánat, csak jeleztem, hogy még nem tudtam a Bicklander testvérnek az utolsó gondolatét lefordítani, most megismételte Sean testvér. Tehát, hogy örül, hogy itt lehetett, nem tudja, hogy mindig itt tud elni, valószínűleg nem mindig, de örül, hogy itt volt augusztusban, örül, hogy itt volt most. Most mennie kell, ezt hallottátok, Jancsi elmondta. Azt kérte, hogy ha lenne kérdés, akkor gyűjtsük össze, Jancsi majd, bocsánat, hogy Jancsi izlak elni, és a Cserbik testvér majd utána küldi, és hát el kellett, hogy menjen, és sok áldást kíván a jelenlévőkre. Bocsánat.
0: Sure. On this same question that Elder Bicklander was speaking about, I felt I should make some comments as well.
1: Úgy érzem, nekem is van hozzáfűzni valóm ahhoz, amiről itt most utoljára Bicklander testvér beszélt.
0: It says, Brother Benchon, do you feel pushed into the background? By no means.
1: Úgy hangzik a kérdés, úgy érzi-e Ben Sean testvér, hogy emiatt, hogy Bertie Bicklander elnök megjelent, ő, mármint Sean testvér, a háttérbe szorult? Egyáltalán nem.
0: You have to understand how the organization of the Seventh-day Adventist Church works.
1: Meg kell értenetek, hogy hogyan működik a hetednapi adventista egyház szervezete.
0: Well, Elder Wilson is the president of our church.
1: Wilson testvér az elnöke az egyháznak.
0: We have delegated responsibilities to the various divisions.
1: Felelősségeket helyezzünk ki a különböző divíziókhoz.
0: And Elder Bicklander is both a vice president of the General Conference and the president of the Trans-European Division.
1: Így Bicklander testvér egy személyben a divízió elnöke és egyúttal a generál konferencia alelnöke.
0: I serve as a general vice president.
1: Én egy általános elnök helyettese vagyok a generál konferencia elnökének.
0: So in a sense we're both vice presidents.
1: Tulajdonképpen ilyen értelemben mind a ketten elnök helyettesek vagyunk.
0: The difference is that he has an assignment to this particular territory.
1: A különbség az, hogy neki ehhez a földrajzi területhez, amit a divízió lefed, ehhez fűződik a személyes felelőssége.
0: And my assignment is general to the world field.
1: Az én munkám pedig az egész világra kiterjedő, így van kijelölve.
0: We always work through the leadership of the organizations where we're talking about or where we're dealing with an issue.
1: Hogyha valahol egy kérdés merül fel, akkor mindig az ottani vezetésével dolgozunk a szervezetnek.
0: And right from the very beginning, when after Elder Wilson had had a chance to meet some representatives in Europe here
1: in Paris. Tehát a mostani folyamat legkezdetétől kezdve, amikor Wilson testvérnek alkalma nyílt arra, hogy a képviselőitekkel Párizsban találkozzon.
0: Elder Wilson kept Elder Bicklander right at the forefront.
1: Attól kezdve az élvonal, a frontvonal vagy az élvonalba tolta Bicklander testvért, Wilson testvért, tehát kezdettől fogva.
0: And while it is true that the first visit here with Brother Kamal and myself, I came and Brother Kamal came. Elder Bicklander was not able to come.
1: És így került sor az első találkozóra, ahol Rafat Kamal testvér volt jelen, és én, Wilson testvér nem tudott jönni.
0: And though I was asked by Elder Wilson to participate in this,
1: noha Wilson testvér kért, hogy vegyek részt ebben,
0: I also received an invitation from Elder Bicklander, who is responsible for this territory.
1: Bicklander testvértől is kaptam meghívást, aki ezért a területért felelős, földrajzi értelemben is.
0: So I came also at Elder Wicklander's invitation.
1: Tehát én egyidejűleg jöttem Wilson testvér küldése nyomán, és Bicklander testvér meghívása nyomán.
0: And so it's entirely appropriate, as I have indicated elsewhere, that Elder Bicklander can initiate meetings anywhere in his territory.
1: És ezért teljesen helytálló az a gyakorlat, hogy Bicklander testvérnek joga van bárhol azon a területen belül, ahol illetékességgel bír bármit kezdeményezni.
0: Because he is the administrative leader for this division.
1: Mert adminisztrációs értelemben, igazgatási értelemben ő a vezetője a divíziónak.
0: And it's entirely wrong, this phrase that refers that it was because of the weakening of the position of Ted Wilson. I have no idea what that's referring to.
1: Ezért teljesen rossz ez a megközelítés, hogy a Which sentence was it, sir?
0: Almost the last.
1: Now I see. Hogy vagy pedig csak Ted Wilson pozíciójának a gyengülése miatt ragadta magához a divízióelnök a kezdeményezést és a tárgyalások vezetését.
0: I don't believe Elder Wilson's position or authority or anything has been weakened in any way.
1: Én nem gondolom, hogy Ted Wilson testvérnek a pozíciója vagy a hatásköre bármilyen értelemben meggyengült volna.
0: But Elder Wilson will not leap over Elder Viklander to deal with things in his territory without him being involved.
1: Egyszerűen arról van szó, hogy Wilson testvér nem fog átnyúlni Viklander testvér feje fölött, hogy valamit intézzen az ő területén belül, anélkül, hogy őt is bevonná ebbe.
0: In the management world we call that micromanaging.
1: A management tudományban ezt micromanagingnek hívjuk, tehát amikor közvetlenül nyúlnak területekhez.
0: When by organizational structure a person is given an assignment, you must respect that assignment.
1: Hogyha valakinek meghatalmazás, megbízást adsz egy szervezetben valamire nézve, akkor tiszteletben kell tartani azt a meghatalmazást, amit kapsz.
0: So Elder Viklander of necessity has to participate in these discussions.
1: Tehát Viklander testvér szükségszerűen vesz részt ezeken a tárgyalásokon.
0: And I serve as a consultant from the General Conference.
1: Én pedig a generál konferencia tanácsadójaként vagyok jelen.
0: And I represent Elder Wilson on that basis.
1: Ezen az alapon, ezen a háttéren én Wilson testvért képviselem.
0: But ultimately this is a matter that has to be dealt with and resolved by the Trans-European Division and the Hungarian Union.
1: De ez egy olyan témakör, amit végső soron a divíziónak és a Magyar Uniónak kell intéznie.
0: Because it is a false notion that an entity or an individual can join the church and only be a part of a certain portion of the church.
1: Mert ez egy teljesen téves felfogás, hogy egy személy vagy egy szervezet úgy válhat egy a világközösség részének a részévé, hogy közben az egésznek nem része.
0: If you're going to join the Seventh-day Adventist Church, you become a part of the entire family.
1: Hogyha a hetednapi adventista egyházhoz csatlakoztok, akkor az egész családnak váltok a részévé.
0: There's no division in the Seventh-day Adventist Church like that.
1: És nincs megoszlás, megosztottság a hetednapi adventista egyházban.
0: So that we have to look at the way our church functions.
1: Meg kell figyelnünk azt, meg kell értenünk, hogy hogyan működik az egyházunk.
2: Köszönjük szépen. Engedelmetekkel így beszélgetünk, hogy tartsunk a szünetet, de szerintem ideál csak 50 percünk alatt időpazarlás lenne, úgyhogy akinek esetleg szüksége van szünetre, közben osonjon ki és osonjon vissza. Jó, akkor még kérdezem még az ökumenizmuson belül, hogy a világon máshol okozott a megosztottságot az ökumenikus probléma, hogyan sikerül ezt kezelni? Is there any other part of the world where the ecumenical problem results in divisions or?
0: I really don't think that at this point we have many problems with ecumenism in our world church.
1: Én tényleg úgy gondolom, hogy ezen a ponton nincs sok problémánk a világközösségen belül.
0: There, as Elder Viklander mentioned, may be two or three places in his division that people would like to be closer to other denominations.
1: Ahogy Viklander testvér említette, az ő divízióján belül van három olyan hely, ahol az emberek szeretnének közelebbi kapcsolatot kialakítani más felekezetekkel.
0: But the broad membership of the Seventh-day Adventist people is that ecumenism is not something we want to get involved with.
1: De az hetednapi adventisták széles köre, a tagság széles köre nem akar belefolyni az ökumenizmusba.
0: At least in the more serious relationships, as Elder Viklander described them, 3, 4, and 5.
1: Legalábbis abban a szorosabb formájában, amit itt Viklander testvére a harmadik, negyedik és az ötödik szintként említett.
0: We don't mind shaking hands and being friendly with the pastor of another church.
1: Számunkra nem jelent gondot kezet fogni, kezet rázni, és jó viszonyban lenni egy másik egyház lelkészével.
0: How else do we have a chance to influence that person?
1: Ki tudja, hogy milyen módon tudunk befolyást gyakorolni erre az emberre?
0: But there's no agreement, no compromises, no watering down of who we are in our belief.
1: De nincs szó arról, hogy megegyezésre jutnánk, vagy megtagadnánk a kilétünket.
0: And most all Seventh-day Adventists, I think, adopt that kind of a position.
1: És azt gondolom, hogy a legtöbb hetednapi adventista ezt a megközelítést teszi magáéval, amit én most itt elmondtam.
0: Where there may be exceptions to that, they are more isolated cases.
1: Lehet, hogy vannak ezekről kivételek, de ezek elszigeteltek.
0: And when we see that, we simply have to counsel those people.
1: És amikor ilyet tapasztalunk, akkor egyszerűen tanácsolni kell ezeket az embereket, akik ezt teszik.
0: And as has been mentioned, we have a section in our working policies that addresses this.
1: De ahogy említettük is, van egy olyan szakasz a working policy-ban, ott van, that's in Hungarian. Működési szabályzatunkban, bocsánat, ami erre külön kitér. Sorry.
0: Well, I'm not going to read the policy here. I just wanted them to make sure they understood that there is a section that is entitled Relationships with Other Christian Churches and Religious Organizations.
1: Igen, tehát az a cím ennek a szakasznak, ez az O110-es, hogy viszonyunk más egyházakhoz és vallási szervezetekhez. Ez külön tétel a működési szabályzatban.
0: And so we have a written policy that tries to articulate how we want to relate.
1: Tehát itt írásban van foglalva, hogy mi ezt hogyan látjuk. Itt van angolul, magyarul, ezt ajánlották fel a testvérek, hogy itt hagyják, és akkor.
3: Okay. I will try my best to present Dr. Wicklander here.
1: Aztán megpróbálom a legjobbat nyújtani Wicklander testvér távol létében.
3: And I wasn't expecting to answer any questions, so I'm not as prepared as he is.
1: Eredetileg ugye tőlem úgy volt, hogy nem kérdeznek, ezért nem is készültem.
3: But quickly on the question of ecumenism.
1: De röviden szeretnék az ökumenikus kérdéshez hozzászólni.
3: I believe Elder Sean and Elder Wicklander have said quite sufficient enough information.
1: Azt gondolom, hogy az előttem szólók elég kielégítően válaszoltak már.
3: But just an example how we in our unions deal with some of these questions.
1: Csak példaként szeretnék felhozni egy esetet, hogy mi hogyan kezeljük ezt a kérdést az unióinkban.
3: A couple of years ago there was this question came regarding one of the unions that we have up in North Europe, whether they should be have an associate status in the Christian Alliance organization in their country.
1: Néhány évvel ezelőtt felmerült az egyik északi uniónkban az a kérdés, hogy mi lenne, hogyha társult tagok lennének a keresztény szövetségben, Christian Alliance-ban.
3: And they called a session, that's what it's called in our language, they called a session with the representatives from the different churches. A session or a constituency meeting.
1: So,
3: delegates.
1: Now I see. Tehát, hogy a mi fogalmaink, ez olyan, mint egy küldött értekezleten részt vennének társultan.
3: And once the arguments for and against were clearly laid before the delegates,
1: és miután oda-vissza áttárgyalták az érveket,
3: it was voted down, it wasn't carried through.
1: Bocsánat, tehát ezt a kérdést a küldőgyűlés előtt tárgyaltuk meg, már adventista küldőgyűlés előtt, oda-vissza áttárgyalták a témát, és aztán leszavazták.
3: So this is just an example of the process that we followed in one of our unions recently.
1: Ilyen esetekre van példa az unióinkban, az utóbbi időben.
2: We appreciate short answers. Thank you very much. Most akkor ökumenizmussal kapcsolatban a kérdések.
4: Lenne egy konkrét kérdésem Ócsai Tamáshoz, hogy elhangzott a Benson testvér részéről, hogy azért hogy óvakodunk attól, hogy szószékünkre hívjuk fel, hívjuk meg.
2: It was said that we are very careful not to invite these other churches, church leaders to the standing position.
4: Nem egészen egy éven, még egy éve sincs, hogy katolikus teológusok meghívattak a Székelybertan utca szószékére sorozat keretében, de előbb még valamit szeretnék a Sean testvérnek mondani.
2: It is less than one year than some of the Catholic leaders were invited to the Székelybertalan Street Church for speaking.
4: De előbb még szeretném elmondani azt, hogy mi abszolút nem az elzárkózás hívei vagyunk.
2: But first I would like to share with Ben, Brother Bram, that we are not on the principle of separating ourselves from
4: others. Én személy szerint rettenetes bajnak tartom az adventista gőgöt, vagy valamiféle önigazultságot másokkal szemben.
2: I personally think that the kind of Adventist pride is a very big problem.
4: Hiszem azt, amit Ellen White ír, hogy sokan különböző közösségekben igazabban követik az általuk ismert világosságot, mint sok adventista, aki nem jár az igazságban.
2: I believe what Sister White wrote, that a lot of members of different churches are more faithful to follow the light they have in those churches than a lot of Adventists in our churches.
4: De szerintem a profétikus kép és a Biblia alapján nagyon egyértelmű, hogy hol húzódik a határvonal.
2: But according to me there is a very fine very very very well defined border between ecumenism and non-ecumenism, yeah.
4: Személyekkel szívélyes kapcsolat.
2: With persons, with individual, we have to be a wholehearted relationship.
4: Sőt, testvéreinknek ismerjük el, akik lelkiismeretesen követik az általuk ismert világosságot.
2: And even we can say they are brothers or sisters of ours if they really faithfully follow their light.
4: De a szervezetek és ahogy Ellen White írja, hogy ez bodies, mint testületek, azokkal viszont nem lehet közünk.
2: But as far as organizations or with the term Ellen White use bodies, we cannot

0: That's a big question.
1: És szerintem nagyon nagy restség van abban, hogy a proféciákat tanulmányozzuk, és igazán helyre tegyük, világosan lássuk, hogy a proféciák fényében hova tart az ökumenizmus, és mi a mi helyes viszonyulásunk
0: And
1: hozzá.
0: I think there is a great laziness as far as clarifying prophecies, where we are heading to, and what is the correct interpretation of prophecies, especially concerning ecumenical issues.
2: Well, I think I agree with most of what you said.
3: Azt gondolom, a legnagyobb részére annak, amit elmondtál, egyetértek.
2: Perhaps not enough has been said about this, and we need to keep this before our people.
3: Talán nem mondtunk eleget erről most, és ezért a népünk előtt kell tartanunk ezt a kérdést.
2: Usually articles of this kind are put out in Liberty magazine, which is widely distributed in North America.
3: Széles körben terjesztett magazinja az egyháznak, a Liberty magazin Amerikában, és abban van erről szó.
2: That's our religious liberty publication.
3: Ott vannak a vallás szabadsággal kapcsolatos kiadványaink.
2: It deals with these issues between religious groups and between the church and the state.
3: Amelyek ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, hogy hogyan viszonyuljunk más vallási csoportokhoz, illetve az egyház és az állam viszonya.
2: So maybe you have not access to that publication.
3: Talán van hozzáférésetek ezekhez a kiadványokhoz.
2: Talán nem volt
3: eddig hozzáférésetek.
2: I think we do need to pay serious attention, and I'd say that Elder Wilson himself has reminded not too long ago our churches and our schools not to invite people who are not part of our denomination to have to come and give a speech, especially in the context of worship or in the context of some specific church function.
3: Tehát több figyelmet kell szentelnünk ennek a kérdésnek. Maga a Wilson testvér és a közelmúltban nyilatkozott erre nézve, és felszólította az adventista iskolákat és intézményeket, hogy ne hívjanak meg olyanokat, akik nem a felekezetünk tagjai, különösen nem előadásra vagy ilyen alkalmakra.
2: Now, in the church that I'm a member of, we had a community day, and my pastor invited a pastor of another denomination to come and read a defined verse of scripture.
3: Volt egy közösségi alkalomban a gyülekezetben, amelynek a tagja vagyok, egy közösségi nap, és oda a mi lelkészünk meghívta egy másik felekezetnek a lelkészét, hogy ott olvasson fel szép igehelyeket.
2: I think if you involve people from other backgrounds, you need to give them an assignment that is very defined.
3: Ha valahonnan máshonnan hív meg az ember így más felekezetbeli előadót, akkor nagyon konkrétan körül kell határolni azt, hogy meddig terjed az ő felhatalmazása.
2: But it is not appropriate just to turn over the pulpit to these people.
3: Sorry, I have to correct myself. Tehát, hogy olyan igeszakaszokat olvasott fel, amit előre kijelöltek. Rosszul mondtam, nem szépeket, hanem kijelölteket, előre kijelölt igeszakaszokat, és ehhez csatlakozott az általánosító vélemény, hogy nagyon pontosan meg kell tázni, hogy nehogy túllépje a határokat. The last one.
2: We should not just open our pulpits open-endedly to these people.
3: Nem nyithatjuk, nem tehetjük szabad egyszerűen határok, korlátok nélkül a szószékeinket más emberek számára.
2: So be very careful. I think that's what we would say to ourselves and to our people. Be very careful about this relationship.
3: Tehát nagyon óvatosan kell eljárnunk ezekben a kapcsolatokban, ezt hangsúlyozzuk az embereink számára.
2: We don't want to be isolationist.
3: Nem akarunk elszigetelődőek lenni.
2: But we don't want a compromising relationship either.
3: De nem akarunk megalkudni sem ezekben a kapcsolatokban.
4: Tomás. Előtte engedjétek meg, hogy egy régi történetet nagyon röviden elmondjak. Ez valamikor talán 80-as évek vége felé lehetett. Egy ökumenikus ima hétre meghívták egyik lelkészünket, hogy tartson előadást. Sokat gondolkozott, hogy elmenjene. A téma a 10 parancsolat volt, és hogy nem véletlenül, bocsánat, hogy így kihangsúlyozom, jó nagy idézőjellel, a 4. parancsolat esett rá. És amikor odament a szervezőkhöz, azt mondta, hogy kedves barátaim, testvéreim, én csak úgy tudok beszélni a 4. parancsolat, ahogy én hiszem, és akkor az volt rá a válasz, hogy el is várjuk tőled. és beszélt a negyedik parancsolatról ezen az ökumenikus ima hét alkalmával, sok-sok nem adventista hívő előtt beszélt. Ez csak még az előző gondolat.

0: Hoz egy komment. Kezemben tartok egy idézett gyűjteményt, hogy több más dolog is van. Az Evangelizálás című könyv 262. oldalán található. Alkalmad nyílhat, hogy más egyházakban beszélj. Ezeket az alkalmakat felhasználva emlékezz az üdvözítő szavaira, legyetek okosak, mint a kígyók, de szelidek, mint a galambok. Ne ébreszd fel az ellenség rossz indulatát vádaskodó beszéddel, így elzárod az utat az igazság előtt. Világos, rövid üzenetet kell hirdetnünk, azonban vigyázz, ne kelts ellenállást, tartózkodj minden kemény kifejezéstől, szavadban, cselekedetben légy bölcs, és légy bölcs az üdvösségre, mutasd be Krisztust mindazoknak, akikkel érintkezel. Csodálatos eredményeket láthatunk, ha Krisztus lelkületével övezve lépünk munkába. Ez konkrétan erre vonatkozik, amikor én elfogadtam ezt a meghívást, akkor ez motivált engem, hogy elfogadjam. Másik kérdésre a Székely Bertalan utcai alkalomra vonatkozóan. Nem tudom pontosan, mi volt ez az alkalom, ez a vallásszabadsági konferencia volt, mert ott is tartottak előadásokat. Bibliai Szabad Egyetem. Nem voltam ott, tehát nem tudok erről nyilatkozni. Én egy régebbi esetről tudok, amikor a Nagy Küzdelem sorozat ment a Székely Bertalan utcában, és akkor teológiai professzorokat hívtak meg, arra vonatkozóan, hogy a saját egyházuk kialakulásának a történetéről beszéljen, például a református teológiai professzort, a református, tehát a kálvinizmus kialakulásáról, ugye amikor arról a fejezetről volt szó, én erről tudtam, erről az előadásról, én ezt nem ismertem pontosan. Bocsánat, nem mind a 110 gyülekezetben nem tudom a programokat, ez elkerült a figyelmemet, utána fogok nézni, csak ezt tudom tenni, hogy mi volt. Hát központi, egy nagy gyülekezet, mondjuk így a legnagyobb gyülekezet a Székely Bertalan, nem mindig kísérem, lehet, hogy hibám, de nem mindig kísérem figyelemmel, hogy pontosan milyen gyülekezeti programok vannak. Az országban számos helyen folyik a Bibliai Szabad Egyetem, én is jó néhányan részt veszek és tartok előadásokat. Nem tudom pontosan, hogy mi volt, utána fogok nézni, csak ezt tudom megígérni.
1: István.
2: I'd like to shorten my speaking, okay? Because I think so, it's the time to say about the facts, not your opinions.
1: Azt hiszem, hogy most röviden szeretnék hozzászólni. Ideje annak, hogy ne csak vélemények hangozzanak el, hanem tényekről is legyen szó.
2: For this, just one question. Sorry, but I speak Hungarian first and then translate, because it's easier than translate. Tehát egyetlen egy kérdésem van.
1: Egy kérdésem van, csak I have only one. That's a perfect translation.
2: With a short background.
1: I have only one question.
2: Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeznek meg egymással?
1: Are the two of them walking together in one way if they are not agree?
2: Az alábbiakban. Mi, akik mindenben a Bibliát tekintjük mércének, valljuk, hogy Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége.
1: We say who we believe that the Bible is the only standard in every question that we say that.
2: We confess that the church is God, is the pillar and the ground of the truth. Ezért csak azokkal lehetünk egységben, akik vallják a következőket.
1: That's why we can be unified only those who follow the following statements. Mi megvan az egész? Ja, megvan angolul nekik, ugye ne olvassuk, elolvassák ők az egész.
2: Okay, right. De vagy én mondom angolul inkább.
1: Mondd el magyarul, és közben olvassuk.
2: Tehát valljuk. És itt van szó az ökumenizmusról először. Azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. This is the ökumenizm. Ezért elutasítjuk az ökumenizmus minden formáját. A Magyar Unió a múltban és a jelenben egyaránt részt vesz ökumenikus rendezvényeken. These are the which were identified with the women, for they are virgins. Therefore refuse all form of ecumenism. The Hungarian Union takes part in programs of ecumenism in present time as in the past.
1: István, hogy szintén csak magyarul mondod, azért jó, mert akkor értik, és még olvassák meg, van nekik angolul, le van fordítva. Tehát most, amit mondasz, azt olvassák.
2: Egy példány beodaadtam, igen.
1: Ezért csak magyarul mondod, és akkor időt nyerünk.
3: Ott van nála, úgyhogy tudja olvasni.
2: Oké.
1: Okay.
2: Valljuk, hogy a világbarátsága ellenségeskedés Istennel. Aki ezért a világbarátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Mivel az új magyar alaptörvény és egyházügyi törvény az egyházi státusz elnyerését, az állammal való elvi és gyakorlati együttműködéshez kötötte, ezért mi elutasítjuk az egyházi státuszt. A Magyar Unió vezetése kérvényezte és megkapta az egyházi státuszt. Valljuk továbbá, jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Ezért hitéleti tevékenységhez állami támogatást mi nem veszünk igénybe. Az Unió elfogad állami támogatást. Mi valljuk, hogy Isten egyháza az a gyülekezet, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt. A Magyar Unió az egyházat a látható egyházszervezettel azonosítja. Mi valljuk, hogy mivel Krisztus a feje a testnek, az egyháznak, ezért presbitereinket szolgálatra választjuk, és nem a helyettünk való döntésre. A Magyar Unió gyakorlata az, hogy a tagság megkérdezése nélkül dönt. Mi valljuk, hogy a diakónusok egyfeleségű férfiak legyenek. Ezért elutasítjuk a nők felszentelését. Az Unió már női presbitert is szentelt. Mi valljuk, hogy az Isten tisztelet nem egyeztethető össze a hivalkodó, harsány, az érzelmek befolyásolására épülő ige hirdetéssel és zenével. A Magyar Unió engedi a rockzenét, gospelt és a karizmatikus ige hirdetést. És végezetül, mi valljuk, hogy a bűn felismerése az őszinte bűnbánat és bűnvallomás nélkül nincs megigazulás. Ezért ismerd el a te hamisságodat, hogy hűtlenné lettél az Úrhoz, a te Istenedhez. Tartsatok bűnbánatot, és valljátok meg bűneiteket egymásnak. Ezért nem formális bocsánatkérésnek van helye a Magyar Unióból kizártak felé, hanem az Unió részéről annak belátására, hogy sokak előtted gonoszságaink és bűneink bizonyságot tesznek mi ellenünk. Mert gonoszságaink velünk vannak, és bűneinket ismerjük. Lássátok be, hogy elpártoltunk és megtagadtuk az Urat, és eltávoztunk a mi Istenünktől, szóltunk nyomorgatásról és elszakadásról. Gondoltunk és szóltunk szívünkből hazug beszédeket. Ehhez az Uniónak tisztáznia kell a sorain belül ügynök kérdést, amit jelenleg sajnos minden eszközzel takargat. Fentiek hátterén megismétlem a kérdést, amelyre csupán igennel vagy nemmel várjuk a választ. Vajon járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással? We wait to answer only yes or no, as Jesus Christ said. You're talking, let's be yes, yes or no, no. Thank you very much.
1: Köszönjük. Who would be the first one to answer?
3: This is a false question.
1: Ez egy hamis kérdés.
3: You cannot answer that question yes or no.
1: Ez a kérdés nem válaszolható meg igennel vagy nemmel.
3: You have many statements here with interpretations of scripture that are very narrow.
1: Nagyon sok olyan állításod van ebben az írásban, ami a Bibliának az értelmezése és nagyon szűk látókörű értelmezése.
3: As I tried to explain earlier,
1: ahogy korábban már megpróbáltam elmagyarázni,
3: there are different levels of decision making in the church.
1: Különböző szintű döntéshozatal van az egyházon belül.
3: There are fundamental beliefs that are central to our understanding.
1: Vannak az alapvető hitelvek, amelyek központiak a mi megértésünkben.
3: There are other areas of practice mostly practice, that vary from individual to individual.
1: És vannak más területek, nevezük gyakorlatoknak, leginkább gyakorlatokról van szó, amelyek egyénenként különböznek.
3: In a relatively small group like this community.
1: Egy relatívli viszonylag kicsi csoport, mint amilyen ez a közösség itt.
3: You can almost demand uniformity.
1: Majdnem, hogy elvárhattok teljes uniformitást, teljes egységet.
3: And I'm afraid also to some degree rigidity.
1: Some degree of
3: rigid, being rigid.
1: És valamelyest lehetünk rigidek és merevek, és ugye ilyen kis közösségről van szó.
3: But if you believe that we have and that God wants to have a worldwide church.
1: De hogyha valóban hiszed azt, hogy Isten egy világszéles egyházat szeretne.
3: We have people in different countries, in different places, in different cultures who read the same Bible that you and I read.
1: De lesznek emberek different, különböző kultúrákban, különböző földrészeken, különböző országokon, akik ugyanezt a Bibliát olvassák, mint te.
3: And they sincerely and honestly see things in there that are different from what you or I may see.
1: És ők komolyan és őszintén fogják elmondani, hogy az alapján mi az ő véleményük, és az a vélemény lehet, hogy különbözni fog a tiédtől vagy az enyémtől.
3: Now I'm not advocating misreading or abandoning the words of scripture.
1: Én nem azt próbálom előadni, hogy félre kell értelmezni a Szentírást.
3: But I'm just saying that you take an example, therefore, that we refuse all forms of ecumenism.
1: Például itt mondod a levélben, az írásodban, hogy mi visszautasítunk az ökumenizmus minden formáját.
3: I can agree with that only if you define the word ecumenism.
1: El tudom fogadni ezt a mondatot akkor, hogyha meg tudod mondani, mi az, hogy ökumenizmus.
3: I would rather, as Elder Viklander said, these interrelationships that we have sometimes with people in other denominations to call that something else.
1: Én inkább, ahogyan hallottad Viklander testvértől is a mai napon, az őt különböző meghatározását, különböző viszonyulás az ökumenizmuson belül.
3: That is not ecumenism.
1: Az nem ökumenizmus.
3: Ecumenism is only when the compromises begin to take place.
1: Az ökumenizmus akkor van, amikor kompromisszumokat kötünk.
3: And so if that's your meaning of ecumenism, yes, I can agree then that we reject all forms of ecumenism.
1: Hogyha te meghatározásod az ökumenizmusban az, hogy kompromisszum, kiegyezés, az elvek feladása, akkor egyetértek veled, ilyen formában az ökumenizmus minden formáját feladjuk.
3: And I could go through the other ones in a similar way.
1: És hasonlóképpen végig tudnék menni a levelezen, és mindegyes pontját ugyanígy megvilágítani.
3: You're asking me to say yes or no.
1: Azt kérjed tőlem, azt mondjam, igen vagy nem.
3: Requires for me an answer that I cannot conscientiously support.
1: Egy olyan választ akarsz tőlem kicsikarni, amit a lelkiismeretemmel nem lehet összeegyeztetni.
3: Because we have to define our terms, we have to look at what the Bible passage really is saying in its context.
1: Nekünk először is meg kell határozni egy kifejezést, meg kell mondani a Biblia összes része alapján, hogy ez a kifejezés mit jelent, kontextusában, és utána tudunk válaszolni kérdésekre.
3: And I don't think we have the time to go through this one by one in detail.
1: Nem hiszem, hogy sajnos van időnk, hogy egyenként végigmenjünk ezeken a dolgokon.
3: But you have raised a number of good questions.
1: De néhány számos jó kérdést is sikerült feltenned.
3: And perhaps at another time we can address some of these and discuss them.
1: És remélem, hogy egy más alkalommal azokat a jó kérdéseket fel tudjuk vetni, fel tudjuk válaszolni.
3: But I don't think we're going to allow ourselves to be forced into a position that would be criticized no matter which way we answered.
1: De nem hiszem, hogy beleengedem magam egy olyan helyzetbe, amelyre akárhogyan is válaszolok, mindenféleképpen kritizálva leszek.
3: So I
1: ez egy csapda helyzet.
3: I hope you accept that with understanding of the position that I'm in.
1: Remélem, hogy elfogadod megértéssel ezt az álláspontot, amit képviselek a kérdéseiddel kapcsolatban.
0: I support Elder Sean 100%.
1: Először is azt szeretném mondani, hogy teljes mértékben támogatom az előttem szóló Brother Sean-t.
0: May I ask the brother, is he a lawyer? Is he a lawyer?
1: Megkérdeztem, hogy nem véletlen egy ügyvéd vagy?
0: It is obvious from the question that he's raising that he is a lawyer. He's like a defense lawyer.
1: Azonnal tudtam, hogy egy valószínűleg ügyvéd lehet, valószínűleg védő ügyvédszerű.
4: We will not get dragged in a situation where we have to be in a yes or no.
1: Soha sem engedjük, hogy berángassanak bennünket olyan helyzetbe, ahol csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni.
4: Because if we go into a situation of yes and no, there can be no dialogue between the Adventist Church and Kerak.
1: Mert hogyha egy olyan kérdést teszünk fel, igen vagy nem, ott nincsen párbeszédnek helye.
4: There are also a few verses which you have not listed there on that list. There's the reason why you omitted these verses.
1: Van néhány olyan vers, amit nem idéztél szándékosan a leveletben.
4: And that's very unfortunate.
1: És ezt nagyon sajnálom, hogy ezt nem tetted be.
4: I also feel that you're not really wanting the answers to these questions.
1: Azt gondolom személyesen, hogy nem biztos, hogy valóban választ akarsz a kérdésre, más volt a célod ezekkel a kérdésekkel.
4: I feel in your mind you already have the answers.
1: Azt hiszem, hogy a te gondolatodban a válasz már régen készen van, akkor pedig nem kéne megkérdezni.
4: It is unfortunate because your document is very good.
1: Ez sajnálatos, mert maga az írás az nagyon jó.
4: If we turn it into positive points.
1: Hogyha a pozitív pontokra fordulunk.
4: And that could become part of the agenda of discussion between the Kerak and the Adventist Church.
1: Hogyha a pozitív pontokat kiemeljük, amiket te magad is kiemelt, és azokon kezdtünk el beszélgetni, ez előrevihet a Kerak és a közösség között.
4: But in its present form, this belongs with the courts.
1: De a jelenlegi formájában ezt inkább a bírósági tárgyaláson lehetne használni.
4: It doesn't belong in the corridors of a church.
1: És nem tartozik egy gyülekezetnek, egy testvérgyülekezetnek a padlójára.
4: It is accusatory to build a defense.
1: Ez egy olyan vádbeszéd volt, amivel védekezni szeretnél.
4: But we want to heal.
1: De mi gyújtani szeretnénk, nem bántani.
4: We want to say sorry.
1: Mi azt szeretném mondani, hogy sajnáljuk.
4: We want to deal with the schism of 37 years.
1: És mi szeretnénk foglalkozni ennek a 35 évnek a fájdalmaival, problémával.
4: And that cannot be dealt with yes and no answers.
1: És ez a 35 éves szakadás, ezt nem lehet igennel vagy nemmel kezelni.
4: That would require God's grace.
1: Istennek a kegyelme szükséges ehhez.
4: And a change of the heart.
1: És a szív megváltozása. Csak egy nagyon rövid megjegyzés. Sajnálom, hogy ügyvéd vagyok, szóval sajnos, hogy tényleg az vagyok.
2: Azt is sajnálom, hogy egyházpolitikai választ kaptam, és nem olyan választ, amit az Isten embereitől vártam volna, amit Krisztus is mondott volna, aki végtelen egyszerű válaszokat adott. Hiszen nem rólam van szó, nem az én személyem.
1: Köszönjük szépen. Következő kérdés az ökumenizmussal kapcsolatban. Igen, mikrofon tegyetek szívesek másokat.
5: Szeretném előjáróba elmondani, hogy második generációs adventista vagyok.
1: First of all, I would like to share with you that I'm a second generation Adventist.
5: A szüleim katolikus családban nőttek fel.
1: My parents was raised originally in a Catholic family.
5: 1968. június 28-án keresztelkedtem.
1: 28th of June 1968 I was baptized.
5: Amit mondani szeretnék, az nem elsősorban ökumenizmus, tehát nem ehhez a témához szól, de nagyon kikívánkozik belőlem, mert nagyon bántó volt, amit Sean testvér mondott.
1: What I would like to tell right now, it is not directly to the topic. It is just a reaction what I just heard from Brother Sean.
5: Nemrég olvastam valamikor a nyáron az interneten, hogy ha valami úgy hápog, mint egy kacsa, az kacsa.
1: that's simple English, I know. So if someone make a noise like a duck, hop, that is a duck.
5: Ha úgy repül, úgy úszik.
1: If someone fly like a duck, that's a duck.
5: Akkor az kacsa. Ugye?
1: Yeah.
5: Sean testvér azt mondta, hogy mi nem vagyunk adventistának tekinthetők. Hetednapi adventistának tekinthetők.
1: Mint a szervezet része, nem? Tehát úgy, mint
5: ezt én értem. De most itt jön a kacsa hasonlat.
1: Brother Sean told that we are from an organization point of view, not seven-day Adventist.
5: Mi hiszünk a hatnapos teremtésben.
1: We believe in the six-day creation.
5: Megtartjuk a szombatot.
1: We keep the Sabbath.
5: Igyekszünk egészséges életmódot folytatni, tartózkodunk a tisztátalan.
1: We try to follow healthy lifestyle and avoid any unclean.
5: És várjuk Jézus második eljövetelét.
1: And we are looking forward and waiting for the second coming of Christ.
5: Nekem ez nagyon bántó volt, hogy erre azt mondják, hogy ez nem hetednapi adventizmus.
1: De azt mondta, hogy nem
5: én
1: azt
5: értem,
1: mondta, hogy...
5: Én értem, hogy a szervezetileg...
1: Okay. That's why I was offended that you told that we are not Seventh-day Adventists.
5: És azt szeretném mondani, hogy a Miskolci nyáron volt a Miskolcon az egyháztanácsi gyülekezetben egy ünnepség, valami centenárium vagy valami ilyesmi, tehát gyülekezeti jubileum valami volt.
1: In the Seventh-day Adventist Church in Miskolc, one of the Hungarian cities, there was in this summer a kind of celebration.
5: Mutatták a Miskolci gyülekezetről, tehát fényképeket készítettek, ahol a szószék mögött föl van téve márványtáblára a 10 parancsolat.
1: They showed some of the pictures from this occasion, this event, and behind the table or in Miskolc there is a nice stone 10 commandments replica.
5: És az egy lebutított 10 parancsolat, ahol a negyedik parancsolat úgy van megfogalmazva, nem tudom pontosan idézni, hogy megemlékezzél róla, hogy nyugalom napot szentelj, ennyi. Hát akkor, most akkor ki az adventista? Ki olyan, mint egy kacsa, ki olyan, mint egy nem kacsa?
1: That's difficult to put, szerintem elég lesz, hogy áttenni, hogy megértsem, mit kérdezel, de okay. This is and that is an oversimplified 10 commandment. The fourth commandment is shortened, saying you keep the Sabbath. So who is Seventh-day Adventist and who is not? Let's get that. Okay.
5: Igen, és tehát oda is meghívtak más egyházakból résztvevőket. Jó, ez egy ünnepség, ezt el is szóval megérti az ember, de én az itt levő képviselőknek azt szeretném mondani, hogy az ökumenizmus. Tehát magyarázhatunk mindenfélét, és emberi kapcsolatokat is magyarázhatunk bele. Még egy utolsót, csak egy mondatot szeretnék, hogy azt szeretném, mert valaki azt mondta, hogy Cserbik Jánosék azon munkálkodnak, hogy így, ahogy van a kerakot, bevigyék az Unióba. Én azt szeretném kérni, hogy lehessen nekem jogom ahhoz, hogy én nyilatkozzak, és én azt szeretném, ha minden gyülekezetben megkérdeznétek, és aki akar, az menjen, aki nem akar, az maradhasson.
1: Köszönöm. This was not a question, this was an advice for us, that there is a notion that Brother Cherbik would like to put all the Kerak into the Seventh-day Adventist Church, and I as a member request that please ask me whether I would like to go or not. So you don't have to answer. This is a statement. Thank you very much.
6: Let me just...
1: Okay.
3: I apologize if I offended anyone.
1: Először is szeretnék elnézést kérni, hogyha bárkit is megbántottam volna.
3: But you can understand that from a legal perspective,
1: de meg kell értetek, hogy jogi szempontból,
3: if your names are not registered in the membership books of an organization, you're not a member of that organization.
1: Hogyha a neved nem szerepel a taglistán egy szervezetben, és a te neved nem szerepel a taglistán a Hán Adventista Egyház taglistáján.
3: It's as simple as that.
1: Akkor jogilag nem vagy a Hán Adventista Egyháznak a tagja, ez ennyire egyszerű.
3: And if you believe that you believe everything like Seventh-day Adventists, then become Seventh-day Adventists.
1: És hogyha tényleg ugyanazt hiszed, amit a hetednapi adventisták hisznek, és te azt mondod, hogy hetednapi adventista vagy, akkor legyél tagja a hetednapi adventista egyháznak. De ha nem akarsz tagja, akkor nem vagy a tagja.
3: In North America, we have sometimes a problem with individuals making use of the name Seventh-day Adventist, but they are not Seventh-day Adventists.
1: Észak-Amerikában voltak olyan problémák, hogy bizonyos csoportok használták a hetednapi adventista elnevezést önmagukra nézve, de ők nem voltak tagjai a hetednapi amerikai egyháznak.
3: Some years ago there was a young man by the name of David Koresh. You may have heard about him in the news.
1: Egy fiatal embernek a nevét biztos ismertek, David Koresh, aki benne szerepelt a hírekben.
3: He was raised as an Adventist.
1: Úgy nőtt föl, mint egy adventista.
3: But became a very strange offshoot.
1: De egy nagyon különös, nagyon furcsa leágazása lett az adventizmusnak, amit ő képviselt.
3: Was no longer a member of the Seventh-day Adventist Church.
1: És már nem volt többé tagja a hetednapi adventista egyháznak.
3: He was the one who would claim every woman that came into his compound as his wife and slept with them.
1: Ő azt mondta, hogy mindenki, aki az ő gyülekezetéhez tartozik, hölgy, az mind az ő felesége, és azokkal mind együtt aludt is.
3: He had very strange ideas of prophecy.
1: Nagyon furcsa elképzelései voltak a proféciákról.
3: And so you may remember that in Texas, there a few years ago, there was a standoff between his compound and the police.
1: Talán emlékeztek, benne is volt a hírebe, hogy Texasban annak idején aztán egy konfliktus alakult ki az ő szektája és a rendőrség között.
3: It was a very unfortunate thing, but the whole place broke out into fire and burned up.
1: És egy nagyon szerencsétlen esemény történt, az egész szekta kigyulladt és lehégett teljesen.
3: As you can imagine, this event was in the news very widely.
1: És ahogy emlékeztek rá, ez a hír, ez a történés benne volt a hírekben egész világon.
3: And the news reporters at first began to say that he was a Seventh-day Adventist.
1: És a riporterek mindenütt a világba szétkürtölték kezdetben, hogy egy hetednapi adventista volt.
3: We had to quickly intervene and say no. He is not a Seventh-day Adventist. We do not believe in the activities he was carrying on.
1: Mi nekünk nagyon gyorsan kellett reagálnunk, és azonnal a hírügynökséghez fordulni, hogy ő nem volt hetednapi adventista, amit ő hisz, ahhoz nekünk semmi közünk nincs.
3: Nor do we subscribe to the things he was teaching.
1: És egyáltalán nem fogadjuk el az ő tanításait.
3: If we had not drawn the line as to who is a Seventh-day Adventist and who isn't, the public would have thought, well, that's what the Seventh-day Adventist Church is all about.
1: Hogyha nem húzunk egy nagyon világos vonalat, hogy kik tartoznak a hetednapi adventista egyház szervezetéhez, és kik nem, akkor a külső közösség, a publikum, annak torz elképzése lehetnek, hogy mi az adventizmus.
3: There's a more recently, just in the last few months, a man in either Tennessee or Kentucky.
1: Volt egy ember, ha jól tudom, vagy Tennessee-ben, vagy Kentucky-ban, csak nem régen, pár hónapja.
3: Who started his own self-styled church, and he named it Seventh-day Adventist.
1: Ő is kezdett egy saját egyházat, a saját stílusa szerint, és elnevezte hetednapi adventista egyháznak.
3: Our people contacted him and said, look, don't use that name, it's confusing to people, and besides, the name Seventh-day Adventist is trademarked.
1: Felkerestük őt, és megmondtuk, hogy ne használja ezt a nevet, mert az embereket összezavarja, és máskülönben maga a hetednapi adventista, ez a név, ez egy jogilag lefoglalt védjegy.
3: We have to defend and protect the name Seventh-day Adventist.
1: Védenünk kell a hetednapi adventista elnevezést.
3: Or else people will misunderstand what the Adventist Church stands for.
1: Mert ha nem tennénk így, akkor sok embert félreérteni, hogy az hetednapi adventista mit jelent.
3: Now I'm not suggesting that this community has engaged in any of those aberrant behaviors.
1: Félre ne értsetek, nem azt mondom ezzel, hogy ti bármelyik ilyen torz gyakorlatnak lennek a részesei.
3: But when this went to court, the court decided that he could not use the name Seventh-day Adventist because he was not a member of the organization.
1: De amikor az illetőt bíróság elé vonták, akkor a bíróság kimondta, hogy és megtiltotta, hogy a hetednapi adventista nevet használja, mert a neve nem szerepelt a hetednapi adventista tárk listájában, nevében. Ő nem volt hetednapi adventista.
3: You may feel like your beliefs are almost the same.
1: Lehet, hogy azt gondoljátok, vagy úgy érezhetitek, hogy az alapvető hitelvetek teljesen megegyeznek a miénkével.
3: And yet I hear the reason that keeps you from becoming Seventh-day Adventist are areas that you disagree with the church on.
1: De még mindig vannak okaitok, ami miatt azt gondoljátok, hogy ti különböztök a hetednapi adventista egyháztól, és azért nem is akartok csatlakozni.
3: So are you Adventists or are you not Adventists?
1: Akkor most hetednapi adventisták vagytok, vagy nem vagytok hetednapi adventisták?
3: You can see the confusion that can develop.
1: Látjátok, hogy milyen zavart okoz ez nekem, hogy akkor ami is kialakult itt. Mm-hmm.
3: And so it's a simple matter.
1: Ez nekem egy egyszerű ügy.
3: If you want to use the name Seventh-day Adventist, become a member.
1: Hogyha akarjátok használni hetednapi adventista nevet, akkor legyetek tagja a hetednapi adventista egyháznak.
3: Then you can proudly say, I am a Seventh-day Adventist.
1: És akkor büszkén mondhatjátok, hogy hetednapi adventista vagyok.
3: I see some hands here.
1: Yeah. I think we have time until 6 o'clock.
3: Well, I think we should stop at 5.
1: 5, yeah, okay. Be fogjuk fejezni 5 óra, akkor úgyhogy 3 kéz van és 10 perc maradt. Ezt mondta, 5-kor el fog menni.
6: Nagyon rövid ige szakasz szeretnék felolvasni a Szentírásból.
1: És ez kérdés
6: nem,
1: lesz?
6: Nem, egy nagyon rövid kommentár abban a hitben és reményben, hogy akik itt ülünk, azok mindnyájan tudjuk azt, hogy mit jelent Isten igéjével élni. És úgy gondolom, hogy ami a zsidót zsidóvá teszi, ugyanazt teszi az adventistát is adventistává. Római levél 2. fejezete végét olvasnám. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki...
1: Just outside Jews, and it is not a real circumstances which is just on the body.
6: hanem az a zsidó, aki belsőképpen az és a szívnek, lélekben nem betű szerint való körülmetélés, az igazi körülmetélkedés.
1: The real Jews is those who are internally, inwardly Jews, not by the body circumstances, but by the heart.
6: Amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől.
1: Which is praised from by not men but God.
6: Köszönöm.
1: Következő kérdés.
7: Engem is bántott az előbbi megjegyzés, de akkor Cserbik János leintett, és nem tudtam szólni. Tehát annyit szeretnék mondani röviden, amit én Ludeser testvérnek annak idején elmondtam, mikor ő panaszt tett, hogy mi egy külön egyházat építettünk föl. De nem fordítod?
1: I was also offended, and I wanted to say something, but János Cserbik told me not to do. But no, I would like to repeat what I told years ago to Ludeser, brother Ludeser,
7: a divízió elnöknek,
1: the president of the former division.
7: Amikor ő a panaszt tett, hogy mi egy külön szervezetet építettünk föl.
1: Because he said that, and that was a negative thing, that we developed a separate organization.
7: És azt mondtam neki, hogy a jó pásztor példázatát te is ismered.
1: I replied that you know the good shepherd example.
7: És itt mi történt? Jöttek olyanok az Akolba, akik együtt működtek az állammal.
1: What happened here? We had
7: collaborated.
1: The place of the flock, yeah, the house of the flock, and in the house of the flock came some collaborators of the government.
7: És kidobálták a juhokat az Akolból.
1: And they threw out the lambs from the house.
7: De ezek a juhok nem az egyházukban botránkoztak meg.
1: But this sheep was not offended by their church.
7: Ezek akartak továbbra is Isten tiszteletet tartani, és akartak az evangéliumi munkát végezni.
1: They wanted to follow the Christ and wanted to make evangelical works.
7: És mi semmi más nem tettünk, mint hogy ezeket összetartsuk.
1: And we did nothing else, just we collected those sheep who was thrown out from the house.
7: Hogy ezek ne legyenek prédává.
1: To avoid that they became
7: és
1: what? Became what? Mi a préda? Pray, yeah.
7: És ne keseredjenek el végletesen.
1: And not to be sorrow forever.
7: És meg vagyunk győződve, hogy a kizárásaink Isten előtt nem érvényesek.
1: And I am absolutely sure that our exclusion from the church is not valid in the eyes of God.
7: És jogi szempontból logikus, amit mondasz.
1: From legal point of view, your statement is absolutely logical.
7: De az Isten igazságossága szempontjából nem.
1: But the righteousness of God or the truth of God, according to that one, it is not standing.
7: Amikor a 1990-ben az új egyházügyi törvényt fogalmazták.
1: When the new law for the churches was put together in 1990.
7: Akkor az Isten kegyelméből beszélhettünk a jogalkotókkal.
1: Then through the grace of God we were in a position to have the opportunity to talk to those who create the new law.
7: És kértük, hogy ne legyen olyan kívánalom, hogy csak az lehet jogi személyiségé, olyan vallási közösség, aminek más hitelvei vannak, mint egy másiknak.
1: And we asked them to delete the paragraph, the drafted paragraph, that only you can have a church if you have a different special point of beliefs. So we asked them not to do that because we have exactly the same beliefs as you have.
7: És ők akceptálták ezt, megértették.
1: They accepted it.
7: És én azzal érveltünk nekik, én személy szerint mondtam nekik, hogy ha én magyar vagyok, akkor is magyar vagyok, ha nem élek Magyarország területén, és nem nyilvánítanak magyar állampolgárnak.
1: And my reasoning personally was that if I'm a Hungarian, I remain Hungarian even if I'm not live in the Hungarian country.
7: Jogilag le lehet védeni ezt a nevet, mi ezzel nem vitatkozunk.
1: You can protect the name legally.
7: De azt, hogy mi hetednapi adventisták vagyunk és maradunk, ezt tőlünk nem vitathatja el senki.
1: But nobody can take away from us that we are Seventh-day Adventist.
7: Akkor sem, hogyha nem tudunk az unió jelenlegi állapotában vele egyesülni.
1: We are Seventh-day Adventists even if we are not able in this certain situation to join to the union.
3: I'd like to just comment on that.
1: Csak röviden szeretném kommentálni a hallottakat.
3: There's a little problem with that reasoning in that as Protestant people, Seventh-day Adventists are a confessional organization.
1: Van egy kis probléma ezzel az indoklással, amit Zsuzsika néni mondott, hiszen a protestánsok között úgynevezett confession, hitvallás van.
3: You're not a Seventh-day Adventist because your father or mother was a Seventh-day Adventist.
1: Te nem lehetsz azért hetednapi adventista, mert édesapád, édesanyád hetednapi adventista volt.
3: You're not a Seventh-day Adventist because even that you grew up in the church necessarily.
1: Akkor sem lehetsz hetednapi adventista, hogyha esetleg a gyülekezetben nősz fel.
3: There comes a time when you have to choose to become a Seventh-day Adventist.
1: Eljön az idő mindenkinek az életében, amikor el kell döntenie, hogy a hetednapi adventista egyház tagja kíván-e lenni.
3: Now I have worked some with Muslims in different places of the world.
1: Dolgoztam muszlimokkal a világ különböző részein.
3: And if you are in a country like Somalia,
1: ha például Szomáliában vagy, ott dolgozol,
3: they claim that if you're a Somalia, if you're a resident of Somalia, you're a Muslim.
1: És ők azt mondják, hogy te Szomáliában laksz, akkor te muszlim vagy, kész.
3: And there are other countries that are Muslim countries that claim the same thing.
1: És más mohamedán ország ugyanezt művelik.
3: And in this case, somehow there seems to be an inheritance of that background.
1: És hát ebben az esetben úgy lesz, hogy ez egy fajta tradíció, öröklés, hogy ilyen.
3: Jesus calls us to make a decision.
1: Jézus azt mondja, arra hív fel bennünket, hogy hozzunk egy döntést.
3: We aren't what we are by inheritance.
1: Azok vagyunk, akik vagyunk öröklődés útján.
3: We choose to confess Jesus Christ.
1: De nekünk szabad döntésünk van abban, hogy megvalljuk Jézus Krisztust.
3: And when you confess the things that the Seventh-day Adventist Church identifies in the Scripture as being central.
1: Hogyha te elismered azt, hogyha hitvallást teszel arról, hogy a hetednapi adventista világegyház Isten választott egyháza,
3: then you have the privilege of becoming a member of the Seventh-day Adventist Church.
1: Hogyha hetednapi adventista világegyházat Isten választott egyházának tartod, akkor egy privilégiumod, előjogod az, hogy csatlakozz hozzá.
3: Now there are a few of you that went through that experience years ago.
1: Vannak néhányan közöttünk, akik évekkel ezelőtt ezen a sajnálatos tapasztalaton mentek végig.
3: But there are many others of you who came into this group, this community since then.
1: De még többen vannak azok, akik később csatlakoztak a kerakhoz.
3: Are you also automatically a Seventh-day Adventist because you never were before?
1: Azt gondoljátok, hogy ti automatikusan hetednapi adventisták vagytok, hiszen sohasem voltatok azok.
3: There's no question, no problem with us having a confession of faith from each of you who would like to become a Seventh-day Adventist.
1: Semmi probléma nincs azzal, hogyha egyenként eljöttök és hitvallást teszek arról, hogy ti hetednapi adventisták vagytok.
3: Once you would affirm that you believe what the Seventh-day Adventist Church stands for, you can become a Seventh-day Adventist.
1: Amint megerősítetik azt személyes hitvallással, hogy ti hisztek abban, amiért hetednapi világegyház létrejött, ebben hisztek, akkor ti annak a tagja lesztek.
3: And I would like to just say something, and I hope I don't offend people, but sometimes, you know, when we're talking about these serious things, you have to speak truthfully and frankly.
1: És szeretnék valamit mondani, előre bocsátom, hogy senkit nem szeretnék megbántani, de azt mondtátok, hogy az egyenes beszédet szeretitek, és néha vannak helyzetek, amikor egyenesen kell beszélni. Keményen.
3: And that is that while we very much would like to have all of you as part of the church,
1: először is mi nagyon szeretnénk mindnyájan, hogyha ti valamennyien az egyházunk tagjai lennétek.
3: You folks have to decide if you really want to be members of the Seventh-day Adventist Church.
1: Valóban el kell döntenetek, hogy ti tényleg a hetednapi adventista egyház tagja akartok lenni.
3: As a representative of the church and a leader of the church,
1: mint az egyház képviselő és vezetője,
3: we would not want you to become members of the Adventist Church if you continue to be always critical and undermining and divisive in the church.
1: Őszintén mondom, nem akarjuk, hogy a hetednapi adventista egyház tagjai legyetek, akarjátok lenni, hogyha kritizálni akarjátok, bírálni akarjátok ezt az egyházat.
3: If you become part of the body of Christ, You must be positive and affirming, and you must find your way. Now, that isn't... Go ahead.
1: Hogyha Krisztus testének tagja akartok lenni, akkor pozitívaknak kell lennetek, és megerősítőnek kell lennetek, nem szétbomlasztónak.
3: That isn't to say that sometimes there aren't problems that we have to work on.
1: Ezt nem mondom azt, nekünk mindig vannak problémáink, amit meg kell oldani.
3: But there is an appropriate positive way to address issues in the church.
1: De van egy megfelelő pozitív módja annak, hogy hogyan lehet a világegyházon belüli problémákat kezelni.
3: And it's not by trying to divide the church.
1: És az sohasem az út, hogy megpróbálom az egyházat darabokra szakítani.
3: So that's one thing I know, and I would even encourage my brethren to observe, is are the people willing to become Seventh-day Adventists? When you get married, you don't marry someone that you want to change.
1: Hát azt tudom mondani, és ezt a kollégámnak is mondom teljes szívvel mindig, hogy ezt vizsgálják meg, hogy ti valóban hetednapi adventisták akartok lenni, hetednapi adventisták egyház tagjai, mert ez olyan, mint egy házasság. Az ember nem köt úgy házasságot, hogy a másikat meg akarja változtatni.
3: When you marry someone, you see that person as someone whose idiosyncrasies you can tolerate.
1: Amikor valakivel meg akarsz házasodni, akkor látsz benne olyan dolgokat, amik hasonlóak, meg látsz benne olyan dolgokat, amiket el tudsz fogadni.
3: Marriages are doomed to problems if you try or plan to marry someone who they are not, that you want to change to a different person.
1: Bármely házasság teljes kudarccal fog végződni, hogyha a házasfelek egyike úgy lép be, hogy a másik házasfelet meg szeretné változtatni.
3: Adjusting and changing things in the church is a long-term process.
1: Kiigazítani és megváltoztatni Isten egyházán belül dolgokat, az mindig egy hosszú folyamat.
3: And as I said before, this community is relatively small.
1: És ahogy korábban mondtam, ez a közösség, ez viszonylag kicsi.
3: You're all of the same nationality.
1: Mindjárt ugyanabból a nemzetből valók vagytok.
3: You're all quite similar.
1: Mindjárt elég hasonlóak vagytok.
3: So maybe you can legislate that everybody use exactly the same hymns.
1: Például ti akkor törvényt tudjátok hozni szabályba, hogy mindenki ugyanazt a stílusú zenét fogja énekelni.
3: But when you broaden it to a worldwide body,
1: de amikor kinyitjuk a mi testetünket egy világszervezet
3: nagyságára, some people that have different beliefs and styles of worship.
1: Lesznek olyan emberek, olyan csoportok, akik különböző stílusban gyakorolják a hitüket.
3: They subscribe to the core fundamental beliefs of being a Seventh-day Adventist.
1: De ők is még mindig elismerik azokat az alapvető hitelveket, amelyeket a Seventh-day minden tagja elismer.
3: There are things that happen in the Seventh-day Adventist church that I don't agree with.
1: Vannak olyan dolgok a hetednapi adventista egyházban, amivel én egyáltalán nem értek egyet.
3: That I feel uncomfortable with.
1: Ami teljesen kényelmetlen helyzetbe hoz, és rosszul érzem magam tőle.
3: And yet I'm going to stay being a Seventh-day Adventist.
1: De ennek ellenére továbbra is hetednapi adventista akarok lenni.
3: Because like the disciples said to Jesus.
1: Mert ahogy a tanítványok mondták Jézusnak.
3: When followers of Jesus were no longer going with him.
1: Amikor Jézus követői közül sokan elhagyták Jézust, már nem követték.
3: And Jesus turned to them and said, "Are you going to leave too?"
1: Hozzáfordult Jézus ezekhez a maradéknak, és kérdezte, ti is el akartok hagyni?
3: Who was it, Peter, that said?
1: Azt hiszem Péter válaszolt.
3: Where would we go, Lord, because you are the one that has the words of eternal life?
1: Hova kihez fordulhatnánk, Uram, hiszen nálad van az örök élet beszéde.
3: If you reject the Seventh-day Adventist church because of certain differences,
1: hogyha visszautasítjátok a hetednapi adventista egyházat, mert benne vannak különbözőségek,
3: what other church are you going to find that's better?
1: Akkor melyik másik szervezet egyházhoz tudnátok tartozni?
3: Where are you going to go?
1: Hova fogtok menni?
3: I'm a Seventh-day Adventist because I believe the core fundamental beliefs of this church.
1: Én csak azért vagyok hetednapi adventista hívő, mert teljes szívből hiszek az alapvető tantételekben.
3: I believe that the Seventh-day Adventist church is the closest to the teachings of the scripture of any church I can find.
1: Hiszem, hogy a hetednapi adventista egyház tanításával a legközelebb a Biblia tanításához, bármelyik másik egyházhoz fordulnék, távolabb kerülnék.
3: And even though I see defects here and there,
1: De még ennek ezzel együtt is azt kell mondanom, látok sok defektus, sok problémát.
3: Even though there are things I disagree with.
1: És olyan dolgokat, amivel mélyen nem értek egyet.
3: I believe that this is God's church.
1: Ennek ezzel együtt hiszem azt, hogy ez Isten egyháza.
3: I see evidence of God's blessing and miracles in and through this church.
1: Látom a csodákat, látom a tényeket, látom az alátámasztásokat, hogy ez Isten egyháza.
3: We all are going to have to realize that we cannot achieve uniformity.
1: Mi valamennyinek meg kell érteni, hogy nem tudunk sohasem a uniformitásnak a szintjére lépni, minden egyforma.
3: You must keep your eye first on what the church stands for, not what you see people doing in the church.
1: Azt tanácsom, hogy először azt nézzétek meg, azt vizsgáljátok meg, hogy az egyház mi mellett áll ki, mik az alapvető hitelmek. Ne azt nézzétek, hogy az emberek mit csinálnak.
3: And if you still identify and have confidence that the Seventh-day Adventist Church is the Church of God.
1: És hogyha ezek után, hogyha megvizsgált ezeket a tantételeket, azt mondod, hogy a hetednapi adventista egyház az valóban Isten egyháza.
3: Then, and it is the closest to the teachings of Scripture of any you can find.
1: És a hetednapi adventista egyház van legközelebb tanításában a Bibliához.
3: Then this is the place for you.
1: Akkor ez a hely, ahol neked tartoznod kell.
3: But that doesn't mean that I'm going to walk away because brother so and so is doing something that I disagree with.
1: De ez nem jelenti azt, hogy ott vagyok, hogy azért megyek el, mert látom, hogy valamelyik testvér olyat csinál, amivel nem értek egyet.
3: It's like the story I heard of the automobile dealer who offered three free cars.
1: Nekem van egy történetem egy bizonyos autókereskedőről, aki három autót ajánlott.
3: All you had to do was come down early one morning and get in line.
1: Csak azt kell tenni, hogy reggel kellett jönni, reggel kellett jönni egész korán, és be kellett állni a sorba, ingyen adta az autókat.
3: So someone goes down and he gets in line.
1: Szóval akkor valaki odament és beállt a sorba.
3: But he sees somebody else in line who he believes is a hypocrite.
1: De valakit látott a sorban maga előtt, aki azt gondolta, hogy képmutató.
3: That he's not an honest person.
1: Aki nem őszinte egyáltalán.
3: So you know what he does?
1: Tudod, mit csinált?
3: He gets out of line and goes home.
1: Kiállt a sorba és hazament.
3: Because he doesn't like to see that other person in line.
1: Na, nem akarta látni ezt az embert az ő sorában.
3: I'll tell you, I'm in line for the kingdom of heaven.
1: Én azt kell megmondani, én sorban állok a mennyei királyság vezető úton.
3: And if there happen to be hypocrites or problems in the church.
1: És hogyha ebben a sorban, ami a mennybe vezet, képmutatók vannak.
3: God will take care of those in his time.
1: Azt rábízom Istenre, Istennek a gondja.
3: I believe that God is the leader of the church.
1: Én azt gondolom, hogy maga a vezetője ennek az egyháznak, maga Isten.
3: And that is the summary of why I am a Seventh-day Adventist.
1: És így tudnám összefoglalni, hogy miért vagyok hetednapi adventista.
3: We are not pressuring you to become members of the church.
1: Mi semmiféle nyomást nem gyakorlunk rátok, hogy a tagjaink legyetek.
3: We have only responded to your overture to explore the possibility of joining.
1: Mi csak azért vagyunk itt, mert válaszolni szerettünk volna arra a megkeresésre, amit ti kezdeményeztetek.
3: We feel it's too bad that people who are so close and believe so many of the same things still are cut off.
1: Azt gondoljuk, hogy nagyon is sajnálatos, hogy emberek, akik annyira egyformán hisznek valahol dolgokat, mégis különállnak egymástól.
3: Especially because of the way it happened.
1: És különösen azért sajnáljuk ezt, mert az az út, ahogy ez, az a mód, ahogy ez történt, de sajnálatos.
3: As leaders of the church, we're sorry and we're ashamed of what took place in those days.
1: Én, mint vezető és a vezetők nevében mondom, szívből sajnáljuk, ami történt, és nem tartjuk helyesnek, ami történt.
3: We are now opening the door to you.
1: Most pedig kinyitottuk az ajtót előttetek.
3: Now it's your decision whether you want to become a member or not.
1: És az egyedül a ti döntésetek, hogy vajon tagja akartok lenni a hetednapi adventista egyháznak, vagy nem.
3: But we leave the freedom entirely in your hands to choose.
1: De a szabadság az teljesen a te kezedben van, a döntés szabadsága.
3: We are not going to apply any pressure.
1: Nem fogunk semmiféle nyomást gyakorolni, nem is akartunk.
3: And that's what I'd like to leave with you tonight.
1: És ezzel szeretném itt hagyni nektek.
3: There may be a couple of urgent hands, but I think we need to be closing.
1: Van néhány sürgős kéz, úgy látjuk, de be kell zárnunk. Do you have 10 more minutes maximum?
3: Okay.
1: Akkor azt mondjuk, hogy összesen 10 perc, ezt betartjuk, mint keresztény becsület szóra.
8: Mennyi van?
1: Tehát 20-kor be fogjuk fejezni. Kinél van a mikrofon?
9: Nálam van a mikrofon, Józsi. Tényleg megpróbálok meg.
1: Közelebb.
10: egy dolgot leszögezhetünk. A 1975-ös válság során, te ezt már ismered, eljárt külföldi vezetőink és az Unió erős, nagyon erős politikai nyomás alatt hozták meg döntéseiket, azok tehát érvénytelenek. Most az a helyzet, hogy a hibát ők követték el, és mi kapjuk a verést. Én nem így gondolom. A helyzet fordítva áll. Mi nem szakítottuk meg a kapcsolatot, minket törvénytelen úton kihelyeztek. Én úgy gondolom, magyarosan szólva, hogy a labda nem a mi térfelünkön pattog. Köszönöm.
1: Laci bácsi, ott egy kéz, meg ott egy kéz, aztán lezárjuk, jó? Hogy itt is még? Jó, rendben.
11: Én is szeretettel tisztellek titeket, mint az Hájn Adventista Egyház vezetőit. Én 1957-ben lettem Hájn Adventista, és azóta is az vagyok. Igaz, hogy közben előfordult négyszer, hogy kizártak, de teljesen oktalanul olyan emberek, akik az államot segítségül hívták. Sajnos volt olyan vezetőnk, unióvezető, hiába imádkoztunk előtte, hogy az Úr szabadítson meg tőle, hogy ne legyen az, mégis meg kellett választani állami nyomásra. Utóbb derült ki, hogy ő az egyházügyi hivatal egyházromboló osztályának a főtisztje. Én nagyon tiszteltem őt, amíg tudtam rajta mit tisztelni, de azért magamról csak annyit itt most közben hagy szóljam, hogy én nem féltem az állami hatalmaktól, mert 19 éves koromban
1: Bácsi, próbálj a kérdésre koncentrálni, mert összesen 10 percig van, és
11: elküldtek, azért, hogy szombaton bemenjek, megfenyegettek halálosan, hogy államvédelmi hatalommal elvitetnek. Még idáig nem vittek el, de nem volt kis megpróbáltatás. Most egy nagyot lépek, 75-ben felszentelt prédikátor voltam, és nem bírtam tovább azt a hitehagyást, amit a kedves unióelnök csinált. Nyílt paraznaság az ökuméniával, hazudozás mellé beszéléssel fűszerezve, és én tiltakoztam, 6 prédikátorral együtt én is tiltakoztam, ezért kirekesztettek. Most, ha engem állami segítséggel kidobnak a HN adventisták közül, akkor én nem vagyok adventista? Hitelveimben töretlenül az vagyok, és az is maradok. Én a Atyafiú Szentlélek Isten nevébe HN adventistának keresztelkedtem, és még idáig nem volt oka, miért ez megszakadjon. Bízom benne, hogy Isten is így. Én azzal együtt tisztellek titeket, mint szervezeti személyt, akik ragaszkodtok a szervezethez, de mi mindannyian HN adventisták vagyunk. Én nem kevés testvért készítettem keresztségre, csak HN adventistát tanítottam.
1: Köszönjük szépen. Köszönjük. Következő hozzászóló.
12: Lenne kérdésem. És pedig az, hogy elhangzott, hogy a tanítás nem megengedhető, tehát, hogy abba bármi engedményt tegyünk. Viszont ez Ócsai Tamásnak is szól, meg a világközösségnek is, hogy megjelent egy olyan tanulmány, Tokics Imre, meg nem tudom ki, most pontosan ki írta, de hát a Unió adta ki, amiben Babilont egy gazdasági globalizációval azonosítják. Magyarán a hármas angyel üzenetet ezzel megtagadják, mert nem vallják, hogy mi a Babilon, hogy ez egy vallási szövetség, hanem azt mondják, egy gazdasági szövetség.
1: Köszönjük szépen.
12: Ugyanebben a tanulmányban az is benne van, hogy a jövőről való beszéd, a proféciákról való beszéd a jósok dolga. Ugyanez szerepel Ellen White Idők jelei című könyvének előszavában is, hogy mi nem nyilatkozunk előre a jövőről, mert az szintén csak a jósok dolga. Tehát ez nem tudom, hogy lehet összeegyeztetni akkor az előbbi elhangzottakat.
1: Csak a jövőre szabjam hasonló kérdésekkel kapcsolatban. Benson azt mondta, hogy a figyeltetek, hogy az egyházban sok olyan dolog van, amivel nem ért egyet. Egyes személyek sok olyan dolgot tesznek, amivel az egyház vezetői szerint nem helyes, de ez nem az egyház. De nem akarok csak így. Csak hogy tudjátok, hogy ő ezzel érvelt. Nem azt mondta, hogy minden gyakorlat helyes. Következő kérdés, Laci.
13: Azt szeretném kérdezni, főleg Sean testvértől, hogy vagyis ki.

0: testvérek elmondták, hogy nekik soha nem volt gondolatuk olyan, hogy a hetednapi adventizmusukat megtagadták volna, attól elszakadtak volna. Én a világból tértem meg a 89-ben. Én valóban soha nem tartoztam a hetednapi adventistákhoz. Én szóba tudok esetleg állni azzal a gondolattal, hogy majd kérem, vallást teszek róla, hogy hetednapi adventista vagyok. De tartalmi kérdésekben kérnénk a segítséget, jó? Hogy amik valóban eltérnek, és mi felvetjük azokat, azokról tudunk tanácskozni?
1: So the essence of my question is that it is clear for me, from organizational point of view, who is Seventh-day Adventist and who is not. And perhaps because I was not part of the Seventh-day Adventist Church, not as a member, I joined to Kerak, of course, later, after 1975, and perhaps I will make a confession that I'm a Seventh-day Adventist. That's understood. But we also would like to understand, are you willing to talk about or deal with the real contextual problems we have, not only the formal, bureaucratic, administrative, but those points which really makes a gap between the communion and Seventh-day Adventists. This is not a bureaucratic approach, but it is the contextual content.
2: Yes, that's why we have these periodic meetings together.
1: Pontosan ezért vannak ezek a rendszeres találkozások, ezeket szeretnénk kitisztázni.
2: We're dealing not only with the overall organizational issues.
1: Mi nem csak a mindenek felett lévő szervezeti kérdésekkel foglalkozunk,
2: but also the relational issues, the beliefs and practices issues.
1: De mi foglalkozunk a kapcsolat kérdésével is, a hitelvek kérdésével is, és a gyakorlat kérdésével is.
2: And I believe, as Elder Viklander said, there will be scheduled a date for another meeting with the leadership here.
1: És azt gondolom, ahogy Viklander testvér is elmondta, tervezünk rendszeres további megbeszéléseket a két vezetőség között.
2: And we will continue to discuss these matters.
1: És ezeket a dolgokat, amiket mondtál, amiket említettél, ezeket kell éppen megbeszélni.
2: As a church, we're willing to hear a prophetic voice and be called to greater faithfulness.
1: Mint egy egyház, készek vagyunk a profétai hangot meghallani, és a mi hitünket kifejezni abban, hogy ezekben nyitottak vagyunk.
2: But you will never find a perfect organization in the Seventh-day Adventist Church, and I would dare say maybe that's the case for this community as well.
1: És azt kell, hogy mondjam, hogy soha nem fogtok egy tökéletes szervezetet találni, ahol minden tökéletesen rendben van, és bár nem ismer benneteket, de szerintem nálatok sincs minden tökéletesen rendben.
2: So yes, we're committed to that.
1: Tehát mi elszántak vagyunk, hogy folytassuk ezt a dolgot. Szilveszter? Akkor mondd, bocsánat, igen.
3: Nem, már nagyon régóta
1: nyugodtam. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Én is Ben Sean testvérhez szeretnék egy-két mondatot mondani, kérdezni.
1: Brother Ben Sean, only two sentences toward you.
3: Nagyon örülünk, hogy itt voltatok.
1: I am very happy, we are very happy that you have been being with us.
3: Most délután egy kicsit elszomorodtam.
1: But by till afternoon, and right now I'm a little bit sorrow.
3: Azért, mert el tudom fogadni ezt én, aki 90, aki nem 75-ös vagyok.
1: Because I can accept what you were saying, I'm not 75.
3: Hogy egy hitvallással a közösséghez tartozzak, és örülök a hívásnak.
1: I can accept that I have to make a confession, and I'm happy for this calling.
3: De édesapám, aki ki lett zárva 75-be.
1: But my father was disfellowshipped.
3: Hogyha neki is ezt a lehetőséget ajánljátok fel, ezzel úgy érezzük, hogy azt mondjátok, hogy ti nem vagytok testvérek, és azt mondjátok, hogy a kizárások azok jogosak voltak.
1: And if you offer the same offer to my father, then that seems like the 75 disfellowship was right, and we are not brothers, and we have to make another confession. Although it was not their fault that they became.
3: Ellentmondást látok benne, hogyha amit tényleg helytelen volt a kizárás.
1: So my question is if the disfellowship was unjust.
3: Annak a pár száz testvérnek úgy érzem automatikusan kellene visszaállítani.
1: Then for those few hundreds of brothers and sisters has to have an automatic membership in the church.
3: Mert nem volt helyes.
1: Because this fellowship, as you said, was not legally or by God accepted.

0: egy mondat a végére, hogy
1: nagyon
0: örülnénk, hogyha megerősítene azt, hogy minket tényleg testvérnek és adventistának tart. Ez nekünk nagyon hiányzik, és várjuk.
1: I would be happy to hear that you really believe that we are Adventists and we are brothers and sisters of yours.
2: Bocsánat, hogy én fogok válaszolni. Valószínűleg válaszolni fog Benson testvér is, csak egy mondat erejéig szeretnék reagálni erre. Amikor Szilvási József testvér idejében volt, elnöksége idejében volt az a helyzet, hogy az kb. 500 testvérnek a tagsága helyreállítatott, magyarul bekerült a gyülekezet tagságba, éppen ezért volt, amit kértél. És onnantól kezdve ezeknek a testvéreknek nem kellett kérniük a hitvallás által, mert automatikusan helyre lett állítva a tagságuk, hanem azt kérte tőlük az Unió mindenkitől, hogy most miután egy virtuális gyülekezetben vagytok, csak annyit kérjetek, mondjátok meg, hogy melyik helyi gyülekezetünknek szeretnétek a tagja lenni, és annak a tagjává egyszerűen csak a gyülekezeti leveletek átkerül egyik gyülekezetből a másikba, ami mindennapos dolog a hetednapi adventista egyházon belül is. Tehát amikor valaki szeretne egyik elköltözni egy másik helyre, egyszerűen átkérje a gyülekezet levelét. Erről volt szó. Nem ez lett belőle. Nem ez lett a vége. Én ezt tudom, és ezért mondtuk azt, hogy amikor beszélgettünk tegnapi napon, akkor azt mondtuk, hogy az a 89-es nyilatkozatot fenntartjuk továbbra is. Tehát éppen ezért mondtuk, mert ennek kellett volna történnie. Tehát automatikusan is onnantól kérni kell, hogy melyik helyi gyülekezetbe. És egyetlen egy mondat még, ahhoz, hogy valaki hetednapi adventista legyen, az én hitem szerint három dolog szükséges. Egy, hiszem a hitelveket, gyakorlom az én életemben, és közösséget vállalok a hetednapi adventista egyházzal. Ennek a háromnak együttesen kell meglenni. Ti elfogadtok engem hetednapi adventistának? Prédikálhatok-e a ti gyülekezetetekben? Oszhatok-e úrvacsorát a ti gyülekezetetekben? Elfogadjátok-e tőlem, mint hetednapi adventista egyház felszentelt lelkipásztorától az úrvacsorát? Moshatok-e veletek lábat? Bocsássatok meg, hogy visszafordítottam egy kicsit a kérdést. Ezt jelenti a hetednapi adventista. Ezt is jelenti, ez is része annak, hogy valaki a hetednapi adventista egyház tagja. Én bárhol a világon, mivel felszentelt lelkész vagyok, prédikálhatok, és úrvacsorát oszthatok, mivel felszentelt lelkész vagyok. Megtehetem ezt egy kerakos gyülekezetben. Tudunk-e közösen részt venni közösségi alkalmakon? Mi ezt szerettük volna, és én végtelenül hálás vagyok, hogy ma itt lehettem. Végtelenül hálás vagyok, ez volt életem első alkalma, és megmondom őszintén, a nehézségek és ellentétes gondolatok ellenére én hálás vagyok Jóistennek, hogy ez a mai nap megtörténhetett, és itt beszélgethettünk. Köszönöm.
3: Just a brief comment in answer to this brother's question.
1: Csak egy nagyon rövid kommentár és válasz a testvérnek.
3: If this reconciliation had happened the year after the disfellowshipping took place.
1: Hogyha ez a helyreállítás egy évvel 1975 után történt volna.
3: No doubt those members could have been restored immediately to their churches.
1: Semmi kétségem nincs, hogy egy évvel később azonnal visszajöttek volna a 75-ben kizárt tagok, hogyha visszaállítottuk volna a tagságukat.
3: But the fact is 37 years have passed.
1: De a tény az, hogy 37 év telt el azóta.
3: Almost 40 years.
1: Majdnem 4 évtized.
3: And we know that even the scripture talks about those who have fallen away.
1: És tudjuk, hogy még maga a Biblia is beszél azokról, akik
3: or their Christian experience changes.
1: Sorry?
3: Their Christian experience somehow changes.
1: A keresztény tapasztalat valamiféleképpen megkülönbözik, megváltozott.
3: I'm not questioning whether your father is a faithful Seventh-day Adventist.
1: Soha nem kérdőjelezném meg, hogy vajon édesapád egy hű hetednapi adventista-e vagy nem.
3: If he is a faithful believer still, it'll be no problem for him to affirm the faith once again.
1: Hogyha ő egy hithű adventista, akkor semmi problémát nem jelent neki, hogy megerősítse azt, hogy ő az.
3: But the church would not be responsible if it took in anyone after 40 years without wondering about their spiritual life in those intervening years.
1: De ez teljesen természetes kérdés, hogy az egyház azt kérdezi 4 évtizedtel, te mióta tagon voltál. Hát most, hogy 4 évtized mi volt, csak megkérdezhetjük, hogy vajon milyen hitelveid vannak, milyen véleményed van.
3: In fact, in Adventist early Adventist history,
1: valójában az történt a korai adventista történelemben.
3: Joseph Bates, the sea captain, was a rather strict person.
1: A tengeri kapitán Joseph Bates egy nagyon szigorú férfi volt.
3: And there was a church in Michigan that he was working with.
1: És volt egy gyülekezet Michiganben, ahol akikkel ő dolgozott.
3: And he required the members of that church to bear a testimony every year.
1: És ő, Bates azt kívánta, hogy minden évben megerősítsék a bizonyságtételüket, a
3: hitüket.
1: És ők minden évben újra lettek beírva, hogy akkor ők még mindig tagjai annak az egyháznak.
3: And people who were unable to bear a testimony or had some problem, they were not voted in as members again.
1: És hogyha volt közöttük olyan, aki nem volt képes, az évvel később azt mondani, hogy még mindig ebben teljes szívvel hiszek, vagy nem volt olyan gyakorlat, akkor nem lett tagja.
3: We don't follow that extreme type of practice today.
1: Persze mi nem követjük ezt az extrém szélsőséges gyakorlatot ma.
3: But I think you can see the point that the church would want to know who its members are and their confession of faith as they return to the church after these 40 years.
1: De azt hiszem elfogadható, hogy eléggé fair kérés az egyháztól, hogy 4 évtized után szeretné tudni, hogy aki tagja, az most akkor volt, hogy milyen állásponton van.
3: It's not a grievous burden.
1: Ez nem egy nagyon mély kérés és fájdalmat okozó kérés.
3: Thank you.
1: Ki az utolsó kettő, utolsó előtt?
4: In 2011, Elder Wicklander asked me, he gave me a whole pile related to the split between the Adventist Church and the Kara community here in Hungary.
1: 2011-ben Wicklander véntől kaptam egy nagy rakás dokumentumot, hogy ezeket olvassam át az 1975-ös eseményekkel kapcsolatban.
4: I spent 2 weeks studying these documents.
1: 2 hetet töltöttem csak azzal, hogy ezeket olvassam és elmélyüljek benne.
4: A lot of history.
1: Sok-sok történelem van benne.
4: I'm naturally a happy person.
1: Természetesen belülről jöve én egy boldog típusú személy vagyok.
4: But I had a lot of pain.
1: De nagyon sok fájdalmat éreztem abban a 2 hétben.
4: I might not have the pain of your father.
1: Lehet, hogy nekem nincs az a mély fájdalom, mint az édesapádnak volt.
4: I might not have the pain of Sister Vanko.
1: Vagy nincs az a mély fájdalom, ami Vanko testvérnőnek van.
4: And many of you here.
1: És sokaknak közületek.
4: There have been many attempts, and we know through history, where the church leadership from the General Conference to the Division to the Union have stretched the hand and tried to enter a negotiation.
1: Több próba volt a történelem folyamán. Többször volt olyan, hogy a világegyház vezetősége, a divízió, az unió kinyújtotta a karját és szeretett volna párbeszédben lenni.
4: We want you back.
1: Mi vissza akarunk benneteket kapni.
4: We want to say sorry.
1: Azt akarjuk mondani megint, hogy sajnáljuk.
4: We have said sorry.
1: Már mondtuk is, hogy sajnáljuk.
4: We said sorry today.
1: Ma is elmondtuk, hogy sajnáljuk.
4: We want healing.
1: Azt akarjuk, hogy gyógyulás történjen.
4: And that's why we're here today.
1: És pontosan ezért vagyunk itt ma.
4: You know, back in 84, Elder Neil Wilson and Brother Thompson, the GC president and the secretary, came and spent 3 weeks here in Hungary just negotiating between the church and the Kara community.
1: Emlékeztek, 84-ben itt volt két vezető, és 3 héten keresztül tárgyaltak azért, hogy megoldhassák a helyzetet. 3 héten keresztül.
4: And every time, if you read in the agreements, there was always a room for apology. There was always a room for getting back the church members to the church.
1: És akármelyik megegyezést olvastam is ezekben a dokumentumokban, minden egyes megegyezésben ott volt egy olyan szakasz, hogy elnézést, bocsánat, nem akartuk.
4: You have a responsibility here today.
1: Nektek is felelősségetek van ma.
4: The Hungarian Union have a responsibility.
1: A Magyar Uniónak is felelőssége van.
4: We are at a crossroad again.
1: Megint itt vagyunk egy útkereszteződésben.
4: Do we focus on the past?
1: Vajon megint a múltra kell fókuszálnunk?
4: Or do we head for the future?
1: Vagy pedig a jövőre kéne fókuszálnunk?
4: That's why we're here.
1: Ezért vagyunk itt.
4: One of the first questions on the agenda yesterday was, what are the things that unite us and separate us as 2 communities?
1: Az egyik első kérdés a tegnapi napirendi pontok között volt az, hogy mik azok a dolgok, amik egyesítenek bennünket, és mik azok a dolgok, amik közénk állnak.
4: And brother in the back, we are taking all the comments seriously.
1: És kedves testvérem, aki ott hátulról szólt hozzá, Lacikám, mi minden egyes felvetést nagyon komolyan veszünk.
4: When I look at us today, there's so many things that unite us together.
1: Amint látlak ma benneteket, én látom, annyi minden közös dolog köt bennünket össze.
4: We have the history of our church.
1: közös története van a mi egyházunknak.
4: We have Jesus Christ that unites and keeps us together.
1: Ugyanabban Jézus Krisztusban hiszünk, aki egyesít bennünket.
4: But yet there's still few things that separate us.
1: De még mindig van néhány dolog, ami külön válasz bennünket.
4: I belong to a Seventh-day Adventist Church, not very far from London, outside England.
1: Én például nem messze Londontól lévő gyülekezetnek vagyok az egyik tagja.
4: I'm a member of this church not because it is perfect and has perfect members.
1: Egyáltalán nem azért vagyok tagja ennek az egyháznak, mert tökéletes lenne vagy tökéletes tagjai lennének.
4: Maybe if you come to where I come to go to church, you might not want to be part of that church.
1: Hogyha abban a gyülekezetben járnál, vagy járok ott Londontól nem messze, lehet, hogy nem akarná az egyház tagja lenni, amiket ott látsz.
4: But I love my church.
1: De én szeretem az egyházamat.
4: And God has placed a love for me and for my local church.
1: És Isten szeretetet érzett a szívembe, hogy a helyi gyülekezetet szeressen.
4: And every morning, my wife and I, we pray.
1: Minden egyes reggel feleségemmel imádkozunk.
4: We say thank you God for our spiritual family.
1: Azt köszönjük, Uram, hogy lelki családot adtál nekünk.
4: I pray that God will place that love for you in your hearts as well to belong to the church.
1: Azért imádkozom, hogy nektek is Isten ezt a szeretetet helyezze a szívetekbe, hogy szeressétek az egyházat.
4: We can't sort out the things that separate us.
1: Meg tudjuk oldani ezeket a problémákat, amik elválasztanak bennünket egymástól.
4: It's your decision, it's in your heart whether you want to let this tragedy continue.
1: De az egyedül a te döntésed, hogy a szívedben az előítéleteket tovább hagyod élni vagy sem.
4: And I pray that God will unite us and bring us together.
1: Azért fogok imádkozni, hogy Isten egyesítsen bennünket. Szilveszter.
5: Én szüleim is 75-ösök.
1: My parents also from 75.
5: És a magam részéről szeretném elfogadni ezt a belátást, ezt a bocsánatkérést.
1: And as far as myself is concerned, I really would like to accept this apology what you made.
5: Bár édesapám már nem hallhatja ezeket, nem hallhatta ezeket a szavakat.
1: Unfortunately, my father cannot hear it anymore.
5: De sokszor mondta, hogy szeretné megélni, hogy bocsánatot kérjenek ezekért a dolgokért.
1: But a lot of time he kept telling me he would like to leave the day when you will hear the words like this.
5: Én örülök, hogy személyesen itt lehettem, és úgy gondolom, hogy ez egy jó alap mostantól kezdve a párbeszéd folytatására.
1: I'm very happy that I personally had the opportunity to be here, and I think this is a very, very good basis for continuation of the discussion.
5: Magam részéről azt tanácsolom, ha lehet, zárjuk le a múltat.
1: From my part, with humbleness, my advice is to close the history.
5: És ahogy hallottuk is a tanácsokat, próbáljunk a jövőre koncentrálni. Köszönöm.
1: Close the past and try to focus on the future. Thank you very much.
6: Thank you.
7: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és törődtök a mi kis közösségünkkel. Részemről elfogadom azt a bocsánatkérést, és örülök neki, hogy megtettétek, amit tettetek.
1: Thank you very much for you being here, and from my side I also would like to share my acceptation. I accept your apology.
7: Bár nem voltam része a 75-ös eseményeknek, szeretnék része lenni a világszéles egyháznak, mert úgy érzem, adventista vagyok.
1: Although I was not part of the 1975, but I would like to be part of the World Church.
7: Nekem nagyon fáj, hogy nem lehetek a része. Nem tudom, nektek mennyire fáj az, hogy mi nem vagyunk a része, de az én szívemnek ez nagyon rossz dolog.
1: It is a heartache that I cannot be part of the World Church. I don't know whether it is ache for you as well.
7: Megengedtek egy olyan kérdést, amire tudtok majd igennel vagy nemmel válaszolni. Nem technikai, nem jogi értelemben. Valóban adventistának tartotok minket, tartotok engem?
1: I think I can ask a question which can be answered by yes or no. But in real terms, do you think I'm an Adventist? Tehát hitedben adventista vagy?
7: Igen.
8: I don't know you. Personally,
1: személyesen nem ismerlek.
7: Igen.
8: But your confession of the same beliefs means that you are an Adventist in belief.
1: De a te hit vallásod ebben a 28 hitelben, amit te megvallasz, és ugyanaz, akkor te a szívedben adventista vagy. Ha még most nem is
7: nagyon helyes.
8: No barriers, if you are an Adventist in belief, I don't know why there would be a barrier for you to actually become a member from an organization.
1: És hogyha te hitedben adventista vagy, akkor nem hiszem, hogy gátja lett annak, hogy te a jogi értelmű adventista legyél.
7: Értem. Nagyon helyesnek tartom, hogy megvizsgáljátok a hitelveket, és csak úgy lehetünk a közösség részei, tehát ezt
1: I think that is very right that you expect to investigate our beliefs or the person's beliefs.
7: Egy kényszerű helyzetből vagyunk most kívül ugye az egyházon, és nyilván, hogyha itt vagytok, akkor az azt jelenti, hogy hívtok minket vissza, akkor el kell, hogy ismerjetek, vagy elismertek minket az adventisták részévé, vagy az adventistáknak.
1: That is a sad necessity that we are out from the church, but because you are here, that's a kind of sign that you believe that we are Adventist in our beliefs.
7: Ettől olyan nehéz az a helyzet, amit most úgy hívok, hogy inkább helyzet.
1: That's why it is a very difficult situation, and I term this situation as rather.
7: A saját közösségünkön belül is van egy nagy megoszlás, pontosan a Biblia értelmezésében, a proféciák értelmezésében.
1: You should know that even in our church there is a big division based on how do we interpret certain biblical teachings.
7: És amennyiben a világközösségbe való belépésünk feltételévé szabjátok azt, hogy nem bírálhatjuk többé a közösséget, akkor erre lelkiismeretem szerint nem tudok igent mondani, akkor sem, ha akarok.
1: But if you say that it is an essential expectation from us that if we are a member of the worldwide church, we cannot criticize the church, then I think this is not fair.
7: Nem is tartom fairnek ezt.
1: Based on that one, we cannot be members if we have to shut up.
7: Nem is tartom fernek ezt a kikötést, mindazonáltal, hogy azt sem tartom fernek, hogy pusztán mi csak mindig kritizálunk a kerak, de attól függetlenül, hogy ennek ne legyen helye, akkor ugyanott leszünk egy év múlva, ahol 75-ben, 84-ben, stb. Voltunk. Kívül az egyházon.
1: I don't think it is fair if someone is a member cannot say any critics, and also I don't think that is right always keep telling critics.
7: A kérdésem az az lenne, hogy hiszitek-e, hogy mi üdvözülhetünk úgy is, hogy nem vagyunk a szervezet részei?
1: My question is, which is not connected to the former one, whether you believe that we can get salvation, we can be saved even outside the church. Azt persze, hogy igen, azt mindenki azt
7: igen?
1: Persze.
3: That is, of course, God has people in many churches and denominations that live according to their belief, and I'm glad God is the judge.
1: Sok egyház van, és sok felekezet van, aki a saját hitelvei szerint él, és lehetnek tagjai a mennynek, mert Isten dönti el.
3: But be careful using that argument and way of thinking.
1: De vigyázz, óvatosan legyél ezzel a gondolkodás érveléssel.
3: Because the person who knows of the truth and does not act on it is in a precarious situation with God.
1: Azért kell óvatosnak lenni, mert hogyha valamelyik személy, valaki tudja az igazságot, és nem az igazság szerint cselekszik, akkor egy nagyon különös helyzetbe kerül Isten előtt.
3: God, there is such a thing as we sometimes term the invisible church.
1: Van egy olyan dolog, amit néha úgy nevezünk, hogy a láthatatlan egyház.
3: But we read, if we read the New Testament carefully, there's plenty of evidence that God intends for him to have a visible church.
1: De hogyha az Új Szövetségnek a sorait olvassuk, akkor abból azt olvassuk ki, hogy Isten szándéka az, hogy egy látható egyháza legyen.
3: They can bear testimony in his name.
1: Amelyik bizonyságot tud tenni az ő nevéről.
3: People that will be testifying for God in the closing events of this great controversy.
1: Egy olyan emberek, akik majd bizonyságot tudnak tenni a nagy küzdelemnek a végén, a megpróbáló időkben.
3: Now let me just counterbalance what I said. I'm talking about when I say criticism. I can challenge my church as well.
1: Szeretném egy picit azért kiegyensúlyozni, amit mondtam. Ugye nem azt mondtam, hogy senki nem szólt meg, mert én magam is tudom a saját egyházamat bizonyos dolgokat szóvá tenni.
3: I'm talking about the type of criticism that leads to divisiveness and arguing between members and ultimately separating people from the church.
1: Én arról a fajta kritizásról beszélek, ami nem értek egyet, ami szétszakít, ami divíziókat alakít ki, megoszt és úgy kritizál, aminek nincsen semmi építő jellege.
3: That's the spirit of Satan.
1: Ez Sátánnak a lelkülete.
3: If there is a correction, like you correct children.
1: Hogyha van egy korrekció, egy javítás, hogy a gyerekeket próbálod korrigálni.
3: You love them.
1: Akkor a gyerekeket szereted.
3: And you correct them.
1: És szeretettel próbálod korrigálni.
3: And in the church as adults, we try to, in a gentle way, bring attention to the people of things that we should pay attention to in our Christian lives.
1: És az egyházban mi felnőttek szintén gyengéd módon próbálunk figyelmet szentelni azon a dolgoknak, aminek figyelmet kell szentelni.
3: But we aren't trying to tear down the church.
1: De nem próbáljuk meg az egyházat széttépni.
7: Ne haragudj, ezt a vádat szeretném hogy mi szétszakítjuk az egyházat, ezt szeretném visszautasítani. Mi nem ilyenek vagyunk. Jó, nem akarom húzni az időt. Odaadtam angolul.
3: I'm not saying that you are doing that, but I have heard of some cases of accusations and divisiveness that is destructive.
1: Nem azt mondom, hogy ti ezt csináljátok, csak hallottam bizonyos példákat, ami ilyen romboló jellegű kritika volt mi irányunkban, nem építő jellegű kritika.
3: I don't want to categorize the entire community.
1: Egyáltalán nem akarom ezt a közösséget minősíteni, távol legyen tőlem.
7: Jó. Én azt mondom, hogy mindannyian prédikáljunk többet a rostálásról, és odaadtam nektek Ellen White-nak azt a bizonyságtételét, ami egy félelmetes üldözési viharról szól, arról, ahogyan minden adventista eldől benne, minden tárgyat ledöntött ez a vihar. Egyetlen adventistát sem lehetett látni. Ők is, mint a tanítványok, elhagyták Krisztust és menekültek. Mindazok, akik pozíció után vágyódtak és törődtek, azokat többé nem lehetett látni. A vihar után csend volt, majd az adventisták felkeltek, mint egy nagy gyúnyáj, de pásztor nélkül. Határozott, komoly egyetértésben imádkoztak segítségért és bölcsességért, és az Úr válaszolt imáikra és segítette őket, hogy válasszanak maguk közül vezetőket. Olyanokat, akik azelőtt soha nem törekedtek pozícióért. Igen, komolyan imádkoztak a Szentlélek segítségért, amely ki lett árasztva rájuk, mely szolgálatra készítette őket, és ők mentek előre, szépen, mint a hold, világosan, mint a nap, félelmetesen, mint egy hadsereg, zászlókkal, hogy hirdessék az evangéliumot az egész világnak. White testvérnő azt állította, hogy ez az vonatkozik felekezetünkre az egész világon. Beszéljünk többet a rostálásról. Én azt mondom, és én nem a szervezeti egységben hiszek, hanem ebben a gyülekezetben hiszek, amit az Úr majd elhív.
1: Okay. Köszönjük szépen, akkor megvolt a két utolsó hozzászólás, és énekléssel és imával fogjuk.
6: Nem leszek hosszú.
1: Okay. I give you not long.
6: Kedves Benson testvér, köszönjük az időtöket, amit ránk szántatok.
1: Dear brother Benson, thank you very much for your time you devoted for us.
6: De Magyarország olyan különleges hely, hogy itt a szituációk, a körülmények ismétlődnek.
1: But Hungary is a very special place where situations repeats themselves.
6: 75-ben az egyháznak vizsgáznia kellett a kommunista állammal szemben.
1: In 75 the church has to make an exam against the communist government.
6: És vizsgáztak a generálkonferencia vezetők is.
1: And of course the leaders that time of the general conference also were examined.
6: Bizonyára tudod, hogy ma Magyarországon nem világnézetileg semleges állam van.
1: And certainly you know that Hungary is not natural country or government as far as the religion views is concerned.
6: És jól érzékeltetted, mi a keresztény advent közösség is megosztottak vagyunk ebben a kérdésben. Sajnos.
1: And you were right, and your sense was right that we are as Kerak also divided.
6: Ti, a generálkonferencia mai képviselői voltatok Semjén Zsoltnál gondoleálló beszélgetésen. Ti is érintettek vagytok.
1: According to my information, the today the present leaders of the World Church also went to one of the government leader to discuss things.
6: Ezért nekünk még van beszélgetni valunk, de csak az Isten félelmében.
1: That's why we have to have further conversations.
6: Legközelebb. Isten áldjon benneteket.
1: Next time, God bless you. Köszönjük szépen.
3: Thank you. Talán csak annyit kérdeznék, hogy nem láttátok haszontalannak azt, hogy kiterjesztettük és kinyitottuk ezt a témát a közösség felé? Jó.
1: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében borulunk le előtted. Megvalljuk bűneinket, hogy milyen szégyen van a te néped sorai között, hogy a te fiad azért imádkozott, hogy legyenek egyek, legyünk egyek, mint amilyen egység van a fiú, az egyszülött fiú és az atya között. Ezt a példát adtad nekünk, hogy ezen egységen keresztül láthassa a világ, hogy olyan hatalommal, olyan szeretettel bírunk, amire minden embernek szüksége lenne. Mennyei atyánk, távol vagyunk ettől az egységtől. Bevalljuk, hogy nem csak távol vagyunk tőle, hanem szeretetlenség is, türelmetlenség is, kemény beszédek is elhangzanak közöttünk. És ezzel meghazottulunk téged. Mennyei atyánk, kérünk, kegyelmez nekünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy szégyent hozunk a te nevedre. Kegyelmez nekünk, és add a te szent lelkedet. Kegyelmez nekünk, és világíts be a szívünkben, hogy megértsük a te szeretetedet, hogy megtapasztaljuk a te szeretetedet, és az a szeretet vigyen bennünket, hogy a Szentlélek tudjon hatalmas csodát tenni. Urunk, darabokra törtünk, darabokra szakadtunk. Az elmúlt évtized nem egységesebbé, nem eredményesebbé tett bennünket, hanem itt tartunk most, és teljesen bevalljuk, hogy tanástalanok vagyunk. Bevalljuk, hogy mint haszontalan szolgák kérünk téged, add a te szent lelkedet. Egyedül egy reménységünk van, egy bizodalmunk van, amikor látunk téged a kereszten, hogy meghaltál értünk, borzalmas szenvedéseken mentél keresztül azért, hogy ez a szeretet, ez a csodálatos szeretet egyé forrassza a szívünket. Atyánk, mi nem látunk semmit, nem látunk egyáltalán, hogy holnap mi lesz, nem tudjuk, hogy milyen kivezető út van ebből, de kérünk téged, ments meg bennünket, hogy letérjünk a te általad kijelölt útról. Add nekünk azt az elhatározást, hogy imádkozzunk együtt a szívvel, ne csak beszéljünk, ne csak versengjünk egymással, hanem alázzuk meg szíveinket, könyörülj rajtunk, kérünk. Imádkozzunk hozzád komolyan és kitartóan. Ne a világ kegyeit keressük, ne a világ kevésbé fontos dolgait keressük, hanem hozzád találjunk egyen-egyenként, és ostromoljunk téged imáinkkal, hogy betölts bennünket a te világosságoddal, és dicsőíthessünk téged, és magasztalhassunk téged. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te nem mondasz le rólunk, és kérünk téged, vezesd a HN Adventista Egyházat, vezesd a kerakot, vezesd a te akaratod szerint, add, hogy bűnvallomások történjenek a titkos szobában, és egymásnak is, és a bűnvallomások alapján igazi szeretet kapcsolatok, testvéri kapcsolatok épülhessenek, és megoldódhasson ez a helyzet. És a láthatatlan és a látható egyház, ha van ilyen, akkor ezek a te akaratod szerint egyesüljenek. Mennyei atyánk, nem tudunk kijönni és bejönni, bevalljuk ezt neked. Büszkék vagyunk, emberekre nézünk, bárcsak te vezethetnél bennünket, kegyelmez nekünk. Mutasd meg a te szeretetedet, mutasd meg a te szent lelked vezetését mindannyiunknak. Köszönjük, hogy testvéreink eljöttek, és kérünk téged, hogy áld meg a világegyház vezetőit. Tudjuk, hogy olyan pozíciókban vannak, ahol óriási a feladat, óriási a kísértés, óriási problémákkal kell szembenézni. És az a szél, amelyik a völgyben egy virágocskát sem tud kicsavarni, ugyanaz a szél fent a hegy tetején gyökerestül csavar ki erős fákat. Mennyei atyánk, segíts a te szervezeteidben, segíts a te néped között, hogy erősen álljunk az igazságban. Segítsd a vezetőket, és segíts mindannyiunkat, hogy testvérek legyünk. Köszönjük, hogy ezt a kérést eléd terjeszthetjük. Köszönjük, hogy csak a kéréssel, csak a tehetetlenségünkkel tudunk jönni. Kérünk téged, áld meg bennünket, vezess bennünket. Jézus Krisztusunkért. Amen. Amen.
9: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Mindenkit szeretettel köszöntök a Bibliai Ünnepek című sorozatban két talán nem annyira ismert ünnepről szeretnék ma este beszélni, az egyik a Púrim ünnep, a másik pedig a templom szentelés ünnepe. Ha egy pillantást vetünk a táblára, akkor láthatjuk, hogy ezeket az ünnepeket, amelyeket nem Isten rendelt Mózesnek, tehát nem voltak benne az alapvető hét ünnepek sorában, mikor is kezdték el ünnepelni és milyen apropóból. Ezek azonban mégis bibliai ünnepek, nem Istentől elrendelt, de Isten által jóváhagyott ünnepek, illetve az első ünnep a jóváhagyott ünnep. Majd látjuk az előadás végén, hogy mit is mondhatunk ezekről a nem Isten által elrendelt ünnepekről. Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy ilyen polgári ünnepek voltak, a felszabadulásnak olyan ünnepei, mint például a magyar történelemben mi is március 15-ét, vagy régen április 4-ét ünnepelték. Az első ünnepnek az eredete az időszámításunk előtti 5. századba megy vissza, majd fogom ismertetni ennek a részletes körülményeit, Eszter királynénak a korába, tehát a történetünk Babilóniában játszódik, ahova a zsidó népet elhurcolták a babiloni 70 éves fogság után, ugye a 70 éves fogság lejárt 535-ben, a nép még ott maradt, és a népet egy hatalmas nagy üldözés érte. Amikor megszabadult ebből az üldözésből, azon a napon, azt a napot tették nemzeti emlék ünnepé. Az ünnepnek a neve kicsit ismeretlen, a perzsa nyelvben máig sem sikerült teljesen azonosítani, hogy mit is jelent ez a Púr kifejezés, amiből vették a Púrim kifejezés. Ugye a Biblia így adja meg a jelentését, hogy sors, sorsvetés. Eszter könyve 3. fejezet 7. versében arról olvashatunk, hogy a zsidóknak egy esküt ellensége, az agágibeli Hámán, mielőtt még eljárt volna a királynál, hogy hogyan írtsa ki a zsidó népet, a maga házában sorsvetést csinált, tehát ez olyanféle dolog lehetett, mint később a kockázás, vagy valamilyen ilyen szerencsekő, vagy valami sorskő által való előrejelzés, és a sorsvetés, hogy vetették ezt a sorsot, a 12 hónap közül a 12. hónapra esett, és akkor Háman eldöntött, hogy a 12. hónapnak a közepe táján, a 12. 13. napján, vagy 14. 15. napján, majd látjuk itt a különbséget, fogja kiirtani a zsidókat. Ezután bement a királyhoz, ezt majd ismertetem a történetet, és a királytól, Ahasvérustól ki is csikarta ezt a rendeletet, még az év elején járunk, de ő jól hozzá akart készülni, módszeresen hozzá akart készülni ugye a zsidónép kiirtásához, és az év utolsó hónapjára rögzítették ezt. Természetesen aztán ez a törekvés megdőlt, ezt is majd ismertetni fogom, de most még az időpontnál tartunk. A 12. hónap az az Adár hónapja a zsidó naptárban, és ez a 12. hónap körülbelül a mi februárunknak, február-márciusunknak felel meg. Tudjuk, hogy a zsidók tavasztól tavaszig számították ezeket a hónapokat. Azért írtam még alá, hogy 13. hónap, mert ugye ez a zsidó időszámítás, mivel nem napévben, hanem holdévben számított, minden évben 11 napos eltérést mutatott a mi évszámításunkhoz képest. Tehát 3 évenként összegyűlt egy plusz hónap. És ezt a plusz hónapot a 13. hónapnak nevezték, az Adár után a Vedár hónapnak. Amikor tehát 3 évenként összegyűlt ezekből a napokból a plusz hónap, akkor a zsidók a Purim ünnepet nem az Adár hónap 14.-15. napján tartották meg, hanem a Vedár hónap 14.-15. napján. Tehát ez az érdekesség csatlakozik ehhez az ünnephez. Ennek az a magyarázata, hogy egy évben a szökő hónapot azt legjobban tavasszal lehet pótolni. Ugye, tehát amikor megy egy időszámítás, és látszik, hogy nem pontos az időszámítás, és a 3. évben már valahogy korrigálni kell, akkor ezt a legjobb a tél végén, tavasz elején korrigálni, hiszen a természet is megmutatja, hogy mikor lehet ott az embernek munkába lépnie. Ez a hónap, tehát a zsidó naptárban az utolsó hónap volt, ezután következik az első hónap, amit már ismerünk, az a Nisán vagy Abib hónap, amelynek a 14. napján volt a húsvétnak az ünnepe, tehát ez a húsvét előtti körülbelül 30. napon volt ez az ünnep, a tél végén.
A másik ünnep a templom szentelés ünnepe, amelyről a Bibliában csak egyetlen egy helyen olvasunk, János Evangélium a 10. fejezet 22. és 30. versei között. Ez az ünnep a 9. hónapban volt, tehát ha a 12. hónap itt az Adár, akkor visszafele kell menjünk 3 hónapot, és ez a 9. hónap egy kislév hónapra hallgatott, ennek a 25. napján volt ez a bizonyos templom szentelés ünnepe. Ma nagyon sokat beszélnek róla, ez a Hanuka. Ugye, tehát tavaly is azt hiszem elmondták, hogy van olyan eset, amikor a keresztény karácsony és a zsidó Hanuka ugyanarra a napra esik. Akkor tudnék, amikor a kislév 25-e, ugye a hold év számítás szerint ugyanúgy december 25-ére vagy 24-ére esik, ahogy a keresztény, mai keresztény időszámításban ez a karácsony ünnepe. Ezek a hónapok, tehát ez a mi decemberünknek felel meg, ugye, mert nyilván, hogyha a 12. hónap a februárnak felel meg, akkor a 3-mal kevesebb az a december, november, decembernek felel meg. Egy téli ünnep volt, természetesen Palesztinában a tél nem mindig volt olyan zord, mint nálunk, és Jézus Krisztus egyszer ebben a hónapban Jeruzsálemben tartózkodott, és János Evangélium a 10. fejezete megőrizte számunkra az egyik hatalmas vitáját az ottani vallási vezetőkkel, amely így kezdődik, hogy a templom szentelés ünnepén. Na most ez a két ünnepnek az időrendisége, tehát hogy egy kicsit el tudjuk helyezni a naptárban, és ezután térjünk rá, hogy ennek a két ünnepnek mi volt a jellege. Mit is ünnepeltek ezzel a két ünneppel? Szeretném felolvasni Eszter könyve 9. fejezetében a 17-től a 32-ig tartó verseket, ez egy hosszabb szövegrész lesz, de meg fogjuk látni, hogy ezt az ünnepet hogyan rendelték el, és miután felolvastam ezt a részletet, ez Eszter könyve utolsó előtti fejezete, ugye 10 fejezetből áll Eszter könyve, azután szeretném ismertetni majd az előzményeket is, hogy hogyan jutunk ehhez az ünnephez. Történt ez az Adár hónapjának 13. napján, és megnyugodtak a 14. napon, és tették azt vigalom és öröm napjává. Tehát olvasom Eszter könyve 9. fejezet 17. versétől. De a zsidók, akik Susánban voltak, egybegyűltek azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugodtak azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és öröm napjává. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává és ünnepé, amelyen ajándékokat küldözgettek egymásnak. És megírta Márdókeus-e dolgokat, és leveleket küldött minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol volt. Meghagyván nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak 14. napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugodtak a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjául, és küldjenek ajándékot egymásnak és adományokat a szegényeknek. És felfogadták a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek, és amit Márdókeus írt nékik. Mert az Agági Hámán, Hammedatának fia, minden zsidónak ellensége, szándékozott a zsidókat elveszíteni, és púrt, azaz sorsot vetett, hogy őket megrontsa és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolta levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakasztatták őt és fiait a fára. Annak okáért elnevezték-e napokat Púrimnak, a Púr nevétől. És azért ezen levél minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és ami érte őket, elhatározták és elfogadták a zsidók mind magukra, mind ivadékukra, és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoztak örök időkre, hogy megtartják-e két napot írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. És ezen napok emlékezetben lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra és városról városra. Ezek a Púrim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékai közül. Írt pedig Eszter királyné, Abihail leánya és a zsidó Márdókeus egész hatalommal,
hogy megerősítsék e második levelet a Púrimról. És küldött leveleket minden zsidónak Ahasvérus országának 127 tartományába békességes és igazságos szavakkal, hogy megerősítessenek ezek a Púrim napjai meghatározott idejükben, amik éppen meghagyta nékik a zsidó Márdókeus és Eszter királyné, és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a böjtölés és jajkiáltás dolgát. És Eszter

itt a szöveg itt különbséget tett a fővárosban élő, Susánban élő zsidóknak a vidéken élő zsidók között, mert azokhoz később jutott el a hír. Lényegileg ez tehát egy olyan háromnapos ünnep volt, az első nap böjtnap volt, a második nap volt a Púrim ünnepe, és a harmadik napot később, a történelem során később Susán Púrimnak nevezték, hiszen Susán városában ebben a kicsit eltakarja, de itt van körülbelül Susán városában, ebben a perzsa tartománybeli városban történt ez a kísérlet a zsidóknak a kiirtására. A zsidó nép mind a mai napig tulajdonképpen ünnepli ezt a napot, és kísérletek történtek más ilyen jellegű napnak az ünnepként való bevezetésére, az egyik Magyarországgal kapcsolatos. Tudjuk jól, hogy a zsidókat a középkor során mindig is üldözték, és szinte minden országból időről időre kiutasították őket, pogromok voltak. Egy nagyon érdekes zsidó üldözés Magyarországon volt az 1680-as években, de alig, hanem ennek az okai maguk a zsidók voltak, mert Budavára, ostromakor, amikor Budavárát felszabadították a török alól az Egyesült Európai Keresztény Hadseregek, akkor a zsidók a törökök pártjára álltak. És hát akkor nagyon gyorsan kellett menekülni, mert le akarták őket kaszabolni, akkor Olaszországba, Pádovába menekültek, és 1684-től már Padovába szivárogtak ki, és megpróbáltak itt egy budai púrimot ünnepelni. Ezt így nevezték, hogy budai púrim, mert ugye Budáról kellett nekik szabadulni, de ez egy rövid életű ünnep volt. Ez nem gyökerezett meg a hagyományban. Na most ahhoz, hogy ennek az ünnepnek a jelentőségét felmérjük, ismernünk kell Eszter könyvét és Eszter történetét, de még valamire hadd hivatkozzam, hogy az ünnep rendkívül egyszerű volt. Kezdődött egy böjtnappal, és utána azt mondja, hogy vigasság és öröm napja volt. Tehát ez egy szabadulási ünnep volt. Ez hasonló volt az egyiptomi szabadulás ünnepéhez, és azt mondja még a szöveg, hogy ajándékot küldjenek egymásnak, és a szegényeknek is adjanak ajándékot. Ezt mind a mai napig legjobb tudomásom szerint a zsidó nép megtartotta, bár egy kicsit komikus formában, például falvakban, ahol Magyarországon, a történelmi Magyarországon is voltak olyan falvak, hogy majdnem szintiszta zsidó lakosság lakta azt a vidéket, az egyik házról a másikra küldözgettek süteményeket. És mivel így volt az elrendelés, hogy egymásnak kell küldeni, ezért mindenki sütött, és így mindenki továbbadta. De aztán a továbbadottat is továbbadta, tehát a végén mindenkinek a süteménye visszakerült magához, és akkor azt fogyaszthatta el az a család, amit tulajdonképpen magának csinált, csak a fél falut bejárta az a küldemény. Semmi más rendtartás nem volt ezzel kapcsolatban, csak azt, hogy a családok együtt örüljenek, mert valóban, hogy látjuk majd a történetből, egy hatalmas népirtás panorámáját fogjuk észrevenni. A népirtást most nagyon sokat halljuk az elmúlt napokban, és egy félelmetes dolog ez a genocídium. Ugye amikor egy népet el akarnak, mint most ugye az albán népirtás Koszovóban, ez a népirtás a történelemben mindig napirenden volt. És a zsidók, akik a perzsa birodalom 127 tartományában éltek, és több százezres lakosságot képviseltek, azzal álltak szembe, hogy tulajdonképpen egy karrierista és gonosz ember elhatározása miatt az egész nép végbeszélybe került, és a kiirtásuk fenyegetett. Hogy ez nem történt meg, ezt ünnepelték a Púrimmal. Tehát a Púrim a kiszabadulásnak, a halálos veszélyből való felszabadulásnak, a vigasság és örömnapjának volt az emlékeztető ünnepe, amikor egymásra is tekintettek, és a szegényekre is így ajándékokat küldözgettek egymásnak. Na most, mielőtt belefognék elmondani ezt a történetet, Eszter könyve a Bibliának az egyik legcsodálatosabb könyve, hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy ezt az Eszter könyvét mind a mai napig a leghevesebb támadások érik, még a keresztény teológiai irodalmon belül is. Például itt van a kezemben a keresztény bibliai lexikon, amely a református zsinati iroda kiadásában két kötetben 1993-ban jelent meg. Legutóbb 1931-ben adta ki egy kétkötetes protestáns lexikont, ami mind a mai napig a legrészletesebb magyar bibliai lexikon. Azután most 61 néhány évvel a református egyház szükségét látta egy új felfogású bibliai lexikon kiadásának. Engedjék meg, hogy csak ezzel

0: kapcsolatban, ugye a Purim ünnep szócik átutal az Eszter könyvéhez, a következő néhány sort hadd olvassam fel, hogy mit is ír erről az ünnepről és ennek az ünnepnek a hátteréről, tehát Eszter könyvéről. A könyvvel kapcsolatban különböző problémák vetődnek fel. A könyv észrevehetőleg történeti igénnyel íródott. Történelmi adatok, a helyszín valós rajza, a perzsa birodalom életének leírása és hasonlók jelzik ezt. Ennek ellenére egy csomó pontatlanság, a Biblián kívüli forrásokkal való ellentmondás, az irreális időadatok azt bizonyítják, hogy Eszter könyvének nincs reális történeti alapja. Tehát itt egy mondatban kivégzi ezt a bibliai könyvet, azt mondja, hogy itt annyi sok a pontatlanság ebben a könyvben, annyi sok az ellentmondás a Biblián kívüli forrásokkal, és teljesen irreális dolgokat mond el, tehát ennek nincs reális története alapja. Magyarul azt mondja, hogy az Eszter könyve, amely hát beszél itt a Purim ünnep elrendelésre, az Eszter könyve mese. Azután gondot jelent a magyarázóknak magának az ünnepnek a nevét jelentő szó eredete, jelentése, értelmezése, de a könyv egészének szelleme, tendenciája is. Isten neve nem fordul elő a könyvben. Ez egy ősrégi kifogás Eszter könyvével kapcsolatban, már több évszázad a forgalomban van, mert azt valóban megegyezhetjük, hogy a 66 bibliai könyv közül ebben az egy könyvben soha nem fordul elő Isten neve. Ez egy formai sajátosság, de hát a Bibliában van egy harmadik parancsolat is, hogy Isten nevét hiába felnevedd, úgyhogy a Biblia fölöslegesen Isten nevét nem használja, de az nem annyit jelent, hogy amely könyvben nincs kiírva ez, hogy Isten, az nem Isten gondviseléséről szól, hiszen az Eszter könyve kiváltképpen erről szól. Tovább így folytatja, az új szövetség egyszer sem idézi, az egyházatyák közül senki sem írt hozzá kommentárt, és az egyetlen ószövetségi könyv, melyből a holtengeri tekercsek nem tartalmaznak részletet. Hát ezek is nagyon döntő dolgok, ugye ilyen alapon még egy sor ószövetségi könyvet ki lehetne zárni, mert az új szövetség nem idézi mondjuk, teszem azt, Abdiás könyvét. Tehát akkor Abdiás könyvét is akkor bólítsuk ki a Bibliából. Vagy hogy a holtengeri tekercsek, amelyek kis töredékeket tartalmaznak, nem nincsenek közöttük Eszter töredékek, hát akkor nem kerülhet bele a Bibliába. Ezen kívül Eszter könyvének a héber szövegen kívül két görög nyelvű változata is van, amely majd egyharmadával hosszabb a héber szövegnél. Ez igaz, de a Dániel könyvéhez is toldottak úgynevezett toldalékokat, mert próbálták meghamisítani a bibliai könyveket, de ezt aztán az idők folyamán szépen eltávolították, ahogy Dániel könyvéből, úgy Eszter könyvéből is. A könyv nyilvánvaló célja a Purim ünnep eredetének a magyarázata, és akkor belefog az ő magyarázatába. Most ennyi sok súlyos kifogás után hadd olvassam fel, hogy summázza ezt az egészet. Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Érdekes felfogás, ez mindig úgy gondolkozom, hogy hol járt az eszük azoknak az íróknak, akik írtak egy ilyen fél lapot egy olyan lexikonban, amit hát sokan elővesznek, és szeretnék megismerni a bibliai összefüggéseket. Először azt mondja, hogy tele van ellentmondásokkal, nincs történeti alapja, bár erre pályázik, irreális az egész minden, ez egész mese. Azt mondja, Eszter könyve benne van a kánonban, így az egyház számára Isten igéje. Tehát azért, mert benne van a kánonban, azért az Isten igéje. De hát ilyen alapon ki is lehetne tenni a kánonból, akkor már nem lenne az Isten igéje. Szóval egész furcsa dolgokat ír, és én azért olvastam ezt fel, hogy érzékeltessem, hogy Eszter könyvét ma egyetlen egy egyházban, beleértve a zsidó izraelita vallást is, nem veszik történetileg hiteles iratnak. Mesének veszik, mondának veszik, mint egy magyar mondát, mint egy anonimuszt, vagy egy Káltai Márk, vagy mást mondának veszik. Én azonban azt szeretném megmutatni, hogy ez nem monda, hanem ez egy olyan valóság, ami a Bibliának egyik legfontosabb könyvévé teszi Eszter könyvét. És ezt az Eszter könyvének a cselekményét nagyon is be lehet illeszteni a történelembe. Tudnék, el is mondanám, hogy Eszter könyve milyen történelmi cselekmények körében játszódik. Eszter könyve azt a pillanatot nagyítja ki a történelemből, amikor a Méd-Perzsa világhatalom bekebelezi Babilóniát. És azután, hogy a Médek és Perzsák bekebelezték Babilóniát, rögtön nekiindulnak egy hadjáratnak, és ez az egyiptomi hadjárat. Az egyiptomi hadjáratot is megnyerik, bekebelezik Egyiptomot is. Tehát terjeszkedik ez a világbirodalom, és utána, hogy megünnepeljék a fényes egyiptomi sikert, fél éves ünnepség sorozatot rendel el az akkori király Ahasvérus. Ugye Ahasvérus a neve a számunkra Xerxészként ismert perzsa királynak, és ebben a fél évben, amikor a királyi palotában minden tartományi vezető meghívást kap, dőzsölnek, folyik a bor, és egymást érik ugye a mulatságok, olyannyira jól érzik magukat ezek az uraságot, hogy még meghosszabbítják fél évvel ezt az időt, és ilyen egyéves nagy ünnepet csapnak, amelynek során a király maga is annyiszor megrészegedik, megittasodik, hogy egyszer kedve támad, hogy a feleségét, a gyönyörű Vásti királynőt, azt mutogassa az egybegyűlt vendégeknek, és parancsot ad arra, hogy a felesége a legszebb ornátusát felöltve jelenjék meg a királyi palotában. Ekkor azonban váratlan dolog történik, Vásti ezt a kérést megtagadja. Vagy elege van ebből az egész életmódból, vagy valami más játszhatott itt közre. A zsidó hagyomány tele ültette ezt a történetet mindenféle mendemondával, ebbe nem is akarok belemenni. A Biblia erről csak annyit mond, hogy Vásti nem volt hajlandó megjelenni a király úrnak a szavára, és ezért a király, hogy megőrizze ugye a maga méltóságát, összehívatta az ország bölcseit, hogy ilyen esetben mit kell csinálni. És az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ilyen esetben az ilyen feleséget jól lehet királynő, de el kell bocsátani. Erre Xerxész elválik a feleségétől, Vástitól elbocsátja a feleségét, és parancsot ad, hogy az ország legszebb lányai gyűjtsék egybe, csinosítsák ki, ugye aféle ókori szépségversenynek vagyunk itt a tanúi, de ezelőtt még ugye, hogy följavítják ezeknek a deli hölgyeknek az állapotát, elindul a másik nagy hadjáratára Xerxész, nagyon is beleillik ezt most én mondom el, tehát tulajdonképpen ez Eszter könyvében sem az egyiptomi hadjárat nem kapja jelzést, sem ez a másik, a görög hadjárat nem kapja jelzést, de teljesen beleillik a képbe. Ahasvérus, aki időszámításunk előtt 485-től 465-ig uralkodik, a Biblia pontos évszámokat mond mindig, hogy az uralkodás ennyedik évében. Én csak azt az időt írtam ki, amely a púri ünnep szempontjából a legfontosabb, ez 474, tehát az uralkodás 11. évében történt ez. Tehát elmegy Xerxész Görögország ellen, tudjuk jól, hogy sorra veszítik el a perzsák a görög hadjárataikat, 492-ben Termopülainál, épp úgy, mint 480-ban, illetve Szalamisznál, mint Maratonnál. Tehát tulajdonképpen a perzsáknak mindig zátonyra futnak ezek a törekvései, bekebelezik ugyan ezeket a kis tartományokat, főleg Lüdia volt értékes a számukra, mert ez az ókornak a kincses bányája volt, de ahogy átkernek itt a Boszforuszon, ahogy a tengeri flottájukkal Attikát megközelítik, a görögök mindig olyan ügyesek, mindig valóban becserkészik őket, és az egész perzsa hajóhadat tönkreverik, hogy visszatér a vesztes hadjáratból Ahasvérus, és akkor nézi meg ezeket a hölgyeket, és akkor választ magának új királynőt, és ez az új királynő, aki a gyámapja tanácsára eltitkolja a nemzetségét, ez Eszter lesz. Eltitkolja, hogy ő zsidó származású, a király őt látja a legszebbnek és legértelmesebbnek, őt veszi magához, és ebben az időben, amikor Ahasvérus mellett már Eszter a királynő, ebben az időben történik meg ez az esemény, hogy a zsidóknak egy esküt ellensége, egy agágibeli Hámán, tehát egy más néptörzsből való Hámán zokon veszi, hogy ő előtte mindenki fejet hajt a királyi palotában, egyedül a zsidó Márdókeus nem hajt fejet előtte, és ezért bevádolja a királynál ezt a bizonyos Márdókeust, és az egész népének a kiirtásához megszerzi a királynak az engedélyét. Nem akarok részletekbe menni, de annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy Eszter könyve elolvasása az valami páratlan, megrendítő élmény a bibliai iratok elolvasása között. Például az Eszter könyve harmadik fejezetében lehet látni azt, hogy hogy kell valakit úgy bevádolni, hogy a legjóhiszeműbb ember is elfogadja a vádakat. Egy megdöbbentő lélektani leírás, hogy Hámán a királynak bevádolja a zsidókat, és Ezt olvassuk Eszter könyve 3. fejezet 8. versétől fogva, amilyen ügyes taktikával lehetetlenné teszi a király szemében a zsidókat. Azt látjuk, hogy ezután a király lehúzza a gyűrűjét, adja az agágbeli Hámánnak, a zsidók ellenségének, és akkor egyeznek meg, hogy ezen a napon, az Adár hónapnak a 12. 13. napján az egész országban mindenki rátámadhat a zsidókra, és el is veheti a vagyonukat is. Nem csak az életüket, a vagyonukat is. Tehát azért jó előre, mert időt kell hagyni, hogy a hír szétterjedjen az országban. Tehát tulajdonképpen kiszolgáltatja a zsidókat a legfélelmetesebb népirtásnak. Amikor maga az államhatalom kezdeményezi a népirtást. Azért mondom, hogy nagyon időszerű könyv, mert ma is erről van szó határainkon túl egy másik országban. Most a könyv azért rendkívül fontos és értékes, mert tehát most ahova eljutottunk, hogy kiadatott egy népirtó rendelet. No de ez ellen valaki tud valamit csinálni, hiszen a királynak a felesége viszont zsidó. És hogyan fog munkához Eszter, akihez természetesen Márdókeus és a zsidók, a susáni zsidók beüzennek, hogy tegyen valamit a nép érdekében, de hogyan tud csinálni valamit Eszter, hogyan tud segíteni a népén, amikor egy asszonynak azért politikai ügyekben nem volt nagy beleszólása, és különben is 40 napja már a király nem látta őt, és különben is a perzsáknál volt egy rendelet, hogy a király előtt hivatlanul nem lehetett megjelenni, hogyha valaki hivatlanul megjelent, és a király nem nyújtotta ki a jogarát, akkor azt az embert elvezették és kivégezték. Ezek ilyen perzsa törvények voltak, ezeket is megőrizte Eszter könyve, ebből is látjuk, hogy nagyon is korhű dolog ez. Nyilván, hogy Eszter könyve a címe, nem biztos, hogy Eszter írta, ugye lehet, hogy Eszter könyve, hogy Eszternek a könyve, de lehet így is értelmezni, hogy Eszterről szóló könyv. A zsidó hagyomány szerint ennek a könyvnek a szerzője Esdrás, az a zsidó írástudó főember, aki a hazamenetelben is nagy szerepet játszott, és aki a bibliai iratokat összegyűjtötte. Tehát ezt a zsidó hagyomány tanúsítja, hogy ezt a történetet Esdrás foglalta írásba. Na most miért kezdődik ennek az ünnepnek az első napja bőjtel? Azért, mert a megold, hogy mi lesz itt a megoldás, ez a megoldáshoz Eszter 3 napos bőjtöt hirdet. Ez is a Bibliának egy gyönyörű része. Amikor az ember valami nehéz helyzetben van, válságos helyzetben van, és tetejében még egy egész nép sorsa függ kockán, akkor azt mondja a Szentírás, hogy amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, amikor tanástalanok vagyunk, vagy amikor érezzük egy esemény súlyát, akkor az ember különleges imádsággal forduljon Istenhez, és a Biblia szerint a legkülönlegesebb imádság a bőjttel társult imádság. Ugye a Biblia szerint a bőjt az tulajdonképpen a fokozott imádságnak az eszköze. A bőjt ugye az nem koplalás, a koplalás nagyon helyes dolog maga rendjén és idején, de a bőjt, ami egy vallási természetű dolog, arra akkor érnek meg a körülmények, amikor az ember valamire nagyon készül, aminek a megoldását nem tudja, nagyon igényeli az Isten segítségét, és ezért a könyv 4. fejezete szerint Eszter erre kéri a zsidókat, hogy 3 napig bőjtöljenek, ő is a királyi palotában a palota hölgyeivel bőjtöl és imádkozik. És meg is ígéri, hogy a 3 napi bőjt után, majd ha Istentől megerősítést kap, akkor ő bemegy a királyhoz. Azért még akkor is bemegyek a királyhoz, hogyha tudom, hogy ez a vesztemre szolgál, mert hogyha a király nem nyújtja ki a jogarát, bár a felesége vagyok, el fognak vezetni és meg fognak ölni. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek a történetnek, az Eszter könyvében leírt történetnek az egyik kulcsa a helyes bőjtnek a megértése. Mert hogy Eszter hogyan bőjtölt és hogyan imádkozott, azt a következő események igazolják. Tudnék, ha gyorsan akarom elmondani, hogy Eszter könyve miért rendkívüli könyv, akkor azt mondanám, hogy Eszter könyve tanúsítja azt, hogy egy igazi, mély bőjt és ima után lehetséges ilyen, hogy egy ember semmit nem ront el. Ha én azt kimondom valakinek is, hogy van ilyen élet, hogy néhány napig semmit nem ront el az ember, valaki azt mondaná rám, hogy ez nagy képűség, ez túlzás, ilyen nincs, aki a földön él, napjában is nem 7-szer, hanem 77-szer botlik az ember. A Biblia azt mondja, hogy van győzelem a bűn fölött, van az időben is győzelem, nem csak percekig, órákig lehet igaz életet élni, akár napokig is lehet olyan életet élni, hogy semmit nem ront el az ember, de miért? Mert a böjtés, az ima annyira megerősítés, megfegyelmezi az embert, hogy mintegy az Isten szent lelkének a teljes vezetése alá kerül az ember. Az Isten annyira megerősíti, hogy nem ronthat el az ember semmit sem, mint Eszter királynőről azt látjuk, hogy van rontási lehetősége nagyon is sok, semmit nem ront el. Hadd hívjam fel a figyelmet, egy szót nem ront el. Tehát itt ilyen apróságokig megy le a történet, az 5. fejezettől a 7. fejezetig van a történetnek a lelke, a szíve lelke. Azt látjuk, hogy Eszter egy szót nem ront el, majd fel fogom olvasni, és majd rá fogok mutatni, hogy ha egy szót elront, az események egészen más irányt vettek volna. Nos, hát a 3 napi bőjtés ima után Eszter az udvar hölgyei kíséretében bemegy a király elé. És mindenki ugye elképed, mindenki csodálkozik, mert ilyenre nincs lehetőség, és nem is volt erre példa, és a király is már rég látta a királynőt, de azért a király, hogy a lelke mélyén szerette a feleségét, az jelzi, hogy ő rögtön fogja a jogarát, és kinyújtja, és jelzését adja, hogy el ne vigyék a feleségét, ő ezért megkegyelmez, de mikor kinyújtja a jogarát, rögtön meg is kérdezi Esztert, hogy miért jött be elé, hát mi a kívánsága. Ugye a festészet történetben nagyon sokszor feldolgozott jelenet ez, hogy Eszter szinte az ájulás környékezi, mert annyira a jelenet feszültségének a hatás alatt van, és akkor Eszternek meg kell mondani, hogy mi a kívánsága. Hát nyilván ott nem fogja megmondani, hogy mi a kívánsága, ugye, ha ott azt mondaná, hogy hát király, az a kívánságom, hogy egy karrierista Hámán beférkőzött a szívedbe, és ki akarja írtani az egész népemet, ha elmondja ezt a rövid mondatot, vége van mindennek, ugye? Mert ott vannak a főemberek, ott van Hámán köztiszteletnek örvend, a király bizalmát élvezi. Ugye, szóval Eszter ott semmi ilyesmit nem mondhat. De hogy a böjtés, az ima mire tanítja meg az embert, szóval nagyon szép az a hasonlat, amit a Jézus életet című könyvben olvasunk, hogy a böjt az, és az ima olyan, mint a fának a gyökere, a láthatatlan rész, ugye? Itt a láthatatlan rész tartja meg a fát, Esztert is a böjtje és az imája tartja meg, hogy mire erősítette meg a böjt és az ima az Esztert, az mutatja, hogy Eszter azt mondja a királynak, hogy király, én azt kérem tőled, hogy ma gyere el hozzám vacsorára Hámánnal együtt. Tehát egy újabb lehetőséget kér. Az a helyzet nem érlelődött meg még a kérésre, de azt kéri, hogy Hámánnal együtt a király jöjjön el hozzá a vacsorára. A vacsora időpontja persze gyorsan elérkezik, a vacsoránál együtt ül ugye a 3 szereplő, és miután ettek és ittak, persze a király újra előhozza a kérést, hogy miért jöttél be hozzám, és miért hívtál vacsorára, tehát ugye nehezebb már a helyzet, most már csak kellene mondani valamit, de Eszter érzi, hogy ő most sem mondhat még semmit. Egy lépéssel már tovább ment, de még mindig nem tisztázódott előtte a helyzet, hogy miről van szó, ezért Eszter azt mondja a királynak, hogy én az a kérésem, hogy holnap is tiszteljetek meg újra azzal, hogy eljöttök vacsorára. Nagyon nagy jelentősége van ezeknek a kis apró mozzanatoknak, mert ha Eszter bármit is előhozna, tehát nem érett a helyzet. Ugye a Prédikátor könyvében mondja a Salamon, hogy az életben minden idő és történés által lesz. Az életnek egy nagy törvénye, hogy a dolgoknak előre kell menniük, ki kell forraniuk magukat a dolgoknak. Ha valaki a dolgokon úgy lendíteni akar előre, és úgy emberileg akarja előre vinni, sokszor ő maga is belepusztul, meg az a szent ügy is belepusztul, amit ő képviselni kíván. Meg kell várni az alkalmas időpontot. Ugyancsak Prédikátor könyvében híres fejezet, a 3. fejezet, hogy mindennek rendelt ideje van. Csodálatos része a Bibliának, egy gyönyörű költői rész, hogy ahogy ideje van a születésnek, ugyanúgy ideje van a meghalásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje van a kiszaggatásnak, ahogy ideje van a szeretésnek, ideje az ölelgetéstől való megtartóztatásnak, ahogy ideje van az ültetésnek, ideje a kövek széthányásának. Gyönyörű rész, hogy az életben tulajdonképpen a bölcsességet az méri meg, hogy mennyire tudjuk értékelni a körülményeket és a helyzetet. Ugye a Biblia a bölcsességet a legmagasabb szintre állítja, tulajdonképpen a bölcsességgel párosult szeretet a Bibliának a legfőbb értéke. A szeretet és a bölcsesség mindig mérlegeli a dolgokat, és amikor azt látjuk, hogy valaminek eljött az ideje, akkor kell cselekedni. Addig pedig igaz az, amit a Síralmak könyve 3. fejezetében olvasunk, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez is egy nagy Biblia vers, ugye ez jó kívülről tudni, hogy jó várni. Nem igaz az, hogy rossz várni, különben általában úgy érezzük mi, mint a gyerekek is, hogy rossz várni, már kellene valamit csinálni. A Biblia lenyugtat bennünket, azt mondja, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Hát eljön majd a második nap a vacsora, de most már valami történik. Tudnék, az első napi vacsoráról két ember megy haza. Ugye Eszternél volt a vacsora, hazamegy Hámán, és hazamegy a király. Az Eszter könyvének ez a részlete, az 5. és a 6. fejezet leírja, hogy amikor Hámán hazamegy, akkor dagad a melle, hogy ő volt az ország nagyjai közül egyedül a királlyal és a királynővel, micsoda nagy ember lett ő, de hamar lelohad a lelkesedése, mert hogy hazafelé megy, ismét találkozik a zsidó Márdókeussal, és Márdókeus újra nem hajt fejet előtte, hogy azt minden udvaronc teszi, talpnyaló módon, mint egy Isten úgy tisztelik ezt a Hámánt, egyedül egy valaki nem teszi ezt, megtelik a lelke haraggal, és megy haza, és ahelyett, hogy azzal büszkélkedne a feleségének és a gyerekeinek, hogy ő ott volt a királyi pár mellett a vacsorán, rögtön arra tér rá, hogy tulajdonképpen nincs örömöm, nem teljes az örömöm, Dókeus nem ad nekem tiszteletet. Hát erre persze rögtön a felesége is meg a gyerekei mondják, hogy ebből nagy problémát csinálni, amikor ilyen karriert már befutottál, nem kell ebből nagy problémát csinálni, kell ácsoltatni egy nagy bitófát, meg is ácsolják még aznap éjszak, valami 21 néhány méter magas, azt is megadja a Biblia, tehát jól megadták a módját a dolgoknak, és majd arra fel kell lógatni ezt a bizonyos Márdókeust. Tehát ez egy szabadba fog kerülni, aki ilyen magas polcra jutottál, és ezzel lefekszik a család. A király is hazamegy, de a király nem tudja mire vélni ezt a dolgot, a király nyugtalan. Megjelenik Eszter a palotateremben, elhívja vacsorára, a vacsorán megint nem mondja meg, mi lehet e mögött, nyugtalan, nem tud aludni, előhozatja a törvénykönyveket, és akkor kinyitatja ott a felolvasókkal, és kéri azt, hogy valami történetet olvassanak fel, mint a féle régi szokás, hogy talán az majd álomba ringatja. De a történet rendkívül érdekfeszítő, éppen azt a történetet olvassák fel előtte, hogy egyik cselszövés során két udvaronc meg akarta őt gyilkolni, de egy bizonyos Márdókeus nevű ember ezt jelentette, ezt az összeesküvést, király megkérdezi, és mit kapott ezért ez a Márdókeus? Kapott ezért valami jutalmat? Hát erről nem szól az írás, nem kapott. Ahogy a jelenet idáig ér, már hajnal felé jár az idő, és ugye Hámán jön már hajnalban, mert ő nagyon szeretné Márdókeust már ott a bitófán látni. És már korán reggel jön a királyhoz, hogy kieszközölje számára Márdókeusnak az elítélését, és amikor látja Ahasvérus Hámánt, akkor megkérdezi, hogy mit érdemel az olyan ember, aki megvédi a király életét, aki nagy szolgálatot tesz a király udvarnak. Hámán teljesen félreérti a kérdés, ugye ez is egy érdekes jelenet Eszter könyvében, amikor egy ember a maga dicsőségével úgy tele van. Akkor mindenről csak az jut az eszébe, hogy ő milyen nagy. És ahogy fölteszi a kérdést a király, rögtön magára vonatkoztatja, ugye a király nevet nem mond, ő magára vonatkoztatja, hogy biztos ő róla van szó, biztos a király neki akar adni valami kiváltságot. És akkor elkezdett fűszerezni a szót, hogy hát az ilyen embert vigyék végig Susán városán, ló hátára emeljék, mindenki tisztességet adjon előtte, stb. És akkor ugye önmagára célozza, maga forgatókönyvét akarja megírni ott Hámán, és a király jóváhagyólag bólint a fejével, mondván, hogy akkor te legyél a lovász fiú, és vitt keresztül a városon Márdókeust, mert hát itt vagy, megmentette az életemet, és eddig még nem kapott ezért jutalmat. Persze le van forrázva Hámán, nem tudja mire vélni a dolgot. Pár óra leforgás alatt minden megfordul. Neki végre kell hajtani a parancsot. Óriási megrökönyödés a városban, hogy Hámán fogja a lónak a kantárát, és Márdókeus előtt hajlonganak az emberek a városban. Persze ez Eszter is látja, és Eszter most már valamit érzékel. Mit érzékel? Hogy az az Isten, akihez ő imádságban fordult, az az Isten, aki előtt ő bőjtel erősítette meg, három napi bőjtel az imádságát, most válaszolt. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint Isten nem rögtön válaszol az ember imákra. A Biblia azt mondja, hogy sokszor az imádságaink el vannak téve az Istennél, ami magában a megfogalmazás is azt jelzi, hogy Isten nem rögtön válaszol. El van téve. Sokszor azt látjuk, hogy amikor egy nehéz helyzetbe valaki belejut, és úgy gondolná, hogy most kellene szabadítani, most, mert hát minden omlik, minden vész, és Isten akkor mintha tétováznék, mintha nem is lenne, mondják sokszor ilyenkor az emberek, hogy hol van az Isten, amikor nem teljesíti a kérésemet. De a Biblia szerint Isten valamikor teljesíti az igaz kéréseket. Amit a János evangélium a 15. fejezet 7. versében Jézus így mondott, hogy kérjetek, amit csak akartok, mindaz meg lesz néktek. De Jézus hozzátette, ha a beszédeim bennetek maradnak, és ti én bennem, akkor kérjetek, amit csak akartok, és mindaz meg lesz néktek. Ez egy óriási ígéret. Talán a Bibliának János 15:7 Jézus búcsú beszédeiből való egyik legnagyobb ígérete, tehát tulajdonképpen Isten tudta jól azt, hogy hogyan hagyja az eseményeket kifejlődni, amikor bement Eszter, nem történt semmi, amikor este vacsorára került sor, nem történt még semmi, de már a másnap reggelén Isten értésére adta Eszter királynőnek, hogy igen, most már lehet cselekedni. Most már, hogy látod ezt, hogy Márdókeust végigviszik a városon a nevelő apádat, és az viszi végig a városon a gyűlölt ellenséged, itt már valami van a háttérben. Hát tessenek elképzelni azért a jelenetet, Eszter sok mindent nem érthetett ebből. Először talán azt hitte, hogy káprázik a szeme. De a nap során erre is volt idő, hogy végig gondolja a dolgokat. Nyilván Eszter nem csak akkor imádkozott a három nap során, hanem közben is a történet idejében, és az esti lakomának a leírása tulajdonképpen a legfőbb rész, és ezt most már fel is olvasnám, hogy amikor a második lakomára mennek Eszter királynéhoz, mi történik. 7. fejezet első versétől olvasom. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Hadd álljak meg mindjárt ennél, miért mondja ilyen hangsúlyosan ezeket a szavakat a király? Hát azért, mert a Biblia szerint az isteni Szentléleknek az a munkája, hogy egy embernek a lelkén végezzen munkát, és ki tudja, milyen dolgok hatására a királynak a szíve egyre inkább a feleség felé fordul, és hát ugye a Biblia nem részletezi, hogy mit gondolt ő át ez alatt, az egy-két nap alatt, de az mutatkozik meg ebből a kifejezésből, hogy nagyon meg akarja könnyíteni Eszter számára a dolgot. Amit kérsz, megadom. Ha az országnak fele is meg lesz, ugye én csak a mesébe szoktak mondani azóta is, hát mesékbe lehet ilyesmit olvasni, de itt hadd hívjam fel valamire a figyelmet. Ha az életben nehéz helyzetek vesznek körül, az ember sokkal hajlamosabb az óvatosságra és az összeszedettségre. Amikor az életben nagy előnyök mutatkoznak, nagy lehetőségek nyílnak meg, akkor az emberek, mi emberek sokkal hajlamosabbak vagyunk a magabízásra, a könnyedségre és a felületességre. A király meg akarja könnyíteni Eszter számára azt, hogy sértés is, mert ha Eszter most valamit elhamarkodva mond, újra csak ott van a veszély, hogy elront valamit és nem ért célt. De figyeljük meg, hogy Eszter mennyire ennek a háromnapi bőjtnek és az imának a hatása alatt van. Ezt mindig hangsúlyozni kell a történetben. Jézus Krisztus miért bőjtölt 40 napig el Júdea pusztájába? Neki egy egész 3,5 évi küldetésére kellett felkészülni, és én úgy gondolom, hogy Jézusnak ez a nagyon hosszú felkészülése ebben a 3,5 évben nagyon sok erőt adott, annak nem csak akkor volt jelentősége, amikor ő elvonult, hanem a rákövetkező hónapokban, években is van, hogy az Isten őt elpecsételi és erre a feladatra kiválasztja. Ugyanígy van Eszternél. Figyeljük meg, hogy Eszter válaszából mi bontakozik ki. És felelt Eszter királyné és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Döbbenetes válasz ez. Egy királynő először a saját életért esedezik. Hát mi természetesebb ennél, mint az ország legnagyobb emberének a felesége életben maradjon. Lehet erre azt mondani, hogy nem? A saját életéért esedezik. Hát erre ugye a király szívében már ott van egy hallgatólagos igen, hát természetes. Miért kéred az életedet? Persze, hogy megadom az életedet. De utána azt mondja, hogy nem csak az én életemet biztosíts, király, hanem a nemzetem életét is biztosítsa. A nemzetem életét. És ez most hozzáteszi, mert eladattunk én és az én nemzetségem, nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jó lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Ugye hozzáteszi azt, hogy ő nem szólna akkor, hogyha a nemzetét mondjuk szolgának adták volna el, de a nemzetét ki akarják írtani. Tehát nem tudom, hogy megfigyelhető ez a finom megközelítése a másik ember lelkének, aki megcsalatot becsapott, mert hiszen Hámán elfordította a lelkét a királynak, és most egy ellentétes oldalról megközelíti, de annyira finoman, hogy nemet mondani ne tudjon. Életemet kérem, nemzetem életét kérem. Azért, mert nem szolgálókul adattunk el, hanem ki akarnak írtani. És még hozzáteszi, hogy hát minden emberi élet érték, és minden nemzetiség élete érték, hát ezért nem lehet adni kárpótlást a király veszteségére. Tehát te leszel a legnagyobb vesztes, ha az országodban egy népcsoportot csak úgy kiírtanak. Ugye ez még egy harmadik gondolat is, amit hozzáfűz Eszter. És figyeljük meg, hogy itt Eszter befejezi. Nem mond többet. Hát az imának és a bőjtnek a hatalma tulajdonképpen ilyen tekintetben nagyon is tetten érhető, amikor tudunk hallgatni és valamit befejezni. Tudjuk valakire ráhagyni, majd ő segít abban, az Isten majd segít abban, hogy valami beteljesedjék. Ez egy csodálatos dolog. Itt Eszter befejezi. Ha valaki mondhatna, hogy beszélt eleget, ez is igaz, de aki beszél, az valóban adja át a másiknak is a szót, ne akarja a másikat a saját akaratával rögtön meggyőzni, hagyjon időt a másiknak, hogy most mit válaszol a másik. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Tudnék azt, hogy egy népet írtsanak ki. Az én ország, egy népet kiírtanak, ki az, akit erre vitt? Most valaki mondhatná, hogy ez a király, ez most kicsit ilyen, kicsit őrült, hát nem ő hallotta, hogy Hámán mit kért, és hogy lehúzta a gyűrűjét, átadta Hámának, hogy majd azt csinálsz, amit akarsz. De hát erre mondhatjuk azt, hogy egy királynak, egy ország vezetőjének nagyon sok a dolga, egyik ügy kergeti a másikat, úgyhogy ez is elképzelhető, hogy egyszerűen tényleg nem emlékezett rá. Millió ügy van egy országban. Másrészt meg akinek elfordítják a fejét, az tényleg valami olyan mágikus hatás alá kerül, hogy nem tudja összefüggésbe hozni az egyik dolgot a másikkal. Ilyen megesik az országok vezetőivel is, ma is megesik. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz, tessenek megfigyelni ezt a három jelzőt, ellenség, te ellenségnek mondtad, gyűlölő, aki ki akarítani népet, gonosz, hát ez gonoszság. Ellenség, gyűlölő, ez a gonosz? Hámán. Ez a legtökéletesebb, mert még itt is elronthatott volna valamit, mert hogyha ő rögtön rábök arra, hogy hát király itt van az asztalnál. Hogy más ne mondjak, itt ül velünk és eszik, iszik velünk. Lehet, hogy a király ezt úgy nem nyelte volna le, vagy legalábbis ellenkezést tanúsított volna, de azt mondja Eszter, hogy te is ellenségnek látod? Gyűlölködőnek látod? Gonosznak látod? Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. Maga Hámán is érezte, hogy most vége a dolognak, lelepleződött a dolog. Nem űzheti tovább a dolgait. A király pedig most döbben rá arra, hogy őt tulajdonképp egy udvaronca félrevezette. Most kezd rádöbbenni, mert így folytatódik a hetedik vers, a király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt, akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették, és mondta Hárbóna az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, amelyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. Ugye egy könyök, ugye majdnem fél méter, tehát erről mondtam, hogy több mint 20 méter volt. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották ezért Hámánt a fára, amelyet készített Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Ez a történetnek a szíve lelke, a megoldás, de a Púrim ünnephöz még azért még távol vagyunk. Mert a dolog megoldódott, de a perzsáknak volt egy olyan törvényük, hogy egy már kiadott rendeletet nem lehetett megváltoztatni. A rendeletet kiadták, a rendelet arról szólt, hogy a zsidókat meg lehet támadni, birtokaikat el lehet venni. A király ezt a rendeletet nem semmisíthette meg. A perzsák ezt komolyan vették. Az egy valóban egy jogszerető nép volt, és más megoldás nem mutatkozott, mint az, meg később kiderül a történetből, hogy egy újabb rendeletet adtak ki, hogy a zsidók viszont védekezhetnek, és azt is érzékeltették az újabb rendelettel, hogy senkinek nem ajánlják, hogy a zsidókra támadjanak. De hogy milyenek a tömegindulatok, amikor eljött ez a bizonyos Adár hónap, a két rendelet ugyebár ütötte egymást, és a második rendelet a zsidóknak lehetőséget adott a védekezésre, de nagyon sok ember ennek ellenére a rendelet szerint élt. És rátámadtak a zsidókra. Hát nem is annyira mondjuk a vérszagra gyűl az éji vad elve alapján, hanem a pénz és a birtok. Mert hiszen az is megengedett volt, hogy akit megölnek, annak a birtokát bekebelezzék. Az egyik tanulságos rossz bibliafordítást találhatjuk itt Eszter könyvében, mert ugye a zsidók természetesen védekezhettek, és ezáltal egy ilyen kisebb fajta belvillongás, ugye az nagy szó lenne, hogyha azt mondanám, hogy polgárháború zajlott le, mert arról nincs szó, egy-két nap alatt egy ilyen belső villongás zajlódott le, amelynek a pontos halottakról való számadatait a 9. fejezet 16. verse közli, de akinél van Biblia, kérném szépen, hogy ha nem is írunk bele a Bibliába, nem munkabiblia van nálunk, de ide írjunk be egy számot, mert ez a Biblia fordítások történetében az egyik legrosszabb félreértés. Tudnék, amikor a zsidók védekeztek, azt mondja Eszter 9.16, hogy megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret. Hát azért ez egy óriási szám, mondjuk egy Perzsiában élő nép, rátámadnak, és ők 75 ezer embert megölnek, ez mai méretekben is, amikor óriási népirtások vannak, azért ez nem lenne egy kis szám. Itt fölcserélték a két szót, nem 75 ezerről van szó, hanem 1075-ről. 1075-ről, így beírhatjuk, hogy 1075-öt. Tehát megdöbbentő dolog, hogy annak ellenére, hogy a király kiadta az újabb rendeletét Márdókeus és Eszter közbenjárására, tulajdonképpen ennek ellenére az embereket ambícionálta a pénzszerzés és a vagyonszerzés. Még az életük kockáztatása is, hogy hát ha néhány vagyonosabb zsidó családnak a birtokát bekebelezhetjük, a zsidók viszont a védekezésük során, ugye itt elkerülhetetlen volt ez a dolog, itt tényleg nem babra, hanem vére ment a dolog, 1075 ember veszítette az életét az ellenség közül, és akkor, amikor ezek az események 12-én, 13-án lejátszódtak, akkor van az a történet, amit már én az előadás előtt elején felolvastam, hogy a 14. és a 15. napot erre a bizonyos szabadulás ünnepnek a tiszteletére, a Púrim ünnepének rendelték el. Azt tudom összegzésül mondani erről az ünnepről, tehát hogy nem Isten által elrendelt ünnep, mégis Isten nem tiltotta meg ennek az ünnepnek az ünneplését. Minden nép életében lehetnek olyan ünnepek, amelyek kifejeznek valami igazságot, kifejeznek valami mély erkölcsi dolgot. Ilyen dolog például a rosszból való szabadulás. Figyeljük meg, hogy nem csak a zsidó nép életében, más népek életében is melyek a nagy nemzeti ünnepek. Ha mondjuk nekünk magyaroknak most meg kellene állapítanunk, hogy milyen nemzeti ünnepet vezessünk be, hát miért ünnepeljük mi mondjuk március 15-ét? Vagy miért ünnepeljük október 23-át? Amelyek azért egy nyilván szabadulások voltak, vagy deklarálták a szabadulás vágyát, de utána aztán mi következett? Vérbefolytás, mind a két esetben. Miért nem ünnepeljük mi magyarok mondjuk a Bosznia annexióját és okkupációját. Tehát az győzelem volt, nem? Magyarok bevonultak, és a monarchia nagyobb lett egy ország része. Mégse ezt ünnepeljük. Ugye hallottuk már ilyenről, hogy valaki javasolta volna bármikori magyar parlamentben, hogy a Bosznia okupációját vagy annexióját ünnepeljük. Szegény Tisza Kálmán fogta a fejét, hogy most miért vonuljuk mi be Boszniába, csak baj lesz ebből. Először is nagy kiadás lesz, ottan majd be kell vezetni az áramot, meg a közigazgatást, azt mind mi fogjuk fizetni. Elmondhatjuk, hogy nagyobb lett a monarchia, de óriási pénzbe fog kerülni. Utána csak meg kell szállni is, mert ugye ottan nemzetiségi feszültségek vannak, és valóban az 1860-as, 70-es években mi ezzel a lépéssel meg is ástuk a saját sírunkat, hogy tudnék 1914-ben, amikor nem véletlenül tört ki itt a világháború, 1918-ra végeztünk is, és az ország kétharmadát el is veszítette a nemzet. Tehát azért mondtam el ezt a történetet, hogy minden nemzet azért mit ünnepel, amikor valami igazságtalanságból vagy rabságból megszabadul, és nem azt, amikor ő tesz valami fényes győzelmet, ami zárójelben más néven igazságtalanság, mondjuk egy másik néppel szemben. Nem? Az amerikaiak is végül is a függetlenségi háború győzelmét ünneplik, vagy az angoloktól való felszabadulás, nem a nem tudom én a vietnámi háborút ünneplik, vagy a nem tudom én milyen megszállásokat ünneplik. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a Purim ünnepnek azért van jelentősége és azért van helye, mert tudatosítja egy nép számára, hogy egy nép az legyen békülékeny nép, egy nép inkább szenvedjen el valami jogtalanságot, amelynek a végén az utolsó pillanatban az Isten közbe fog lépni, mint hogy kezdeményezzen egy nép valami erőfitoktatást, vagy jogtalanságot egy másik néppel szemben. Ennek az ünnepnek a tartalma és végig gondolása minden esetre erre készített. És akkor már nagyon gyorsan végezhetünk a templom szentelés ünnepével, mert ez csak látszatra hasonló a Púrim ünnephez. Tudnilik. A zsidók aztán visszatértek a hazájukba. 474-ben megmutatkozott, hogy ne maradjanak itt az idegen országban, mert egy idegen országban élni, még ha viszonylag gazdagságban is élnek, mert az itt élő zsidók sokkal gazdagabbak voltak, mint akik visszamentek 535-től Palesztinába. De Isten meg akarta nekik mutatni, hogy térjetek vissza a hazátokba, mert sokkal nagyobb veszély egy idegen országban élni, és egy ilyen válságot átszenvedni, mint Eszter idejében, mint hogy hazamenni, viszonylag egyszerű módon élni, de nyugalomban és békességben. 457-ben egy óriási fogolycsapat ment haza, ugye erről szól Esdrás és Nehémiás könyve a Bibliában, aztán felépítették tulajdonképpen az egész várost és a közigazgatást, és a zsidó nép életében egy viszonylagos béke következett be. Igen ám, de az időszámításunk előtti második században, 160 körül, amikor ez a templom szentelés ünnepét bevezették, akkor történt az az eset, hogy a megszálló szír és görög hatalom a jeruzsálemi templomot teletette bálványszobrokkal, és a zsidók vallási életét igyekezett korlátozni, és ekkor egy zsidó nemzetiségi függetlenségi forradalom vette kezdetét, ez volt a makkabeusi háború. A Biblia a makkabeus fölkerésről nem nyilatkozik olyan kedvezően, mint az Eszter könyvének a idézőjelbe vett felkeléséről. Mert amíg az Eszter könyvében azt látjuk, hogy volt egy királynő, aki várta, hogy az Isten hogy szabadít, a Makkabeusok könyve, amely a Bibliának soha nem lett része, csak az apokrif könyvek közé került be, amit ugye a trienti zsinat kanonizált, és ha valaki el akarja olvasni, ezért most a katolikus Bibliában el tudja olvasni Makkabeusok első-második könyvét. A makkabeusi korban viszont a zsidók erőszakkal akarták kivívni a függetlenségüket, tehát polgárháborút és forradalmat kezdeményeztek, amely borzalmasan eldurvította a helyzetet, évekig, évtizedekig folytak itt az öldöklések, és annak a tiszteletére, hogy ezek az erőszakos, hazafias csapatok megtisztították a jeruzsálemi templomot a pogánság rekvizitumaitól, rendelték el a második századtól fogva ezt a bizonyos templom szentelés, vagy templom tisztítást, templom szentelésnek mondják általában, mert aztán utána a templomot újra a jogaiba helyezték. Szeretném felolvasni azt a részt, amely a Bibliában jelzi ezt a szót. Ez János Evangélium a 10. fejezetében van, ahogy fel is írtam a táblára a 22. verstől, És a jelenetnek az adja meg az érdekességét, és ezzel zárom az előadást, hogy ezen az ünnepen Jézus Jeruzsálemben tartózkodik. A templom szentelés ünnepén, ami nagy nemzeti ünnep volt, hogy mi forradalmat is tudtunk csinálni, meg kiűztük innen a megszálló hatalmat, és ez a zsidóknak, ez az ünnep szinte elhomályosította a többi ünnepet. Ilyen is gyakran előfordul, hogy egy nacionalista fölkelés, forrongás a többi ünnep fölébe kerekedik. Így olvasom János Evangélium a 10. fejezet 22. versétől. Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt. Azért teszi hozzá, hogy ha valaki nem ismerné, már ismerjük, hogy ez Kislév hónap 25. napja, tehát a mi decemberünknek megfelelő hónap, tehát ezért mondja, hogy tél volt, téli időszakban volt. És Jézus a templomban, a Salamon tornászában járt. Körülvették azért ők a zsidók, és mondták neki, meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Felelt nékik Jézus. Megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam. De ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül vagytok. Amint megmondottam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyámnak kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Még ezt talán felolvastam, ezt az utolsó mondatot. Ugye Jézus elmondta az egyik legnagyobb példabeszédét ezelőtt, ugye a jó pásztorról. A jó pásztor ismeri az ő juhait, ez János Evangélium a 10. fejezetének az elején található, és ezután a templom szentelés ünnepén azt látjuk, hogy a zsidók felteszik neki a kérdést, hogy most ne hagyjál bizonytalanságban bennünket, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyilván. Miért mondom, hogy ez ideillik a templom szentelés ünnepére? Ebből a kis jelenetből is láthatjuk, hogy a zsidók mennyire nacionalista felfogás alapján, mennyire politikai messiást vártak. Ők azt akarták kényszeríteni Jézusból, hogy valami politikai fellépéssel, mint egykor a makkabeusok kiűzték az ellenséget, Jézus is ragadjon fegyvert, nyúljon hatalomhoz, és mutassa meg azt, hogy micsoda politikai erőt tud összpontosítani a kezében. És Jézus pedig egy gyengét pásztorra hivatkozott, aki ismeri a juhait, és senki ki nem ragadja az ő kezükből, de az ő kezéből, de ezt nem erőszakkal és nem hatalommal teszi. Hogy más az ő országának az alaptörvénye. És itt mondta ki a híres szavakat is, hogy én és az atya egy vagyunk. És egy ünnepen rögtön követ ragadnak a zsidók, és meg akarják Jézust kövezni. Lukács evangélium a 4. fejezet 28. versétől körülbelül 4-szer, 5-ször megszámolhatjuk az evangéliumokban, Jézust hányszor akarták megölni. Ugye a Lukács 4.28.30 arról tudósít, hogy Názáretben akarták egy hegyről letaszítani. Az se volt mondjuk egy finomkodó eljárás. De ez se volt, nem? Hogy Jézus beszél nekik nyugodtan, békésen, értésükre adja, hogy ő nem politikai messiás, ő az egyes emberekért jött, és aki hallgat az ő szavára és követi őt, az soha senki ki nem ragadja ellenség az ő kezéből. Annak lehetünk az oltalmában, annak az Istennek, aki szeretettel és igazsággal akar megnyerni bennünket. De Jézusnak az óvása is ott van, hogy mi ne a nemzeti érzésekbe lovaljuk bele magunkat. Ugye elég borzalmas dolog a világ történelemben, a mai napokban különösen. Hiszen a legnagyobb kategória nem az, hogy mi milyen nemzetiségűek vagyunk, hanem az, hogy békére, igazságra és örök életre vágyó emberek vagyunk. Ezeket az embereket veszi Jézus magához. Nagyon hálás vagyok az egyik tanáromnak, aki a 70-es években azt mondta nekünk, és hát ha visszatetszenek emlékezni, a 70-es évek egyáltalán nem a nacionalizmus nagy időszaka volt, akkor úgy szinte le is folytották itt Kelet-Európában az ilyen próbálkozásokat, azt mondta az egyik tanárunk, hogy gyerekek, hát az a legfontosabb, hogy magyarok vagyunk. Hát nem az a legfontosabb, hogy emberek legyünk. Hát melyik a magasabb kategória? Az, hogy valaki milyen magyar, vagy az, hogy milyen ember? Ezt nagyon egyszerűen meg lehet értetni, ugye? A Biblia nem azt mondja, hogy ne legyünk egy egészséges nemzeti érzületűek. Mikor egészséges a nemzeti érzület? Ha például szépen beszélünk a nyelvünkön. Ha például ismerjük a kultúránkat, főleg annak az értékes elemeit. Ha például szívélyesek, befogadókészek vagyunk az idegenek iránt. Ez nagyon szép patriotizmus, nem? A patriotizmusnak, vagy lokálpatriotizmusnak, annak van értéke. De a nacionalizmusnak, hogy én azáltal, hogy nem tudom, én magyarnak, vagy németnek, vagy szerbnek születtem, ezért én már jogot formálok arra, hogy a másik ember fölébe kerekedjen, vagy lenézzen, hát ez egy borzalom, nem? És hogy embereket egyik pillanatra a másikra ebbe a csatornába bele lehessen hajtani. Szóval figyeljük meg ezt az ellentétet, hogy Jézus szépen nyugodtan felel az ő szent nacionalista ünnepükön, ők pedig követ ragadnak és meg akarják ölni. A nacionalizmus az mindig gyilkos indulatokhoz vezet, mégpedig nagyon gyors röppályán, nem kell ahhoz sok idő. Ha valakinek arra hivatkoznak, hogy már a születésétől fogva jobb és több a másik embernél, hát mi kell az önző és beképzelt emberi természetnek nagyobb hájunk kenegetése, mint ez. Rögtön működésbe jön az ember, és akkor igen, hogy ilyen, meg a magyar az ilyen, a magyar az nem olyan vérmes, a magyar az nyugodt. Ugye a II. Világháború előestén Szegfi Gyula, a híres történész, kiadott egy könyvet, hogy mi a magyar. Babits Mihályt is megkérték, hogy írjon bele, és ő Arany Jánost idézte, hogy Arany János egyszer azt hitte a magyarokról, hogy aki elefántnak néz szunyognyi bajt, és ezért átkozom meg a magyar fajt. Mert a magyarra például ez jellemző, hogy a magyar az túl aggodalmaskodik, túl dimenzionál, végletekbe esik, nagyon jó meglátás. Persze más nemzetekről más rosszakat el lehet mondani, de jót elmondani egy tömegről és a nemzetről csak a legnagyobb hazugságuk árán lehet. Amikor dicsérnek egy nemzetet, agyba főbe dicsérnek, akkor nagyon vigyázzunk. Akkor nagyon vigyázzunk. Mert ott valami a háttérben van, mert ha valakit nagyon dicsérnek, aztán utána mindenre rá lehet venni azt a valakit. Főleg, hogyha tömeggé áll össze. És Jézus ezt teljesen elhárítja. Ennyi jelzés van erről a bizonyos ünnepről, erről a templom szentelés ünnepéről, hogy a makkabeusi háborút és a makkabeusi forradalmat nagyon élénken maguk elé idézték a zsidók, és erre ezzel kapcsolatban is jogot akartak formálni, nekünk olyan messiás kell, aki a nacionalista igényeinket kielégíti, és Jézus erre nemet mondott. Nem akarom túlságosan közvetlenre átváltani ezt a tanulságot, de ahol nacionalizmussal találkozunk, ott rögtön nemet kell mondani. Ez teljesen mindegy, hogy az most, hadd ne mondjak most magyar képviselőket, hogy X vagy Y vagy Z nacionalizmusot, mindig nemet kell mondani. Mert egy nemzet akkor lesz kiegyensúlyozott és boldog nemzet, hogy ott az emberi értékek, az erkölcsi, a jellemértékek dominálnak, nem a faji értékek. És röviden nem a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Nem a természet, nem a test, a vérség lesz a fontos, hanem a jellemfejlődés. Hát ezeknek az ünnepeknek ez a tanulságuk, hogy mind a két ünnep, amely nem Istentől elrendelt ünnep, hanem egy nemzeti ünnep, de milyen különbség van egy olyan nemzeti ünnep között, amely egy szabadulást mond el, amelyben Isten segített szabadítani, és milyen különbség van egy másik ünnep atmoszférája között, ahol az emberek akartak szabadulást a makkabeusi háborúban, és évszázadokra tovább gyűrözött ennek a hatása, hogy akkor telve voltak nacionalista gőggel, és Jézus is, ezt jegyezzük meg, hogy Jézust mikor akarták agyonkövezni, legalább ezt az egyet jegyezzük meg, hogy egy nacionalista ünnepen. Amikor nem úgy beszélt, ahogy az ő ínyük követelte volna. Hát ezzel fejezzük be a mai témánkat, és ahogy szoktuk tenni, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána majd vissza lehet kérdezni. Köszönöm szépen a megjelenést, aki nem tud maradni, két hét múlva a középkori eredetű ünnepek kerülnek sorra, és aki pedig tud maradni, az készítse a kérdéseit. Van kérdése az elhangzott témával kapcsolatban? Akkor a következtetése?
1: A következtetés az, hogy...
0: Igen, tehát akkor az Eszter könyve 9. fejezetét szeretném idézni. És a Bibliából kell, mert már sajnos nem látom a kicsit. még abban vannak bejegyzetelve a dolgaim, tehát az Eszter könyve 9. fejezetében. Igen. Ugye először is mondjuk a Hámán házáról külön szó van. Tehát ott biztos, hogy Hámán különleges gonoszsággal tervelte ki

0: Ez volt mondjuk hogy mondjam, az epicentruma a földrengésnek, mert hiszen ők határozták el, hogy így szedik meg magukat, hiszen a harmadik fejezetben ugye ott van, hogy Hámán fölajánlja a királynak, hogy az összes elkobzott vagyont a királyi kincstárba viszi, de a király ezt megengedi, hogy az övé legyen. Tehát itt már egy, hogy mondjam, egy kész tervekkel rendelkeztek arra nézve, hogy a zsidóktól hogyan harácsoljanak. Hogy itt Eszter elébe ment a dolgoknak, az egy más kérdés, de úgy gondolom, hogy itt a gyilkos szándék mégiscsak ott feszült a Hámán családjában és a susáni vezető rétegben. Itt meg is adja a számukat, hogy ez 10 ember halála, utána pedig 300-nak a halála. Akkor amire én alapoztam tulajdonképpen a dolgot, az a 9. fejezet 16. verse, amely azt mondja is, a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűltek és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megöltek pedig gyűlöikből 75 ezret, ugye, tehát itt van a 75 ezer helyett az 1075, de zsákmányra nem tették rá a kezüket. Tehát ez, hogy feltámadtak életükért, tehát ezzel foglalja össze a Szentírás, hogy feltámadtak életükért, hogy őket itt életveszély fenyegette. Most, hogy ezt hogyan valószínűsítsük, hogy az életveszély az csak akkor fenyegeti az embert, amikor már a torkának feszítik a kést. Vagy akkor is fenyegeti az embert, amikor még csak elhatározzák egy népnek a kiirtását, hát erről ma is vitatkoznak. Többek között a magyar sajtóban is vitatkoznak az utóbbi hónapokban, ilyen összefüggésben is, mert akkor, amikor mondjuk, ha valakit kiirtanak, az már egy kész tény. De amikor tömeggyűléseket szerveznek, és mit tudom én, bizonyos jelszavakat skandálnak, és megvan, hogy mit tennék, ha, és erre azt mondják, hogy ez nem az a kategória, amikor a torkának szegezi a kést, hát én úgy gondolom, hogy azért nincs messze a kettő egymástól, nem? És ebben a helyzetben, hogy feltámadtak életükért, én azt nem tudom úgy venni, hogy teljesen békés, a perzsa 127 tartományban békésen élő emberekre a zsidók csak úgy rátámadtak volna. Mert ő nekik erre nem szólt a feljogosításuk, csak a védekezésre szólt. Tehát ebből következtetem én azt, hogy az első rendelet nyomán többen ezt még megfontolták, hogy ők megpróbálják ezt a dolgot, hiszen ma is megpróbálják, noha minden államnak a törvényében ott van, hogy a faji megkülönböztetést elítélik.
1: Akkor miért térnek át sokan zsidók?
0: Te nézz a 9. fejezetbe, hogyha ki tetszik nyitni a Bibliát, azért más árulkodó kijelentéseket is hadd olvassak fel. Így kezdődik a 9. fejezet, amikor már közeledik ez a bizonyos Adár hónap, a 13. nap, mikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék, azon a napon, melyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk. Első kijelentés. Aztán hogy hatalmat vesznek rajtuk, tehát hogy a zsidók ellenségei hatalmat akarnak venni rajtuk. Második vers. Egybegyűltek a zsidók városaiban, Ahasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték. Vesztüket keresték. Utána a következő, akik vesztüket keresték. Én most azokat emelem ki, amelyek valószínűsítik, hogy itt az önvédelem az teljesen jogos volt. Azt mondja, hogy 5. vers, és leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítve azokat, és akaratuk szerint cselekedtek gyűlölőikkel. Tehát itt azért egy bizonyos idő volt a történet és az Adár hónapja között, biztos azért is tetszett Hámánnak a sorsvetés, mert azért jó sok időt engedett arra, hogy az embereket belezavarják ezekbe az indulatokba. Tehát ez körülbelül az év elején volt az egyik cselekmény, és az év végén a másik. Tehát ez nem egyik pillanatról a másikra. Ugye időt adtak arra, hogy a nacionalista uszításnak, aminek mindig nagyon sok ember felül, az nagyon szépen terjedjen. Most ezek a kifejezések, hogy hatalmat akartak venni ellenségeik, gyűlölőik, stb., hiszem, igen, hát a fegyveres felkelés az nem az, mint egy háborúban, hogy fegyvert ragadnak. Itt csak fegyverrel lehetett volna itt is elvenni a mint hogy azt is tudták, hogy a zsidók védekezhetnek, tehát itt biztos, hogy a fegyvereknek szerepük volt. Ezeket a Biblia mondjuk nem részletezi, de azt valószínűsít,

0: Tehetjük, hogy a Biblia mindent dicsőít inkább, mint a nacionalizmust. Ugye, mert a Biblia a zsidók részére soha nem részrehajló. A Biblia olyanokat ír meg a zsidó népről, amelyet, ha a zsidók kezébe lett volna a Biblia, legszívesebben kivakartak volna belőle elejétől a végéig. Gondoljunk például a királyok könyveire, krónika könyveire. Hát olyan bűnöket ír meg a zsidókról, a királyaiktól kezdve a közemberig, hogy ott lehetett volna szégyenkezni. Hogy Mikeásnak Isten meg is mondta, hogy majd írd meg, hogy a nagyon nagy becsben tartott jeruzsálemi templom helyén majd erdős hegy lesz, és majd felszántják a Siont, és Isten elmondta, hogy Jézus is elmondta, hogy itt kőkövön nem maradt, tehát egy könyv, ami soha nem részrehajló a zsidókkal szemben. És itt a leírásban mondjuk tapintatos, mert ez nem egy naturalista vércsorog leírás, hanem ezek a kijelentések azt valósítik, de hát ez azt hiszem nem kell ehhez nagy fantázia, hogy beleéljük magunkat. Ahol tömegek vannak, meg pénz van, meg vagyon van, ott az emberek mindent kockára tesznek. Ha még rendelet nem lett volna, akkor is. A zsidók önmagukban is sajnos kivívták az ellenkezést, mert ők meggazdagodtak ezekben a tartományokban. Tehát ez már sokaknak szemet szúrt, hogy a zsidók eléggé vagyonos emberek voltak. Ez már önmagában is Eszter könyve cselekménye nélkül is alapot adott volna arra, hogy sokan rávessék a kezüket a zsidók vagyonára, mint hogy az európai pogromok során is ugyanez történt meg. Nagyon gazdagok voltak, főleg Spanyolországban, Portugáliában, Franciaországban, ahonnan szinte teljesen kiűzték a zsidókat, Németországban, Magyarországon is, ugye, amikor elkezdődtek a II. Világháború előtti zsidó törvények, hát iszonyatos gazdagok voltak. Hát a nagy bankárok, meg a nagy gyártulajdonosok, ugye, zöme zsidó volt. És egy társadalomban a legerősebb érzés az irigység. Tehát a vagyoni különbségek miatt irigység. Ha a vagyoni különbségek nagyra feszülnek, ott nem kell ahhoz fantázia, hogy beleképzeljük magunkat, ha zsidó, ha nem zsidót, biztos, hogy föltámadnak ellene. Tehát én ezeket az eufémisztikus kifejezéseket, amit biztos, hogy önnek van igaz, hogy ilyen nincsen, hogy mondjuk itt naturalistán elmondaná a Biblia, hogy két perzsa ember vett maga mellé ennyi és ennyi katonát vagy fegyverest, és el akarták venni a zsidók vagyonát, ilyen ebben nincsben, de minden esetre, hogy ők ezt átélték, és gyűlölőik, ellenségeik, stb. Én azt hiszem, hogy ma is így van a nacionalizmussal, hogy a nacionalizmust akkor kell elítélni, nem akkor, amikor vér folyik, hanem akkor kell, amikor olyan kijelentéseket tesznek, hogy mit tudom én, takarodjatok haza, mert ez nem a ti országotok, például, mint a magyar nacionalisták teszik ugye ezeket a kijelentéseket, hogy az idegen gyűlölet, vagy a... Ugye, és hát hallom, hogy itt Pesten ilyenek történnek meg, hogy valaki leszáll az autóbuszról, és ha esetleg egy olyan csapat van ott a megállóban, akkor esetleg jól megverik. És ezt mindenki ott végig kell, hogy nézze. Csak azért, mert más a bőre színe. Nem, hát most akkor mondjuk, hogy gyilkos a dolog, amikor belehal az illető, vagy számunkra már akkor is gyilkos, amikor ott méregetik és megjegyzéseket tesznek rá. Én nem tudom, de számomra már ez utóbbi esetben is valami félelem fog el, hogy lehet, hogy az egyik ember a másikra így tekint. Mert a Biblia azt mondja, hogy független attól, hogy egy ember milyen bőres színű, vagy hívő, vagy nem hívő, de hát Istennek köszönheti az életét, tehát minden embernek kijár az a tisztelet, amit Péter így mond, hogy minden ember tiszteljetek. Akár zsidó, akár cigány, akár fekete bőrű, akár sárga bőrű. Tehát az első gesztus, amivel megyünk emberek felé, még akkor is, hogyha ők ellenségesek, hogy mi tiszteljük. Tehát ez a hívő emberek kánonja. Na de hát egy nagy társadalomban nem csak hívő emberek vannak, és azért ez könnyen elképzelhető, amit itt mondtam, nem? Szóval, mert értem, hogy ön azt akarja mondani, hogy hát hol van az, hogy most itt csapatos túrátám adtak, és...
1: Naturalistán van megfogalmazva Érti, hogy mit akar mondani, akkor volt-e?
0: Hát igen, mondjuk lehetséges, hogy ennek egyik magyarázata, hogy tényleg nem is volt, mert hiszen a második rendelet értelmében még védelemről is szó lehetett, tehát védelmet is igénybe vehettek. A másik felfogás az, hogy itt csak alapdolgokat közöl, tehát itt közli a Hámán 10 fiát, közli a Susánban a 300-at, a többi tartományban az 1075-öt, és ezt látta jónak közölni, és arról meg nincs szó, hogy a zsidók mennyit veszítettek, noha lehet, hogy veszítettek, ez is megengedi a szöveg. Úgy látszik, ennek talán annyi jelentősége nincs, inkább annak van jelentősége, hogy annak ellenére, hogy a második rendeletet kiadták, annak ellenére itt még több ezer embernek azért kellett meghalnia, mert nem vetett számot a második rendelettel. Tehát ez a legfontosabb. Én ennek úgy nem jártam után, én el tudom képzelni, hogy a zsidók is elveszítettek néhány embert, de hát most nem azt akarom mondani, hogy most hány gépet is lőttek le már a szerbek. Mert az amerikaiak azt mondják, hogy egy gépet. Ők meg azt mondják, hogy nem tudom, hogy hét gépet. Hát lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni. De talán nem is ez a lényeg benne, mert vannak itt fontosabb összetevők a mostani háborúban is, mint hogy most hány gépet lőttek le. De köszönöm szépen, majd egyébként ennek utána akarok nézni, mert van itt egy kis könyvünk, a 20. századi régészet, bibliai régészet feltárásai. Ott Eszter koráról néhány régészeti dokumentumot említ, például, hogy nagyon sok Márdókeus nevű gyerek van ebből az időből, meg stb. Tehát vannak itt régészeti érvek, amelyek a bibliai lexikonnak a fellengzős kijelentéseit egyből hatálytalanítják, hogy igenis ez egy valódi történet volt, egy megtörtént eset volt, és az Isten különleges szabadításának a törvényszerűségeit mondja el ez a történet, és amit ön mond, azt a másodiknál teljesen aláírom, amit tetszik mondani, hogy ott a zsidók vérmesek voltak, és az egy forradalom volt, és a forradalmat a Biblia soha nem igazolja. De más a forradalom, és más a jogos önvédelem. Nem tudom, hogy ismerjük-e a mózesi törvényekben is azt a hallatlan precizitást, hogy amikor azt mondja Mózes, hogy ha valakit éjszaka támadnak meg, és akkor védekezik, és valamilyen módon megöl egy embert éjszaka, az nem büntetendő cselekmény. De ha napközben támadnak meg, és én tudom, hogy az az ember egyedül van, nincs mögötte 20 másik, és akkor ölöm meg, azért engem ítélnek halálra. Tehát a zsidóknál azért ez, tehát Isten a zsidóknak tökéletes polgári törvényeket adott, mert éjszaka nem tudom, hogy az egy ember mögött még 20 van, vagy csak ő van egyedül. És akkor a jogos önvédelem, amikor fölráznak az álmomból, és védem a családomat, akkor Isten azt mondta, hogy igen, akkor a támadó volt a vétkes, de ugyanez napközben már egészen ellentétes elbírálásba részesedett. Tehát a zsidóknál azért az élettisztelete hallatlan magas fokon volt, a mózesi törvényeknek megfelelően. Hát ha valakit azért kivégeztek, ugye, hogy a házának a tetejére nem csinált korlátot, és onnan egy gyerek leveszekedett, és azért ha rokon, ha nem rokon, de a házépítőjét azt halálra kellett ítélni, mert hát ő a felelős, hogy meghalt az a gyerek. Mert előírás, hogy oda kell készíteni, tehát a gondatlanságból elkövetett dolog is emberülésnek számított, akkor nem tudom elképzelni, hogy ha ilyen tökéletes törvények voltak, akkor épp ez a könyv az, ahol valami, hogy mondjam, valami hát baj történik, és nem ennek szellemében íródott volna. Tessék ehhez?
2: A
0: De Zsuzsán néni, csak azt tudom elmondani, hogy erre egy igazán keresztény ember hogy válaszol. Mert a nagy tömegek úgy válaszolnak, hogy hol balra csapódnak, hol jobbra csapódnak. Amikor erőltették a keleti dolgot, akkor balra csapódtak, most nem is kell erőltetni a nyugatit, most jobbra csapódnak. Szóval erre nem tudok válaszolni, mert erre azt mondom, hogy sajnos a tömegek a látszat szerint mennek, és nagyon könnyen megtévesztetők, és mindig későn ébrednek föl. Tehát erre nem tudok válaszolni, mert ez a világ történelme mindig így volt. Mindig becsapták a tömegeket. Ezért mondja a Biblia, hogy tömeglények ne legyünk, hanem személyes gondolkozásra tegyünk szert. Egy keresztény embernek a legfőbb kategóriája a jó és a rossz. Ami jó, azt megtartsátok, mondja a Szentírás. Ami csak rossznak látszik, attól őrizkedjetek, mondja a másik helyen. Tehát én az amerikanizmussal szemben nem úgy tudok igazán küzdeni, hogy felvonulok, vagy vezércikket írok, vagy zászlót lobogtatok, hanem én például nem fogyasztom a Coca-Colát, meg a Pepsi-Colát, mert kábítószer van benne, és rossz, és színezék, és víz, és kiveszi a pénzt az emberek zsebéből. Én a magam csöndes módján ezt nem fogyasztom. Amerikai filmeket nem fogyasztom, mert lötyökre nem vagyok kíváncsi. Amerikai stílusú dolgokat nem szoktam viselni, alapvetően például farmer ellenes vagyok, bár megengedem, hogy a farmernek vannak jó dolgai, de én gyerekkoromtól fogva nekem kényelmetlen a farmerenken, ne fűzőt ne akarjanak még a combomra is erőltetni, mint régen az asszonyoknak a felső testrésze. Tehát én a magam módján azt mondom, hogy nekem ez nem kell, nekem ez rossz, én ezzel nem élek. Tehát, de akkor se azt mondom, hogy azok a fránya amerikaiak. Hát, ha ők be tudják csapni a világot, a kettőnál a vásár, miért hagyja a világ magát becsapni, ugye? Na most ez ellen szervezetileg úgy fellépni, hogy így és amúgy, az mindig csak az ellentétes dolgot szüli, és ezt mondjuk egy keresztény ember ilyen szempontból ne politizáljon. Nem, ez nem nacionalizmus, de még annál is veszélyesebb lehet, hogyha a hagyományt tesszük mértéknek. Tehát a hagyománynak meg a szokásoknak megvan a maguk helye és szerepe, de amikor a hagyományt mértéknek teszik, mint hogy a zsidóknál ez bekövetkezett, vagy a középkori kereszténységben bekövetkezett, hogy a Bibliát félretették és a hagyományt tették alapul, és ne felejtsük el, hogy az utóbbi két évszázadban az emberiség történelmében nagyon felerősödtek ezek a törekvések. Tudnék, a nagy francia felvilágosodás és forradalom után az emberek elveszítették azért az emberi értelembe vetett reménységüket. Már a romantika azt kezdte hangsúlyozni, hogy az a biztos, amit az emberek évezredeken át csináltak, mert abban van az a paraszti őserőben, meg a nemzeti hagyományokban van az életföntartó erő, és elfordultak az értelemtől és a személyes hittől. Azt mondták, hogy a hagyomány biztosabb, mint a hit. Erre Jézus ugye azt mondja a Máté 15. fejezetében, hogy ti szépen félreteszitek az Isten szavát az emberi hagyományaitok kedvéért, és hiába tiszteltek engem, ha olyan tudományokat hirdettek, melyek emberek parancsolatai. Tehát az Isten erre azt mondja, hogy aki a hagyomány teszi mértékké, az hiába tiszteli őt, mert az Isten nem tudja Isten tiszteletként elfogadni azt, hogyha valaki mondjuk Zeus szobrot csinált, és azelőtt meghajolt naponta ötször, mint a görögök. Meg az Isten előtt az, hogy valaki tárgyakat, tehát fétiseket tisztel, és eljár bizonyos helyekre, és ezeket az egész ország azt mondja, ezek szent helyek, meg ezek csodálatos helyek. Ezt a Biblia kimondja azt, hogy hiába tisztelnek az emberek itt, mert nem ez az igazi Isten tisztelet, hanem a lélekben és igazságban való keresése az Isten szavának és Isten akaratának. Az emberi vallási hagyományok általában homlok egyenest ellenkeznek a Bibliában leírtakkal, és a nemzeti hagyományok közül szintén sok minden dolog. Mert ha egy kicsit is túlzásba visszük ezt a nemzeti hagyományok ápolását, ezzel tulajdonképpen már kirekeztünk minden mást, ami nem tőlünk származik, nem? És akkor már mindegy, hogy most azt mondják, hogy a másik az nem olyan értékes ember, mi meg milyen értékesek vagyunk, de még nem ugrottunk egymásnak. Mindegy, mert egy idő után úgyis egymásnak fognak ugrani, hogyha ezen a talajon gyakorlatoznak, ugye? De a németek például kijelentették a múlt század elején, hogy az a nép, amelynek nincs népmesekincse vagy népköltései, az nem fog fennmaradni a történelme, mondta Herder. Minden nép, mint az őrült, neki áll gyűjteni a népmeséket, és a nép...
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyve legfelemelőbb részeihez. Ma a 21. fejezet első 8 versét szeretném, és itt már szinte szóról szóra megismertetni a kedves hallgatókkal. Lezajlódott a földi történelem, lezajlódott az 1000 éves ítélet, amely az ítélet második szakasza, lezajlódott a második feltámadás, és beteljesült a második halál. A föld meg van tisztítva, és az egész világegyetem ezáltal a gonoszságtól, és Isten a föld, a mi földünk, a mi mostani földünk újjáteremtésébe fog, és János apostol azzal kezdi ezt a 21. fejezetet, hogy ő új eget és új földet látott. Ez a föld, de mégis teljesen újjáteremtve. Ez a földgolyó, amelyen most élünk, amely a szemünk láttára sorvad el, ezt a földgolyót teremti újjá Isten, és erről szól, erről az újjáteremtésről, Krisztusnak a hatalmas kijelentésével, íme mindent újjáteszek, ez a 21. fejezet első 8 verse. Rövid ez a szakasz, de mégis jelentőség teljes minden szava. A Biblia nagyon röviden beszél az örök életről és az újjáteremtett földről. Talán egy magyar költő tudott erről nagyon röviden beszélni. Az éppen most ünnepelt József Attila. József Attilának van egy töredéke, mindössze 4 sorból áll, így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Valahogy így néz ki a történelem, röviden. Valamikor volt a tett. Isten meg akarta osztani az istenségét, létrehozott teremtményeket. Nem azért hozott létre Isten teremtményeket, hogy uralkodjék fölöttük, hanem azért, hogy azokat a teremtményeket is hozzásegítse ahhoz, hogy ők maguk is hasonlatossá váljanak az Istenhez. Úgy, ahogy mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti. Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. De az angyalok rendjében valaki szembefordult az Istennel, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy valaki megosztja az életet, nem jó az, hogy másokat is hozzásegít az élethez. Mindenki éljen önmagának. Ez egy erkölcsi lázadás volt. A mennyben Sátán szembefordulása erkölcsi szembefordulás volt, és Isten erkölcsi kérdéseket hatalommal soha nem old meg, ezért húzódott ilyen hosszú ideig az emberiség története. Az emberiség története, ami körülbelül 6000 év, 1000 éves a kiértékelése, ez több évezredes folyamat, de hogy mindenki előtt megnyugtatónak látszódjék az, amiről te beszéltünk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti a gonoszságot. Amiről Malakiás könyve az Ószövetség utolsó soraiban beszélt, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, hogy Isten a rosszat mindenestül kiírtja, de csak azután történik meg, hogy lelepleződött a rossz, hogy visszataszítóvá lett mindenki előtt a rossz. Isten pontot tesz a földi történelem végére, és elindul egy másik történelem. Valamikor volt a tett, aztán erre válaszul lett a gyűlölet, mert hiszen Sátánnak a törvénye, az önzés törvénye végül is a haragnak és a gyűlöletnek a törvénye. De nagyon szépen mondja József Attila, hogy erre a válasz a gyűlöletre nem a gyűlölet lett, hanem a szeretet lett a válasz. Jézus eljött és az életét adta az emberiségért. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, mondta a feltámadása után, de a hatalmát csak itt, a végidő küszöbén vette magához. Most már egy olyan korban élünk, amelyről Jelenések könyve 11. fejezetében ezt olvassuk, hogy hálát adunk neked, Isten, hogy nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. A végidő kezdeti időpontját tudjuk, Dániel proféciája alapján, a végidő végső pontját nem tudjuk, Jézus második eljöveteit, de ez a szakasz, amelyben most élünk, ez már az Isten országlásának, az Isten hatalma készhezvételének az időszaka, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti is a hatalmát. Visszaadja az életet azoknak, akik elfogadták a törvényt, a szeretet törvényét, és örökre visszavonja az életjogát azoktól, akik nem a szeretet, hanem a gyűlölet álláspontjára jutottak. És a világnak vége lett. 4 sor. Nem ismerek egyébként sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban ilyen rövid megnyilatkozást.
talán Pilinszky János, aki nagyon szerette József Attila költészetét, talán ő írt még ehhez hasonló rövid verset. A versének a címe, mert a József Attila versnek nincs címe, ez töredék, a kiadások is a töredékek közé sorolják. Pilinszky versének van címe, ez a Mielőtt. A vers szintén rövid, de több mint 4 sor, és így hangzik. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennynek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Hosszabb a vers, de gyönyörű, szép, egyszerű bibliai jelkép köré van szervezve az asztalhoz ülés, a mennyegző jelképe köré. Egyszer asztalhoz fog ülni majd a menny és a föld, az Isten mennyei világa és az emberiség. Egyszer fog találkozni ez a két világ, és a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verse ezt mondja el. Minden kedves hallgatómnak tudom ajánlani, hogy sokat olvassa ezt a 8 verset. Próbáljuk fennhangon elmondogatni is. Én például nagyon sok helyen elmondom minden kommentár nélkül ezt a 8 verset. Nagyon jó lenne, hogyha ez egyre több helyen hangoznék el, esetleg istentiszteletek előtt és után, különböző alkalmakkor, és egy nagyon szomorú helyen is, a temetőben. Ha keresztény emberek megtanulnának így elválni a szeretteiktől, ezek alapján, a versek alapján. Először felolvasom ezt a 8 verset. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves hallgatóim, tehát ez a 8 vers, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és hogy említettem, olyan rövid, ünnepélyes kijelentések sorakoznak, hogy itt most van időnk, hogy szinte minden egyes szót a mérlegre vessünk. János apostol új eget és új földet látott, mert azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Elmúlik ez a világ és ennek ábrázata is, mint a ruha megavul, ami földünk, tönkretette a gonoszság, tönkretette az önzés. Tehát ez a világ elmúlik. De a helyébe itt, ugyanezen a földön egy új világ fog képződni. Isten újjáalakítja a földet, hogy hogyan, miképpen, nem tudjuk. De ez Istennek egyik leghatalmasabb ígérete, hogy az újjá teremtett földön lesz az örök élet,
a megváltott emberiség számára, sőt, majd látni fogjuk a következő versekből, rendkívül finoman érzékelteti a Szentírás, amit Petőfi Sándor, hogy ki ne hagyjam a harmadik nagyköltőnket, így mond, hogy a menny a földre fog leszállni. Rá fogok mutatni azokra a versekre, amelyek érzékeltetik, hogy Isten a világ mindenség központját, ami most a mennyben van. Hogy hol van a menny pontosan térben, azt mi nem tudjuk, de a világ mindenségnek most a menny a központja. De a mennyei központ is a földre fog leszállni. Nem tudunk sok minden egyszerű kijelentéssel sok mindent kezdeni, például tenger többé nem volt. Meg se próbálom magyarázni. A Biblia szerint ugyan ismerünk ilyen dolgokat, hogy az özönvíz után a földünk kontinens beosztása bizonyos módosulásokat szenvedett. Péleg idejében osztatott el a föld, mondja a Biblia Mózes első könyve 11. fejezetében. Talán a földrészek jobban egybeértek, talán nem volt ennyi tenger, vagy nem ott voltak a tengerek, ahol most vannak. Ugye ezt sokan, ahogy ránéznek a térképre, láthatják, hogy Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa is szinte összenyomható, de mivel a Biblia nem hatalmaz fel bennünket semmiféle spekulációra, csak ennyit mond, hogy tenger többé nem volt. Hogy ebben mi van, hogy nem volt, nem látott János apostol ilyen hatalmas, kiterjedt tengereket, vagy ilyen viharzó, vagy ilyen félelmetes tengereket. Az egész Bibliából azt tűnik a szemünkbe, hogy a Biblia szerint, amikor Isten megteremtette a Földet, a Föld rendkívül kiegyensúlyozott és harmonikus állapotban volt, szóval nem voltak mondjuk 10.000 mélységes tengermélységek, és nem voltak 8.000 méteres magas hegycsúcsok, hanem kiegyenlített. Tehát az egész Föld egy gyönyörű, szép, esztétikailag is egy varázslatos és semmi máshoz nem fogható gyönyörű vidék volt. Az özönvíz nagyon sok mindenben megváltoztatta a Földnek a kinézetét. Hatalmas, félelmetes hegycsúcsok jöttek létre, ugye a süllyedés, a vetődések, a gyűrődések által. Hatalmas mélységű tengerfenekek képződtek, és a Földünk jó néhány pontja valóban hátborzongató, de ilyenből nem lesz. Minden az Isten kezenyomát fogja viselni, ahogy viselte az Isten kezenyomát a teremtés hajnalán, de a rossz fokról fokra nem csak az embervilágot torzított el, nem csak az állatvilágban okozott hatalmas módosulásokat, vagy a növényvilágban, de a Földünknek a geográfiájában és a Földünknek a kinézetében is. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ez az egyetlen egy vers, amit ma este nem szeretnék magyarázni. Itt János apostol megemlíti, hogy ő látta az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített menyasszony, de utána, hogyha belenézünk itt a szövegünkbe, akkor láthatjuk, hogy a 10. verstől ennek az Új Jeruzsálemnek a részletes leírása található. Ez olyan alapos, részletes leírás, és itt csak előrevet valamit, amit később tárgyal, hogy ezt nekünk is külön alkalommal kell szemügyre vennünk, tehát a sorrendben következő előadás csak erről fog szólni. Mi ez az Új Jeruzsálem? Miféle kőfalakat látott? Miféle arany, ezüst, drága kövekkel borított hatalmas nagy területet látott? Mit jelképez ez? Vagy egyáltalán miért van itt a Biblia végén egy ilyen ásvány és kőzettani ismereteket feltételező, de János apostolnál ezek az ismeretek megvoltak, mert az összes nemesfémet és ásványt és drága követ pontosan le tudta írni, amit János apostol látott, és amit pontosan lejegyzett, hogy ő mit látott aranyból, mit látott jáspisból, ametiszból, topázból, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Ez volt maga a látomás. Nagyon érdekes, hogy a látomás maga nagyon rövid volt. Új ég és új föld, egy egészen más világ, és ereszkedik alá az Új Jeruzsálem, amely olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. A harmadik vers azonban már egész más dologgal kezd foglalkozni, és hallottam. Hogy a Bibliának nagy része azért nem álom és nem látomás, hanem gondolatihletés, és amit hallott itt János apostol, azzal kell nekünk is foglalkoznunk. Tehát ezt nem látta, ezt hallotta. De mi is a Bibliát nagy egészében azért igében kaptuk,
kijelentésekben kaptuk, ezeket kell megértenünk, hogy az új ég és az új föld titkához közelebb kerüljünk. Mit hallott János apostol? Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugye a Bibliában a sátor szó szerint is értendő kifejezés, de jelképes kifejezés is. A sátor a lakhelyet jelképezi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és köztük lakozik, hát erre utaltam, hogy az Isten, az Atya, aki a bűnbeesés óta itt a Földön nem járt. A bűnbeesés óta itt a Földön, a saját teremtett világában az Atya Isten nem járt. A Szentlélek területe lett a Föld, és Jézus Krisztusé a közbenjárói. De itt a Biblia kimondja ezt az ünnepélyes ígéretet, hogy az Isten, az Atya Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Na erre mondtam azt, hogy a menny a Földre fog leszállni. Isten idejön. Erre a Földre helyezi a világmindenség központját. Vajon miért? Miért ilyen kitüntetett a mi Földünk, ami most tele van nyomorúsággal, tele van viszállyal? Vajon ez miért van így? Azért, mert amibe az angyalok vágynak betekinteni, amibe mennyei fejedelemségek és uraságok kívánkoznak belelátni, hogy az egyház által az Isten sokféle bölcsessége hogy lesz nyilvánvaló, szóval az Isten erre a páratlan helyszínre, ahol a rossz problémája ennyire elhatalmasodott, de ahol ő az Isten a rossz problémáját nem hatalommal oldotta meg, nem erővel és nem hatalommal. Isten a rossz problémáját szeretettel, bölcsességgel, ha kellett évezredek kivárásával, végtelen nagy türelemmel, ilyen hatalmas nagy leckekönyv, mint ez az egész emberi történelem nincsen. Az Isten hatalmas nagy példát adott az ő szeretetéről, hogy mi mindenre képes, nem törölt el Ádámot és Évát, nem törölt el az emberiséget, amikor szembefordult vele. Az emberiség történetének sok pontján, amikor az emberiség az életet megcsúfolta, amikor emberhez méltatlanul élt itt az emberiség, volt, amikor Isten közbeavatkozott, és egy özönvízzel 8 emberrel újra indította tovább a történelmet. De aztán az Isten hagyta, és az Istennek a sokféle bölcsessége, igen, itt, ezen a Földön zajlódott le, és Isten ennek emlékéül, hogy itt a Földön oldódott meg egyszer s mindenkorra a rossz problémája, a mennyet a Földre fogja lehozni. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ma a népek nem az Isten népei. Ma a népek, az emberek úgy élnek, ahogy az indulatuk, ösztönük diktálja. Ha valaki keresés, megtérés, hitáltal nem kapcsolódik az Istenhez, akkor tékozzó fiú, tékozzó nép, tékozzó ország, hogy egy újabb magyar költő nagy vers címét, illetve kötet címét említsem. Az Isten azonban idejön, az ő népei, a föltámasztott emberek, a megigazult emberek, és ennek a nagyon rövid ünnepélyes kijelentésnek a végső mondatrésze is hatalmasok, hogy maga az Isten lesz velük. Ez az első hatalmas kijelentés. Gondoljatok bele, emberek, maga az Isten lesz veletek. Ide jön az Isten. Látjátok az Istent. Mind a három isteni szemét látjátok. Az Atya is itt lesz. Maga az Isten lesz velük. Ehhez hasonlót talán János evangélium a 16. fejezetében Jézus mondott egyszer, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy értsétek meg, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya. Nem csak én, nem csak a lélek, aki küzd mindenkiért, hanem maga az Atya minden embert személyesen ismer, személyesen felelősnek érzi magát minden emberért. Maga az Isten lesz velük. De tessenek megfigyelni, itt nem pont van, hanem még hozzáteszi János apostol, az ő Istenük. Hát ez meg miért van itt? Mit fejez ki ez a szó? Hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz, hogy az ő Istenük. Miért teszi hozzá ezt az ő Istenük? Hatalmas súlya van ennek a kifejezésnek, mert ez azt mondja el, hogy aki itt a történelemben megismeri az Istent, mert az Istent meg tudjuk ismerni. Látni nem láthatjuk most az Istent,
nem viselnénk el a színről színre látását. Nem, ezt nem bírnánk itt, az atyának a tisztaságát, fenségét, csodálatos személy voltát szemlélni. Ugye Isten látható, fogható, megérinthető, mind a három isteni személy. A Biblia nem beszél ilyen elspiritualizált istenképről, hogy az Isten ilyen megfoghatatlan szellem, meg eféle, ez a Bibliától távol áll. Az Isten látható, fogható személy, ahogy Jézus is mondta, hogy én ábrázatát láttam, hangját hallottam. Ti nem hallottátok sem a hangját, nem láttátok sem az ábrázatát. De most, akik hitáltal megismerték az Istent a történelemben, akik az életükben Istent hitáltal, az Isten beszédei által, a tapasztalataik által megismerték, most azonosítják, igen, ez a mi Istenünk. Így ismertük meg, ilyennek képzeltük el. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ez az Isten volt az, aki az egész életükben segítette őket. Ez az Isten volt a mi Istenünk. Most a fátyol lehull, a történelemnek vége van, egy új történelem kezdődik, és az Isten színről színre való látásában és személyes közelségében élhetjük le ezt a boldog örök életet. Nem folytatja tovább, itt a harmadik vers ezt a csodálatos, ünnepélyes kijelentést bevégzi, mert ha ezen a világon túl sokat beszélünk a jóról, az emberek hihetetlennek tartják. A Biblia ezt a hibát nem követi el, a Biblia nem színezi ki, hogy milyen lesz az örök élet, mi vár ott az emberekre. Ezt már Pál apostol kimondta az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ezzel a Biblia elvágja mindenféle spekulációnak a fonalát, nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy többet mondjunk, amit Isten kijelentett, és a negyedik vers ezért folytatódik azzal, amit mi nagyon könnyen, és talán könnyebben el tudunk képzelni ennél a sok fenséges, hatalmas dolognál, hogy tudnék, mi nem lesz az örök életben. Mi nem lesz az örök életben. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez az egyszerű Biblia vers hány embernek adott vigaszt és reménységet, akik szenvedtek, küszködtek, betegségekben évtizedekig éltek, nyomorogtak ezen a világon. Akiknek a szeme akár valóságos, akár képletes értelemben azért tele volt könnyel, hogy Dávid király is mondja az egyik zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. Nem kis zacskóba, tömlőkbe. Tömlőkbe tudom. A sok fájdalmat, nyomorúságot, amit át kellett élnem az életem során. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Biztos vagyok benne, hogy ez önmagában is érthető, ha semmi magyarázatot nem fűzünk hozzá, de akkor beszéltünk az ezer éves ítéletről, talán hogy megkockáztatom, hogy ez alapján jobban érthető. Mert ha nem lenne egy ilyen ezer éves kiértékelés a történelem végén, azért sok emberben ott lehetne a kérdés, hogy bizonyos emberek miért nincsenek itt az örök életben. Sajnos sok ember nem lesz ott az örök életben. Isten az egész világot szerette, és az egyszülött fiát mindenkiért odaadta, de az a mondat is úgy folytatódik, hogy ha valaki hisz benne. Tehát Isten mindenkit meghozta az áldozatot, Isten mindenkit ott vár az örök életben, de hogy eljussunk az örök életbe, ezt nem az Isten dönti el, ezt mi döntjük el. Ezt nem az Isten dönti el. Hát Pál apostol azt mondja az 1. Timóteus levél 2. fejezet 4. versében, Bibliának egy nagyon nagy igéje, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az örök életre eljutassa minden egyes teremtményét. De ezt mi döntjük el, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott? Ha valaki nem akar az élet törvényei szerint élni, ha valaki nem akarja elfogadni azt az egyszerű tételt, hogy amit akartok magatoknak, hogy az emberek veletek cselekedjenek, hát akkor mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, aki ezt az egyszerű, a lelkiismeretben amúgy is meglevő, a teremtettségünkkel mindenkinek megadott alapelvet nem akarja elfogadni. Az Isten nem fogja rákényszeríteni az örök életet. Tehát azért kellett ez az ezer éves ítélet,

tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és majd az én magam szemeivel látom meg az Istent, az én szemeim látják meg senki más, és Jób is hitt abban, hogy ő, amikor meglátja az Istent, akkor boldogságban és nem szomorúságban fogja meglátni, pedig vélhetőleg sok-sok hozzátartozója nem lesz majd ott. De kedves hallgatók, itt ennél a pontnál hadd hívjam fel a figyelmet arra, sok ember fölteszi ezt a kérdést, nekem legalábbis nagyon sokszor föltették, hogy hiába leszek én ott az örök életben, én is vágyakoznék mondjuk ott lenni az örök életben, de az emlékezés és az a tudat, hogy mások nincsenek itt, ez nekem az örök életet kibírhatatlanná fogja tenni. Ezért nem vágyakozom az örök életbe. Ezt én nagyon sok embertől hallottam, sőt, amikor még a televízióban tartottam az előadásokat, a leghosszabban betelefonáló egy 60-valahány éves férfi, aki vagy fél órát győzködött engem, hogy fejezzem be ezeket az előadásokat, mert nagyon szép a Biblia részleteiben, de a legvégső kicsengésében elfogadhatatlan, mert értsem meg, hogyha az emberiség nagy része nem lesz ott, vagy a hozzátartozói nem lesznek ott, vagy kiderül ott, hogy emberek egyedül lesznek ott, vagy kiderül az lót, amikor felébred, és nem lesz ott a felesége, nem lesznek ott a rokonai és a hozzátartozói. Ezt mondja a Biblia. A Bibliában vannak erről kijelentések. Péter azt mondja a második level első fejezetében, hogy vannak emberek, akik szegényen jutnak be majd a mennyek országába. Ők lesznek ott legfeljebb, mint lót, de például a családtagok nélkül. És lesznek emberek, akiknek gazdagon adatik a mennyek országába való bemenetel. Éppen Lótnak az unoka testvére Ábrahám, aki viszont nagyon sok emberrel lesz ott, mert nem késlekedett az életben, mint Lót, mert mindig engedelmes volt az Istennek, nem mint Lót, aki több mint 20 évig azért beköltözött Sodomába és Gomorába, és ott azért a világi kincseket és a gazdagságokat is előtérbe helyezte. És próbálta nekem ez az ember mondani, hogy nézze, az lenne az egésznek a logikus megoldása, hogy ne is szülessünk meg. Ne is szülessünk meg. Mert ilyen áron én nem akarok élni, hogy mondjuk én egyedül, vagy emberek társaságában, de nagyon sok ember ebből kimarad. És ez lenne a logikus, hogy ne is szülessek meg. Én vigasztaltam őt, és mondtam neki, hogy ez rendben van, én ezt is el tudom fogadni, de tessék nekem megmondani, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy ne is szülessek meg. Hát a nem létben nem lehet eldönteni. Ahhoz ide kell születni a világra, hogy mi döntsünk, hogy most mi szeretnénk élni, vagy nem szeretnénk élni. Most a születésünket jó dolognak tartottuk-e, vagy pedig rossz dolognak. És mondom, önnek is megvan a választás, hogy ha ön rossz dolognak tartotta a születését, ön azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hát akkor ön is dönthet emellett, hogy ennek nincs értelme, én se oda nem akarok elkerülni, se foglalkozni nem akarok ezzel. De azt az egyet értse meg, hogy ez csak élő állapotba hozhat ilyen döntést. Istennek ahhoz az életre kellett segíteni mindenkit, hogy a döntést meghozhassa. Amikor azonban a Biblia kimondja ezt, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről ezzel, azt mondja ki, hogy megnyugtató lesz a rendezés. Tehát ne a mai fejünkkel gondoljunk ebbe bele. Ne a mai érzéseinknek engedjünk, hanem megnyugtató lesz ez a rendezés. Hogyan is mondja az előbb említett magyar költő József Attila? Hogy van olyan emlékezés is, amit békévé old az emlékezés. Van olyan emlékezés is, ami egy mardosó tudat, hogy jaj, miért nincsenek itt mások, miért ilyen keserves ez az egész lét, hogy Istennek csak ennyi embert sikerült elvezetni ide. Van egy ilyen tehetetlen, vergődő, mardosó emlékezés, de soha nem állítja a Biblia, hogy ilyen lesz a megváltottak emlékezete, hanem békévé oldja az emlékezés. Petőfi Sándor hogyan is mondja az egyik legnagyobb elbeszélő költeményének, a Tündérálomnak a kezdetén, ó, lassan szállj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szelíd emlékezet. Van szelíd, van szép emlékezet. Van olyan emlékezet, nem fogja tudni az örökkévalóságra jutott emberiség kitörölni a tudatából a rosszat.

Jézus halálát mi tenné semmissé? Jézus halálára mindenki emlékezni fog. Jézus maga is magán viseli a halálának az emlékjeleit a csuklóján és az oldalán. De más dolog valamire tehetetlenül, keservesen, vergődve emlékezni, és más dolog, hogy elsimul minden redő, kisimul minden, ez az ezeréves ítéletnek köszönhető. Az ezeréves ítélet szükségszerűség. Az ezeréves ítéletet Isten azért iktatta be a történelem végére, hogy békévé oldott emlékezet legyen. És erre mondja itt az a negyedik vers eleje, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év alatt töröl el minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év során látják be az üdvözültek, hogy Isten mindent megpróbált a többi emberért is, na de az emberen múlik, hogy eljut az örök életben, nem az Istenen. Az Isten fogja dokumentálni ezer év alatt bőségesen mindenkivel kapcsolatban, aki el fog veszni, az Isten elmondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Amikor ezt az emberek szemlélik, megértik, felfogják, akkor az Isten ezáltal eltöröl a szemükről minden könnyet. És ezután mondja, hogy halál nem lesz többé. Miért mondja ezt ezután? Azért, mert úgy gondolom, és itt már talán nem kell hosszabb magyarázat, hogy mindannyiunkat az életben a legfájdalmasabban a halál ténye sújt le. Elválni a szeretteinktől, megszakadó kapcsolatok, de azt mondja Isten, hogy halál nem lesz többé. Ha bűn nincsen, ha bűn okozója sincsen, akkor a bűn következménye sincsen. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A legfélelmetesebb, a legmarcangolóbb, a legfájdalmasabb dolgok, ezek nem lesznek. Az élet szeretet, béke és öröm lesz. Amit most lehetne részletezni, de Isten nem részletezi itt a Szentírásban, csak annyit mond Pál apostol, hogy az Isten országa szeretet, igazság és Szentlélek által való öröm. Már itt a földi életben is belekóstolhatunk az örök életbe. Az örök élet a maga vegytiszta formájában itt kezdődik el. Amikor Sátán, a démonok és a gonosz emberek kiiktatódtak a világ mindenségből. De tudjuk jól, hogy az örök élet azért egy kicsit alacsonyabb rendű formájában már itt elkezdődött, amikor lezárult a földi történelem. De az örök élet nem ilyen magas rendű formájában, hanem még egy kicsit alacsonyabb formájában, de hogyha mi itt élünk a történelemben, valahol itt élünk a történelemben, már most elkezdődik az örök élet. Mert mit mond János evangéliuma 17. fejezet 3. verse? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nem az mondta Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem jelen időben fogalmazod. Ha te most megismered az Istent, ha most megismered a kegyelmet, ha most elfogadod Jézus Krisztus, már az örök élet törvényei szerint élhetsz. Az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, az. Már most élhetünk ennek a világnak az előízét megkóstolva. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is így fogalmaz Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei világnak, a jövendő világnak az erőit. Aki itt a földi életben összhangba kerül Isten törvényeivel, annak az életében már most itt az örök élet kezdődik meg, mert összhangba kerül az Isten törvényeivel, és úgy él, hogy az Isten az igéjében kijelenti. És ezek után ezt olvassuk, és mondta az, aki a királyi székben ül, íme mindent újjá teszek. Ez Krisztus szava. A Bibliának egyik legrövidebb ígérete, de azt hiszem ebben minden benne van. Íme mindent újjá teszek. Semmit ne úgy képzeljetek el az örök életben, mint ami most körülvesz benneteket az életben. Mindent újjá kell tenni. Ezt elmondta már Dániel könyve 2. fejezete is, amiről itt már hosszasabban is többször is értekeztünk. A nagy szoborkolosszus, ami jelképezi az emberi történelmet. Aranyból van a feje, ezüstből a két karja. Ugye a hasa részből, a két lábszára vasból, a két lábfeje vas és cserép elegyéből, de egy kő kézérintése nélkül leszakad a hegyről, ráesik a talapzatára, ledönti ezt a szoborkolosszust, ízéporrá zúzódik, az emberi történelemből semmi nem maradhat meg. Miért nem maradhat meg semmi az emberi történelemből? Azért nem maradhat meg, mert amit az ember alkotott,
ahhoz mindenhez, mindenhez valami rossz tapad. Egy valami fog megmaradni az örök életre, azok az ember szívek, akiket az itteni földi győzelmük alapján Isten újjáteremthet. Itt a föld életből semmi nem maradhat meg. Jött a szél Dániel álmában, illetve hát Nabukodonozor látta az álmot, csak Dániel fejtette meg, és az a szél mindent elsodort, az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, cserepet, mindent, és az a kő, a Jézus jelképezte kő, az nagy heggyé lett és betöltötte a földet. Jézus azt mondja, íme mindent újjáteszek. És egy csodálatos mondat jön ezután, és mondta nékem, tehát ugyanez a Jézus felszólítja most János apostolt, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezt miért mondja? Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvében többször tapasztaltuk azt, hogy Isten mennyire számol a mi hitetlenségünkkel. Hányszor megállt a Jelenések könyve, és akkor azt a felszólítást kapta János apostol, hogy ezt most írd meg. Itt is azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Mert sok ember azt mondja, hát ez mese. Ez még nincs itt, ez soha nem is volt itt. Hát igen, a dolog természetéből adódik, hogy a világ lezárása az egyszeri esemény. Az ilyen nem volt. Ez ilyen csak egy lesz. De a Biblia olyan messze menően előre fölhívja a figyelmünket, hogy egyszer vége lesz. Mint a költő is azt mondja, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, aztán meg a szeretet, és a világnak vége lett. Egyszer vége lesz. Erre messze menően föl akar bennünket készíteni Isten, hogy egyszer vége lesz. És ezt higgyük el, most úgy tűnik, hogy a világ még ezred évekig áll. Fizikusok azt mondják, hogy még millió vagy milliárd évekig. Óriási tekintélyek azt mondják, tudósok, mások, hogy a világnak még óriási időtávlatai vannak. A Biblia azt mondja, Krisztus ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Küszöbön a vég. Lehet dönteni, hogy hiszünk-e a földi tudósoknak, tekintélyeknek, vagy pedig hiszünk annak, akinek a kezében van a világ sorsa, mert ő váltotta meg a világot. Hogy Jézusnak hiszünk, vagy pedig embereknek hiszünk. Jézus azt mondja, hogy íme mindent újjáteszek, és azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Jézusnak csodálatos elköszönő szavai ezek, mert ne tessenek elfelejteni, hogy a Jelenések könyvét kiadta János apostolnak, maga Jézus Krisztus. Így kezdődik a Jelenések könyve, ez az első mondata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Ez az egész Jelenések könyvén végigfut ez a mondat, és Jézus itt elköszön, azt mondja, hogy meglett. Megjegyzem erről is, hogy erről külön előadást lehet tartani a Bibliának erről a szaváról, hogy meglett. Ez hangzott el a keresztfán, hogy meglett, beteljesedett. Ez hangzik el Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik. Mikor esküszik meg Jézus? Jézus a Bibliában egyszer esküszik. Erre a pontra nézve esküszik. Jelenések könyve 10. fejezete azt mondja, hogy megnyílik egy könyvecske, ott van egy jövendőlés, és ez a jövendőlés megmondja, hogy a világ mikor jut el az utolsó szakaszába. Ezt a könyvecskét tartja Jézus a kezében, és erre nézve megesküszik, hogy most teljesedik be a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitál, az utolsó történelmi időben beteljesedik az Isten ígérete. Meg lesz, beteljesedik. Amit elmondott Jézus a keresztfán, hogy beteljesedett, győzelmi kiáltás volt, a történelem végén is egy hatalmas győzelem lesz. Jézus győzött egyedül a keresztfán, itt győzni fognak nem csak tanítványai, hogy a történelemben nagyon sokszor győztek keresztények, de győzni fog az egyháza. Közösségi győzelem. A világunk történelme halad fölfelé. Aki hisz a Bibliának, az nem csak az alapján értékeli a mostani történelmünket, hogy a történelem halad lefelé, mert ez is igaz, hogy a történelem halad lefelé, vészesen lefelé, de a hit tudja, hogy a történelem fölfelé is halad, tudnék hívő közösség formálódik, és a hívő közösség végső győzelmével, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetétől fogva részletesen elemeztünk, fejeződik be a világtörténelem.
és Jézus Krisztus ma is felajánlja mindenkinek, ingyenesen ajánlja fel a győzelmet az életben, és ingyenesen ajánlja fel a legnagyobb jutalmat, az örök életben való részesedést. Ő az alfa és az omega. Ő általa és őre nézve teremtett az Isten. Jézus teremtő Isten is, és a teremtő Isten lett a megváltó Istenünké. Az alfa és az omega. És ezek után hangzik el a fejezetnek talán leghatalmasabb és gyakorlati szempontból mindannyiunk számára az egyik legnagyobb mondata. És a fejezetünknek ez a leghatalmasabb mondata a 7. versben található, ami így szól: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatóink, a Bibliában nagyon egyszerű szavak vannak. Ilyen egyszerű kifejezés az, hogy aki győz. Nem tudom, hogy akik eljártak a sorozatunkra, visszaemlékeznek-e, hogy nagy mennyiségben melyik szakasznál találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Aki győz. Aki győz. A győzedelmesnek. Aki győz. Aki győz. Így kezdődött el a jelenések könyve a 7 levéllel. Mind a 7 levél végén, amelyről láttuk, hogy Jézus 7 egyháztörténeti korszakhoz írott. Tehát a 7 levél a Jézus halála és feltámadása, és Jézus második eljövetele, így mondhatnám, az elmúlt 2000 év összefoglalása a 7 levél, abból a szempontból, hogy Jézus hogyan minősítette a keresztény közösségeket. 7 ilyen korszakot tagolt fel, az elmúlt 2000 évet 7 korszakra tagolta a 7 levél, és mind a 7 levélnek a befejező mondatában Jézus így köszönt el, hogy aki győz, a győzedelmesnek. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget, nagyon jó, ha minden nap szemünk előtt tartunk. A Biblia szerint ez az egyszerű törvényszerűség a következő: ha a rosszat nem győzzük le, akkor a rossz győz le bennünket. Itt más megoldás nincs. Ha a rosszat nem győzzük le Isten segítségével, akkor biztos, hogy a rossz fog legyőzni bennünket. A győzelem nélküli élet nem keresztény élet. Vagy legyőzzük a rosszat, és akkor boldog az életünk, és ott leszünk az örök életben, vagy pedig, ha nem győzzük le a rosszat, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy így vagy úgy kifogott rajtunk a rossz. Ez a vereség itt a földön is szerencsétlenségeket zúdít ránk, de az örök élettől is megfoszt bennünket. Isten nagy ígéretet tesz, mindenki megkapja ezt az ígéretet, de csak a győzőknek szól az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. De a Biblia megint gondol a mi gondolatainkkal. És a következő versben, mintha csak kitalálná Jézus Krisztus a mi gondolatainkat, mert mi a mi gondolatunk egy ilyen hatalmas kijelentés után, hogy miért nem győznek az emberek? Miért esnek el? Vagy a magunk életében is miért van annyi elesés? Miért van annyi kudarc? A történelemben miért nem volt győztes kereszténység? Miért csak a történelem végén lesz, majd itt lesz az előttünk álló rövid időszakban, mint közösség, mint csoport, egy győzedelmes kereszténység? Győzelmes keresztény emberek voltak, de a kereszténység vergődő, szenvedő, küzdő kereszténység, ezekre a jelzőkre rászolgál, de az, hogy győztes kereszténység, ilyen nem volt. Miért nincs? Miért olyan ritka a győzelem? A most következő felsorolás ebbe is bepillantást enged. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Félelmetes felsorolás, de tessenek nekem megmondani, hogy mivel kezdődik. Nem a gyilkosokkal, nem a tolvajokkal, nem a bűbájosokkal. A gyávákkal kezdődik. Bulgakov később írta meg a Mester és Margaritában a híres mondatot, hogy egyetlen egy bűn van a világon, a gyávaság. De a Biblia arra utal és arra vezet rá bennünket, hogy a gyávaságról egy kicsit gondolkozzunk úgy, ha máskor nem itt a jelenések könyve végén, amikor az első helyre áll a gyávaság. Ne úgy gondolkozzunk a gyávaságról olyan szimplán és egyszerűen, hát gyávák azok, akik most sötét van és félnek,
vagy akik nem merik megmondani az igazat, mert az állásukból kiteszik őket. Szóval ne az ilyen látványos dolgokra mondjuk csak, hogy a világ tele van gyávákkal és megalkuvókkal. Ki a gyáva? Ki a gyáva? Mi az, hogy gyávaság? A Biblia szerint az embernek a teremtmények rendjében a legszebb tulajdonsága, ami sem a növényeknek, sem az állatoknak. Az embernek a legszebb tulajdonsága az, hogy az ember megismerésre képes, összehasonlításra képes, és az ember a nánánál igazabb és jobb előtt meg tud hajolni. Ez az embernek a legszebb adománya. Hogyha én valamit vagy valakit megismerek az életben, ami jobb, ami tökéletesebb, ami tisztább az én gondolkodásomnál, az én magatartásomnál, akkor azt mondom, hogy bár eddig én így éltem, bár eddig én ezt az életet folytattam, de amivel most találkoztam, és meg is vizsgálom, tehát ez nem egy pillanatnyi fellobbanás, vagy nem egy ilyen érzelem, megvizsgálom, azért is kaptuk a Bibliát, hogy megvizsgálhatjuk előről, hátulról, tízszer újraolvashatjuk, ellenőrizhetjük, de amikor én látom, hogy ez magasabb rendűbb, és én ezt magam is belátom és elfogadom, akkor én mondhatom azt, hogy nem nekem volt eddig igazam, hanem én elfogadom azt, amit mond valaki, ami nálam magasabb rendűbb, és én is ezt az utat akarom járni. Amikor az ember mindent megtehet ezen az úton, fel is ismer, el is ismer, és mégsem teszi meg, ez a gyávaság. Tetszenek érezni, hogy a gyávák köre elég nagy. Ne azokat tekintsük csak gyáváknak, akik remegnek, vagy akik azt mondják, hogy most jaj, félek, hanem mindannyiszor, amikor mielőttünk a Szentlélek egy igazságot elénkbe hoz, amikor egy igaz felismerésben részesít, és mi ezt megvizsgáljuk, és elismerjük, és mégsem követjük, ez a gyávaság. Ezért mondja első helyen, hogy sok ember ezért fog lemaradni az örök életről, mert megalkuszik a természetével. Mert jobban hisz a torz önmagának, mint az általa felismert igaz másnak. Itt van a probléma. Minden ember végső problémája ide vezethető vissza. Ha mi magunkat igazoljuk, látjuk már, hogy mennyi rossz van az életünkben, és a legfőbb rosszat magunkba hordozzuk, a saját természetünket, és ezt továbbra is igazoljuk, hogy ahogy eddig gondolkodtam, eddig éltem, hát ezután is így fogok élni. Hát akkor az Isten hogyan teremtsen bennünket, ugye, hogyan vezessen a megtérésre, hogyan következhetnék be az újjászületés, amit Jézus így mondott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De erre az Isten mindent megadott, az ember még így lerombolt állapotában is alkalmas arra, hogy felismerem, hogy ez az igaz, ez a jó. Eddig én nem ezt követtem, de akkor is elismerem, önmaga ellenében is tud az ember döntést hozni. Ez a nagyszerű az emberben. És ez az, amit sokszor mi emberek gyávaságból, félelemből nem teszünk meg, és így nagyon egyszerűen, nagyon sokan így maradnak le az örök életről. Ebből a gyávaságból jön a következő nagy emberi probléma, a hitetlenség. Ezért mondja másodszor a gyáváknak pedig és hitetleneknek. Mert hogyha én látom, hogy valami igaz és jó, és mondom, magam látom ezt be, és magam tudom, hogy ez a helyes út, de mégse akarom ezt követni. Akkor tessenek nekem megmondani, hogy az életben mi jót fogok elérni. Az életben csak meggyőződés és hitáltal lehet elérni magasabb rendű dolgokat. Ez az embernek örökké megmarad ez a tulajdonsága. Ezt is sokan kérdezik, hogy a szeretet himnusza végén miért van ott, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. A hit is meg fog maradni az örök életben. Az örök életben ugyan nem lesz rossz. Nem lesz sátán, démonok, semmi nem lesz. Na de az örök életben végre mi lesz? Istenhez lehet mindent viszonyítani. És Istenhez képest egy örök fejlődés lehet minden örök életre jutott embernek az élete. Hát az is hitáltal fog megvalósulni. Ott már látjuk az Isten színről színre. Látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik, hogy gondolkodik, hogy beszél. Mi ahhoz viszonyíthatunk, ezt hitáltal megragadjuk,
És Isten mind feljebb és feljebb vezet bennünket. Isten így akarja megosztani a maga istenségét velünk. A jellemvonásait akarja megosztani. Az ábrázatát, hogy mondja a Szentírás, az egész személyiségétnek a szintjére akar bennünket felhozni. Hát csak hitáltal lehetséges. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, illetve a 14:1-ben, hogy megmarad-e három, a hit is megmarad, a remény is megmarad, és a szeretet is megmarad. Ezért mondja ezután, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek és utálatosoknak és gyilkosoknak. Minden utálatosság, gyilkosság, életpusztítás ebből vezethető le a gyávaságból és a hitetlenségből. A fő probléma a gyávaság és a hitetlenség. A többi következmény. És ezért sorolja tovább, hogy a bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt újra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy másodszor mondja ki a Biblia, hogy mit kell értenünk a tűz és kénkő taváról. A tűz és kénkő tava a második halál. Ez a végleges megsemmisülés. Kedves hallgatók, a Biblia teljességet állít, bemutatja a jót, a győzelmet, de bemutatja azt is, hogy igen, sajnos sokan nem lesznek ott az örök életben. Jézus a földi életében sírt ezen. Jézus sírásra fakadt, amikor elmondta, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. De az Isten, aki a szerető Isten, aki a bölcs és igazságos Isten, soha ne felejtsük, hogy Isten a szabadságot messze menőleg tisztelő Istenünk is. Isten semmit kényszerrel nem fog tenni. Semmit erőszakolni nem fog. Mi rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az örök életbe, vagy sem. Lehet az embernek akkor üdvbizonyossága? A Biblia szerint igen. Az üdvbizonyosság az, hogyha az Isten ennyire akarja az én örök életemet, mi az üdvbizonyosság? Hogy én is szeretném az én örök életemet, és ha én mindvégig fenntartom ezt a választásomat, akkor az örök életem biztos. Nagyon könnyű üdvözülni. Nagyon könnyű eljutni az örök életre. Mert ez a két dolog a támpontunk. Isten mindenkinél akarja, hogy örök életre eljusson. Ha én az Istent megismerve ragaszkodom az Istenhez, és ezt én is akarom, akkor Isten bizonyosságot ad, hogy el fogsz jutni az örök életbe. Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ezért szoktam kérni a kedves hallgatóimat, hogy ne fektessünk bele sok erőt és energiát, hogy elveszünk. Mert ha valaki el akar veszni, abban nagyon sok erőt és energiát kell belefektetni. Iszonyú nehéz a rosszat megtenni. Akkor a gyerekek csodálkoznak iskolákban, mondok ilyen dolgokat, minap is mondták nekem gimnazisták, hát sokkal könnyebb rosszat tenni. Hát mondom, gyerekek, próbáljuk ki. Itt vagyunk az osztályterembe, menjünk és törjünk be az egyik boltba. Törjünk be az egyik boltba. Fosszunk ki valakit. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire könnyű. Könnyebb ez, mint rendesen hazamenni? Tessenek meggondolni. Sokkal nehezebb elveszni, de az emberben a gyávaság, a makacság elvezetheti végül is az embert, és nagyon sok embert sajnos elvezet oda, hogy ő el akar veszni. Megteheti, de ebben nagyon sok energiája benne lesz. Ebben nagyon sok fáradozása benne lesz. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Jézus Pál apostolnak. Ne rúgódozz az ösztök ellen, ez nehéz dolog, ez gyötrelmes, nehéz dolog, az Isten késztett téged, az Isten fölajánlja a segítségét, az én terhem gyönyörűséges, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Mondja az Isten, könnyű üdvözülni. Ember, miért nem fogadod el ezt a szép utat, ezt a könnyű utat, a hitnek szép harcát kell csak megharcolni vele. Mindenkit erre bátorítanék, hogy Isten segítségével itt a földi életünk is gyönyörűséges és könnyű lehet, és az örök élet is bizonyos, mert ez bizonyosság. Ha Isten akarja, akkor csak rajta múlik, hogy eljutok-e az örök életbe. Ha én nem adom fel a magam elszánását és akaratát, ha mindig ragaszkodom minden elesésem után, azt mondom, igen, most elestem, most hibát követtem el. De én hiszek abban az Istenben, újra az Istenre tekintek, hát ő akarja, akkor is akarja az én üdvösségemet, ha elestem. Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten akarja,
akkor ki az, aki az Isten kezéből kikaphatja az embert? Sátán létezik még, a démoni világ is létezik, tele vagyunk kísértésekkel, nehézségekkel, de ezekre nézve azt mondja a Szentírás János apostol első levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ha hit által él Krisztus a szívetekben, Krisztus, ha csak egy valakiben élne is most a földön, és annyira elvetemült lenne az emberiség, hogy csak egy ember engedné be Krisztust az életébe, akkor Krisztus abban az egy emberben több, mint az egész világ. Az Isten, aki bennetek van, az több, mint az, aki a világban van, Sátán, démonai és a kísértései. És ezért a Biblia ezzel az örömteli és boldog és felszabadult befejezéssel, most már a befejező mondatok jönnek, hiszen akinél Biblia van, az tudhatja, hogy egyet lapoz és a Biblia utolsó oldalánál fogunk járni. A Biblia biztosít bennünket arról, hogy nekünk lehetetlen lenne eljutni az örök életbe. Istennel együtt azonban nem nehéz üdvözülni. Ezt tépjük szét, ezt a papírost. Egyszer Nyugat-Dunántúlon Szombathelyen mondtam azt, hogy a szemét kosárba kell bizonyos fogalmakat és bizonyos eszméket dobni. Ilyen szemétkosárba való fogalom az érdem. Mindenek előtt dobjuk a szemétkosárba, ez egy érdem. Ilyen szemétkosárba dobandó papíros, hogy jaj, de nehéz kereszténynek lenni, jaj, de nehéz úgy élni, hogy az Krisztus kívánja. Hát ha nem akarod, akkor nem nehéz, hanem lehetetlen. Ha meg akarod, akkor ővel együtt gyönyörűséges és könnyű. Ebben a két dologban a Biblia nem ismer tréfát, itt a nehéz fogalmat nem lehet használni. Vagy azt mondjuk, hogy lehetetlen, vagy azt mondjuk, hogy gyönyörűséges és könnyű. Hát ha az Isten így akarja, akkor én ne akarnám. Ha az Isten így szeret, ha az Isten nagyobb jótevője az én életemnek, mint saját magam, akkor én azt gondolom, hogy ebben a szeretetben meg kell, hogy olvadjon az emberi szív. Ha nem olvad meg, akkor gyáva vagy. Akkor gyáva vagy. És itt, ahogy ez a szózat befejeződik, már vált a kép, és a 9. vers azzal folytatódik, és jött hozzám egy a 7 angyal közül, és most következik a mennyei Jeruzsálem bemutatása. De hogy mi ez a mennyei Jeruzsálem, miért írja le ezt így és ilyen részleteiben János apostol, ez a következő előadásra tartozik.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjét Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasnám. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versének. Tehát a 6. versét olvasnám. És igazából majd az alapigénk a 6. versnek az eleje lenne az első szakasza. És így szól Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verse. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És amire most a figyelmet szeretném irányítani, a felolvasott ige szakasznak az eleje, az pedig az, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. De ez a Bibliának egy olyan kifejezése, ami már-már egy ilyen szólásmondássá is válik, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Talán, hogyha sokan, sok minden nem is ismernek a Bibliából, ez a Bibliának egy olyan gondolata, amiről úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára, nagyon sok ember előtt ismeretes. És aztán az apostol ugye arról beszél, hogy hát aki Isten elé járul, az természetes, hogy hinnie kell abban, hogy van Isten. Már én úgy gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, akik Bibliát olvasó emberek vagyunk, talán ez már nem is annyira kérdés, hogy most van-e Isten, vagy nincs Isten. Bár szeretném hozzátenni, az ördög a kétkedéssel még a leghívőbb embert is megkísérti. Tehát én ebben nem azt szeretném mondani, hogy az elképzelhetetlen, hogy egy mélyen hívő ember is adott esetben kételkedjen. Tehát legyen olyan élethelyzet, vagy jöhet olyan élethelyzet, amikor még egy hívő ember is kételkedhet az Isten létében. Én ezt nem zárom ki, mert bizony az ördög sok mindent igyekszik elérni. De aztán, hogyha akár a hívő ember, de hát akár a hétköznapi ember is megáll egy picit és gondolkodik azon, hogy tényleg most van Isten, vagy nincs Isten. Én nem tudom, hogy mindenki hallotta már tőlem ezt a Voltaire idézetet. Ugye a Voltaire, akiről úgy tudjuk, hogy ő egy hitetlen ember volt, a francia felvilágosodás atya, hát én nem tudom, hogy mennyire volt ő hitetlen ember. Ő írja a következőt, hogy egyébként egy rendkívül művelt ember volt, ő neki mindennapos feladata volt, vagy önmaga számára az egy, ő ezt előírásnak tartotta, érdekes, amit Ellen White ír, hogy minden nap fejlődjünk, vagy minden nap tanuljunk a mulandó és az örökkévaló dolgokból. Na most ő minden nap tanulni a mulandó dolgokból, ő ezt, vagy a mulandó dolgokról, ezt nagyon is komolyan vett, és rendkívül művelt ember volt, nagyon sokat olvasott. És egyik alkalommal azt mondja, hogy felnéz a csillagos égre, és hát látja azt a tündöklő, csodás világot, ami a szem elé tárul, és azt mondja, hogy hát én azért sokkal inkább értem, és tudom, hogy milyen dolgok játszódnak ott lent, és talán egy kevésbé művelt ember nem is tudja azt a sok csodát felmérni, amit lát a szemével. Tehát éppen Voltaire nem azt mondja, hogy az ember mennél inkább tudóssá válik, vagy mennél nagyobb lesz az ismerete, annál kevésbé hisz az Istenben, hanem azt mondja, hogy az embernek mennél nagyobb az ismerete, annál inkább megragadják az ő gondolatait, azok a csoda dolgok, amelyek körülveszik. És ez tényleg így van most, hogy voltak ezek a sorozatok a teremtettségről. És hogyha tényleg az ember egyre mélyebben és mélyebben belenéz a teremtett világ csodáiba, azt mondja Voltaire, hogy vaknak kell látni, hogyha nem vesszük észre, hogy milyen csodálatos az a világ, ami körbevesz minket. És aztán így folytatja tovább. Balgának kell lenni, hogyha nem ismerjük fel teremtőjét. Tehát az állítólagos hitetlen Voltaire mondott ilyet, hogy vaknak kell lenni, ha nem látjuk, és balgának, ha nem vesszük észre, vagy nem látjuk meg mögött a teremtőt. És utána egy nagyon erőteljes szót használ, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Én úgy gondolom, hogy tényleg az ember nézi a világot, a csodálatos teremtett dolgokat, akkor rá kell döbbennie, hogy valaki megalkotta mindezt. Szóval valaki kellett, aki mindezt így szépen összeszerkeszte. Ugye ma van ez a új varázsszó, az információ. Ugye rengeteg információ van a teremtett világ, van elrejtve, tehát ez nem állhatott csak úgy elő magától.
A hívő ember azt mondja, hogy tényleg kell lenni egy teremtőnek. És én most nem is ezt szeretném bizonygatni a mai alkalommal, hogy kell lenni egy teremtőnek. Tényleg van egy Isten. Aztán egy másik dolog ezután, amiben adott esetben kételkedhetünk vagy hihetünk, az pedig nem más, mint ugye, ahogy Voltaire is egy másik ilyen fogalmazza, de hát kell is legyen, hogy egy Isten, aki szól is hozzánk néha. Hát hol szól az Isten hozzánk néha? Erre több könyv is igény tart, hogy őt az Isten küldt ennek a világnak. Az én hitem és a mi hitünk szerint a Biblia az, amit az Isten küldött a világnak. A mi hitünk szerint a Biblia az, amin keresztül az Isten szól az emberekhez. És itt szeretném feltenni a kérdést megint, hogy ezt csak úgy elhisszük? Ezt csak úgy elhisszük, hogy a Biblia az Isten szava? A Bibliában rengeteg bizonyíték van arra, hogy Isten, hogy ő az Isten szava, és melyek a legdöntőbb bizonyítékok? Ugye, amit Pascal mondott, hogy melyek azok a legdöntőbb bizonyítékok, amely alapján bárki megvizsgálhatja, hogy a Biblia Isten szava-e? Ugye a megjövendőlt és beteljesedett proféciák. Ugye az elsődlegesen, amelyek pecsétjei annak, hogy a Biblia az Isten szava. De azon kívül az, hogy a Biblia milyen hosszú időn keresztül íródott különböző szerzőktől, és tényleg végig felfedezhetünk a Bibliában egy logikát. Tehát amit ha megértünk, a Biblia soha nem mond az ő benső logikájának ellent. Vannak részek, amelyeket talán nehezebben értünk, vagy amelyeket még egyáltalán nem értünk, vagy amelyeket talán nem tudunk beilleszteni a Biblia világába, de előbb-utóbb azok az igék is megnyílnak előttünk, és felfedezzük a Bibliának a csodálatos vonulatát. És a mai alkalommal én még nem is erről szeretnék szólni, hogy aki az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, annak hinnie kell, hogy az Isten szava van, hanem én így mondanám, hogy amit így fogalmaz az egyik helyen a Szentírás, hogy miben kell még hinni? Hát ami a Bibliának a központi mondani valója, ami az Isten lényének az üzenete, az pedig az, hogy szeret minket. És az ő szeretete pedig mit eredményez a mi számunkra? Róma beliekhez írt levél 5. fejezet első vers a következőt mondja. Róma beliekhez írt levél 5. fejezet első verse így szól. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hát igazából mi a hitnek az eredménye? Mit eredményez az, hogyha elhisszük, hogy van egy jóságos szerető Istenünk? És az a jóságos szerető Isten szólt hozzánk az ő igéjéből. És megértjük az igéjéből, hogy ő mit tett érettünk. Akkor ezt olvashatjuk megigazulván, vagy akár így is vissza lehetne adni ezt már egy picit a 21. század elejé magyar nyelven. Igazzá válva, hitáltal az ember igazzá válhat. És hogyha az ember hitáltal igazzá vált, ennek a következménye az, hogy békessége van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az ige valamit feltételez. Nem mond ki, de ott van benne. Ha valaki nem igaz, annak az embernek nincs békessége az Istennel. És senki nem lehet igaz hit nélkül. És senki nem lehet igaz, ha az őt az Isten nem teszi igazzá. Tehát olyan ember, hogy igaz ember, ilyen nincs. Az embert csak egyedül Isten teheti igazzá, és csak akkor teheti az embert igazzá az Isten, hogyha az ember hisz ebben. És ez határozza meg az emberi életet, az emberi életnek a viselkedését, az Istenhez való viszonyulását, de hogyha ez a dolog határozza meg az egyes ember életét, hogy nincs békessége az Istennel,
akkor erre igaz az is, hogy ez határozza meg az egész emberiségnek a életét. Ez határozza meg az emberiség történelmét, az emberiség útját, és az emberi történelemnek gyakorlatilag a lezárulását. Minden ebből fakad, hogy az egyes embernek, és globálisan az egész emberiségnek nincsen békessége az Istennel. Ez olyan szép megfogalmazás, hogy nincs békesség. Ezt így is megfogalmazhatnánk. Az ember és az egész emberiség, az emberek az Istennel szemben egy ellenséges viszonyban állnak. Aztán még konkrétabban megfogalmazni, így lehet mondani. Az ember az Istenre úgy tekint, mint az ő ellenségére. És az ellenség pedig általában mit akar? Jó, jó, van egy szép magyar mondás, hogy ilyet nem kívánnék még az ellenségemnek sem. De benne van, hogy az ember mit kíván az ellenségének? Rosszat. Nem kíván jót. Legfeljebb nem kíván annyira rosszat, mint amennyi még adott esetben őt is éri, de alapjában véve, ugye benne van ebben a szólásmondásban is, hogy ez egy normális, törvényszerű dolog, hogy az ember az ellenségének rosszát, a kárát és a vesztét kívánja. És ezt így végig gondoltuk, akkor gondoljuk meg, hogy azt mondja a Biblia, hogy az ember úgy tekint Istenre, mint az ő rossz akarójára, mint arra a lényre, aki az ő vesztét akarja. De nem csak akkor az emberiség, hanem az egyes ember. És az egyes emberbe ki is beletartozik. Bizony még én is. Mi így tekintünk az Istenre, mint a rossz akarunkra. És ezért félünk. Hát ki ne fél, és még ráadásul milyen rossz akarója van az embernek? Olyan rossz akarója van, akinek a hatalma korlátlan. Hát azt hiszem, minden okunk megvan félni az ilyen ellenségtől. Én még az olyan ellenségeimtől is félek, akik tőlem gyengébbek. Mert soha nem tudhatom, hogy mikor fognak ártani. Valami módon mikor kerülhetek a kezükbe. Hát az olyan ellenségtől, akinek meg még hatalma is van, szoktuk mondani, hogy ilyentől mentsen meg az ég. Ugye? Olyan önellentmondásos. Mert hogyha a legfőbb ellenségem az Isten, hát akkor ki menthet meg ettől a hatalomtól? Milyen érzés lehet ez az Istennek, mondjátok meg? Szóval milyen érzés lehet egy apának, meg anyának, amikor minden jóval közelíteni meg az ő gyermekét, és már nem lehet hozzá sem szólni, mert mindig azt hiszi, hogy bántani fogja. Mivel lehet az ilyen gyermeket meggyőzni? A szülő mivel tudja az ilyen gyermeket meggyőzni, hogy én nem rosszadat akarom, nem az ellenséged vagyok, nem a károdat szeretném, hanem pont a javadat szeretném. Mivel lehet az ilyen gyermeket meggyőzni? És tudjuk, hogy az Isten mivel igyekezett meggyőzni az embert arról, hogy ő nem a kárunkat akarja, ő nem rosszat akar nékünk tenni. Na, Isten volt az, aki ezért elküldte az ő fiát erre a világra. De mi okozza az ember lelkében ezt az ellenséges érzületet? Nagyon érdekes, és hogy mennyire döntő gondolatok ezek, vagy döntő fontosságú ezt megértenünk, erre mindjárt a Biblia elején találunk választ. Ugye azt olvashatjuk Mózes első könyve 3. fejezet 8. és 10. versében, hogy amikor jött a jó Isten, így olvassuk az igét, tehát Mózes első könyve 3. fejezetének 8. versétől. És meghallák az Úristen szavát,
aki hűbös alkonyatkor a kertben jár vala. És elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondja néki, hol vagy? Mondja, szabadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Mi okozta az emberben a félelmet? Itt találjuk megfogalmazva, mivel mezítelen vagyok. És aztán megkérdez az Isten utána, hogy hát ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Honnan tudod? Avagy talán valami olyan dolgot tettél, amiről azt mondtam néked, hogy ne tedd meg. Miért mondta az Isten, hogy ne tedd meg? Valamit féltett? Nem, az Isten látta, ha megteszed, ennek lesz egy következménye. Az Isten miért mondja most, hogy ne lopj? Nem szabad elvenni a másikét? Az Isten látja, hogy ha megteszed, a te életedben valami nagyon keserű következménye lesz. Miért mondja a jó Isten, hogy ne paráználkodj, hogy ne ülj? Csak azért, mert nem szabad. Megteheted. Nincs megtiltva. Nem volt eltiltva a fának a gyümölcse Ádámtól és Évától sem. Rájuk volt bízva. Élnek-e vele, vagy nem élnek vele? Az Isten mit mondott? Ne tedd. Az ördög mit mondott? Tett. És megtették, és mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy talán mi fogalmaznánk meg egy kicsit szabatosabban. Nem mertek az Isten szem elé kerülni. Mert féltek. Mert egy benső félelem volt ott a szívükben, a lelkükben. És kedves gyülekezet, az a félelem a mai napig ott van az embereknek a szívébe. De nem csak azoknak az embereknek a szívében van ott benne, akik úgymond hitetlenek, vagy a világ és a bűn útját járják. Istennek, vagy egy isteni lénynek, egy tiszta lénynek a közelségét, még az úgymond szent emberek is alig tudták elviselni. Gondolok egy Dánielre. Dánielről a Biblia semmi rosszat nem jegyez fel. Sőt, a Biblia az életét példaként hozza fel. És amikor nem az Isten jelent meg néki, hanem Istennek az angyala, a látvány úgy hatott Dánielre, hogy, ahogy mondja a Szentírás, összeestem és semmi erő nem maradt bennem. Vagy a másik elhívott próféta, Ézsaiás, amikor meglátta Istent az ő szent templomába, akkor mit mondott? Jaj nékem! Elvesztem. Mivel, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát a

Mert tudjuk, vagy érezzük belülről, hogy az Isten a szent, az tiszta. És Isten ilyen nyomorult, bűnös lényel, mint amilyen én vagyok, nem érintkezhet. És milyen érdekes, hogy nekem az a legfurcsább, hogy ilyenkor az ember nem, hogy csak elszörnyülködne magán, hogy ő egy milyen szörnyű teremtés, milyen szörnyű állapotban van, hanem általában azért, amilyen állapotban vagyunk, vagy amilyen állapotban kerültünk, kit szoktunk hibáztatni? Ki a hibás minden miatt? Hát az Isten. Szóval tényleg nem igazságtalan, de most legyünk őszintén, nem igazságtalan az Istentől, és hány ember feltesz ezt a kérdést? Hát nem igazságtalan, hogy megteremtett egy ilyen bűnös világot. Megteremtett benne engem. Megszülettem. Ugye ilyenkor jön az a szemtelen, de hát sokszor igazságot takaró kérés, hogy ki kérte az életet? Melyikünk kérte? Melyikünk kérte, hogy megszülessen? Miért vagyunk itt? Kinek az akaratából? A Biblia azt mondja, hogy ő ajándékozta az életet. Tehát megszülettünk erre a bűnös világra, leterhelt emberi természettel, már eleve bennünk volt, már a tagjainkban volt a bűn, és az Isten mit csinál ezek után? És ezek után az Isten számon kéri rajtunk. Amikor nincs a világon egy ember sem, aki nem járna a bűn útján. Hát milyen Isten az ilyen most? Mondjuk meg, milyen Isten az ilyen? Szóval neki hatalma volt ezt a kegyetlen játékot végigjátszani velünk? Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, hogy ha Isten van, akkor miért engedi meg? Ha Isten van, akkor miért ilyen a világ? Ha Isten van, akkor miért vagyok ebben a helyzetben, ebben az állapotban? És nagyon sokan vádolják az Istent. És most lehet erre mondani, de ne vádold az Istent. Hát, hogy ne vádolná? Logikus, ha végig gondolja valaki, akkor ezek után vádolja az Istent. És főleg a szívében pedig minden készség megvan arra, hogy vádolja az Istent. Mert tudjuk, hogy a világnak ki az ura. Még a Biblia erről is beszél. Ki a világnak az Istene? Sátán. Tehát egyébként még Sátán nélkül is vádolná az ember az Istent, de hát még közben pedig Sátán késztet is arra, hogy vádolt csak nyugodtan. És hát nem vágyunk az Istenhez. Hát az ember fél, és hívő emberek, vallásos emberek is félnek az Istenhez közelíteni. És természetes, hogy olyan sokszor olyan nehéz letérdelnünk imádkozni. Olyan nehéz belépnünk, most bocsánat, nem tudom ebben kifejezni, olyan nehéz belépni Isten tróntermébe. Olyan nehéz belépni Isten fogadó szobájába. Szóval az emberben nincs vágy. Valahol lehet a szívével megérti, meg az értelmével, hogy oda kéne mennem, de valahol belül nincs igazából az a vágy, az a ellenállhatatlan vágy, aminek ott kéne lenni az ember szívében. És van, hogy az ember ilyenkor úgy gondolja, hogy azért mégis megmutatja annak az Istennek. Szóval megmutatom neki, hogy én szeretem őt. Ő nem akarja elhinni. Meg ilyen gonosz világban élünk, de én megmutatom, hogy szeretem őt. És úgy érzi az ember sokszor, hogy be kell neki bizonyítania. Mert bizonyára, hogy olyan hatalmas az Isten, és hogyha szeretem én, akkor talán az a könyörtelen ellenséges szíve meg fog irántam majd enyhülni. Bebizonyítom az Istennek, hogy szeretem őt. Soha nem volt még bennünk ilyen gondolat? Bebizonyítom, megmutatom, hogy én akkor is szeretem. És szóval, amikor nem tudom megmutatni, akkor kétségbe esek, na, hát tényleg nem szeretem az Istent. És ilyenkor mindig valamit nagyon-nagyon elfelejtünk. Még egyszer szeretném olvasni még az elején felolvasott igét, Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. versét. Megigazulván azért hitáltal. Vagy inkább így mondanám, még egyszer, igazzá válva hitáltal. Az ember egyedül csak az ő hite által válhat igazzá. Kedves gyülekezet!

0: Ugyan elhisszük-e azt, hogy nekünk nem olyan Istenünk van, aki a mi ellenségünk. Minden ezt mutatja egyébként, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki az ellenségünk. Ezt mutatja a világ, és erről is beszél a világ. Sokszor, ha végig gondoljuk az életünket, akkor ez tűnik fel, hogy hát itt sem segített, ott sem segített, itt is pórul jártam, ott is pórul jártam. Ez diktálja bennünk valahol a mi bensünk, a mi benső lényünk. És tudjátok, minden körülmény ellenére, most így mondjam, hogy minden józan logika ellenére, ezt a józant azért nagyon-nagyon idézőjelbe tenném. Tehát a mi elgondolásunk, talán ez a helyesebb, a mi elgondolásunk ellenére valahol el kellene hinni, hogy nekünk nem egy ellenségünk van. Hogy az Isten nem ellenségünk. Mindezeknek a ellenére kellene elhinni, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki szeret minket. És talán feltehetjük a kérdést, hogy olyan Istenünk van, nem? Aki szeret minket. Hát miért szeretne engemet? Miért szeretne engemet az Isten? Most mondd meg, mi szeretni való van rajtam? Miért szeretne engem az Isten? Ha olvasuk a Bibliát, rádöbbenünk, hogy mi hányszor és hányszor áthágjuk a törvényt. És így mondanám én már, mert ez is olyan leterhelt, hogy az Isten törvényét, az élet törvényét hágjuk át nagyon sokszor. Hányszor vétünk egymás ellen? Hányszor vétettünk magunk ellen? Mennyi rosszat tettünk az életben? Jó, volt valami kevés jó is, amit megcselekedtünk meg. Szívünk szerint azt szeretnénk tenni, de tényleg igaz az, ahogy az apostol mondja, hogy szeretném én a jót cselekedni. Csak azt látom, hogy még szoktuk is mondani, hogy a jót azt tanulni kell. A rosszat is kell tanulni. Szoktuk mondani, hát a rosszat azt nem kell tanulni, az úgy jön. Az úgy jön az emberből, magából. És most én szeretnék valami nagyon furcsát mondani. Azt mondja a Biblia, ugye, hogy hitáltal igazzá válhatunk. És tudjátok, mit jelent az, hogy igazzá válni? Hogyha hiszünk, akkor azt mondja az Isten nekünk. Barátom. Mert nem tudom, nekem ezt jelenti az igazzá válás. Azt mondja nekem az Isten, hogy meg nektek is, így kiállít engem ide, most Isten ide állna mellém, és azt mondaná, hogy nézzetek erre az emberre. Ez az ember soha nem hazudott. Ez az ember mindig hűségesen megcselekedte a kötelességét. Ti lennétek a helyemben, mit csinálnátok, hogyha ide állna az Isten mellétek, és így rámutatok mutatva ezt mondaná. Szóval azonnal felé fordulnánk, akármilyen hatalmas, és azt mondanánk, hogy Uram, bocsáss meg. De ez így, ahogy van, ez nem igaz. Uram, Te Isten vagy. Te mindent megtehetsz. De ilyet még Te sem mondhatsz. Ez nem igaz. Ez nem igaz, hogy én sosem loptam, sosem hazudtam, mindig becsületes voltam, mindig hűségesen megcselekedtem a kötelességeimet, mindenkihez kedves voltam. Ez nem igaz. Ugye nem ezt mondatja a bensünk? És akkor Isten azt mondja nekünk, hogy na, mutatok én nektek egy nagyon gonosz embert. És odaállít egy tiszta tekintetű férfiút, és azt mondja, na itt van ez a tiszta tekintetű férfiú, ez egy hazug, csaló, alattomos, alávaló. És mindenki csodálkozva nézi a szemét, Azt mondjuk, hogy én nem ismerem azt az embert, Uram, ma kérete, most ilyet mondtál, de az nem lehet ilyen, amilyennek te mondtad. Kedves gyülekezet, mi elhisszük-e? Elhisszük-e azt, hogy Jézus csaló volt? Hogy gyilkos volt? Hogy alávaló, alattomos ember volt? Elhisszük-e? Pedig hát a Bibliában az van. A Bibliában az van, hogy amikor ő szégyenteljes halált halt, akkor az Isten nem tudott vele közösséget vállalni. Mert Isten egy hazug, csaló, alávaló gyilkossal közösséget nem vállal. Isten csak kivel vállal közösséget? Az igaz, tiszta, szent emberrel. És Isten ideállít engem, azt mondja, na itt egy igaz, tiszta, szent ember. És odaállítja az ő fiát, és azt mondja, na itt van egy bűnös ember. Aztán belőlünk azonnal kitör. Ez hazugság. Ez nem igaz. Kedves gyülekezet, a kérdés az, hogy elhisszük-e mégis. És Isten ezt mondja nékünk. És Isten ezt mondja nékünk, hogy ő azért küldte az ő fiát erre a világra, hogy az ő fia meghaljon helyettünk. Hogy az ő fia helyünkbe álljon. És miért halt meg? Egyébként nagyon érdekes, hogy általában, ha nehezen is ezt még úgy általában valahol még el tudják az emberek hinni, azért úgy belement ez elég a köztudatba, ugye egy keresztény Európában élünk, általában más vallások nem is nagyon értik meg ezt a keresztény logikátlanságot. Most, hogy mi az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnökért? Ez úgy benne van valahogy a köztudatban, van egy ilyen szlogen, van egy ilyen fogalom, tehát általában az emberek nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni, de ezt még úgy valahol, ez általában szerintem ez az embereknél úgy csapódik le, hogy mi elkövetünk rengeteg bűnt, amiért megérdemelnénk a kárhozatot, de Jézus úgy meghalt a bűnökért, hogy aztán kiengesztelt ezzel az Istent, hogy majd amikor, hát ha tényleg van ilyen, amiről így beszélnek a vallásos emberek, tényleg van egy ilyen feltámadás, hát akkor akik elhitték azt, hogy Jézus itt járt a Földön, meg ő a megváltó volt, akkor ezeknek a bűnét az Isten úgy megbocsátja, és hát mégiscsak egy örök életet nyerhetnek. Szerintem körülbelül ez van úgy benne az embereknek a tudatában. És akkor ennek tényleg egy ilyen, már nekem mindig egy kicsit olyan furcsa volt, és én nem a katolikus gyónást akarom én itt pellengére állítani, de az nekem mindig furcsa volt, amikor mentek az emberek a háborúba. Bár ott még azért még azt is megértettem, hogy úgy gondolták, hogy egy jó ügyért harcolnak, úgy mind a két oldalon meggyóntak. Meg aztán, amikor mentek párbajozni. Akkor is úgy, mielőtt párbajoztunk, hát ugye sose lehet tudni, hogy most melyikünk hagyott a fogát. Meggyóntunk. Nekem aztán igazán tehát felfoghatatlan volt, amikor láttam még régebben ilyen mafiózó filmeket. Ezek a mafiózók ugyanúgy papot tartottak, ugyanúgy gyontak. Ez egy picit tényleg az volt bennem, hogy tehát ha meggyónom a bűnömet, és most még egyszer szeretném nagyon erőteljesen hangsúlyozni, nem a katolikus gondolkodást szeretném pellengére állítani, és nem a gyónást, hanem ezt a gondolkodást. Mi ez a gondolkodás? Hogy nem baj, hogyha bűnöket cselekszem, hát úgy is tudja az Isten, hogy bűnös ember vagyok, mi a lényeg? Baljam meg, hogy megcsináltam. És hogy ezt úgy elmondom, meg úgy én hiszek benne, hogy ő azt meg is fogja bocsájtani, akkor teljesen mindegy, hogy élek, a végén úgy is minden majd, hogy mondani szoktuk, majd kialakul. Hát ez nem így van. Ez nem így van. Jézus, ahogy élt, azért mit érdemelt volna? Életet. És mit kapott? Halált. Ahogy én élek, ezért mit érdemelnék? Halált. És mit kapok? Életet. Jézus miért halt meg? Mert ő életet érdemelt volna, mégis miért halt meg? Miért halt meg Jézus? Mert milyenné vált? Milyenné vált Jézus? Bűnössé vált. Ha én halált érdemelnék, akkor miért élhetek? Mert milyenné kell válni? És csak mikor fogok élni? Ha milyenné válok? Ha igazzá. Tehát ez nem így van, hogy Jézus úgy meghalt, aztán teljesen mindegy, hogy én milyen vagyok. Nem. Ha Jézus magára vette a bűnöket, és ő meghalt, mint bűnös, meghalta, most hogy őt csinálta, vagy nem őt csinálta, engem nem érdek. Magára vette, miért vette magára? Meghalt. Bűnös volt. Én élem az életemet, és én bűnös maradok, akkor miért fogok meghalni? Mert bűnös maradtam. Tehát nem tudom, hogy értjük-e. Attól, hogy még Jézus magára vette a bűnöket, vagy hogy ő ezt hogy gondolta, az az ő dolga. Én, ha én bűneimben maradok, akkor az kinek a dolga? Az megint csak az én dolgom. És aki bűnt vesz magára, vagy bűnt követel, az meg fog halni. Csak ki nem hal meg? Aki igaz. És kedves gyülekezet, ebben az igében az van benne, mi pedig ugye megigazultunk hitáltal. Elhisszük-e azt? És tudjátok, ami igaz, az igaz. Most bocsánat, tudom, hogy viszont hát is megértettétek, hogy ide áll az Isten mellétek, és rátok mutatni, és mondaná, itt van egy igaz ember, aki soha nem hazudott, meg ilyen, meg olyan, meg ez egy jó ember. Azt mondanánk, uram, hát ne haragudj, de én úgy gondoltam, hogy te azért a szívbe is belelátol. Hát talán itt még egy-két emberrel ezt el is tudnám hitetni, amit mostan mondtál. Bár az is nehezemre esne, de hát hogy te hogy mutatsz ilyet? Azt mondja a Szentírás, hogy ki ismeri a szívet, azt a csalárd szívet. Csak egyedül az Isten, csak egyedül az Isten lát belénk, és ő elhat a szíveknek, ő is a veséknek, a velőknek megizlásáig. Tudja, hogy mi van a veséinkbe. Hát hogy mondhatsz ilyet, Istenem, hogy én tiszta vagyok? Tudjátok, hogy mondhatod Isten ilyet, hogy tiszta vagyok? Hogy igaza van. Tudjátok, az Isten, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten nem hazudik. Ha ő azt mondja valakire, hogy itt van egy igaz ember, az az ember milyen? Az az ember igaz. Kedves gyülekezet, ez egy nagy kérdés. Elhisszük-e azt, hogy az Isten minket igazzá tud tenni? Nem csak valamiképpen egy ilyen jogi értelemben igazzá nyilvánít, mert ez nem igazság, ez hazugság. Hanem ő igazzá tesz. Viszont jogi értelemben ez úgy, már bocsánat, azért a csúnya kifejezés, én nagyon nem szeretem, de jogi értelemben mi mehetünk elé. Mert higgyétek el, nekünk nem kell rettegnünk, és mennyire nem volt igaza Ádámnak és Évának, amikor ettek a fának a gyümölcséből, nem lehetek az Isten szín elé kerülni, és elbújtak. És végül mégis ki elé kerültek. Maradhattak ott a elbújt állapotukban? Mégiscsak színre kellett lépni. És amikor színre léptek, mit csinált az Isten? Ő szerintük az ellenséges Isten mit csinált velük? Mivel látta, hogy nyomorultak, látta, hogy mezítelenek, mit csinált velük? Azt mondta, akkor maradjatok a szégyenetekbe. Ezt mondta az Isten. Készített nekik bőrruhát. Tudjátok, Isten nem úgy nézett rájuk, mint azokra, arra az emberre, aki evett a tiltott fának a gyümölcséből. Hanem ő már megelőlegezte az ő fiának az igazságát, tisztaságát Ádám és Éva számára. És kedves gyülekezet, mi is mehetünk nyugodt szívvel az Isten elé, és csak el a kérdés bennem tényleg, hát szóval túlélte ezen a Voltaire idézeten, hogy vaknak kell lennünk, ha nem látjuk, hogy ő alkotta a világot. Balgának kell lenni, hogyha nem fedezzük fel mögötte, hogy ő volt ez a csodálatos lény. És őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk a hatalmas Istent. Tehát túlélve ezen, Elhisszük-e azt, hogy ez a hatalmas Isten, aki megalkotta a világot, aki létrehozta mindezt, az nem a mi ellenségünk, hanem a mi barátunk. Elhisszük-e azt, hogy ő annyira szeretett minket, hogy elküldte az ő szeplőtlen fiát erre a földre is, aki élte a mi hétköznapi emberi életünket, akinek számtalan kísértésen kellett keresztül mennie, ugyanazokon a kísértéseken, amelyek bármelyikünket is érhetnek ebben a világban, és ő győzött, és nem követett el bűnt, és nem ment bele a mocsokba, és mégis ott a végén pedig magára vette azt a benső szívbeli érzést, ami minket is távol tart az Istentől, és ami miatt félünk és rettegünk az Istentől. Szóval vajon Jézus hogy volt ott a kereszten? Micsoda lelki teherrel? És ugye, hogy belülről valaki súgta neki azt, hogy az Isten a te ellenséged, akiről ő meg volt győződve, hogy az ő szeretett édesapja. Egyszer gyerekekkel beszélgettünk otthon, és hát, hogy a gyerekeim megértsék, elkezdtem, ugye négyen voltunk ott, a szemük előtt, bocsánat, szívni az anyjukat, és mondani rám minden rosszat. És emlékszem, egyszer a lányom így, egy darabig értette, hogy ez azért vicc, meg játék, meg szemlélet, de egy ponton így megrökönyödött, és így teljes őszinteséggel azt mondta, de ez hazugság. Szóval, hogy milyen volt az Jézusnak, amikor ott volt a kereszten elhagyatotva, és ugye evel az érzéssel, hogy az Isten elhagyott téged, az a gonosz Isten, aki ezt tette veled. Szóval milyen lehetett ezt Jézusnak, hogy ugye tudva az, hogy az ő atya nem ilyen, és mégis ezeket a dolgokat, ezeket az érzéseket, ezt a lelki terhet véve magára. Kedves gyülekezet, fogadjuk el azt, hogy az Isten igazá akar minket tenni, és hogy ő annyira szeret. És mi nem tudjuk magunkat alkalmassá tenni, tehát ez igaz, mi nem tudjuk az Isten szeretni. Olyan jó lenne, hogy egyszer ezt megértenénk. Nekem olyan szomorú, hogy akarva vagy akaratlanul, de belém évekig ezt súlykoltát, hogy szeretned kell az Istent. Szeretned kell az Istent. Szeresd az Istent. Ezt súlykolták belém, hogy szeresd az Istent. És mindig szerettem volna szeretni az Istent. És elhitetni magammal, hogy szeretem az Istent. És állandóan szembesültem vele, hogy nem szeretem az Istent. Mert nem is tudom szeretni. Szeretni akkor kezdem majd, akkor fogom, ha elhiszem azt. Ha elhiszem, hogy ő a fiát azért adta, hogy a helyembe álljon. És én pedig az ő helyébe állhatok. És hogyha ezt elhiszem, és tényleg igazzá tesző, tényleg adja azt a hatalmat, hogy az én lelkemet, ugye, hogy mondani szoktuk, átforrósítja. Ugye, hogyha Jézus lénye közel jön hozzánk. Bizonyára éreztük már azt. Egyébként milyen érdekes, hogy ennek a szükségességét valahogy a görögök is megfogalmazták, és ők azt mondták, hogy melyik a jó szín darab. Amikor az embert egy ilyen megrázkódtatás éri, és azáltal mi történik vele? Tisztul a lelke. Hát ezt az igényt azért, szóval ezt a pogányok is megfogalmazták. És nem egy helyen. Szóval tényleg, amikor úgy megtisztul a lelkünk, és mikor tud az igazából megtisztulni a lelkünk? Általában ezek a világi katarzisok, ezeknek tényleg van ideig, óráig tartó hatásuk, de ez csak ideig, óráig tartó. Mi az, ami mégis meg tudja tisztítani a szívünket, meg tudja ragadni? Ez nem más, mint az Isten szeretete. És az Isten szeretetét, Isten jóságát mikor tudjuk csak megtapasztalni? Amikor közösségben vagyunk vele. Amikor belépünk az ő fogadószobájába, belépünk az ő tróntermébe. Amikor ott vagyunk előtte, amikor beszélgetünk vele. És nem amikor beszélünk hozzá, úgymond, amikor úgy imádkozunk, úgy, hogy ő talán ott sincs, hanem amikor közösségben vagyunk vele, amikor ott vagyunk vele. akkor ő átforrósítja a szeretetével a mi szívünket. És tényleg, hogyha utána valaki azt mondja nekünk, de tudod ám, hogy ez az Isten milyen? És elkezdi sorolni, akkor egy idő után hallgatjuk, és egyszer csak kitör belőlünk, és kifakad belőlünk, hogy ez hazugság. Miért fakad ki? Mert mi láttuk a tekintetét, mert mi éreztük a közelségét, mert mi tapasztaltuk a jóságát, és ezért fog kifakadni. Nem azért, mert a Bibliából ezt olvassuk, nem azért, mert ebben hinni akarunk, nem azért, mert nem illik úgy gondolkodni, nem azért. Azért, mert nekünk tapasztalatunk van, hogy az, amit mondanak, amit mond az ördög, az micsoda? Hazugság. Nem azért, mert a Bibliában olvastam, hanem miért? Mert ez az én szívbeli meggyőződésem, mert én ezt így és így tapasztaltam. És tudjátok, ezért mondja, nem véletlenül mondja a Zsoltáros is az 51. Zsoltárt, ismerjük az 51. Zsoltárt, ugye, Dávid Zsoltárát. Mit mond Dávid? Boldog ember az, akinek a bűne megbocsájtatott, és folytatja, és szívében csalárdság nincsen. Ez a kettő együtt jár. A bűn megbocsájtva, és a szívből a csalárdság kivéve. Ez az ember boldog. És Isten ilyen boldogságra akar minket elvezetni. És kedves gyülekezet, és nincsen másút. Tehát csak ez az együtt van. És tudjátok, ezt az együttat, ezt Jézus Krisztus hozta el nékünk. És ő azért jött erre a világra, azért jött erre a földre, hogy ezen az úton igazzá válhassunk. Nem tudunk más úton igazzá válni. Tudjátok, van egy másik ige, azt a múltkor idéztem, nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut. Az egyéni futás, az egyéni út, az egyéni akarás. Nincs más út. Mit mondott Jézus? Én vagyok. És ezt az egy utat kikészítette el nékünk. Visszatérve arra előbb idézett római ígére, hanem a könyörülő Istené. Ezt az utat a könyörülő Isten készítette el. És kedves gyülekezet, miért nem ezen akarunk járni? Higgyük el, fogadjuk el, hogy Isten szeret minket. És hogyha gátlások vannak a mi szíveinkben, tegyük le ezeket, vagy győzzük le, lépjünk túl ezen, és menjünk oda hitáltal. És hitáltal ragadjuk meg az Isten szeretetét. És tudjátok, csak belépni nehéz. Csak belépni nehéz. Hogy mondjam, Istennel csak találkozni. Tehát addig rögös az út, és addig nagyon nehéz az út, amíg nem találkozunk az Istennel. Azért már addig úgy félünk, rettegünk. Félünk, hogy mi lesz. Én nem tudom, mi volt a tékozló fiú szívében, bár a tékozló fiú azért az apját nem olyannak ismert, aki gonosz és kegyetlen úr. De ő csak mire vágyott? Vagy mi lett volna az, ami az ő minden álmát beteljesítette volna? Mert azt mondta volna, hogy na ezzel én maximálisan meg vagyok elégedve. Mi volt az? De jó lenne, ha apám visszafogadna béresnek. És csak biztos a fordulás volt nehéz, most megalázkodni, hazamenni, de hát. És amikor az apjával találkozott, volt már utána nehézség. Kellett már mondania is bármit. Hát, kedves gyülekezet, nekünk is az út rögösnek, nehéznek csak addig tűnik. Míg ki nem nyitjuk az ajtót, és be nem lépünk Isten fogadó termébe. Ahogy beléptünk oda, onnantól már minden nagyon egyszerűvé fog majd válni. Akkor Isten átmelegíti a mi szívünket, akkor Isten megbocsátja a bűneinket, és akkor képessé tesz Isten arra, hogy igazán éljünk. És a Szentírás annyi helyen, tudjátok, miről beszél? Hogy ő ebben gyönyörködik. Hogy ő ezt akarja. Hogy ő erre vár, hogy ezért küldte el Jézust, és még sorolhatnám azt a sok Biblia igét, ami ezt szeretné, ami számunkra nyilvánvalóvá tenni, és ezt szeretné velünk tudatosítani. Adja meg a Jóisten, hogy mi is ilyen hitteljes bizalommal közeledjünk ő hozzá, hogy ő beteljesíthesse a mi életünkben az ő ígéreteit, az ő kegyelméből. Amen. Menjél, jó atyánk! Köszönjük, hogy te olyan nagy szeretettel hajoltál le hozzánk, és köszönjük néked, hogy te mindent elkövettél, csak hogy megértesd velünk, hogy nem az az igazság, ahogy azt mi sokszor érezzük a mi lelkünkben, hogy a mi értelmünkkel azt sokszor elgondoljuk, és ahogy az egész lényünk ezt a mi számunkra be akarja mutatni, hogy te a mi ellenségünk lennél. Ó, bocsáss meg Istenünk, hogy mi olyan sokszor szemrehányást tettünk neked olyan sok mindenért. Bocsáss meg nékünk, hogy mi nem akartuk meghallani a te szerető teljes szavadat, a te szeretette teljes hívásodat, hanem olyan sokszor durván, dacosan szembefordultunk veled. És köszönjük, Úrunk, hogy te nem szűnsz meg hívogatni, hogy te állandóan ismét és ismét megérinted a mi szívünket, és ismét szívünkre beszélsz. És köszönjük, hogy ha már nem is volt más, akkor te adtad a te fiadat, a te tiszta, szent, egyetlen egyedet, akit bűnét tettél mi érettünk, hogy mi végre elhiggyük már, hogy mi igazak lehetünk a te szemedben. Ó, segíts, hogy mi ezt elhiggyük, és te látod, Úrunk, a mi szívünk vágyát, hogy mi olyan sokszor arra a belső harcait hangzal igen mondtunk volna, és mi tényleg vágyunk igazak lenni. Ó, segíts, hogy igazakká is válhassunk. Uram, kérlek azokat a aggályoskodásokat, azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak te tőled, amelyek nem engedik, hogy olyan nyílt és teljes és tiszta szívvel hozzád közeledjünk. Ezeket az akadályokat, Úrunk, kérlek a te jó lelkeddel, tüntesd el, és segíts, Úrunk, hogy mi átlépjünk ezeken a véltakadályokon, és beléphessünk a te fogadó termedbe, hogy megjelenhessünk valamilyen, akik most itt állunk a te színed előtt, hogy a te szent lelkeddel, a te szeretetedet ránk árasztasd, és átfordítsd a mi szívünket igazi Isten szeretettel. Úrunkat, hogy ennek a szeretetnek a birtokában ezt a szeretetet érezve tegyünk bizonságot minden embernek a te végtelen jóságodról. Ó, segíts, hogy így lehessünk követeid ebben a világban. A te szent fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk mindannyian a ma délelőtti igehirdetés alapszövegét. Olvastuk Lukács evangéliuma 21. fejezetéből az igét, tehát Lukács evangéliuma 21. fejezetéből a 25. verstől a 27-ig. Lukács evangéliuma 21. fejezetéből olvasom a 25. verstől a 27-ig. Így hangzik Jézus szavai. És lesznek jelek a napban, a holdban és csillagokban, és a földön, kicsit helyesbítve olvasom mindjárt, a népek szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, mikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. És akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Míg a 28-at is olvassuk. Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti váltságtok, vagy szabadulásotok. Ugye nem válságtok, váltságtok, szabadulásotok. Kedves gyülekezet, ez a részlet, amit felolvastam, Jézus nagy profétikus beszédéből való, abból a beszédből, amit nem sokkal halál előtt az olajfák hegyén mondott, válaszul tanítványainak arra a feltett kérdésére, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. Érzékelhettük, hogy Jézus itt arról a szakaszról beszélt, ami egészen közvetlenül előzi meg az ő eljövetelét, mert ugye így fejezte be, hogy akkor meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Ugye amikor azt olvassuk, hogy lesznek jelek a napban, a holdban és a csillagokban, akkor azt mondjuk, ez még pillanatilag nincs itt. És azt mondja, hogy a földön a népek szorongása, a kétség, a félelem miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, amit lehet érteni szó szerint is, meg átvitt értelemben is, a természet is háborog, de az átvitt értelmű tenger, a népek tengere is háborog. Nagyon különleges megfogalmazásról következő vers, amikor azt mondja, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak a várása miatt, amelyek a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Ugye az egek erősségei megrendülése, meg a jelek a napban, a holdban, a csillagban, ez sincs ebben a pillanatban itt. De Jézus azt érzékelteti, hogy közvetlenül azelőtt, hogy ő megjelenik, mert ugye utána ezt mondja, hogy akkor meglátják az ember fiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. Körülbelül így érthetjük meg, egy olyan állapot alakul ki, hogy biztonság se lent, se fönt. Lent a tenger és a hab zúg, szó szerint és átvitt értelemben, fent jelek napban, holdban, csillagokban, egek erősségei megrendülnek. És ez az, amikor az emberek abszolút értelemben elhalnak, és egyetemesen a félelem miatt, azok várása miatt, meg a föld kerekségére bekövetkeznek. És ezennek a kritikus válságponton jelenik meg Krisztus, hogy váltságot, szabadulást hozzon mindazoknak, akik csak vágyva várták, és akik elkülönítették magukat a végidőnek azoktól a borzalmas bűneitől, amelyek végül is ilyen romlásba taszítják a földet, és amelyek miatt Krisztusnak kell közbelépni szabadítóul. De vajon mit jelenthet az, amit a 28. vers elején Jézus mond, mikor pedig ezek kezdenek meglenni, emeljétek föl a fegyeteket, mert elközelgett a ti szabadulásotok. Akik már régebben ismerősek a Bibliával, bizonyára észrevettük, hogy a Bibliában annyira megfontolt minden kifejezés, annyira jelentősége van minden megfogalmazásnak. Mit akart Jézus mondani, hogy amikor ezek kezdenek meglenni? Melyik vagy melyik időszakra utal ez? Mert amit az előbb olvastunk, az a fölvázolás az abszolút mindent összeomlasztó válságnak közvetlen az ő eljövetele előtt. De milyen időre vonatkozik az, amire Jézus azt mondta, amikor ezek kezdenek meglenni? Egyébként a Biblia vers további része is rendkívül jelentőségteljes, mert azt mondta Jézus, hogy akkor nézzetek fel, így olvassuk, és emeljétek fel a ti fejeteket. Az eredeti szövegben így van, hogy egyenesedjetek föl, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti szabadulásotok. A legnagyobb hangsúlyt erre szeretném majd tenni, hogy vajon mit jelent ez, hogy egyenesedjetek föl,
és emeljétek föl a fejeteket, mert elközelget a ti szabadulásotok. De szeretném előbb, ha tisztáznánk ezt, hogy milyen időre tehetjük ezt, mert Jézusnak ezzel konkrét szándéka volt, mert azt mondta, ez egy magatartás változást kell, hogy előidézzen az egyesek és a gyülekezet életében. Milyen idővel azonosíthatjuk azt, amiről Jézus azt mondta, hogy mikor ezek kezdenek meglenni. Ahhoz, hogy ezt megértsük, vegyük figyelembe Jézus nagy profétikus beszédének azt a lejegyzését is, amely Máté és Márk evangéliumában található. Ugye Jézus egy beszédet mondott, de a különböző evangéliumok feljegyzik a Jézus beszédének a részleteit kiegészítve egymást, tehát Jézus mindazt mondta, ami az ő beszédének a különböző feljegyzéseiben található. Máté evangélium a 24. fejezetéből szeretném felolvasni a 6-tól a 8. verset, jól ismert szakasz ez, de itt is fel kell figyelnünk egy nagyon fontos meghatározásra. Így olvasom Máté evangélium a 24. fejezetében a 6. verstől a 8. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, és lesznek éhségek, és gyökhalálok és földindulások mindenfelé. És most döntő a 8. vers, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Megint itt van ez a kezdet szó, amivel Lukács evangéliumban is találkoztunk, akkor ezek kezdenek meglenni. Amit így mond a Bibliánk, hogy sok nyomorúság kezdete, az eredeti görög szövegben az van, mindez pedig a vajudási fájdalmak kezdete. Ez egy roppant jelentőség teljes kifejezés, a vajudási fájdalmak kezdete. Márk evangéliumához is lapozzunk egy percre. Márk evangélium a 13. fejezetének a 9. versében a következőt olvassuk. Márk evangélium a 13. fejezetének a 9. versét idézem, ahol a következőt találjuk. Jézus itt is sorolja azokat a dolgokat, amelyekről Máté evangéliumában is olvastunk, és utána a 9. vers elején azt mondja, ugye nézzük meg, ugyanaz van előtte, mint Máté evangéliumában, ugyanazok a jeleknek a felsorolása, és a 9. vers elején azt mondja, nyomorúságoknak kezdetei ezek. És a görög szövegben megint az van, vajudási fájdalmak kezdetei ezek. És mikor ezt olvassuk, úgy, mert mindig itt van a kezdet szó, és ezt, mikor ezt a hasonlatot olvassuk, hogy a vajudási fájdalmak kezdetei, akkor eszünkbe juthat, hogy Jézus ezt a hasonlatot máshol is alkalmazza az ő eljövetelére. Olvasom János evangélium a 16. fejezetéből. János evangélium a 16. fejezetéből idézem. Így hangzik. János evangélium a 16. fejezetében mondja Jézus a 20. verstől a 22. versig. Tehát 16. fejezetben a 20-tól a 22. verset olvasom. Bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ki, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. Az asszony, amikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De amikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra az öröm miatt, hogy ember születette világra. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Megállnék egy kicsit az elejénél, a 20. versnél, miért mondta Jézus, hogy sírtok és jajgattok ti. Itt nem egyszerűen az Isten népének az elnyomatására utal, úgy gondolom, hanem mindenek előtt arra, hogy a megsokasodó bűn, amiről egyértelműen beszél az egész Szentírás Jézus eljövetel előtt, az nyomja minden igazság szerető, ember szerető és Isten szerető ember lelkét. Ugye a Biblia azt mondja, hogy akik igazán szeretik az Istent és embertársaikat, és értik az Isten erkölcsi törvényét, és látják az attól való borzalmas elhajlások mértékét, azok majd nyögnek és sóhajtanak az utálatosságok miatt, amelyek mindenütt történnek. Nyilván erre is vonatkozik ezt, hogy a sírtuk és jajgattuk, a világ pedig örül, még sokan gondtalanul örülnek,
De utána azt mondja, hogy azoknak a szomorúsága, akik nem úsznak együtt az árral, akiknek a lelkét gyötri az emberiség elfajulása sok-sok tekintetben, azoknak a szomorúsága örömre fordul. És ekkor mondja Jézus ezt a hasonlatot, hogy hogy fordul örömre. Úgy fordul örömre, mint mikor egy vajúdó asszony is egy kis szorongás van a lelkében, ugye, vagy aggodalomban van, mert eljött az ő órája, és tudja, hogy ez komoly fájdalmak és kockázatok, de amikor megszületett a gyermek, nem emlékszik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. És akkor Jézus félreérthetetlen azonosítja, azt mondja, amikor ismét megláttok engem, akkor nektek is örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi a ti örömötöket. Tehát akkor világos, hogy a nagy profétikus beszédében mit értett Jézus azon, hogy a vajúdási fájdalmak kezdetei ezek. Nagyon fontos meghatározás, és tudjuk a természetből, ugye a hasonlatból egyértelműen következik, ha a vajúdási fájdalmak elindulnak, akkor ugyanitt lehetnek még hézagok, vagy kihagyások, vagy lassulások, de végül a szülés be fog következni. Elindult egy olyan folyamat, ami nem fog megállni. És Jézus ezzel érzékeltette, hogy nekünk nem csak a legvégén kell felkapni a fejünket, hanem azt mondta, amikor ezek kezdenek meglenni, amikor a vajúdási fájdalmak kezdeteit felismeritek, akkor egyenesedjetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti szabadulásotok. És kedves testvérem, szeretném feltenni nektek ezt a kérdést, hogy vajon túl vagyunk ezen a kezdeten, vagy hol tudjuk betájolni magunkat. Vajúdási fájdalmak kezdeteit, amiről Jézus beszélt, és hogy ezek kezdenek meglenni, amik majd igazán monumentális méretben közvetlen Jézus megjelenés előtt sűrűsödnek meg és sokasodnak, de hogy ezek kezdenek meglenni. Ilyen jellemző az is, amikor azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, és a tenger és a hab zúgni fog szó szerint és átvitt értelemben, és az embereket kétség fogja el, népeket fog el a kétség. Én azt hiszem, hogy elgondolkozhatunk egy kicsit, mert Jézus nem mondott 2000 év távolából ennél konkrétabbat, de mégis nagyon egyértelműt mondott, és kötelességünké tette, hogy gondolkozzunk és azonosítsunk. Tehát a Bibliában ugye félreérthetetlenül olvassuk, hogy a pontos idejét Jézus eljövetelének senki nem tudhatja. Ugye azt a napot, azt az órát senki nem tudja. Az is ismerős számunkra, hogy viszont a végidő korszaka kezdetét kijelöli a Szentírás. Ugye a háromszoros fontos idői proféciával ezt megteszi, de ez csak a végidő korszakának a kezdete, a vége pedig nyitva van, hagyva. De a végidő korszakán belül is van egy időszak, amit Jézus azt mondja, hogy akik gondolkoznak, akik az ő igényére figyelnek, azoknak el kell különíteni, fel kell ismerni, hogy ezek most kezdenek meglenni, ez most a vajúdási fájdalmaknak a kezdete. És milyen szeretettel mondta Jézus azt, hogy azért meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt azonnal a vég, de már a vajúdási fájdalmak kezdete. És ahogy ezek kezdenek meglenni, azonnal változzon a magatartásotok. Azonnal fel kell kapni a fejeteket. Beszél a Szentírás arról is, hogy ebben a kritikus, a végidőnek is a végső kritikus szakaszában mind jobban felerősödik, bár az egész végidőben érvényesül. Isten angyalainak az a munkája, amit így jellemez Jelenések könyve 7. fejezetében, hogy Isten parancsot ad az ő angyalainak, hogy tartsák, fogják vissza a szeleket. Ugye, ami a bűn miatt felhalmozódott pusztító erőket jelképezi, ugye ezt nem Isten okozza, ez az emberi következmények, de az Isten parancsot ad az angyalainak, hogy tartsák vissza, amíg ő oltalon alá nem helyezi mindazokat, akik készek az ő kegyelmű üzenetét elfogadni. Ugye erről van szó Jelenések könyve 7. fejezetében. Nos, én azt hiszem, hogy ezt is komolyan vehetjük, hogy amikor ezek kezdenek meglenni, amikor a vajúdási fájdalmak elindulnak, attól kezdve lesz rendkívüli jelentőségű az angyaloknak a szeleket féken tartó munkája. Tehát még egyszer mondom, hogy Jézus nem azt mondta nekünk, hogy azért ismerjétek fel a vajúdási fájdalmak kezdetét, hogy kezdjetek rémüldözni vagy rémisztgetni a világot. Nem ezt mondta Jézus, mert még milyen szeretettel hozzátett, hogy éppen, hogy meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt rögtön a vég,
És még figyelmeztetett arra, hogy itt még nem mindent azt predesztinál, hogy mennyire beérett a bűn a földön, vagy hogy mennyire fölgyorsulnak folyamatok, mert még itt számolni kell a szeleket féken tartó angyaloknak a munkájával is. De valami magatartás változásnak lenni kell. Nem a félelemnek kell meglepni bennünket, hanem valami egész másnak is. Én erre ezt szeretném majd világossá tenni, hogy hogy érthetjük meg ezt. De még visszatérnék oda, hogy azonosíthatjuk ezt, hogy mikor van a vajódási fájdalma kezdete, vagy hogy mi van az, amikor ezek kezdenek meg lenni. És sokszor próbálkoztunk ezzel, töprengtünk, hogy vajon nem a 60-as évek, múlt század 60-as éveinek a végétől kell ezt számítani. Ugye akkor kezdtek az emberek világméretű katasztrófa lehetőségéről beszélni. Akkor jelent meg a Római Klub jelentése, a növekedés határai, a Római Tudós Klubé. Tehát akkor kezdtek az emberek szóba állni azzal, hogy itt nem a diadalmas evolúciónak a távlatai vannak csak, ugye, hogy az ember annyira civilizálja, technizálja, hogy teljesen megoldja a természet minden fenyegetését, és teljesen a maga kényelme szerint berendezi a világot, hanem itt nagyon veszélyes folyamatokkal kell számolni, és ezek felelősséget kell, hogy ébresztenek. De azért elgondolkozhatunk azon, hogy nem az a bizonyos 2001. szeptember 11-ét lehet esetleg még inkább azonosítani a vajódási fájdalma kezdetével, vagy pedig azzal, hogy ezek kezdenek meglenni. Mert gondolkozunk csak el azon, hogy Jézus mivel jellemezte, hogy az ő eljövetele előtti világnak mi lesz az egyik legfőbb ismertető jele. Ugye azt mondta, olyan lesz, mint a Noé napjai, amiről az van megírva, hogy betelik a föld erőszakkal. Ekkor történt egy olyan cselekmény, ugye, egy hadüzenet a szélsőséges iszlám részéről a világ most már úgy tűnt, hogy szinte versenytárs nélkül legerősebb államának, ami aztán elindította a terrorizmus elleni küzdelmet, és azzal párhuzamosan a féktelen erőszaknak a növekedését, ami azóta hihetetlenül sokasodik és bonyolítja tovább a folyamatokat. Emlékszem, én éppen úton voltam valahova vidékre azon a bizonyos szeptember 11-én, és lerobbant a kocsink, és megálltunk egy benzinkútnál, és ott hívott föl oda, ahova igyekeztem kisújszállásról egy hölgy, az ottani bibliakör résztvevője, és ő mondta, hogy mi történt, tőle tudtuk meg, mert neki meg a testvére Washingtonban él, a Pentagon közelében. És bár ő még nem volt olyan mélyen biblia ismerő, mégis úgy ösztönösen ez csúszott ki a száján, azt mondta, ezután már semmi sem lesz úgy, ahogy ezelőtt volt. És ez az ösztönös megjegyzés, vagy amit lehet, hogy ő is másoktól hallotta, vagy az első ösztönös érzése volt az embereknek, mert ez tényleg hallatlan dolog, szóval ilyen nem történt, ugye, egy ilyen típusú hadüzenet. És valóban azt mondhatjuk, azóta semmi sincs úgy, mint az előtt volt. És most pedig nem tudom, valaki más is olvasta-e az újságban, de egyik napilapnak egy ilyen kis kommentár rovatában valaki azt mondta, hogy ez a legutóbbi borzalmas ázsiai tragédia, azt mondta, ez a természet szeptember 11-éje. Ez most a természet oldaláról egy hasonló jelzés és hasonló figyelmeztetés. Fogalmam sincs, hogy az illető pontosan mire gondolt, egyáltalán nem vallásos jelleggel tette ezt, csak egyszerűen az emberek ösztönösen érzik, hogy elindulnak olyan folyamatok, ami után tényleg úgy tűnik, hogy semmi se lesz ezután úgy, mint az előtt volt. És megjelent egy cikk a múlt héten, ebből is szeretnék csak egy pár sort idézni. Még magyar folyóiratban ilyet is olvashattunk, szintén nem kifejezetten vallásos jelleggel, de azért hadd idézem. Így kezdődik szintén egy ilyen meditációs cikk. Ez most január 28-án jelent meg. Azt mondja, és idézi a Bibliából, és megtelt a föld erőszakoskodással. Megbánta azért az Úr, hogy teremtette az embert, és bánkódik az ő szívében. Azután a vizek felette igen nagy erőt vettek a földön. Tehát ugye Mózes első könyvéből idézi be ezeket a cikk. És azt mondja, hogy a vízözön előtt ez volt, hogy betelt a föld erőszakkal. Aztán végül az lett, hogy Isten bánkódott a szívében mindenfel, és végül a vizek felette nagy erőt vettek, és utána ezt írja. Akár hiszünk, akár nem a feljebb valóban, a párhuzam maga magát kínálja. Az erőszak Ugandától

Betelik a föld erőszakkal, és kezd a tenger is a habzúgni, és minden felfordulni. És azt mondhatjuk, hogy azóta sokasodik az a folyamat is, amiről szintén Jézus beszélt, hogy az ő eljövetele előtti világ hasonló lesz Lót napjaihoz. És tudjuk, hogy a Lót miről, nem Lót története mihez kapcsolódik, Sodoma Gomora történetéhez, azt is tudjuk, mit szoktak az emberek sodomitizmusnak hívni. Azt is tudjuk, hogy ezzel a jelenséggel az erőszak elhatalmasodása menthetetlenül együtt jár szintén. És a kegyetlenség és az elfajulás elhatalmasodása. Akármennyire ugye már áldozatai vannak ennek a társadalmi öngerjesztő folyamatnak, és nem egyszerűen az ítélkezés álláspontjából akarunk szólni, de ha maga, hogy a jelenség tragikus az emberiségre és a jövőjére nézve, az nem kétséges. Tehát azt mondhatjuk, hogy elgondolkoztató, hogy hol kell meghúznunk a határt. Nyilván nem egy kardinális dogmatikai kérdése ez, és nem kell egyszer s mindenkorra leszökezni, de Jézus mindenképpen arra késztet bennünket, hogy van egy kezdete a hajódási fájdalmatnak, és azt mondtam, hogy ezek kezdenek meglenni. És ez rendkívül fontos, hogy mi ezen gondolkozzuk és keressük. Nyugodtan mondhatjuk, hogy azóta a bizonyos 2001. szeptember 11-e óta a társadalomban is elindultak az erőszak elhatalmasodása, és a természetvilágában is hihetetlen meredeken megy fölfelé a görbe a gyakoriságot, a tragikusságot illetően, és nekünk igencsak el kell gondolkoznunk. Most azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mire utalt, amikor Jézus azt mondta, hogy egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget a ti szabadulásotok. Közben még azért talán azt is megjegyezném, hogy a felgyorsuló folyamatok között arra is felfigyelhetünk, amit a Timóteushoz írt második levélben olvasunk, hogy azok a tömegek, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, végidőben egyszer csak felveszik magukra a kegyesség látszatát. És gondoljunk arra, hogy az úgynevezett vallásos jobboldalnak a harcias előretörése és követelő fellépése a társadalmak, hát hogy így mondjam, vallás erkölcsi felügyelet alá helyezésére, ez hihetetlenül felerősödött. Ugye a legutóbbi amerikai elnök választás egyértelműen hatalmasan elbillentette a mérleget ebbe az irányba, és ennek a kihatásai csak időkérdése, hogy tovább erősíteni fogják a hasonló európai folyamatokat is. Ugye azt mondta Bush elnök a megválasztása után, a választók világosan megmondták, mit akarnak, és ezt gondolom mindenki olvasta, hogy az úgynevezett erkölcsi többség vallásos jobboldal segítette őt az elnöki székbe. Azt mondta, politikai tőkét nyertem, és szándékomban áll ezt beváltani. Mikor, ha nem most, ez az én stílusom. Elég kihívó és elég határozott megjegyzés, hogy ezek a vallásos erők juttatták hatalomba, és most ő ezt a tőkét be fogja váltani. Tehát itt, ha drámai változások fognak következni ebben a tekintetben, de megint csak vigasztalásul mondom, még mindig létezik a szeleket visszatartó angyalok munkája, amiért bizony okunk van könyörögni. Engem mindig nagyon rosszul érint, ha valaki azt mondja, ó, hát miért kéne a szeleket visszatartó angyalok munkájáért imádkozni, hát már csak jöjjön minél előbb Jézus. Ebben ez kettőt fejez ki, egy elbizakodottságot, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi készen vagyunk, azt, mintha elvégeztük volna az evangélium hirdetés munkáját, és közönyt és részvétlenséget a veszendő hatalmas embertömegek iránt. A Jóisten nem így gondolkozik, mert ő azt mondja, hogy ő, az ő angyalainak parancsolt, hogy tartsák vissza a szeleket, míg el nem pecsételjük, oltalom alá nem helyezzük, ami Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És Isten megígérte, hogy egy bizonyságú, tehát lelkismerve világító erővel kell egy hatalmas evangélium hirdetésnek még kibontakozni, hogy emberekhez, minden emberhez jusson. Ugye, hogy hangsúlyozza a Biblia, minden ágazathoz, nyelvhez, néphez, nem akármilyen kis eseménynek kell lennie, amely még minden embernek lehetőséget kínál a menedékre. Tehát igenis az a kötelességünk mindezeknek a tudatában, hogy a szeleket visszatartó angyalok munkájáért imádkozzunk, együtt érezve az emberiséggel, és tudva a saját készületlenségünket. És ha ezeket mind meggondoltuk, akkor még egyszer felteszem tehát a kérdést, mit jelent az, hogy egyenesedjetek föl, emeljétek föl a ti helyeteket, mert elközelget a ti szabadulásotok? Egy nagyon fontos dologra figyelmeztet bennünket. A legelső mondani valója az, hogy ébredjünk föl. Hogy jellemezte Jézus eljövetel előtt, mi lesz még a benne bízó hívó néppel is? A tíz szűz példázatára gondoljunk. Mind a

annyian elszúnyadtak és elaludtak. Ezzel Jézus azt mondta, hogy az ő második adventjéhez közeledve töretlenül a tökéletes hívbeli magatartást nem fogja megtartani még az ő hívő népe sem, meg maradék egyháza sem, hanem mindannyian elszúnyadnak és aludnak. Tehát akkor ez a hasonlat, hogy egyenesedjetek föl és emeljétek fel a fejeteket, legegyszerűbben és alapfokon mit mond? Azt, hogy ébredjetek föl. Azt, hogy nem lehet tovább ebbe a lelki testvetségbe is álomban maradni. Szeretnék olvasni néhány sort Ellen Gould-White-tól a bizonyságtételek első kötetéből, ahol nagyon egyszerű szavakkal, de ma nagyon időszerűvel vált szavakkal a következőt írja. Isten népének meg kell szívlelnie a figyelmeztetést, és fel kell ismernie az idők jeleit. Krisztus jövetelének jelei túl világosak ahhoz, hogy kételkedjünk bennük. E dolgok fényénél az igazság minden hitvallójának erőteljes igehirdetővé kellene lennie. Isten mindenkit felhív, mind a lelkészeket, mind a gyülekezet tagjait, ébredjenek. Az egész mennyben lázas tevékenység folyik. A világtörténelem hatalmas léptekkel közeledik a végéhez. Az utolsó idők veszedelmei között élünk. Nagy veszedelmek küszöbén állunk, és mi mégis alszunk. Ijesztő ez a tétlenség, a buzgalomnak ez a hiánya Isten ügyében. És most jön egy különleges mondat. Ez a halálszerű álom Sátántól ered. Micsoda kifejezés, a halálszerű álom, hogy mindnyájan elszúnyadtak és aludtak. Azután azt írja, láttam, hogy Isten népe valamilyen változásra vár, valamilyen kényszerítő hatalomra, hogy megragadja őket. Olyan néha, hogy ösztönösen is mondjuk magunk között, valaminek történnie kell, hogy Isten népe felébredjen. De nézzük csak meg, hogy folytatja. Azonban csalódni fognak, mert tévednek. Nekik kell a cselekvés mezejére lépniük, nekik kell megragadniuk a munkát, és buzgón kiáltaniuk Istenhez, hogy igazán megismerjék önmagukat. Az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy felrázzanak minket, és sürgessünk mindenkit, aki hajlandó meghallgatni, hogy fogadják be az evangéliumot. A föld aratása már csak nem érett. Szeretném megkérdezni, egyet tudunk érteni ezzel a mondattal, hogy az előttünk lejátszódó jelenetek elég hatalmasak ahhoz, hogy nem kívánhatunk ennél többet és nagyobbat, hogy fölébresszen. Nem? Nem igazságtalan lenne ezeknél többet és nagyobbat kívánni, hogy felébresztenek bennünket? Tehát elsődlegesen ezt jelenti, hogy egyáltalán ébredjünk föl. A másik hatalmas mondani valója pedig az, hogy ugye figyeljük meg a hasonlót, hogy egyenesedjetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelgett a ti szabadulásotok, hogy nem félni kell, a világért sem félni kell, hanem annak tudatosulnia, hogy az végső, csodálatos szabadítás közeledik, és most kell megértenie igazán Isten népének, hogy örömmondónak kell lennie. Mert van más reménysége, van más racionális reménysége a világnak, mint az isteni közbelépés. Hát nézzük végig, hogy hogyan értékelik szakemberek, szakértők a helyzetet, hogy ezt meg ezt kéne megváltoztatni, de ennek még ennyi százalékára se vagyunk képesek. Az egész erkölcsi gondolkozásnak kellene megváltozni, hatalmas társadalmi és politikai mozgásoknak, amire tulajdonképpen racionálisan nincs remény. És akkor milyen hatalmas dolog az, azt mondja az Isten népének, fel kell egyenesednie, és hirdetni az örömhírt, hogy mégis van remény, egyetlen egy remény. Engem mindig úgy elcsüggesztett, mikor azt hallottam még a Bibliát jobban ismerő emberektől is, hogy hát nem szeret az idők jeleiről hallani, mert akkor mindig fél, és őt elfogja a félelem. Hát így kell lenni, hogy a világot elfogja a félelem, az Isten népe meg legyen örömmondó. Emelje föl a fejét reménységgel, és mondja azt, hogy mégis van egyetlen remény. Úgy, ahogy mondja Ézsaiás könyve 40. fejezetében, hogy magas hegyre menj föl, és emeld fel a szódat hangosan, magasan, örömmondó nép, és mondd azt, hogy imhol Istenetek közeledik, és szabadításra jön. Beszéltem egy hasonló témáról valamelyik budapesti gyülekezetben, és odajött egy fiatal középiskolás fiú, és azt mondta, hogy hát ő most tanácsot kér, hogy milyen könyvet adjon egyik tanárának, mert ő teljesen nyíltan elkeseregte az órán, hogy hát ő a családjáért élt, a gyermekeiért, az unokáért, de most arra gondol, hogy jó, hogy ő meghal, és ő még talán még viszonylagos békességben végigéli ezt az életet, de mi lesz a gyerekeivel és az unokáival? És azt mondja, hogy milyen elkeseredettséggel mondta ezt az órán. És a fiatal középiskolás fiú azt mondta, hát én úgy érzem, nekem most lelkiismereti kötelességem valamit mondani neki, de mit milyen könyvet adjak, vagy mit mondjak neki? És ezzel a jelenséggel újra és újra, nap mint nap
fogunk találkozni, és számoljunk azzal, bár a Jóistennek a lelke vérzik ezekért a tragédiákért, és ahogy akkor bánkódott szívében a vízezőn után, ma is bánkódik és gyászolja ezeket a tragédiákat. De gondoljunk arra, hogy ugyanakkor olyan értelemben jóra tudja fordítani, hogy emberek felkapják a fejüket, és számolhatunk egy megnövekedett érdeklődéssel, számolhatunk egy megnövekedett megoldáskereséssel az emberek között. Mert ahogy ezek kezdenek meglenni, egyre több ember gondolkozik, és keresi, hogy hol van kiút, vagy hol van reménység. Itt van a kezemben egy meghívó, el is fogok menni szerdán este a Tudományos Akadémián, a természeti és ember okozta katasztrófák. Ugye az emberek érzik, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell, nem lehet túllépni rajtuk, és meg kell kérdeni, hogy természeti és ember okozta katasztrófák, és végig kell gondolni ezeket a kérdéseket minden oldalról. Szeretném mindnyájatokat bátorítani, hogy nekünk nem rémizgetni kell a világot, hogy itt a vég, és milyen jelek vannak, megrémül a világ magától, és éppen, hogy nem lát reménységet. Az Isten népének az a feladata, hogy reménységet adjon, hogy örömet mondjon, és olyan hitelesen tudja ezt képviselni a maga életével, hogy ez ne egy mitosznak hangzon, ez ne egy rémült emberek vigasztalgatásának hangozzék valami, ki tudja honnét előszedett vallásos hagyománnyal, vagy mitosztal, ami vagy igaz, vagy se, hanem legyen annak a népnek az élete, a magatartás olyan hiteles és olyan egyértelmű, hogy ennek a hitele legyen ennek az örömmondásnak. Komolyan tudják venni, hogy van mégis egyetlen megoldás és kiút. És végezetül szeretném hozzátenni, hogy azt is jelenti, hogy a személyes bizonyságtevés szolgálatának meg kell elevenedni közöttünk. Én mindig kétségbe esve tapasztalom, hogy kicsit úgy elkényelmesedtünk, ellustultunk, hogy mert valahogy úgy fogjuk föl, hogy az evangelizáció az evangelisták dolga, az előadás sorozatok dolga. Nagyon fontosak az előadás sorozatok, de nem győzöm hangsúlyozni, testvéreim, hogy a legfontosabb munka, a legszerte ágazóbb, a legtöbb embert elérő munka az egyes, őszintén megtért és az Isten igéjét értő és hívő keresztényeknek a saját természetes családi, rokoni és társadalmi közegükben való bizonyságtevés élettel és szóval. És erre valami óriási hangsúlynak kell esni. Ezt, hogy egyenesedjetek föl és emeljétek föl a ti kezeteket, fejeteket elközelget a ti szabadulásotok, ezt is jelenti. Szeretnék csak egy néhány sort olvasni befejezésül Ellen White Jézus élete című könyvéből, aki a következőket írja, megtaláltuk a Messiás című fejezetben. Vannak, akik egész életükön át vallják, hogy ismeri Krisztust, de nem tettek személyes erőfeszítést, hogy egyetlen lelket is az üdvözítőhöz vezessenek. Az egész munkát a prédikátorra hagyják, aki jól képzett lehet hivatását tekintve, mégsem végezheti el azt, amit Isten az egyház tagjaira bízott. Sokan rászorulnak a szerető keresztény szívek szolgálatára. Sokan tönkre mennek, akiket meg lehetett volna menteni, ha egyszerű szomszédaik személyes erőfeszítéseket tettek volna értük. Alig merem ezt a mondatot elolvasni, még inkább belegondolni, de azért még egyszer elolvasom. Sokan tönkre mennek, akiket meg lehetett volna menteni, ha egyszerű szomszédaik személyes erőfeszítéseket tettek volna értük. Sokan személyes elhívásra várnak. A családban, a szomszédságban, a városban, ahol élünk, van munkánk, amit misszionárusként végezhetünk Krisztusért. Ha keresztények vagyunk, ez a munka örömünkre lesz. És most jön megint egy mázsasúlyú mondat. Nem mondható el addig valakiről, hogy megtért, amíg nem születik meg benne a vágy, hogy másokkal is tudassa, milyen hű barátra talált Jézus Krisztusban. A megmentő és nő és megszentelő igazság nem zárható be a szívbe. Kedves testvérem, ez az oka annak, hogy szorgalmazzuk azoknak az imádkozó és dolgozó kisebb csoportoknak a létrejöttét, és még sokkal inkább fogjuk tenni ezt a közeljövőben, mert az alvásból segítenünk kell egymást kijönni, bátorítanunk kell egymást a közös imádság alkalmán, hogy megtanuljunk igazán imádkozni önmagunkért és másokért. Buzdítanunk kell egymást ezekben a kisebb közösségekben, megbeszélve a felmerülő kérdéseket és tanácsolva egymást, hogy ki a maga közvetlen környezetéért mit tehet. Ennélkül nem tudjuk betölteni a küldetésünket.
Tehát ez a felszólítás Jézusról, Jézus részéről, hogy amikor ezek kezdenek megrenni, akkor ti egyenesedjetek föl, és emeljétek föl a ti fejeteket, mert elközelget a ti szabadulásotok, a személyes ébredésünket és a munkának a hatalmas megújulását és kiterjedését egyaránt magában foglalja, és azt, hogy örömet kell mondani a rémüldözőknek, a kétségbeesetteknek, akik sohasem olvasták az írásban, hogy még azt mondja az ige, hogy azért még ne rémüljetek meg, mert nem mindjárt jön a vég. Így mondja Lukásnál, nem mindjárt jön a vég. És azt, hogy még ma létezik a szeleket féken tartó angyalok munkája. És hogy Isten el akar pecsételni, abszolút oltalom alá akar helyezni embereket, mindenkit, aki csak készséges ezt igényelni és elfogadni. A Jóisten őrizze meg az ő igéjét a szívünkbe, és segítsen meg, hogy a mi életünkben se legyen minden ezután úgy, ahogy eddig volt. Mert bizonyára nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy ez az idő eljött, hogy ezek kezdenek meglenni, a vajódási fájdalmak elindultak, és amikor ezek kezdenek meglenni, ami személyes ítéletünkben is, magatartásunkban is nagy változásoknak kell történni, így legyen. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és szeretnénk hálát mondani neked a reménységért, a szabadulás ígéretéért. És szeretnénk azt is megköszönni, hogy olyan egyértelműen igazítasz útba bennünket, hogy figyeljünk a vajudási fájdalmak kezdetére, hogy mikor kezdenek meglenni már, azonnal ébredjünk és lássunk feladatunkhoz, szolgálatunkhoz. Szerető jó Istenünk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Bocsásd meg a mi elalvásunkat, elkényelmesedésünket. És kérünk, segíts a halálszerű álomból fölébredni. És addunk, hogy megtaláljuk az érzékeny egyensúlyt, hogy ne rémüldözzünk, ne ijedezzünk, hanem inkább örömet mondjunk, és abszolút komolyan vegyük a készülést, és az evangéliumodnak a képviselését. Kérünk, Urunk, áldj meg minden jelenlévőt, vésd a Te ígédet a mi szívünkbe, és köszönjük, hogy nem sötétség van a látóhatárunkon, hanem a ma boldog reménység, a Jézus Krisztus örökre véglegesen szabadító eljövetele, az új ég és a új föld, amit Te teremtesz, Istenünk, amelyben igazság lakozik. Te könyörgünk, adj nekünk igazi ember szeretetet, a Te mentő szeretetedet, és add, hogy minden emberben értéket lássunk, és add, hogy érezzük, hogy nem csak önmagunkért, és nem csak Te érted, de érettük is, igazi teljes megtérésnek kell bekövetkezni az életünkben, és a megszentelt életnek kibontakozásának, hogy hitele legyen annak, amit képviselünk, hogy az emberek nem mesének tekintsék, amikor minden olyan hitelét vesztett, és semmiről se lehet tudni, hogy igaz vagy nem igaz. Add meg, Urunk, hogy lélekkel és erővel képviselhessük az egyetlen reménységet, a nagy örömhírt, Jézus szabadító megjelenését. Hallgass meg imádságunkat, és maradj mindannyiunkkal, kérünk, kegyelmedből. Amen.

0: Quel plaisir ce matin d'être parmi vous.
1: Ha jó Isten áldjon meg benneteket ezen a délelőttön.
0: Et de retrouver aussi Anna Maria comme traductrice.
1: És örülök, hogy újból én tolmácsolhatok neki. Örül.
0: Merci pour la belle musique.
1: Köszönetet mondunk a gyönyörű szép zenéért.
0: Pour le chant.
1: Az énekért.
0: Pour la fraternité.
1: A testvériségért.
0: Et aussi pour l'accueil.
1: És azért a fogadtatásért, amelyben részesítettek.
0: Là où je me déplace, c'est vraiment une richesse à chaque fois de rencontrer des frères et des sœurs et de partager vraiment le sabbat ensemble.
1: Ez mindig egy csodálatos gazdagságot ad az embernek, amikor találkozhat testvérekkel, és ez feltölti őt a szombat alkalmával.
0: Il y a ce texte de l'évangile de l'épître de Jean qui dit si notre cœur nous pose des problèmes, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait tout, et il voit tout.
1: Találhatunk az evangéliumban olyan kijelentést, amely azt mutatja, hogy bár azt gondoljuk, hogy sok minden nehézségünk van, de a Jóisten mindent sokkal jobban tud nálunk, és ismeri ezeket.
0: Nous vivons toutes sortes de catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des tornades, etc., etc.
1: Nagyon sok természeti katasztrófát kell átélnünk, különböző tornádókat, földrengéseket.
0: Mais nous vivons aussi des choses intérieures, des tempêtes intérieures.
1: De nem csak külső, hanem belső viharokat is átélünk.
0: Des problèmes qui parfois nous dévastent.
1: Olyan problémákkal találkozunk, amelyek tönkretesznek bennünket.
0: Des difficultés qui semblent insurmontables.
1: Olyan nehézségekkel találkozunk, amelyek olyanok, mint hogyha megmászhatatlanok lennének.
0: Des maladies qui nous tombent dessus alors que qu'on ne s'attendait pas.
1: Olyan betegségek érhetnek bennünket, amelyekkel nem tudunk megküzdeni.
0: À 48 ans, on perd son travail et on est au chômage et on sait très bien que ce sera très difficile de retrouver un autre travail.
1: És azt is tudjuk, hogy manapság gyakran előfordul, hogy az ember elveszíti a munkáját, és munkanélküli lesz, és nagyon nehéz újra munkába állni, és egy új munkát találni.
0: Des problèmes de famille.
1: Családi problémákkal találkozhatunk.
0: Des problèmes de couple.
1: Házastársi problémákkal találkozhatunk.
0: C'est le quotidien de chaque individu, et même des chrétiens, des adventistes.
1: Ez minden embernek a problémája, de nekünk, keresztényeknek és adventistáknak is.
0: Le texte de la Genèse nous dit que Dieu a créé à partir du chaos.
1: A Genesis azt mondja, hogy a Jóisten a káoszból teremtett.
0: Et le mot qui est utilisé dans l'original, c'est le tohu-bohu. C'est-à-dire, au départ, la terre était vraiment vide.
1: És amit olvashatunk a Héberben, hogy eredetileg a föld kies volt.
0: Et dans le texte de la Genèse, il est dit que la terre était dans un tohu-bohu, c'est-à-dire dans un état de chaos.
1: Tehát még egyszer, hogy kies volt a föld, amikor teremtette, mielőtt teremtette az embert.
0: Et c'est à partir du chaos, de ce tohu-bohu que Dieu a créé le monde.
1: És így teremtette Isten a világot.
0: Et je voudrais vous dire ce matin que même si dans nos intérieurs il y a le tohu-bohu, il y a le chaos souvent.
1: És bár gyakran azt érezzük, hogy a belsőnkben ott van ez a nagy káosz.
0: Il y a des problèmes qui semblent insurmontables, comme je l'ai dit.
1: Ahogy említettem, vannak olyan problémák, amelyekkel úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni.
0: Dieu est celui qui peut transformer toutes ces choses de manière positive pour chacun de ses enfants.
1: De Isten képes arra, hogy mindezt jóvá tegye minden gyermeke életében.
0: Quand il y a eu la catastrophe de Fukushima au Japon, il y a quelques années.
1: Amikor Japánban az a nagy katasztrófa volt pár évvel ezelőtt.
0: J'avais écrit à l'ambassadeur du Japon en Suisse au nom de l'Union.
1: Írtam a svájci nagykövetnek az evangélikus egy vagy az advent, bocsánat, az adventista egyház nevében.
0: Et je lui ai dit que l'église adventiste en Suisse priait pour son peuple.
1: És azt írtam, hogy az adventista egyház imádkozott a japán nemzetért.
0: et que l'Église adventiste était en empathie avec ce peuple qui a été éprouvé par cette grande catastrophe.
1: És azt írtam, hogy az adventista nép, az adventista egyház Svájcban együttérzett azokkal az emberekkel, akik ezt a szörnyűséget el kellett, hogy szenvedjék.
0: J'ai été surpris qu'il me réponde. Il m'a répondu quelques jours après.
1: Meglepődtem, hogy néhány nappal később válaszolt a levelemre.
0: Et il m'a dit, Monsieur le pasteur, merci beaucoup pour les prières de l'Église adventiste, qui est solidaire avec le peuple du Japon.
1: És ebben a levélben megköszönte azt az együttérzést, azt a szolidaritást, amelyet az adventista egyház érzett a japán emberekkel.
0: C'est important de savoir que d'autres personnes marchent à côté de nous pour nous soutenir.
1: Nagyon fontos azt éreznünk, hogy mindig van mellettünk ember is, aki támogat bennünket, aki segít számunkra.
0: Dans l'évangile de Marc au chapitre 7.
1: Márk evangéliumának 7. fejezetében.
0: À partir du verset 32.
1: A 32. verstől.
0: C'est un texte qui est très connu.
1: Ez egy nagyon ismert történet.
0: Jésus était là avec les disciples, il y avait aussi pas mal de personnes qui étaient présentes.
1: Jézus a tanítványaival töltötte az időt, és voltak más emberek is a.
0: Et le texte nous dit qu'on lui amena quelqu'un qui était sourd.
1: És azt olvashatjuk a szövegben, hogy oda vezettek hozzá egy olyan embert, aki süket volt.
0: Et qui avait de la peine à articuler.
1: És a beszéddel is komoly nehézségei voltak.
0: Et ces personnes ont demandé à Jésus de lui imposer les mains.
1: És azt kérték ezek az emberek, hogy tegye rá a kezét erre az emberre.
0: Ils sont venus avec une demande.
1: Egy kéréssel fordultak Jézushoz.
0: Et c'était une demande qui était une demande rapide.
1: És ez egy olyan kérés volt, ami gyorsan kellett volna, hogy teljesedjen.
0: Ils ont demandé à Jésus d'imposer les mains à cet handicapé.
1: Azt kérték, hogy ennek a siket embernek a fejére tegye rá a kezét.
0: Mais Jésus va pas le faire.
1: De Jézus nem ezt tette.
0: Jésus ne va pas écouter ce que la foule, ce que ces gens lui disaient.
1: Jézus nem hallgatta meg ezeket az embereket ilyen szempontból.
0: C'est vrai que c'était louable de lui imposer les mains, c'était une belle chose au fond.
1: Természetesen ez egy nagyon szép dolog lett volna, ha rögtön ráteszi a kezét.
0: Mais c'était pas le besoin réel de cet homme.
1: De ennek az embernek nem volt ez a, nem ez volt az igazi szükséglete.
0: Jésus a vu son besoin profond.
1: Jézus jobban látta a mély szükségletet.
0: Et le texte nous dit que Jésus va le prendre et va le conduire à l'écart.
1: És azt olvashatjuk, hogy Jézus elvezeti őt és kiviszi őt ebből a tömegből.
0: Jésus va l'éloigner de la foule.
1: Eltávolította őt ebből a sokaságból.
0: Jésus va l'éloigner de ces gens qui l'ont amené.
1: Eltávolította azoktól az emberektől, akik odavitték hozzá.
0: Parce que Jésus a vu que cet homme était dans un tohu-bohu intérieur.
1: Azért, mert látta Jézus, hogy ez az ember, ez a süket ember egy belső káoszban szenved.
0: Et que imposer les mains n'était pas suffisant.
1: És azt is tudta, hogy csak, hogy rátegye a kezét, az nem lett volna elegendő számára.
0: Et qu'il fallait entrer avec lui dans un accompagnement spirituel, dans une relation d'aide.
1: Hanem azt is tudta, hogy egy lelki kapcsolatba kell vele kerülnie, egy segítő kapcsolatot kell kialakítani vele.
0: Ça fait maintenant 30 ans que je suis pasteur.
1: Körülbelül 30 éve vagyok lelkész.
0: Et souvent j'ai vécu ce genre d'expérience.
1: És gyakran éltem át ilyen típusú tapasztalatot.
0: Il y a des gens qui viennent avec des demandes express.
1: Jönnek emberek express gyorsaságú kéréssel.
0: Et c'est des gens qui savent ce qu'il faut pour X, Y, Z. Ils disent, ah, il faut ci, il faut ceci, il faut cela dans les comités.
1: És ők mindig pontosan tudják, hogy kinek mire van szüksége, és ezt el is mondják.
0: Et au fond, on réalise après que c'était pas le besoin réel de ces personnes.
1: És aztán a végén rá kell jönni arra, hogy nem ez volt a valódi szükséglete annak az embernek, akit.
0: Quelqu'un qui a soif, vous pouvez lui donner vraiment des tonnes de biscuits, mais c'est pas son besoin. Son besoin c'est un verre d'eau.
1: Hogyha valaki szomjas, akkor adhatunk neki enni, de valójában nem ez az igazi szükséglete.
0: Quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui a besoin d'être accompagné, eh bien, ce n'est pas seulement lui imposer les mains rapidement.
1: Hogyha valaki azt szeretné, hogy meghallgassák őt, akkor nem az a feladat, hogy azonnal az ember rátegye a kezét.
0: Jézus va créer un espace de sécurité pour cet homme.
1: Azzal, hogy eltávolította Jézust innen, Jézus ezt az embert innen a tömegből egy biztonságos területet alakított ki a számára.
0: Un espace où cet homme pouvait se dire, où cet homme pouvait parler clairement de ses propres besoins, de toutes ces choses qui jusqu'à maintenant l'ont rendu sourd et muet.
1: Egy olyan területet tudott számára teremteni, ahol ez az ember meg tudott nyílni, és ahol ki tudta mondani azokat a problémáit, ami miatt süket, illetve nehezen beszélő lett.
0: Il y a des gens qui naissent sourds.
1: Vannak olyan emberek, akik már süketnek születnek.
0: Mais il y a d'autres qui le deviennent.
1: De vannak olyanok is, akik azzá válnak.
0: Et vous savez pourquoi?
1: És tudjátok, hogy miért?
0: Parce que ce sont des personnes qui ont fermé leurs oreilles pour ne pas écouter des messages contraignants, des messages négatifs, des insultes, des abus verbaux. Alors un jour, ils en ont ras-le-bol et ils ferment les oreilles.
1: Vannak olyan emberek, akik annyi szidalmat, annyi bántást, annyi szitkot hallanak, hogy egy idő után bezárják a fülüket, mert elegük van ezeknek a hallgatásából.
0: J'étais un jeune pasteur quand une sœur de l'église le samedi m'a dit: Pasteur, il faut venir nous visiter parce que mon mari, il devient malade. Il ne parle plus et il n'écoute plus.
1: Fiatal lelkész voltam, amikor egy feleség odajött hozzám, és azt kérte, hogy gyere el hozzánk, mert a férjem úgy tűnik, hogy már nem hall semmit, és nem is beszél.
0: Et je venais d'arriver dans cette église. Ça faisait seulement 15 jours que j'étais pasteur dans cette église.
1: És körülbelül két hete voltam csak lelkész abban a gyülekezetben.
0: Alors je suis allé les visiter.
1: Elmentem meglátogatni őket.
0: Et très vite, j'ai réalisé pourquoi cet homme était devenu sourd et pourquoi il ne parlait plus.
1: És nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy vajon miért nem beszél ez az ember és miért vált süketté.
0: Quand je suis arrivé, c'est la femme qui parlait tout.
1: Amikor megérkeztem, csak az asszony beszélt.
0: Qui coupait la parole à chaque fois.
1: Minden pillanatban belevágott a szavamba.
0: Elle savait tout.
1: Ő mindent tudott.
0: C'est elle qui parlait tout.
1: Ő mondott ki mindent.
0: Et surtout, elle dévalorisait cet homme, même devant moi.
1: És ami a legcsúnyább volt, hogy negatív dolgokat mondott erről az emberről, a férjéről előttem.
0: Quand chaque jour, dans notre couple, quand chaque jour, nos enfants entendent des messages négatifs, des messages contraignants, eh bien, un jour ou l'autre, petit à petit, devient sourd.
1: Hogyha a gyermekeink az otthonunkban negatív dolgokat hallanak tőlünk, hogyha bántó dolgokat hallanak, akkor előfordulhat, hogy ők is egyszer csak bezárják a fülüket.
0: Quand à chaque fois que quelqu'un ouvre la bouche, on lui dit, tu dis des bêtises.
1: Hogyha minden alkalom, amikor kinyitják a szájukat, azt mondjuk nekik, hogy butaságot mondasz.
0: C'est pas correct ce que tu dis.
1: Hogy nem korrekt, nem megfelelő, amit te mondasz.
0: Petit à petit, quel est le message qu'on lui fait, qu'on transmet, qu'il doit plus parler.
1: És ezáltal milyen üzenetet közvetítünk a számukra, azt, hogy jobb, hogyha nem beszélsz.
0: Et c'est ce qui est arrivé à cet homme.
1: És ez történt ezzel az emberrel is.
0: Et c'est pour ça que Jésus l'a pris à part, pour faire un accompagnement spirituel et aussi personnel avec lui.
1: És ezért vitte, ezért vitte el egy picit távolabb a sokaságtól ezt az embert, hogy egy lelki kapcsolatot építhessen ki vele.
0: L'Église Adventiste est appelée à accompagner les gens.
1: Az adventista egyház erre is lett elhivatva, hogy kísérje ezeket az embereket.
0: Et quelquefois, on ne peut pas arriver et commencer à déballer les doctrines tout de suite.
1: És amikor az ember kapcsolatba kerül egy emberrel, egy másik emberrel, egy adventista ember kapcsolatba kerül egy másik emberrel, akkor nem biztos, hogy úgy kell kezdeni, hogy rögtön a különböző dogmákat mondjuk el neki.
0: Les gens ont des besoins.
1: Az embereknek szükségleteik vannak.
0: Et je pense que nous devons aussi les accompagner pour que ces gens puissent trouver la sérénité personnelle et la sérénité en Dieu.
1: Hanem nekünk is előbb a szükségleteket kell meglátni az embereknél, és őket ebben segíteni az Isten segítségével.
0: Alors le verbe accompagner est très intéressant.
1: Az a szó, hogy kísérni, nagyon érdekes.
0: Le ak veut dire ad, veut dire vers, aller de l'avant.
1: Ez azt jelenti, hogy közeledni valakihez, valaki felé, elé menni.
0: C'est une dynamique, c'est l'idée d'être avec quelqu'un, de marcher avec quelqu'un.
1: Ez egy dinamikus mozgást jelent, amikor valakivel együtt megyünk, járunk.
0: De travailler ensemble.
1: Együtt dolgozunk vele.
0: N'est-ce pas là l'ambition de l'Église adventiste? De travailler avec les gens.
1: Nem ez az egyik küldetése az adventista egyháznak, hogy együtt legyünk ezekkel az emberekkel, hogy dolgozzunk velük.
0: D'œuvrer ensemble. Œuvrer veut dire travailler ensemble.
1: Hogy együtt munkálkodjunk velük.
0: Alors, maintenant, pagre. Le mot pagre veut dire, vient du latin, qui veut dire pain.
1: Le igen, pain. Tehát, hogy a kísérni szó a latin, tehát latinból jön, és a kenyér szónak a jelentése.
0: Dans le mot accompagner, il y a le mot pain, c'est-à-dire partager le pain ensemble.
1: Ami azt jelenti, hogy osszátok meg a kenyereiteket velük.
0: Et c'est vital pour la subsistance de l'homme de partager le pain ensemble.
1: És ez tart életben, amikor az ember meg tudja osztani a kenyerét más emberrel.
0: Et de faire un trajet vraiment commun.
1: És tényleg egy közös úton indulni vele.
0: Et c'est ce que Jésus va faire avec cet homme qui était sourd.
1: És ezt tette Jézus ezzel az emberrel, aki süket volt.
0: Jésus va créer cet espace de sécurité pour lui où il n'aura pas peur de parler et d'écouter.
1: És Jézus ezt a területet teremti meg számára azzal, hogy elviszi a sokaságtól egy olyan területet, ahol meg lehet őt hallgatni, ahol elmondhatja a problémáit.
0: Oh, il n'aura pas peur des jugements de valeur.
1: Ahol nem fog majd félni az ítélgetésektől, a bíráskodástól.
0: Où ses paroles ne seront pas disséquées, ne seront pas évaluées.
1: Ahol nem fogják a szavait kiforgatni.
0: Où il pourra être lui-même, enfin.
1: Ahol végre önmaga lehet.
0: Le texte dit que Jésus va mettre les doigts dans les oreilles.
1: Azt olvassuk a 33. versben, hogy Jézus az ujjait annak fülébe bocsátotta.
0: Drôle de thérapie, n'est-ce pas?
1: Ez egy kicsit furcsa terápiának tűnhet.
0: Si vous allez chez le médecin et commence vraiment à vous mettre les doigts dans les oreilles, vous serez un peu surpris.
1: Hogyha elmentek egy orvoshoz és ezt tenné veletek, akkor lehet, hogy egy kicsit meglepődnétek ettől.
0: Mais Jésus voulait lui dire par ce geste, par ce toucher, que cet homme pouvait commencer à ouvrir son intérieur pour pouvoir écouter ce que Jésus avait à lui dire.
1: De ezzel a mozdulattal Jézus azt a szerette volna kifejezni ennek az embernek, hogy megnyílhat számára és elmondhatja a belső problémáit.
0: Car ici tes paroles, eh bien, seront des paroles qui seront acceptées. Tes paroles seront des paroles qui seront valorisées.
1: Hogy azt is ki szerette volna fejezni, hogy azokat a dolgokat, amiket itt most elmondasz, azokat értékelni fogom, azokat komolyan fogom venni.
0: Avec moi, Jésus, tu peux avoir confiance.
1: Velem, Jézussal, teljes bizalommal beszélhetsz.
0: Vous savez, c'est difficile. Je vois que, comme je vous ai dit, je suis pasteur depuis 30 ans, il y a quand même dans nos églises et parfois dans nos familles une manière de se comporter qui pousse les autres à devenir sourds.
1: Mint említettem, körülbelül 30 éve vagyok lelkész, és sajnos az egyházban és családokban is sokszor találkoztam olyan esettel, amikor olyan inzultusok érik az embert, ami miatt süketté válik.
0: Et je dois moi-même aujourd'hui devant Dieu faire mon mea culpa.
1: És nekem is Isten előtt bocsánatot kell kérnem.
0: Quand j'étais un jeune pasteur, je voulais absolument, vraiment, quand je visitais les gens, leur dire tout ce que je savais.
1: Amikor fiatal lelkész voltam, és elmentem meglátogatni embereket, akkor azonnal el akartam nekik mindent mondani, amit tudtam.
0: Tout ce que j'avais étudié.
1: Mindazt, amit tanultam.
0: Je voulais impressionner les membres, impressionner les gens.
1: Nagy benyomást szerettem volna tenni az emberekre.
0: Jusqu'au jour où j'ai réalisé que je parlais beaucoup.
1: Mindaddig a napig, amíg rájöttem, hogy túl sokat beszélek.
0: Et que les gens ne pouvaient pas m'entendre, ne pouvaient pas me comprendre.
1: És hogy az emberek nem tudnak hallani engem, és nem tudnak megérteni engem.
0: Le Seigneur m'a montré que je devais plus écouter.
1: Azt tanultam meg, és azt mutatta meg nekem az Úr, hogy többet kellene hallgatnom.
0: Et que je ne devais pas avoir des jugements de valeur sur mes membres d'église.
1: És nem szabadna megítélnem embereket a gyülekezetemben.
0: Et que je devais créer des espaces de sécurité pour eux, pour qu'ils puissent être eux-mêmes.
1: És hogy olyan kis területeket kellene kialakítanom számukra, ahol ők megnyílhatnak és önmaguk lehetnének.
0: Aujourd'hui, dans les sciences sociales, quand un enfant est battu, on crée un espace de sécurité, on l'enlève de la famille.
1: Manapság, hogy a szociális munkában, hogyha egy embert, vagy hogyha egy gyereket bántalmaznak, akkor elveszik őt a családtól.
0: En Suisse, il y a beaucoup de foyers pour les femmes battues.
1: Svájcban nagyon sok olyan otthon van, ahol olyan nők vannak, akiket bántalmaztak.
0: Il y a même un foyer pour les hommes battus en Suisse, hein?
1: Még férfiak számára is van ilyen létesítmény.
0: Parce que on ne peut pas laisser les gens dans des endroits toxiques.
1: Mert nem szabad az embereket olyan környezetben tartani, amely mérgező számukra.
0: Parce que ces personnes qui restent dans ces endroits seront plus des êtres humains à part entière, seront des personnes qui ne parleront plus et qui ne pourront plus écouter et entendre.
1: Mert hogyha ilyen környezetben tartjuk ezeket az embereket és hagyjuk őket, akkor ők már nem lesznek igazi emberek.
0: Alors, dans la thérapie de Jésus, dans l'accompagnement de Jésus, il va prendre de la salive, va toucher aussi la langue de cette personne.
1: És utána azt írja a Biblia, és köpfén illett annak a nyelvét, ez franciául másképp hangzik, megérintette a nyelvét a saját nyálával.
0: Pourquoi je dis que cette personne avait eu des difficultés, des problèmes dans sa vie?
1: Miért volt ennek az embernek problémája az életben?
0: J'avais fait un stage un jour avec des personnes qui avaient eu des traumatismes dans les accidents de la route.
1: Volt, amikor egy olyan, tehát amikor olyan emberekkel dolgoztam, akik balesetben traumát éltek át.
0: C'était dans le cadre de mes études, donc je suis allé voir, et un des chocs, des traumatismes que les gens ont après un accident, c'est que les gens n'arrivent plus à parler.
1: És nagyon érdekes, hogy az egyik ilyen trauma, ami éri az embert egy baleset után, hogy nem tud beszélni.
0: Ou bien il parle, mais il articule difficilement.
1: Vagy nagyon nehezen tud beszélni, artikulálni.
0: Et tout traumatisme intérieur peut pousser quelqu'un à parler difficilement.
1: És minden belső trauma erre tudja az embert ösztönözni, illetve ezt tudja tenni az emberrel.
0: D'ailleurs, la science a découvert que les enfants qui bégayent souvent ont eu des légers traumatismes.
1: A tudomány azt állapította meg, hogy azok a gyermekek, akik dadognak, nagyon gyakran egy traumát éltek át.
0: Et là, Jésus va toucher avec sa salive la langue de cet homme.
1: És itt Jézus a nyálával érinti meg a másik embernek a nyelvét.
0: J'aime bien ce geste de Jésus parce que c'est le geste d'une maman.
1: Nagyon szeretem ezt a mozdulatát Jézusnak, mert ez ugyanaz a mozdulat, amit egy anya tesz.
0: Quand on était enfant et qu'on se faisait un mal quelque part, ma mère prenait un peu de salive et mettait sur le bobo et tout allait très bien après quoi.
1: Amikor pici voltam és megütöttem magam, illetve bármelyik testvérem ezt tette, akkor az édesanyánk nyállal próbálta ezt gyógyítani.
0: C'est pas seulement la salive, mais c'est le geste aussi de la maman qui permet à l'enfant tout d'un coup de se sentir en sécurité et rassuré.
1: Ez nem csak maga a nyál, tehát nem csak az eszköz, hanem az érintés, az a biztonságérzet, amit ilyenkor egy anya ad.
0: Pourquoi? Parce que l'enfant a eu peur.
1: És vajon miért? Azért, mert ilyenkor egy gyerek fél.
0: Et le geste et cette salive, c'est a une vertu curative chez l'enfant.
1: És ilyenkor ez a mozdulat, a nyál egy gyógyító mozdulat.
0: Vous voyez un peu le processus que Jésus emploie avec cet homme?
1: Látjátok ezt a folyamatot, amit Jézus tesz ezzel az emberrel?
0: Jésus crée un espace où l'homme pouvait être lui-même.
1: egy olyan helyet teremtenek az embernek, ahol önmaga lehet.
0: Où il serait loin de ces endroits toxiques.
1: Ahol el tud távolodni az ő mérgező környezetétől.
0: Et puis Jésus a un geste maternel, un geste de tendresse vis-à-vis de lui.
1: És ekkor egy ilyen anyai mozdulatot, egy lágy mozdulatot tesz az ember felé.
0: Parce que cet homme sûrement n'a pas eu beaucoup d'amour dans sa vie.
1: Mert valószínűleg ez az ember nem sok szeretetet kapott az életében.
0: Vous voyez à quel Dieu nous avons affaire, chers frères et sœurs, chers amis?
1: Kedves testvéreim, látjátok, hogy milyen Istennel van dolgunk.
0: Notre Dieu est un Dieu complet.
1: A mi Istenünk egy tökéletes Isten.
0: Notre Dieu peut vraiment créer quelque chose de magnifique à partir de nos tohu-bohu, à travers de nos chaos.
1: A jó Isten egy csodálatos dolgot tud teremteni, még a mi káoszunk belső összevisszaságunkból is.
0: Et quand dans Matthieu 28 il a dit, et voici je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, ce n'est pas seulement une promesse vaine.
1: És amikor azt mondja Isten, hogy a napok végezeteig mindig veletek leszek, akkor ez nem csak egy ilyen hiába való mondat.
0: Réellement, Jésus sera notre accompagnateur dans notre vie quotidienne.
1: Hanem valójában tényleg mindennapi kísérőnk lesz.
0: Il va marcher à côté de nous.
1: Mellettünk fog járni.
0: Il va nous toucher.
1: Minden alkalommal meg fogja.
0: Il va nous prendre par la main.
1: Érinteni, meg fogja a kezünket.
0: Et il va même partager le pain avec nous.
1: És a kenyerét is megosztja velünk.
0: Et après il est dit que Jésus va lever les yeux au ciel.
1: És aztán azt olvashatjuk, hogy Jézus föltekintett az égre.
0: Tout accompagnement spirituel, tout accompagnement vraiment a besoin d'avoir le tout autre vraiment dans l'accompagnement.
1: Minden egyes kísérésnek, minden egyes segítségnek muszáj, hogy egy felső segítség is legyen.
0: J'ai vu des pasteurs qui ont fait naufrage dans leur ministère pastoral parce qu'ils n'ont pas levé les yeux au ciel.
1: Nagyon sok olyan lelkészt ismertem, akik sajnos hajótörést szenvedtek azáltal, hogy nem emelték fel szemüket az Isten felé.
0: Ils ont mis en avant leur savoir.
1: Előtérbe helyezték a tudásukat.
0: Ils ont mis en avant leur technique.
1: Előtérbe helyezték a technikát.
0: Ils ont mis en avant leur stratégie.
1: Az ő technikájukat, az ő stratégiájukat.
0: C'est bien.
1: Ez mind jó.
0: Mais c'est pas complet.
1: De nem ez a teljes és tökéletes mód.
0: Si Dieu ne construit pas, eh bien, nous construisons en vain.
1: Hogyha Jézus, ha Isten nincs velünk, akkor homokra építünk.
0: Si Jésus n'est pas dans l'accompagnement que nous faisons avec une personne, notre accompagnement ne sera pas complet.
1: Hogyha Jézus nincs ott abban a segítségnyújtásban, abban a kíséretben, amit mi adunk, akkor ez semmi.
0: Je prie tous les jours pour que l'église adventiste lève les yeux au ciel.
1: Minden nap azért imádkozom, hogy az adventista egyház felemelje a szemét Istenhez.
0: Qu'elle soit pas pris vraiment dans les affaires seulement humaines et terrestres.
1: Hogy ne csak emberi és földi dolgokkal foglalkozzon.
0: Qu'elle puisse acquérir cette dimension spirituelle qui est si importante dans la guérison des cœurs.
1: Hogy elérje azt a lelki magasságot, amelyre szükség van ahhoz, hogy szíveket gyógyíthasson.
0: Après il y a un autre verbe, dans le grec le verbe est très fort. Il soupira.
1: Aztán azt olvassuk, hogy fohászkodott.
0: Mais dans le grec il est dit que Jésus aura un moment d'intense émotion.
1: A görögben azt olvashatjuk, hogy egy nagyon intenzív érzés volt ez.
0: Jésus va montrer à cet homme son empathie et son émotion pour lui.
1: Ekkor megmutatta Jézus ennek az embernek az ő együttérzését, az empátiáját.
0: Qu'est-ce que Jésus a voulu faire?
1: Jézus mit szeretett volna tenni?
0: Jésus a voulu montrer à cet homme que dans son humanité, lui Jésus, il pouvait vraiment vibrer avec lui.
1: Azt szerette volna Jézus megmutatni az embernek, hogy együtt tudott érezni, együtt tudott gondolkozni ezzel a másik emberrel.
0: Deux trois fois quand j'ai accompagné des personnes.
1: Két-három alkalommal, amikor elkísértem valakit.
0: J'ai vu que les oreilles n'étaient pas débouchées du tout.
1: Láttam, hogy ezeknek az embereknek nem volt bedugva a fülük.
0: Que la langue était vraiment amarrée, était muette.
1: Be volt dugva a fülük, és süketek és némák voltak.
0: Et vous savez ce que j'ai fait?
1: És tudjátok, hogy mit tettem?
0: J'ai dit à la personne, vous savez, vous pouvez y aller, moi aussi, j'ai eu vraiment des difficultés très graves dans ma vie.
1: És akkor elmondtam, hogy nekem is az én életemben is sok-sok probléma és nehézség volt.
0: Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez aller, vous pouvez lâcher prise.
1: És nyugodtan elengedheted magad, nyugodtan beszélhetsz.
0: Et à ce moment-là, les gens tout d'un coup ont pleuré et ont pu tout raconter, parler clairement.
1: És ekkor az emberek egyik pillanatra a másikra el tudták elengedni magukat, el tudtak kezdeni beszélni.
0: Et d'ailleurs, Jésus va lui dire, ouvre-toi, Ephata.
1: És azt írja az evangélium, hogy Ephata, azaz nyilatkozzál meg.
0: C'est-à-dire, ne reste pas bloqué dans tes émotions.
1: Azt jelenti, hogy ne maradj bezárt a te érzéseiddel.
0: Tous ces messages négatifs que tu as entendus, tous ces traumatismes que tu as eus, tous ces chaos dans tes émotions, tu ne dois plus avoir peur maintenant. Vas-y. Tu peux t'exprimer, tu peux dire ce que tu ressens.
1: Nyugodtan elmondhatod mindazt, ami benned van, most már nem kell félned, nem kell, hogy ez a trauma ott legyen rajtad.
0: Et je d'abord dit c'est pastoral. Quelquefois il y a des gens qui ont pleuré et après ont pu vraiment s'exprimer parce que je leur ai permis dans mon approche de dire ce qu'ils avaient vécu réellement.
1: És nagyon sokszor érzékeltem azt, és éltem át azt, hogy emberek sírtak, és utána meg tudtak nyílni, mert érezték azt a közeledést, azt a szeretetteli közeledést, amit feléjük nyújtottam.
0: Et le miracle est là. Il a dit que l'homme commença à parler clairement.
1: És azt olvashatjuk, hogy és azonnal megnyílt.

0: testvéreim, mi az, ami minket süketté tesz?
1: Qu'est-ce qui nous empêche de dire sincèrement?
0: Mi az, ami megakadályoz bennünket, hogy őszintén megnyilvánuljunk?
1: Je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, ce qui nous rend sourd, c'est des messages dévalorisants.
0: Amit a bevezetésben is elmondtam, ezek mind olyan szitkok, bántalmak.
1: Et on a fait en Europe et aussi aux États-Unis dans le monde adventiste un sondage qu'on a appelé Value Genesis. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce sondage.
0: Csináltunk egy olyan felmérést, amelynek ez volt a neve.
1: Alors, Value Genesis. C'est un sondage qui a été fait au niveau des jeunes.
0: Ezt a fiatalok körében tettük.
1: Et pourquoi de jeunes quittent l'église?
0: Hogy vajon miért hagyják el a fiatalok az egyházat?
1: Alors, on a eu les résultats.
0: Megkaptuk az eredményt.
1: Et j'étais dans la commission de la division quand on a eu les résultats.
0: És a divíziónak a bizottságában voltam, amikor megkaptuk ezt az eredményt.
1: Et ce sont ces résultats qui m'ont conforté à prêcher de cette manière.
0: Encore une fois.
1: Et ce sont les résultats de ce sondage qui m'ont vraiment encouragé à prêcher dans ce sens.
0: És ezek az eredmények voltak azok, amelyek ezek amik engem arra késztettek, hogy erről beszéljek.
1: Les jeunes ont dit ceci. Souvent, il y a un décalage entre ce que nous vivons dans la famille pendant la semaine et ce que nous vivons à l'église le jour du sabbat.
0: Sajnos azt mondták ezek a fiatalok, gyakran van egy nagy eltolódás, egy különbség a között, ahogy a mindennapjainkat éljük, és ahogy szombaton az egyházban, a gyülekezeteinkben viselkedünk.
1: Les parents, pendant la semaine, ont un certain comportement. Et tout d'un coup, à partir du vendredi soir, le comportement jusqu'au sabbat est diamétralement opposé.
0: És azt lehet látni, hogy a szülőknek van egyfajta viselkedése, egy héten át, de péntek este, amikor beköszönt a szombat, akkor szombat esteig egy teljesen más viselkedést vesznek föl.
1: Et souvent on est appelé à jouer un rôle, à faire de la figuration à l'église.
0: És gyakran ez arra készteti az embert, hogy egy képmutatást, egyfajta szerepjátékot kell majd játszani a gyülekezetben.
1: Et nous ne pouvons pas dire sincèrement ce que nous pensons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous.
0: És hogy nem mondhatjuk el őszintén, teljes szívből azt, amit igazán érzünk a szívünkben.
1: Ça c'est quelques résultats, mais je vais pas parler de ce sondage maintenant.
0: Természetesen most nem szeretném ezt a teljes felmérést elmondani, de például ez az egyik eredmény, amit hozott ez a felmérés.
1: C'est pour montrer que nos jeunes ne peuvent pas accepter cette hypocrisie bien souvent dans laquelle nous vivons nous les adultes.
0: Ez azt mutatja, hogy a mi fiataink nem tudják elfogadni, nem tudják elviselni ezt a fajta képmutatást, amelyben gyakran élünk.
1: Et je pense que nous devons humblement devant le Seigneur accepter aussi parfois nos erreurs.
0: És alázatosan kell kérnünk az Istent arra, hogy igenis felismerjük azokat a nehézségeket, azokat a hibáinkat, amelyekkel rendelkezünk.
1: Et lever les yeux au ciel.
0: Felemelte Jézus a szemét az égre.
1: Pour recevoir cette sagesse de Dieu pour l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes, de nos conjoints, de nos membres d'église.
0: És ugyanezt kell tenni nekünk is, hogy felemeljük a szemünket az égre, és azt a bölcsességet kapjuk, hogy a testvéreinket, a házastársainkat, a gyermekeinket Istenhez tudjuk vezetni.
1: Je prie pour que mon église puisse transmettre des messages positifs.
0: Azért imádkozom, hogy a gyülekezetünk, az egyházunk pozitív üzenetet tudjon közvetíteni.
1: Je rêve aussi que mon église puisse accompagner dans leurs besoins réels de contemporains.
0: És azért is imádkozom, hogy a mi egyházunk az igazi szükségleteiben tudja kísérni a kortársait.
1: Je prie le Seigneur pour qu'à l'intérieur de nos églises, chacun puisse se sentir vraiment à l'aise de dire ce qu'il vit dans sa famille, dans son travail, dans son couple.
0: És azért is imádkozom, hogy az egyházon belül, a gyülekezeten belül mindenki szabadon elmondhassa mindazokat a dolgokat, amelyeket átél, akár a saját életében, akár a család életében.
1: C'est en étant vrai devant le Seigneur que

0: pourront connaître la guérison.
1: És csak így tudjuk az igazi gyógyulást megismerni.
0: Quelle que soit la situation ce matin.
1: Bármilyen is ma délelőtt a helyzet itt.
0: Le Seigneur nous prend par la main et nous conduit à l'égard.
1: Az Isten megfogja a kezünket és félrevon.
0: Parce qu'il veut un cœur à cœur avec nous.
1: Mert mindannyiunkkal szeretne egy négy szem közti kapcsolatot.
0: Il veut nous parler et surtout il veut nous écouter, il veut nous toucher dans notre réalité profonde.
1: Mert szeretne hozzánk szólni, szeretne megszólítani bennünket, a teljes belső énünket akarja megfogni.
0: Il veut mettre ses doigts dans nos oreilles pour que nous puissions vraiment connaître cette petite révolution au niveau de l'entendement.
1: És szeretné az ujjait a fülünkbe bocsátani, hogy egy újjászületést élhessünk át abban, hogy meg tudjunk nyilatkozni.
0: Et c'est jusqu'à maintenant notre langage, notre message n'était pas bien élaboré.
1: És hogyha eddig nem volt megfelelő a mi üzenetünk vagy szavunk.
0: Dans un geste maternel, eh bien, il nous touche la langue.
1: Egy anyai mozdulattal ő megérinti a mi nyelvünket.
0: Dans le langage hébraïque, la salive veut également dire le souffle.
1: A héberben a nyál az a lehelletet is jelenti.
0: Dieu a créé par son souffle.
1: Isten a lehellete által teremtett.
0: En nous touchant avec sa salive, ce matin Jésus nous recrée.
1: Azáltal, hogy megérint bennünket a nyálával, a lehelletével, azzal újjá akar bennünket teremteni ma délelőtt.
0: Et le souffle, vraiment un souffle de vie.
1: Az életnek a lehelletével.
0: Ce que je souhaite, c'est que les sourds puissent mieux entendre.
1: Azt kívánom, hogy a süketek jobban hallhassanak.
0: Et que ceux qui n'ont pas la possibilité de parler puissent vraiment rencontrer cet accompagnement pour que ces gens puissent se dire et se parler et parler sincèrement de ce qu'ils vivent.
1: És azt is kívánom, hogy mindazok, akik nem tudnak beszélni, találkozzanak olyanokkal, olyan kísérőkkel, amelyek által, akik által megnyílhat a szájuk és beszélni tudnak őszintén.
0: Et que le Seigneur nous aide dans ce cheminement.
1: És hogy az Isten segítsen bennünket mindenben. Amen. Amen.
2: Igen, hirdetésünk végén keressük meg a 327-es számú éneket, és a 327-es ének első három versét énekeljük el, majd imádság után pedig a negyediket.

0: Boruljunk le imádkozni.
1: Hát, hogy Atyádra Père, merci pour cette église.
2: Istenünk, édesanyánk, édesatyánk, köszönetet mondunk neked ezért a gyülekezetért.
1: Merci pour ces prières, merci pour ces chants.
2: Köszönetet mondunk az imádságokért, az énekekért.
1: Et merci pour ces femmes, pour ces hommes qui sont des frères et des sœurs.
2: És köszönetet mondunk azokért a nőkért és férfiakért, akik a mi testvéreink.
1: Et ce matin, je voudrais aussi te remercier pour ces enfants qui sont là, pour ces jeunes.
2: És ezen a délelőttön köszönetet szeretnénk mondani azokért a gyermekekért, azokért a fiatalokért is, akik
1: qui donnent de leur talent pour la communauté.
2: Akik a tehetségüket adják a gyülekezetnek.
1: Je te prie aussi pour les parents, pour les adultes.
2: A felnőttekért, a szülőkért is.
1: Pour les grands-parents.
2: A nagyszülőkért is.
1: Afin qu'ensemble nous puissions être sur la route de l'éternité.
2: Azért, hogy együtt mehessünk majd az örökké valóság felé.
1: Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre compte et aussi prendre en compte nos fragilités.
2: Segíts bennünket, Istenünk.
1: Aide-nous aussi à voir les besoins réels dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants.
2: Hogy meglássuk az igazi szükségleteket, ami házastársainknál, a gyermekeinknél, a családunkban.
1: Aide-nous à ne pas avoir un esprit de préjugé, mais un esprit d'amour.
2: Add kérlek, hogy ne előítélettel nézzük az embereket, hanem szeretettel.
1: Et aussi aide-nous à écouter les autres avec attention, avec empathie, avec amour.
2: És segíts kérlek, hogy odafigyeléssel, empátiával, szeretettel figyeljünk másokra.
1: Nous te remercions parce que ce matin tu veux déboucher nos oreilles.
2: És köszönetet mondunk neked, mert a ma délelőttön meg akartad nyitni a mi füleinket.
1: Pour que nous puissions réellement te comprendre et comprendre les messages de ta parole.
2: Hogy mi igazán megérthessünk téged és a te igédnek az üzenetét.
1: Merci parce que tu vas toucher aussi notre bouche.
2: Köszönetet mondunk azért is, mert megérinted a mi nyelvünket is.
1: Pour que nos messages soient des messages valorisants, des messages d'espérance autour de nous.
2: Azért, hogy a mi üzenetünk a remény üzenete lehessen.
1: Bénis encore une fois cette communauté et afin qu'elle puisse avancer jour après jour avec Jésus.
2: És kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek az előre menetelét is segíts, hogy Jézussal együtt tudjon majd járni napról napra.
1: S'il y a des personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent plus à parler, qui n'arrivent plus à entendre.
2: És hogyha vannak olyan emberek, akik nem tudnak beszélni, vagy akik nem tudnak hallani.
1: Qu'elle puisse sentir que Jésus les aime et que vraiment Jésus va faire un chemin dans leur vie.
2: És bárcsak ők megláthatnák azt, hogy Jézusnak van segítő keze, és meg tudja nyitni az ő fülüket és szájukat, és velük lesz az ő útjukon.
1: Et qu'elle puisse trouver aussi d'autres personnes qui pourraient les aider, les prendre à l'écart pour les aider à mieux s'entendre et s'écouter.
2: És bárcsak találna olyan embereket is, akik segítenének nekik, és elvinnék őt egy félreeső helyre, ahol meg tud majd nyílni.
1: Encore une fois, je te prie pour cette journée de sabbat, pour qu'elle soit vraiment une journée de partage et de joie.
2: És még egyszer szeretnénk megköszönni ezt a szombatnapot, hogy ez az örömnapja.
1: Au nom de Jésus, amen.
2: Jézus Krisztus nevében. Amen.
3: Amen.
0: Imádság után a megkezdett 327-es ének utolsó énekét, a negyedik verset énekeljük.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Szentírás Péter apostol első levelénél, és az 5. fejezetben a 6-tól a 9. verseket szeretném alapigeként felolvasni. Tehát Péter apostol első levele, 5. fejezetében a 6-tól a 9. versek a következőképpen hangzanak. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok. Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Kedves gyülekezet, ez a gondolatmenet azzal a felszólítással kezdődik, hogy alázzátok meg magatokat. Itt, amikor azt olvassuk, hogy alázzátok meg magatokat, akkor emögött az a kifejezés van, hogy tegyétek magatokat alacsonnyá, szálljatok alá, legyetek egyenlővé a síksággal, ugyanez a kép van itt, mint talán emlékszünk rá is a Jász könyvében is, amikor szó van arról, hogy a messiás útkészítésekor, ugye a hegyek és a hegyek szálljanak alá, egyenesedjen ki a síkság és a magasság. És itt is ugyanez a kép jelenik meg az alázattal kapcsolatban, hogy az ember legyen alacsonyá a saját szemei előtt. Figyeljük meg, hogy ebben a megközelítésben az apostol azt mondja, hogy alázzuk meg magunkat. Tehát mi legyünk azok, akik saját magunkat megalázzuk. Most ebből a szempontból egy kicsit jó végig gondolni az életfelfogásunkat, meg a dolgainkat, hogy ha azt végigvennénk, hogy mi az életben kiket szerettünk volna megalázni, vagy kiket aláztunk meg, hogy ott kik vannak úgy nagyobb számosságban? Más emberek, vagy saját magunk? Ugye az ember az olyan, hogy a másik embert szeretné inkább megalázni. Másik embert szeretné alázatra juttatni, és egyenlővé tenni a földdel. Ugye az embernek ilyen az életfelfogása, mert a természetünkből ez fakad. Onnantól kezdve, hogy Ádám és Éva elkövették az első bűnt, onnantól kezdve az emberi lélek gyökeresen megváltozott, és veleig megromlott. És az emberi lélekből, a maga természetességéből fakadóan már nem a szeretet jön ki, hanem a megmondás, az akaratérvényesítés, a másik fölé helyezkedés alapállása. És mindezt az ember úgy teszi, hogy azt gondolja magáról, hogy ez így jó, és ebben nincs is semmi probléma. Az ördög bennünket úgy ejt el, és úgy helyezkedik el az életünkben, úgy viszi bele az önzést az életünkbe, hogy mi arról úgy gondolkodunk, hogy ez helyes. Nagyon kevés ember van, akit ismerek, aki úgy önző, hogy azt mondja, hogy én önző vagyok, és ez így jó. De az emberek többsége mégiscsak önző. És ez azt jelenti, hogy az ördög becsap bennünket. Úgy csap be bennünket, hogy saját magunknak is más képet építünk fel önmagunkról, a saját motivációinkról, mint a valóságos. Az ember alapvetően nem alázatos. Az ember csak Isten közelében válik alázatossá, máskülönben lehetetlenség, hogy az ember alázatos legyen. Az Isten jelenlétében nem élő embereknek, figyeljük meg, hogy ez így van az élet legkisebb és legnagyobb kérdéseiben is, az Isten közelében nem élő embereknek mindig igazuk van. Ők azok, akik egyszerűen így fogják fel az életet. Isten jelenlétében viszont az igazság az Istené. Amikor Isten jelenlétébe kerülünk, akkor nem jelenik meg ez szempontként, hanem az jelenik meg, hogy Istené az igazság, és Istené a dicsőség. És amikor Isten közelébe jövünk, akkor elmúlik az a
belső vágyunk, hogy másokat oktassunk ki, és másoknak mondjuk meg azt, hogy mit is kellene csinálniuk, mert rájövünk arra, hogy a saját életünk vonatkozásában erre nagyon nagy szükségünk van. Az Isten az, aki minket erre megtanít. És az Isten közelében rájövünk arra, hogy Isten igazából azt szeretné, hogy mi az ő gyermekei szent életet éljünk, mi legyünk azok, akik az Istenre dicsőséget hozunk. Mi legyünk azok, akik a szeretet értékrendjét bemutatjuk, akik ezt képviseljük az emberek iránt. Rájövünk arra Isten közelében, hogy Isten bennünket nem használni akar. Annyi sokszor van úgy az életben, hogy ahogy kommunikálunk, beszélgetünk, akár családi körben, baráti társaságban, nagyon sokszor igaz munkahelyeken is, hogy az emberek használni akarják egymást, kihasználni, felhasználni saját céljaikra. És aztán ezt az ember vagy érzi, és akkor vagy ellenáll ennek, vagy nem, vagy pedig nem is érzi, és aztán csavarják a sorsunkat más emberek az ujjaik között. Isten azonban soha nem akar bennünket használni. Ő bennünket szeret, ő bennünket építeni szeretne. Bennünket Isten nem a saját céljaira teremtett, nekünk van szükségünk az Istenre. Nekünk van szükségünk az Istenre. És hogyha mi erre a szükségünkre a maga mélységében rádöbbenünk, akkor önként adjuk át magunkat annak, hogy az Isten ténylegesen használjon minket az ő céljaira, és ne a mi céljaink legyenek az elsődlegesek. Isten soha nem akar bennünket felhasználni a céljaira. Ahogyan olvassuk egy alkalommal Lukács evangéliuma 10. fejezetének a 20. versében, mikor Jézus kiküldi a 70 tanítványt, és aztán visszajönnek azok lelkesen, beszámolnak arról, hogy hát képzeljétek, még az ördögi lelkek is engedtek nekünk, és olyan csodákat tettünk, amikről álmodni sem gondoltunk volna korábban, akkor Jézus ezekkel a szavakkal teszi helyre a lelkesedésüket, hogy de azon ne örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek, hanem inkább azon örüljetek, hogy a ti neveitek fel vannak írva a mennyben. Az emberi lélek az olyan, hogy sikerre törekszik, eredményekre törekszik, és amikor ezek megvannak, akkor gondolja azt, hogy rendben vannak a dolgok. És Isten pedig azt mondja, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy vigyázzatok, hogyha ezen szeretnétek mérni a hiteteket, a dolgaitokat, az életeteket, akkor félrementek. Azt mondta, hogy ne azon örüljetek, hogy a lelkek nektek engednek. Hát nyilván örüljünk annak, hogyha a lelkek engednek Krisztusnak. De azt mondta, hogy az örömünk forrása ne ebből legyen elsősorban, hanem inkább azon örüljünk, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyben. Hogy inkább abban legyen örömünk, abban legyen békénk, és abban legyen nyugalmunk, és motivációnk, és lelki erőnk. Hogy mi az Istennel élő közösségben vagyunk, hogy mi megismertük az Istent, hogy ő megbocsátotta a bűneinket, hogy ő meghalt értünk, és hogy az Istennek a szeretete, ami életünket átöleli. Jakab levele 4. fejezetéhez lapozzunk egy rövid kitérő erejéig, és itt a 4. fejezetből az alapigénkkel rokon gondolatokat szeretnék felolvasni az 5-től a 10. versekben. Tehát Jakab levele 4. fejezetében, az 5-től a 10. versekben ezt írja az apostol. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakik? De majd nagyobb kegyelmet ad, ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok, a ti nevetésetek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztaltiteket. Itt olvashatjuk ebben a gondolatmenetben, hogy mi is a lélek alapállása, hogy ezzel kezdődött a 4. fejezet 5. verse.
hogy irigységre kívánkozik a lélek. Az irigység az eredeti szövegben azt jelenti, hogy rossz akarat, gyűlölet. Ez fakad az emberi szívből. Rossz akarat és gyűlölet. Az emberi szív az egész egyszerűen ilyen a bűneset óta, és mi emberek ilyen rossz indulatú dolgokkal vagyunk körbehálózva. Ilyen a lelkünk. És aztán ezeket hol elfojtjuk, hol előtörnek rajtunk, és aztán valahogyan érezzük magunkon, hogy olyan kétszívűek vagyunk, így ahogyan vagyunk. Olvastuk ezt ebben az ige szakaszban, hogy ugye az ember az alapvetően kétszívű. És a 8. versben olvastuk, hogy tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Ilyen az ember. Hogy az ember az meg tud győződni arról, hogy az Istennek az igazsága az igazság. Az ember meg tud győződni arról, hogy Krisztus megváltása igaz és jó. Meg tudunk győződni arról, hogy a Biblia tanítása az igaz. Ez még nem egyenlő azzal, hogy a lelkünk győzött a bűn felett. Ez nem egyenlő azzal, hogy Krisztus győzött bennünk a bűn felett. Az emberi lélekből az fakad valahonnét nagyon mélyen, elnézést, hogy egy ilyen példát hozok, csak szerintem az én generációm ismer nagyon jól egy olyan számot, amit biztos hallgattunk, aminek az volt a refrénje, hogy ha volna két életem, ugye emlékeztek erre. Hogy bizony az emberi lélek az ilyen, hogy bárcsak két életünk lenne, hogy az egyike az úgy jó lenne, hogyha az Isten közelében lenne, de azért a másik az meg, hát úgy hadd csinálja azt, amit szeretne. És aztán úgy tűnik, mintha ez a két lélek, ez a két szív így vihaskodna bennünk. És egyszerre akarná a mi testünket uralni, a mi életünket uralni, és aztán hol egyik, hol másik jön elő. Ugye ez az, amikor az ember nem adta át magát Krisztusnak, tudja az Isten igazságát, tisztában van az Isten megváltásával, de nem Krisztus az Úr a szívén. És aztán hol az egyik, hol a másik arad diadalmat. Kétszívűség. Jakab levelében még egy másik helyen is olvasunk erről, az első fejezet 8. versében. A 6-tól a 8. verseket olvasnám fel, hogy értsük az összefüggést, hogy felidézzük. Azt mondja egy gondolatkör közepén az apostol, hogy de kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonló a tengerhabjához, amelyet a szél hajt, s ide-tova hány. Mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól, a kétszívű a minden útjában állhatatlan ember. Ugye a kétszívűség, amikor az ember elhatároz valamit, amikor az embernek céljai vannak, és aztán erről lesodródik, aztán egyik pillanatról a másikra hirtelen teljesen más érzések, gondolatok lesznek a szívében, az elméjében, mint amik korábban voltak. És aztán az embert hajtja a saját lendülete, a saját érzelmi világa, a saját vágyai, a saját énje. És ilyen az az ember, aki nem horgonyozta le a szívét az Úrhoz, azt a tengernek a lendülete, mozgása ide-stova hányja. Ilyen lesz az ember, aki kétszívű és minden útjában állhatatlan, akinek vannak az életében elhatározások, és vannak jó célok, és aztán ezeket pedig föladjuk, mielőtt elérnénk, föladjuk, mielőtt beérnének, és nem visszük végig a küzdelmeket, nem jutunk el a győzelemig, hanem félig elvégzett munkákkal lesz tele az életünk, a lelkünk, a lelki fejlődésünk, és aztán mivel a félig kezdett munkát abba hagyjuk, az forrázúzza az élet, és kezdhetjük előről, és erről szól a sorsunk. Ez a kétszívűség. Az emberi lélek az egyedül nem tud ellentállni a próbákban az ördög kísértéseinek, képtelen erre. Akkor tudjuk véghez vinni az Isten akaratát az életünkben, és csak akkor tudunk lélekben fejlődni, hogyha mi alázatra jutunk az Isten előtt. Isten nem összetörni szeretne bennünket. Istennek nem az a szándéka az alázatra jutással, hogy porba romboljon bennünket,
Mint ahogyan az emberi viszonyok között az alázat, a másik megalázása azt jelenti, hogy a másikat ízzé porrázúzzuk lélekben. Isten nem összetörni szeretne bennünket, hanem végcélként felmagasztalni. És azt olvastuk az alapigénkben, Péter apostol első levele 5. fejezetében, hogy alázzuk meg tehát magunkat az Isten hatalmas keze alatt. És itt azon gondolkodjunk el, hogy az Istennek a keze, az ő hatalmas keze hogyan munkálkodik az életünkben, hogyan jelenik meg, ugye, amikor Isten hatalma beavatkozik az életünkbe és tesz ott dolgokat. És Isten a hatalmas keze által, ennek révén, ezen keresztül juttat minket alázatra. Figyeljük meg, hogy nem arról van szó, hogy Istennek a hatalmas keze lesújt bennünket, és egy alázatra juttat minket, hanem Istennek hatalmas keze képes arra, hogy a lelkünket újjáteremtse, újjáalkossa, beavatkozzon az életünkbe, és így az alázat magatartására készségesek legyünk. Alázatra nem a lesújtás alapján jutunk el, hanem belátás és megtérés által. Az alázat, mint bibliai fogalom, tulajdonképpen nem mást jelent, mint azt, hogy beeresztjük Istent az életünkbe. Isten nem mást kér tőlünk, ugye nem nagy dolog. Azt kéri tőlünk, hogy hadd jelenjen meg az életünkben, ha már ő a föld és az ég teremtője. Az alázatra jutás magatartását jeleníti meg a jól ismert ige jelenések könyve 3. fejezete 20. versében, amelyben Isten ezt mondja, ezt üzeni nekünk, akik a végidőben élünk, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Ez az, amit Isten kér tőlünk, hogy nyissuk meg az ajtót, nyissuk be, nyissuk meg. Isten késztet bennünket. Szeretne belénk más gondolatokat bejuttatni, mint amikkel foglalkozunk. Szeretne más módon hatni ránk, mint ahogyan azt mi szeretnénk. Isten az ajtó előtt van és zörget. És azt mondja nekünk, hogy nem biztos, hogy meghalljuk a szavát. Nem biztos. Ahhoz fülelnünk kell. Csendben kell lennünk, és nem szabad engednünk azt, hogy a sok-sok zaj az lehetetlenné tegye ennek a meghallását. Meg kell, hogy halljuk az Isten szavát, késztetését. És akkor, hogyha elismerjük azt, hogy Jézus az ajtón kívül áll, akkor van lehetőségünk arra, hogy megnyissuk az ajtót, de már ehhez is alázat kell. Mert nagyon nagy mértékű alázat kell annak az elismeréséhez, hogy nekünk, akik Krisztust várjuk, akik ismerjük a Szentírás tanítását, hogy ilyen dolgot elismerjünk, hogy Jézus Krisztus az ajtón kívül áll. Mert sokkal könnyebb azt elismernünk, hogy Jézus itt él a szívünkben. Itt van bennünk. Nem kell őt nekünk befogadni, mert bent van. Már befogadtuk őt. És miközben az egész életünk napnál világosabban tükrözi azt, hogy tele vagyunk indulattal, rossz akarattal, Isten vezetésének a hiával, a szolgálatkészségnek a hiával, és sorolhatnánk a dolgokat, miközben az egész életünk tükrözi vissza azt, hogy igen, igen, tudjuk, hogy kicsoda az Isten, és igen, ő nem lakik bennem, eközben mégis azzal áltatjuk magunkat, hogy Isten belül van a szívünkön, és alázatosak vagyunk. Jézus pedig kívül van és zörget. És azt szeretné, hogy ezt meghalljuk, és elismerjük. Komoly bűnök is jelen lehetnek az életünkben, amelyekről csak mi magunk tudunk. Ugye az az ember, aki keresztényé válik formailag, az az ember elsajátítja az igazságot, és megoldja az életében azt, hogy ne legyenek jelen azok a bűnök, amelyek az ő megbecsülését gátolnák a keresztény közösségben. És a közben belül pedig tisztátalan marad a szív. Az emberi lélek az ilyen. Azt olvassuk, hogy kettős szívű az ember, hogyha nem adja át magát Istennek.
A nagy kérdés az az az életünkben, hogy ténylegesen kié a szívünk. És miközben mi talán azokkal a kérdésekkel többet foglalkozunk, vagy azzal a kérdéssel többet foglalkozunk, hogy mások szíve kié, a közben a valódi kérdés az, hogy a saját szívem kié. A saját szívem átadott-e Krisztusnak? Ténylegesen Krisztus uralja-e őt? Mire fókuszál az életünk? Ki a legfontosabb nekünk? Ezt egyébként el tudják rólunk mondani, gyermekeink, el tudják mondani a munkatársaink, ismerőseink, hogy mi az első nekünk az életben. És gondoljuk végig azt, hogy vajon Jézus ténylegesen az első helyen van-e? Vagy pedig a második, harmadik, negyedik, ötödik helyen van mindösszesen? Mert Jézusnál fontosabb számunkra a munka, fontosabb a megélhetés, fontosabb az előre menetel, a jövő megalapozása, fontosabb a jó érzésnek a keresése, a pihenés, fontosabb az én védelme, az önigazolás, a hárítás. Nagyon sok minden fontosabb lehet Istennél és Krisztusnál az életünkben. Könnyen lehet, hogy amikor elítéljük azt a gyakorlatot, hogy bejöttek a nagy egyházszakadás során a III.-IV. Században elsődlegesen a keresztény egyház gyakorlatába a pogány elemek, és megkeresztelték a pogány vallási elemeket, és keresztény tartalommal töltötték meg, hogy ugyanígy lehetséges az is, hogy mi a saját megtéretlen szívünk, megtéretlen indítékait, indulatait ugyanúgy megkereszteljük. És ugyanúgy keresztényi értéknek tüntetjük fel, miközben semmi köze nincs a kereszténységhez. Csak keresztény szavakkal írjuk körbe azt, ami valójában pogány, ami a megtérésünk előtti, ami nem Krisztustól ered. Kedves gyülekezet, Krisztus közeledik. Krisztus közeledik, és az égfelhői nem sokára meg fog jelenni. El fog jönni, és magához veszi a gyermekeit. A végidőben élünk. Sátán nagyon odafigyel arra, hogy csapdákat készítsen nekünk, és az életutunkon kevés olyan dolog van, aminek nagyobb bizonyossága van, mint hogy Sátán csapdáival állandóan találkozni fogunk. És ezek a csapdák olyanok, hogy a zavarba vannak rejtve, tehát nem felszínen vannak, avarba vannak rejtve, és hogyha letérünk arról az ösvényről, amin Jézus Krisztus végigment előttünk, akkor ezekbe bele fogunk menni. Milyen csapdákat készített nekünk Jézus? Sátán. Milyen csapdákat készített nekünk Sátán? Három típusát szeretném ennek most felsorolni, nyilván több is lehet. Egyrészt léteznek gondolati csapdák. Léteznek olyan csapdák, amikor valaki beleássa magát valamilyen gondolatkörbe, és nem lehet abból egyszerűen kivenni az embernek a gondolatait, és olyan megoldhatatlan lelki csomókkal kötözi meg magát az ember, amiről azt gondoljuk, hogy az a mi lelkiségünk és a lelki életünk megújulásának az alapfeltétele, pedig valójában egyedül Jézus Krisztussal való személyes közösségtől függ a lelkiségünk, és nem azoktól a problémáktól, amelyekkel megkötözzük magunkat, és amelyekkel elválasztjuk magunkat Krisztus közelségétől. Bizonyára találkoztuk már ilyen emberekkel, vagy akár bennünket is kísértettek meg, vagy kísértenek is meg olyan gondolatok, amelyek egy falként merednek elénk, és amelyek révén nem tudunk, úgy érezzük, hogy nem tudunk Istenhez közel lépni. Léteznek tehát gondolati csapdák. Aztán léteznek érzelmi csapdák, amikbe beleesünk. Érzelmi csapdák azok, amikor hangulati fogságokba esünk. Amikor rossz érzések lesznek urrá rajtunk, vagy éppen eufórikus jó érzések és felszínes emberként éljük az életünket. Hangulati csapdák lehetnek azok, amikor az ember elcsügged, amikor egyszerűen az van az emberben, hogy nem akar győzni, miközben látszólag győzni szeretne, és olyan megkötözöttségek taszítják le az ember
életét a porba, amiknek nem kellene úgy lenniük. És a sátán gondoskodik arról, hogy az érzelmi világunk ellehetetlenítse számunkra a megváltást, és érzelmileg életfelfogás szempontjából nehézé, vagy szinte lehetetlenné tegye azt, hogy az életünket Krisztusnak átadjuk, és ehelyett egy olyan életfelfogásban, életszemléletben, hangulatban éljük az életünket, ami sok mindenről szól, de nem Krisztusról. Aztán lehetséges az, hogy élethelyzet csapdákba kerülünk. Ilyeneket is készít számunkra az ördög. Amikor bizonyos élethelyzetek teljesen lefoglalják az időnket, gondolkodásunkat, energiánkat, anyagi erőforrásainkat, és egész egyszerűen sátán csapdájába kerülünk. Sátán ilyen dolgokról is gondoskodik az életünkben. Gondolati, érzelmi, élethelyzet csapdák. Ugye ezt a hármat soroltuk most fel. Sátán mindent megtesz azért, hogy ne ő legyen az első. Különböző csapdákat tesz az életünkbe, hogy azokban mi szépen belesétáljunk. Neki bőven elég az, ha Jézus Krisztus a második. Sátán nem arra fog bennünket rávenni, akik idejövünk szombatonként, hogy Isten tiszteleten együtt legyünk, nem arra fog bennünket rávenni, legalábbis első körben, hogy az Istent megtagadjuk. Nem azt akarja, hogy mi az Istent megtagadjuk, és azt mondjuk, hogy ő számunkra lényegtelen. Sátánnak bőven elég az, hogyha van az életünkben egy dolog, ami fontosabb Istennél, egy olyan dolog, ami ráadásul jó, ami pozitív, amire szükség van, ami nem bűn. Elég, hogyha egy ilyen dolgot Sátán a mi életünkbe be tud illeszteni, és amely így fontosabbá válik Krisztusnál, és amely megakadályozza a megváltásunkat, megakadályozza azt, hogy meghalljuk Jézus hangját, ahogyan kopogtat az életünkben, megakadályozza azt, hogy örömünk legyen Krisztusban, megakadályozza azt, hogy az életünk ténylegesen neki átadott élet legyen. Az alapigénkben, Péter első levele 5. fejezetében azt olvastuk a 7. versben, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Ugye mi a gond? Ugye a gond az az aggódás, a tépelődés, amikor az ember igazából nem is Istenben látja a megoldást. Ugye gondjai vannak az embernek. Ugye lehetnek ilyen gondjaink, amikor betegek vagyunk, vagy ismerőseink azok. Családi helyzetünk miatt is lehetnek gondjaink, anyagi helyzetünk is problémás lehet. Érzelmi válságok, hangulati hullámzások lehetnek urrá rajtunk, konfliktus helyzetekbe kerülhetünk, ezernyi gond lehet az életünkben. És azt olvassuk itt, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van reátok. Hogyan viszonyul hozzánk az Isten akkor, amikor gondjaink vannak? És azért jó, hogyha azt tudatosítjuk magunkban, hogy bizony, amikor az élet megpróbáltatásai érnek bennünket, azok számunkra gondot jelentenek. Tehát ne áltassuk magunkat abban a hiú ábránban, hogy azok, hát az semmi, majd az Isten megoldja, hogy ezek felszínes dolgok, hogyha csak így gondolkozunk. Az Istenben elrejtett életennél sokkal mélyebb, és sokkal komolyabb, és sokkal átadóbb. Azt olvassuk, hogy minden gondunkat ő rávessünk. Mit jelent a gondjainkat ő rátenni? Tehát az ő rávetés, amikor arról van szó, hogy vessük rá a gondjainkat, itt ugyanaz a szó van itt, mint ami Lukács evangéliuma 19. fejezetében, a 35. versben olvasható, amikor a virágvasárnapi bevonuláskor a tanítványok Jézusnak a Szamarának a hátára vetik a felső ruháikat. Tehát ugyanerről van szó, hogy a gondjainkat vessük Krisztusra, teljesen ő viselje azokat, vegyük le magunkról, és azok legyenek az ő gondjai, és az ő problémái. Ami azt jelenti, hogy nem elmenekülünk ebből a helyzetből, nem az életfelfogás jelenik itt meg, amikor az ember egyszerűen már annyira belesokkal a különböző bajaiba, problémáiba, hogy egyszerűen azt mondja, hogy ez már nekem olyan sok, hogy ezzel nem bírok foglalkozni, és aztán akkor azt mondjuk, hogy hát akkor ezt mi az Istenre bízzuk. Ez nem az Istenre bízás, hanem a besokallás esete, az teljesen más lelki folyamat. Az, amikor a gondjainkat Istenre bízzuk,
az azzal kezdődik, hogy a gondot merjük átélni Istennel. Ezzel kezdődik a gondjaink Istenre bízása. Merjük átélni Istennel. Nem azt jelenti, hogy kívül hagyjuk a gondjainkat a szívünkön, hanem igenis azok átjárják a lelkünket, érezzük annak a súlyát, de egyúttal Isten ott van velünk, ott van mellettünk, és őre át tudjuk helyezni ennek az egész helyzetnek a súlyát, nehézségét, problémáit. A valódi megoldás tehát az, amikor a teher Istent nyomja. Nem én vagyok a kulcs, hanem az Isten a kulcs. Nem én vagyok az, aki megoldom ezt a helyzetet, hanem az Isten, és hogyha ő engem akar használni, használjam. Én átadom magamat ennek, önként. De hogyha ő neki más megoldása van, akkor legyen más megoldása. Nem tudom, találkoztunk-e már olyan életfelfogással az életünkben, akár saját szempontunkból, vagy a saját személyiségünkben, vagy másokban, amikor az ember úgy érzi, minthogyha nem is nekünk lenne szükségünk az Istenre, hanem az Istennek lenne szüksége mi ránk, amikor mintha nem arra lenne szükség, hogy az életünkben az isteni gondviselés érvényesüljön, hanem hogy az Istennek lenne szüksége az emberi gondviselésre. Ugye, talán értitek, hogy mire gondolok. Hogy bizony az Istenre kell bíznunk ezeket, és nem pedig azt gondolni, hogy mi vagyunk az Isten egyedüli eszközei. 8. versben azt olvassuk, hogy józanok legyetek, és vigyázzatok. Mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénkit elnyerjen. Józanok legyünk. Az, hogy józan, az azt jelenti, hogy mérsékelt, mértékletes, kilengésektől mentes. Józanok legyünk. Tehát az, hogy az ember őrizze meg a kiegyensúlyozottságát, őrizze meg a mértékletes életfelfogását, és ez csak hitben lehetséges, mert ebben a korban bennünket annyi hatás ér, és annyi stressz akarja tönkretenni az életünket, és annyi kihívó élethelyzetben vagyunk, hogy Isten nélkül lehetetlenség az, hogy az ember józan és kiegyensúlyozott maradjon. Mindez tehát csak hitben lehetséges. Akkor, hogyha Krisztus van az életünk középpontjában, mert hogyha nem ő lesz az életünknek a középpontjában, akkor, ha mondjuk ott van az életünk középpontjában a sok érzés, akkor majd csapongunk és csapódni fogunk. Ahogyan az érzéseink visznek bennünket, majd mi is azok után fogunk loholni. És hogyha éppen az érzéseink valamilyen túltengésben vannak, akkor kifakadunk, hogyha pedig az érzésvilágunk éppen lecsitult, akkor mi is olyanok vagyunk, de ne az érzéseink vezessenek bennünk. Vagy az is lehet, hogy az ember azt mondja, hogy nekem nem Krisztus van az életem középpontjában, hanem a Krisztustól elválasztott igazság. És akkor az ember radikálissá válik. Amikor az ember kis dolgokra fókuszál, és az egészet nem látja, és elveszíti a tájékozódását. Legyetek józanok, azt mondja az írás. Legyetek józanok, és vigyázzatok. Vigyázzatok, tehát éberek legyetek. Itt ez van az eredeti szövegben, legyetek éberek. Ami ellentétes az alvással. Ugye a Biblián végigvonuló kép az, hogy van a világosság, és van a sötétség, vannak a nappal fiai, és vannak az éjszaka fiai. És olvassuk azt számtalanszor, hogy mi a világosság gyermekei legyünk, a nappal fiai, és legyünk éberek, és ne elszunnyadóak. Azt mondja nekünk a Jóisten, hogy bizony mi ne hagyjuk, hogy elszunnyadjunk. Itt nem arról van szó, figyeljük meg az egész Biblia gondolatkörében, nem arról van szó, hogy az ember az próbáljon meg úgy élni, hogy soha nem alszik, tehát itt nyilván nem, sem fizikailag, sem egyéb módon nem mondja azt a Szentírás, hogy merítsük ki magunkat. Ugye amikor arról van szó, hogy legyünk éberek, hogyha azt megpróbálnánk a fizikai valóságra oda tenni, hát ugye az az ember, aki nem alszik, az ugye 2-3 nap múlva már mindenféle halucinációi vannak, képtelen már másnap is a koncentrációra, ugye, aki próbált már nagyon álmosan vezetni, az elalszik vezetés közben, tehát egész egyszerűen, hogyha a fizikai életben ugye az alvásra szükség van, mert különben az ember nem tudja végezni a dolgait, és előbb-utóbb belehal ebbe.
Itt, amikor arról szól a Szentírás, hogy legyünk éberek, akkor a lelki éberségről beszél, és azt mondja, hogy akkor, amikor ébren vagyunk, amikor élnünk kell, amikor az élet mindennapjait éljük, akkor mi igenis ne legyünk olyanok, akik lelkileg elalszunk, és komolytalanul vesszük az életet. Ne legyünk olyanok, akik azt gondoljuk, hogy vannak vagy lehetnek olyan életszakaszok, amikor Krisztusról mi elfelejtkezhetünk, vagy megelégedhetünk azzal, hogy ő nem eléggé fontos a számunkra. Nem lehetséges az. Legyünk éberek, maradjunk folyamatosan ébren, és nem helyes az, hogyha az életünkben, amikor a nappal életét éljük, hogy időnként ledőlünk egy-egy fél órára, és elpihengetünk, elustálkodjuk a lelki életünket. Legyünk éberek, legyünk józanok, tanácsolja nekünk az írás. Mert az ördögnek az a célja, hogy miközben ő szerte jár, keresi, hogy kit nyeljen el. Tehát akkor, hogyha mi egy kicsit is lazítunk a Krisztussal való közösségünkön, akkor abban a pillanatban az ördög megjelenik, és megejt bennünket, és olyan csapdákba visz be bennünket, amikből aztán nagyon-nagyon nehéz lesz kiszabadulni. Úgyhogy éppen ezért annak érdekében, hogy hosszú távon fenntarthassuk a Krisztussal való közösségünket, ennek érdekében a jelenben is azt folyamatosan fönn kell tartanunk, és nem szabad ebben ellazulnunk. Mi emberek olyanok vagyunk, hogy meg tudjuk magyarázni a saját útjainkat természetesen. A saját utunk az mindig bennünket igazol, és mindig megmondja azt, hogy az, amit mi teszünk, és ahogy gondolkodunk, az miért helyes. A saját utunk az nem visz bennünket Isten előtti alázatra, és nem eredményezi a gondjaink Istenre való helyezését. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy legyünk józanok. És ugye mennyi alkohol kell ahhoz, hogy az ember egy picit is ebből kitérjen. Ugye a legkisebb alkohol ehhez elegendő, a legkisebb alkohol káros. Ha a legkisebb mértékben elveszítjük a közösségünket Krisztussal, ha nem rá figyelünk, ha nem ő van az életünk középpontjában, ha nem őtőle függünk, elveszítjük a józanságunkat, és nem fogjuk tudni, hogy Isten merre megy, mit szeretne, mi is a helyzet. 9. versben azt olvassuk az ördög kísértéseivel, elnyelő szándékával kapcsolatban, hogy akinek álljatok ellen,

magában minden vágyat, Istentől nem eredő dolgot kiküszöbölni az életében, és aztán megpróbál egy elfojtott, boldogtalan, kiüresedett életet élni, és azt mondani, hogy ő megtartotta az Isten törvényét, és ő majd a mennybe jut. Ez nem működik. Erősek legyetek a hitben. Erősek legyetek a hitben. Ezt tanácsolja nekünk a Szentírás. Csak akkor tudunk ellenállni az ördög kísértéseinek, ha számunkra Krisztus magasztosul fel, és az ő áldozatába vetett hittel éljük az életünket, amikor számunkra az a legfontosabb tényező az életünkben, hogy ő az életét adta értünk, és hogy a mi bűneinkért ő meghalt, és a mi bűneink megbocsátattak. És nem kell attól félnünk, hogy a mi bűnök terhelik az életünket, amelyek beszennyezik a lelkünket, a kezünket, a gondolatvilágunkat, hogy azokért a bűnökért ne lenne bocsánat. Azt mondja Isten nekünk, hogy Krisztus ezekért meghalt, ezekre van bocsánat, és hogyha mi ezt igényeljük, ő újjáteremti a lelkünket, ő közreműködik a lelkünk felépítésében, hogyha mi erősek vagyunk abban, hogy hitünk által belékapaszkodjunk, és így felépüljön az az élet, amit keresztény életnek lehet nevezni, ami a Krisztusnak az élete, amikor már nem mi élünk saját magunkban, és nem a saját vágyaink, érzelmeink, tudatunk, gondolataink viszik előre a dolgainkat, hanem Krisztus él bennünk, és ő az, aki megvalósítja bennünk az ő igazságát. Álljatok ellen az ördögnek tehát, erősek lévén a hitben, tudván, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Hogy bizony a többi hittestvérünk szerte a világon ugyanezzel küzd. Ugyanezekkel a problémákkal, mint mi. Hogy bizony, itt van az ördög, aki le akar minket taposni, aki csapdákat készít az életünkben, és itt van az Isten, akit mi ismerünk, és aki ott van az életünkben, de vajon hányadik helyen, és hogy akkor most mennyire megoldott az életünk, és mennyire nem megoldott az. Kedves gyülekezet, ez olyan küzdelem, amiben vagyunk, amiben össze kell fognunk, amiben Isten azért helyezett bennünket egymás mellé, hogy támogassuk egymást ezen az úton, nem azért, hogy visszahúzzuk egymást, és nem azért, hogy megmagyarázzuk egymásnak, hogy hát igen, hogyha te nem tudsz mit kezdeni a bűneiddel, hát akkor majd én se tudok mit kezdeni, és akkor megpróbálunk azért mégis valamilyen más módon az Istent szolgálni. Nem erről szól a keresztény emberek élete, hanem arról szól a keresztény emberek élete, hogy összegyűlnek és közösen, imában, küzdve keresik az Isten akaratát, jelenlétét a saját életükben és egymás életében, és a Krisztusban való életnek a felépítését segítik egymásban. Kedves gyülekezet, amikor arról van szó, hogy mit jelent alázatra jutni Isten előtt, mit jelent megalázni magunkat az ő hatalmas keze előtt, nem lehetséges megkerülnünk azt, hogy ebben szükségünk van egymásra is. Szükségünk van arra, hogy segítsük, támogassuk egymást ebben a küzdelemben, és nem úgy, hogy majd egymás helyett győzünk, mert ez nem lehet, hanem úgy, hogy érezzük egymáson, tudjuk, hogy ott állunk egymás mellett. És tudom a mellettem levő testvérről, hogy ő is az Istent keresi. És ő sem úgy akar előttem megállni, mint egy olyan valaki, aki el akarja velem hitetni, hogy ő keresztény és közben nem az, hanem úgy áll mellettem, mint egy küzdő ember, aki az Isten közelébe el szeretne jutni, és akinek ez a célja, és aki tudja, hogy az életében nagyon sok mindent le kell győznie, és hogy én is így merjek odaállni. Vállalni magamat, vállalni azt, hogy én ilyen vagyok, mert Isten ismer engem, és tudom, hogy egyedül Istenben van megoldás az életemre. Egyedül Isten vált meg engem, és egyedül ő tud engem újjáteremteni a képmására. Segítsük egymást ebben a küzdelemben. És álljunk egymás mellé, hogy a másik ember ne csak tudja azt, hogy van egy gyülekezet, ahova tartozik, hanem érezze is azt, hogy vannak emberek, akik küzdenek vele együtt, akik vele együtt ott vannak az imáikban, a lelki jelenfejlődésben való küzdelmeikben. Vele együtt ott vannak azokban a küzdelmekben, amikor megküzdjük azt, hogy az Isten közelségére van szükségünk. És hogy az Isten ne a második, harmadik, negyedik, ötödik legyen az életünkben, hanem az első, és ez ne csak a szövegünkben legyen meg, hanem az az ember, aki ránéz az életünkre, az az ember azt lássa, hogy igen, ez egy olyan ember, akinek az életében Krisztus az első, miközben munkája van, miközben családja van, miközben kötelességei vannak,

miközben tragédiák érik, miközben betegségei vannak, miközben sok-sok mindenben úgy tűnik, hogy az életében talán komoly problémák is vannak, nem lelkiekre gondolok, hanem nehézségekre, amiket az ördög támaszt, hogy mindezek közepette erről az emberről azt láthatják, hogy számára az Isten az első. Ezt Isten tudja megtenni az életünkben. Isten tud minket ilyen alázatra vinni. Segítsen meg minket a jó Atya, hogy meg tudjuk alázni magunkat az ő hatalmas keze alatt, hogy majd felmagasztalhasson bennünket annak idején. Amen. Mennyei jó Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy adtad nekünk Jézus Krisztust, és hogy ő itt élt ezen a földön, és emberi testben mutatta meg, hogy mit jelent téged szeretve, irántad való hűségben élni az életet, mit jelent a neked odaszánt élet emberi testben. Köszönjük Istenünk, hogy mi élő példát láthatunk ő benne, és hogy az ő mennybe menetele után elküldte nekünk a Szent Lelket, aki itt lehet a mi életünkben, aki körülvesz bennünket, és aki segíti a mi hitharcainkat és a lelki épülésünket szolgálja. Köszönjük Istenünk, hogy te megteremtettél és megváltottál bennünket, és hogy mi, akik éljük az életünket, ahogy éljük, és hogy mi, akik keresünk téged, és időnként pedig elfordulunk tőled, hogy te mi bennünket megváltottál, és magadhoz vonz közel. Kérünk téged, Istenünk, add meg, hogy alázatra tudjunk jutni az életünkben, hogy meg tudjuk alázni magunkat annyira, hogy ki tudjuk nyitni a szívünk ajtaját neked. És hogy merjük vállalni azt, hogy mit jelent, hogy te újjáalakítod az életünket, a szívünket. Hogy ne féljünk ettől, és ne elégedjünk meg félmegoldásokkal és emberi dolgokkal. Ne féljünk attól, hogy mit jelent, hogy te uralod a mi életünket. Add meg, Istenünk, hogy ne zárjuk le a kapukat te előtted. Ne építsünk fel falakat, amiken keresztül már nem halljuk a te szelíd hangodat és kopogtatásodat. Add meg, Istenünk, hogy nyitott és lágy legyen a mi szívünk, hogy amikor te készítesz, amikor te beeresztést szeretnél az életünkbe, akkor mi meg tudjuk nyitni az ajtót, és te be tudjál odajönni, és hogy aztán mi együtt tudjunk lenni, hogy te velünk vacsoráljál, és mi te veled. Add meg, jó Atyánk, hogy olyan életet éljünk, amelyben te ténylegesen az első helyen vagy, amelyben a te lényed, a te fiat halála az, ami a középpontban áll, és amely nem elégszik meg a szavakkal, nem elégszik meg az ismerettel, hanem amely a hit dolgaiban egyre mélyebb és egyre komolyabb szintekre tud eljutni, és amely a te vezetésed alatt áll, és amely a te dicsőségedet keresi. Add meg, Istenünk, hogy a mi életünknek legyen egy határozott iránya, amely a te irányodba fordul. Legyen az életünknek egy határozott felemelkedő szárnya, íve, amely téged megdicsőít. Istenünk, mi annyira gyengék vagyunk, és mi annyira tudjuk azt, hogy te nélküled mit jelent téged szolgálni. Könyörgünk, add meg nekünk azokat a tapasztalatokat mindinkább, amelyek a te hiteles szolgálatodról szólnak, amelyek megerősítenek bennünket ezen az úton, amelyek fölemelnek bennünket, és amelyek a te dicsőségedet szolgálják. Könyörgünk, Istenünk, segíts minket, hogy amikor az ördög a különböző csapdáival megpróbál törbeejteni minket, hogy ne engedjük ezt, hanem álljunk ellen, és pedig ne emberi elővel, hanem hittel, olyan hittel, amely belőled nyeri az erejét, és nem az emberi akaratból, konokságból származik, hanem a te kegyelmedből és a te szent lelked hatalmából. Kérünk, Istenünk, hogy dicsőítsd meg önmagadat, és add meg, hogy a mi életünknek a legnagyobb öröme az legyen, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyben. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Mielőtt felolvasnám a kiindulási igénket, költői kérdést szeretnék meg föltenni, amire igazából nem is várom a választ, mert tudom a választ. Mit szólnánk ahhoz, hogyha nekünk valaki, és mit szóltunk, ha már ilyet kaptunk, ha valaki nekünk azt mondja, bolond vagy? Azt gondolom, hogy mindannyian kicsit felháborodunk a dolgon. Lehet, hogy éppen bolondságot csináltunk, de ez a szó, ez egy negatív jelzőként értékelnénk, és nem örülnénk neki. Ennek az Isten tiszteletnek most egyetlen célja van számomra, hogy eljussunk oda, hogy mi arra vágyunk, hogy az Isten azt mondja ránk, hogy igen, fiam, te bolond vagy. Kérlek benneteket, nyissátok ki a Bibliátokat, Korintusi levél, mégpedig az első levélnél, és az első fejezet 26. versszakától olvasnám a 29. versszakig. Az Új Szövetség 195. oldalán található. Első Korintusi levél, első fejezet, 26. versszakától a 29-ig. Így szól az Isten igéje, így szól az Úr. Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcseknek, test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit, alacsony rendűjeit, és a megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy tessem. Legelőször is szeretném nektek elmondani, hogy amit talán ti is tudtok, hogy ez a korintusi gyülekezet vastag bűnökkel megterhelt gyülekezet volt. Pál apostol alapította, és nagyon sokat tartózkodott ott, és a levélből kitűnik, hogy egy megbízható hívő embertől megtudta, hogy Korintusban, miután ő eljött, bajok vannak. És a gyülekezet egysége felborult, és versengés van közöttük, és szakadások. És Pál, mindamellett, hogy megrendült mélységesen, írta ezt a korintusiaknak ezt az első levelet. És nagyon érdekes számomra Pál apostolnak a gondolatmenete, hogy ez az egész levélnek a nagy része ennek a problémának, ennek a gyülekezeti problémának szenteli ezt az egész levelet, illetve mindazokra a problémákra, amik még ezen kívül voltak. Paráznaság és a többi. De ennek a dolognak, a gyülekezet egységének, a felborulásának, a versengésnek, ennek nagyon nagy teret szentel. És egy egész gondolatlánc, amit Pál itt leír a korintusi levélbe, az elején, sok-sok versszakokon át. És számomra nagyon érdekes az, hogy Pál, hogy tényleg konkrétan mi az oka, ennek a gyülekezeti problémának, ezt majd csak később, a harmadik fejezetben mondja ki. És ami érdekes számomra az, hogy látszólag nagyon messziről kezdi a gondolatmenetét. Látszólag. Látszólag nem is értjük, hogy miért erről beszél. Látszólag.
De Pálnál nagyon jól felépítette gondolatmenet, csak szeretne minden szájat bedugni, hogy nehogy ellenvetés legyen, és ezért alapos, azt gondolom, az ő gondolatmenete is messziről induló el, de valójában nem is messziről. Nagyjából főbb gondolatokként szeretném elmondani nektek, hogy hogyan jutunk el ehhez a bizonyos 26. verszakig, hogy értsétek. Azzal kezdi Pál a gondolatmenetét, hogy az Isten őt elhívta, hogy hirdesse Krisztus, Krisztus keresztjét, az evangéliumot hirdesse. És azt mondja, hogy ez az ige hirdetés bolondsága, amit rábízott az Isten. A keresztről a kereszt bolondságát bízta rá az Isten. Innen indítja a gondolatmenetét. Na, mi közelnek az egyenetlenséghez? Majd meglátjuk, ha talán nem is ezen az órán, de ha olvassuk a levelet, kiderül, hogy azért miért van közelnek. Ezzel bízta meg, hogy a Golgotáról beszéljen az embereknek, Krisztusról. Miért bolondság? Miért ezt mondja Pál, hogy ez bolondság? Nyilván azért, mert az emberek nem értékelik Krisztust. Nem fontos számukra. Nem kell nekik a kis názáreti. A zsidóknak sem, de a világnak sem. Az emberek nem akarnak Krisztusról tudni, és ez a mai napig is élő dolog. Nem csak 2000 évvel ezelőtt. Nem változott a világ. Pedig, írja Pál, valójában az Isten bolondsága, a keresztről való beszéd bolondsága, az az Isten bölcsessége. És ez olyan bölcsesség, amiben erő van, az Istennek ereje rejlik. És miért ez a bölcsesség? Mert tulajdonképpen mit foglal magában az Isten bölcsessége? Azt, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni. Hogy hogyan lehetünk az Isten mércéje szerint igaz emberek. De ezt a világ nem akar erről tudni. Nem kíváncsiak az emberek arra, hogy hogyan lehetek igaz ember. És azt mondja Pál, hogy ez a tudomány, az Isten bölcsességének a tudománya, ez felülír minden emberi tudományt. Mert se a fizika, se a kémia, semmi tudomány, emberi tudomány nem képes az embert igazzá tenni, csak az Isten tudománya. Az Istennél van ez elrejtve. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Isten bölcsessége gyakorlatilag az örök élet tudománya. Hogyan juthatunk el oda? Na ez az, ami nem kell az embereknél. Pedig ez mindennél többet ér, ez minden emberi tudománynál. Úgy fogalmaz Pál, hogy az Isten bolondsága nagyobb, mint az ember összes tudománya. Igaz jellem nélkül semmit nem ér az emberi élet, mondja ezzel Pál. Miért kell az Isten bölcsességéről prédikálni, a Golgotáról? Felteszi Pál a kérdést. Illetve választad a 21. verszakban azért, mert az emberekhez szól az Isten, de az ember nem érti. Szól az Isten a természeten keresztül. Szól az Isten a Szentlélek hangján, a lelkiismereten keresztül. Szól az Isten a gondviselésen keresztül. Ehhez nem kell semmi. Minden embernek adatott. De az ember nem ért a szóból. Nem ért az Isten hívásából. És ezért kellett az Istennek a keresztről való beszédet idézőjelbe kitalálni. Ezért kellett az ige, ezért kellett leírni, ezért kellett elhívni a Pált, hogy erről beszéljen. Mert az ember nem ért a szóból. Nem ért a jó szóból. Utána arról beszél Pál, hogy ez az Isten bolondságát a keresztről, a kereszt tudományát
jelentőségét és az egész lényegét, a bűntől való szabadítást ki érti meg. Ki fogadja be ezt, és ki fogadja, ki tudja ezt továbbadni. Ki alkalmas erre, hogy ezt a mennyei bölcsességet befogadjuk. Mi kell hozzá? Teológiai végzettség? Diploma? Elég az érettségi? Írni, olvasni, tudás? Vagy elég az, hogy sok igét ismerünk? Vagy sok év kell? Sok szolgálati év? Vagy jártasoknak kell lennünk Ellen White irodalmában? Nem. Pál válasza az, hogy nem. Egyetlen egy feltétele van annak, hogy az igét befogadjuk, és alkalmasak legyünk arra, hogy továbbadjunk. Egyetlen egy kicsi feltétele van. Bolonddá kell válnunk. Az Isten bolondjává kell válnunk. És újra felolvasnám az igét. Mert tekintsétek a ti elhívásotokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan vagytok hatalmasak, nem sokan vagytok előkelőek, nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. A világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. A világ alacsony rendűjeit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy tessen. Ez a gondolat töredék, Ben Pál legelőször arról beszél a 26. versben, hogy kik az, akik nem vállalják. Kik azok az emberek, akik nem tudják, akik nem akarják továbbadni, nem akarják vállalni, befogadni az Isten bölcsességét. Csak nagyon kevés kivételtől eltekintve. Azt mondja itt Pál 26. versszakban, hogy a bölcsek, az okosok, tehát akik világi tudományokkal rendelkeznek, a hatalommal bírók, az előkelőek, a gazdagok, azok az emberek, mondja Pál, akik ezekkel rendelkeznek, akik a világ kincseivel rendelkeznek, azok közül csak nagyon kevesen fogadják be az Isten bölcsességét. Vannak, de kevesen. Ezek az emberek, akiket így fogalmaz meg a valakik, a valamik, legalábbis így pontosítanám, hogy azt tartják magukról, hogy valakik, mert vannak kincseik. Van okosságuk, van hatalmuk, van eszük, van valamiük, kincsük, ami a világ szemében kincs, és ezért ők úgy érzik, hogy ők valakik. Így fogalmaznám még pontosabban, hogy azokról beszél Pál, akik önmaguk szerint gazdagok. Miért van ez így? Miért van ez úgy, hogy az Isten bölcsességére elsősorban a földi értelembe vett gazdag emberek nem alkalmasak, nem tudják befogadni a valakik? Ehhez egy példázatot szeretnék felolvasni nektek. Talán nyissátok, lapozzatok át, de majd vissza fogunk térni. Ez az egyetlen ige szakasz lesz még, amit felolvasok, amihez oda kell lapozni, Lukács 12-ben. Ahol Krisztus magyarázza azt, hogy mi az oka annak, hogy a gazdag ember
És értsd úgy, ahogy az előbb beszéltem, hogy azok, akiknek kincsük van ezen a földön, azok nem képesek befogadni az Isten bölcsességét, nem hajlandóak arra, hogy elfogadják az Isten bolondságát. Lukás 12, 16-tól, 17-től kezdődik ez a példázat, a bolond gazda példázata. Nagyon egyszerű a példázat, meg fogjátok érteni. Egy gazdag embernek bőségesen termett földje, azért magában okoskodott mondván, mit cselekedjem, mert nincs hová takarnom az én termésemet, és mondta, ezt cselekszem. Az én csűreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. És ezt mondom az én lelkemnek, én lelkem sok javait vannak, sok esztendőre eltéve, tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Mondta pedig neki az Isten, bolond. Ez éjjel elkérik a te lelkedet te tőled, amiket pedig te készítettél, kié lesznek. Így van dolga annak, aki kincset takar magában, magának, és nem az Istenben gazdag. Tehát miért ezek az emberek? Azt mondja itt Krisztus egyértelműen a verszakokból kiderül, hogy ezek az embereknek a gondolatuk és az erejük a földi kincseknél jár. Csak ott jár. Így okoskodik magába, ezt cselekszi. Ez köti le az értelmét. Ez foglalja le az idejét, az erejét, az agyát, és mindenét, amilyen van. Tulajdonképpen nem alkalmatlan egy gazdag ember se, csak annyira leköti ez a kincs, hogy alkalmatlanná teszi magát az Isten bölcsességének a befogadására. És ez a gazdagság, ez bármi lehet. Itt Jézus elsősorban anyagi természetű gazdagságról beszél. De én azt gondolom, nem csak anyagi természetű, bármi. Bármi, ami nekünk földi érték. Lehet talán az ige ismeretünk is. De Jézus itt elsősorban az anyagiról beszél. És tulajdonképpen ezek az embereknek úgy lefoglalja magukat ezek a dolgok, hogy az Isten bölcsességének a befogadására ez háttérbe szorul, ez nem fontos számukra. Ez csillogóbb, ami ott van a kezük ügyében. És Jézus azt mondja ezekre az emberekre, bolond vagy, elment az eszed. Hát mi lesz majd, ha vége lesz az életednek? Miben reménykedsz? Miben fogsz kapaszkodni? Gondolkozzál, ember. Még emberi logika szerint is, amit gyűjtögetsz, amivel az egész életed szól, azt majd valaki megkapja. Aztán mit csinál vele? Lehet, hogy elherdálja, lehet, hogy elissza, lehet, hogy elfecsérli. Érdemes úgy élni, hogy ez számodra a legfontosabb? Ezek a kincsek? Ember, gondold ezt át, mondja Jézus. Ezek az emberek a Golgota tanítását nem tudják befogadni. Ezeknek az embereknek bolondság az Isten tudománya, az Isten bölcsessége. Lehet, hogy ezek az emberek más ember szerint ezek sikeresek. Ezek lehetnek sztárok. Lehet, hogy irigyeljük őket, de jól megy nekik. Az Isten mégis azt mondja, bolond. Mert leköti mindenedet. Az erődet, az idegeidet. Mindenedet. Pedig az Isten szól hozzájuk. Jobb könyvébe is. 33. fejezetben mondja, szól az Isten minden emberhez. Egyszer, kétszer. Tudjátok, mi a válasz, de azok nem hallgatnak rá. Bolondság nekik. A valakiknek bolondság. És most fordítsatok vissza, most már itt maradunk a Korintusi Levél első fejezeténél. És mivel ezek az emberek, ezeket az Isten nem tudja megszólítani, ezért más emberekhez kell az Istennek fordulnia. Kihez fordul?
Mivel a nagyok, a valakik elutasítják őt, ezért kénytelen az Isten másnál próbálkozni. Kik azok? Pál ezt így fogalmazza. A világ bolondjait, az erőtleneit, az alacsony rendűjeit és a megvetettjeihez fordul a világnak. Akik úgy érzik, hogy ők semmik. Lehet, hogy nem semmik valójában, lehet, hogy ők gazdagok. Nézzük meg egy Ábrahámot. Lehet, hogy előkelőek. Volt közöttük király is. Lehet. Nem zárja ezt ki. Önmagában az, hogy valaki anyagilag szegény, az még nem jelenti azt, hogy az Isten szerint bolond. Az még nem jelenti azt, hogy a szegény, a nincstelen, az emberi szemszögből nincstelennek tartott ember be fogja fogadni az Isten bölcsességét. Ez nem jelenti, ez nem váltó fogalom. A semmikhez fordul. Kikhez? Azok, akik azt tartják magukról. Akik úgy látják magukat, hogy ők semmik. Nem tartják magukat valakiknek. Noha lehet, hogy gazdagok, lehet, hogy sok pénzük van. Miért kell az Istennek a semmikhez fordulni? A kicsikhez? Én azt gondolom azért, mert az embernek szüksége van a megalázottságra, a kiszolgáltatottságra, a számkivetettségre. Az embernek a bőrén kell megtapasztalni fizikailag azt, hogy semmi vagyok, ahhoz, hogy az Isten szólni tudjon hozzám. Ezt nagyon nem szívesen tudom ezt az igazságot elfogadni, pedig sajnos meg kell, hogy lássam a saját életembe is, hogy ez így van. Én ezt úgy fogalmaznám, azzal a hasonlattal tudnám magyarázni, mint a gyurma. Amikor a mi gyerekeink kicsik voltak, olyan gyurmák voltak, most nem tudom milyenek vannak, olyan szürke volt és csúnya és kemény. És emlékeztek rá, hogy nem lehetett használni, az tört. És először mit csináltunk, amikor nekiálltunk gyurmázni? Elkezdtünk gyúrni. A kéz melegétől úgy megpuhult, hogy aztán mindent lehetett belőle csinálni. Gyönyörű dolgokat. Na, hát ez a világ bolondja. Amikor olyan gyúrhatóak vagyunk. Amikor az Istennek először fel kell puhítani bennünket. Na, ehhez kell a megalázottság. Tapasztalni, hogy semmi vagyok. Van Reményiknek is egy verse, egy téli tölgyfa levélre, nem tudom a verset, de az ugyanezt a gondolatot mondja, hogy amíg a levél zöld, addig nem írható rá semmi. De amikor aztán jön a kemény, hideg, a dér, akkor onnantól azt ír rá az Isten, amit akar. Igen, ennek a megtapasztalása, hogy semmi vagyok. Na ez az a világ bolondja. Egy Isten szerinti bolond. És pontosítanám tovább ezt a gondolatot, hogy nem csak a szegénynek, az emberi szemszögből szegénynek kell ilyen semmiknek lenni. Én azt gondolom, és Pál is ezt írja, és azért gondolom én is ezt, mert minden tehetséges embernek, minden gazdag embernek, minden kincsekkel bíró embernek ilyenné kell válni. Ezt Pál mondja ki, egyet lapoztok, a harmadik fejezet 18. verszaknak a második vers felében. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs ti köztetek e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Az Isten bölcsességét csak a világ bolondjainak tudja adni.
mindenkinek és mindannyiunknak, és talán ez kapcsolódik, nem talán, a szombatiskolai anyagunkhoz is, hogy a gyógyulás, ott is erről beszél Jézus, itt kezdődik. Át kell élni azt, hogy semmi vagyok. Nem elég az, hogy tudok dolgokat, még akár az igéből is, hogy jártas vagyok a teológia tudományába. Ez nem azt jelenti, hanem azt, hogy úgy látom magamat, hogy semmi vagyok. Ez kell ahhoz, hogy valaki legyek. És én itt nem arra gondolok, hogy itt az önbecsülésünknek nem kell semminek lenni. Nem azt jelenti ez, amit itt Pál kifejt, hogy akkor mi tekintsük magunkat egy nagy nullának. Nem. Nem. Mi az univerzum királyának gyermekei vagyunk. Ne felejtsük el. Mi királyi sarjból származunk. Mi Isten fiai vagyunk. Mindamellett kell bolondnak lenni, Pál szerint. Ezt a mennyei bölcsességet csak így tudjuk befogadni. És nem csak befogadni, hanem továbbadni és megélni. Ezzel azt mondja ki, azt mondhatjuk ki, hogy az evangelizációnk, a hívő életünk semmit nem ér, ha valaminek tartjuk magunkat. És minél inkább semmik vagyunk, annál jobban hat az életünk. A szavaink is, de az életünk még inkább. Tulajdonképpen azt fogalmazhatjuk meg, hogy az evangélium hirdetésünk, az evangelizációnk savaborsát és lényegét ez adja. Ez az a sarkalatos pont, ez az az Achilles sarok, ami a siker, idézőjelbe vesz sikertől. Siker ettől függ. Csak így, és csak ezt a szót szeretném kiemelni, csak így tudjuk az Isten szeretetét bemutatni. És én azt gondolom, hogy ez érződik. Érződni fog rajtunk, mint gyülekezeti közösségen is, de mint egyénenként is, ha ezt mi így látjuk magunkat. Az is érződik, az is látható, talán nem kimondható, de érzi a másik, amikor ez nincs. De az is érzi, az is érezhető, hogyha van. A világ bolondjai. Lehet, hogy emberek által megvetett. Zakariás könyvében azt írja az Isten, ők az én szemem fényei. Dániel könyvében azt mondja az Isten, ők az égnek fényességei. Az Isten csillagai ezek az emberek. Becsben tartottak. Noha lehet, hogy az emberek semmiknek tartják. Képzeljétek csak el a mennyet. Tele lesz bolondokkal. És csak bolondok lesznek ott. Nem véletlen, hogy Jézus hálát adott egy ízben a földön jártakor értük. Hálákat adok, Atyám, mennek földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket az igazságokat a bölcsek és értelmesek elől. És a kisdedeknek megjelentetted. Először kisdeddé kell válnunk, hogy a menny kincsestára megnyíljon, hogy a menny világosságát megkapjuk. Ezt másképp úgy fogalmazza Pál, hogy az Isten ereje csak az erőtlen emberben nyilvánul meg. Ezt így is fogalmazza meg a 2. Korintusban, elég néked az én kegyelmem, mondja Krisztus Jézus Pálnak, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem ezért az én erőtlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzon én bennem.
Az Isten szent lelke nem tud bennünk munkálkodni, amíg egy csirájában valamit, kis hangyányit is azt érezzük, hogy valamik vagyunk. Azt mondja itt az ige, hogy az erő csak ott nyilvánul meg, ahol aki erőtlennek érzi magát. És ezért mondja az Pál, hogy ezért dicsekszem az erőtelenségeimmel, a nyomorúságaimmal, a gyengeségeimmel, mert nagy esély van rá, hogy biztos vagyok, nem is így fogalmaznék, pontosítanák, biztos vagyok benne, hogy Krisztus ereje fog megnyilatkozni az életembe. És azt is elmondja itt Pál ebben az ige szakaszban, hogy miért az Istennek, miért ez a terve, miért ez a rendje, miért csak ezek a semmik azok, akiknek az igéjét el tudja mondani, akiket meg tud tanítani az Isten bölcsességére. A 29. versben így fogalmaz nagyon egyszerűen, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytessen. A mennyben senki nem fog dicsekedni önmagával. Oda olyan emberek fognak bekerülni, akik senki nem fog emlékezni arra, hogy ő mennyit tett az Istenért. Minden ember, aki oda kerül, ugyanúgy fogja gondolni, ahogy Pál is gondolt a 30. verszakban. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességünk nekünk, igazságunk, szentségünk és váltságunk, az alfánk és az omegánk. Ő a valaki, és én a semmi. Mindent neki köszönhetek. Az örök életbe nem kerülhetnek mások be, mert akkor újra kezdődne a bűnnek a körforgása, és azt egyik se, senki nem akarja, és az Isten se. És amikor ezeket a gondolatokat elolvastam jó párszor, mire megértettem ezeket, akkor azon gondolkoztam, és szerintem mindannyian így vagyunk, hogy ez mind szép ez az elmélet, de én honnan tudom meg magamról, hogy bolond vagyok-e, vagy sem. Honnan tudom azt magamról, észre tudom-e venni azt, hogy itt azért van valaki, az én. Gyakorlatilag. És azt gondolom, ezt fontos tudnunk, mert hát megyünk az Isten, nem csak az Isten elé, hanem emberek elé. Szeretnénk, ha terjedne az evangélium. Fontos ezt azért látnunk, mert közösségbe élünk valamennyien, családban. Valakink élnek mellettünk. Nem mindegy, hogy az Isten mire tud használni. Én most a hívő emberekről beszélek, hiszen annak valljuk magunkat. Elfogadtuk Isten szeretetét, nekik szenteltük az életünket. És én azt tapasztalom és azt látom, hogy az énnek a megnyilvánulása, a valami megnyilvánulásai az életünkben, ezek nem markáns dolgok, hanem nagyon rejtetten és finoman villannak meg, ahogy a szombatiskola mondja. Ezeket szinte észre se veszi a nem szakavatott szem. Talán nem is hibák, de valójában azok. Én a teljesség igénye nélkül olyan dolgokat szeretnék nektek elmondani, ilyen jeleket, amiket saját magamon vettem észre. Nem mentem a szomszédba vele, nem mentem máshoz, ezeket tapasztaltam. És azért mondom el nektek, mert lehet még ezekre gyűjteni, mert van még, és azért mondom el nektek, mert nem találtam ezeket hibának. Elég sokára jutottam el oda, hogy hibának látom.
Az első ilyen dolog, amit most ugye szemem elé került, amiben észreveszem azt, hogy bolond vagyok-e vagy sem, bolondnak látom-e magam vagy sem, az egyik a dicsekedés. Ugye azt mondja a Korintusi Levél 29. versszaka első fejezet, hogy ne dicsekedjék ő előtte egytessem. A második Korintusi Levélben utána néztem 20-szor, azért mondom, mert sok. 20-szor írja le Pál, ír a dicsekedésről. Egy egész tanulmány van róla. Mit gondoltok, miért? Mert ez semmi. Hát gondolom, hogy ez azért, mert ez egy fontos dolog. És ő kifejti, hogy mibe dicsekedik ő, és mibe dicsekedik a gyülekezet. Ez az első levélben is visszatér Pál erre a dicsekedés kérdésére. És én azt tapasztalom, hogy ezt észre se vesszük. Ezek olyan finomak. De még egy jelzőt szeretnék mondani, nagyon ötletesek. Nagyon ötletes, ötletben gazdagok vagyunk, hogy hogyan tudjuk a másik tudtára adni, hogy hát én azért csináltam valamit, azért én áldozatot hoztam, erőt, időt, energiát fektettem valamibe, az Isten ügyébe. Hát jó a cél, ez igaz. A cél az tényleg nagyon jó. Pál apostol a rómabeliekhez írt levélben, és nem szükséges kikeresni, ismeritek ezt a gondolattöredéket, hogy amikor Pál arról beszél a harmadik fejezetben, hogy igen, Krisztus áldozata a megoldás, minden bűnt elfedező áldozat, utána azt a gondolatot írja, azt a kérdést teszi föl, hogy hol a dicsekedés. És egy nagyon határozott választ ad, amit a Marika mond, kivételt nem tűrő választ ad, hogy kirekesztetett. Én ebből azt érzem, hogy nem méltó hozzánk. Jézus Krisztus nagyon egyszerűen fogalmazza meg ezt a hegyi beszédben, nagyon konkrétan megnevezi azt, hogy mennyit is engedjünk meg magunknak, nem tudja a bal kéz, hogy mit csinál a jobb. Azt hiszem, ez érthető. Én úgy gondolom, és nem mindig gondolom úgy, ha ilyet csinálok, hogy az Istennek szolgálni kiváltság. Az Istennek szolgálni megtiszteltetés, hogy megtehetem. Nincs mit dicsekedni. A második ilyen apró kis villanás, amit látok, Példabeszédek könyvében találtam erre igét, nem kell kikeresni, ismeritek. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint. Ezt így fogalmaznám meg, más fordításban így pontosítanám. Ne te adj magad okosnak. Én azt látom, hogy egy-egy élethelyzetben csuda okosnak gondoljuk magunkat. Azonnal tudjuk a választ. Nincs szükségünk tanácskozásra, nincs szükségünk véleményt kikérni. Nem tudunk engedni az elképzeléseinkből. Apró dolgok? Apróak. De ez keseríti meg egy család életét, egy közösség életét. A saját elképzelésünk a minden. Okosnak tartjuk magunkat. És most szeretnék elétek tárni egy ember, hogy hogy vall magáról.

és a harmadikat olvasnám. Én is, mikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy ékes szólással vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Harmadik verszak. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg közöttetek. A nagy Pál apostol semmi. Nek látja magát. Az Isten szerint lángeszű és ékes szóló volt. Ezért mondja, tanácsolja Pál apostol azt, Róma beliekhez írt levélben, és ez is egy vers töredék, csak nem kell kikeresni, hogy az alázatosokhoz szabjátok magatokat a gyülekezetben. Róma beliekhez írt levél 12. fejezetében mondja ezt ki, amikor konkrétan a gyülekezeti élet, gyakorlati életről szól. Illetve az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ebbe két tanítást látok. Az egyik az, hogy a gyülekezet vezetője alázatos ember legyen. De a másik tanítás pedig az, hogy nem elég, hogy az lesz, hanem ahhoz szabjátok is magatokat. Az legyen, ahhoz mérjétek. Hallgassatok rá. Nem csak az, hogy megválasztjuk, hanem szabjátok is magatokat. A harmadik dolog, amit még szeretnék, harmadik is pici jelenség, ezt én így nevezem a mózesi bűn, az önérzet. Én nagyon szégyellem, de 20 év után jutottam el ennek a bűnnek a nagyságára. Nem értettem Mózes 4. könyvét úgy, hogy erről már egy ige hirdetést tartottam. Ennyit jelent. Nem értettem meg azt, és nem láttam meg azt, hogy mennyire ott van ez az életemben. Amikor fél decibellel magasabb a hangom, amikor kicsit szaporábban vele a szívem, mert ráléptek a tyúkszememre, bocsánat ezért a kifejezésért. Amikor egy kis ingerültség, nagyon kicsi, talán észre se veszik, nagyon koordinálom magam. Nagyon tudok erős lenni, hogy ne látszódjon. Az ember nagyon meg tudja magát játszani. De ezt így fogalmazza egyébként Ellen White, az önfelmagasztalás titkos vágya van mögötte. Minden önérzetes megnyilvánulásunkban. Egyszer elkezdtem számolni egy nap az ilyet. Hát mikor nem volt elég az egy kezem, akkor abba hagytam. Meg a kettő. Amikor az ember úgy felfortyan és odavág, és ennek sok-sok-sok-sok megnyilvánulása. Még bizonyára jóval többet tudtok ti is, mert nagyon sok ilyen van. Én egyetlen egy gondolattal szeretném bezárni ezt a kis elgondolkozást, amit Ellen White ír, és én azt gondolom, ebben evangélium van, ehhez a világ bolondja kifejezéshez, és mindazokhoz, amit megpróbáltam nektek átadni. Az emberek gyermekeinek büszkesége és nagyra vágyása miatt Isten a legegyszerűbb, legszerényebb eszközöket választja a hatalmas művének megvalósítására. Nem akiket a világ tart nagynak, tehetségesnek, ragyogó képzettségűnek, hanem a szelíden, szerényen fáradozókat, akik őt ismerik el vezetőjüknek és erejük forrásának. Azt akarja, hogy őt tegyük meg védelmünknek, vezetőnknek az élet minden kötelességében, életünk minden ügyében. A menny fönnsége azzal végezteti a dolgát, akivel akarja. Gondviselése olykor a legszerényebb eszközt választja ki a legfontosabb feladatra. Mert ereje az emberek gyöngeségéből tűnik elő. Mértékegységünk van, és ez szerint tartunk valamit nagynak vagy kicsinek, de az Isten

0: nem a mi mértékünk szerint számol. Nem hangolja össze mérlegét a miénkével. Ne képzeljük, hogy ami nekünk nagy, az Istennek is nagy, és viszont. Én azt látom ebbe evangéliumnak, hogy nem kell, nagyon kicsi az a küszöb. Nagyon kicsit kér az Isten. Semmi többet, csak hogy üres edények legyünk. Hogy ő megtölthessen bennünket a menny minden kincsével. Amen.
1: Teremtünk, Istenünk, köszönjük, Úristenünk, hogy a királyi család sarjadékának tudhatjuk magunkat. Köszönjük néked, Istenünk, hogy ilyennek látsz és ilyennek gondolsz bennünket. A te teremtményeidnek, a te kezed munkájának. Köszönjük, Urunk, hogy értékesnek látsz bennünket, mert a mennyet kiürítetted miértünk. Mindent, ami neked kedves és szép, Krisztusban nekünk adtál. Istenünk, szeretnénk méltóak lenni erre a meg nem érdemelt szeretetre. Szeretnénk, Urunk, hogyha felhasználnál mások üdvösségében, hogy elérjék az emberek. Istenünk, megértettünk, hogy te csak azt kéred tőlünk, hogy üresítsük meg magunkat, hogy legyünk semmik. Ne higgyük azt el, még hogyha az énünk azt súgja is. Ne higgyünk neki, hogy valakik vagyunk. Urunk, segíts meg minket ennek a küszöbnek az átlépésére, nap mint nap és percről percre, hogy nehogy megromoljon a mi szolgálatunk, mert átszövi az én. Segíts meg, Urunk, bennünket, hogy ne legyen hiába való a szombatjaink, a gyülekezeti életünk, a család életünk. Segíts meg bennünket, hogy puha gyurmák legyünk a te kezeidbe. Istenünk, ezt te tudod bennünk kimunkálni. Ezt mi nem tudjuk önmagunktól elérni. Mi ezzel nem tudjuk ilyenné formálni magunkat. De segíts, Urunk, hogy amikor elkezdesz bennünket gyúrni, puhítani, mert nem látod a gyümölcsöket, akkor, Urunk, segíts meg mindannyiunkat, hogy ne zúgolódjunk, hogy kitartással éljük meg a nehézségeinket. Segíts, Urunk, hogy lássuk azt, hogy ennek célja van, ennek értelme van. Urunk, bocsáss meg, hogy ebben is úgy sokszor elbukunk, hogy olyan hullámzóak vagyunk, mert levesszük a tekintetünket rólad. Segíts, Urunk, felemelkedni azzal a gondolattal, hogy amikor a fiad itt járt a földön, ő megüresítette, teljesen megüresítette magát, mert emberi formát vett fel, bűnrehajló természetet, de tovább ment miértünk, elérte a föld legmélyebb pontját, a megalázottság legmélyebb pontját, hogy minket felemeljen. Urunk, mi ilyen megalázottságba soha nem kerülünk. De segíts, Urunk, hogy amiben viszont beleengedsz, azt megküzdjük, azt megköszönjük. Ne legyen hiába való Krisztus keresztje. Segíts, Istenünk, hogy ez a bölcsesség mindannyiunk életében erő legyen és hatalom. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket, Urunk. Jézus Krisztus nevében kértünk téged. Amen.

Most Jelenések könyve 17. fejezeténél járunk, és nagyon röviden szeretném jelezni, és a táblán is jeleztem, hogy mi a helye, mi a szerepe ennek a nagyon megrázó 17. fejezetnek, aminek ezt a címet adtuk itt a sorozatunkban, hogy a fenevadon ülő asszony. De én a könyvben sokkal lesújtóbb címet adtam, ami valóban következik is az egész látomásból, Bordélyház és kocsma, avagy a mai világ. A Jelenések könyve 17. fejezetének az a helye a Jelenések könyvén belül, hogy ugye a Jelenések könyve 4 részből áll. Az első rész a 7 levél, ez az első 3 fejezetben található, ezt mind végigvettük. A második rész a 7 pecsét, ez a 4-től a 8. fejezetig tart, ezen is átmentünk. Utána a harmadik rész a 7 trombita szó, ez a 8-től a 11. fejezet végéig tart, és Jelenések könyve első 3 része számtanilag a felét foglalja le ennek a könyvnek. A könyv második fele a 12. fejezettől kezdődik, és a 22. ér el. A könyvnek ez a 4. nagy szerkezeti része már a 14. fejezetben előre szalad, és Jézus második eljöveteléig halad előre, és bevilágítja a mi korunk történelmét egy nagyszabású összefoglalásban. Tehát erre szoktuk mondani, hogy már a 14. fejezet végén lezárulhatna az egész könyv. Mégsem zárul le, hanem itt van ez az érdekesség, hogy először, amikor elérkezik ide a végső eseményekhez, egy visszatekintést ad, és ez a 15. és 16. fejezet, a földi történelem legutolsó időszakáról, ez a 7 utolsó csapás időszaka. Az elmúlt előadásokon ezt is már végigvettük, hogy mit is jelent ez a 7 utolsó csapás, a 6. csapással a középpontban, ami az Armageddon, ugye az elmúlt 2 előadást erre szántuk. De ezután, hogy visszatekint a 15.-16. fejezetben a 7 csapásra, még mindig nem ér véget a könyv, pedig a 16. fejezet végén ismét csak az egész földi történelem lezárulásának vagyunk szem és fültanúi, hanem ebben a 17.-18. fejezetben jön egy újabb visszatekintés, tudnék a 7 csapást közvetlenül megelőző időszakra, és ahogy ez beletorkolik a 7 csapásba egy bizonyos szempontból. Olyan nagy jelentőségű ez a 17.-18. fejezet, hogy 3 előadásban szeretnék ezzel foglalkozni. A mai alkalommal a 17. fejezet első 11 versét tekintenénk át, ez a bizonyos fenevadon ülő asszonynak a látomása, és ezután a 17. fejezet második részét, amelynek a fő témája az európai egység. A 18. fejezettel a következő előadáson fogunk foglalkozni, amely előadáson az egész világ és európai egységnek a megrendítő összeomlását jövendőli meg Jézus Krisztus, ahogy János apostolnak a 18. fejezet szerint ezt a hatalmas világméretű összeomlást látomás formájában kifejezte. Nagyon megrázó ez a 17.-18. fejezet, a mi korunkról szól, de már a régi korokban is felkeltette az emberek figyelmét, ezért én például a könyvről szóló áttekintésben idézem Dante isteni színjátékából a Pokol 19. énekét, ahol ezt a fejezetet, amit én most föl fogok önöknek olvasni, Dante szinte szóról szóra beépíti a pokolba, amikor a római pápákhoz beszél, megszólítja őket, és a következőket mondja nekik. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kimélve. Már gondolt az evangélista rátok, ugye az evangélista az ugyanaz, mint a Jelenések könyve szerzője, tehát János apostol, már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve, a királyokkal szajhálkodni látott, kinek e világra fölkerülve 7 feje volt, és 10-szer védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus, látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, melyel először lett egy pápa gazdag.
Babits Mihály fordításában idéztem, tehát az isteni színjátéknak az első része 19. énekéből azt a bekezdést, azt a néhány tercinát, amelyben Dante a jelenések könyve 17. fejezetét a római pápaságra vonatkoztatja. Meglátjuk most a magyarázatból, hogy ez Dante milyen jogon tette, igaza volt vagy nem volt igaza, mert hiszen Dante a középkorban élt, az isteni színjátékot már több mint 700 éve írta. Ez a rész viszont, ahogy látjuk a táblán szereplő ábrából, ez a történelem végső időszakára vonatkozik. Mindenek előtt ismerjük meg ezt a hatalmas és megrázó látomást, amelynek jelképeit fölírtam ide a tábla jobb oldalára. Miután felolvastam a látomást, sorról sorra fogok haladni majd, és a jelképek azonosításából kell, hogy kiderüljön, hogy Jézus Krisztus mit is üzen a mai emberiségnek ezzel a látomással. És jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Ki ez a hét angyal, akinél a hét pohár volt? Ugye az utolsó hét csapást jelképesen hét angyal töltötte ki a 15.-16. fejezet szerint a földünkre. Tehát ez is oda kapcsol, hogy már előre haladt a látomás a hét csapásig, de Jézus Krisztus megmutatja, hogy a hét csapást megelőző, közvetlenül megelőző világidőszakban mi is fog létrejönni itt a földünkön, mi is fog történni. Tehát így olvasom még egyszer a jelenések könyve 17. fejezet első versétől, és jött egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szólt vélem, mondván nékem. Jöjj, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek hét feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokán egy név volt írva, titok, a nagy Babilon a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonyságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom néked ez asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje és 10 szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe e világ alapítása óta, látván a fenevadat, mely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is hét van, az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a 8., és a 7 közül való, és a veszedelemre megy. A látomás magyarázata folytatódik, de mi ma csak ennyivel elégszünk meg. Tehát, kedves hallgatók, mit is látott János apostol? János apostol sok vízen, ami annyit jelent, hogy óriási víztömeg, tehát tenger, szinte egy tengeren, egy fenevadat látott, egy vörös fenevadat. A fenevadnak a hátán egy parázna asszony ült. A parázna asszonynak leányai voltak. Így fordítja a mi Bibliánk, hogy paráznák többes számban. Ugye a görög nyelvben van himnem és nőnem, ez nőnemben áll, tehát parázna lányoknak az anyja, tehát szó szerint ez így van, hogy a sok vízen ül a fenevad hátán a parázna asszony, és a parázna asszonynak vannak parázna lányai. Ezért mondtam, hogy sajnos ez a visszataszító kép a bordélyházat idézi fel, ahol van egy fő parázna, akit hát ugye madámnak szoktak nevezni, és akkor ennek vannak fizetett lányok, akiket ő
kiad, és akikért mennek be a bordélyba, és kik paráználkodnak a parázna asszonnyal és a lányaival, a föld királyai. De ennek a parázna asszonynak a paráznasága mellett még van egy másik foglalatossága is, nem csak a bordélyház szolgáltatásait töltik ki, hanem kocsmát is vezet. Mert hogy a kezében egy díszes aranypohár van, kívül nagyon szép, belül viszont tele utálatossággal és részegítő borral, és ezzel a részegítő itallal leitatja a királyokat is, és leitatja a föld népeit is, tehát a föld lakosait is. Ez egy megdöbbentő kép, mert hogyha jelképekből semmit nem ismerünk, és még nem is azonosítottunk, akkor is egy gyomorfordító és egy visszataszító látvány van előttünk, amelynek a lényege az, hogy az egész földet a paráznaságba és a részegségbe viszi bele ez a parázna asszony, aki a fenevad hátán ül. Nem is furcsa az, hogy a látomás végén, amikor a hatodik versben ér maga a látomása végéhez, akkor azt írja János apostol, hogy én nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. Tudnék, azért is volt megrendülve János apostol, mert önmagában a paráznaság is visszataszító, a lerészegítés is visszataszító, de van még itt egy elem, amiről nem emlékeztünk meg. Hogy aki nem megy bele ővele együtt a paráznaságba és a részegségbe, azoknak az életére tör. Ez a harmadik cselekmény, hiszen azt olvastam a hatodik versben, hogy láttam, hogy az asszony, tehát ez a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Tehát itt nem babra megy a játék, itt vérre megy a játék. Aki nem akar paráználkodni, nem akar lerészegedni, ami önmagában is mondom egy nagyon visszataszító dolog, tehát nem arról van szó, hogy valaki önszántából akar parázna lenni, vagy valaki önszántából akarja leinni magát, hanem őt erőnek erejével késztetik paráznaságra és részegségre, de aki ebben nem akar belemenni, azoknak az életére tör ez a fenevadon ülő parázna asszony, sőt olyan sokaknak az életét vette el már, hogy szinte megrészegült a Jézus bizonságtevőinek és a szenteknek a vérétől, és János apostolt ez megrázta ez a látvány. Mondhatnám azt is a kedves hallgatóknak, hogy ha a Jelenések könyvéből meg kellene mondanom, hogy a 22 fejezetből melyik a legirtózatosabb látomás, én gondolkodás nélkül erre ezt mondanám. Mert ugye eddig is láttunk már olyan látomásokat, hogy embereket öltek, meg embereket gonosz módon fizikailag, lelkileg megnyomorítottak, de azt, hogy szabad embereket rá akarnak bírni arra, hogy adják föl magukat, a testükkel, lelkükkel ne rendelkezzenek, hanem mindenestül adják el magukat, és hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor annak az életére tűnek. Ez egy vérfagylaló látvány, szinte egy ilyen horrorisztikus, vagy ilyen rémmesébe illő történet, de a Bibliából teljesen nyilvánvaló, hogy ez a mai korról szól. Ha nincs még itt a hét csapás, még nincs itt a hét csapás, csak az előzményeit érezzük, a levegőszennyezés, a tengervizek szennyezése, a folyóvizek, a hőháztartás felborulása. Tehát ugye a hét csapást, aki újra visszaidézi, hogy melyik az első, második, harmadik, negyedik, ötödik csapás, még azt mondjuk, hogy még nincs itt a hét csapás, de az előzményei már kezdenek megjelenni a történelmünkben, és itt majd teljességre fog jutni a történelmünk utolsó időszakában. A hét csapás közvetlenül megelőző világidőszakban, illetve erre a világidőszakra vonatkozik ez a látomás. Gyorsan azonosítsuk tehát a jelképeket. Minek a jelképe a sok víz? Ugyanebben a fejezetben, a 17. fejezet 15. verse, itt például szó szerint azonosítja a jelképet. Tehát egy kicsit később, ha lefele nézünk a Bibliában, akkor ezt látjuk, és mondtanékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ezt a jelképet egyébként már Dániel könyve 7. fejezetétől ismerhetjük, mert ott ugyancsak ez a sok víz vagy nagy tenger jelképe megjelent a Bibliában,
Ez az európai költészetben is, ugye sokszor említettem, hogy Petőfi is innen vette a Feltámadott a tenger, a népek tengere kezdetű versének a jelképét, teljesen általánossá vált, mert a sok nép, a sok nemzetnek az egész európai irodalomban a legátfogóbb jelképe a tenger, vagy a sok víz jelképe. Tehát itt János apostol ismerte a jelképet, tehát ő nagyon jól tudta, hogy itt Jézus Krisztus olyasmit mutat meg neki látomásban, hogy most az egész földkerekségre vonatkozó kijelentések következnek, tehát itt az egész földkerekséget érintő kérdésekről lesz szó. Minek a jelképe a fenevad, vagy veres, vagy vörös fenevad? Dániel könyve 7. fejezetétől fogva ez is ismert, de Dániel könyve 7. fejezete után, mint pusztító utálatosságról, ami ugyanaz, mint a vörös fenevad, mint pusztító utálatosságról a 9. és a 12. fejezet is beszél, és tovább Máté evangéliuma 24. fejezet 15. versében maga Jézus Krisztus azonosítja ezt a jelképet, és a 2. tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostol is ejt róla szót, és Jelenések könyve 13. fejezet 1. versétől újra találkoztunk a tengerből feljövő vagy veres fenevad jelképével. Ez a jelkép lefoglalt a bibliai szimbolikában. Ugye a bibliai jelképrendszerben 3 fenevad van, van földből feljövő fenevad, erről már beszéltünk, ez az Amerikai Egyesült Államok jelképe, a földből feljövő fenevad. Van mélységből feljövő fenevad, ez az ateista rendszereknek a jelképe, az ateizmusról 2 nagy bibliai fejezet szól, de a tengerből feljövő fenevad, ami a 3 fenevad közül a legelső, ami megjelenik a bibliai proféciákban, tehát ismét mondom, Dániel könyve 7. fejezete Jelenések könyve előtt több mint 550 évvel íródott. Ez a tengerből feljövő vörös fenevad lefoglalt jelkép, ez mindig Róma jelképe. Tehát ez, hogy vörös fenevad a Bibliában, ez maga Jézus Krisztus azonosította, hogy amikor látjátok majd azt a pusztító utálatosságot Jeruzsálem körül, mondta ugyanannak a nemzedéknek, amely őt hallgatta itt a nagy apokaliptikus beszédében, amit az olajfák hegyén mondott el, amikor látjátok majd, hogy Jeruzsálemet körbeveszik a rómaiak, akkor akiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát Jézus visszautal Dániel könyve fenevad és pusztító utálatosság jelképére, és ő azonosította azokkal a rómaiakkal, akik körbefogták Jeruzsálemet. Rómának a jelképe a dánieli proféciáktól fogva azonban Rómának mindig 2 része van. Van egy ókori része, van egy pogány római része, és van egy későbbi folytatás, amit így mondhatnánk, hogy középkori vagy egyházi Róma. Tehát ez a fenevad erre lefoglalt jelkép. A parázna asszony is ismerős jelkép a Bibliában Hóseás könyvétől, Ézsaiás könyvétől, Jeremiás könyvétől, Zakariás könyvétől fogva, de mi már a sorozatunkban Jelenések könyve 12. fejezetében és abban a 12. fejezetben, amivel kezdődött ez a látomás sorozat, mi már az asszony jelképével találkoztunk, csak hogy egy más előjelű asszony jelképével. Jelenések könyve 12. fejezetében találkoztunk a napba öltözött asszonnyal, a tiszta asszonnyal, a hűséges asszonnyal. A bibliai jelképrendszerben Krisztus a vőlegény, Krisztus az egyháznak az ura, a feje, és a hozzá hűséges egyház a tiszta asszony, a napba öltözött asszony. A Krisztushoz hűtlen egyház, amely vallja Krisztus nevét, de nem azt teszi, amit Krisztus mond. Mindig hivatkozik Krisztusra, de nem adja az emberek kezébe a Bibliát és Krisztus tanításait, ez a parázna asszony jelképét kapja. Tehát ezt mondom, János apostol pontosan ismerte, és azért volt megrendülve, mert ő, ahogy a látomást látta, pontosan tudta, hogy miről van szó. Miről van szó? Hogy a történelem legvégén hatalmi helyzetbe kerül a hamis kereszténység, Az a parázna asszonyként jelképezett Krisztushoz hűtlen, de a szavaiban mégis kereszténységet mímelő kereszténység, amely az egész világ fölött úr lesz, és az egész világot a bódulatba, a paráznaságba és az ittasságba hajtja.
Ezt János apostol azért is tudta, mert a negyedik jelképet is ismerte, a királyok jelképe szintén Dániel könyve 7. fejezete óta ismert. A királyok a Bibliában mindig a politikai vezetők jelképe. Tehát ha azt mondja, hogy király, az nem föltétlenül király vagy királyságra, hanem egy ország hatalmi politikai vezetőjére vonatkozó jelkép. Tehát nem egyházi emberekre vonatkozik a király jelkép, hanem államférfiakra, kormányokra, vezetőkre. Azzal, hogy a parázna asszony összeköti a sorsát a királyokkal, és együtt paráználkodik a királyokkal, és a királyok a parázna asszony lányaival, az János apostol előtt teljesen egyértelmű volt, mielőttünk is teljesen egyértelmű, a vallásnak és a politikának az összekapcsolódása, ami a mi korunknak egyik jellegzetessége, amely a középkorban volt meghatározó az emberiség történetében, most újra meghatározó lesz, hogy a vallási, főleg keresztény erők és a politikai erők mélységesen összekapcsolódnak, és hát természetesen azt nem is kellett érteni János apostolnak, mert nem a jelképek nyelvén volt, hanem a szó szerinti beszéd nyelvén, hogy a föld lakosai, a föld népei részt vesznek ebben a bódulatban. Tehát úgy tűnik, hogy itt egy hatalmi szövetség, egy valláspolitikai szövetség az egész világot el tudja hitetni azzal, amivel el akarja hitetni, majd ennek tartalmáról is fogok beszélni. Most egyelőre a jelképeknek az azonosításánál vagyunk. Tehát a parázna asszony, a parázna lányok és a királyok által kötött hatalmi valláspolitikai szövetség az egész földet bódulatba, ittasságba, lelki megrészegedésbe hajtja, és ez a föld történelmének a végén meghatározó dolog lesz. Ennek, ahogy látja ezt János apostol, itt hangzik el a kijelentés, hogy az asszony homlokán ez volt írva, hogy titok, a nagy Babilon. Ugye a Babilon szót már többször elemeztem önöknek, egy nagyon egyszerű bibliai kifejezés ez. Tulajdonképpen a Babilon kifejezés görög szó, ez a Héber Bábel, tehát ami Babilon a Biblia görög szövegében az héberül Bábel, és az eredeti nyelven ugye Babilon a Mezopotámiának, a Tigris és Eufrátesz közötti résznek a fővárosa, sumér akkád nyelven bábili. A bábili szó annyit jelent szó szerint magyarul, hogy a menny kapuja. A Bábel szó annyit jelent, hogy zűrzavar. Nagyon jól jelzi ez a szó, hogy ezt adja ennek az egész látomásnak, a címének adja ezt, hogy ez a nagy Babilon, hogy az emberek számára a menny kapujának látszik az, amit ők csinálnak. Az Isten szemében merő zűrzavar. Tehát az egész látomásban ez a feszültség van ott, hogy most az emberiség egyesül, ma így mondanánk, hogy ugye a globalizáció, amit körülbelül egy 5-10 éve kellett, hogy megtanuljuk ezt a csúnya idegen kifejezést, a globalizáció méghozzá egy ökumenikus globalizáció, hogy tovább fokozzam az idegen szavak használatát, az egész földkerekséget érintő összefogás, most lefordítottam magyarra, az egész földkerekséget érintő összefogás az valláspolitikai összefogás lesz, ami az emberiség szemében maga a menny kapuja lesz, és az embereket megrészegíti, hogy most a válságban levő emberiséget megmentjük ezzel a nagy összefogással, az Isten szemében viszont ez a Babilon az, mint egykori őse a Bábel, maga az űrzavar. Ez már magába hordja azt is, amit a 18. fejezet fog mondani, hogy ez a kártyavár össze fog omolni, de az emberiség most építi. Vajon az emberiség most miért építi ezt az új világrendet? Miért építi az emberiség? Miért kellett nekünk megtanulnunk az elmúlt években, és mondom nem több, mint egy évtized, másfél évtizedben, hogy az emberiség egy új világrendet épít? Még emlékszem, amikor maga ez a kifejezés, hogy globalizáció nem jött divatba, de már beszéltek az új világrendről, akkor a régi angol miniszterelnök asszony Margaret Thatcher cáfolt, azt mondja, nincs új világrend, ne beszéljünk új világrendről.
De mások meg azt mondják, igenis van új világrend, mert a kétpólusú hatalmi rendszer összeomlott, a Szovjetunió ugye 1991-ben kimondta a feloszlatását, tehát az elmúlt 15 évben egy politikai erő vezeti a világot, ez az Egyesült Államok, amelyről jelenések könyve 13. fejezetének 11. versétől külön profécia hangzott el, ezt már ugye részleteztük az eddigi egyik előadásban. Tehát van egy fő politikai erő, és lesz egy fő vallási erő. Ez a fő vallási erő a római pápaság. A két fő vallási erő, a fenevaddal jelképezett Róma, és a Róma által összefogott kereszténység, hiszen mondom, a parázna asszonynak parázna lányai vannak, tehát itt mindenféle egyház és felekezet részt vesz ebben az összefogásban, és az összefogásnak a két pólusa, a politikai erők és a vallási erők egyre szorosabbra fűzik kapcsolatukat, és azzal hitetik el az emberiséget, hogy az emberiség olyan nagy válságban van, ebből a nagy válságból csak egy világméretű összefogás emelheti ki, és ezt a világméretű összefogást csak a vallás és azon belül is a kereszténység vezetésével lehet megtenni. Noha a kereszténység hatalmi magja azt is ígéri, hogy az összes vallást bevonja ebbe. Tehát itt azért hangsúlyozza állandóan a profécia, hogy van a parázna asszony, és vannak a parázna lányok. Tehát mindenféle vallás, mindenféle egyház részt vesz ebben az összefogásban. Az iszlám is részt vesz, a keleti vallások is részt vesznek, a törzsi vallások is részt vesznek. Itt a lényeg az, hogy egy olyan világméretű összefogás jön létre, amelynél nagyobb eddig soha nem készült a történelmünkben, és amely az egész Földet szeretné elhitetni azzal, hogy az emberiség mély válságából ez fog kiutat mutatni. Amikor János apostol látta ezt, most menjünk bele egy kicsit a részletekbe is, azt látta, hogy öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. Mit jelent ez, hogy nagyon szép ruházata volt? Bíbor, skarlát, drágakő, tehát a ruha is szép volt, a díszítmények is szépek. Mit jelent az, hogy aranypohár van a kezében, kívül arany, belül viszont rendkívüli romlottság van benne? Ugye jelzi azt, hogy ez a parázna asszony úgy néz ki, hogy az emberek többsége számára elvarázsoló, lenyűgöző, tüneményes. Mert ahogy kinéz, amit mond, amit ígér, az egyszerűen szép, legalábbis hát a nagy tömegek számára szépnek látszik. Az aranypohár is aranypohár, de itt jelzi a bibliai leírás, hogy a külső megjelenés és a belső tartalom között hihetetlen különbség van, ami mindig egy valakire vall a Biblia szerint, hogy a külső megjelenése egészen más, mint a belső tartalma. Amikor Jézus itt volt a Földön, egyszerű volt. A külső megjelenése ugyanolyan egyszerű volt, mint amit gondolt és amit beszélt. Jézusnál a külső és a belső, Istennél a külső és a belső az mindig harmóniában van. Kinél látjuk azt a sajátosságot, hogy kívülről elvarázsoló, de amikor utána mész, és megteszed azt, amit kér, belülről azt látod, hogy iszonyat. Hát ez sátánnak és a bűnnek a lényege. Ez a lényege. Hogy kívülről mindig vonzó, mindig nagyon szép, és amikor megteszed a rosszat, akkor belül látod annak összes nyomorúságát. Hogy mondja Arany János a híres versében az Örök zsidóban, hogy kívül arany, belül hamu. Igen, ez sátánnak a lényege. Kívül arany, belül hamu. Így mondja Pál a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, hogy megvan a bűnnek is ideig, óráig való gyönyörűsége. A bűnnek általában ez a jellegzetesség. A bűn soha nem úgy jelenik meg, mint valami visszataszító dolog, hanem az embert mindig csábítja, vonzza, hogy tedd meg, mert ez olyan jó, ez olyan szép, ez olyan kívánatos. Amikor az ember megteszi, akkor kimutatja a foga fehérjét. Kívül arany a pohár, belül viszont tele van utálatosságokkal és a paráznasságának tisztátalanságával. Mit jelent ez a két kifejezés?
A Biblia nyelvében ez a két kifejezés is jelkép. Erre szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét. Utálatosság, jelkép a Bibliában. Paráznaság, jelkép a Bibliában. Minek a jelképe az utálatosság? Amikor a zsidók bementek az ígéret földjére, és elfoglalták azt, már Isten előre Mózes által figyelmeztette őket, hogy amikor majd Kánaán földje a kezükre kerül, egy valamire elsősorban vigyázzanak. Ne vegyék át az itt élő népek erkölcseit, gondolkodását és erkölcseit, és Isten mindig ezt mondta, mert utálatosságok ezek néktek. Az itt élő népek, mint tudjuk, több nejűségben éltek, nagyon sokszor promiszkuitásban, az itt élő népek vért ittak, halott kultuszokban éltek, rendkívül elsötétült népek voltak ezek a kánaánita népek, nem véletlenül előképei a mai emberiségnek. A mai emberiség is egy szertelen, elfajzott szexuális szabadosságban él. Sodoma és Gomora, mint régi kánaánita városok jelképe a mai világnak is. Bibliát nem ismerő ateista emberek is azt mondják, hogy a mai világ egy Sodoma és Gomora, amelyben a homoszexualitása, a nemi elfajulás olyan, mint a legközönségesebb dolog. Tehát ilyen szintre süllyedtek le ezek a népek, és ilyen szintre süllyedt le ez a világ. És amikor Isten népe bevonult erre a kb. 30 néptörzs által lakott területre, Isten legfőbb figyelmeztetése. Tessenek elolvasni Mózes 5. könyvét, ahol Mózessel Isten megismételteti a parancsolatokat, azoknak a summáját adja. Állandóan ez van, hogy utálatosságok néktek. Halottakat ne fogdozzatok, utálatosságok néktek. Más ember feleségével nehány utálatosságuk néktek. Tehát utálatosság, ez a Biblia jelképes nyelvezetében a pogány erkölcsök és szokásoknak a jelképe. Rómának mindig ez volt a lényege a történelem során. Hogy mondta Dante? Egyet imád a bálványimádó, százakat a püspök. Róma a történelemben, az ókori Róma is és a középkori Róma is mindig erről volt híres. Az összes pogány nép vallási szokását magába olvasztotta. Ez a római vallás lényege. Teljesen mindegy, hogy ókori római vallást mondok, tehát pogány római vallást, vagy középkori egyház értelmet római vallást mondok, mert mind a két vallási rendszernek az lett a lényege, hogy minden nép vallási szokását beengedte. Teljesen mindegy volt, hogy az vezeklés, körmenet, halott kultusz, teljesen mindegy, minden nép vallását beengedte, és egy vallássá gyúrta, ez volt az ókori Rómának és a középkori Rómának a lényege, és ma is ilyen vallásosság számíthat nagy elismertségre és elterjedésre a Földön, mert az emberek, ha nem akarnak megváltozni, és nem akarnak Istenhez hasonlóvá válni, nem akarják Krisztust követni, nem akarják a Bibliát kézbe venni, hát akkor a legjobb vallás az, ami minden vallásnak engedményeket téve, az embereknek ad egy konzumvallást, amit mindenki fogyaszthat, senkit nem ér sérelem, mert megtalálja benne az ő felfogását is, de másokét is. Tehát az ördög nagyon jól tudja, hogy milyen vallást ajánl az emberiségnek, amit az emberi természet kíván. Az emberi természet nem kíván önmagának ellent mondani. Az emberi természetnek egyedül a hit mond ellent, a kegyelem mond ellent, az emberi természetet egyedül Isten leplezi le, hogy milyen lett a mi bűntől eltorzult természetünk. De az emberi természet, ha nem akar megváltozni, akkor elfogadja az ilyen vallást. Ma az emberek nem akarnak nagy ügyet csinálni a vallásból. Azért minden embernek olyan vallás kell, amit a leggyorsabban leakaszthat a szögről. Nagy tömegekben az emberek nem úgy választanak vallást vagy hitet, hogy utána járnának a dolgoknak. Legkevésbé úgy, hogy kezükbe vennék a Szentírást és megnéznék, hogyha Isten létezik és ez az ő kinyilatkoztatása, akkor mit is mond az Isten. Hanem az emberek azt mondják, hogy ez azt mondta, az azt mond nekem, ebből ezt tetszik, abból azt tetszik, és ezt a vallást választom. Éppen a héten egy keleti vallás egyik vezetőjénél voltam, bizonyos ügyből kifolyólag, és kérdeztem, hogy ő hogyan jutott erre a
vallásra. És azt mondta, hogy hát őt a kereszténység soha nem érdekelte, a kereszténység az mindig taszította, de most erre a keleti vallásra eljutott, ez logikus neki, ezt ő tudja gyakorolni, és a kereszténységből is néhány dolgot bevesz, nagyon dicsérte Avilai Szent Terészt, hogy az micsoda szép látomásokban, misztikus elragadtatásokban részesült, és neki az tetszik, de mondjuk már más nem tetszik, és úgy összeállított magának egy vallást. Ha valaki ezt el akarja olvasni, Bírák könyvében bőségesen olvashat ilyen jelenetekről, hogy a régi zsidóknál is, amikor eltértek Isten szavától, a Bibliától, akkor átvettek egyik néptől valamit, átvettek másiktól, harmadiktól, minden népnek volt vallása, hát összekogyvasztottak maguknak egy vallást, és akkor abban éltek, és úgy gondolták, hogy ez a megoldás. De valahogy ami régen kicsiben volt, meg ma is sok helyütt látjuk, az egész világra ez fog kiterebélyesedni, hogy a parázna asszony megtéveszti az embereket. A parázna asszony ráveszi az embereket arra, hogy tulajdonképp minden vallás jó, minden vallás magába hordozza az Istenit. Nem lehet egy vallásra azt mondani, hogy az az igaz vallás. Aki azt mondja, hogy a Biblia vallás az igaz vallás, hát az kirekesztő vagy fanatikus, ugye megvannak erre a megfelelő pecsétek és megbélyegzések, hanem minden vallás jó, és minden vallást úgy kell elfogadni, hogy az Istentől jövő dolog. Nem csak egy kinyilatkoztatás van a Biblia, sok kinyilatkoztatás van, minden kultúrkörben más a kinyilatkoztatás. Ne vitatkozzunk azon, hogy melyik vallás igaz, melyik nem, mindegyikben van igazság. Ez az ökumenikus globalizmus, ami most, ahogy mondom, az egész világra kiterjedő vallási felfogás, ami rendkívüli módon be tudja csapni az embereket, mert olyan szép, mint kívül az aranyserleg, olyan szép, mint ez a felöltözött parázna asszony. Ki az, aki utána néz, hogy az aranyserlegben utálatosságok vannak, paráznasága, tisztátalansága van, és ki az, aki utána néz annak, hogy ez a parázna asszony az egész történelmében állandóan a királyokkal, tehát politikai erőkkel kötött szövetséget, hogy az ő világhatalmát érvényesíteni tudja. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, ma is, hogyha 100 embert megkérdezünk, hogy az elmúlt 1000 vagy 2000 évben mi is történt itt a földgolyónkon, nem tudom, hogy hány ember tudja ezt elmondani úgy, ahogy a Biblia az egész 6000 éves történelmünket bemutatja. A bibliai történelem szemlélet is olyan ritka és annyira nem ismert dolog. Az embereknek nincs történelmi tudatuk, még visszamenőleg 100 évre sokat mondta, még 40 évre sincs történelmi tudatuk, még 20 évre sincs. Talán az emberek általában jelenben élnek és úgy mérlegelik az életet, hogy ami ma van, az a történelem. És az emberek ilyen okokozati dolgokból, hogy most hogyan jutottunk onnan ide, meg innen majd hova fogunk, erre az emberek nem gondolkoznak. Tehát ha ma valaki kiáll az emberiség elé, és azt mondja, hogy kérem, most mi összefogunk, össze kell fogni, mert a Földön nem lokálisak a problémák, hanem globálisak a problémák, lásd európai egység, vagy világegység, ezt mindenki elhiszi, még önként erre szavazatát is adja, tehát lényegileg a mai világgal azt teszik az erők, amelyek most a világ meghatározó erői, politikai, vallási erői, amit csak akarnak. Az utálatosságok mellett a paráznaság is általános bibliai jelkép, mert ugye a paráznaságon a Biblia nem csupán azt érti, hogy valaki házasságot tör. Tehát erre figyeljünk, hogy paráznaságon a Biblia nem csak ezt érti, hogy valaki félrelép valakivel, hanem a Bibliában a paráznaság lefoglalt jelképe annak, hogy a politikai és vallási erők összekapcsolódnak, amelyeket Isten és maga Jézus Krisztus is mindig szétválasztott. Jézus világosan mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené. Tehát, hogy a politika ne beszéljen bele a vallásba, de a vallás se próbálja irányítani a politikát. Ezt világosan tanítja az egész Szentírás. Jézus soha politikába beleártani nem ártotta magát, jól lehet. Minden politikusnak tisztességesen megfelelt, például Poncius Pilátusnak. Ugyanezt tette Pál apostol is, hogy minden római közjogi méltóságot tisztelt és megfelelt neki, de ugye azt nem olvassuk soha, hogy Jézus elment volna egy politikai vezérrel paktumot kötni. Azt se olvassuk, hogy Pál apostol kérte volna a római birodalom vezetőinek a kegyeit. Nem. A kereszténység más világot épít, az Isten országát építi,
tiszteli a föld országait, hiszen ezek is Istentől való országok, de az én országom nem e világból való. Ezt Jézus világosan elmondta. A földi történelemben nem lehet megvalósítani tökéletes országot, Isten országát. Az Isten országa mindig egy kis közösség, mindig az egész történelemben, ezt láttuk végig Jelenések könyvében, hogy mindig egy kis közösség, hogy végigmegy a történelemben, hogy Lukács evangélium a 12. fejezetében mondta Jézus, ne félj te kicsi nyáj, mert tetszett az atyának, hogy néktek adja az országot. Az Isten képviselete mindig egy kicsi nyáj, mindig egy kis kovász, ami persze áthatja a környezetét, a társadalmat, de soha olyan kereszténység, ami nagy kereszténység, az soha nem volt igazi. Ami nagy kereszténységé lett, az mindig hamis volt, tudnék a hatalmi kereszténység. Ez a hatalmi kereszténység veszi rá a föld népeit arra, hogy lelkesedjenek ezért a világegységért, hogy vegyenek részt ebben a világegységben, önként lássák be ennek a szükségszerűségét, hogy a világ összes problémáját csak ezt tudja megoldani. Kedves hallgatók, ha már erről ennyit beszéltem, mi tudja megoldani akkor Isten szerint a világ problémáit, ha nem ez? Mert itt Jézus bemutatja, hogy az emberekkel elfogadtatják, hogy ez oldja meg a világ problémáit. De teljesen nyilvánvaló itt a látomásból, hogy ez nem oldja meg a világ problémáit. Tehát akkor logikus a kérdés, hogy akkor mi oldja meg a világ problémáit. Nagyon egyszerűen feszül itt két eszme szembe egymással. A Biblia szerint nem az emberi összefogás, nem a valláspolitika egysége oldja meg a világ problémáit, hanem az Isten szavára figyelés, a személyes megtérés. Ez a két eszme, ami szemben áll egymással. A világ problémáit és az egyén élet problémáit az Istenhez térés oldja meg. Emberek összefoghatnak, és önmagában nem kárhoztathatjuk az összefogást, lehet jó összefogásról is beszélni.

a paráznasszonynak és a királyoknak a szövetsége. Jelenések könyve sokat beszélt erről, már a hét levélben, hét pecsétes látomásban is. A középkor talán jó összefogás volt, talán jó volt, hogy volt egy univerzális Európa, ahol két úr volt, a császár és a pápa. Borzalmas időszak volt az a 13 évszázad. De hát ki gondol ma a középkorra meg, kinek van olyan történelmi tudat, hogy azt mondja, hogy kérem, hát ami az emberiség történetében ilyen borzalom volt, csak vissza ne jöjjön. Hát most jön a harmadik nagy összefogás, visszajön a középkor. A középkor úgy jön vissza, hogy az alap elemeiben jön vissza újra, vagyis a vallásnak és a politikának messze menő összekapcsolása, mint a világegység, mint a válságból való kivezetés egyetlen útja, és mint a népek óhaja. A hajdani középkor és a most keletkező új középkor között, tudnék, van egy lényeges különbség. A középkorban az emberekre ráerőltették ezt a valláspolitikai rendszert. Most meg az emberiség olyan mélyre süllyedt, olyan mély erkölcsi válság van az egész emberiség, most mindegy, hogy nyugat vagy kelet, most már nincs nyugat meg kelet, meg nincs észak meg dél, most olyan mély erkölcsi sötétség van és lesüllyedés, hogy tulajdonképpen a világ bármely pontján a nép, az Isten adta nép, miután kiállt? Hát azután kiállt, hogy megérjük a holnapot meg holnap után. Hogy a gyerekeinkből talán legyenek még emberek. Hogy valahogyan biztosítsák azt, hogy összetartsák az államokat, a társadalmakat. Hát ehhez tekintély kell, ehhez törvények kellenek, ehhez egy messze menő összefogás kell, mert a világot szétzüllesztette a gonoszság, és ezen úrrá lenni, a nagy tömegek így hiszik, csak egy emberi összefogással lehet. Isten a Jelenések könyvében is megígérte, hogy a másik megoldást is minden ember meg fogja ismerni. Ma még nagyon kevés ember ismeri a másik megoldást, a hiteles megoldást, hogy térjetek meg. Amikor Jézus először eljött, akkor is nagy összefogásban éltek a zsidók. Összefogunk és a rómaiakat elűzzük az országból. És Jézus fellépett, előtte keresztelő János fellépett, mi volt az első szavuk? Térjetek meg. Nem azt mondták, hogy milyen jó ez a nemzeti összefogás, nem azt mondták, hogy most akkor a farizeusokat, sadduceusokat, heródes pártiakat hogy kellene egyesíteni, nem foglalkoztak semmiféle politikai irányzattal. Azt mondták, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Ne mondogassátok azt, hogy Ábrahám gyerekei vagytok. Isten a kövekből is tud támasztani gyermekeket Ábrahámnak, a fejsze a fák gyökerére vettetek. Kedves hallgatók, a történelem ismétli önmagát, ma is meg fog majd szólalni az, hogy térjetek meg. Nem egy-egy helyen, vagy nem cérna vékony hangon, hanem méltó formában Isten az emberiség elé tárja a végső nagy evangélium hirdetésben, hogy mit jelent az, hogy térjetek meg. Máté evangélium a 24. fejezet előző 14. versében olvashatjuk az erre vonatkozó legnagyobb kijelentést. Ez a Máté 24:14 a Bibliának a legnagyobb, korunkat érintő és pozitív proféciája. Mikor az Isten országa bizonyságul hirdettetik minden népnek, akkor jön el a vég. Az Isten evangéliuma, az Isten országának az evangéliuma minden nép számára bizonyságul kell, hogy hirdessen. A népek most iszonyatos sötétségben vannak. Így mondja Ézsaiás proféta, hogy sötétség borítja a földet, éjszaka a népeket. Ez most tökéletesen illő, rövid meghatározás a mai világra. Az emberek, mint Ninive lakosai, nem tudnak különbséget tenni a bal és a jobb kezük között. Nem tudják, mi a jó, mi a rossz, nem tudják, hogy miért éljenek, nem tudják, hogy mi ellen küzdjenek és kinek a segítségével küzdjenek. Az emberek máról holnapra élnek erkölcsi értelemben, nem csak anyagilag, hanem főleg erkölcsi lelki értelemben az emberek, amilyen széljárást hoz a holnapi divat, azután sorakoznak be. A tömegtájékoztatás, a tömegek manipulálása lényegileg azt éri el, amit el akar érni. Ha valaki a legalapvetőbb számadatokra rátekint, világosan láthatja, hogy ma a világ a diktatúra kezében van. Ez is milyen érdekes. A világon egyre több a polgári demokrácia, nem? Már a félkezünkön meg tudjuk számolni, hogy nincs, ahol nincs polgári demokrácia.

ahol nincs polgári demokrácia, mondjuk Kubában, Észak-Koreában, Kínában, Vietnámban, nem is tudom már, hogy most már nem álltak-e át ott is. A fél kezünkön meg tudjuk számolni, mert mindenütt, már Irakban is polgári demokrácia lesz, nem? És az egész világ mégiscsak, az egész világ pénzforgalma 1-2% ember kezében van. Az egész világ fölötti döntés az Amerikai Egyesült Államok elnöke kezében van, és a mögötte álló nyilván pénzoligarchia kezében van. Holnap külön fogok beszélni a Bibliaiskolák közössége előadó termében a New Orleans-at kiértékelő bibliai proféciákról. Mióta nem találkoztunk, újra egy rettenetes katasztrófa történt, ugye néhány nappal szinte ezelőtt. A Lukács evangélium a 21. fejezete alapján fogok beszélni holnap délelőtt 11-kor erről a kérdésről, és a Biblia fölhívja a figyelmünket arra, hogy ezek az események csak súlyosbodni és sokszorozódni fognak, a természeti csapások is. Ahogy múltkor a földrengésekről volt szó a december 26-ai délkelet-ázsiai földrengés nyomán, a Biblia beszél a tengereken előforduló vészről is, mint ugye a hurikán jellegzetesen tengeri jelenség, és a hőmennyiségnek a megszokottól eltérő fölszállása, vagyis a globális fölmelegedés az oka, ami 24 év óta ismeretes csak a földgolyónkon. Tehát a Biblia messze menően megvilágítja számunkra ezeket a kérdéseket, de nem azt vonja le senki se ebből, hogy az Isten ezt megmondta, és az Isten megtérésre hív, hanem azt vonják le, hogy majd összefogunk, és majd újjáépítjük. Tehát a Jelenések könyve 17. fejezete döbbenetes módon ráirányítja az alternatíva két ágára a figyelmünket, hogy készülődik a menny kapuja, a bábili, ami az Isten szemében Bábel, ami az Isten szemében zűrzavar. Amikor János apostol ezt megdöbbenve látta, mert tessenek meggondolni, János apostol ezt 2000, csak nem 2000 évvel ezelőtt látta látomásban. Nekünk azért benne élünk a mostani történelemben, mi mindent tudunk már kötni szinte mindenhez, de János apostol ezt egy 2000 évvel ezelőtti egészen más világkultúrában látta előre, és ezért kért újabb és újabb magyarázatot, és jön ez az angyal, és azt mondja neki a 7. versét, hogy miért csodálkozol? Én megmondom néked az asszonynak titkát és a fenevadét is, amely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És hogy az egyszerűbbel kezdjem, mert a 9. vers azt mondja, itt van az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony is ül. Rómának, ha valaki nem akarja a fenevadat Rómára vonatkoztatni, azt mondja, hogy ez a tengerből feljövő fenevad, vagy vörös fenevad nem Róma. Akkor a Bibliában van 2 döbbenetes azonosítás. 7 hegy, ahol az asszony ül. Róma 7 hegyre épült város. Rómára azt mondja, hogy ahogy önmagát nevezi, ez az a református professzor, aki ezt észrevette 1612-ben, hogy mi ez a 666? Hát önmagát hogy nevezi? Nem ahogy az ellenségei csúfolják, nehogy a protestánsok mondják meg, hogy Róma micsoda. Róma önmagát Isten fia helytartójának nevezi. Ez a saját nyelvén vicarius filii dei. Ennek a latin névnek, hogy vicarius filii dei, és ezt vezeti le, tehát már közel 400 évvel ezelőtti írásában Andreas Helvig, a vicarius filii dei, a latin betűk számértéke összeadva pontosan 666. Ott is az szerepel, Jelenések 13-18-ban, hogy kimondja 666-ot, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Itt is ezt mondja a 9. versben, itt az elme, amelyben van a bölcsesség, a 7 fő, a 7 hegy, amelyen az asszony ül. Ahogy Róma 7 halomra, 7 hegyre épült, ahogy Róma magát így nevezi, ennél világosabb bibliai azonosítást nem tudunk mondani. 1900 évvel ezelőtt János apostolnak az Isten, Jézus Krisztus így mutatta be,
és külön egy mondással figyelmeztet, hogy itt van a bölcsesség. Hát most állj meg egy kicsit, gondolkodjál, ezt az egyszerű kulcsot, ezt nézd meg, beleillik-e a zárba, vagy melyik zárba illik bele, nézd meg, hogy itt miről van szó. Hogy a nehezebb dologgal folytassam ezután. Azt mondja, a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre. És a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe világalapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljön, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való is a veszedelemre megy. Csak látszólag nehéz ennek az azonosítása. Mi a legtöbbször előforduló szó? Azt mondja, a fenevad, amely volt és nincs. Mi az, hogy volt és nincs? Aztán mondja, hogy öte elesett, a fejei közül öt elesett. Aztán jön még egy hatodik, meg hetedik, de még jön egy nyolcadik is. Hát mi ez a nyolcadik, hogyha csak hét fejet mond? Ugye vannak egy első hallása, vagy első olvasás, ilyen titokzatosnak tűnő elemek itt a leírásban, de nekem sem kellett a könyvben csak egy fél oldal, hogy ezeket kitisztázzam, mert azt hiszem, hogy napnál világosabb a dolog. Mit jelent az, hogy volt és nincs, noha van? Nem valami filozófikus kijelentés ez, hanem a Biblia itt akar ráutalni arra, hogy az a valaki, aki most a világ fejedelme, annak semmi létjogosultsága nincs, hogy éljen. Hát ő rombolni akar. És Isten ad neki életet? És Isten által adott életből már ezred évek óta rombol? Tehát a Biblia érzékeltető, hogy Sátánnak semmi keresnivalója nem lenne a világ mindenségben, se a földünkön. Volt és nincs. Egyszer megtörtént a lázadás. Isten erőszakkal nem tiport el Sátánnak a lázadását. De ez a volt, ez egyszer nincs lesz. Sátánból semmi nem fog megmaradni. De ahhoz, hogy Isten meg tudja semmisíteni Sátánt, nem elsősorban a hatalom eszközéhez nyúlt, és ma sem ahhoz nyúl, amikor Sátánnak lelepleződik az összes csalása, mert itt egy tulajdonképpen az egész látomás egy nagy csalásról beszél. Becsapják az emberiséget, becsapják az embereket. Ki csapja be? Ki az, akiről már a 12. fejezetben azt olvassuk, hogy Sátán az egész föld kerekségét elhiteti, becsapja? Ez az, aki volt és nincs, ez az, aki lényegileg nem is kellene, hogy létezzék, de Isten azért hagyja, hogy létezzen, mert az embereknek, nekünk embereknek döntenünk kell. Mi kit választunk, kivel azonosulunk? Istennel azonosulunk, a Teremtőnkkel, aki a szeretet és igazság nyelvén beszél, vagy Sátánnal, aki az erőszak, a külső látszat, a pompa, a lenyűgöző pompa nyelvén beszél. Kivel azonosulunk? Utána akarunk járni a dolgoknak. Volt és nincs, és egyszer a veszedelemre megy. Így olvassuk már a sátáni lázadásról szóló Ezékiel 28. fejezetében található proféciában, hogy többé örökké nem leszel. Egyszer létrejött Sátán, Istentől megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítsa az igazát, több ezred év állt rendelkezésére. Isten, miután minden lelepleződik vele kapcsolatban, a végső ítélettétel során igenis a hatalom eszközéhez fog nyúlni, majd Jelenések könyve 19. 20. fejezetében olvassuk, hogy az égből tűz száll alá is megemészti őket. Volt és nincs. A gonoszság most van, és minden reggel arra ébredünk, hogy megint micsoda iszonyatos erővel tombol. De azért jó erre gondolni, hogy volt és nincs, és a veszedelemre megy. Egyszer lett Sátán, de egyszer már emléke se fog megmaradni. Az egész világmindenségből Sátán, démonai, a gonoszság írmagostul kiírtatik. Na de mit jelent ezután, hogy király is hét van, az öte elesett, az egyik van, a másik még el nem jött? Kedves hallgatók, a Biblia a hatalmi folyamatokat mindig azért az emberiség történelmének a menetébe helyezi.
Róma nem az első nagyhatalom a történelemben, noha az utolsó. Rómának azért előzményei vannak. Már Jelenések könyve 13. fejezetében azt láthattuk, hogy amikor Rómát látja feljönni a történelem színpadára János apostol, akkor azt a megjegyzést kapta Jézus Krisztustól, hogy ez a fenevad, ez egyesítette magában a párduc erejét, a medve erejét és az oroszlán erejét. Dániel könyve 4 világhatalomról beszél. Beszél az oroszlánról, a medvéről, a párducról és a fenevadról. Amit Jelenések könyvehez hozzátesz, azt mondja, hogy 5-e elesett, és majd jön az egyik, és jön a másik, és végén még a 7 után megjelenik a 8. is. Teljesen egyértelműen lehet azonosítani. Mi az első a fejek közül? Az a hatalom, amely először a történelemben azt mondta, hogy neki világhatalomra van szüksége. Ez Babilónia volt. Ez az oroszlán által jelképezett Babilónia. 5 fej elesett. Igen, mert Babilónia már régen a múlté. Időszámításunk előtti 7.-6. századi képződménye a babiloni világbirodalom. Mi a második fej, ami elesett? Ami jött Babilónia után, ez Médó-Perzsia, medvével jelképezett Médó-Perzsia. Ez a második fej. A médek és perzsák világhatalma is a múlté, a 6. és a 4. század között övék volt az egész világ. De vége van. A harmadik fej, ami elesett, mi jött Babilónia és Médó-Perzsia után? Görögország. A Nagy Sándori Görögország a 4. századtól az időszámításunk előtti 4. századtól a 2. századig, de az is elesett. Mi jött Görögország után? Jött az ókori Róma, a pogány ókori Róma. De hát az is elesett, mert időszámításunk szerint 476-ban a nyugat-római birodalom, és később a konstantinápolyi központú bizánci császárság, a kelet-római birodalom is elesett. Tehát megvan nekünk már Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori Róma. Olvastam olyan magyarázatot, hát hogy a középkori Róma. De ez nem felel meg a valóságnak, a középkori Róma nem esett el. Középkori Róma, az egyházi Róma teljes erejével, visszaszerezve összes kiváltságát, befolyását, tömegbázisát, a középkori Róma, vagyis magyarul a római pápaság ma a világ legerősebb hatalma. Hiába mondta Sztálin lekisindőleg, hogy a pápának nincsenek hadosztopai, nem is kell neki hadosztop, anélkül is a világ legerősebb hatalma. Az 5-e elesett, ki lehet az az 5. És itt kell egy döntő megjegyzést tenni. Tehát az első 4 fej, ami elesett, az előző nagy világbirodalmak, amelyek egy kézbe akarták fogni a világot. Most is egy kézbe kerül a világ. Most Jézus Krisztus bemutatja, hogy igen, ennek az eszmének eddig 5 feje már elesett, Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, Középkori Róma, és ne felejtkezzünk el most itt a szemünk láttára teljesed be, hogy melyik az 5. ami elesett. Ez az ateista világbirodalom. Az ateizmus is kifejlesztett egy világbirodalmat. Mert az ateizmus, amely megszületett Franciaországban a 18. században, a 20. században a Szovjetunió révén világhatalom lett. Ateista világhatalom. Itt a szemünk láttára omlott össze, mint a kártyavár. Amit olyan sokszor el szoktak mondani, hogy a Szovjetunió, meg a kelet-európai áramok, most még rugódozik Kuba, meg Észak-Korea, stb., de lényegileg az ateista diktatúrán alapuló világhatalmi rendszernek vége. Erre mondja azt, hogy 5-e elesett. Ha azt mondja Jézus Krisztus János apostolnak az angyalát, hogy 5-e elesett, akkor hol járunk? Itt a mi korunkban járunk. A mi korunkban elesett már az ateista világbirodalom. Én mondjuk 20 éve tartok előadást Jelenések könyvéről, de ezt az 5. elesettet, ezt nem mondhattam 20 évvel ezelőtt. De ezt most mondhatom. Ez itt a szemünk láttára omlott össze. 5-e elesett. Mi az a 6., ami jön? És mi az a 7., ami még várat magára? A 6., ami jön, és most kell megneveznünk azt a világhatalmat, ami az egész földet a kezébe fogja. Nagyon meg vagyok döbbenve egyébként, hogy az egész világon annyi sajtótermék van, meg van már internet, tévé, minden, de a legfontosabb dolgokat nem szokták közölni az emberiséggel. Nem tudom, hogy önök figyelték, amikor meghalt az előző pápa, a 2. János Pál pápa,
és pápát választott a konklávé, akkor milyen nyilatkozatok hangzottak el? Én nagyon figyeltem, legalább 10 hírügynökséget kellett elolvasni ahhoz, hogy kihámozzam a lényeget, mert ugye a fontos dolgokat nem hozták a tudomásunkra. Amikor bementek a bíborosok megválasztani az új pápát, és ugye tudjuk jól, hogy a régi pápát Ratzinger bíboros temette, a konklávé miséjét Ratzinger bíboros mondta, és Ratzinger bíborost választották meg 16. Benedek néven pápának. Ratzinger bíboros még a megválasztás előtt azt mondta, testvéreim, fordult a bíborosokhoz, olyan pápát kell választanunk, aki megváltoztatja a világot. Ezt sehol nem hallottam. Egy hírügynökség méltóztatott közölni. Pedig hát ez egy beszéd volt. Ez egy hangszalagra fölvett nyomtatásban, ugye az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja mindig meg minden pápai beszédet megjelentett. Ezt semmilyen hírügynökség nem közölte. Olyan pápát kell választani, aki megváltoztatja a világot. Most ez a pápa elment az első nyugati útjára Kölnbe, mint tudjuk az ifjúsági világtalálkozóra. Nem tudja, a kedves hallgató közül tudja valaki, hogy ott mit mondott? Nem a kedves, édes, nem tudom én, köszöntéseket akarom itt most reprodukálni, hanem ott milyen lényegi kijelentést tett. Azt a lényegi kijelentést tette, hogy az egyháznak bele kell avatkozni a jogalkotásba, az államok jogalkotásába, mert először a jogalkotás szintjén kell biztosítani azt, amit az egyház kíván. Tetszenek tudni, amikor az egyház, a vallás beleavatkozik a királyokkal jelképezett politikai mezőnybe és a jogalkotásba, akkor ott mi fog kezdődni? Az, ami a középkor. Itt a szemünk előtt zajlik a világegységnek az összekovácsolása. Állítólag nagyon sok keresztény felekezet van, hallgatnak, mint a néma hal. Jelenések könyve itt van a kezünkben, Jézus Krisztus kijelentése, ezzel kezdődik a Jelenések könyve. Itt folyik az élet körülöttünk, és mi mindig meg vagyunk döbben, hogy a régi korokban hogy nem vették észre az emberek. Hogy nem vették észre, hogy ez a Napóleon mit akar? 1 millió franciát vitt a sírba. Hogy nem vették észre, hogy ez a Hitler mit akar? 33 millió német választotta meg. Most hogy nem veszi észre az emberiség, hogy mi van? Kedves hallgatók, azért nem veszi észre az emberiség, mert nem ismeri Jézus Krisztus kijelentését. Ha a Jelenések könyvét ismerné az emberiség, ha Jézus Krisztus kijelentése ott lenne minden család asztalán, és erről beszélnének az emberek, akkor az emberek ezt észrevennék. De ma az emberek a részegítő italtól elbódulva azt mondják, amit mondanak nekik. És ez jónak is látszik az emberek előtt. A Biblia szerint a 6., ami jön, az Rómának a teljhatalma. Perceken belül Róma a világ, az egész világtörténet ma és holnap meghatározó hatalom. Már az egyébként, ha valaki nem tudná, de ennél sokkal nyilvánvalóbban is meg fog mutatkozni Rómának a befolyása. Amikor, mondja ez az okos pápa, Ratzinger bíboros, amikor az egyház majd a jogalkotásba megmondja, hogy egy államnak milyen törvényeket kell hozni, akkor majd az emberek fel fognak ébredni, és amikor nem mesében és nem másban találják a középkort, hanem a maga valóságában, akkor majd üt az óra, hogy az emberek majd választani is tudjanak, hogy vajon egy emberek által képviselt vallásban, vagy egy Krisztus által hirdetett vallásban hisznek. A 7., ami jönni fog, vajon mi lesz a 7.? A 7., ami jönni fog, az már kitalálható, mert ha Róma kezébe kerül a világ, Róma perceken belül a világegységet létre fogja hozni. Ezért ajánlottam itt önöknek is az előző pápának a legnagyobb világsikert elérő könyvét, az Átlépni a remény küszöbén című könyvet. Én azt gondolom, hogy ha ezt valaki elolvassa, ami immáron már 20 éves könyv, magyarul 4-szer jelent meg, II. János Pál pápa, Átlépni a remény küszöbén. Itt Debrecenben is láttam még könyvesboltokban egyébként.
Elmondja a II. János Pál pápa, hogy mindent egyesíteni kell, és mi, Róma, egyesíteni fogjuk a vallásokat és az egész világot is. Ez 20 éve meglevő program, tehát nem most találják ki, vagy nem én akarom ezt mondani, tessenek elolvasni, egy újságíró tesz fel kérdéseket a pápának, végig kérdezi, hogy ez az egység hogy áll most, hogy áll ez az egység a törzsi vallásokkal, hogy áll az egység a muzulmánokkal, hogy áll az egység a keleti, buddhista, hinduista, stb. Vallásokkal, hogy áll ez az egység az ortodoxiával, tehát a keleti kereszténységgel, és a pápa világosan kimondja, hogy már minden egység megvan, egy csoporttal nincs megegység, a Bibliát követő protestánsokkal. A Bibliát követő protestánsok, ha a Bibliát követik, nem is lesz egység közöttük és Róma között. Itt lesz majd az az összecsapás, amit János apostol így látott, hogy a parázna asszony részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Öte elesett, öt világhatalom a múlté, a hatodik ugrásra kész, sőt már most ott áll a világ kormányzói posztján, a hetedik, amit ő létre fog hozni, az egész világegység létre fog jönni, és akkor mi szükség a nyolcadikra, meg ki ez a nyolcadik? A nyolcadik az, aki ezt a szerencsétlen emberiséget és ezeket a képviselőit hátulról mozgatja. Létrejön a világegység, minden ember elvarázsolva, de ne felejtsük el, hogy ezen a sötét, kritikus ponton meg fog szólalni az evangélium. Amikor a legsötétebb lesz a világ, akkor kapja a legnagyobb világosságot. Az Isten országának ez az evangélium a bizonságul hirdetetik minden népnek, és csak akkor jön el a vég, mondta Jézus Máté 24:14 szerint, amikor a sötétség és a világosság ilyen kontúrosan egymással szemben áll, akkor szükség van annak a megjelenésére is, aki az egész világot a hazugságok tömkelegébe belevitte, de úgy tűnik, így sem övé a világ. Ki ez a valaki? A János evangélium a 8. fejezet 44. verse szerint Jézus azt mondta, hogy a hazugság atya Sátán. Sátán meg fog jelenni látható formában, hogy a föld népét meggyőzze arról, nem arról, hogy ő Sátán. Nem arról, hogy ő Sátán. Sátán megjelent Krisztusnak is, de ugye Krisztusnak se úgy jelent meg, hogy én vagyok a Sátán. Azt mondta, hogy ha Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. Ha Isten fia vagy, akkor vesd alá magadat a mélybe. Ha Isten fia vagy, akkor borulj le előttem és imádjál engem. Sátán úgy fog megjelenni, mintha Krisztus lenne. Az eddigi hazugságok csúcspontja, legnagyobb csúcspontja, Krisztus második eljövetel előtt az lesz, hogy valaki úgy fogja bemutatni magát, mint magát Jézus Krisztus. Jézus beszélt erről? Jézus először azt mondta a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédében, hogy először jönnek a hamis proféták, ezekkel már most tele van a világ. De Jézus utána azt is mondta, hogy jönnek hamis Krisztusok. Tessenek elolvasni. Sok hamis Krisztus támad, és sokakat elhitetnek. A hamis Krisztusok legfőbbike az egész történelemben mindig Sátán volt. Sátán meg fog jelenni a történelem végpontján, de már hiába való a megjelenése, mert a küzdelem eldőlt. Isten elengedi a pusztító szeleket, aki választott az evangélium mellett oltalom alá helyezi, aki nem választott, hanem továbbra is benne maradt a hazugságban és csalásban, a hét csapás következményeitől Isten nem tudja megvédeni. Ez az emberiség történelmének utolsó záróakkordja. De még mindig nem fogunk erre rátérni, hanem, ahogy említettem, ezek után a 17. fejezetnek a következő 12. fejezetétől egy nagy jelentőségű kijelentés sorozatot mond az angyal Európára vonatkozólag. Mivel mi európaiak vagyunk, én úgy gondoltam, ha mondjuk ez az előadás Ázsiában lenne, akkor talán egybevettem volna az egész fejezetet, vagy Dél-Amerikában, vagy Afrikában, de mivel európaiak vagyunk, úgy gondoltam, hogy nézzük meg a fejezet második részét is behatóan, milyen szerepet játszik Európa ebben a világegységben.
Róma szövetségeseként, az Egyesült Államok szövetségeseként, a vallás és a politika összekovácsolásának a műhelyeként. Én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen meg kell néznünk, annál is inkább, mert Európáról több részletes jövendőlés is található a Szentírásban. De ha ez a Jelenések könyve 17. fejezete, és ennek az a mondata, ami majd holnap lesz, az szinte egyetlen egy mondat, amit az előadás középpontjába helyezek, hogy a 10 királlyal, a 10 szarval jelképezett Európáról azt mondja Jézus Krisztus, hogy a bárány ellen hadakoznak. A bárány ellen hadakoznak. Európa Krisztussal szemben. Ez mit jelent? Itt fogjuk folytatni.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Márk evangéliuma 10. fejezetéből. Tehát Márk evangéliuma 10. fejezetéből olvasom az igét a 17. verstől a 27-ig. Márk evangéliuma 10. fejezetéből a 17. verstől a 27-ig. Így hangzik az ige. Jézusról olvassuk, hogy mikor útnak indult, hozzá futván egy ember, letérdelvén előtte kérdezte őt. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondta néki, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod? Ne paráználkodjál, ne ülj, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy, kárt ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat. Ő pedig felelvé mondta néki, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondta néki, egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár, kövess engem, felvévén a keresztet. Ő pedig elszomorodván e beszéden, elment búsan, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mondta tanítványainak, mi nehezen mennek be Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondta nékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodtak mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. Kedves gyülekezet, ez a történet nagyon sok komoly kérdést vet föl. Elsőként, legfontosabbként azt a kérdést vehetjük szemügyre, amit maguk a tanítványok fogalmaztak meg a történet végén, kicsoda üdvözülhet? Ugye ezt más szavakkal így mondhatnánk, hogy kit lehet megmenteni, megszabadítani? Kik azok, akik a végső egyetemes ítéletnek a döntése nyomán Krisztus visszajövetelekor visszakaphatják az örök élet jogát? Ugye tulajdonképpen, amit a tanítványok fogalmaztak meg, az érthető volt, mert a gazdag ifjú is ugyanezt a kérdést tette fel tulajdonképpen, mert ez volt a kérdése, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. De miután az derült ki, hogy ő sem úgy tűnik, hogy ő is megszomorodva elmegy, pedig ő nagyon alkalmasnak látszott, hát a tanítványokban megfogalmazott a kérdés, ha még ezt ő sem tudja, és ő sem vállalja azt, amit Jézus mondott, hát akkor egyáltalán kicsoda üdvözülhet. Azt kell mondanunk, hogy ez a kérdés egy nagy kérdés, de ma a mai embertömegek számára egyáltalán nem magától értetődő kérdés, mert egyáltalán az is kérdés, hogy Isten létezik-e, az is, hogy van-e ilyen, hogy örök élet, az is, hogy az örök élet kívánatos-e. Szóval ma a tömegek számára nem ez a legnagyobb kérdés, hogy ki üdvözülhet, vagy az, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. De ez nem jelenti azt, hogy valójában nem ez kellene, hogy a legfontosabb és a legnagyobb kérdés legyen mindannyiunk számára. Eszembe jut Pascalnak egy szemléltetése, azt írja, hogy képzeljünk el egy sereg láncravert embert, naponta kivégeznek közülük néhányat, a többiek pedig tompán, üres tekintettel várják, hogy mikor következnek ők. Aztán lezárja egy rövid mondattal, ez az emberi sors.
És hát mindannyian elgondolkozhatunk, hogy nem így van. Szoktuk mondani, biztos, mint a halál, és naponta távoznak közülünk, és ez az emberi sors. És én úgy gondolom, hogy különösen az ifjabb generációk körében annyi a vakmerőség, olyan értéktelennek tűnik az élet, és egy olyan hazárd játéknak, aminek nincs is nagy értéke, ez nem csoda, mert az emberek tekintete elől, tömegek tekintete elől eltűnt az, hogy az élet valamivel is több lenne, mint az a pár évtized, amit itt leélünk. Aztán, ugye, ahogy szintén ezt olvastam egy folyóiratban, ahogy egy amerikai egyetemistáknak az összejöveteli egy lány felajlán járkált feltűnően egy feliratos bögrével, és a feliraton ez állt, az élet vacak, és aztán meghalsz. Szóval, hogyha valaki tudomásul veszi, hogy ennyi az élet, ennyi az embernek az értéke, akkor tényleg nem csodálkozunk, hogy a semmiért kockáztatják emberek az életüket, vagy olyan sóvárokba vágynak a legek könyvébe kerülni valami akármilyen butasággal, mert tulajdonképpen rettenetes, ha az ember ezt a perspektívát látja összesen. Azt pedig tudja, hogy az élet mennyire kockázatos. És ebbe valójában soha bele nem lehet nyugodni, ha az ember picit is gondolkodik, annyira egyedülálló minden emberi egyéniség, és az élet egy olyan fantasztikus valami. Szóval, hogy ennyi az egész, ebbe bele nyugodni nem lehet. De igazából szenvedélyesen kellene keresnünk. Hát tényleg, miért van ez? Van-e Isten? Vagy erre a sorsra vagyunk mi emberek? Vagy van-e ilyen, hogy örök élet? Vagy vissza lehet-e szerezni annak a jogát? Vagy egyáltalán van-e ilyen, hogy kiteljesedett emberi élet, célba érkezett emberi élet, és mi lehetne az? De nem szeretnék itt tovább időzni, hanem folytatnám, hogy még milyen kérdéseket vet fel ez a szakasz. Ugye Jézus szólt arról, hogy ki nem üdvözülhet. És itt használt egy nagyon kemény hasonlatot. Ugye mondhatnánk, ez az abszolút lehetetlen, mert azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Hát vajon ez a szó szerinti gazdagokra vonatkoznék egyszerűen? Hogy nekik abszolút lehetetlen üdvözülni, ilyesmi lenne a Jézus tanítása. Kikre mondja valójában azt, hogy nekik lehetetlen, hogy a tevének könnyebb a tűfokán átmenni, mint hogy nekik lehetséges lenne. Ugye Jézus kiegészítette azzal, hogy mi nehéz azoknak bemenni az Isten országába, akik a gazdagságukban bíznak. Ez egy kicsit, mintha magyarázná, de még így se stimmel a dolog, hiszen mindannyiunknak egy pillanat alatt eszünkbe jut, hogy hát Ábrahám egy gazdag ember volt, aki Isten barátjának neveztetett, Jób egy nagyon tehetős ember volt, akiről azt mondta az Úr, hogy istenfélő, bűngyűlölő, igaz. Hát akkor ezek se üdvözülhetnének, hogyha a szó szerinti gazdagokra vonatkoznék. Na de hát, ha nem rájuk, akkor kire? Mit ért Jézus azon, hogy azoknak, akik a gazdagságukban bíznak, azoknak annyira lehetetlen, mint a tevének átmenni a tűfokán. Aztán újabb kérdés. Végül Jézus ugye egy általános érvényű, nagyon komoly kijelentéssel felelt a tanítványok kérdése, hogy kicsoda üdvözülhet. Ez pedig így hangzik, hogy embereknél ez lehetetlen. De Istennél, és fordíthatjuk nyugodtan így az eredeti szöveget, Istennel együtt. Minden lehetséges. Vajon mi komolyan szembesültünk ezzel, vagy igazán megértettük, és alkalmazzuk is a saját életünkben, és egyáltalán mire vonatkozik? És van még egy kérdés, amit felvet ez az ige szakasz. Ezt mondjuk a leggyorsabban, legegyszerűbben válaszolhatjuk meg, de ez is egy kérdés. Mert ugye úgy szólította meg ez a fiatal ember, pontosan a szöveg nem mondja, hogy fiatal ember, de hagyományosan így értelmezzük, és valószínűleg ez jogos is, ugye, mert Jézus tanítványi körbe hívta, és ugye ez minden bizonnyal tényleg egy még fiatal élete elején lévő valaki lehetett, ha nem is abszolút fiatal, de mindeneste még fiatalkorúnak számító valaki. És azt olvassuk, hogy így szólította meg Jézust, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem. És Jézus visszakérdezett, és azt mondta, hogy miért mondasz engem jónak?
senki sem jó, csak egy az Isten. Hát akkor miért mondta ezt Jézus? Vajon azt akarta ezzel kívánni, hogy én sem vagyok abszolút jó, én is csak ember vagyok, tagadta vele az istenségét, vagy hogy kellene ezt érteni? Ezt mondjuk nagyon hamar megválaszolhatjuk, ezt a kérdést. Három evangélium is följegyzi ezt a történetet, és mindegyik neven ahhoz kapcsolódik, hogy Jézus előtte megáldotta a gyermekeket. Ugye anyák vitték hozzá a gyermekeiket, hogy áldja meg, és tanítványok, itt ezeket az anyákat, így mondja a Biblia, dorgálták, hogy ilyen kicsiséggel ne zavarják a mestert, és el akarták őket küldeni. Ritkán olvasunk olyat, hogy Jézus megharagudott, de ezt olvassuk, hogy megharagudott, és azt mondta, hogy hát ne tiltsátok el, hanem engedjétek hozzám jönni. És ha itt egy pillantást vetünk a Bibliánkban, így olvassuk a 15.-16. versben, a Márk evangélium a 10. fejezetében. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba, aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Tehát nem csak egy ilyen hivatalos gesztussal, mondjuk, mint egy elismert, de ha nem is hivatalosan, de a tömegek által elismert rabbi úgy ráteszi a kezét, és megáldja, hanem ölébe vette ezeket a gyerekeket, és megáldotta őket. És nem tudjuk, hogy ez a jelenetben mit érzett meg, csak sejthetjük ez a bizonyos gazdag ifjú, és ezután szaladt oda Jézushoz, és tette fel a kérdést. Tehát valami olyan jóságot, valami olyan együttérzést, valami olyan különleges szeretetet érzett meg ebben a jelenetben, hogy ezért ez csúszott ki a szája, mert különben egyszerűen megszólíthatta volna így Jézust, hogy rabbi, tanító. Ugye, mert mivel, hogy Jézus nem járt rabbi iskolákban, mondhatnánk, hogy ő csak egy néptanító volt, akit az emberek szívesen hallgattak, hát ez is egy nagy elismerés lett volna, hogy ugyanis ez a fiatalember, ahogy olvassuk Lukács evangéliuma, ezt is megjegyző főember volt. Ez azt jelenti, hogy a 71 tagú Sanhedrinnek a tagja, ami ugye a legtekintélyesebb polgári és vallási testülete volt a zsidóságnak. Tehát, hogy egy ilyen főember Jézust rabbinak szólítja, már ez is nagyon megtisztelő lett volna. De neki ez csúszott ki a száján, hogy jó mester. Valami olyan jóságot érzett meg Jézusban. És amikor Jézus azt mondta neki, hogy miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Abszolút jó emberek között nincs.

mit is érthetünk meg ebből a kérdésből, hogy kicsoda üdvözülhet. És miért tették föl ezt a tanítványok ezt a kérdést? Miért döbbentek meg azon, hogy ez a fiatalember megszomorodva búsan elment? Tulajdonképpen érthető, hogy ennyire megdöbbentek ezen, és utána feltették a kérdést, mert ez a fiatalember nagyon alkalmasnak látszott. Először is láthatjuk, hogy volt egy nagyon komoly lelki fogékonysága és érzékenysége. Mert például ebben a jelenetben is valami olyasmit érzett meg, hogy utána így szólította meg, jó mester. És azért komolyan érdeklődött az örök élet után, mert szent komolysággal feltette neki a kérdést, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Azt is figyeljük meg, azt mondja, odafutott és letérdelt Jézus előtt. Ez egy nagyon komoly lelki megindulásra utal. Tehát ezért tényleg azt mondhatjuk, hogy egy lelkileg fogékony, érzékeny gondolkozású és az örök élet után komolyan érdeklődő ember benyomását keltette. Aztán ugye Jézus a kérdésére, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, illetve még hozzáteszem, a Máté evangéliumában úgy olvassuk, hogy itt tette fel a kérdést, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Ugye a babiloni fogság után a zsidók az egész vallási rendszerüket saját maguk így nevezték, hogy nomokrácia, törvényuralom. És ez volt a felfogásuk, hogy a jó cselekedetekkel lehet kiérdemelni az üdvösséget. Ebben a gondolkodásmódban volt ez a fiatalember is, és azt kérdezte Jézus, mi jó cselekedje, melyek azok a jó cselekedetek, amelyekkel én az Isten országába juthatok, ami örök életet nyerhetek. És Jézus erre azt mondta neki, hogy most inkább Máté evangélium alapján idézem, ahol kicsit részletesebben jegyzi fel ezt a párbeszédet, tartsd meg a parancsolatokat. A fiatalember visszakérdezett, melyeket? Nem csoda, hogy visszakérdezett, mert a korabeli rabbinizmus, ugye az 246 parancsolatot és 365 tiltást fogalmazott meg, amikkel még körülkerítették, így mondták, hogy körülkerítik az isteni rendelkezéseket, hogy biztos senki ne hágja át. És hát ugye egy törvényhalmaz volt egy korabeli, ugye zsidó vallású ember előtt, és hát ezért visszakérdezett Jézus, hogy melyeket. És Jézus válaszul a 10 parancsolatnak azokat a hatalmas alapelveit idézte, amelyeket maga, sőt egy írástudó is, aki rákérdezett, ugye ezekkel az igékkel foglalt össze, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből, teljes lelkedetből, minden erődből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat. És erre a fiatalember azt válaszolta, ugye ezzel Jézus megmondta, ez a törvény, ez a törvénynek a foglalata, és közvetve ugye kihagyta a rabbinikus rendelkezéseket, és a fiatalember erre pedig azt válaszolta, hogy ezeket én mind megtartottam ifjúságomtól fogva. Mert a korabeli vallási gondolkozás szerint ő ezeknek a külső kívánalmait maradéktalan betartotta. Mondhatnánk, egy erényes fiatalember volt. De érdekes, hogy hozzátette azért a kérdést, mi fogyatkozás van bennem? Ez megint csak azt mutatja, hogy ebben az emberben valami nagyon dolgozott, mert nem volt mégsem elégedett. Egyik szavával azt mondta, hogy én mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, tehát egy önmagával való elégedettséget fejezett volna ki, de ez ehhez képest mégis azt mondta, mi fogyatkozás van még bennem. Tehát valami hiányérzet volt benne, és ezt a hiányérzetet érintette az a jelenet, amit szemlélt, és valószínű, hogy előzőleg is hallott Jézusról, meg Jézus tanításairól, és ezért mondta azt, hogy jó mester, mit cselekedjem. Ő neki volt egy nagy belső hiányérzete. Egyébként megjegyzem, hogy ez a kérdése evidens ma nagyon sok embernek, de kérdés, hogy nekünk is az-e, és megforog-e olykor bennünk, hogy mi fogyatkozás van bennem. Ugye ez valahogy ma már eltűnt ez az eszmény, hogy igaz emberré válni. És ez pedig bennünket nagyon sokat kellene, hogy foglalkoztasson, hogy mi fogyatkozás van bennem. De ez megint csak ennek a fiatalembernek a lelki érzékenységére és a lelki szomjúságára utal. És hogy még ezt tetéződjön, ugye azt olvastuk, hogy Jézus rátekintett és megkedvelte. Az eredeti szöveg azt mondja, megszerette.

0: és a legmegtisztelőbb hívást mondta neki, kövess engem. Ez azt jelenti, hogy a szoros tanítványi csapatba hívta, akiket ő majd kiképez munkatársainak az ő missziója folytatására. És amikor mindezek, és még ugye ráadásul még főember volt, és ha egy ilyen valaki csatlakozott volna a tanítványi csapathoz, hát ugye ez hatalmas előny lett volna Jézus munkájának, és hát gondolom, hogy a tanítványok szíve repesett, hogy egy ilyen tekintélyes és tehetséges és alkalmas ember az ő tanítványi csapatukhoz fog csatlakozni. És mikor ez a fiatalember meghallotta Jézus szavait, akkor mégis azt olvassuk, hogy megszomorodva búsan elment, és úgy tűnt, hogy ő sem alkalmas, ő sem vállalja ezt a hívást. Hát ez váltotta ki a kérdést, hogy kicsoda üdvözülhet. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy nem Jézus volt nagyon szigorú, vagy nem állított neki túl magas lécet, amiért megszomorodva elment, mert azért hát ez nem kis dolog volt, amit mondott neki. Azt mondta, hogy add el vagyonodat, add a szegényeknek, gyer, kövess engem, és kincsed lesz a mennyben, és kövess engem felvévén a keresztet. Megint csak emlékeztetek arra, hogy eztből nem szabad általános érvényű parancsolatot kihozni. Ugye a középkorban is volt olyan felfogás, hogy hát van egy átlagszint az üdvösséghez, de aki tökéletes akar lenni, mert ugye úgy hangzik a kérdés Máté Evangéliumban, ha tökéletes akarsz lenni, tedd ezt és ezt, de aki tökéletes akar lenni, annak abszolút szegénységi fogadalmat kell tenni egész életére. Ugye tudunk ilyen szerzetes rendről. De megint csak ott van a példa, ugye, hogy megint hadd emlegessem Ábrahámot, Jóbot, és emlegethetnék másokat is, és Isten sohasem szólította fel őket, hogy adják el minden vagyonukat, és adják a szegényeknek. Ugyanis láthatjuk azt is, hogy Ábrahám hogyan gazdálkodott meg, Jób hogyan. Ugye olvashatjuk Jób könyvében, hogy ő hogyan bánt mindenkivel, aki a közelében volt. Úgyhogy igaz az a mondás, hogy annak nem baj, hogyha jókora vagyona van, akinek semmit nem érdekel a pénz és a vagyon, és annak nem baj, nem veszélyes, ha hatalma van, akit nem érdekel a hatalom. De ennek a gazdag ifjúnál éppen a döntésnél kiderült, hogy itt van fogva. Ugye annyira nagy dráma ez, hogy megszomorodva ment el. Teljesen felfogta, hogy mit nyerhetne. Hallotta a szót, hogy kincsed lesz a mennyben. Nem is volt ez egy rossz csere. Ugye Jézus mondta a hegyi beszédben, azt mondta, hogy hát ne gyűjtsetek magatokat kincset a mennyben, ahol a rozsda is amúgy elemészti, és a tolvajok kiássák és ellopják. Mintha Jézus azt mondta, itt mindennek van kártevője, a vagyonnak is, hát mindannyian látjuk. Igazából nem ajánlott rossz cserét, mikor azt mondta, hogy kincsed lesz a mennyben. De kiderült, hogy ennek a fiatalember itt van fogva. A rangja és a vagyona, ugye ez volt az, aminél fogva az önzését, itt az önzését, az én középpontuságát nem tudja feladni. És ez volt az életének a nagy betegsége. Tehát Jézus ezért neki pont ezt a kívánalmat fogalmazta meg, és ezt bármely emberre vonatkozóan meg lehet így fogalmazni, hogy amihez az ember inkább kötődik, mint az igazsághoz. Vagy úgy is mondhatnám az Istenhez, mert az Isten a megtestesült igazság, ez egy is ugyanaz. Amihez az ember inkább kötődik, kinek mi, az az akadály az üdvösségének. Mert a Szentírásban azt olvassuk, hogy az Isten országára alkalmassá azok válnak, akiknek elméjükbe és szívükbe íródik az Isten törvénye, annak pedig a lényege a másokért élés, a szeretet, a szó, ami nem érzelem egyszerűen, hanem egy mély erkölcsi elv. Akik szabadok az én középpontuságtól, szabadok az egoizmustól, akik bátran adnak, bátran szolgálnak másra, nem féltik az énjüket, nem görcsösen kapaszkodnak az énjükbe. Erre a szabadságra van szükség. Ennek az isteni törvénynek kell, hogy úrrá legyen az ember lelki világában. És Jézus ezt a kívánalmat mindenkinek másképp fogalmazná meg, mindenkinek úgy, hogy az, ami inkább fontos, mint az igazság, ami inkább fontos, mint az isteni szeretettörvény, aminél fogva az ő egoizmusa nem enged, ami az önzésében megkötözi őt. És utána, ugye, amit mondott neki, kövess engem, ez a legmegtisztelőbb meghívás, de talán megint nagyon szigorúnak érezzük azt, hogy utána azt is mondta, hogy felvévén a keresztet. Ezt az emberek rettenetesen félre szokták érteni. Mindig szenvedek, ha olyan, vannak ilyen keresztény, úgymond keresztény versek, amelyek aztán szólnak, hogy mindenki viszi a maga keresztjét, meg ilyen kegyes keresztény mondások, de ezek totál félreértések. Hogyha valaki azt érti ezen, hogy valaki cipeli a betegségét, vagy a családi bajait, hát akkor rögtön megkérdezem, hogy Jézus életében ezt jelentette a kereszthordozás. A kereszthordozás az azt jelenti, hogy önként vállalni áldozatot, önként vállalni akár szenvedést is mások megmentéséért. Ez a szabadság, amikor a szeretet olyan mértékű, hogy erre is kész. És azt hiszem, hogy ha őszinték vagyunk, mi magunk is, meg mindenki visszariadna attól, hogy igaz, persze szeretnék másokon segíteni, meg minden, na de azért, szóval, hogy én komoly áldozatokat vállaljak. Ugye nyilván, hogy mártíromságot Isten senkinek sem állít oda feltételként, de egyáltalán önként vállalni lemondást, vagy szenvedést, vagy küzdelmet, vagy bármit, ami nem kötelező, csak azért, mert szeretem a másikat, mert meg akarom menteni, mert segíteni akarok rajta. Ugye ez a mi természetünknek olyan visszarettentő. De figyeljük meg, hogy Jézus azért nagyon pontos sorrendben fogalmazott, kövess engem felvévén a keresztet. Mert ha valaki őt követi, és megtelítődik az ő példájával, az ő szeretetével, az ő határtalan odaadásával azért, hogy másokat megmentsen, annak ez már életelemmé válik. Természetes és könnyű. És egyáltalán nem úgy érzi, hogy valamiről lemond, vagy ő valami áldozatot vállal. Nem is tudna másképp tenni. Tehát aki követi Krisztust, és utána megy, és átitatódik az ő lelkével is, az ő példaadásával, annak ez abszolút nem probléma. És akkor tehát tegyük fel azt a kérdést, hogy mi is történt, mikor ez a fiatalember elment. Éppen a közelmúltban valahol szintén erről a történetről beszéltünk egy bibliakörön, és hát valaki egész komolyan felépített kis beszédet mondott, hogy de hát azért nehogy már elkorhoztassuk ezt a gazdag ifjút, ez nem biztos, hogy ő elveszett az örök élet számára, hát akkor most nem volt megszólítható, de hát ha később. És erre én azt válaszoltam, ha nem lenne ott ez a szó, hogy megszomorodva búsan elment. Ha csak az lenne, hogy elment, akkor még tényleg lenne remény. De ez egy igazi nagy dráma, mert ez azt fejezi ki, hogy teljesen felmérte, vonzotta, értette, tudta, hogy igaz. És tudta, hogy tulajdonképpen nagyon veszít, és sajnálta, hogy lemondjon arról, amit Jézus neki kínált. De mégse tudta meghozni a döntést. És ez rettenetesen fájdalmas, és az ember nem is tudja, hogy vajon majd csak az ítéletnap hozza napvilágra, vagyis a dolgok végkifejlete, hogy hány és hány ember lehetett, aki megindult, mint ez a fiatal ember, akit vonzott, aki teljesen felfogta intellektuálisan és az egész érzelmi intelligenciájával, mindennel, hogy ez az igazság, ez a szabadság, ez a jó. És aztán nagyon szomorú is volt, hogy ő erről lemondjon, mert érezte, ott vergődött a döntésben, de végül mégis arra billent a mérleg, hogy valamit nem tud feladni, valamit nem tud, valamihez inkább ragaszkodik, valahol képtelen az egoizmusából kilépni. És ez tényleg egy szívfájdalom. És Jézusnak milyen fájdalom lehetett, mert azt olvassuk, hogy nagy értéket látott benne, rátekintett és megszerette őt. De az is tanulságos, hogy agitálni nem agitálta. Ugye el tudjuk érzelni, milyen szeretetteljes pillantása nyugodott meg ezen a fiatalember, és a hangját ugye már az evangéliumok nem tudják visszaadni, ahogyan szívélyesen és egyáltalán nem szigorúan vagy ridegen őt, hanem bátorítóan őt hívta, de agitálni nem agitálta. annak nem lett volna értelme. Ennek az embernek, minden emberben teljesen szabadunk el, hogy eldőljön ez a választás. Egyébként nincsen értéke a dolognak. És akkor tegyük fel ezt a kérdést, a másik nagy kérdésünk, hogy akkor mit értett Jézus azon, amit utána mondott, hogy mi nehéz azoknak, akiknek gazdagságuk van bemenni az Isten országba, akik azokban bíznak. És mondott egy ilyen nagyon kemény hasonlatot, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni. Sokan próbálták enyhíteni Jézusnak ezt a kemény mondását. Nincsen igazából semmiféle régészeti vagy kortörténeti alapja, de próbálták így elgondolni, hogy ugye a nagy jeruzsálemi kapuk voltak, és hát volt ott valahol egy ilyen kisebb kapu, amit azért kinyitottak már bezárás után is, és hát azt tűfoknak nevezték, és hát hogy azért azon valahogy át lehetett préselni a tevét, csak nem könnyen, meg hát sok ilyen magyarázat született, de nem lehet enyhíteni Jézus szaván, mert az egy, hogy mondjam, abszolút válasz. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Erre már utaltunk, hogy semmiképpen nem lehet is szó az a vagyonról, az anyagi gazdagságról. Ennél a fiatalembernél itt volt kötve. Ez igaz. De soha ilyen kívánalmat máskor Isten sokaknak nem állított is. Nem lehet kétségünk, hogy egy Ábrahám üdvözülni fog, vagy egy Jób üdvözülni fog, és még másokat is sorolhatnánk, akik szolgálatnak tekintették, és istenfélő módon viszonyultak, és szabadon, és úgy bántak a javaikkal, hanem mindjárt megmagyarázhatóvá válik Jézusnak ez a kemény mondása. Eszünkbe jut egy pár másige. Hogy is kezdte Jézus a boldog mondásokat a híres hegyi beszédében? Boldogok a lelki szegények, mert övék az Istennek országa. És a Mária énekében is van egy nevezetes mondat. Isten éhezőket tölt be javakkal, és gazdagokat küld el üresen. És eszünkbe juthat a laudíciai üzenetben ez a mondás, hogy emberek sokszor milyen lelki magatartásra hajlamosak. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát igazában Jézus szava arról szól, hogy ha az ember úgy érzi, hogy ő tulajdonképpen gazdag, nem érzi fájóan a fogyatékosságait, nem döbben rá a lelki szegénységére, és ez neki nem annyira fontos, hogy sóvárogva szomjúhozik érte, és mindenről kész lemondani, csak hogy ez lelkileg gazdaggá váljék, és az ő fogyatkozásai betöltessenek. Akiben ez a hozzáállás nincs, az nem tud bejutni az Isten országába. Az nem fogja megragadni azt a bizonyos isteni segítséget. Tehát ez mindannyiunknak egy nagyon komoly szembesítés. Mert úgy mondjuk meg őszintén, megint térjünk vissza a kérdéshez. Mi komolyan feltesszük ezt a kérdést, hogy mi fogyatkozás van bennem? Vagy pedig úgy mi is egy kicsit hajlamosak vagyunk azt mondani, amit ez a gazdag ifjú. Hát én azért nem állok rosszul másokhoz képest, végül is én ifjúságomtól fogva ezt és ezt megtartottam. Én azért hát a rendes emberek, vagy a jó keresztény emberek, vagy a valódi Krisztus követők közé tartozom. Ha nem forog bennünk gyakran ez a kérdés, mi fogyatkozás van még bennem? Ha nincs bennünk egy égő szomjúság, ha úgy érezzük, hogy én nekem alapvető fogyatékosságom, hiányosságom nincs. Nincs, amit az Istentől kérjek. Én mindent meg tudok oldani. Jó, lehet, hogy még vannak hibáim, de azokat is le tudom győzni, azokat az erényeket is el tudom írni, amelyeket én még szépek, jónak tartom. Ha így gondolkozunk, akkor nem tudunk bejutni az Isten országába. Akkor nem fogjuk két kézzel megragadni az isteni segítséget. Eszembe jut, csak így egy kis szemléltetésnek, ugye, hogy az anonim alkoholista mozgalom, ugye sokaknak ismerős, és sokat dolgoztam alkoholbetegekért, és nagyon szemléletes nekem ez a példa, hogy hogy is hangzik a nagy AA könyvben a 12 lépés közül az első. Ugye, hogy azt mondják, hogy soha se fog meggyógyulni az a megkötözött szenvedélybeteg, aki az első lépést nem lépi meg. Az első lépés pedig így hangzik. belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. És ezt nekünk valahogy így kéne fogalmazni. Sok szempontból szimbolikus ez a szenvedélybetegség, csak nem ilyen látványos, ami egoizmusban való megkötözöttségünk. És nekünk is valahogy így kéne szólni, belátom, hogy tehetetlen vagyok a saját én középpontuságommal szemben, és nem tudom az életemet úgy irányítani, ahogyan igazán ideális lenne is. Én sokszor áttélem azt, amit Pál ír a Római Levél 7. fejezetében, hogy én gyönyörködöm az Isten törvényében a belső emberben, és az akarás is megvan bennem, de a véghezvitel kicsúszik a kezemből is. És azt veszem észre, hogy van egy másik törvény valahol benne, genetikailag kódoltam meg, szokások törvényével megerősítettem az én tagjaimban is, és ez ellenkezik az elmém, amit helyesnek tartok annak a törvényében, és engem rabul át a bűntörvényének. Akiknek ez a fogság fáj, akiknek ez a lelki szegénység fáj, akik a fogyatkozásban nem akarnak belenyugodni, akik a lécet nem teszik alacsonyabbra, mint hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, azok nem tudnak bejutni az Isten országába. Ott a hasonlat abszolút érvényes. Akik lelkileg gazdagoknak tartják magukat, és úgy érzik, hogy nekem nincs semmire szükségem, Istenre legfeljebb csak azért, hogy hát a gondviselésére számítsak meg, hát vigasztaljon egy kicsit a nehézségekben, de nem azt, hogy engem újjá teremtsen, engem igaz emberré tegyen, engem megszabadítson mindenféle, nem csak látványos, de rejtett megkötözöttségtől sem. Akik a gazdagságukban bíznak, akik önelégültek, azok nem tudnak átmenni a tűfokán. Azok könnyebb a tevének, mint nekik. Azon a keskeny kapun átmenni, amiről Jézus más példázatában beszélt. És akik nagyon vágyakoznak erre, és akiknek ez nagyon fontos, azok sem tudják ezt önerejükből megtenni. Semmi szín alatt nem. Ugye erre vonatkozott Jézusnak az utolsó kijelentése, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy na hát akkor kicsoda üdvözülhet. Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen. Elég kemény szó. Lehetetlen. De Istennél, Istennel együtt minden lehetséges. És az egész kereszténység történetét végig lehet nézni ebből a szempontból, hogy maga a keresztény tanítás is, mikor volt ezzel összhangban. Olyan sok minden született, középkorban például egy híres tétel volt, hogy az isteni kegyelem nem eltörli, csak tökéletesíti az emberi természetet. Ugye volt olyan elgondolás, hogy ugye az arisztotelészi erényekhez még hozzájönnek a keresztény erények, de ez, hogy valami az emberben radikálisan beteg, és ebből a betegségből meg kell gyógyulni, és ezt én nem fogom tudni soha elérni, hanem az embernek Istennel, az élő Istennel kell személyes szövetséget kötni, és az ő segítségét megragadni, és erre a segítségre támogatni, hogy tiszta szívhez, erős lélekhez jusson, igaz emberé váljon, az nagyon ritkán szólalt meg tisztán is igazán. És ma is vízválasztó ez. Szóval vannak emberek, akik vallásosak, és kedvelik a vallásoságot. Ahogy mondja egy helyen a Biblia, hogy ugye Ezékiel prófétának mondta Isten, hogy eljön ez a nép, meghallgatnak téged, olyan vagy neked, nekik, mint egy valamely szép hangú hegedűs, hallják a beszédedet, de nem cselekszik. Tehát sok ember úgy gyönyörködik, intellektuálisan is gyönyörködik dolgokban. De hogy a vallásos emberek között mennyi az alapvetően önelégült, aki azért nem szomjazza igazán, nem éhezi, és nem szomjazza az igaz életet, és nem akar szabaddá lenni teljesen az én középpontuságtól. Ez csak az Isten szeme látja igazán. Tehát, hogy így mondjam, Jézus nem szabta az emberi kívánságokhoz a tanítását, hanem nagyon őszintén és nagyon komolyan azt mondta, igen, mindenkinek van fogyatkozása, akinek valami inkább fontos, mint az igazság. Valami, ami megkötözi őt. És minden megkötözöttségtől lehet szabadulni. És hadd mondjak rögtön egy illusztrációt befejezésül még ehhez, amit Jézus mondott, hogy, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennél minden lehetséges. Ugye látjuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva elment. De nem sokkal ezután történt egy eset, alig kell tovább menni a Jézus élete követésében. Lukács evangélium a 10. fejezete jegyzi fel Zákeus történetét. Ugye ez a beszélgetés már az utolsó igehirdetői körúton történt, és Jézus ment tovább Jerikó felé. És Jerikóban volt egy Zákeus nevű fővámszedő és gazdag. És a Biblia azt írja le róla, hogy nagyon röviden, ugye a Biblia mindig nagyon tömör, csak meg kell tanulnunk, ahogy mondta valamikor Spurgeon, olyan mély hallással érteni a Bibliát, és azt olvassuk róla, hogy hát alacsony termetű ember volt, és Jézus nagy tömeg követte, és reménytelennek látszott számára, hogy ő a tömegben előre tudjon furakodni, és láthassa Jézust. És ezért megelőzte a tömeget, előre futott, felmászott egy eperfára, ami ott az út mentén volt, és úgy gondolta, hogy annak a lop koronájából, mint egy páholyból, ő pont szembe fogja látni Jézust, ahogy halad a menet élén, és ennyit mond csak a Biblia, hogy látni akarta, hogy ki az. Ugye ebből azonnal következtethetünk, hogy ő már sokat hallott Jézusról és Jézus tanításairól, mert mindenképpen azt akarta tudni, ki az, aki felől ő neki már voltak benyomásai, híreket hallott. És mi történt, mikor igazán, a Biblia nem részletez, igazán csak az Isten tudja, hogy mi minden volt ennek az embernek a lelkében előzmény, hogy már olyan fontos volt, hogy lássa ki az, hogy mikor Jézus odaért a fához, akkor döbbenet felszól, tudja a nevét, és azt mondja, Zákeus, hamar szállj le a fáról, mert a te házad vendége szeretnék lenni. És azt olvassuk, ő pedig leszállt, és örömmel fogadta őt. Talán, mint az álmodó, csak úgy vezette Jézust a házához, és nem tudta fölfogni, hogy ő, ugye tudnunk kell, hogy a vámszedőket mélységesen megvetették a vallásos zsidók, mert zsarolták a honfitársaikat, azért, mert kiszolgálták a hódító rómaiakat, és hogy a mester őt név szerint megszólítja, és ő hozzá akar menni szállásra. És aztán mindenki tudja, vagy legalábbis akik ismerik jobban a bibliai történetet, mi volt a vége, hogy nyilván valami hát megtisztelő vacsorát rendezett Jézus tiszteletére, és meghívott másokat is, ahogy valamikor ugye a másik vámszedőtársa, Lévi Máté is tette, és vacsoránál egyszer csak felállt, és azt mondta, Uram, minden vagyonom felét a szegényeknek adom, és hogyha valakitől valamit patvarkodással mondja a mi Bibliánk, és gyogtalanul, igazságtalanul elvettem, négy annyit adok helyébe. Hát, nem sok maradhatott neki, lehet, hogy a felét is azért tartotta meg, hogy kiteljen belőle mindenkinek négy annyit adni, akitől ő jogtalanul elvett, és szólt neki Jézus valamit a történet szerint, vagy késztette. És íme itt egy példa, hogy a gazdag ifjú megszomorodva elment, ő pedig annélkül, hogy ő felszólítást kapott volna erre, mivel a lelkét kinyitotta a mennyei befolyás előtt, az Isten szent lelke segítette őt újjászületni, megszabadulni. Ő a legkönnyebben és örömmel mondta ki ezt, és így lett boldog és elégedett, hogy ő rendbe hozta az életét is, és összhangba hozta az igazi szeretet törvénnyel. Tehát azt hiszem, hogy láthatjuk a példát, hogy embereknél ez lehetetlen, de az Istennel együtt, vagy az Istennél minden lehetséges. És az ember tiszta szívűvé válhat, megszabadulhat az önzésétől, boldog emberré válhat, akit nem kötöz meg semmi, és akinek van egy Istene, aki gazdagabbá teheti őt mindennél. Egy Istene, akinek minden lehetséges. És ez az élet neki többet nem kockázat. Mert, ahogy mondja egy Zsoltár, boldog ember az, akinek Istene az Úr, aki teremtette az eget és a földet, és aki hűségét megtartja örökké. Ez az ember akár anyagilag, akármilyen vonatkozásban soha nem fél. Ahogy mondja mások, megint egy másik Zsoltár, igen, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. És én szívemből kívánom, hogy ebből ezen a történeten még sokat gondolkozzunk, és ennek a tükrében magunk felől is gondolkozzunk. Vajon én, ha nem is mondom ki ilyen nyilvánosan, mert ezt már a Bibliából ugye tudom, hogy ez nincsen helyén, hogy azt mondjam, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, de valahol mégis nem az önelégültség uralkodik a lelkemben, és kérdezgetem-e, hogy én bennem mi fogyatkozás van, és a hajlandók vagyunk-e a mester követésére, ahol az ő vele szembesülve azért rájövünk.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves táborozók, a mai előadásunknak a címe, hogy miként jobbulhat meg az ember a páli levelek tanítása szerint. Annyira átfogó ez a cím, és nem volt könnyű felkészülnöm erre, nem olyan szempontból, hogy vajon mit tudok mondani nektek, hanem abból a szempontból, hogy mit ne mondjak. Mert ha nagyon belemerültünk volna ennek a témának a tanulmányozásába, akkor itt most több órás előadást kellene tartanom. Törökkoppányban már valamilyen szempontból megtartottam az előadást, de nem voltam elégedett azzal. Nem tudom, hogy ma hogy fog sikerülni. Én ma két formabontást is szeretnék elkövetni, pontosan azért, mert óriási a téma. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy nincs Pálnak olyan levele, amelyikben nagyon konkrétan ne esnék szó arról, hogy miként jobbulhat meg az ember. Az egyik formabontásom az az, hogy az első igét azt nem Pál leveleiből idézném, hanem az Ószövetségből, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez a példabeszédek könyve 8. fejezetének 20.-21. verse. A másik formabontás pedig az lesz, hogy most szokatlanul sok igét szeretnék idézni. Kérem, ne rémüljetek meg tőle, én úgy gondolom, hogy ezek az igék szinte önmagukért beszélnek. Emlékezem az egyház történelemből egy olyan eseményre, amikor 1888-ban az advent hívők egy tanácskozásukon éppen a hitáltali megigazulás mélyebb tanítását kutatták, és vitatták is, méghoz elég erőteljesen, és akkor két fiatal prédikátor az első alkalommal, amikor szóhoz jutott, nem tett mást, mint felváltva fölálltak, felolvastak a Bibliából valamit, a legtöbbet egyébként Pál leveleiből, aztán leültek, fölállt a másik, olvasott valamit, leült, körülbelül fél órán keresztül tartott az ilyen különleges istentisztelet, és többen sírva fakadtak, csupán az igék hallatára, anélkül, hogy bárki valamilyen gondolatot hozzáfűzött volna. Tehát, amit már említettem is, a példabeszédek könyve 8. fejezetének 20.-21. versét a következőképpen olvashatjuk. Ezeket a gondolatokat tulajdonképpen Salamon száján keresztül maga Jézus Krisztus mondja. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Emiatt a valami valóságos miatt szeretem különösen ezt az igét. Azt hiszem, hogy semmi értéke és semmi értelme annak a vallásnak, még ha a Biblián alapul is, ha valóságos változást nem fog eredményezni az ember életében. De még tovább kell szigorítanunk a kérdést. Semmit nem ér az a keresztény tanítás, amelyik hatalmas, külső változásokat eredményez az embereknél, a cselekedetek szintjén. De a szíve nem változott meg. És azt hiszem, hogy ezt tetten fogjuk érni, ahogy majd olvasom sorba az igéket. Elsőként a 2. Timóteushoz írt levél 3. fejezet 16.-17. versében Pálnak egy összegzését a Szentírás tanításával kapcsolatban a következőképpen olvashatjuk. Tehát 2. Timóteushoz írt levél 3. fejezet 16.-17. verse. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Egyszerűen az írások célját fogalmazza itt meg az apostol, ami miatt az Isten egyáltalán jónak látta, hogy kinyilatkoztatást adjon az emberek kezébe. Azt mondja, ezek az írások azért vannak, nem azért, hogy a tudásunkat növeljék. Nem azért, hogy büszkévé tegyenek ezek bennünket más emberek előtt. Nem azért, hogy a magunk elgondolásait igazoljuk, hiszen elegendő gondolatot találunk a Bibliában, hogy bármilyen elgondolást tudunk igazolni belőle.
hanem azért, hogyha valaki nyitott szívvel, megalázkodva az Isten szavának, az Isten üzenetének tekinti ezeket az írásokat, akkor ezen írások befogadása, megértése, megemésztése révén az Isten megjobbíthassa azt az embert, tökéletessé tehesse azt az embert. Ráadásul az Isten által előre elkészített jó cselekedetekben járathassa azt az embert. Efézusi levélben olvassuk ezt a gondolatot, amit ki se írtam magamnak, csak most eszembe jutott, hogy az Isten, aki teremtett bennünket, jó cselekedeteket készít el nekünk, hogy mi azokban járjunk. Tehát mindenütt állandóan tetten lehet érni Pál gondolataiban, hogy ezek az írások, a Biblia tanítása, azok arra valók, hogy az embert megváltoztassák, megjobbítsák, gyakorlatilag és belülről megjobbítsák. Igen, ám csak nagyon-nagyon sok ember van, aki jól ismeri a Bibliát. Sokkal többet tud belőle kívülről, és sokkal több ilyen-olyan összefüggését látja a Bibliának, és mégsem változik az élete. Ismerek egy lényt, aki állítom, hogy minden embernél jobban ismeri a Bibliát Krisztuson kívül, ezt pedig úgy hívják, hogy Lucifer. Semmit nem változott. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi az, ami gátként van ott bennünk, hogyha az Isten ilyen céllal rendelte el, hogy írások jussanak az emberek kezébe, hogy ellenőrizhető, hiteles üzeneteket kapjon minden ember, mi az oka annak, hogy ezt nem mindenki tudja egyformán fogadni. És az első korintusi levél második fejezetében, tehát a korintusbeliekhez írt levél, első levél második fejezetének 14. versében ezt olvassuk. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok nékik. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Itt ne értsük félre, itt az érzéki ember, ez nem annyit jelent, hogy aki túl érzékeny, vagy éppen az ösztönének élő ember, aki nem tud ellenállni a vágyainak, nem erről van szó. Érzéki embernek nevezi a Biblia más kifejezésével a testi ember, vagy azt az embert, aki az ösztönei szerint él, a belső sugalmazásai, a belső indítatásai szerint él. És az ember Ádám bukása óta, és ezt örököltük mi Ádámtól, az önzés életszemlélete szerint él. Tehát aki az önzés életszemléleteinek a rabságában van még, az nem fogja megérteni az önzetlen életből fakadó tanácsokat, utasításokat, feddéseket, bátorításokat. Nem fogja érteni. Egy más nyelven szól neki ez az üzenet. Mert az ő test nyelve ezt nem képes megfogni, nem képes megragadni. Mert az Isten gondolkodásmódja az éppen, hogy nem az önzés, hanem szinte kizárólag a másokért élés. Egyébként itt említi az ige a 14. versben, hogy az érzéki embernek az Isten lelke dolgai bolondságok. Hát ugyanezt olvassuk az előző fejezetben, ugyanebben a levélben, tehát az első levél, első fejezet 18. versében, ahol már szűkíti is, hogy tulajdonképpen az egész Szentírásnak és a páli leveleknek is a legfőbb mondani valója Krisztus keresztje. És itt ezt mondja, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát valami olyasmire bátorít bennünket itt az ige, hogyha még nekünk nem jelentett túl sok mindent a keresztről való beszéd, ha netán bolondságnak tartottuk, vagy egyáltalán nem tartottuk túl komoly dolognak, akkor próbáljuk megtalálni a megoldását annak, hogy miképpen lehetünk érzéki emberből lelki emberekké, hogy erő legyen a mi számunkra. Egyébként
A Timóteushoz írt második levélhez, ha visszalapoztok, ott a harmadik fejezetben, az első öt versben ezt az erőtlen hitet, vagy a hit erejének a megtagadását éppen az utolsó időkre kivetítve a következőképpen fogalmazza meg az apostol. Tehát azok az emberek, akik esetleg ismerik a Szentírást, vagy éppen nem ismerik és elutasítják, de nem tudtak elszakadni az érzékiségüktől, az ösztönösségüktől, a mindenképpen a belső sugallataikra hallgató emberek a következőképpen fognak élni az utolsó napokban. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Megállnék egy pillanatra. Hiteles leírás? Ma erről szól a világ. Inkább az érzékeknek, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A Tesszaloniki második levélben, ha visszafele lapozunk a Szentírásunkban, a Tesszaloniki második levél második fejezetének 10. versében pedig nagyon súlyos kijelentést olvashatunk azokról, akiket nem változtatott meg az Isten üzenete, akik lényegileg nem változtak meg. A következőt olvasom, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Én azt hiszem, hogy itt kell tetten érnünk azt a valamit, ami embereket keresztényé tesz, külsőleg, látszólag, de lényegi változás nélkül. Akár felnőtt kerességgel megkeresztelkednek, hogy odaszánják az életüket az Istennek, de valahol a szívükben a gyökeres változás nem történt meg. Mert ez az ige rámutat arra, nagyon kevesen fogadják el az igazságot. De itt arról van szó, hogy el fognak veszni azok az emberek, akik elfogadták az igazságot. Elfogadták, csak nem szeretik. Nem mindegy, hogy milyen motivációval akarok én megváltozni. Van-e a szívemből fakadó motiváció? Az emberi természetes szívből nincs ilyen motiváció. Van ilyen szívből fakadó motiváció, amelyik szinte kényszerít engem arra, hogy ne legyek engedetlen. Azért mondom, hogy a természetes szívből nincs ilyen motiváció, mert most csak saját szavaimmal hadd idézzek megint egy ószövetségi ige részletet Ezékiel könyve 36. fejezetéből, amikor egyenesen azt üzeni az Isten népének, hogy a kő szívünket kicseréli hús szívre, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a lelkét adja belénk, és nem az ember ösztönössége dirigál annak az embernek, hanem az Isten lelke ezen a hús szíven keresztül adja a késztetéseket arra, hogy az ember jót cselekedjen. A Galácia beliekhez írt levélben pedig, ismét még visszafele kell lapoznunk Pál levelei között, a második fejezet 16. versében igen híres kijelentést fogalmaz meg az apostol, amikor azt mondja, és persze ezt megfogalmazza a római levélben, hiszen a témát kimeríthetnénk, ha csak a római levelet tárgyalnánk meg versről versre, és erre az eredményre jutnánk. A 16. vers tehát a második fejezetben ezt mondja, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből,
hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Az igazság elfogadása, az igazság magamra erőltetése, az igazság megcselekvése, hogy senki ne lássa rajtam, hogy én ezt erőltetem magamra, de hogy jó véleménnyel legyenek rólam az emberek, hogy elnyerjem az üdvösséget, hogy nehogy a kárhozatba kerüljek. Amikor ilyen indítatások miatt cselekszik jót az ember, ez nem úgy értéktelen az Isten szem előtt, hanem ez a legnagyobb önbecsapás, ami létezik a világon. Mert maga az illető, aki kívülről akar megváltozni, kívülről befelé változik, az elhiteti magával, hogy jó úton van. Ezzel szemben azt fogalmazza meg a levél 20. versében, tehát a második fejezet 20. versében, Krisztussal együtt megfeszítettem. Azaz Pál azt mondja, hogy Krisztussal együtt meghaltam. Hallottunk már erről előadást, többször is említették már előadótársaim, amikor azon a damaszkuszi úton leesett a lóról. Pál akkor meghalt. Élek, de már többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. A Galata levélben egyébként nagyon részletesen ír erről, hiszen éppen a Galácia belieket ostorozták a zsidózó keresztények, hogyha ti megkeresztelkedtetek, mondták a pogányoknak, akkor most már kötelesek vagytok körülmetélkedni, kötelesek vagytok az ünnepekre feljárni, kötelesek vagytok minden zsidó törvényt megtartani. És magyarázza Pál, hogy nem erről van szó, mert hiába tartja meg az ember a törvényt kívülről, valaki így fogalmaz, hogy amikor egy ilyen ember megkeresztelkedik, és utána rá tudják venni arra, hogy a cselekedetekből próbáljon megigazulni, az ilyen ember úgy temeti el magát, mintha elevenen temetnék el. Ez borzalmas kivégzés az eleven eltemettetés, nem? Hogy amikor még tovább él valakinek az énje, és ott fuldoklik a föld alatt. Ezért figyelmeztet a Galata levél 5. fejezetében az apostol a 17. versben, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Itt nagyon helytelenül kisbetűvel van írva a Szentírásban a lélek szó. Ez nem az ember lelkét jelenti, mert a test, görögül szárx kifejezés a páli levelekben mindig az egész ember lelkét is jelenti, a megromlott emberi természetet jelenti. Tehát a megromlott emberi természet lelke és az Isten szent lelke nincsenek békességben. Tehát ezt az igét így kell értenünk, és így válik valóságossá, mert ezután a következő igékben leírja, ha az ember megromlott természete, önző gondolkodása uralja az emberi lényt és irányítja, akkor a test cselekedetei fognak következni. Akkor jön a gyümölcs, hogy az én és a megromlott én találkozása az milyen eredményeket hoz. Házasságtörés, paráznaság, nem sorolom végig. De ha az Isten szent lelke veheti át a megromlott, önző emberi természet szívét, ha kicserélődik a kőszív hús szívre, akkor pedig a 22. vers. De a léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés.

Ismerünk élet, hogy hitből igazuljunk meg. Miért segítség ez a gondolat? Mert az ember, amikor szembesül ezzel a ténnyel, hogy a meg nem változott szív képes elfogadni esetleg az értelmével az igazságot, de szívből fakadóan nem tud engedelmeskedni neki, akkor tehetetlenül széttesszük a kezünket, és azt mondjuk, de Uram, akkor kicsoda üdvözülhet? Jézus erre azt mondta, hogy ez nem nehéz egy embernek, hanem lehetetlen. Talán emlékszünk, hogy a gazdag ifjú története után, amikor tanítványok kétségbeesve kérdezik, Uram, akkor kicsoda üdvözül, ha ő nem? Erre Jézus azt mondta, embereknél ez lehetetlen, de Istennel együtt lehetséges. És ezért, amikor azt látjuk, hogy mi szívünkből nem voltunk képesek elfogadni az igazságot és megszeretni, tekintsünk itt Krisztusra. Az erkölcsi törvény kívánalma bennünket Krisztushoz űz, mint egy pedagógus, mint egy vezérlő mester. Tehát nem egyszerűen csak az ószövetségi jövendőlések és szertartások azok, amelyek Krisztus áldozatára mutattak, hanem az a tény, hogy a 10 parancsolat, az erkölcsi parancsolat, az nem ellenünkre szóló kézírás, az nem bennünket akar szorítani és szorongatni, hanem az nem más, mint Krisztus jellemének a leírása, amit célként tesz elénk minden ember elé, hogy mi is ilyenek legyünk. A törvény az nem fenyegetés, hanem bátorítás, ha Krisztushoz vezet bennünket. Gondoljunk arra például, ha Isten a mi teremtőnk, és Krisztus meghalt helyettünk és értünk, hogy a bűn szörnyű legyen a szemünkben, látva, hogy mit szenvedett a bűn büntetéseként, és ígéri a cserét, hogy az ő lelkét adja belénk, ami bűneinkért cserébe, az ő igaz életét adja oda nekünk, akkor gondoljunk arra, eltilt valamit tőlünk az Isten, szándékába van eltiltani valamit tőlünk, ami javunkra válik? Hát ez képtelenség, nem? És rá akar kényszeríteni bennünket bármire is. Mondjuk kényszeríteni soha nem kényszeríthet, de meg akarja parancsolni nekünk bármiben is, ami kárunkra válna. Azt hiszem, hogy egy alapvető szemlélettel kellene megbarátkoznunk, amit Ellen Goldwight Gondolatok a hegyi beszédről című könyvében olvastam, egy nagyon egyszerű szemlélet. A törvényt, az erkölcsi kívánalmat ne úgy tekintsük, mint korlátozást, hanem tekintsük úgy, mint védőkorlátot. Ez nem egyszerűen játék a szavakkal. Nem tudom, hogy nyilván ti mindnyájan, akik itt ültök, valamilyen szinten, valamilyen mértékig szeretitek Krisztust, szeretnétek megváltozni, és azért ülünk itt együttesen, és azért tanulmányozzuk az igét. Kaptatok már ilyen feddéseket, gúnyos megjegyzéseket másoktól? Hát mi van, neked már ez se szabad? Neked már az se szabad? Neked már semmit se szabad? Ha valaki az Isten útján jár, akkor már ez se szabad, az se szabad. Hát ez a helytelen szemléletből fakad. De hogyha nem úgy nézem a dolgokat, hogy miért nem szabad, hanem úgy nézem, hogy miért válik javamra, ha nem teszem meg. Hát az autópályán is ott van egy védőkorlát, ami ugyan már semmit nem ér akkor, hogyha én úgy gondolom, hogy megyek 120-szal a pályán, és egyszer csak jön egy ihlet belém, hogy én most hirtelen elrántom a kormányt jobbra. Akármilyen korlátot raknak oda, szörnyű baleset lesz belőle. És még másokat is megölhetek vele, nem? Hát ne úgy tekintsem én a korlátot, meg a felező vonalat, meg a terelő vonalakat, hogy azok ellenemre vannak. Hát nem így tekintjük, amikor közlekedünk, nem? Az a javunkat szolgálja. A piros lámpa is a javunkat szolgálja, amikor autós közlekedésben vagyunk, nem? Van szabadságom áthajtani a piroson? Van.
elég baj az, hogy csak a rendőr büntetésétől félek.

És sorolhatnánk az egyszerű életpéldákat, hogyha a törvény nem a tiltást mutatja fel nekem, hanem Krisztushoz űz, hogy egyedül, Uram, nem megy, ez csak veled együtt megy, akkor célba fogunk érni. Azt mondja ugyanebben a levélben, a harmadik fejezet első versében az apostol: ó balgatag Galácia beliek, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. És itt már rátér ugyanarra a gondolatra az apostol, mint amit a korintusiaknak is megfogalmazott, hogy a keresztről való beszéd az igazán az ereje az Isten beszédének a hívők számára. Tekintsünk Krisztusra. Lapozzunk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéhez. Hogy egész eddig arról beszéltem, hogy azért nem működik ez a dolog úgy, hogy én az értelmemmel megértem, és akkor hozom az elhatározásokat, hogy működjön a dolog, mert nem fog működni, mert a szív megváltozása nélkül nem működhet. Hogy erről beszélt Jézus Nikodémusnak. Nikodémus a farizeusok között jobbik részhez tartozott. Ő egyetértett azzal, hogy Jézus kiűzte a kufárokat a templomból. És János evangélium a harmadik fejezetében olvasunk arról, hogy ugyan éjjel, de azért mégiscsak ő elment Jézushoz, hogy beszélgessen. Talán arra vágyakozott, hogy Jézus majd biztos megdicséri eddigi olyan dolgaiért, ami külön volt, mint a társai dolgai. És biztos majd ad neki utasításokat, hogy hogyan lehet javítani ezen az életen, hogy eljusson a célba, az örök üdvösségre. Ehhez képest Jézus azt mondta neki, hogy kezdj előről mindent. Nem akarta megérteni a főember. Szinte gúnyolodott Jézussal, amikor azt mondta, hogy születhetik az ember újjá, ha vén. Jézus nem törődött a gúnyolódással, tovább folytatja, szél fúj, nem tudod honnan jön, hová megy. Így kell újjá születni mindenkinek. Ezt nem lehet kijavítani. Mindnyájan beleesünk ebbe a hibába. Amikor én először voltam bibliai előadáson, én olyan jó embernek tartottam magam, hogy még. Hát sokkal külön voltam a barátaimnál, azok még mindig a kocsmába ültek. Csak amikor kezdtem megérteni az igét, és kezdtem valamit felfogni Jézus áldozatából, amit felfoghat ember, és kezdtem megérteni Jézus törvény értelmezését például ott a hegyi beszédben, amikor elmondja a régieknek, ez mondatot meg, én pedig azt mondom, akkor úgy kezdett süllyedni alattam a talaj. Hol vagyok én, jó ember? Újjá kell születni. Erről beszél Pál apostol a második fejezetben, amikor az ötödik verstől ezt olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az a gondolkodásmód legyen bennetek. Az legyen a szívetek indítéka. Szeressétek az igazságot. Ne csak fogadjátok el. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt. Ő a világ teremtője. Ott volt az Atya jobbján, a mennyben. Mennyei élek tízezrei és százezrei és milliói hódoltak előtte. Mindenféle veszedelemtől, bűntől és mindenféle szennytől mentes környezetben ott él a világegyetem központjában. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Isten. Hanem így olvasom, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Amikor földi édesanyától megszületett Jézus, nem szűnt meg Isten fiának lenni. De kisgyermek korától kezdve az emberi lehetőségek korlátai között nőtt fel. Lukács evangéliumában olvassuk a 12 éves Jézusról szóló beszámolót, amikor kiderül, hogy amikor ő 12 éves korában először megy el a templomba, és látja a húsvéti szertartásokat, és elmegy a rabbikhoz, mert a szülei ott felejtették, és kérdezgeti őket, azok elámultak a válaszain. Hát ha ő kérdezi őket, akkor miért nem ők válaszoltak? Mert nem tudtak válaszolni.
És Jézus, ahogy megválaszol nekik, egyre mélyebben megérti, hogy az a bárány, amit leöltek az áldozatok alkalmával, az ő lesz. És amikor 30 esztendős korában az életét odaszánja az Isten művére, de most már olyan kapcsolatban a mennyei atyával, hogy ismét Isten fia, nem engedte, hogy ebből előnye legyen bármikor is, hogy ő egyenlő az Istennel. Nem egyszeren otthagyta a mennyben az isteni hatalmát, hanem bármikor visszanyúlhatott volna az isteni hatalmához, de nem tette. Azért, mert nekünk nincs isteni hatalmunk. Azért, mert osztozott a mi életünkben, a mi lehetőségeinkben. Hát hányszor és hányszor megtehette volna Jézus a pusztában, amikor Sátán kísérti, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Kitől lopta volna el Jézus azokat az értéktelen köveket? És 40 napja nem evett, nem ivott. Miből állt volna a teremtő Istennek a kőből kenyeret csinálni? Akadálya lett volna, hogyha Jézus azt mondja, hogy változzék kenyérré? Nem. De ő nem tette. És hogyan hárította el ezt a kísértést? Meg van írva. Csak Jézus számára volt megírva az a Mózes ige? Ezt mi is olvashatjuk. Ahogy mi nem tudunk a kőből kenyeret csinálni, de tudjuk a Szentírás igéit magunkévá tenni. Ezért Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Osztozott a mi megromlott, elgyengült emberi természetünkben, és bemutatta, hogy ebben az emberi természetben is győzni lehet a bűn felett, ha úgy kapaszkodunk az Atyába, ahogy ő kapaszkodott belé. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A második korintusi levélben pedig, ha visszalapozunk a Szentírásban, a második korintusi levél harmadik fejezetéhez, a 17.-18. versben tulajdonképpen erre bátorít bennünket az apostol, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát itt azt mondja az apostol, hogy ha mi szemléljük Krisztust, mi szemléljük Krisztus életét, de főként áldozatát. Ha mi meglátjuk Krisztusban, meglátjuk a mennyei Atyában, hogy mennyit szenvedtek azért, különösen a Gecsemánétól a Golgotáig, hogy nekünk reménységünk lehessen, és hogy Jézusban a bűn büntetése megtörténjen, mert milyen lehetett az Atyának elfordulni a fiától? Nagyon halvány árnyékképe az a történet, amit olvasunk Ábrahámról a Mória hegyén. Hiszen Ábrahám kezét az utolsó pillanatban lefogta az angyal, de az Atya kezét kifogta le. Ő neki végig kellett nézni, hogy mit tesznek a fiával. Nem azért, mert a fia megérdemelte, sőt ártatlan volt, hanem értünk, hogy mi tudjuk meggyűlölni a bűnt. Ha mi fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, az Isten jellemét, az Isten szeretetét, át fogunk változni erre a lelkületre, át fogunk változni erre az életre. A korintusi második levélnél maradok még mindig, és az 5. fejezethez, hogyha lapoztok, a 14. és 15. versben a következőket olvashatjuk. Tehát második korintusi levél 5. fejezetének 14. és 15. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott,
Még a 21. verset is olvasom. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Most ezeket az igei gondolatokat, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, na ez az, ami már a szívet változtatja. Amikor valaki azt érti meg, hogy ha egyedül ő érte, lett volna értelme meghalnia a Krisztusnak, akkor is meghalt volna. Amikor személyes megváltójává válik valakinek Krisztus. Amikor az ember átéli, hogy nekem kellett volna ott lennem a Gecsemánéban, nekem kellett volna ott fügnöm a fán, mert én megérdemeltem volna. És ekkor Krisztus szerelme szinte kényszerít minket, szorongat minket, és szemlélteti is. Mert ha meghalt, azt mondja, hogy ha egy meghalt mindenkiért. Tehát akikért meghalt, azok mind halottak. Ha ezután élnek, ezután a megértés után élnek, akkor már ne önmaguknak éljenek. Valamikor régebben hallottam egy prédikációban, és mostanában el szoktam ismételten mondani ezt, mert nekem is úgy szemléletes volt ez a talán fiktív történet, amelyik egypetélyű ikrekről szól. Teljesen hasonlítottak egymásra külsőleg, de nem belsőleg. Az egyik fiú kisgyermek korától inkább engedelmes volt, inkább szüleinek engedelmeskedett, végezte a dolgait. Persze játszani is tudott, de nem merült el soha a játékban annyira, hogy a kötelesség rovására menne. Felnőttként is így élte az életét, hogy inkább a munka, inkább a család, és aztán így is megvolt a boldogsága. Egy kiegyensúlyozott, normális életet élt ez az ember. Nem így a testvére, akinek meg először inkább a játék, inkább az engedetlenség a játék kedvéért, inkább a nyalánkságok, aztán később már a mulatozás, a mindenféle evésivás, a részegség, aztán az erkölcstelenség, aztán a rablás, a gyilkosság. A végén már csendőrök kergették, és ki akarták végezni, el akarták fogni. Több évtized után az ikertestvéréhez menekül egy éjjel, és már csak ennyit tud mondani, hogy engem halálra üldöznek, és a kimerültségtől elalszik. Aztán reggel, amikor fölébred, a tiszta ágyban találja magát, és nem találja maga ruháit. A testvére ruhái vannak ott hagyva a széken, egy levél kíséretében. A levélben ez áll: amikor ezt olvasod, én már nem élek. Felvettem a rongyaidat, és feladtam magam helyetted. Ha azt akarod, hogy soha senki ne jöjjön rá a csalásra, te pontosan tudod, hogy hogy éltem én. Élj úgy. Hát valami ilyesmit jelent ez az igevers, amit itt olvasunk, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, nem tehetjük meg, hogy úgy éljünk, ahogyan diktál a hasunk, ahogyan diktál a szemünk, amit kíván a fülünk. A Római Levél 8. fejezetében pedig az apostol, ahol a 7. 8. fejezetben fejti ki talán a legmélyebben ezt a dolgot, hogy hol billen át a mérleg, amikor már a testnek a késztetései végre elhalnak, és már csak a Krisztus lelke irányítja az embert, egyenesen úgy fogalmaz az apostol a 3. versben: mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. A törvény nem tud megváltoztatni minket, mert azt csak az eszünkkel tudjuk megérteni. De a törvény Krisztusra vezérel minket. És meglátjuk, hogy az Isten bűntestének hasonlatosságában, az iménti levélben is olvastuk a Filippi belieknél, hogy habár Isten fia volt, de ugyanígy emberé lett. A bűntestének hasonlatosságában jött el, és a bűnért. És ő ebben az emberi természetében, igaz, hogy a fogékonyság nem volt meg benne a bűnre, de csak azért, mert küzdött ellene imában. Nem automatikusan nem volt meg. Ebben a bűntestének hasonlatosságában Krisztus
kárhoztatta a bűnt. Egyetlen egyszer a gondolat szintjén sem engedte, hogy uralomra jusson benne a bűn. Nem írtam föl ezeket az igéket, de itt kénytelen vagyok felolvasni a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7-től 9. verséig terjedő gondolatokat, hogy milyen áron tudta kárhoztatni Krisztus a bűnt. Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, azaz ám bár Isten fia, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván öröküdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Beszéltem arról, hogy nekünk a szívünk indítékának kellene megváltozni, hogy ugyanolyan indítatás legyen a szívünkben, mint ami Jézusban volt. Most megfordítom ezt a kérdést. Milyen indítatás vitte Jézust erre a hatalmas ima küzdelemre? Miért hozta meg ezt a végtelen nagy áldozatot? Mert mi föllázadtunk ugyan ellene, és mi nagyon sokszor kiverekedjük az ő kezéből magunkat, mert a saját kívánságunk fontosabb, mint az Istennek való engedelmesség. De ő nem akar lemondani rólunk. Ő nagyon türelmes. Ha elestünk, újra megszólít. Kérlel. Ez volt benne az indítatás. Nem akar lemondani rólunk. Az utolsó pillanatig nem akar lemondani rólunk. Aztán a Római Levél 8. fejezetében, a 6. 7. versben ezt mondja, mert a testnek gondolata, azaz a megromlott emberi ösztönös gondolat, halál, a Szentlélek gondolata pedig élet és békesség, mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ennek ellenpontjaként ezt olvassuk a 11. versben, de ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Rosszul is olvastam, mert az ugyanazt szót kifelejtettem. Figyeljük meg, hogy a szűkszavú Pál apostol ismétli egymás után a szent lelket. Tényként elfogadhatjuk a Szentírásból, hogy a maga tehetetlen halott Krisztust, akit a kereszten megöltek, az Atya a Szentlélek által életre keltette? Ha a Szentlélek a halott Krisztust életre keltette, ami halott szívünket nem képes megváltoztatni? Miért merjük ezt kétségbe vonni? Hát a Krisztust feltámasztotta a halálból, ugyanaz a Szentlélek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, igenis képes a mi halandó testeinket is az ő bennünk lakozó lelke által gyökeresen megváltoztatni. A 13. 14. verset olvasom még a 8. fejezetből. Mert ha test szerint éltek, akkor meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És nézzük meg, mennyire pontosan fogalmaz az apostol. Nem arról van szó, hogy az ember, és mi nekünk magunknak is vágyakoznunk kell egy olyan megtérés után, ami után már képtelenek leszünk bűnt elkövetni, erről szó nincsen. Ilyet nem ígér a Szentírás. Nem azt mondja, hogy ha én halálra adom az énemet, akkor az meghalt és kész, vége. Egy bizonyos szempontból erről kellene, hogy szóljon, de olyan szempontból, hogyha a Galácia beliekhez írt levélben olvassuk az 5. fejezetben, hogy akik a Krisztuséi, azok megfeszítették úgy a kívánságaikat, mint az akaratukat, mint a testüket megfeszítették Krisztussal együtt. Akit megfeszítenek, az nem hal meg rögtön. Ott még menekülni akar az én. Időnként szóhoz jut. Tehát nem tudjuk megölni a bűnt a Szentlélekkel sem bennünk, hanem meg tudjuk öldökölni. Ez egy folyamatosságot akar kifejezni.
hogy amikor az egyik már sikerült, akkor jön még másik három, aztán harmadik öt, és sovább, és tovább, és egyre szélesebben, és egyre nagyobbakat, és egyre mélyebben. Egy folyamatot fejez ki, ahogy a Szentlélek lépésről lépésről, fokról fokra azon a Jákob létráján vezeti fel az embert egészen a mennyig, egészen a tökéletességig. A római levélben, a hatodik fejezetben ugyanezeket a kifejezéseket olvashatjuk a 12.-13. versben. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben. Nem az a kívánalma az Istennek, hogyha megtértünk, akkor már nem követhetünk el bűnt. Jó lenne, ha nem követnénk el bűnt. De egészen más az, hogy a bűn diktál nekünk, és egészen más az, hogy amikor rádöbbennünk, hogy elestünk, tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ne uralkodjék rajtatok a bűn, ne diktáljon a bűn, hanem se ne szánjátok odati tagjaitokat hamisságnak, fegyvül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Ne uralkodjon, ne engedjük, hogy tovább a körülmények, a másik embernek az állapota vagy helyzete, az Isten, hogy ezeket okoljuk a bűnért. Ne a mentegetőzés legyen a mi sajátunk. Gondolatok a hegyi beszédről című Ellen Goldwhite írásban, ebben a kiadásban a 29. oldalon, egy régebbi kiadásban a 21. oldalon a következőt lehet olvasni. Nagyon szeretem ezt a próbatételnek számító, egyszerű szöveget és leírást. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, készek vagyunk minden sérelem és bántalom ellen védekezni. Amikor önző lényünk már halott és Krisztusban elrejtett életet élünk, a sértegetés és a bántás nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal és a bántalommal szemben. Jöhet egy gúny, jöhet egy méltatlan megjegyzés felém. De ha nem engedem, hogy ez a rossz érzés, ami belülről keletkezett, uralkodjon rajtam, akkor hitáltal nem elfojtani tudom azt, hanem semmivé tenni, mintha nem lenne. Eddig kell eljutnunk, erre bátorítanak ezek az igék. És nagyon sokszor nem is gondolnak bele az emberek, hogy sokszor döntés kérdése az egész. Sőt, kimerem mondani, mindig döntés kérdése. A Filippi levélhez, ha visszalapoztok, a Filippi beliekhez írt levélben, a második fejezet 12. versében éppen a Jézusról elmondott himnusz utáni gondolatokként így mondja az apostol a 12. vers második felétől: félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon, életnek beszédét tartván elébük. Miről beszél ez az ige? Azt mondja, hogy eljuthatunk addig, ha jó döntéseket hozunk, hogy nem nekünk kell beszélni a Bibliáról másoknak, hogy ők is higgyenek, hanem az életünk fog beszélni arról, hogy mi másképp élünk, mint mások. Ez az igazi evangelizáció. Életnek beszédét, az életetek beszédét tartván elébük. És mit mond ehhez? Zúgolódások, versengések nélkül cselekedjetek, az önérzetetek halljon meg. És előtte pedig azt mondja, mert az Isten lelke az, aki munkálja bennetek az akarást, és munkálja bennetek a véghez vitelt. Az akarásból mikor lesz véghez vitel? Mert a kettő az különböző valami. Az akarás és a véghezvitel között van ott a döntés. Az Isten lelke munkálja bennem az akarást, hogy megértsem, megszeressem, átéljem azt, amit tennem kellene, és döntést kell hoznom. Ez az, amit nem munkál az Isten lelke. Ezt egyedül nekem kell meghozni. De ha meghoztam a döntést,
akkor is, hogyha emberileg egész eddig a múltban csak rossz tapasztalataim voltak. Ha meghoztam ezt a döntést, akkor a véghez vitel tovább munkálja bennem az Isten. Akkor meg fogja sokszorozni az erőt, ha egész eddig nem is történt még ilyen tapasztalatom, akkor is meg fogja tenni. Szeretném olvasni a Krisztushoz vezető lépéseknek az odaszánás fejezetének a végét. Megint egy nagyon hiteles jellemzést olvashatunk a 43. oldalon ebben a kiadásban. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Azt hiszem, megint egy hiteles leírást olvastunk, nem? Sokszor vagyunk ilyen vívódásban. De így folytatódik. Mégsem kell kétségbe esned, az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat. És nagyon emlékszem egy mondatra, Ellen Gould Wright Jézus élete című könyvében, amikor így fogalmaz, amikor egy ember, egy gyenge, rossz természetű ember az akaratát összhangba hozza Krisztus akaratával, alárendeli Krisztus akaratának, akkor a megromlott emberi természetet természet feletti erő veszi birtokába. Ez lenne a cél. Erről beszél Pál még nagyon-nagyon sok igében, amelyeket most már nem akarok említeni, csak olvasás szintjén majd nézzétek meg például a Filippi levél 3. fejezet 11. versétől, amikor felkiált az apostol, hogy bárcsak eljutnék a halottak feltámadására, azt mondja, hogy nem értem el, de el akarom érni. És pontosan elemzi, hogy mit is jelent ez az akarás, mit is jelent ez a folyamatos küzdelem. És a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első 4 verse, amikor arról beszél, hogy az a baj velünk, hogy nagyon sokszor alább hagy ez a lelki küzdelem bennünk. Mert még vérünk ontásáig nem álltunk ellent a bűnnek úgy, ahogyan Jézus megtette. És ezért nem miénk a győzelem. De a Filippi levél első fejezet 6. versével hadd fejezzem be ezt a mostani igetanulmány sorozatot, azt kell mondanom, mert tényleg elég sok igét idéztem. Egy nagyon egyszerű gondolat. Azt mondja az apostol a Filippi levél mindjárt az elején, aki elkezdte bennetek a munkát, el is végezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Én úgy gondolom, hogy ha itt vagyunk ebben a sátorban, valamit elkezdett az Isten. Ezt egyikünk sem mondhatja, hogy nem kezdte el. Ne féljetek attól, nem végzi be. Nincs olyan, hogy nem végzi be. Ez nem rajtunk múlik, olyan szempontból, hogy milyen a egészségi állapotunk, a tehetségünk, az értelmi képességünk, a körülményeink, ilyen szempontból nem rajtunk múlik. A döntésünkön, a választásunkon, a szívünk szeretetén azon múlik. De a többi, a részletkérdések, az már az Istenen van. És az Isten, aki bemutatta, a mennyei atya bemutatta, hogy a megromlott emberi természetben mit tudott kezdeni Jézussal, hogyan tudta tökéletes dicsőségre vinni az ő életét, sőt, még a helyettes áldozatot is elszenvedte emberi lehetőségek korlátai között. Hogy ne tudna a mi természetünkkel is mit kezdeni az Isten, ha mi is hozzájárulunk ehhez. És tudom, hogy még nagyon-nagyon sok gondolatot lehetett volna és kellene is idézni. Kívánom, hogy a jövőben ilyen szempontból tanulmányozzátok Pál leveleit,
hogy mennyire benne van a gyakorlati változtatásra való bátorítás ezeknek a leveleknek a gondolatai között. Hogy gyakorlatilag is megváltozzunk, és főként, hogy legbelülről, a szívünk mélyéről változzunk meg az Isten akarata szerint és az Isten hasonlatosságára. Amen.

Tehát a mai témánk, ahogyan a programon olvashattuk, az utolsó üzenet. Hát ez a cím elég drámaian hangzik. A Jelenések könyve 14. fejezetének a következő szakaszához kapcsolódik ez a cím, tehát a soron következő részhez, a 6. fejezethez, illetve a 14. fejezet 6-tól 13. verséhez. Azt kell mondani, hogy ez a cím azonban nem valamiféle hangulatkeltő cím, hanem teljesen korrekt, tárgyilagos, mert itt tényleg erről van szó. Ezt azonnal látjuk, hogyha egy pillantást vetünk a szöveg összefüggésre. Ott látjuk fölírva az első sorban Jelenések könyve 14. fejezetének a szerkezetét. Ugye a 14. fejezet első 5 versének ezt a címet adtuk, hogy a kereszténység erkölcse a Jézus visszajövetele előtt, ugye erről szólt, hogy bemutassa a hívő egyházat, közvetlenül ezt megelőzően. Most van szó a 6-tól a 12. versről, ami ezt a címet kapta, hogy az utolsó üzenet. Most a 13. azért szerepel külön, mert tulajdonképpen egy közbevetett mondat. És a 14-től a 20. vers így kezdődik, hogy a 14. vers, hogy láttam valakit hasonló az ember fiához, az jönni az ég felhőiben, a kezében éles sarló. Tehát ugye ez Jézus visszajövetelének a nevezetes képe a Bibliában. Tehát akkor megkérdezem, jogos-e a cím, hogy az utolsó üzenet? Mert közvetlen ennek az üzenetnek a leírása után Jézus Krisztusnak a hatalommal, dicsőséggel, ítéletre való eljöveteléről van szó. Ugye, ha megnézzük a 6. és a 7. verset, akkor látjuk, hogy itt Isten hirdettet üzenetet, tehát ez Isten utolsó üzenete az emberiséghez, Jézus Krisztus ítéletre való visszajövetele előtt. Most, ha tényleg erről van szó, akkor azt hiszem, hogy a legmélyebben érdekelhet bennünket, hogy mi is Istennek ez az utolsó üzenete az emberiséghez. Még nyomatékosabbá teszi ezt a dolgot, hogy a Bibliában másutt is egyértelmű utalás van arra, hogy egy ilyen utolsó üzenethirdetés lesz Jézus megjelenése előtt. Mégpedig az egyik nevezetes kijelentés erről a Bibliában Máté evangélium a 24. fejezetének a 14. verse, ahol ezt olvassuk, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát félreérthetetlen ez is, ugye? Tehát a vég előtt Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön bizonyságul minden népnek. De egy ószövetségi igére is hivatkozhatnánk, amely egy nevezetes kettős profécia, vagyis vonatkozik mind Jézus első, mind pedig a második eljövetelére. Malakiás könyve 3. fejezetének az első verse így hangzik, imé elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a szövetségnek követe, akit ti kívántok, és így tovább. És utána folytatódik, és kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelét, az ő eljöveteljének napját, hiszen olyan az, mint az ötvös tüze és a ruhamosó klúbja. Tehát itt is szó van az Úr eljöveteléről, akinek a megjelenése olyan lesz, mint az ötvös tüze és a ruhamosó klúbja. De közvetlenül előtte azt olvassuk, hogy előtte kell jönni egy követnek, aki megtisztítja előtte az utat. És ugye ez az az ige, amire Jézus hivatkozott, hogy keresztelő Jánosban beteljesedett az ő első eljövetele előtt. De az a kifejezés, hogy az ő eljövetele olyan lesz, mint az ötvös tüze és a ruhamosók lúgja, az már félreérthetetlenül a második eljövetelére mutat, tehát ez egy kettős profécia, mind az első, mind a második eljövetel előtt kell jönni előtte egy követnek. Egy követ jön előtte, aki elkészíti az utat. Tehát mivel a Bibliában ez ennyire hangsúlyos, hogy Jézus eljövetelét megelőzi egy követnek az érkezés, egyfajta jelképes útkészítés, egy utolsó üzenethirdetés. Ezért még egyszer mondom, hogy a legmélyebben érdekelhet bennünket egyszer, hogy mit tartalmaz ez az üzenet. Aztán az, hogy mire lehet következtetni ebből az üzenetből, hogy milyen lesz az emberiség állapota közvetlenül Jézus megjelenése előtt. Mert az üzenet az biztos közvetett utalást tartalmaz erre, hogy mi az időszerű, mi az alkalmas üzenet az embereknek közvetlenül Jézus megjelenése előtt.
És harmadszor, hogy hogyan és miképpen hirdettetik. Hát ez is elég különleges kérdés, hogy az egész földön minden népnek vajon hogyan és miképpen hirdettetik az Isten utolsó üzenete. Talán a legegyszerűbb erre a harmadik kérdésre válaszolni, és kezdjük ezzel. Én megint csak hivatkozom arra, hogy Jelenések könyve 14. fejezetének mi a szerkezete, hogy az első 5 vers bemutatja a Krisztus hívő egyházát az ő megjelenés előtt, vagy ha a bibliai szakkifejezést akarunk használni, a hívő maradékot, a maradék hívő népet, akiket ő elismer, akiknek homlokukon ugye az élő Istennek a pecsétje, és utána közvetlenül van szó erről az üzenethirdetésről. Azt hiszem, mindenki érzi, hogy a kapcsolat világos. Azok hirdetik az üzenetet, akiket az első 5 versben bemutatott. Semmit se legyen számunkra meglepő az, hogy a 14. fejezetnek a 6. versében a következőt olvassuk. Ugye így kezdődik ez a szakasz, amivel ma foglalkozunk. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy hát itt most angyalról van szó, mi pedig azt mondtuk, hogy kézenfekvő a következtetés, hogy ugyanaz a nép fogja hirdetni, vagy elvégezni ezt a munkát, akiket az előzőkben bemutatott. Hogy itt nem félreértésről, vagy önkényes magyarázatról van szó, az kitűnik abból, hogy az angyal szó követett, küldöttet jelent. Mind az ószövetségi héber szó, mind a megfelelő újszövetségi görög szó. És emlékezzünk csak Malakiás könyve 3. fejezetének az első versére, amit éppen az előbb idéztünk. Így mondja ott, hogy elküldöm az én követemet, teljes joggal így is lehetne fordítani, elküldöm az én angyalomat, és megtisztítja előttem az utat. És Jézus erről az igéről mondta, megtaláljuk Máté evangélium a 11. fejezetének a 10. versében, hogyha tudni akarjátok, ki az az angyal vagy követ, aki elkészíti előttem az utat az ő első eljövetel előtt, akkor azt mondta, hogy ez ő az, akiről elhangzott. Keresztelő János az, akiről elhangzott a prófécia, jön a követ, vagy jön az Isten angyala, küldötte, aki elkészíti előtte az utat. Tehát mindezzel csak azt akarom mondani, hogy a Bibliában egyáltalán nem szokatlan az, hogy angyal, követ, küldött névvel ne csak mennyei angyaloknak a rendjéhez tartozó embernél magasabb rendű teremtményeket jelöljön az írás, hanem földi embereket is, amennyiben isteni követséget, küldöttséget teljesítenek, Isten üzenetét, rendeletét közvetítik az embereknek. Ugye Isten eljárása soha nem volt az, ha végig gondolunk a megváltás egész történetére, a teremtéstől, illetve a bűnesettől mindvégig, hogy valamiféle mennyei lény hirdesse ki az embereknek az evangéliumot, vagy az ő üzenetét. Mindig következetesen embereket használt föl követül, küldöttként. Maga Isten fia is emberré lett, és emberfiaként jelent meg a földön, hogy Isten üzenetét közvetítse az embereknek. Tehát a tanítás, az evangélium hirdetés, a megváltásról szóló bizonyságtevés embereknek mindig emberek által történik. Ez Istennek a következetes eszköze és módszere. Ezért kézenfekvő a következtetés, hogy ez a logikai összefüggés a fejezeten belül, hogy előbb bemutatja a hívő maradékot, a hívő népet, azután pedig bemutatja, hogy mi az a végső üzenethirdetés, amit Isten általuk fog megvalósítani az egész földön az ő visszajövetele előtt. És itt egy pillanatra álljunk meg annál a ténynél is, hogy mi a jelentősége annak, hogy egy olyan nép fogja bevégezni ezt az üzenethirdetést, akikről az előző szakaszban, az első 5 versnél akikről a jellemzést olvashattuk. Ennek kimondhatatlan jelentősége van. Ugye láttuk, hogy ez tényleg egy igaz nép. Ilyen jellemzés szól róluk, hogy szájukban nincs álnokság, Isten királyi széke előtt fethetetlenek. Úgy gondolom, hogy az a jelkép, amivel a 14. fejezetnek a 6. versében találkozunk, hogy az emberek úgy fogják hallani az üzenet hirdetésüket, mintha az Isten angyala az ég közepéről nagy szóval hirdetné ki, tehát olyan hatása lesz, mintha így hangzani,
annak a hátterében pontosan ez a tény van, hogy egy igaz nép hirdeti az igazság üzenetét. Illés prófétának mondta a szareptai özvegyasszony, az Ószövetség jegyzi fel, hogy amikor a próféta egy jó ideig nála élt, nála lakott, és közelről megismerhette az életét, a cselekedeteit, akkor azt mondta neki, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Gondolkozzunk el csak ezen. Sokszor az igazság is hazugsággá lehet emberek száján, ha nem úgy élnek. De ha olyan emberek képviselik egyszer az Isten üzenetét, akik teljesen úgy élnek, akkor az Istennek beszéde az ő ajkukon igazság. És annak elementáris ereje van. Emlékezzünk arra, hogy az első pünkösd idején, az őskereszténység korában miért volt olyan ereje az első nagy evangélium hirdetésnek? Miért terjedt az, mint a futótűz az egész római birodalomban? Azért, mert olyan gyülekezet hirdette, akiknek szívük, lelkük egy volt. Olyan gyülekezet hirdette, akiket a nép magasztalt, mert csodálták az életüket. Egyszerűen csodálták és felnéztek rájuk. Ilyenkor az Isten beszéde igazság a szájukon. Tehát a hallatlan erőt ez a tény képviseli, ezért hangzik tényleg bizonyságul minden népnek, hogy így mondjam, süket fülekbe és elvakult szemekbe is belehatoló fénnyel vagy erővel, mert olyan nép hirdeti, akiknek az élete teljesen hitelesíti azt, amit mondanak. Vagy említsük magát Jézus Krisztust, maga Jézus Krisztus is miért volt olyan hallatlan hatású ige hirdető. Olvassuk a Bibliában, hogy a nép megjegyezte, így vonták le maguk között a következtetést, hogy Jézus nem úgy tanítja őket, mint a papok és az írástudók, hanem mint akinek hatalma van. Hát miben állt ez a hatalom? Ez a hatalom abban állt, hogy Jézus elmondhatta, nem csak azt, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, de azt is, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ő bizonyságot tett az igazságról, és maga volt az igazság. Tehát mindig, amikor ez így találkozik össze, amikor aki az igazságot hirdeti, az ő élete a megtestesült igazság, ez az, ami hallatlan, kifejezhetetlen erőt ad az üzenet hirdetésnek. Tehát így lássuk meg a belső összefüggést a fejezetben, először bemutat egy olyan népet, akiknek szájukban nincs álnokság, és az Isten királyi szék előtt fedhetetlenek, és utána nyugodtan bemutathatja az ige hirdetésüket, az üzenet hirdetésüket ilyen jelképpel, hogy mintha az Isten angyala az ég közepéről nagy szóval szólna, mert mivel a megtestesült igazság az életük is, az Isten beszéde az ajkukon igazságá és hatalommá válik. Az emberek, mintha a mennyei követektől hallják tőlük az üzenetet nagy szóval és elemi erővel. Tehát ez ennek az üzenet hirdetésnek az igazi jellege. És azután így olvastuk, hogy ez az angyal az örökké való evangéliumot hirdeti. Talán még egy pillanatra álljunk meg annál, hogy egyes számban mondja, hogy angyal, és hallottuk azt, hogy keresztelő Jánosra hivatkozott Jézus, hogy ő az, akiben beteljesedett, hogy elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. De mit gondolunk, Jézus második eljövetelőt is egyetlen emberről van szó? Keresztelő János idején a feladat az volt, hogy egy nép körében, ugye a Jézus eljövetelére előkészített nép Izrael körében végezze el ezt az útkészítő feladatot, és elégséges volt egy próféta, akinek az élete szintén a megtestesült igazság volt. Keresztelő Jánosnak az ereje is hatalmas mértékben ebben rejlett, hogy maga volt az igazság, amit tanított. De Jézus visszajövetelt nem egy emberrel kell számolni, mert így olvassuk itt a 6. fejezetben, hogy láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Tehát, ha minden ágazatnak, nyelvnek és népnek kell hirdetni a végidő embertömkelegében, akkor kétségtelen, hogy itt követek sokaságáról van szó a valóságban, tehát arról az egész hívő népről, akiket az előzőkben bemutat. Most pedig a figyelmünket arra irányítsuk, hogy ez a hívő nép, ez a jelképes angyal, vagy követek, küldöttek, az örökkévaló evangéliumot hirdetik. És ha azután elolvassuk az üzenetet, akkor a következőket találjuk. Hadd olvassam el most egyben, halljuk együtt.
Tehát, hogy hirdeti az örökkévaló evangéliumot minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. És más angyal követte azt mondván, leomlott, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követte ezeket, mondván nagy szóval. Ha valaki imádja a fenevadat, és annak képét és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét.

Szabadító, intő, feddő, ítéletet kilátásba helyező. Akkor erre azt mondjuk, hát ez nem evangélium. Hát mert az evangélium szó mindenki tudja, azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. De még egyszer mondom, a Bibliában félreérthetetlenül így van, hirdeti az örökkévaló evangéliumot, ezt mondván. Tehát ez az örökkévaló evangélium, és nem más, amit ez az üzenet hirdetés közöl. Tehát tanuljunk meg itt egy nagyon fontos dolgot. A mi korunkban, a kereszténységen belül egy nagyon tragikus leszűkítése történt az örökkévaló evangéliumnak. Ott a táblán majd olvashatunk igéket, amelyek talán a legkerekebben szólnak arról, hogy mi az örökkévaló evangélium, de az idő hiányában én most nem olvasom fel ezeket szó szerint, csak összefoglalóan ennyit mondok, hogy a Biblia szerint az örökkévaló evangélium az a megváltás tervéről, az Isten örök idők óta alkotott megváltás tervéről való bizonyságtevés, a maga teljességében. Tehát a megváltási tervről egészében való bizonyságtevés. Tehát egy teljesen téves szemlélet az, hogy az evangélium, a jó hír, az kettőről szól. Jézus halála, feltámadása, megbocsátás, mondjuk még ezt tegyük hozzá, hogy Jézus meghalt és feltámadott, és ezért Isten nekünk megbocsát. Manapság ez a szokás, hogy az örökkévaló evangéliumot leszűkítjük erre. De ha leszűkítjük erre, ha ennek nincsenek meg a gyökerei, ha nem tudjuk, hogy Krisztusnak egyáltalán miért kellett meghalnia, hogy mi az az Isten igazság, amivel az ember ellentétbe került, hogy mi az az ítélet, aminek a hatálya alá került az ember a bűn miatt, hogy miért van egyáltalán szükség megváltásra, és miért olyan nagy dolog. És ha nem tudjuk meg, hogy az Isten megbocsátása az egyben szabadítás is a bűntől, és hogy az Isten megváltásának mi a végső perspektívája, az élet az újjáteremtett földön, és hogy ezt megelőzi egy ítélet, és így tovább sorolhatnám, akkor ez egy szöveg összefüggéséből kiragadott, megcsonkított, eltorzított evangéliummá válik. Tehát számoljunk le ezzel a téves szemlélettel, hogy az evangélium, a jó hír az ennyi. Jézus meghalt és feltámadott, és ezért mi kegyelmet kapunk, Isten nekünk megbocsát. Ez így, bármennyire igazság Krisztus halála, feltámadása és a kegyelem és a megbocsátás üzenete, ha ezt így megcsonkítjuk, és a teljes megváltási tervnek, az örök időktől fogva létező megváltási tervnek a teljes szöveg összefüggéséből kiragadjuk, amiben arról is szó van, hogy bűn, igazság és ítélet, akkor ez egy csonka eltorzított, meghamisított evangéliumá válik. Tehát ez nagyon-nagyon fontos bizonyságtétel számunkra, hogy az örökkévaló evangéliumba bizony beletartozik a feddés, beletartozik az intés, beletartozik az ítéletről szólni, beletartozik az ítélet kívánalmairól szólni, az ítéletben való megállás feltételeiről szólni, a kereszténységnek arról az erkölcsi mércéjéről szólni, ahová a megváltás által Isten segíteni akar, és ami szükséges ahhoz, hogy Isten az örök élet jogát egy embernek visszaadja. És ezek után nézzük ennek az üzenet hirdetésnek az első mondatát. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Talán egy kicsit aránytalanul is hosszabban időznék ennél az első mondatnál, aminek az az oka, hogy ez legtöbben csak egy ilyen intonáló, egy ilyen hangot adó, bevezető mondatnak tekintik, pedig ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog. Persze hozzáteszem azt is, hogy egyáltalán ezzel a bizonyos utolsó üzenettel nem túl sok a foglalkozás a kereszténységen belül. Ha valaki elmegy Sáros patakra, és megnézi a Sáros patakon a Református Kollégium múzeumát, akkor ott egy örvendetes tényt felfedezhet. Az egykori Sáros pataki Református Kollégiumnak a címerét láthatja ott, kőből készült címerét, és a címeren lát egy kinyitott könyvet. A könyvön rajta egy kürtös angyalt, és kiírva, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Tehát milyen érdekes, amikor a kereszténységnek egy kicsit elevenebb, hívőbb korszaka volt, és jobban odafigyeltek az ígére, abban a pillanatban felfedezték, hogy ez az üzenet valami kiemelkedő szakasz a Szentírásban. Olyannyira, hogy például a pataki Református Kollégium a címerébe választotta ezt, ugye a kürtös angyal jelenése könyve 14. fejezetében szépen oda van írva maga az ige is, amelyik valami drámai erejű üzenetet közvetít az emberiségnek.

0: De amikor a kereszténységen belül a lelkesedés és az igével való igazi foglalkozás langyossá válik, akkor az embernek nem tűnik fel, hogy micsoda jelentőségű ige szakasz ez a Bibliában, hogy ez az Isten utolsó üzenete az emberiséghez. Tehát erre mint egy kitérőként utaltam, hogy nem csak, hogy az első mondaton siklanak át nagyon sokan, nagyon felületesen, hanem az egész üzenet meglehetősen lazán és mellékesen kezelt. Noha minden okunk megvan rá, hogy különös érdeklődéssel forduljunk felé. Tehát mit is tartalmaz ez a mondat, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget? Ha az ember egy kicsit úgy eltöpreng magában, mi is a hangulata ennek, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Az ember úgy érzi, mintha egy bálványimádó világot szólítana meg, hogy az élő Isten tiszteletére késztesse őket, az élő és az igazi Isten tiszteletére. Teljesen elképzelhetőnek érzünk egy ilyen felhívást az ókori pogány világban, akárhol az Isten követe vagy Isten profétája megjelent, nyugodtan kezdhette volna így az üzenetét, féljétek az Istent, az egyetlen Istent, az igaz Istent, és néki adjatok dicsőséget, és forduljatok el a ti bálványaitoktól. És ez a benyomásunk, hogy Jézus visszajövetele előtt ez a felhívás azonnal enged következtetni arra, hogy milyen állapotok lesznek az emberiség és a kereszténység körében Jézus visszajövetele előtt, mert hiszen meglepő, hogy így mondjam, egy ilyen alapvető dolgokkal kezdődik az üzenet, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget. Mintha valahol az ABC-re, a kereszténységnek az alapelemeire kéne tanítani, vagy a kinyilatkoztatott igazságnak az alapelemeire, és legelőször arra, hogy az élő Istent az ember komolyan vegye és tisztelje. De nézzük meg egy kicsit közelebbről, mit jelent a Bibliában ez a fogalom, hogy Isten félelem. Fölírtunk jó néhány igét a Szentírásból, a Mózes könyv 5. könyvéből és a Prédikátor könyvéből kiírt ige egyaránt ezt tartalmazza, hogy Istent félni az egyenlő azzal, hogy az ő parancsolatait megtartani. Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, olvassuk Prédikátor könyvében. Ugye, talán nem kell itt senkinek sem magyaráznom, hiszen többnyire régi, az előadásokat régi hallgatói vannak jelen, hogy Isten félelem az a Bibliában nem azt jelenti, hogy félni az Istentől. A Biblia szerint a félelem az egy negatív érzés, és ha az ember Istennel megbékél, akkor éppen, hogy megszűnik az, hogy féljen az Istentől. De félni az Istent, ez a sajátos kifejezés azt jelenti, hogy komolyan venni az élő Isten személyét, ez pedig a gyakorlatban úgy történik, hogy az ember komolyan veszi az ő szavát, mert Isten személyével mi csak az ő szava által tudunk érintkezni. Tehát Isten személyét komolyan venni egyenlő, komolyan venni az Isten szavát, az Isten parancsolatát. Tehát ezért a Bibliában ez egyértelmű, ez párhuzamos fogalom, hogy Istent félni és az ő parancsolatát megtartani. Gyakorlatilag abban realizálódik, hogy valaki az Istent féli, becsüli az ő személyét, őt élő Istennek tartja, és komolyan veszi, hogy az ő parancsolatait megtartja. A másik két ige pedig, amit fölírtunk Jób könyvéből és Példabeszédek könyvéből, itt látjuk, hogy még egy fogalommal párhuzamos az Isten félelem kifejezés a Bibliában. Jóbról azt olvassuk, hogy igaz Isten félő és bűngyűlölő volt. A Példabeszéde könyvéből idézett ige pedig így hangzik, az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Milyen érdekes meghatározás, nem? Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. És Jób, ha Isten félő volt, akkor ez abban jutott a gyakorlatilag kifejezésre, hogy bűngyűlölő volt. És megkérdezném, ellentétes a két meghatározás a Bibliában? Az egyik oldalon azt mondja, hogy Istent félni annyi, mint az ő parancsolatait megtartani. Akkor ez csak éppen az éremnek a másik oldala, nem? Hogy annak az ellenkezőjét, amit az Isten parancsolata tilt, ami gonosz, azt pedig gyűlölni. Tehát ha valaki az Isten parancsolatait igazán megtartja és komolyan veszi, az azzal egyidejűleg szükségszerűen bűngyűlölő. Az Isten törvényével ellentétes dolgot, ami a bűn, ugye a Biblia szerint a törvényszegés a bűn, azt pedig gyűlöli. Tehát a valóságban ez nem két meghatározás a Bibliában, hanem egy meghatározás. Isten félni, annyi, mint az ő személyét komolyan venni, azon a módon, hogy az ő szavának hitelt adunk, hogy az ő szavát igaznak tartjuk, az ő parancsolatai törvénynek vesszük, az élet és a valóság végső törvényeinek, és azokat feltétlenül megtartjuk, ami pedig az ő törvényével ellentétes, amire az Isten azt mondja, hogy bűn és gonosz, az pedig az ember gyűlöli és elfordul tőle. Nem ismer kompromisszumot bűn és igazság között. Az Isten parancsolatai tekintetében nem alkudozik, hanem az Isten parancsolatait, mint a teremtő és törvényadó Istennek a szavát feltétlenül komolyan veszi és követi. Ez az Isten félelemnek a magatartása. És szóljunk egy pár szót arról is, hogy mit jelent az a másik része a mondatnak, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. János evangéliuma 5. fejezetének a 44. versét szeretném idézni. Jézus azt mondta a farizeusoknak és az írástudóknak földi szolgálata folyamán, hogy hogyan hihettek ti, akik egymástól nyertek dicsőséget, és azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Tehát ha az ember nem adja a dicsőséget az Istennek, akkor kinek adja a dicsőséget? Akkor egymásnak adják helyette a dicsőséget. Tehát az ember adja valakinek a dicsőséget, az emberben benne van az imádásnak, a dicsőítésnek a hajlama, de ha nem adja az Istennek, akkor magának és egymásnak adja. És még egy igét olvassunk fel szó szerint a Római Levél 1. fejezetéből, a 21-től a 23. verset. Tehát a Római Levél 1. fejezetéből, a 21-től a 23. verset. Így olvasom. Mert bár az Istent megismerték, mindazonáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálát nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek a valván balgatagokká lettek. És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, és madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Idáig olvasom. Tehát, ha az ember nem adja meg Istennek a dicsőséget, mert ezt olvastuk, bár Istent megismerték, őt nem dicsőítették, sem neki hálát nem adtak, hanem az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és földi teremtmények dicsőségével. Tehát nyugodtan mondhatjuk, ez a bálványimádásnak a tipikus magatartása, amikor az Isten nem adja meg az Istennek, a teremtőnek, a törvényadónak járó tiszteletet, hanem helyette embereknek és tárgyaknak és teremtett dolgokat imád és tisztel, és azoknak adja meg a dicsőséget. És a Biblia ezt a legsötétebb és legbalgább és legkövetkezetlenebb emberi magatartásnak mondja. Tehát ebből a felszólításból, hogy féljétek az Istent és néki adjatok dicsőséget, arra lehet következtetni, hogy Jézus visszajövetele előtti világ, a bálványimádás sötétségébe burkolózott világ, ahol emberek ugyan az Istent ismerik, a nevét tudják, de a dicsőséget nem adják néki, ahol az emberek az Isten szavát ismerik, de az Istent nem félik, az ő parancsolatait nem tartják meg, és a gonosz nem gyűlölik. Tehát ez a felszólítás valahol a végidő korszak a gondolkozás módjának a közepébe, az elevenjébe vág, amivel ez az egész kezdődik. Még eszünkbe juttathat ez a felszólítás két ige szakaszt, az egyik a második parancsolat. A második parancsolat ugye a középkori kereszténység idején egyszerűen kimaradt a 10 parancsolat szövegéből, de mintha valahogy örökösen rajta lenne a második parancsolaton ez a mellőzöttség vagy ez az átok, mert nagyon kevés keresztény érti és veszi komolyan a második parancsolatot. Mondjuk meg őszintén, hogy mennyit kezdtünk életünkben a második parancsolattal. A második parancsolat ugye így kezdődik, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, ne imádd és ne tiszteld azokat, és akkor sorolja semmit ahhoz se, ehhez se ahhoz. Tehát pontosan ezt mondja, hogy az élő Isten dicsőségét ne cseréljük föl semmivel. És ennek a parancsolatnak a végén pedig mit mond, hogy az Isten féltő, szerető Isten, akik iránt irgalmasságot gyakorol, ezer ízik. Akik őt félik, és az ő parancsolatait megtartják. Tehát itt is megtaláljuk azt a meghatározást, hogy az igazi Isten félelem, az igazi Isten imádás az ő parancsolatainak a megtartása. Ez az gyakorlatban és valóságban. A második parancsolat szövege ezt egyértelműen és világosan tartalmazza. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az első felhívás, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, akár úgy is hangzik, mintha második parancsolatot idézni. Hogy ne imáld a teremtményeket a teremtő helyett, féld az Istent, és néki add a dicsőséget, és vedd tudomásul, hogy Istent félni annyit jelent, mint az ő parancsolatait megtartani. És még egy ige juthat eszünkbe, ez pedig az Illési, a híres Illési üzenet. Ugye ez is a Bibliában egy profétikus meghatározás, hogy Jézus visszajövetele előtt újra jön Illés jelképes beszéddel, vagyis Illési üzenet hangzik megint. Ez is a végső üzenetnek, az utolsó üzenetnek az egyik neve, jelképes neve a Bibliában. És gondoljunk csak arra, hogy Illés mit prédikált. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek azt, ha pedig a Baál, akkor kövessétek azt. Ugye a Királyok könyvében megtaláljuk. Mert mi volt a probléma? A legnagyobb homály akkor volt, és a legnagyobb tragédia, amikor Izrael nem egyszerűen bálványokat imádott, hanem amikor azt hitte, hogy Jahvét, az örökkévaló Istent, az ő egyetlen istenüket imádja, de teljesen összekeverte a bálvány istenek fogalmaival, és azt hitték, hogy a bálvány imádó kultuszokkal ők az Urat, az ő istenüket imádják. És ezért mondta Illés nekik, válasszátok szét, ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, de ha Baál, akkor őt, mert ez a kettő nem ugyanaz, ezt a kettőt szét kell választani. Tehát mindezekből következtethetünk, összegezzük, hogy a Jézus visszajövetele előtti kereszténység az tényleg tragikus állapotban van. Emlékezzünk a Timóteushoz írt levél igéire, ugye a táblán ott látjuk az igéket, hogy a Szentírás ezt mondja, hogy meg lesz a kegyesség látszata, ugye 2 Timóteus 3.5-ben olvassuk, meg lesz a kegyesség látszata Jézus eljövetele előtt, de annak erejét megtagadják. Tehát ez az üzenet a kegyesség látszatával rendelkező, de annak a lényegét, velejét megtagadó keresztény világhoz szól. Ugye miért ilyen a keresztény világ? Talán arra is egy rövid szót vesztegessünk, mert tulajdonképpen átélte a szekularizáció korszakát, átélte az elvallástalanodás korszakát, és úgy lesz újra vallásossá, hogy ennek a szellemiségét és a fogalmait igazán nem adja föl. Sem erkölcseiben, sem az Isten szava feltétlen tiszteletében egyáltalán nem tér vissza hozzá. Ugye ma annyit halljuk, hogy a keresztény világ feltámasztása, a keresztény kultúra feltámasztása, csak vigyázat, az emberek gondolkozásmódja és az emberek erkölcsei magukon viselik a nyomát egy előző nagy korszaknak, és szó sincs arról, hogy bárki hozzá menne nyúlni, vagy hozzá tudna nyúlni ahhoz, hogy ez megváltozzék. Tehát az a fajta kereszténység, amelynek a propagálása olyan lelkesen történik ma, teljesen nyilvánvaló, hogy semmi többet nem tud és nem fog elérni, mint hogy az emberek a kegyesség látszatát vegyék magukra. És éppen ezért hangzik az elevenbe vágó üzenet, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert kizárólag ez a hiteles kereszténység. Vagy gondoljunk arra, amit Pál apostol mond a Timóteushoz írt 2. negyedik fejezetében, hogy az a bizonyos nehéz idő, amikor az a kritikus idő, amikor az emberek a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat. Tehát vallják, hogy az Istent imádják, de a maguk kívánságai szerint, nem pedig úgy, hogy az ő parancsolatait megtartják, és az ő szavát igazán félik. Vagy Péter apostol levelében, ahol azt mondja, hogy az utolsó időben gúnyolódók támadnak, akik ugyan beszélnek teremtésről meg Istenről, de kész akarva másképp értik az Isten szavát, ahogy az ő kívánságaiknak megfelel, mondja az apostol. Tehát pontosan ez a magatartás hiányzik, hogy Istenről beszélnek, van a kegyességnek bizonyos látszata, a bibliai fogalmak is elhangzanak, de nincsen az a tartalmuk, ami az írásban. Hogy az Istent úgy félni, hogy az ő parancsolatait megtartani, és a bűnt gyűlölni. Ez az a kereszténység, amely az Isten parancsolatait nem ismeri, és a bűnt nem gyűlöli. És ezért nem hiteles az Isten szemében, és hangzik ez az üzenet. És ezek után nézzük tovább, hogyan folytatódik az üzenet. Így olvassuk a következő gondolatát. A nyomatékot ennek, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, ezzel adja meg, mert eljött az ő ítéletének órája. Na, mondhatjuk, ez aztán a teljes abszurdum a végidő kereszténysége közepébe, ahogy berobban, hiszen a Szentírásból azt tudjuk meg, hogy a végidő kereszténysége ilyesmiről nem tud, és hallani sem akar. Hallani sem akar, hogy ítélet. És ezért ez a lehető legélesebb ez az üzenet, ahogyan megszólítja az embereket. Hadd idézzem a Szentírásból, hogy mennyire
1: mennyire nincsen, ahogyan a táblán látjuk, mennyire nincs a végidőben ilyen fogalom, hogy léteznék ilyen, hogy utolsó ítélet. Ugye ott látjuk felírva a 7b, hogy mert eljött az ő ítéletének órája, és ha Péter második levelében otthon elolvassuk ezt az igeszakaszt, akkor azt mondjuk, hogy gúnyolódva mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Szó szerint mondja az ige, az utolsó időben az emberek gúnyolódnak ezen az eszmén, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. És egyszerűen készakarva nem fogadják el, hogy az a szó, ami egyszer úgy rendelkezett, hogy vízözön által megítéltetett a világ, most ez a szó fenntartja a világot az istentelen emberek romlásának napjára, az ítéletre. Tehát Péter második levele harmadik fejezetére mindenkinek nagyon fölhívnám a figyelmét, félreérthetetlenül azt mondja, az utolsó időben embertömegek ugyan beszélnek Istenről, meg bibliai fogalmakról, hogy teremtés, de tudomást nem vesznek arról, hogy ítélet, tudomást nem vesznek arról, hogy Jézus eljövetel, gúnyolódnak ezen, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete, minden ugyanúgy marad a teremtéstől fogva, vagyis a világ jár a maga kerekein, és forognak tovább a dolgok. Ilyen isteni beavatkozás az elképzelhetetlen és abszurdum. Tehát ez egy nagyon egyértelmű profécia. Erről is gondoljuk meg, hogy ezen a háttéren elhangzik, hogy féljétek az Isten, mert az ő ítéletének órája eljött. Egy bejelentés múlt időben határozottan itt van, visszavonhatatlan, és elgondolhatja az ember, hogy ez micsoda ütközést vált ki. A többi igék is, amelyeket felírtunk, hasonlókat mondanak. Pál apostol azt mondja, hogy az emberek azt fogják mondogatni, hogy béke és biztonság Jézus hirtelen érkezése előtt, nem pedig, hogy az ítéletre gondolnának. Ugyanezt fejezte ki Jézus, amikor azt mondta, hogy ugyanúgy lesz az ő eljövetel előtt, mint a Noé napjaiban, élik világukat, és abszolút semmit nem vesznek észre, mint ahogy akkor nem vettek észre semmit, mindama napig, míg Noé a bárkába bement. Tehát azt mondja, mindama napig nem vesznek észre semmit, a közelgő ítéletről tudomást nem vesznek, szóba állni vele nem akarnak, ez lesz a jellemző a Jézus visszajövetele előtti világra. És amit Jeremiás könyvéből idéztünk igét, az is ugyanerre mutat rá. Ez az ószövetségi proféciában félreérthetetlenül megtalálható, hogy az utolsó napokban, ott van ez az érdekes megjegyzés, az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét, olvassuk a proféta üzenetben, és azt mondja, ezt fogják mondani, békesség néktek, és mindenkinek, aki a szívének keménysége szerint jár, nem jön ti rátok veszedelem. Tehát ez lesz a jellemző hangulat, hogy nyugodtan járhat az ember szívének keménysége szerint, Isten parancsolatait, Isten ítéletét, a bűngyűlöletet abszolút nem kell komolyan venni. Az ember hozzáigazítja a vallásosságot a maga kívánságaihoz, és nem veszi észre, hogy a valóságban bálványimádássá vált a vallásossága, mert a maga képére, a maga kívánságaihoz igazítottan alkotott vallásosságot, amely messze eltér az Isten kinyilatkoztatott szavától. Tehát ezen a háttéren értjük meg, hogy milyen súlyos ez a bejelentés, féljétek az Istent, mert eljött az ő ítéletének órája. És szeretnék rámutatni arra is, hogy igenis evangélium ez, igenis örömhír hirdetés ez, mert ha erre az embereket, milyen szörnyű, hogy mindenkit készeletlenül lepne meg. De kétségtelen, hogy az üzenet azért hirdettetik, mert lesznek, akik elfogadják. Lesznek emberek, akiknek ez evangélium lesz, akiknek ez örömhír lesz, hogy az Isten szabadító visszajövetele közeledik. Lesznek, és gondolom, nyugodtan mondhatom így, már ma is vannak emberek, akik örömhírként hallják azt, hogy eljött az ő ítéletének órája, amennyiben meggyőződnek arról, hogy ez a mi korunkban már érvényes, Hogy ennek az időszaknak a korszakába lépt, ebbe az időbe léptünk bele, ebbe a korszakba, hiszen az ember annyi szörnyűséget, annyi borzalmat lát a világon, hogy az embernek eszébe jut az a híres Nietzsche-féle mondás, aki ugyan hát tudjuk, hogy nem volt egy Isten hívő filozófus, de felkiáltott, és azt mondta, már csak egy Isten segíthet rajtunk. Szóval körülbelül ezt mondhatjuk, hogy már csak egy Isten segíthet rajtunk, és a mi világunkon érezzük, hogy olyan tömény a bűnnek a megsokasodása és az elhatalmasodása, hogy a valóságban az ítélet az nem egy lehangoló üzenet, hanem egy valóságos örömhír. Ha eljött az Isten ítéletének az órája, és nem az emberek rendezkedésének és ítéletének és hatalmaskodásának az órája,
0: akkor ez a valóságban örömhír és evangélium, és a szabadulás egyetlen reménysége. És ezután olvassuk az utolsó részét az első angyal üzenetének. Így olvastuk tovább, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Ez a felszólítás most valamit eszünkbe jutott. Imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Van egy belső logika ebben. Imádni feltétlen lelkiismereti engedelmességgel viszonyulni valakihez. A legmagasabb, a tisztelet és a szeretet legmagasabb fokában részesíteni csak azt illendő, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, a vizek forrásait. Imádat egyszerűen nem illet meg mást. Tehát a szöveg tulajdonképpen egy nagyon kézenfekvő dolgot mond ki, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. De ahogy kezdtem utalni rá, valami viszont eszünkbe juttathat. Az előző fejezetben miről volt szó? Így olvastuk a 14. és a 15. versben, hogy azok a bizonyos antikrisztusi hatalmak, amelyeket ott bemutat, azt mondják a föld lakosainak, hogy imádják a fenevadat és annak képét. És ha valakik nem imádják, azok megölessenek. Tehát itt kezd előttünk világossá válni, hogy ez az üzenet hirdetés, ez meredeken szembe megy a 13. fejezetben leírtakkal. Tehát az antikrisztusi hitetés ellepi a világot, és akkor megszólal az Isten utolsó üzenete, amely ennek minden tévedését leleplezi, és az Isten hiteles véleményét nyilvánítja ki mindezekkel szemben. Tehát a földi antikrisztusi hatalmak részéről, melyek szinte diktálnak a föld lakosainak ebben az időben, és kényszerítik őket, és azt mondják, hogy imádjanak mást az Istenen kívül, földi hatalmakat és tekintélyeket, és feltétlen lelkiismereti engedelmességgel hódoljanak nékik. Ezzel szemben az Isten hirdettető, hogy azt imádjátok, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Szeretnék még egy bibliai párhuzamra rámutatni, hogy ez a felszólítás szó szerinti idézet a 4. parancsolatból. Ahogy a 2. parancsolatot idéztük az elsőnél, hogy féljétek az Istent, és csak is néki adjatok dicsőséget, minden bálvány, imádó, magatartástól való elfordulást, ugye ösztönzött ez. Most viszont ez a 4. parancsolatból idézett. Ha egy pár gondolatot fölidézek belőle, mindenki ráismer. Így hangzik a 4. parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mert 6 napon át teremtette az Úr az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait, és mindent, ami azokban van. Tehát milyen szó szerinti az idézet, hogy aki teremtette az eget, a földet, a tengert, és mindent, ami azokban van. Ezt a felszólítást egy érdekes gondolatot villant fel, hogy milyen tragédia, hogy az ember pont ott változtatott a 10 parancsolaton, ahol annak nagyon súlypontos részei vannak. Ugye a középkorban kimaradt a 2. parancsolat, amely oly lényeges dolgokat tartalmaz, és teljes megváltoztatása történt a 4. parancsolatnak, hogy a szenteld meg az Úr napját, vagy az Úrnak ünnepeit. Ugye ez maradt belőle, de a Teremtő Isten is, mint aki egyedül imádatra véltó, és hogy tulajdonképpen ez egyáltalán nem egy napkérdés eredetileg, ez a bizonyos 4. parancsolat. Tehát nem egy kultuszi kérdés, hogy egy bizonyos napot az ember ünnepeljen meg, hanem egy sokkal mélyebb tartalma van a parancsolat összefüggésében, tudnélik az, hogy a Teremtő Isten imádásáról az ember el ne feledkezzék. Hogy Isten azért rendelt egy bizonyos heti nyugalomnapot, hogy az ember egy pillanatra el ne felejtse a Teremtő Istentől való függését. A Teremtő Istenhez tartozását és a szeretet közösség ápolásának a szükségességét a Teremtő Istennel. Tehát nézzük meg, hogy micsoda fájdalmas csonkulás történt a 10 parancsolaton. Tulajdonképpen a Teremtő Istenre utalás maga is kimaradt a 10 parancsolatból. Tehát ha megváltoztatott 10 parancsolatot olvassa az ember végig, akkor sehol egy hang nincs benne, hogy tulajdonképpen ki az, aki ezt a törvényt adja. Csak elhangzik, hogy én az Úr, a te Istened, de hogy ki ez az Isten, és milyen jogon és milyen okból tartozunk mi hozzá, arról semmi se hangzik el. De ha a 4. parancsolat az eredeti szövegében marad benne, akkor ott van a félreérthetetlen, hogy így mondjam, bemutatkozás, önmegjelölés, a tekintély megadása, amin ez az egész, mind a 10 törvény nyugszik, nem csak a 4., hanem mind a 10. hogy az az Isten, aki következetesen bemutatkozik, hogy én vagyok a te Istened, és ezt mondom néked, az az az Isten, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Tehát és ennek a parancsolatnak a megváltoztatása is fájdalmas módon hozzájárult ahhoz, hogy az emberiség elfeledkezett arról, hogy csak a teremtőt imádja. És hogy az emberiséget olyan könnyen lehet, hogy így mondjam, manipulálni, és hatalmi szóval kényszeríteni arra, hogy mást imádjanak az Istenen kívül, és feltétlen lelkiismereti engedelmességgel másnak adózzanak. És ezt a felszólítást fel lehet fogni úgy is, ahogyan az elsőt is, úgy, hogy a második parancsolatra irányítja a figyelmet, ezt is úgy, hogy a negyedik parancsolatra irányítja a figyelmet, és tulajdonképpen annak a reformjára ösztönöz, mert létszükséglet a hiteles kereszténységhez visszatérni, mert Jézus Krisztus az ő visszajövetelekor, az ő ítéletekor más nem fogad el. Az ő ítéletének nem lesz a mércéje más, mint az ő saját mércéje. Ezért irányítja ezekre rá a figyelmet. És nézzük ezután a 8. verset. És más angyal követte azt mondván, leomlott, leomlott Babilon a nagyváros, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden népnek. A végén nem így olvastam minden pogány népnek, hanem minden népnek, mert a görög szövegben is csak egy szó van, az etnos szó. Ugye halljuk is, hogy sokszor emlegetjük, ugye, hogy etikum, etnikumok. Tehát ugye ebből a görög szóból származik az etnoszból, ami egyszerűen azt jelenti, hogy nép. Tehát ez csak, hogy így mondjam, a zsidóság szempontjából volt így, hogy az összes többi nép pogány nép rajtuk kívül. Tehát a fordítás helytelen, egyszerűen csak ennyit kellene írni, hogy minden népnek. És még egy fordítási helyesbítést kell megemlítenünk, így mondja a mi szövegünk, hogy leomlott, leomlott. De a görög szöveg félreérthetetlenül és egyszerűen ennyi, elesett, elesett. Ha valakinek van más nyelvű bibliája, és szokta forgatni, akkor nézze meg, hogy ez a más fordítások is így adják vissza, elesett, elesett Babilon. És megkérdezem, hogy van-e a kettő között különbség, hogy elesett vagy leomlott? Ugye elesett, ez jelenthet egy erkölcsi bukást is, miközben még külsőleg áll valami. De a leomlott, az azt jelenti, hogy látható rom. Tehát a kettő között nagy a különbség. És erre nagyon oda kell figyelni, mert itt az eredeti szöveg az érvényes, nem azt mondja, hogy Babilon egy látható rom, akkor nem, hogy leomlott, leomlott, és úgy tűnik, hogy éppen azért kell ezt bejelenteni, hogy erkölcsileg elesett az Isten szemébe, mert az emberek nem tudják. Mert hiszen azt mondja, az ő paráznosságának, az ő hűtlenségének, és itt még egy fordítási javítás, nem nagyon értjük, mi az, hogy haragbora. Mi az, hogy haragbor? Az eredeti szövegben nem haragborról van szó, hanem tulajdonképpen tüzes részegítőből, tüzes mámorító részegítőből. Tehát azt mondja, az ő paráznanságának a részegítő, mámorító italából adott inni minden népnek. Úgy is lehetne fordítani, hogy leitatta őket, megrészegítette őket. Tehát itt nem egy olyan hatalomról van szó, ugye nyilván ez a Babilon egy jelképes név, amelynek nincs befolyása az embereknek, amely látványosan leomlott az emberek szem előtt, és tulajdonképpen semmi újdonság nincs abban, hogy az üzenet ezt bejelenti, hanem egy olyan hatalomról, amely eredményesen manipulálja az embereket, mert a részegítő borából mindenki iszik, és megmémárosodnak, és megrészegednek, azt mondja, minden nép, döbbenetes ez a kijelentés, minden nép. Tehát éppen ezért szükséges bejelenteni a megrázó leleplezést, hogy Isten véleménye ez, hogy elesett, elesett, hogy az ő szemében erkölcsileg elbukott, és amit mond, és amit követel, és amit tanít, az érvénytelen. Ugye az időkeretünk az mindig korlátozott, és tulajdonképpen óriási téma ez az utolsó üzenet, ami annyira jelképes beszéd, és annyira tömör minden szava, hogy most nem tehetjük meg azt, hogy kitérjünk arra, hogy azonosítsuk, de a táblára ott látjuk fölírva, hogy Jelenések könyve 17. fejezetében az első 6 vers ugye pontosan bemutatja Babilont. Ugye itt fordul elő egész Jelenések könyvében először a Babilon, mint jelképes név, de ahogy az ilyen proféciákban ez lenni szokott, ez a következetes logika, ha valahol alkalmaz egy jelképes nevet, akkor nem sokáig kell várnunk, előbb-utóbb valahol pontosan bemutatja és megmagyarázza, hogy mi az. Ez a helyzet ezzel a Babilon jelképével is a 17. fejezetben rátér, és 6 versen át egy jelképben pontosan bemutatja és jellemzi. És ennek alapján csak egyetlen következtetésre lehet jutni, amiben abszolút semmi újság nincs, és pedig az, hogy ez a Babilon, ez az elesett Babilon, ez a megromlott kereszténység. Ez a parázna kereszténység, ez is egy jelképes kifejezés. Ugye ez Új és Új Szövetségben szerepel, hogy ez a hasonlat, hogy az egyház, az Krisztus felesége, mennyasszonya, és a tiszta egyház, a hű egyház, a parázna egyház, az, mely a Krisztussal való szövetsége helyett világi hatalmakkal szövetkezik, a földi állammal, vagy a földi hatalmakkal szövetkezik, és az igényeit is az embernek az igényeihez szabja, és meg elváltoztatja az Isten kívánalmait és parancsolatait. Ezt nevezi házasságtörésnek, hűtlenségnek, paráznaságnak az egyház részéről jelképesen a Biblia. Tehát itt azt mondja, hogy egyfajta kereszténység, amely a valóságban hűtlen Krisztus és az ő igéje iránt, olyan eredményes, és valami olyan ideológiaként tudja tálalni az embereknek Jézus eljöveteleként, hogy részegítő, mámorító italként veszik magukhoz az emberek, és megitat vele minden népet, és az Isten a döbbenetes üzenetet közli, hogy az ő oldaláról, az ő szemében mindez nem hiteles, hanem ez erkölcsileg elesett és elbukott, és az Isten ítélete alatt áll. Ugye az ember itt érzi, hogy valami gigantikus küzdelem zajlik Jézus eljövetelt a jó és a gonosz között, hogy ez az üzenet is így szólal meg. Még nagyon röviden szeretnék utalni arra is, hogy nagyon érdekes az ószövetségi előkép, az ókori Babilon. Jeremiás könyve 51. fejezetéből is látunk itt igét, de még írhattunk volna föl egy egész sereg igét Ézsaiás könyvéből is, mert egykor az ókori Babilonról is elhangzott a prófétai üzenet szó szerint így, hogy elesett Babilon. És itt mi hajlamosak vagyunk arra, hogy Babilonról eleve úgy gondolkozzunk, hogy az mindenestől negatív. De ne felejtsük el, hogy az ókori Babilonért Isten nagyon sokat tett. És az ókori Babilonban gondoljunk Dániel könyve első fejezeteire, Nabukodonozor uralmára, az igaz Isten tisztelete, az szinte győzedelmeskedett Babilonban. És a Babilon és a babiloni királyi trón az szinte eszközzé lett az Isten kezében, hogy az élő Isten tiszteletét hirdesse. De ugyanott megtaláljuk azt is, hogy ilyen ismeret mellett ugyanakkor utána egy drámai árulás és hanyatlás következett be, ugye erről szól Dániel könyve 5. fejezete, a híres Belsacár történet, hogy utána a Babilonban ez az Isten ismeret, ez az Isten tiszteletének a felemelése teljesen átváltott az ellenkezőjére, az arany, ezüst, fa és kő istenek dicséretére. Tehát a bálvány imádáshoz való kemény visszatérésre. És ha elolvassuk Jeremiás könyve 51. fejezetében az ószövetségi proféciát, akkor ott is azt találjuk, hogy ilyeneket mond, hogy aranypohár volt Babilon Isten kezében, szóval valamikor pozitív szerepe volt, valamikor pozitív dolgokat művelt, de tragikusan elárulta, elfordult attól, amilyen kiváltságokat az Isten neki adott, és megromlott, és ezért elesett Isten szemében. Még a Jeremiás könyvében még azt is megtaláljuk, hogy Isten részvéttel és fájdalommal mondja, gyógyítottuk Babilon, de nem gyógyult. Tehát valamikor még az Isten szócsöve is volt, és még az Isten gyógyítani is próbálta, és nehezen mondott le róla, de most már megváltozhatatlan a tény, hogy elesett. És a paráznaságával fertőzi a föld minden népét. Azt hiszem, érezzük, hogy ha az azonosítás áll, hogy a végidő, a Jézus visszajövetele előtti megromlott kereszténységről van szó, akkor milyen fájdalmas ez a hasonlat. Ez is volt aranypohár az Isten kezében, volt az Isten üzenetének a szócsöve is, de szembe került a saját küldetésével, a saját hivatásával és a saját üzenetével, és többé nem gyógyítható, hanem elesett az Isten szemében, hangzik az üzenetváltás. Talán ezen a ponton, mivel ez olyan hihetetlennek tűnik, és mindig az ember ott olyan nehéz szívvel mondja el ezeket, egy pár szót talán szeretnék olvasni, két idézetet, ennyit talán még az időnk megenged. Az egyiket szeretném olvasni Francis Schaeffer, Szabadulás az értelemtől, korunk egyik keresztény gondolkodója, aki így szól pár sorban arról, hogy mekkora mértékű a megromlás ma a kereszténységben az eredeti biblikus normákhoz képest, a modern kereszténységben, mondjuk így összefoglalnével, nem egyik felekezetről, nem másikról, hanem az úgynevezett modern kereszténység, amely egy teljesen más fogalomvilágot vett át, mint a bibliai fogalmak, hogy ez tulajdonképpen mennyire eltávolodott az örökkévaló evangéliumtól. Ezt írja. Már ott tartok, hogyha a Jézus szót hallom, ami pedig olyan sokat jelent számomra a történelmi Jézus személye és műve miatt, nagyon elővigyázatos vagyok, mert nagy szomorúságomra jobban kell félnem a Jézus szótól, mint a modern világ bármely más szavától. Úgy használják ma már e szót, mint valami tartalom nélküli jelszót, és nemzedékünket követésére buzdítják. De nincs írásszerű tartalma. Így azután felhasználhatják a szót a Jézus tanításával szöges ellentétben lévő tanok zászlajául is. Abba a félelmetes helyzetbe kerültünk, ahol a Jézus szó magával, Jézus személyével és mindazzal szembe kerül, amit Jézus tanított. Az utóbbi néhány év során a Szentírástól teljesen elszakított Jézus szó a történelmi Jézus ellensége lett, a meghalt, a feltámadt és az újra eljövendő Jézusé, aki az Isten örökké való fia. Ugye elég döbbenetes megfogalmazás ez. A szerző ezt a művét 1983-ban írta. Tehát ami modern kereszténységünket jellemezve. Egy másik kis részletet is olvasnék. Ez pedig egy angol püspök, anglikán püspök, New Begin nevű angol püspöknek egy előadásából való, amelyben egyébként egy híres könyvét mutatta be, ami nagy szenzáció lett a mi korunkban. Ez 1986-ban jelent meg ez a könyv, és a címe ez Görögöknek bolondság, az evangélium és a nyugati kultúra. Tehát még egyszer hadd mondjam el a címét. Görögöknek bolondság, ez a főcím, és az alcím, az evangélium és a nyugati kultúra. Ugye megértjük, hogy mit akart a címmel is mondani, hogy a nyugati kultúra ma így néz ki a dolog, hogy az evangéliumot ugyan elvben fenntartjuk, de a valóságban az igazi evangélium bolondsággá lett a kereszténység számára, és az már egy más evangélium, amit az evangélium címszó alatt szerepel. És hadd olvassak néhány sort például ebből az előadásából, ezt írta, hogy ilyen állapotban van a mai világunk. Többé már nem hiszünk igazán a fejlődés doktrinájában, és nem képzeljük, hogy a mi kultúránk a legjobb a világon. Az értelmetlenség mindent átható érzése fejeződik ki, egyaránt a városainkban megjelenő nem törődöm vandalizmusban, a drámaírók és a regényírók műveiben, és így tovább. Mert mindenki tudja, így van, ugye? Tehát az értelmetlenség mindent átható érzése. És azt mondja, ebben a helyzetben mi a kereszténység bűne, hogy mi lett az örökkévaló evangélium, amely szólhatna az emberekhez, amikor ez a fájdalmas állapot, hogy az értelmetlenség mindent átható érzése ural, irodalmat, emberek magatartását és a világon mindent. Ezt írja, hogy e korszakban a Biblia csupán egy olyan irat lett, amely szemmel láthatóan a mi kultúránk termelt ki, irodalmi előtörténeteinknek és forrásmunkáinknak egy része. Ezért aztán ugyanolyan történeti és irodalmi kritikának vetjük alá, mint a többi ókori iratokat is. De így a Biblia nem tudja átvilágítani és mérlegre tenni a mi kultúránkat. Így a Bibliát csupán azokkal a lencsékkel próbáljuk szemlélni, amelyeket a mi modern tudományos világszemléletünk nyújt számunkra. Nem törekszünk arra, hogy a jelenkori világszemléletünket kritizáljuk azokkal a lencsékkel, amelyeket a Biblia nyújt nekünk. Azt mondják ők, mármint ez az irányzat, hogy a Bibliát a modern gondolkodás kategóriáiban kell megértenünk. Valóban tipikus ez a mondat, amit idéz, hogy a Biblia halottá lett. Nem lett eleven üzenetté a mi korunkban. Miért? Mert ez az irányzat lett uralkodóvá, hogy a Bibliát a modern gondolkodás kategóriáiban kell megértenünk. De ebből végül nem lesz más, mint a Bibliának a megmásítása és az üzenetének a meghamisítása. És még nagyon röviden egy pillantást vessünk az utolsó üzenetre. Ugye felolvasni már felolvastuk. És figyeljük meg, hogy itt óvás, az első része egy óvás, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, és a kárhozat ítéletét is kilátásba helyezi. És miután ezt bemondja, hogy ez, tehát benne van egy óvás, hogy ne tegyétek, mert ha valaki imádja és felveszi a bélyegét, akkor ez történik. És aztán van egy pozitív része, a 12. vers, ami azt mondja, itt van a szentek békességes tűrése, helyesebb lenne így fordítani, itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát nézzük meg, hogy milyen világos belső logikája van az üzenetnek. Az első felszólít, hogy csak a Teremtő Istent imádjátok. Férjétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája, és csak azt imádjátok, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Utána leleplezi, hogy akik mást mondanak, akik arra bíztatnak titeket, hogy imádjátok azt a bizonyos jelképes fenevadat és annak képét, az antikrisztusi erőket, emberi, vallási, világi hatalmakat, azt mondja, hogy ez elesett az Isten szemében, elbukott, elesett, érvénytelen a szava. És utána konkrétan néven nevezi, ha valaki engedelmeskedik nékik, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi magára, az az Isten ítéletével találja szembe magát. Ezt félreérthetetlenül kijelenti. És utána rámutat arra, hogy mi a helyes magatartás, itt van a szentek álhatatossága, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Nézzük meg, hogy előző 13. fejezettel mennyire szoros kapcsolatban van ez. Ugye a 13. fejezetnek a 17. versében olvasható, hogy rendelkezni fognak a végidő antikrisztusi hatalma, hogy senki ne adhasson, se vehessen semmit, hanem csak én, akin a fene vagy bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt viszont az Isten szembesíti az embereket a maga kívánalmával, és azt mondja, hogy ha valaki ezt teszi, akkor az Isten ítéletét nem kerülheti el. Tehát itt láthatjuk, hogy az emberek tulajdonképpen egy döntéskényszer elé kerülnek, mert a földi hatalmak sürgetik őket, hogy imádják az antikrisztusi hatalmakat, azok a igényét szolgálják ki, közben megszólal az Isten üzenete, mégpedig hatalmas erővel, mintha az ég közepéről Isten angyala hirdetné ki, hogy ne ezt tegyétek, csak a Teremtőt, mert akkor az Isten ítéletével találkozik az ember. Megkérdezem, hogy milyen döntésre elé kerül minden ember, kit vesz komolyan, és kit vesz komolyabban, a földi hatalmakat, akik itt vannak, láthatóak, azonnal megvalósítják, amit mondanak, vagy az Istent és az ő törvényadó szavát, és az Isten ítéletét kívánja elkerülni. Tehát itt eszébe jut az embernek Jelenések könyve 3. fejezetének a 10. verse, ahol azt mondja, hogy a megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. Itt nem egyszerűen ez a megpróbáltatás, nem egyszerűen természeti katasztrófákra vagy fizikai nehézségekre utal, hanem mindenek előtt egy ilyen megpróbáltatás, mert az emberek kétféle üzenettel találkoznak, és kétféle bizonyságtétellel, és az embereknek most gondolkozni kell. Tehát ez az üzenethirdetés azt fogja biztosítani, hogy emberek, akik elszoktak a gondolkozástól, elszoktak a személyes döntéstől, most mindenki döntés elé van állítva. A megpróbáltatás ideje eljön, amely megpróbálja a föld lakosait. Tehát Jézus visszajövet előtt az emberek esélyt kapnak, felvilágosítást és esélyt kapnak, hogy döntsenek, válasszanak az antikrisztusi erők és a Krisztus örökké való evangéliuma között. Tehát az eddigiek alapján nyugodtan azt mondhatjuk, hogy kétféle kereszténységnek az üzenete fog ütközni. Azi a kereszténységé, amely jelképesen így mond, hogy a valóságban a paráznaság a részegítő italával itatja meg az embereket, és a valójában sürgeti őket az írással ellentétes cselekvésre, és az Istennek a hiteles üzenete, amit ő hirdettet, egy hiteles életű nép által, ha nagy erővel közvetlen az ő megjelenése előtt, ami ennek pontosan az ellenkezőjét mondja. És amikor a végén olvassuk, hogy itt van tehát a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, akkor láthatjuk azt, hogy mi a hiteles kereszténység, megint azt látjuk Jézus eljövetel előtt. Itt ugyanaz van, mint az első 5 versben. Az Isten szemében ez a hiteles kereszténység, ez az elfogadható, ez a helyes álláspont, akik szentek, akik erkölcsileg is a helyes álláspontot foglalják el, akik bűngyűlölőek, úgy istenfélőek, hogy bűngyűlölőek, akik megtartják együtt Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ez egy olyan kifejezésmód, amiről egymagában lehetne egy előadást tartani, mert nyugodtan meghatározhatjuk korunk kereszténységének a tragédiáját így is, hogy amit az Isten egybeszerkesztett, ezt az ember szétválasztotta. Mert az Isten egybeszerkesztette ezt, hogy az Isten parancsolata és a Jézus hite. De a mi kereszténységben ennek a teljes szétválasztása történt meg. Hinni Jézusban, hinni a kegyelemben, az teljesen függetlenné vált az Isten parancsolataitól. Vagy pedig van legalista irányzat, és sokszor felbukkan, akkor az Isten parancsolatai, de nincs benne a Jézus hite. Tehát a történelemben nyugodtan mondhatjuk, hogy a nagy ellenség mindig így játszadozott. Hol úgy választotta ezt szét, hogy uralkodó volt az, hogy az Isten parancsolata és a Jézus hite sehol, ez volt a középkori kereszténységben tipikusan, vagy megfordította a dolgot, mikor az egyik csalás fogságában nem tarthatta az embereket, akkor előhozta a másikat. akkor pedig az, hogy akkor van Jézus hitéről szó, de nincs szó az Isten parancsolatairól. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy amit Jézus a házasságról mondott, lehet erre is alkalmazni, amit az Isten egybe szerkesztett, azt ember ne válassza szét. Az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A hiteles kereszténységben ez a kettő együtt van. Ugye a táblán ilyen igéket láthatunk, Jézusnak ezeket a híres mondásait, aki azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Szóval a Jézus hite, meg az Isten parancsolatai, ez teljességgel szétválasztatatlan egymástól. De még van ennek a bejelentésnek egy ilyen hangsúlya is, amikor azt mondja, hogy és a Jézus hitét. Nagyon érdekes a görög kifejezés. Egy birtokos szerkezet úgy is lehet értelmezni a Jézusban való hitet, de úgy is lehet értelmezni, hogy a Jézuséhez hasonló hitet. És ha az ember arra gondol, hogy Jézus is emberfiaként élt és küzdött ezen a földön, és azt mondta, kövessetek engem, akkor elgondolkoztató a kifejezésnek ez az értelme, hogy itt olyan kereszténységre van szükség, akik a Jézus hitét követik, akik olyan következetesen az Isten szavához ragaszkodnak, akik hitáltal annyira Isten erejébe kapaszkodnak, és a bűn felett olyan győzelmes életet élnek, mint az emberfia Jézus Krisztus élt ezen a földön. Igen, ez egy törvényszerűség, minél súlyosabb a hitek vagyás, csak annál következetesebb hűséggel lehet megállni. Félkereszténységgel a legkevésbé lehet megállni akkor, amikor a hitehagyás mélyül. Akkor vagy-vagyra van kiélezve a dolog. Akkor az egyik oldalon lesüllyed, ahogy így mondjam a mérlegnyelvvel, de a másik oldalon fel kell szállni, vagy az ollónak a szára egészen szétnyílik. Tehát aki egy hitehagyásnak, egy egyetemes és mélyreható hitehagyásnak a hátterén akar igaz kereszténységet gyakorolni, annak nagyon következetesen és teljesen keresztényé kell lenni, mert különben lehetetlen megállnia. Félúton nincs megállás. Ezért hangzott valamikor az illési üzenet is így, ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, ha a Baál, kövessétek őt. Mert itt ilyenkor a hitehagyásnak a sodrában, a földi hatalmak kényszerítésének a hátterén nincsen megállás félúton. Vagy teljes hűség, vagy abszolút hűség, vagy elsodor a hűtlenségnek az áradata. Tehát ezért határozza meg, hogy csak ezzel az állásponttal lehet megmaradni, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És a 13. versről és a következő szakaszról már legközelebb lesz szó. Még befejezésül talán csak annyit szeretnék mondani, hogy ez az üzenet, tisztában vagyok azzal, hogy bármennyire igyekeztünk az adott időkeretben valamennyire kifejteni, vagy a lényegét, vagy a belső összefüggését megmutatni, mégis egy kicsit, hogy így mondjam, még olyan arabul hangzott nekünk. Hogy szóval, hát most azért még nem élünk ilyen világban, szóval nincs ilyen éles szembenállás, meg azért ezek a fogalmakat még nem értjük egészen, hogy imádni a fenevadat, meg annak képét, meg bélyegét, meg kit imádjunk, meg kit nem imádjunk, meg ütközik a kettő. Tehát szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy profétikus üzenet. Nem véletlen, hogy azt olvassuk, hogy ez közvetlen Jézus megjelenése előtt fog elemi erővel felhangzani. Mint ahogyan profétikus még a jelenések könyve 13. fejezetének a teljes kibontakozása is. Hogy az antikrisztusi hatalmak úgy felsorakoznak, ahogy ott bemutatja, és azokkal az igényekkel lépnek föl, ahogyan ott az ige elénk tárja. De láthattuk eddig, hogy a Szentírás proféciái mindeddig megálltak azon a mérlegen, amit Jézus így mondott, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Tehát az embernek, mivel ez egy profétikus üzenet, de minden jel arra mutat, hogy a közeljövőre vonatkozó profétikus üzenet, az embernek annál komolyabban értékelni kell, mert az Isten mint egy előkészíti és felvértezi az embert ezekre. És azt hiszem, óriási előnyük és kiváltságuk van azoknak, akik ma valamelyes fogalmat alkotnak, vagy valamennyire megértik, vagy megragadja őket ez az utolsó üzenet a Bibliában. Mert Jézus mondta ezt földi életében, János evangélium a 14. fejezetének a 29. versében van ez az ige. Ezeket most mondtam meg nektek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Tehát mindig óriási előnye van az embernek, ha hallja az Isten profétikus üzenetét, mielőtt meg lenne, mert amikor meg lesz, és mikor az embernek eszébe jut, hogy ez szó szerint úgy van, ez testet ölt, hogy is lehet, hogy ez ennyire pontosan megiratott, és ennek az értelme a beteljesedés előtt ennyi idővel ilyen világos volt, akkor ez az embernek egy hallatlan erőt ad az abszolút hithez az Isten szavában. és erőt ad ahhoz is, hogy az Isten szava mellett döntsön. Mert a tényleg az Isten beszéde igazságnak bizonyítja magát. Tehát ezért ne gondolkozzunk így, hogy ha ez még ma nincs itt, miért beszélünk róla. A Jelenések könyve így kezdődik, hogy be ne pecsételd, ami ebben van, mert az idő közel van. És ez most, hogy úgy mondjam, abszolút értelemben is áll, ha figyelembe vesszük a Jelenések 13, hogy bontakozik ki a történelmi tablón, hiszen ezekről az előző előadásokon volt szó. Ha pedig ez így bontakozik ki, akkor ez az üzenet hirdetés sem lehet messze. És ennek a kettőnek, ennek a kétféle igénynek az ütközése, és emberek lelkismereti döntés elé állítása. Hát szívemből kívánom, hogy sokan legyünk akkor, akiknek eszünkbe jut, hogy ezt hallottuk, mielőtt meg lenne, és akkor higgyünk, és helyesen döntsünk. Akkor a viszont látásra kívánjuk mindenkinek, hogy hasznosan, kellemesen, jól töltse az esztendő végét, a kicsit nyugalmasabb időszakot, és találkozunk akkor januárban a legközelebbi előadáson, ami a programon látható. A viszontlátásra. Mai előadáshoz nincs vetítés, mert nem ilyen jellegű.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a sátoros ünnepről lesz szó. Sorozatunk eddigi részében a zsidó népnek Isten által adott ünnepeit tekintettük át, és láttuk, hogy ezeknek az évenkénti ünnepeknek két csoportja volt. Volt a tavaszi csoport, az ünnepek tavaszi csoportja és az őszi csoportja. Már mindegyik ünnepet áttekintettük, és ma elérkeztünk az őszi ünnepek utolsó ünnepéhez, a sátoros ünnephez. Beszéltünk az előadásokon erről, azoknak a kedvéért említem, akik nem voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ezek az ünnepek, ezek mély jelentéstartalommal bírtak, ezek az ünnepek előre mutattak, mindegyik ünnep előre mutatott a megváltás nagy eseményeire. A tavaszi ünnepek előre mutattak Jézus első eljövetelére, az őszi ünnepek pedig Jézus második eljövetelének esemény sorozatára irányították a figyelmet. A múlt alkalommal az őszi ünnepek második ünnepével foglalkoztunk, a nagy engesztelési nappal, és azt láttuk, hogy a nagy engesztelési nap, ami nem más tulajdonképpen, mint az ítélet, ekkor töröltettek el az igazi bűnbánóknak a bűnei. Azoknak a bűnei, akik megsanyargatták magukat az Isten előtt, ami nem jelentett mást, ugye, mint komoly imában és bőjtel az Istenhez fordulni. Igen, akik mélyen bánták a bűneiket, az ő bűneik eltöröltettek. Beszéltünk arról, hogy igen, ennek a valóságában élünk most, igen, ez nem más, mint egy ítélet, amiben áttekintik a mennyei ítélőszékben, áttekintik azt, hogy egy ember élete hogy alakult, hogy egy ember az életében az Isten által neki adott bűnbocsánatot mire használta, hogy az ember jellemhibáiból is megszabadult-e, vagy pedig csak igényelte a bűnbocsánatot, és újra-újra-újra jellemhibáiban megmaradva élte az Istentől távol levő életet. Igen, tehát láttuk, hogy az ítélet nem más, mint az ember életének az áttekintése, hogy vajon az ember jellemet, az Isten országára alkalmas jellemet fejlesztett-e. És amikor a főpap bevégezte ugye az ószövetségi nagy engesztelési napon az eseménysorozatot, a cselekménysorozatot, amikor mindennek vége volt, lezárult, akkor valóban megtisztultak azok a bűneiktől, akik őszintén bánták az ő bűneiket, és maga a templom is megtisztult az ott felhalmozódott bűnöktől. Tehát valóban mind a nép, akik őszintén bánták bűneiket, mind a templom megtisztult. Erről beszéltünk, és ezt tekintettük át részletesen a múltkor, és amikor a főpap befejezte ezt a cselekményt, a második ünnep véget ért, utána nem sokkal, 5 nap múlva kezdődött a sátoros ünnep, amiről a mai alkalommal beszélünk. Nézzük meg, akkor ezek után a Szentírás alapján Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep, mikor kellett tartani, és mennyi ideig tartott. Mózes 3. könyve 23. fejezetének a 34-től a 36-ig terjedő verseit olvasom először. Szólj Izrael fiainak mondván, ugyan ennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon áldozatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon. Tehát azt látjuk ennek az ünnepnek a leírásából, a rövid leírásából, nem sokára, majd mindjárt olvasom, részletezi Isten, hogy mi mindenre kell figyelniük ezen az ünnepen, de szeretném mindjárt itt az elején a felolvasott igeszakaszból megemlíteni, hogy ez a 7. hónap 15. napjától kezdődött ez az ünnep, a sátoros ünnep. Ugye a nagy engesztelési nap 7. hó 10-én volt, ez pedig 5 nappal később kezdődött. És hogyha megfigyeltük, ez 8 napig tartott ez az ünnep. Ugye az első és a 8. napon munkaszüneti nap volt, semmi robota munkát nem lehetett végezni, és a közbenső időben is áldozatot mutattak be az Úrnak. Igen, ez volt a leghosszabb ünnep az évnek, a leghosszabb ünnepe. És azt látjuk, hogy közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, tehát szorosan összekapcsolódott az ítélettel, a nagy engesztelés napjával, a bűnök végleges eltörlésének az ünnepével.
és nézzük ezek után, hogy milyen részletes utasítást és rendelkezést adott Isten a sátoros ünneppel kapcsolatban. Szeretném olvasni ugyanennek a fejezetnek, a 23. fejezetnek a 39-től a 43-ig terjedő verseit a következőképpen. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig tart a leírás, a részletes rendelkezés, a részletes isteni útmutatás, hogy mi mindent kellett tenniük ezen az ünnepen, és ugye ebben az leírásban megtaláljuk azt, hogy ez az ünnep milyen célt töltött be, mi volt az ünnepnek a célja. Elsősorban azt olvastuk, hogy ez egy betakarítási ünnep volt. Ebben az ünnepben ugye learadták már a föld összes gyümölcsét, a termést betakarították erre az ünnepre, és valóban azt lehet mondani, talán még egy szót elnézést, mert ez a 7. hónap ugye a mi időszámításunk szerinti októbernek felel meg. Tehát ugye eddigre már a földnek minden terményét betakarították, és ez valóban egy betakarítási ünnep volt, amelyben elismerték Istennek jogát az ő javaikra, az ő minden megtermett keresményükre. És figyelmüket ez az alkalom és ez az ünnep a nagy adományozóra irányította. Tehát az Istenre hívta fel a figyelmüket, hiszen neki áldoztak hálaáldozattal, azért, hogy megáldotta az esztendőt, hogy betakaríthatták a föld gyümölcsét, és minden jóval ellátta őket az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban Mózes 5. könyvéből egy idézetet olvasni. Mózes búcsú beszédei közül olvassuk Mózes figyelmeztetése a nép felé, amit Isten küldött vele mielőtt, Isten küldött általa mielőtt bementek volna az ígéret földjére. A következőképpen hangzott ez az üzenet az Istennek, ez a felhívása Mózes által. Mózes 5. könyve 8. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben így olvasom. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méztermő földre. Oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Igen, mielőtt az Isten bevetette volna a népet Kánaánba a pusztai vándorlás után, a 40 éves pusztai vándorlás után, igen, az Isten elmondta nekik Mózes által, hogy egy ilyen gazdagon termő földet ad nekik örökségül. De mit mondott, mire figyelmeztette az Isten őket? Hogyha azért majd eszel és megelégszel, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Amikor majd meggazdagodsz a föld terméséből, ne fordulj el a te Istenedtől, mert ajándékba kaptad mindezt az Úrtól, a te Istenedtől. És így hangzik tovább a figyelmeztetés a 17. és 18. versben. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot,
hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Igen, így szólt az isteni üzenet, felhívás, hogy igen, emlékezzenek meg arról, hogy az Istentől kapták a föld terményeit, a javakat, és ne önmaguknak tulajdonítsák ezt, ne bizakodjanak el, hanem adjanak hálát az Istennek az ő áldásaiért. Igen, a sátoros ünnep ennek az alkalma is volt, betakarítási hála ünnep volt ez. Nézzük meg a következő rendeltetését az ünnepnek. Ahogy elolvastam az előbb a teljes ünnepet Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, láttuk azt, hogy ez egy igazi örömünnep volt. Ugye örömünnep volt, lehetett látni, hogy gallyakat, növény, tehát fűzfagallyakat, pálmaágakat szakítottak le, dúsan termő, sűrű lomboknak az ágait, és ezeket felhasználták az Isten dicsőítés céljára, tehát egy igazi önfelett örömünnep volt ez a sátoros ünnep. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől volt ez ekkora örömünnep? Mi okozta a legnagyobb örömet? Ugye az, amit az előbb említettem, hogy ez közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt. Ekkor töröltettek el az ő bűneik. Az Isten eltörölte az igazi bűnbánok bűnét, és ők a szívükben megbékélve az Istennel, a bűnük végleges eltörlésének a tudatában tudtak igazából örülni, és önfeledten hálát adni Istennek az ő jóságáért és irgalmáért. Miért? Mert a maguk érdemei alapján az ő bűneik soha nem töröltethettek volna el, hiszen vétkeztek, bűnöket követtek el, és ezért a jogos ítélet várt volna rájuk. De ők megemlékeztek Isten irgalmáról, hogy igen, az ő bűneik eltöröltettek, megbocsátattak, és ők most tisztán állhatnak az Isten előtt, az Istennel való igazi közösségben, a megbékélés és nyugalom ünnepe volt ez. Igen, örömünnep volt a sátoros ünnep. De mit olvastunk tovább a 23. fejezetben? Nem csak az, hogy betakarítási ünnep volt, hogy örömünnep volt, a bűnök végleges eltörlésének az örömünnepe, hanem valami más rendelkezést is olvastunk itt. Azt olvastuk a 42. és 43. versben, hogy sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Tehát sátorokban kellett lakniuk, el kellett hagyniuk az ő otthonaikat, és sátorokban kellett 1 hetet tölteniük, és mire emlékezve? Arra emlékezve, hogy az Isten vezette az ő népét 40 esztendőn keresztül a pusztában. Igen, az erre való visszaemlékezésnek is az ünnepe volt a sátoros ünnep. Tehát ahogy a pászka ünnep is emlékünnep volt, az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztette a zsidó népet, ugyanígy a sátoros ünnepnek is volt egy emlékünnep jellege, mert visszaemlékeztek a sátoros ünnep alkalmából a pusztai vándorlás 40 esztendejére. De szeretném, hogyha itt egy picikét megállnánk, és részletesebben beszélnénk arról, hogy miért kellett visszaemlékezniük erre az vándorlásra, 40 éves pusztai vándorlásra. Miért volt a pusztai vándorlásnak ekkora jelentősége, hogy az évenkénti ünnepekben is helyet kapott az erre való visszatekintés és visszaemlékezés? Elsősorban elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak volt Isten népe életében, a pusztai vándorlásnak az időszaka. Mert az Isten közvetlenül vezette a népét, közvetlenül velük volt, az ő jelenlétét láthatták nap mint nap, percről percre, óráról órára, és ugyanígy el lehet mondani, hogy minden pillanatban az Istennek a csodáját érezték az ő életükben 40 éven keresztül. És erre kellett nekik minden alkalommal évente egyszer visszatekinteni. És nézzük meg ezeket a csodákat, amelyeket az Izrael népe átélt a pusztában 40 esztendőn keresztül. És most nem Mózes könyvéből olvasunk, hanem Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvéből, aki körülbelül 1000 esztendővel később élt,
és visszaemlékezett ugyanerre az időszakra, Izraelnek a pusztai vándorlására, és nézzük meg, hogy ő milyen módon emlékezett vissza. Ugyanezeket a részleteket egyébként végig Mózes könyveiben megtaláljuk, de most Nehémiástól idézzünk, hiszen annyira szépen összefoglalja, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni az izraelitáknak a pusztai vándorlás 40 évéből. Először is Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 11. verset olvasom el a következőképpen. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Tehát mi volt az az első dolog, amire mindenképpen emlékezniük kellett? Hogy az Isten, amikor kivetette az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, akkor nem csak hogy kivetette csodák folytán és csodák következtében az ő hatalmas karjával, nem csak hogy kivetette őket, de utána közvetlenül életveszélybe kerültek, hiszen az egyiptomi seregek üldözőbe vették az Izrael seregét, és valóban azt lehet mondani, hogy az erőkülönbség hát felmérhetetlenül nagyobb volt az egyiptomiak javára. Minden felfegyverzett katonájukkal, a fáróval az élén üldözőbe vették a zsidó népet. És tényleg azt lehet mondani, hogy emberi számítás szerint semmi reményük nem maradt a túlélésre. És Isten mit tett? Isten ketté nyitotta, ketté választotta a Vöröstengernek azt a nyúlványát, ahol éppen ők táboroztak, ahol éppen jártak, amikor az egyiptomi seregek utolérték őket. És mit olvasunk a Szentírásban? Isten száraz lábbal vezette át az ő népét a Verestengeren. Hogy ez egy mekkora hatalmas isteni szabadítás és közbeavatkozás volt, ez az is bizonyítja, hogy az Ószövetség könyvei közül nagyon sok könyv, nagyon sok bibliai könyv és próféta megemlékezik erről az eseményről. Igen, ez évszázadok, évezredek múlva is ott élt a zsidó nép emlékezetében, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át őket. Ezt a hatalmas szabadulást szerezte az ő népe számára. Csak egy igét szeretnék még gyorsan olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 106. Zsoltárból, annak illusztrálására, hogy hány helyen találunk erre való utalást a Szentírásban, és hány helyen látunk hálás megemlékezést arra vonatkozóan, hogy az Isten ebből a legszorongatottabb helyzetből is hogy hozott szabadulást a népének. A 106. Zsoltár 9-től a 11-ig terjedő verseit olvassuk el. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat a víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Igen, mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását. Nézzük, hogy hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte nappal a felhőoszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat.
Igen, meg kellett emlékezni a sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvény adásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban. És mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hullatta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek. És amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten által írt 2 kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választott a szövetséges társául, amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért?
mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget. És ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, lázadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers második részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem tagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen. Aki vezér lett téged, ugye ezt Mózes mondja a népnek, aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Ennek a versnek csak az első részére szeretnék figyelmet irányítani. Aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak pusztájában. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az is egy isteni csoda volt nap, mint nap, hogy az Isten távol tartotta a kígyókat, a skorpiókat, mindazokat az állatokat, amelyeknek a marása halálos volt az emberre. Az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak. De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 éve, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát, hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére. Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük. Habár a jelenléte nincs ott szemmel láthatóan a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket,
de ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükségletüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünnepnél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből. Ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a Korintusi első levélből, a 15. fejezet, 20 és 23. versét, a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet, 20 és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát mit mond ez a leírás is, hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsenge kéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsenge kéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában.
Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep, a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mifelett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával, mifelett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátottak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt. De igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás, és az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni. De igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség. Amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a harmadik szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak hogy a belső harc, nem csak hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye,
akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez. De mit mond a Szentírás, mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni, és akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálma ágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálma ágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm. Amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, és hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Igen, az Isten sátora örökre az emberrel lesz. Az Isten jelenléte ott lesz közvetlenül a megváltottak életében. Mit olvasunk a 22. fejezet 4. versében? És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Tehát az Istennel való személyes kapcsolat és közösség, ez lesz az, ami az igazi örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez. Milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet?
hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye, de minek utána az végérvényesen eltöröltetett. Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjá teszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon, az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek? A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk? Vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni, hogy az Isten itt van most is velünk, hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket otthagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindezt majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. A mennyei lényeknek, az angyaloknak az örömét.
és miért. Igazából akkor lesz majd ez a kibeszélhetetlen öröm, amikor az ember átéli, hogy honnan vezetett engem az Isten ide, hogy én elveszett állapotban voltam, én az én cselekedeteimnek a következményeképpen rám halál várt volna, végleges megsemmisülés, és az Isten nem ezt tette, hanem az én összes szembefordulásom, lázadásom ellenére az Isten utánam nyúlt, megkeresett engem, és azért fáradozott éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem adhassa az örök életet. Milyen lesz, amikor a megváltottak mindezt majd az örökké valóságon keresztül végig fogják nézni. Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen, a megváltottak az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki? Ábrahám részéről is mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő, ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt, akármennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben, ez csak egy átmereti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? Arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzá tartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országba és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön?

gondolatoknak a hátterén így fogalmazza meg a korintusi második levél, negyedik fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és két hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig. Köszönöm szépen a figyelmüket!

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A negyedik előadáshoz érkeztünk. Kicsit távolabbnak tűnik az összefüggés az első három és a negyedik között, de aki jobban belegondol, szerintem ő látja, hogy nagyon szoros összefüggés van. Az első három előadásban ugye arról beszéltünk, és hát nekem már régóta ez összeállt ez a kép, de gondolom sok hallgatómnak is, hogy a Biblia bizony nem egy akármilyen könyv, hanem egy olyan könyv, ami azzal hitelesíti saját magát, hogy ami benne le van írva, egyrészt Istentől származik, picit visszhangzik a mikrofon, nem tudom, hogy tudsz-e rajta segíteni. Tehát Istentől származik, másrészt pedig azt mondja, hogy ezt nem kell elhinni, de azon az alapon, hogy én megmondom előre a jövendőt, mármint Isten, ezen az alapon, hogyha ez tényleg úgy zajlik, tehát a proféciák, idegen szóval az időjövendőlések beteljesednek, akkor ez alapot ad arra, hogy az így nem ellenőrizhető, de Isten által kijelentett dolgokat is elhiggyük. Bízunk Istenben, hogy nem csak a történelmet tudja előre, hanem amit a Biblia más részei leírt, az is úgy van. Ugye arról beszélgettünk az előadások folyamán, hogy nagyon sok könyv mondhatja magáról azt, hogy szent könyv, transzcendens az eredete, de ezt, ha csak a hitre alapozza, az kevés. Az legalábbis nekem kevés, hanem valamilyen természet fölötti dologgal alá is kell támasztani. És számomra Isten, Jahve, hogyha úgy tetszik, a vagyok alátámasztotta, hiszen a Bibliában ellenőrizhető proféciák vannak. Aztán arról is beszéltünk, hogy amit ma a kezünkben tartunk Bibliát, az szinte szó szerint, néhány ezrelék kivételével szó szerint ugyanaz, mint amit a szerző leírt, Mózes mondjuk, az első könyvet, ma majd ugye lesz Mózesről szó, vagy bármelyik másik könyvet, attól függetlenül, hogy állatbőrre vagy papíruszra írták, és számtalan nemzedék újra és újra másolta, láthattuk azt, hogy a szövegben semmiféle sérülés nem történt. 1950-es évek elejéig nagyon erős úgynevezett bibliai kritikai irányzat volt az, hogy a szöveg úgysem hiteles, nem lehet benne bízni, és a holtengeri tekercsek, illetve az új szövetségi kutatások alapján ma már ez a kritika teljesen elnémult, és minden biblia kritikus egyetért abban, hogy ugyanazt a szöveget tartjuk a kezünkben, mint amit 3500 évvel ezelőtt maga az ihletett ember leírt. És maga a könyv azt mondja, hogy emlékeztek az első adásból, hogy minden egyes szava Istentől ihletett, egyetlen szava sem emberi szándékból került leírásra, és azért, hogy megváltoztassa az embert, hogy az életének értelmet adjon, és a fejlődési lehetőséget kitágítsa a végtelenségig. Na most, hogyha Isten írta ezt a könyvet, és ellenőrizhetően transzcendens, akkor bizonyára mindjárt az első lapon, Mózes első könyvében azt találjuk, hogy a Biblia, vagyis Isten azt állítja, hogy a látható világot, amit látunk magunk körül, azt bizony 6 nap alatt teremtette, és a 7. napon megpihent. Azt mondja, ő a szava által szólt és lett, kimondta és meglett, teremtette a világot, és nem lassú fejlődési ugrásokon keresztül jött létre, ahogy azt az evolúció tanítja, hanem egy szempillantás alatt. Ugye erre mondhatja valaki azt, és én is ehhez a táborhoz tartoztam, és nagyon meg tudom érteni, azért nem kell ennyire bigottnak lenni. A Biblia tanításai rendben vannak, mind erkölcsileg, mind Jézus személyét tekintve, mind a proféciákat, de azt már ne higgyük már el, hogy 6 nap alatt jött létre a Föld, 6 nap alatt népesítette be Isten. Ezek szimbolikus beszédek, arról van szó, hogy bizonyos korszakok, fejlődési korszakok alakultak ki, vagy esetleg csak arról, hogy Isten elindította, megteremtette a törvényszerűségeket, és onnantól kezdve ő már teljesen biztos abban, hogy jó felé fejlődik a dolog, és oda fog kiukadni, ahol ő akarja. Ezek mind-mind továbbra is, ugye ebből a szempontból a Biblia is erre bátorít bennünket, így mondja az egyik ószövetségi proféta, gyertek és vitatkozzatok velem, gyertek és irigyel szóval perlekedjetek velem, mert Isten abban leli örömét, hogyha a teremtménye használja józan eszét. És azt mondja, József azt mondja mondjuk 20 évvel ezelőtt, ez mese. Tehát nem teremtés, vagy Isten valamit elindított, hanem, isteni beavatkozással, vagy isteni beavatkozás nélkül látható fejlődés. Tehát, ha másban nem, Ha viszont a Bibliát szó szerint kell érteni, ahogy eddig most láttuk nagyon sok esetben, akkor óriási összeütközés látszik a tudományos tények és a Biblia állítása között. Ma ezt fogjuk megvizsgálni. Hihetjük-e azt, hogy a Teremtő abban is húzhatja és bizonyítja magát, hogy ő valóban teremtő, és úgy teremtett, ahogy le van írva, vagy pedig ezt egyelőre csak a hit kategóriába kell sorolni. És azért adtam ezt a címet, mondanak-e valamit a mai tudományos tények az egymással ellentétes eredet történetekről, hogy ugye a két nagy iskola evolúció, fejlődés, ott látjátok Darwin képét a hátam, ugye ez felnőtt közönség, nem kell, a gyerekenek is szoktam ugyanezzel, ezekkel a diákkal előadást tartani, ki az a szakállas bácsi, ki a majom, meg stb. És ott pedig a Sixtusi kápolnának a freskója Michelangelo-tól, úgyhogy a két megközelítés egymással szembe ütközik, és én egyetemi éveim alatt, már jóval 25 éves korom után döbbentem először arra rá, én még ugye a kommunista időkben tanultam a középiskolában, hogy milyen érdekes az evolúció, mennyire megalapozott, hogy egyetlen egy ellenérv sincsen a tankönyvekben. Ez egy olyan hipotézis, majd mindjárt megnézzük, hogy mi ez a szó, egy olyan elmélet, aminek csak alátámasztó tényei vannak, legalábbis a tankönyvekben. Szóval én 25 éves koromig, pedig mint pszichológus hallgató, az orvosra is járnunk kellett, funkcionális anatómia, és a többi, kortan, boncolás, stb. Együtt az orvosokkal, és egészen mondom, 25 éves koromig egyetlen egy ellenérvel sem találkoztam, tankönyvben sem. Egyetemi tankönyvben sem, középiskolaiban sem, általánosban, főleg, ami azt mondja, hogy az evolúció igaz, itt van egy-két olyan lyuk, amit még nem tudunk kipótolni, vagy megválaszolni, ilyen nincsen. Nem tudom, hogy ha valaha ti is visszaemlékeztek iskolai tanulmányaitokra, csak úgy spontán tankönyvből fel tudnátok-e sorolni evolúcióval ellentétes érveket. És ekkor ez nekem még nem volt gyanús. Nem tudtam, hogy vannak olyan ideológiák, amelyek mellett csak pozitív tények vannak. Szóval azért mondhatnánk ezt is ennek a három rövid előadásnak, amit most hogy egybesűrítettem, az lenne a címe, vannak olyan tények, amelyek kimaradtak a tankönyvekből, amelyek vagy szándékosan, vagy véletlenül nincsenek ott. De arra nagyon szeretnék vigyázni, hogy a legmesszebb áll tőlem, hogy cinikus vagy kritikus legyek. Szóval erről szó sincs. Egyszerűen csak például a Kezdetben című könyv, amit hirdettek, ez az egyik legjobb könyv, a Brownnal leveleztünk is, hogy hát odaadná nekünk, hogy megjelentessük, és hogy mennyi lenne a jogdíj, meg tele van NASA fényképekkel, stb. És egy nagyon kedves professzor volt, és visszajött, hogy Józsikám teljesen, nem így, hogy Józsikám, Dír József, teljesen ingyen a tiétek, és ki lehet adni, és minél több példányban, és hadd terjedjen. Mert hát olyan ez, mint a középkori inkvizíció, és legyenek olyan könyvek magyarul is, amelyek legalábbis megpróbálják tudományos igényességgel összefoglalni, hogy melyek ezek a elgondolkodható kérdések. Tehát ma én nem fogom megdönteni az evolúció hipotézisét, elméletét, sőt, senkit sem fogok valószínűleg megtéríteni, hogy eddig evolúcionista volt, darwinista volt, és holnaptól kezdve azt mondja, hogy Isten 6 nap alatt teremtette, mindenkinek a gondolkodása szabad, és mindenkinek arra fejlődik, amerre fejlődik. Ettől mindenki lehet jó ember, attól függetlenül, hogy evolúcióban hisz, vagy teremtésben hisz. Mindenesetre szeretném veletek megismertetni egyoldalúan, hogy a teremtés elvén állók, a teremtés pártiak milyen tényeket tudnak felmutatni. Még mellettem szól az, hogy közel egy évtizeddel létrehoztuk az Értem munkacsoportot, az értelmes tervezettség, de ez most már nem elfogadott név, ez ne zavarjon meg senkit, az Értem munkacsoportok, akik azzal a levéllel fordultunk az akkor oktatási miniszterhez, Bálint, hírt akartam mondani, Magyar Bálinthoz, hogy legalábbis az értelmes tervezettséget tegyék be a tankönyvekben, mint egy alternatív, hogy a diákok szabadon dönthessenek. Ők ne éljék át azt, amit én, hogy 25 évig kellett várni, hogy egy ellenérvel találkozzanak. Na, ilyen hosszú volt a bevezetés, de ez a háttere annak, amit ma látni fogtok, és nem fér bele egy órába, tehát szemezgetni fogok, és nyilván továbbra is igaz az, hogy nulla előtudást feltételezünk egymásról. Ti is rólam, én is rólatok. Azért, hogy ne legyen semmiféle előítélet, jó? És próbálom, és ha valaki tovább mondja, hogy gyors volt, nem értem, magyarázd meg, mi ez a szó, ez teljesen belefér. Jó? Hát három nagy csoportba osztottam. Különben én a Brownnak a Kezdetben című könyvének a logikája mentén haladok, egy-két dologgal ki van egészítve. Aki részleteiben szeretné, tudományos hivatkozásokkal, az ára borsos, mert ilyen négy színnyomású, meg nagyon minőségi, 3000 valamennyi, de, és ez most nincs meg nekem PDF-ben, mint más könyvek, hogy elküldjem csak úgy ingyen. De ő csoportosította az élettel kapcsolatos tényekre, felfedezésekre, vagy ami a bioszférában zajlik, aztán a csillagászati, fizikai tudományok köréből hoz föl néhány példát, illetve a bioszféra alatt geológiai, földrajzi összefüggések. Azt is lehet mondani, hogy mennyiben alátámasztható az idegen szóval organikus vagy szerves fejlődés elmélete élettelemből élő, az egyszerű élőből egyre bonyolultabb élő, amíg eljutunk az emberig. Ez mennyire alátámasztható a tudományos tényekkel? A második kérdés az, hogy ugye az evolúcióhoz idő kell, vajon tényleg olyan idős-e a naprendszer és a Föld, ami elegendő évmilliárdokat ad arra, hogy a véletlenszerű mutációkon, változásokon keresztül a fejlődés kialakuljon, illetve hihető a Bibliának az a története, hogy egy globális, az egész Föld golyót befedő özönvíz, vízkatasztrófa volt, vagy sem. Mit mondanak a tudományos tények? Még egy dolgot engedjetek meg bevezetésképpen, az evolúció hipotézis, feltételezés. A teremtés szó által teremteni feltételezés. Nincs különbség a kettő között. Mind a kettő egy magyarázó rendszer. Azt mondja a teremtés elvű tudós vagy hívő, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni abból, hogy Isten 6 nap alatt teremtette. Az evolúcionista azt mondja, a körülöttem lévő világot meg tudom magyarázni az evolúció évrendszerével. És mind a kettő egy fair évrendszer, tudományos szempontból vizsgálandó. Azt kell néznünk, hogy melyik tud több tényt magába foglalni. Vagy olyan tényeket találunk, ami már abszolút szétfeszíti az elmetet, akkor muszáj lesz egy újabb hipotézist. Evolúcióteremtés hipotézis, most pedig tényeket fogunk felsorolni. Vagy hát tényeket fogunk áttekinteni. Kezdjük akkor a szerves fejlődéssel. Először is van a mikroevolúció és a makroevolúció, ezek ugye a biológiából ismert, középiskolából is már tanulhattátok, vagy később, aki egyetemen foglalkozott vele. A mikroevolúcióban nincsen vita a teremtéspártiak és az evolúciópártiak között. Ott voltak éppen csak arról van szó, hogy egy génállomány, egy génpopuláció más kombinációban jelenik meg. Van világosabb, van sötétebb, van nagyobb, van kisebb, van agresszívabb, van kevésbé agresszív gyík, de mindegyik gyík, és vagy például, nem tudom, növény, a tengerszinten növekszik, akkor magasabbra nő, felvisszük 2000 méter magasabb, akkor alacsonyabbra nő, ettől még nem lesz két különböző faj, genetikusan ugyanaz, egyszerűen csak a szelekció folytán, az alkalmazkodás folytán ugyanabból a génállományból más kombináció jön létre. Vagy például kutyatenyésztők tudják azt, hogy milyen nagy változatosság lehet, meg mi is látjuk a kicsi csivavától egészen, nem tudom, a dándogig, és mind-mind ugyanaz a kutya fajhoz tartozik. A vita a makroevolúcióban van. A vita abban van, hogy vajon a gyíkból, a hüllőből ugrásszelű, hosszú időben végbenő változások során madár alakult ki, hogy valamelyik végtag elkezd tollasodni, ez a végtag egyre inkább tollasodik, és közben átalakul, és a végén már nem melső lábai vannak, hanem tollai vannak, és a hátsó lábak átalakulnak madárlábakká. Ugye ezt mondja az evolúció, mutációkon keresztül és szelekción keresztül ugrások történnek, és új fajok jönnek létre. Itt csak zárva jegyzem meg, hogy érdekes módon annyira agymosott voltam, hogy soha nem kérdeztem meg a biológiát, pedig a biológia az egyik kedvenc tárgyam volt, most nem mesélem el, hogy hogyan vált a biológia a kedvenc tárgyam már, 4-1-es után, de ez mindegy, mert matek szakon voltam. Szóval a kedvenc tárgyam volt, de soha nem jutott eszembe, és az osztálytársaimnak sem, hogy azt mondják a tanárnak, akik nagyon szerettünk, hogy is van ez, hogy a gyíknak elkezd tollasodni a lába, amitől bénábbá válik, lassúban tud mozogni, hiszen még se nem láb, se nem szárny, kevésbé tud menekülni, Ergo ő lesz az áldozat, tehát a természetes szelekció szempontjából ő neki kéne először kiszelektálódnia, az átmenet a gyík meg a madár között nem annyira versenyképes idegen, szóval nem annyira fit, tehát az evolúció törvényszerűsége szerint a félig gyík, félig madárnak azonnal el kell pusztulnia, vagy azonnal zsákmány állattá kell válnia, hiszen nem annyira jó. Meg azt se kérdeztem meg, hogyha még ki is alakul a szárnya a gyíknak, akkor mi az a változás, ez abszolút nem jön szóba, hogy egyszer csak ez a gyík, ami soha nem ugrana le mondjuk egy 10 méter magas fáról, úgy dönt, hogy valami változás történt az belső végtagjaimban, próbáljuk ki, milyen az, hogyha elrugaszkodom a fáról. Jó? Tehát ez egy elég jelentős kérdés, hogy is van ez, hogy egyszer csak a kúszási, rejtőzködési, mozgási ösztönök, amik genetikusan átadódnak egyik nemzedékről a másikra, egyszer csak kicserélődnek. Tehát ahhoz képest, hogy a genotípus és a fenotípus, a genetikai felépítés és a szervi felépítés, meg a külső megjelenés változik, miért változna meg, ezt már pszichológusként vagy etológusként lehet mondani, miért változna meg a viselkedés? De erről még lesz szó. Tehát ebben van az óriási vita. Az evolúció pártiak azt mondják, hogy igen, átalakulásokon keresztül eljutunk a gyíktól a madárig. A teremtés párti azt mondja, Mózes első könyve, Isten szólt, és megteremtette, Károlyi fordításban, minden állatot a maga neme szerint. Tehát a fajok úgy, ahogy van, készen voltak, és úgy jöttek ki. Nem fogunk beleférni az egy órába. Biológia könyvekben, aki tanulja a biogenézis első alaptörvényét, bio, élet, genézis, keletkezés, a törvény pedig azt jelenti, hogy makacsul ismétlődik, annyira makacsul, hogy ez már törvényszerű. Eldobom a krétát, leesik a folyosó közepére, megint eldobom, megint leesik. Azt mondom a fiam, most elfordulok, dobd el, megint le fog esni, mert törvényszerű, hogy valami történik vele, hogy leessen, ezt elnevezem a gravitáció törvényének. Ugyanígy azt mondják, az élet keletkezésének törvénye annyira makacs összefüggés, azt mondja a biogenézis egyes számú róm, egyes törvénye, hogyha valaki orvosra megy felvételi, élet csak életből keletkezik. Annyira makacsul látszik ez, hogy nem sikerül dokumentálni azt, hogy élettelenből élő keletkezett volna. Ez nem sikerült még. Akármikor volt élő csak élőből. Ezt nevezték a biogenézis alaptörvényének. Úgy tűnik, hogy maga az evolúcionista alaptörvény szembe megy az evolúció elméletével, hogy szervetlenből szerves, szervesből élő, élőből még bonyolultabb. Következő, ami szintén ugye arról szól, hogy a magyarázni kell valahogyan, hogy miért fejlődnek a különböző fajok. Lamarck volt az a tudós, a lamarckizmusról nevezték el. Ő azt mondta, hogy valószínűleg Darwinnak igaza van, és a törvényszerűség úgy működik, hogy a külső környezethez való alkalmazkodás valahogyan átöröklődik szülőről gyermekpopuláció. Tehát a zsiráfnyak nyaka volt a híres példa a lamáknak. A zsiráfnyaka azért olyan hosszú, mert mindig a felsőbb szférákban lévő táplálékért nyújtogatja a nyakát, és ez aztán a következő zsiráf nemzedékben már úgy születik, hogy picit hosszabb, aztán még hosszabb, és még hosszabb, és még hosszabb. Ma már tudjuk, hogy a lamarckizmus egyáltalán nem igaz. Tehát ma már senki nem hisz a lamarckizmusban, ma már senki nem gondolja azt, hogyha a papa is badizik, meg a mama is badizik, és utána a gyermeket nemzenek, akkor a kis csecsemő is badisan fog születni. Ezt tudom, hogy nem annyira jó példa, de körülbelül ezt mondja a lamarckizmus, hogy a külső környezet befolyásolja a genetikus állományt. Szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Annyira nem öröklődnek, hogy ugye Mendel a sok ideje volt, mint szerzetes, borsókkal foglalkozott, szögletes, meg gömbölyalakú bors, és nem tudott próbált eljönni, hogy mikor van gömbölyű, mikor van szögletes. Emlékeztek, A, B, B, B, B, A, mindenki tudja, alapvető genetikus. Ma már nem itt, ma már nem Mendelnél tartunk, ma már Celzelnél tartunk ott, hogy már géntérképek vannak arról, hogy egy bizonyos fajnak milyen génjei vannak. Ez tény, hogy géntérképek, most megint meg kell kicsit pihentetni, mert most hadorok, mert tetszik a téma, emlékeztek mindig, akkor nem lehet érteni. Tehát ma már géntérképek vannak, most ideál egy evolúcionista azt mondja, ha az elméletem igaz, akkor valószínűleg az ember szabású majmok génállománya a leghasonlóbb az ember génállományához, hiszen az ember és az ember szabású majom őse ugyanaz, tehát ott van a legkevesebb eltérés a két génállomány között. Azt mondja a teremtés elve, a kreacionista, ilyen összefüggés nincs, Isten szólt és lett, tehát nincs ilyen hasonlóság az úgynevezett törzsfejlődés, mert nincs törzsfejlődés sem. Ez a két elmélet. Nézzük meg a géntérképeket, mit mondanak a tények, melyik matematikai, statisztikai elvvel, megnézzük, melyik élőlény az, amelynek a génállománya a legkisebb mértékben tér el az ember génállományától, ott a képen ott nyújtogatja a nyakát, ha nyújtogatja, úgy van az amerikai csörgőkígyó. Sajnos, vagy nem tudom, sajnos-e? Az amerikai csörgőkígyónak a génállománya a leghasonlóbb az emberéhez. Ez tény. Nem mondom, hogy a csörgőkígyótól származunk.
1: Bár némelyik, igen.
0: Az érdekes, hogy ezt csak úgy zárva mondom, de ez csak kiszólás, és nem kell, majd aki hallgatja, az törölje a Magnum vagy a CD-t, hogy azt mondja ott a Bibliának a második lapján, hogy a kígyó minden állatnál ravaszabb volt, és elkezdett beszélni Évához. Pont. Be is fejeztem. Nincs. Tehát ennek semmi tudományos alapja nincsen. Jó? Ez csak egy véletlen egybeesés. Tehát úgy tűnik, hogy a géntérképek hasonlósága alapján nem mondhatjuk, hogy a törzsfejlődés az a különböző állatokon keresztül ment. Aztán itt van, tehát mentetődik el, csak nagyon gyorsan, itt van a másik két alappillér, természetes kiválasztódás és a mutáció. Ez a kettő oszlopa az evolúciónak, ami egy nagyon logikus, nagyon elegáns. Azt mondja, ha van egy populáció, egy állatpopuláció, egy faj, akkor abban a fajban a faj sajátságaihoz mérten legfittebb, legjobban alkalmazkodó tudja nagy valószínűséggel továbbadni az örökítő anyagot, tehát ő tud majd párosodni. Nagyon egyszerű példával, a legerősebb hím oroszlán legyőzi a többi hím oroszlánt, ezért neki van joga párosodni, az ő gén állománya fog a következő nemzedékre átöröklődni az anyagénállományával keveredve. Nagyon egyszerű, ez a szelekció. A szarvasok egymásnak ütköznek, és amelyik életképes, az fog. Ugyanígy az oroszlán kinézi, hogy melyik a leggyengébb sérült gida vagy szarva, azt megöli, megeszi, annak a génállománya nem megy tovább. Ez a természetes kiválasztódás. De hogyha csak a természetes szelekció lenne, ez akkor soha nem eredményezne fejlődést, ugye? Mert akkor mindig csak szarvas lenne, mindig csak erősebb szarvas, csak még erősebb szarvas, de mindig szarvas maradna, mert a génállomány ugyanaz. A szarvasból még nem lenne valami zebra, mondjuk, nem tudom, nem akarom mosolyogni, tehát valami, tehát a gúny legkisebb, tehát semmi gúny nincs bennem, csak egyszerűen el kell mondanom, hogy értsük meg. Ha csak szelekció van, az evolúció nem működik. Ahhoz, hogy az evolúció működjön, ahhoz mutáció is kell. Mutánsok is. A mutáns, akinek a valamilyen oknál fogva a génállomány megváltozik. A szelekció működik, ma is látjuk, mindenki látja. A mutáció vajon ott van-e vagy sem? Nézzük a tudományos tényeket. Ott látok a jobb alsó sarokban egy kicsinke kis állatot. Ez a mutáció kutatásnak a legnagyobb hozadott értéket adta. Ez egy egyszerű muslinca. Igen. Mindjárt meg is nézzük őt. Miért szeretnek a muslincával dolgozni a genetikusok? Azért, mert olcsó. Nem kell nagyon etetni, ugye? Kis helyen is elfér. És a legjobb, hogy 11 naponta, ha jól emlékszem, 11 naponta új generáció jön létre. Tehát mondjuk 333 nap alatt, kevesebb, mint egy év alatt, ha jól mondtam, 30 generáció? 30 generációt tudunk megfigyelni. Embernél ugye várni kéne 30-szor 25 évet esetleg. Nem is tudom, hogy ki tudnánk-e várni az emberi mutációkat, hogy szemlélesük, de a muslincák nagyon kedvesek hozzánk. Ma már a genetikai kutatások ott tartanak, hogy több mint 35 éve kutatják, több mint 3000 egymás utáni generációt figyeltek meg. Kézenfekvő volt, hogy a muslincáknál szándékosan generálták a mutációkat. Rádióaktív sugárzás, fagyasztás, ilyen kémiaanyag, olyan kémiaanyag, amit csak el tudtok képzelni. Azért, hogy valami történjen már, valami mutáns legyen. És jöttek is a mutánsok. Jöttek szépen sorba. Várták ugye, hogy majd mikor lesz a muslincából egy, a muslincánál már jobb és attól különböző génállományú új lény. Mit tudunk leszűrni? És ezek nem kisebb, mint a science folyóirat, a biológiai technológia, biology technology, meg ilyen, tehát tudományos opponensekkel, PhD diplomák megírásához elvégzett abszolút tiszta kutatások. Mit hoztak ki Harvard és a többiek? Ezt hozták ki, hogy a 3000 generáció alatt, hogyha mondjuk egyszerűen mondjam, az 1000 mutáns keletkezik, akkor az 1000 mutánsból egy az, amelyik életképes. Tehát 999 mutáns nem életképes, elpusztul, egy életképes. Ha összegyűjtünk az 1000 mutánsból, ugye megvan az egy, aki életképes, 1000-szer 1000-ből összegyűjtünk megint 1000-et, akik életképesek, ebből az 1000-szer 1000-ből egy lesz olyan, amelyik szaporodni tud. Tehát, nem, tehát ez már csak az egyben az, hogy nincs nagyon jó helyzetben az evolúció ebből a szempontból, mert óriási mennyiségű mutánsnak kell ahhoz lenni, hogy utána szaporodjanak is. És amikor szaporodik, ugye ez 1 millióból egy tud szaporodni, és így fedezték föl a repairing DNA-t, a javító DNS-t, kiderült, hogy 4 generáció után a javító DNS elvégzi a javítást, és a muslinca újra muslinca lesz. Tehát a természet, vagy a nagybetűs Isten, a szabad azt mondanom, olyan mechanizmusokat is beletett az élő organizmusba, hogy kijavítja magát. Így fedezték föl ezt a javító DNS-t, 4 generáció múlva visszajön. Tehát nem lehet nem muslinca, gondoljátok el. Szóval a mutációkkal kapcsolatos feltételezés, a darwini ami nagyon elegáns feltételezés, ma még nincs bizonyítva. Ma nem látunk olyat, hogy lenne olyan mutáns, aki más genetikus állománnyal rendelkezik, és a természetes szelekció kiválasztotta volna, és ott van a következő. Jó? Nincs idő nagyon belemenni, majd a kérdéseknél szívesen válaszolok. Következő, csak megyünk sorban, ugyancsak ugye ezzel kapcsolatos a komplex szervek. Ugye azt mondja Bene, hogy ez egy híres, nem mondom, hogy teremtéspárti, de nem kreacionist, de nem evolúciós tudós, azt mondja, van a tovább nem egyszerűsíthető komplexitás. Tehát azt mondja például, hogy rendben van, egyszer csak az egyik állatnál tegyük föl, hogy kialakul egy szív. Tegyük föl, kialakul egy szív. De ez a szívhez kell egy oxigén-széndioxid cserélő rendszer is, és hogyha mondjuk 4 helyiséges, kamrás és pitvaros szívről beszélünk, akkor kell hozzá egy tüdő. Ha nincs abban az állatban egyszerre jelen a tüdő és a szív, akkor hiába alakult ki a szív, bal szerencséje volt az állatnak, nem tud élni, pedig van egy tökéletes, a jól működő szíve. De nincs hozzá a tüdeje. Értjük, ugye? Vagy a szem. A szem a legcsodálatosabb. Pálcikák, csapok, szivárványfold, pupilla, stb. Ha valamelyik nem működik, az állat vak. Az evolúció azt mondja, az állat nem cipel magával, tehát az evolúció során egy élőlény nem cipel magával haszontalan kialakulásokat, szerveket. Hogyha ott lenne egy szem, amiben vannak csapok, vannak pálcikák, megvan a szemideg, megvan a látó, ez mind-mind már csoda, hogy ez mind egyszer meglegyen, de tegyük fel, hogy mind-mind megvan. Csak éppen nem jut be fény, mert még nincsen neki pupillája. Akkor az egész komplexitás, ami ott van, nem fog várakozni addig, amíg jön majd egy olyan mutáns, aminek ez mind megvan, és lesz hozzá még egy pupilla is. Ugye, mint érdekes? Egyszerre kell jelen lennie. Egyszerre kell jelen az egy. És ez még csak a fenotípus, amit mi látunk. És ugye a sejt felfedezése oda tudjuk azt mondta, nem is tudom, talán Darwin volt, azt mondja, hogyha esetleg kiderül, hogy a sejtben még komplex dolgok vannak, akkor vége az elméletemnek. Akkor vége van. És kiderült, mitokondriumok, sejtmag, DNS, RNS, javító DNS, és még lehetne sorban sorolni, mi minden van egy sejtben. Önmagában egy olyan komplexitás, ami felfoghatatlan szinte. Tehát ha lefelé megyünk ott, és azt látjuk, hogy megmagyarázhatatlan összefüggés és gyönyörű harmónia van benne. Tehát azt mondjuk, hogy a komplex molekulák, komplex szervek, a teljesen kifejezett szervek csak akkor hasznosak, hogyha az őt körülvevő többi szerv is működik. növénytan. Emlékezek, vannak ugye az egyivarú növények. Ezek a törzsfejlődésben, idézőjel szerintem, idézőjel törzsfejlődésben korábban voltak, mint a kétivarúak. Na most gondoljuk el azt a növényt, amelyik egyszer csak alkot egy hímivarú növényt és egy nőivarú növényt. Ennek a kettőnek egyszerre kell kialakulni abban az évszakban, amelyik ők vannak, egy földrajzi helyen, és ez nem elég, hanem úgy kell kialakulni, hogy az a mag, vagy az a virágpor pontosan beilleszkedjen a nőivarúban. És legyen még hozzá olyan állat is, aki szállítja. Nem túl sok ez egyszerre? Nekem ez sok. De ezek csak kérdések. Ezek csak kérdések. Hogyan van ez? Vagy hogyha kialakul a férfi, és nincs hozzá nő, akkor most mi fog történni? Béke van. De nem ez a kérdés. De nem ez a kérdés van. A kérdés van az, hogy azt lássuk, hogy vannak tovább nem egyszerűsíthető rendszerek. Annak úgy ott kell lennie. Ha nincs ott, akkor végünk. Erről majd még beszélek a távoli ősi fajokról. Ugye azt mondjuk, hogy vannak olyan fajok, például ott látjuk ezt a... Különben a kacsacsóri emlőszről, a platipuszról annyit csak, ez nem anekdota. Az ausztrál biológusok elküldték Európába. Nem élő volt, hanem halott volt a preparátum. És visszaírtak. Köszönjük az ajándékot, nagyon humoros. Ahogy össze van varva a különböző állatokból. Komolyan? Nem vicc? Hát ilyen állat nincsen. Ez egyszerre hal, egyszerre emlős, egyszerre madár, ráz, szoptat, kémiai ingereket érzékel, úszóhártya van. Tehát ez ilyen állat nincs. Nem is lehet. Tehát nem tudja, hogy honnan jön, és hová megy. Ez minek az őse, vagy minek a leszármazottja. De köszönjük szépen, nagyon jól érzi magát bizonyos környezetben. Ilyen állat is van. De ott van egy még érdekesebb, ez a madagaszkári ősi faj. Egészen 1938-ig azt mondták, na ez az állat, a bojtós, úszós őshal az őse a szárazföldi emlősöknek. És hát azt mondták, hogy körülbelül 200 millió éves, de ez szórás volt, valamelyik azt mondta, hogy 70 millió, valamelyik azt mondta, hogy 400 millió éves, ugye a fosszília, a maradvány alapján, és hát ez volt minden emlősnek az őse, valahogy kimászott a tengerpartra, tüdővel élezett, és a többi, és a többi. Úgy nevezzük, hogy index fosszília, vagy úgy kellett neveznünk, hogy index fosszília, vagyis az azt jelenti index, jelző, fosszília maradvány, ahol ennek az állatnak a csontjai vannak, megtalálják egy rétegben, akkor az a réteg, az a földréteg minimum 70 millió éves. Vagy 400 millió éves. Na jött a pech, ugye Madagaszkár környékén 1938-ban kifogtak egy ilyen kipusztult, 400 millió évet kipusztult őshalat. Kifogták, ez még nem volt baj, hanem letették ugye a fosszília mellé. És ugyanaz, ez óriási probléma. Az, hogy a bojtos, úszós őshal ugyanúgy néz ki ma, mint a fosszíliája 400 millió évvel ezelőtt, ez tragédia. Mert ez azt jelenti, hogy vagy 400 millió év alatt semmi nem történt ezzel a hallal, az borzasztó, az nagyon sok idő, vagy ez a hal nem 400 millió éves. Ez a két variáció van. Azt mondják a tudósok, hogy hozzanak még több ilyen halat. Na most már tényleg kipusztulóban van, szerencsétlen, mert vérdiat tűztek, és a halászok halásztak is, és ezek a kipusztultós halak dögivel jöttek, szóval ott voltak sorba, és lehet látni. Jó, ott van, látjuk is, hogy mosolyog a kutató ezen a dolgon. Jó? Nem őse a későbbi fejlettebbeknek. Azt ma azzal nem is foglalkozom, hogy ami tankönyvekben szerepel, a ló evolúciója, meg a többi, ez ma már rég megdőlt. Az a furcsa, hogy milyen mechanizmus tartja benne a tankönyvekben. Tehát mi nem mondják azt, hogy bocsánat, tévedtünk, ez egy őskori evolúciós elmélet volt, ma már ez nem igaz, ki kell vennünk, be kell tennünk az újabb érveket. De nem, ott van továbbra is, hogy az equusnak az evolúciója így néz ki, kicsi, nagyobb, még nagyobb, tért kalácsa, stb. Ma már egyetlen tudós azt mondja, ez nem igaz. Ugyanígy ugye fölvázolták, hogy az embrió megismétli a törzsfejlődést. Kiderült, hogy hazugság volt. Vagy azért rajzolta meg, hogy hírnevet szerezzen. Nem ismétli meg. Egyetlen tudós nem gondolja, hogy megismételni. Vannak a csökevényes szervek, hogy hány csökevényi szervünk van, mint a mandula, meg ezek. Ma már tudjuk, hogy egyik sem csökevényes. A kislábújunk levágják valakinek, egyensúlyzavarai vannak, mert csökevényes szervünk. Tehát ahogyan megyünk előre az időben, egyre inkább úgy néz ki, hogy a korai evolúcionista érvek, tények nem támasztják ma már alá az evolúciót. Altruizmus, biztos tudjátok mindent ez a szó, önfeláldozó viselkedés, ez az etológiából vett kérdés. Na most, az evolúcióban, ahol az erősebbik győz, le kell nyomni a másikat, ott az altruista egyed hogyan tudja továbbvinni a genetikus anyagot. Mi pszichológiából láttuk a híres filmet, két ketrec, két majomkolónia. Az egyik majomkolónia, a gazdag majomkolónia, tele vannak banánnal, állandóan csak zabálnak, jól izmokat, kövérek, boldogok, stb. A másik, a szegény kolónia, semmi kajájuk nincs. Csak visít annak, hogy hát változtass meg az adórendszer. nem erről van szó. Tehát a két kolónia, a gazdag majmok, meg a szegény majmok. Semmi köze az emberhez. És hát figyelik az etológusok, hogy fognak viselkedni ezek a majmok. És hát azt látják, megint etológiából, hogy a szegény majmok adnak szupernormális ingereket. A szupernormális ingernek nevezzük azt, amire válaszolni kell. A vörös pinnél van itt a hímnek egy piros folt, hogyha az elkezd vörösödni, akkor a nősténynek párosodni kell, nincs más választása. Annyira hat rá, hogy most muszáj szeretkezni. Jó, ez a... De ugyanígy a csecsemő sírása mit vált ki belőlünk? Tehát vannak szupernormális ingerek, mert a majmoknál az egyik ilyen, hogy visít a kajáért, a másik ugye úgy tesz, mintha nem hallaná, gyönyörű volt nézni a felvételeket, elfordul, foglalatoskodik, nem néz oda, stb. Nincs ott. A másik pedig a felfelé tartott tenyér, az úgynevezett kóldus póz, vagy kolduló póz. Na, amikor már a visító majom végső elkeseredésében felfelé tartja a tenyerét, akkor a gazdag majom nem tud más csinálni, mint odadob neki egy banánt. Odadob, és akkor ezt nevezzük altruista viselkedésnek, hogy a másikért, de itt vagyok, hogy meg, vagy saját életi árán mondjuk megment, delfinek, stb. Tehát vannak altruista viselkedésű állatok. De hogyha az altruizmus azzal jár, hogy én tőlem a táplálék elkerül, vagy azzal jár, hogy a másik megmentése miatt vizsgálatok, én magam elpusztulok, akkor én nem adhatom tovább az altruista viselkedést, mert én fogok elpusztulni az altruizmusom miatt. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan kapcsolható össze a kettő. Ezzel nem foglalkozom, nézzétek gyorsan át, de úgyis ezt a diasorozatot föl fogjuk tenni az útjelző.hu-ra, illetve aki a vég.józsefkukacszola.hu vagy vég.józsefkukac8lépés.hu ír egy kolduló SMS-t, azt mint szupernormális inger, arra a szupernormális ingerre el fogom küldeni mindezt, mint pedig az előző három előadásnak de a legkönnyebb az útjelző letölteni, mert nagy anyag, úgyhogy onnan ajánlom, de na szóval látjátok, hogy mi a helyzet, nem tudunk vele foglalkozni, már 50 perce beszélek, akkor itt nagyon kell ugrani. 40 perce, jó, bírjátok még? Jó. Ha valakinek közben el kell menni, nyugodtan lehet Bibliát cserélni, meg nyugodtan lehet vinni legjobb út és a Boldogság útja című könyvet. Jó, tehát nem szégyen, mindenkinek lehet egyéni programja, úgyhogy én is voltam már úgy, hogy mikor fejezi be, mennem kell. Jó, az ösztönök problémája. Miért repül a sarkicsér? Azért, mert van neki vándorlási ösztöne. Na, ezt már megkérdeztem a biológia tanártól, mert egy ilyen lázadó kamasz voltam, hogy na nehogy már azt gondolja Ica néni, hogy attól, hogy azt mondja, hogy ösztönözze, meg van magyarázva. Ugye? Nem? Tehát az nem magyarázat, hogy elnevezem. Ugye? Az csak egy címkézés. Látom, hogy ki kell a tojásból, látom, hogy felhízlalja magát, és látom, hogy elindul, és repül, és megérkezik 35 ezer kilométert repül egy végtébe. Vagy egy évben. Miért csinálja? Mert ez a vándorlási ösztön. Oké, köszi. Értjük, ugye? Tehát azzal, hogy elnevezem, nehogy becsapjuk magunkat, az elnevezés az nem tény, az nem magyarázat. Miért esik az eső? Mert a víz hullik lefele itt előttem, és lepottyan a földre. Ez az eső. De ezzel nem magyaráztam meg, csak elnevezek egy jelenséget. Szóval ez a 80-120 grammig élő lény, sarkicsér, madár, egyszerűen képes 30 ezer kilométert repülni, és a többi vándorló madárhoz hasonlóan előtte felhízlalja magát. Akkor is felhízlalja magát, hogyha inkubátorban született, és nem látta a szüleit. Pontosan annyi zsírt épít be, nem többet, nem kevesebbet, ami a repüléshez kell. Ha többet építene be, akkor nem lenne ereje, mert túl nagy a testtömege. Ha kevesebbet, elfogyna az üzemanyag. És van még egy dolog, különben idézőjel, kevesebbet épít be, ez még nagyobb csoda, hogyha megnéznénk egyidejűleg a sarkicsért, vagy bármelyik vándormadarat, ami alakzatban repül, hogy mennyit épít be, azt találjuk, hogy kevesebb kalóriát épít be, mint amennyi a valódi repüléshez kell. És mégis elegendő. Azért, mert ahogy formátumban repülnek, ezért kevesebb energiát használ, ugye cserélnek, és stb. Stb. De honnan tudja az az állat, hogy neki mennyi zsírt kell beépíteni? Honnan tudja, hogy formációban fog repülni? Honnan tudja, hogy most hízlalnom kell magam? Tehát ugye ez mind-mind nagyon-nagyon nehezen megmagyarázható. Ha most ezt a tényt, hogy a vándorló madaraknak van egy vándorlási ösztöne, meg akarjuk magyarázni, akkor hogyha teremtéssel vagyok, akkor azt mondom, Isten így teremtette, teljes információkkal, pont, könnyű dolgom van. Ha evolúciósta vagyok, akkor nehezebb dolgom van. Akkor azt mondom, hogy hát először született egy olyan mutáns, aki úgy döntött, hogy hízni fog. Ez még nem kell mutánsnak lenni. Sok-sok hízott sarkicsér kezdett szeretem. Oké. Ez megvan, mindegyik sarkicsér hízik. Utána 1000 sarkicsérből egy, maradjunk a példánál, a muslincáknál, 1000-ből egy úgy döntött, hogy elkezd repülni valamelyik irányba. Az egyik rossz irányt választott, még hidegebbre ment. Bad luck. Nincs szerencséje. A másik is rossz irányt választott, mert ott nem tudom, ott a táplálék nem volt, de repültek. Rendben van. Elfogadjuk, vannak ilyen mutánsok, akik repülnek, és ezek közül egy vagy kettő megérkezik egy másik helyre. És ott újra költ. Az a másik, aki ott költődött. Értjük, ugye? Szóval, hogy azzal mi történik? Tehát nagyon nehéz megmagyarázni, hogy hogyan alakult ez ki, hogy egyszer csak lett egy olyan madár, sőt formációban, akik elindultak, oda kerültek, aztán visszajöttek. Nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogyha átalakulások kellnek. Látjátok, a jobb alsó sarokban van egy ilyen Boeingnek a kokpitje, az irányító fülkéje a pilótának. Ugye még ma is eltévernek gépek, előfordul, több tonnányi, meg milyen óriási számítógépek dolgoznak rajtuk, és a földről is vannak irányítók. A sarkicsér nem téved el, pedig ilyen pici az agya. Honnan van az információ? Honnan tudja? Vagy hogyha az első repült, akkor utána hogy adta át a következőnek? Miért jött vissza? Nagyon-nagyon nehéz kérdések ezek. Itt van a kolibri. Csak úgy zárójelben, a kolibri az egy mérnöki csoda. Gondoljátok el, hogy 25 órán keresztül, nem percenként, hanem másodpercenként 75-ös száncsapással egy nap és egy órán keresztül repül a mexikói övölbe, előtte ő is hízókúrát tart. Milyen mérnöki teljesítmény az, hogy egy ilyen igénybevétel, La Manche 24 órás, nem tudom melyiket mondjam, ott is tönkre mennek a motorok, ugye, ami csak sokkal egyszerűbb. Ez a teljesítmény, ez a mérnöki csoda, ez úgy van, hogy fel tudsz állni függőlegesen, lefelé függőlegesen, előre tudsz állni, meg hátrafelé tudsz állni. Csak úgy zárójelben mondom el, a kolibrinek nincsen válöve és nincsen könyököve egyáltalán, nem is úgy néz ki, mint a többi madárnak, hanem állítja a lapjait a szárnyának, hogy merre akar éppen szárni, előre vagy hátra, le vagy föl. Tehát fantasztikus. Egy ilyen picike kis élőlény hogyan képes erre a csodára, a fokozatos fejlődés eredményeképpen? Először volt egy jó szárny egy rossz ízülettel? Lehetetlen, nem? Ezek nagyon-nagyon komoly kérdések. A másik ugye az alaszkai pettyes pille, ott a felbontás nem túl jó a Google Earth-ön, de csak arra a kicsi szigetre tud menni, semmi másra, és csak ott hajlandó tojáskodatni és kotlani. Hogy van ez? Ez hihetetlen. És azt mondja a Biblia, hogy nézd meg az állatokat, nézd meg a madarakat, nézd meg a tengernek a nyüzsgő élőlényeit, és el fogod ismerni, hogy teremtő vagyok. De ez csak úgy zárójelben. Ha az ember minél jobban belegondol, minél jobban elmélkedik rajta, azt mondja, hát mihez kell nagyobb hit? Elhinnem, hogy ezt egy intelligens tervező megalkotta azért, hogy ne csak a Biblián keresztül, hanem a természet dolgain keresztül is tudjam azt, hogy van Isten, különben megint zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon sok tudós minél mélyebbre ment le egy bizonyos témakörben, annál hívőbbé vált. Azt mondta, a rend, amit láttam, az elképzelhetetlen. Az a harmónia, amit láttam, az elképzelhetetlen. Tehát, hogy nagyon sok nagy tudós, a tudomány és az Isten hit nem zárja ki egymást. Kedvencünk a Nemo című rajzfilmből, tudom, hogy ti is néztétek, pedig már 20 év fölött vagytok, legtöbbje, és nem volt korhatáros. hogy én nem tudtam, hogy ez állat van, de van. Tehát nem csak ott, ugye, amikor a Némót elkezdi üldözni, majd a Némóról is lesz szó, a bohóc hallól, de először itt van ez a lámpás csápú hal. Hát gondoljuk el, én ezt egy bányalóhoz hasonlítom. Lent a mély tengerben él ragadozó. Nincsen még lámpácskája, gondoljuk el. Ez csak egy egyszerű, jól kinéző, jópofa ragadozó. Nézzük meg, milyen félelmetes. És úgy él, hogy megy a hal után, elkapja, aztán megeszi. Ennyi volt. Na de most képzeljük el, hogy ennek ezen a halon elkezd növekedni egy csáp. Ami, nem azt mondom, az aerodinamikáját, de a vízellenállását növeli. Eléggé zavarja szerencsétlen, mert eddig ilyen szépen le volt kerekítve, tehát a légkamrában megcsinálta Isten, bocsánat, hogy jól tudjon menni, és gyors legyen, és elkapja, és egyszer csak elkezd egy haszontalan kitüremkedés nőni a fején. És ez a kitüremkedés egyre nagyobb. Nagyon mélyen él, a szeme is látja, hogy milyen nagy, tehát hogy a fényt be tudja engedni, ezért eléggé ki kell nyitni a szemeit. Vadászgat, egyszer csak nem tudjuk hány generáció után, hogyha igaz, akkor ez a csonk elkezd világítani. Először kigyúlt a csonk, szerencsétlen megvakult, ott kezdődött, mert a fény és a pupilla alatt kettő nem fog működni, bányoló effektus. Másodszor halálra rémült, mert mindenki látta őt, a zsákmányátok is, és ő továbbra is próbált őket kergetni. Ahhoz, hogy ne kergessen, megint kellett várni néhány ezer generációt, ha így történt, hogy a viselkedés is megváltozzon, hogy kinyissa a száját, elkezdjen a lámpás égni, és megvárja, míg oda jönnek a molylepkék, vagy hát a vízi állatok, és aztán megegye őket. Meg kell magyarázni, hogy hogyan alakulnak ezek a dolgok. De a kedvencem nem ez, ezek a kesejű teknős, amelyiknek a szájában van egy ilyen büdös kis nyelvdarab, a sajátja, mint hogy a rothadó hús lenne, és hát oda repül a zsákmányát, és bekapja, megeszi. Ott van a lövőhal, akinek nem csak azzal kell megbirkózni, hogy el kell találni a kispiccelt vízzel a zsákmányátot, hanem mivel ő a vízben van az állat, meg innen a levegőn, ezért a fénytörés elve miatt nem is ott látja szerencsétlen, ahol van, de mégis eltalálja. Ez is egy olyan érdekes kérdés, hogy ez hogy működik. De mondom a kedvencemet, homokilábastyúk. Ezt nem tudom humor nélkül mondani, ezt a gyerekeim is nagyon szeretik, hogy mondd el, papa, még egyszer. Szóval a homoki lábastyúknál ugye van a tojó meg a kakas. A homoki lábastyúk kakasa meg a tojója is picikét furcsa állat. Egyrészt úgy szaporodnak, hogy udvarolnak, stb. És megtörténik, elcsavarja a tojónak a fejét, a kakas, és aztán szépen a tojó leteszi a tojásait, de nem akárhova teszi a tojásait, hanem előtte a kakas egy 3 méter átmérőjű inkubátort épít. Homokból, levelekből, gallyakból, hogy rothadjon. Ahogy süti a meleg és rothad, a rothadás hőt termel, és bent meleg van. Na most a tojó jön, ráteszi a tojását az inkubátorra, és szépen utána elhagyja a helyszínt, többet nem törik a tojása. Ott nagyon jó nőnek lenni, mindent a kakas csinál. Elmegy és éli az életét. Ő megtojta a tojását, elvégezte, amit a természet kíván. A kakas szépen beteszi a tojást az inkubátor belsejébe, és innentől kezdve hónapokon keresztül vagy lekapar egy keveset, vagy rákapar egy keveset az inkubátorra, attól függően, hogy süt a nap. Képzeljétek el, hónapokon keresztül 1 fok ingadozáson belül tartja az inkubátor hőmérsékletét, ezt pedig úgy csinálja, hogy a kakasnak a csőrén van egy termosztát, beteszi a csőrét az inkubátorba, érzéke mi van, és annak megfelelően eldönti, hogy hűteni vagy fűteni kell. Hihetetlen, nem? Na most gondoljátok el, hogy hogyan alakult ki a homoki lábastyúk. Papa, mondd el, Léci, mondd el! Hát úgy alakult ki a homoki lábastyúk, hogy volt 2 normális baromfi. Egy tyúk, vagy egy tojó, meg egy kakas. Ezek nem voltak pszichésen betegek. Mind a 2 normális volt. Meg volt a párosodás, a tojás kipottyant, a tyúk pedig kotlott rajta, és megvárta, még a melegben kikel, és aztán így jött a következő generáció. Eltelt néhány ezer év, néhány millió év, egyszer csak jött egy olyan kakas, akinek termosztát volt a csőrén. Nem tudta, mire való, de mindig méregette a tojást, hogy van. A tyúknak ez nem tetszett, mindig belecsivett, hogy menjen már innen, mert ő akar kotlani. Úgyhogy eltelt néhány ezer év, és ez a termosztát nem volt hasznos, eltűnt. Aztán jött egy másik mutáns, amelynek az volt a szokása, a többi tojó nagyon furcsálta, hogy állandóan 3 méteres inkubátorokat épít. Megépítette az inkubátort, ott hagyta, aztán szépen megvolt a tojónak a tojás, és a tojás kikeltette. Nem mondom végig, mert gyerekek 20 percig lehet ragozni a gyerekeknek, de érted, mit szeretnék mondani ezzel? Mikor volt

egy sejtűtől, aztán a tyúktól, vagy a baromfitól, vagy a szárnyastól, hogyan lett ez a homokilábas tyúk. Egy ilyen komplex viselkedés. Itt van a bohóchal, ugye mindenki tudja róla, hogy úgy védekezik, hogy a csalánozók közé behúzódik, és a többi állat oda, amelyekkor megrázza az a csalánozó, és nem bántja a bohóchalat. Mert a bohóchalnak van egy ilyen védőruhája, ami megvédi őt a csalánozó ütésétől. De a legfurcsább, hogy a bohóchal nem így születik. A kicsi bohóchalnak nincsen védőruhája. Ahhoz, hogy kialakuljon a védőruhája, a szülei odaviszik a csalánozóhoz, egy picit megrázatják, és erre kialakul rajta a védőruha. Ha viszont gonosz tudósok letörlik róla a védőruhát, ő nem tudja, hogy nincs rajta védőruha, bemegy és elpusztul, és nem képződik új védőruha. Gondoljuk el, hogyan volt az első bohóccal, aki nem volt védőruha, oda ment a csalánozóhoz, megrázta őt, aztán azt mondta, oké, oda megyek még egyszer, sőt, oda fog bebújni. Hát nincs ilyen állat a világon. Pavlovi reflex. Jó, megrázza, akkor nem megy oda legközelebb, ugye? Fél, mint a forró tűzhelytől. Nem megy oda még egyszer. De a bohóchalnál ez van. Ott van a bibronbéka, a bibron szemes béka. Nézzétek meg, milyen nagy szemei vannak. Meg csápjai. De az nem a szeme, nem a csápja, az a feneke. És a hátsó lábai maga alá húzva. Ez a bibronbéka, meg a többi béka szégyene. A többi béka, hogyha jön a kígyó, hogy megegye őket, két dolgot tesz. Vagy elrejtőzik, vagy elmenekül, vagy szembefordulva felfújja magát, hogy nagynak látszódjon. Ez a béka egy olyan béka, hogy szó szerint halált megvető bátorsággal, ugye ott a kígyó, hátat fordít a kígyónak, gondoljátok el. Mert tudja, hogy a fenekén van két szem. Egyszerű, nem? Voltak néhány bibronbékák, amelyiken nem volt szem, az elpusztult, mert megfordult a kígyónak, mert nem volt humorérzéke. Aztán volt olyan bibronbéka, aminek volt szem a hátán, de ezt nem tudta, és a világ minden kincsért se fordult volna meg, hogyha ott volt a béka. De voltak olyan mutánsok, akinek szem is volt, meg is fordult. Hát ehhez is kell egy kis hit, hogy ez így történik. De még a Kezdetben című könyvben majd többet is fogtok látni. Most kérdezem, hogy legyen 5 percet, és most az eltörően még a többivel is foglalkozunk majd, vagy most még egy 15 percet beszéljek. Ki az, akinek el kell mennie, mert te szeretnék sportszerelni, az nyugodtan közben is meg. Jó, akkor még egy 15 percet beszélek, jó. A csillagászatot csak nagyon át fogom futni. Tehát látjátok, az élővilággal kapcsolatban néhány kérdést akartam csak feltenni, néhány tényt, amit érdemes megkérdezni a biológia tanároktól, de nem rosszindulatúan, csak úgy gondolkodtatóan. És szerintem néhány biológiatan azt fogja mondani, igazad van Józsi, igazad van Juliska, tényleg így van. Ezt tanítjuk, ezt vannak nagy kérdések. És lehet, hogy ő is másképpen gondolja. De lehet, hogy teljesen biztosabb, hogy az evolúció működik, csak még vannak feltáratlan kérdések. Mind a kettő teljesen elfogadható és szerethető hozzáállás. Na, élővilág megvan, nézzük akkor a kozmológiát, csillagászatot. Nagyon-nagyon vágta léptekben. Azt mondja ugye, hogy a bolygók kétféleképpen keletkezhettek. Nagyon egyszerűen. Az egyik a tejbegríz elmélet. A tejbegríz szépen elkezd sűrűsödni, kialakulnak a csomók, a legnagyobb csomó a nap, és a többi kis csomó pedig a bolygó. Most nagyon leegyszerűsítem. Ha a tejbegríz elmélet igaz, abból az következik, hogy mind a nap, mind pedig a bolygóknak az anyaga nagyon hasonló kell, hogy legyen. Mert összesűrűsödtek. Azt látjuk, hogy nagyon nem hasonló. Másik, nem így van, hanem a gázok sűrűsödtek össze, és ebből lettek a különböző bolygók és a nap. Ez is azt feltételezi, hogy nagyon hasonlóak kell lenni, de nem nagyon hasonlók. Következő. Felsoroltam néhányat, aki tudja, a bolygók nagyon egyediek, ellentét vannak, amelyek, ugye az is mondja a következőmet, hogy nem csak gázból vagy tejbegríz, hanem a napból kiszakadtak az anyagdarabok, és ezek keringenek tovább. A bökkenő az, hogy több olyan bolygónk is van, ami nem a nap forgás irányával megegyezően kering a nap körül, hanem éppen ellenkezőleg. És azt nagyon nehéz megmagyarázni. Vagy például számos bolygónak vannak holdjai, ami például a forgás tengely síkjával megegyezően kering a bolygó körül. Abszolút nem lehetett, hogy onnan szakadjon ki. Nincs ez a fizikai törvényszerűség, ami egy ilyen pályára állít be egy bolygót. Ott még tudjátok olvasni a többit. Big Bang, ugye nagy robbanás, tágul a világegyetem, aztán megint szűkül, aztán megint tágul, stb. De csak kevesen tudják, hogy a Big Bang elmélet, a nagy boom elmélete, min alapszik. A nagy boom elmélete az a vörös eltolódáson alapszik. Azt figyelték meg a csillagászok,
hogy minél

0: távolabb van, nem, azt figyelték meg, hogy égi objektumokat figyelve az idő folyamán azt látjuk, hogy a színképük a vörös felé tolódik el. Ez azt jelenti lefordítva, hogy egyre nagyobb a hullámhoz, egyre távolabbról jön a jel. Ugyanaz, mint amikor azért van ott egy ilyen Doppler effektust érzékeltető mozdony, ahogy a mozdony vagy a szirénázó autó elmegy előttünk, úgy halljuk, hogy egyre magasabb, aztán egyre mélyebb a hangja. Ugyanaz a Doppler a hanghullámokban, mint a vörös eltolódás a rádióhullámokban, vagy a fényben. Tehát vörös eltolódás. Ezért mondjuk, hogy tágul az egyetem. Mit tudunk ma a vörös eltolódásról? Azt tudjuk, hogy nem megbízható eljárás. Ugyanaz az égitest a vörös eltolódás szerint a vörös felé tolódik el, a másik eljárás szerint pedig egy helyben áll, vagy éppen közeledik. Kiderült, hogy nem megbízható eljárás. Két égítest, ami más eljárás szerint azonosan mozog, a vörös eltolódás szerint különböző sebességekkel. Tehát ma már tudjuk, hogy nem szabad a vörös eltolódásra alapozni, hogy a világegyetem tágulna. Csak ilyen egyszerűen. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon gyorsan megyünk, nem beszélek róla. Következő kedvenc mesekönyvem volt 5 éves koromban, Vörös óriások és fehér törpék, aki annyi idős, mint én, 40-en túl, talán megvolt ilyen kihajtható kép volt, nagyon élveztem, apukám minden este mesélt, emlékszem rá. Az arról szól, hogy a nap, a csillagok evolúció, a napok evolúciója, tehát hogy egyre nagyobbak, vörös óriásá, utána pedig történik egy változás, fehér törpe lesz, és utána jön a szupernova, vagyis a robbanás, és vagy fekete luk lesz belőle, vagy pedig szétrobban, és ez a napok evolúciója. Na most a világegyetem, a Héliót tudjuk még jobban, tele van binárisokkal, úgy hívjuk. A bináris azt jelenti, hogy két nap kering egymás közelében, relatíve nagyon közel. Az egyik ilyen bináris, kettős, 11 km távolságban kering egymástól két fehér törpe. Nyilvánvaló, ezek soha nem voltak vörös óriások. Nem lehettek, mert akkor össze omlottak volna már. Ezek a teremtés óta mindig fehér törpék voltak. Mindig láttunk szupernovákat, ma is látunk csillagrobbanásokat, de soha nem látunk csillagkeletkezéseket. Tehát az az elmélet, hogy csillagok keletkeznek, fejlődnek és aztán elpusztulnak, nem támaszható alá tényekkel. Most csak a tényekről van szó. Időmeghatározásról csak röviden, ugye, hogy mennyi idős az univerzum, mennyi idős a világegyetem, erről csak három egyszerű képet. Ez egy híres amerikai cseppkőballag, az meg ott ilyen szalamiták, tehát ahol a mészkőből képződik. A cseppkőballagban ki volt írva körülbelül 60 ezer éves, ez volt kiírva a 60-as évek végén. 70-es évek közepén körülbelül 30 ezer éves. 80-as évekre körülbelül 10 ezer éves. 90-es évekre néhány ezer éves. Ma nincs kiírva a tábla. Tehát kiderült az, hogy nem megbízható a cseppkövek alapján megmondani, hogy hány éves, olyan extrém dolgok történhetnek, majd később lesz szó az özönvízről, amikor pillanatok alatt képződnek ilyen képződmények. Már beszéltünk az index fosszíliáról, ugye tudjuk róla, hogy nem jelzi azt, hogy ahol az ő csontváza van, az 400 millió éves lenne, nem írták át a könyveket, és akinek van hozzá ideje, olvassa el a Tiltott régészet című könyvet. A tiltott részletben az van benne, hogy a régészek naplója alapján milyen leleteket találtak a különböző rétegekben. Nyakláncot, aranytűt, ott, ahol még az ember meg se jelent. De ezt nem lehetett publikálni, mert nem szalonképes a filozófiában. Másik érdekes fotó, az egy ősi pálmának a törzse, az a problémája, hogy a rétegek azok különböző millió évesek, és egyetlen pálma sem nő úgy, hogy korong alakja, hogy százer évig így, aztán következő korong, hanem ez benne volt mindig is. Úgy tűnik, hogy a rétegződés nem úgy alakult ki, hogy évmilliókon keresztül. Most már lezárom, mert úgyis elfáradtok. Ott egy trilobita található, kinagyítva a két lábnyom között. Nem tudom, hogy mennyire látjátok. Itt van. Jó. Ezek a trilobiták körülbelül 240 millió évesek a mainstream, vagy a fő tudományos irányzat szerint. A probléma az, hogy ez egy olyan fosszília, egy olyan jelet, ahol ott van a két mokaszin. És ott azt látjátok, hogy a trilobit, ami ki van nagyítva, az a sarka alatt van ennek a mokaszin hordó lénynek, vagy embernek, éppen eltapos a trilobitát. Két eshetőség van. Vagy nem igaz az, hogy a trilobiták az ember előtt éltek 240 millió évvel ezelőtt, vagy a trilobiták nem 240 millió évesek, vagy az ember meg a robot egyszerre élt egymás mellett. Tehát ma már olyan fosszíliák vannak, tudtok, a dinoszaurusz lábnyomok és emberlábnyomok együtt, Dél-Amerika, Közép-Amerika, számtalan ilyen van. Tudunk arról, hogy indián barlangrajzok, amelyen mamutot ejtenek el, meg dinoszauruszt ejtenek el. Szóval ezek a tények ma úgy tűnik, hogy valóban a Bibliának igaza lehet, hogy nem évmilliárdok alatt jöttek létre az élőlények. És hogy kerül ide ez a holdra tett ember pihentetésül, mondom azt. A NASA, amikor azt a feladatot kapta, hogy a Gagarin fölment, és most le kell nyomni az oroszokat, és csak egyféleképpen tudjuk lenyomni, hogyha amerikai lábnyom kerül először a holdra. Úgy ismertek a régi viccet, hogy bekenik az amerikaiak vagy az oroszok pirossal a holdat, milyen nagy probléma, mondja az, hogy nem baj, majd rákenjük, hogy a jéghideg Coca-Cola az igazi fehérre. De mindegy, szóval ilyenfajta verseny. A NASA-nak két tudományos projektje volt, vezető tudósok, meg kellett oldaniuk, hogy hogyan fog leszállni a holdra szálló egység, mert a holdon nagyon vastag porréteg lesz, finom porréteg, mert idézőjel tudták, hogy a hold több milliárd éves. Tudták azt, hogy 10 év alatt hány meteorit becsapás éri a holdat, akkor azok szétrobbanak és leülepednek, mint por. És nincs erózió a holdon egyáltalán, nincs időjárás, tehát ott szépen ülepszik. És kiszámolták, hogy a néhány milliárd év alatt milyen vastag pornak kell keletkezni, egy óriási probléma volt, hogy hogyan fogják letenni a porba az űrhajósokat, a holdjárót, vagy hát a leszálló egységet. És hát ott van a fotó, hogy látható, hogy nem több méteres porréteg van, hanem néhány centi, kb. Másfél-két centi porréteg van. És ahogy megvolt a képlet, azt mondták, hogy ennyi év, ennyi milliárd év, szorozva ennyi mikron per év porral, az egyenlő mára ilyen vastag porréteg, ez egy egyszerű matematikai képlet, ugye? Ugyanúgy most csak visszafelé be kell helyettesíteni, hogyha a szorzat 2 cm, az éves lerakódás mértéke pedig x, akkor meg tudjuk mondani, hogy a holdon hány ezer, hány millió, vagy hány milliárd év alatt rakódott le a por. A számítás 6000 évet ad. Meglepő. A számítás ad. És ott van, vagy olvassátok el, ez a Ranger és Surveyor nevű projektek, ezen dolgoztak, és azt mondta egyszer repültem Amerikába, összesen kétszer repültem, és egyszer olyan szerencsém, hogy pont a NASA-nak egy mérnöke volt, két dolgot mondott. Az egyik, amit mondta, az azt mondta, hogy nagyon tiszteljük a pilótákat, de a pilóták úgy beszélnek egymással, hogy azt mondják, hogy most miért ezt csinálta a robotpilóta, nem mindegy, felírom. Tehát ilyen a munkájuk, de ez nem szedte a pilótákat, így degradált őket kicsit. De a másik az volt, hogy tudom-e, hogy nem az volt az első szava Armstrongnak, hogy kis lépés egy embernek, nagy ugrás az emberiségnek, hanem az volt az első szó, hogy solid. Solid, azaz szilárd, azaz nem porszerű. Ez volt a nagy kérdés. Leszálltuk, és tudták azt, hogy kinyitják, és milyen por lesz ott. És azt mondta, hogy kemény, szolid nincs, és utána mondta aztán a híres mondatait. Na jó, ennyit akkor arról, hogy a kérdés, vajon vannak-e tudományos tények, amelyek feszegetik azt az állítást, azt a hipotézist, hogy több milliárd éves a Föld, több milliárd éves a Hold. Hogyha a Holdra menne valaki, vagy látná, akkor látni, hogy a kráterei, talán ez a kép is megvan, a kráternek a széle, a Hold valamennyi kráterének széle pengeéles. Ez azt jelenti, hogy ha valaki látott egy olyat, hogy mondjuk a tejben ilyen lassított fejlődő belehullik egy csepp, és ez ilyen gyönyörű koronaszépen, biztos láttatok már ilyen filmet, egy ilyen koronafelcsapódás van. Ugyanez, hogy amikor belemegy a meteorit a hold anyagába, akkor ugye sűrűbb, de ugyanez történik, hogy feljön, ez a kráter, ami képződik. És ez egy perem, és azért van ilyen éles pereme, mert még fiatal, nem volt idő arra, hogy lekopjon. Ugyanezt, tehát számtalan jel van arra, hogy az univerzum, a naprendszer, a hold fiatal. Lezárásképpen. Ugye most már nem beszélek arról, hogy hihető az özönvíz vagy nem, mert már tényleg hadarnom kell, és mindig utálom az előadatot, hogyha valaki bel akar valamit sűríteni. Két dolgot fogok elmondani. A Föld, hármat, a Föld közel 80%-a üledékes. Ezt itt tanultuk, nem? Üledékes kőzetek. De az üledékes azt jelenti, hogy leüllepedett. Folyadékban, vízben leüllepedett. A Föld 75%-a, a száraz Föld 75%-a üledékes kőzet le van üllepedve, és a többi része pedig víz borítja. Akkor vajon nem igaz az, hogy az egész Földet valaha víz borította? Aztán több olyan hely van Amerikában, Szibériában, stb., hogy trópusi növények, trópusi vízben élő állatok tetemei 50 ezer négyzetkilométeren keresztül lesajtolva ott vannak. Tehát egy hirtelen katasztrófa miatt özönvíznek a nyomása, mert kisajtolódtak és ott maradtak, mint leletek. És a többi végig, hogyha valaki szénbányásszal beszél, barna szén, fekete szén, benne vannak ezek a növényi maradványok, állati maradványok, ami azt mondta, hogy maga a kőolaj úgy jött létre, hogy írdatlan mennyiségű erdő és állati maradvány sajtolódott úgy, össze úgy, hogy abból földgáz meg kőolaj keletkezett. Na nem tudom kifejezetten találni, hogy itt ugye az északi sark kör fölött vagyunk, távolról nem jól látszik, piros pöttyök meg sárga pöttyök vannak ezeken a dián. Azok jelölnek leleteket. Képzeljétek el, hogy a piros pöttyök mamutokat, mamut maradványokat, a sárga pöttyök orrszarvú maradványokat jelölnek. Hihetetlen, 96 ezer, nem egy, nem kettő, nem ezer, 96 ezer mamut maradvány van az északi sarkkör fölötti részben. És a megdöbbentő az, hogyha ezen megnézzük a gyomortartalmát, akkor abban trópusi növények vannak. Ezek még legeltek. Ezek nem éheztek, jött a jégkorszak és lassan lefogytak. Ezek jó, zsíros állapotban lévő, trópusi növényjel megemészetlenül tele van a gyomik, és úgy pusztultak el. Egyszer csak hip-hop. Orrszarvúak ugyanez? Hát hogy van ez? Nem úgy volt, hogy lassan elkezdett hűlni az időjárás? És lassan elpusztultak? Úgy tűnik, hogy ott vannak egy pillanat alatt, egyszer csak elpusztultak ezek a trópusi égőfhöz szokott állatok. Megdöbbentő. A Biblia azt mondja, egyszer csak 40 méter magas víz zúdult ezekre, és agyonnyomt őket. Tudjátok, hogyha valaki lemegy mélyre, akkor milyen nyomás van. Milyen tonnák azok. Lepréselték ezeket az állatokat, és kész. És az özönvíz hatása ugye megdőlt a tengely, ezért aztán meg is fagyott, és a többi, abban most nincs időm belemenni. De a zár, itt van, hogy azért ne legyek elfogult, van a Dima, amelyik amerikai, és van a Berezovka, amelyik szovjet, vagy orosz mamut, csak hogy mind a két oldalról bemutassak egyet-egyet, de van még 95.998 társuk ezen kívül. Ezt különben Péterben találták 1901-ben, Szibériában az oroszat. Özönvízzel kapcsolatban még érdekesség. Itt van a sumér királyoknak az uralkodási listája, és ez az uralkodási lista, amit a képen láttok, ez nem a Bibliának az anyaga. Ebben felsorolja azt, hogy melyik király hány száz évig uralkodott. A sumér királyok. A Biblia azt mondja, hogy Ádám élt 900, majdnem 1000 évig, Metuzsálem élt majdnem 1000 évig, stb. Ez csak szimbolikus. A sumér királyok listáján sumér király uralkodott 400 évig, következő sumér király 500 évig, stb. A Bibliától függetlenül kijelenti, hogy igen, olyan klimatikus állapotok, olyan földi állapotok voltak, amelyben tovább lehetett élni. Sokkal jobb voltak az életkörülmények. Aki elmegy Amerikába és meg tudja látogatni a kreacionista teremtési intézetet, ott van egy kapszula, nem kapszula, egy kb. Ilyen szobanagyságú chamber, mi az magyarul, kamra, amelyben a légkört pontosan úgy alakították ki, hogy a páratartalom a napsugárzásnak a káros hatásaitól mentesen, stb. És ott az állatok 2,5-4-szer nagyobbra nőnek, és többszörös az élettartalmuk, mint a kamrán kívül élőknek. Tehát olyan tényekkel nézünk szembe, hogy úgy tűnik, hogy valóban volt egy vízkatasztrófa, csomót ki kell hagynunk, majd egyszer, amíg találkozunk, akkor beszélek róla. Jaj, léci. Befejezem a Noé bárkának csak egy részletével. A kínaiakról sok mindent lehet mondani, de azt nem, hogy a Bibliában hinnének. Ők nem keresztények. Ott látjátok, ugye a Biblia történet azt mondja, özönvíz volt, az egész földet betakarta, és csak 8-an maradtak életben, a szülőpár és a 3 fiúgyermek meg a feleségeik, Noé és családja. És bárkát építettek, és aki a Bibliában elolvassa a bárkának a leírását, az nem egy ilyen hajóhoz hasonló valami, hanem inkább egy ládához hasonló valami, egy ilyen dobozszerű valami, de jó nagy, egy kb. Akkora, mint ott látjátok is a rajzon, mint egy ilyen nagy amerikai focipályát kitöltene. Több emeletes volt. Na de hogy kell oda az a kínai felirat? Az a kínai felirat azt jelenti, mai kínaiul, nem betűvel írnak, hanem képekkel szinte, a nagy hajó, a tengerjáró hajó az úgy van, hogy láda, az a vessel, tehát az a 8-ashoz hasonló alak, ott látjátok a kép bal oldalán, az azt jelenti, hogy láda, fönt azt jelenti az a kis sátorszerű, hogy 8, és lent ez a kis szájszerű azt jelenti, hogy száj. Tehát azt jelenti 8 száj láda. Amikor a magyar ember megszámolja, hogy hányan vannak a teremben, azt mondja, hogy ez egy 25 fős, 25 fejes rendezvény. A kínai azt mondja, mert etetni kell, ez egy 25 szájas rendezvény. Tehát amikor azt mondja, hogy 8 szájas láda, az azt jelenti 8 személyes bárka. A kínai nyelvben, ugye 6000 éves ez a kínai nyelv, vagy nem tudom, 4000 éves legalább, abban azt a szót, hogy tengerjáró hajó úgy írja le, hogy 8 személyes doboz. Vajon miért? Vajon miért? Aztán, amikor ezt egyszer egy előadást tartottam, akkor egy most már jó barátom írt nekem egy levelet, hogy kedves Józsi, hát nem ez az egyetlen kínai szó, én nem tudok kínaiul. Van itt még több érdekes kínai szó is, ami érdekes módon a Bibliával egybecseng. Az egyik ilyen például a bűn. A bűn kínai ábráján azt látjuk, fa asszony. Megdöbbentő. Megdöbbentő. Vagy hát nem olyan megdöbbentő. Szerintem ennyi fél bele mára, még sok mindent lehetne, és akit bővebben érdekel, a Kezdetben című könyvet át tudja tanulmányozni, vagy könyvtárban esetleg ki tudja kölcsönözni. Azt szerettem volna csak felvázolni a számotokra, hogy bizony nem egészen eszement az az ember, vagy nem megbolondult, bigolt az az ember, mint aki én is, aki azt mondja, a Biblia teremtős története, amit Mózes leírt, a szó szerint úgy történt, ahogy ő leírta. 6 nap alatt teremtette, utána megpihent, aztán jött az özönvíz, minden elpusztult, 8-an túlélték, és a többi, és a többi. És hogyha több időnk lenne, nem nekem, hanem az emberiségek és további tudományos tények kerülnek majd elő, én egyre biztos vagyok abban, hogy mindig egyre több és egyre több olyan tény lesz, ami a Bibliának az igazát mondja el. Hogyha valamire lehet alapozni, akkor a Biblia. És hát még záromondatképpen azt szeretném elmondani, hogy számomra a tudomány és a Biblia nem ellentétes fogalmak. Nekem a Biblia segít abban, a pszichológia az én tudományágam, hogy a pszichológia tudományos feltételezéseiből, hipotéziseiből, tényeiből kiválogassam azokat, amit a teremtő mond, ami összeegyeztethető. Azokat használni az emberekkel való kapcsolatban, a gyógyításban, vagy kiválasztásban, vagy emberi erőforrás gazdálkodásban, teljesen mindegy. De ugyanígy a geológiában, ugyanígy az orvostudományban, táplálkozástudományban. Én azt tanácsolom a saját tapasztalatom alapján, hogy használjuk a Bibliát, hogy mit mond erről, és aztán meg fogjuk látni, hogy a tudományban is számos olyan felfedezés van, ami azzal párhuzamos azt erősíti. Köszönöm, hogy bírtatok, elviseltétek, és aki pedig szeretné majd esetleg kisebb körben, vagy nem tudom milyen körben később biblia tanulmányokat folytassunk, és majd lesz pszichológia is nagyobb körnek, azoknak szívesen állunk majd rendelkezésre, és nagyon köszönöm, hogy itt adok, és most Péteri a szó.
1: Köszönöm szépen. Aki MP3-as CD-t szeretne, tehát ezt a 4 alkalmat egészében, az körülbelül egy hónap múlva érdeklődhet a 6. kerület Benczúr utca 9 szám alatt, tehát az Oltalom Alapítvány klub termében, tehát 6. kerület Benczúr utca 9-es. Vagy természetesen nekünk is írhat e-mailt az infokukac.utijelző.hu címre, és mi is eligazítást tudunk nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet!

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először. Egy bibliai igét tanulunk meg ma is, ezúttal példabeszédek könyvéből, és ez így hangzik. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Látjátok, a Jóisten szól hozzátok ezáltal a bibliai ige által, ilyen szeretettel. Fiam, ha a bűnösök el akarnak téged csábítani, ne hallgass beszédükre. Gyerekek között nagyon sokszor van az, hogy gyerekek összebeszélnek, és egyik hat a másikra, és például összebeszélnek arra, hogy kicsúfolnak egy gyereket. Ugye milyen szörnyű dolog ez? És nem meri egyik se azt mondani, hogy én nem csinálom, mert egyik gyerek viszi bele a másikat. Vagy valami olyan csíntevés, amiről tudják, hogy nem jó, mindegyik tudja, hogy nem szabad, de az egyik elkezdte, és mindegyik csinálja. Hát szeretném, hogyha ti olyan gyerekek lennétek, hogy amikor valaki ilyen ajánlatot tesz, akkor nektek eszetekbe jut a Jóistennek a szeretetteljes beszéde, hogyha el akarnak téged csábítani valami rosszra, ne hallgass beszédükre. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan hallottátok már József történetét. És tudjátok azt, hogy a saját testvérei adták el rabszolgának. Mindenki emlékszik, gondolom, hány testvére volt. Ugye 11, összesen 12-en voltak. És amikor ugye az édesapja elküldte Józsefet, hogy nézze meg a testvéreit, akik messzebbre mentek a nyájakhoz, akkor amikor látták, hogy közeledik József, akkor összebeszéltek, hogy gyertek, öljük meg, mert nagyon irigykedtek rá, haragudtak rá. És megkérdezem, tőletek volt a 11 között, aki azt mondta volna, hogy én nem hallgatok rátok, én ebben nem vagyok benne, ti se tegyétek? Volt? Pedig lehet, hogy volt, amelyiknek a szívében azért az volt, hogy ez nem lenne jó, meg azért. Egyik vitte bele a másikat. Volt azért, aki mégis megszólalt valamit? Ki emlékszik rá? Igen? Úgy van, a legidősebb Rúben. De azért merte azt mondani, hogy ne tegyétek, hogy én nem teszem, és ti se tegyétek. Ő is csak óvatosan azt mondta, hogy dobjátok inkább egy verembe, de ne öljük meg. De azért nem merte azt mondani ő se, hogy ez rossz, ezt ne tegyétek. És nem volt bátorsága hozzá, csak annyit mert mondani, hogy azért inkább ne öljük meg, inkább dobjuk a gödörbe. És aztán tudjátok, mi történt? Ő éppen azért, mert nagyon megrendült ezen, egy kicsit arrébb ment, és mire visszajött, kiderült, hogy Józsefet kihúzták a gödörből, és eladták a kereskedőknek, és elvitték rabszolgának. És csak akkor esett kétségbe, hogy mi történt, mit csináltatok, ezt már nem lehet jóvá tenni. Mert előtte azt fontolgatta, hogy majd ő oda megy, és majd kimenti a veremből, és titokba visszaviszi az édesapjához. Tehát látjátok, hogy milyen bátor kellett volna, hogy legyen, hogy a többiekkel ellentétben azt mondja, hogy nem. Hát gyerekek, szeretném, ha ezt megjegyeznétek, és biztos sokszor lesz ilyen, akik iskolába járnak, iskolás gyerekek is összetudnak beszélni, hogy valamivel a tanárt bosszantják, vagy valamit együtt csinálnak rosszat, de akkor nektek mindig a fületekbe csengjen, amit tanultatok, fiam, ha a bűnösök el akarnak csábítani, ne hallgass beszédükre. És az a legjobb, ha még arra is bátorságotok van, hogy azt mondjátok, én ezt nem csinálom veletek, de én azt mondom, ti se tegyétek. Aztán az nem baj, hogyha nem tetszik. De lehet, hogy mire, ha ti ezt mondjátok, lesz még egy vagy két gyerek, aki felbátorodik, és ő se csinálja. De ha nincs egy, aki megszólal, akkor egy se bátorodik föl, és mind benne lesznek a rosszban. Jó, hát jegyezzétek meg ezt szépen, jó? Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta könyve első fejezetéből a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta könyve első fejezetéből olvasom a 11. és 12. verset. Jeremiás próféta fiatalon nyert elhívást a prófétai szolgálatra. Ugye előzőleg olvassuk az 5. versben, hogy Isten így szólt hozzá. Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek. Mielőtt az anyaméhből kijöttél, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a népek közé.
És a próféta fiatal volt, alkalmatlannak érezte magát, és hát tiltakozott ez ellen a nagy megbízatás ellen. De így olvasom a 11. és a 12. versben, hogy Isten bátorította őt, és többek között ezt mondta neki, miközben megnyerni akarta annak, hogy bátran és hittel vállalja fiatalon is ezt a szolgálatot. Tehát így olvasom az első fejezetből a 11. és 12. verset. Szólt továbbá nékem az Úr mondván, mit látsz te, Jeremiás? És mondtam, mandula vesszőt látok én. És mondta nékem az Úr, jól láttad, mert gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Nem tudom, más is gondolkozott ezen a bibliai igén. Én többször úgy átlapoztam a Bibliában, de mindig az maradt bennem, hogy ezt nem értem, hogy mi összefüggés van a mandula vessző között, és a között, hogy Isten azt mondja, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Aztán alaposan utána néztem, hogy csak meg kéne érteni, mert ennek nyilván van jelentősége, és itt tényleg egy kis nyelvészkedésre van szükség, mert az eredeti nyelvben ez egy szójáték. A mandula fa héberül a sakéd. Az pedig, hogy gondom van, amit úgy is lehet menne mondani, hogy éberen vigyázok, az pedig a sákadigéből származik. Ha most megpróbálnám magyarul visszaadni ezt a szójátékot, akkor így adnám vissza. Mit látsz te, Jeremiás? És így hangzanék, hogy mandula vesszőt látok, és ez a bizonyos sakéd szó szerint azt jelenti, hogy ébredő fa. Tehát akkor most, ha lefordítva mondom még egyszer magyarul, akkor így mondanám, mit látsz te, Jeremiás? Ébredő fát látok. És utána Isten ezt mondja, jól láttad, mert éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Ez a szójáték az eredeti szövegben. De tegyük fel azt a kérdést, miért hívják a mandula fát ébredő fának? Kereszti Zoltánnak a bibliai növényekről szóló művéből olvasom az erre vonatkozó két mondatot. A tél végén, januárban, Palesztinában természetesen, a tél végén, januárban a gyümölcsfák közül elsőként jóval lombfakadás előtt megdöbbentő gyorsasággal egy nap alatt virágba borul a mandulafa. Frissen rózsaszín, majd kifehéredő virága a fakadó tavaszt, az ébredést jelképezi. Akkor most már mindjárt tudjuk, hogy Palesztinában miért hívják a mandulafát ébredő fának, mert még itt van a tél, január van, és ez egyetlen nap alatt kifakad, virágba borul, és hirdeti a közeledő ébredő tavaszt. Akkor ha ezt figyelembe vesszük, akkor valahogy még jobban megelevenedik ez az ige számunkra. Ugye hozzá kell tennünk, hogy Jeremiás proféta Izrael történetének egy nagyon küzdelmes szakaszában élt. Bizony az ő szolgálata tele volt lelki küzdelemmel, szomorúsággal. És az Isten, mikor bátorította őt, akkor a mandulafára hívta fel a figyelmét, és ezzel azt akarta mondani, ahogyan a Teremtő Isten a természetben meg tudja tenni, hogy a tél közepén egyetlen nap alatt kifakad és virágba borul egy mandulafa ág. Úgy tud az Isten a sötétségből világosságot teremteni, úgy tud szabadságot hozni egy emberileg reménytelen történelmi helyzetben is. És tanuld meg az ébredő fa példázatán, hogy az Istennek hatalma van ugyanezt megtenni, akár egyes emberek életében, akár a történelemben, hogy a sötétségből, a reménytelenségből hirtelen szabadulást, hirtelen ébredést, hirtelen vigaszt és tavaszt hoz. Az Isten éberen figyel az ő igéjére, hogy beteljesítse. Amit ő ígért, az akkor is be fog teljesedni, ha minden sötét, hogyha úgy tűnik, hogy tél van, és az emberileg teljesen reménytelennek látszik, hogy beteljesedik. Isten tud ilyen hirtelen változásokat előidézni, akár egyesek életében, akár a történelemben. És nekünk azt hiszem, hogy igen nagy szükségünk van erre a vigasztalásra, mert mi is egy sötét korszak felé menetelünk. De én olyan sokszor hálát érzek a Jóisten iránt, ahogy úgy belegondolok, hogy hát ugye az elmúlt évekre visszatekintünk, olykor úgy beleborzongunk, mikor hallunk egy szörnyű természeti katasztrófáról, máskor egy borzalmas erőszakcselekményről, mint legutóbb ez az indiai eset. És most hallunk egy világgazdasági válságról.
De hogy ez úgy nem egyszerre szakad a nyakunkba, hanem úgy valahogy lehet érezni, hogy a Jóisten úgy a szeleket visszatartja, hogy a Biblia jelképesen mondja, hogy úgy a fékező kezét ráteszi a dolgokra. Vagy ahogyan Jézus mondta a nagy profétikus beszédében, hogy beszélt jelenségről, azt mondta, ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Tudjuk, hogy ezek sűrűsödni és súlyosbodni fognak, de valahogy az Isten keze mérsékli, vagy ahogy ő szabja meg ezeknek a ritmusát, vagy a sebességét. És ami most mindenkit nagyon foglalkoztat, ez a bizonyos gazdasági világválság, és hogy hát vajon a bibliai proféciák alapján erről mit mondhatunk. Én csak nagyon röviden szeretnék erről említést tenni, és csak egyetlen vonatkozást emelek ki, amit biztosan gyorsítani fog. Azt, hogy ami pedig egy roppant érték, és ami egy nagyon-nagyon pozitív korszak a keresztény emberek számára, a polgári demokráciáknak a lehanyatlását biztosan sietteti. Sokszor foglalkoztat egy ige, ami Jelenések könyve 17. fejezetében található, amikor ott beszél ugye a római birodalom területén létesült európai utódállamokról, ugye ezeket jelképező ez a bizonyos 10 szarv, és ott az Isten angyala mutatja meg ezt János apostolnak, azoknak az angyaloknak az egyike, akik a 7 utolsó csapást kitöltik, tehát érzékelteti az ige, hogy ez az emberiség állapota közvetlen a 7 csapás kitöltése előtt az emberi történelem végidejének is a végső szakaszában. És akkor azt mondja erről a bizonyos 10 szarvról, ezekről, amelyeket az európai utódállamokat jelképezi, hogy ezek majd hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig, azzal a bizonyos jelképes fenevaddal. Én csak az utóbbi időben figyeltem fel erre a kis részre, hogy mind királyok. Nem gondolom azt, hogy pláne nem jósolgat az ember, hogy koronás fők térjenek vissza, de ez a mind királyok biztos arra utal, hogy tekintélyelvű társadalmak jönnek vissza. És amikor zúg az egész világon az, hogy erkölcsi válság, és az erkölcsi problémák miatt teljesen recseg-ropog az egész emberi civilizáció, akkor bizony egyre hangosabb lesz az a hang, hogy az erőszak korában, az erkölcs eltűnése korában már nem működnek a polgári demokráciák. Így olvastam egy nyilatkozatot, ezt történetesen Lech Valenza tette, a lengyel, ismert lengyel személyiség. Azt mondta, hogy a polgári demokrácia a 21. század elején már önmaga karikatúrájává vált. És itt az ideje, hogy a 10 parancsolatra épített új társadalmak jöjjenek létre. Nem is tudjuk megbecsülni, hogy milyen értékes a polgári demokrácia, ahol még az emberi szabadságjogok a legjobban érvényesülnek, és ahol a lelkismeret és vallásszabadság biztosított. És ez az idő is gyorsan fogy. Menetelünk egy sokkal nehezebb, sötétebb korszak felé. Figyelemmel, amikor a gazdasági világválságról minden létező lehetséges szakértőt meginterjúvolnak, ugye minden szakértő szeret biztosat mondani, de itt mindig ezt hallom, nem tudom. Nem tudom. A legjobb szakértők is ezt mondják. Az ember érzi azt, hogy nemhogy kézben tartani tudnák, de még áttekinteni sem, vagy biztosat mondani sem arról, hogy mi mindezeknek a kibontakozása. Szinte csak ez látszik bizonyosnak, hogy a polgári demokráciák lassan tűnnek el a történelem süllyesztőjében, és egy sokkal kedvezőtlenebb minden ember számára, keresztény emberek számára pedig különösképpen kedvezőtlen új korszak jön. A tekintélyelvű társadalmak kora, a vallás erkölcsi alapokra épített új társadalmak köre, ami nagyon jó lenne, ha tényleg arra épülne, de ez csak képmutatás lehet, és csak a lelkismereti szabadság eltiprásához vezet, mert a kívülről, fölülről, törvényekkel, kötelező ideológiával nem lehet erkölcsöket teremteni. Az érdek meg a félelem még soha nem teremtett valódi erkölcsöt. Ha lesz egy kötelező ideológia, és állami törvények kényszerítenek embereket erkölcsre, abból csak képmutatás és elnyomás lesz, de nem az erkölcsöknek a valódi megváltozása. És ezen a háttéren szeretném, hogyha a mandula vessző példázatát egy kicsit úgy a gyakorlatban is szemlélnénk, és itt egy régmúltbeli történelmi eseményre utalnék vissza. Ugye említettem, hogy Jeremiás próféta egy sötét korszakban élt, és az Isten adott egy olyan ígéretet, ami emberileg lehetetlennek látszott ennek a beteljesedése.
Ha Jeremiás könyve 29. fejezetéhez lapozunk, ott látjuk azt az ígéretet, amit Isten adott. Ugye már előzőleg is Ézsaiás által is szólt az Úr a babiloni veszedelemről, és Jeremiás proféta pedig egészen konkrétan és visszavonhatatlanul meghirdette, hogy földig lerombolják Jeruzsálemet, a csodálatos salamoni templomot, és a népet fogságba viszik 70 esztendőre. Mindenkitől szeretném megkérdezni, hogy egy nép, annak egy jelentős törzse vagy maradéka 70 év múltán visszaköltözön a romokban lévő teljesen pusztává lett országába, ez olyan történelmi racionalitás? Hány és hány nép olvadt föl és tűnt el, ugye? Ez nem történelmi racionalitás. Ráadásul az új babiloni birodalom egy fantasztikusan erős birodalom volt. És a proféta által mégis ezt mondta az Úr, így olvasom a 29. fejezetben, a 10. verstől a 13-ig. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségül hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Tehát Isten azt mondta, hogy történelmi fenyíték el fogja érni célját, és a 70 éves fogság, mire lejáróban lesz, a nép szíve megfordul, és azt mondta, teljes szívetekből fogtok keresni engem, és megtértek hozzám. Én pedig válaszolok, és megszabadítalak titeket, és visszahozlak erre a földre. És szeretném, hogy ezt kicsit ezt a részleteiben is megismernénk, hogy az Isten hogy tudja mandula vesszőt kivirágoztatni, idézőjelbe, ugye, jelképes beszéddel, hogy tud az Isten egy történelmileg reménytelen, sötét helyzetben hirtelen szabadulást hozni. Ugyanis az az érdekes, hogy Jeremiás proféta nem csak ezt jövendölte meg, hogy vége lesz a fogságnak és hazatérnek, hanem a mikéntről is profétált. Ézsaiás könyve 50. fejezetéhez lapozunk, és az 50. fejezetből szeretnék olvasni. Olvasom a 35. verset, tehát 35. vers. Ezt mondta Jeremiás proféta. Fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, és az ő fejedelmein, és az ő bölcsein. És a 37. vers eleje, fegyver lesz az ő lovain és szekerein, és a 38. vers, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak, mert bálványok földje és faragott képekkel dicsekednek. Tehát Isten azt mondta, hogy fegyver lesz Babilonon, nem tart örökké ez a virágzása és ereje, és azt mondta, hogy szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak. De nem csak Jeremiás proféta jövendőlt a babiloni veszedelemről, valamint a babiloni veszedelemből való szabadulásról, hanem még őnála jóval korábban Ézsaiás proféta, mint egy 150 évvel az események előtt. És Ézsaiás proféta könyvéből is szeretnék idézni, először a 21. fejezetből. Ézsaiás könyve 21. fejezetében így olvasom a 2. verset, majd a későbbiekben látjuk, hogy itt is Babilonról van szó. Olvasom tehát a 2. verset. Kemény látás jelentetett meg nékem. A csalár csal, a pusztító pusztít. Jöjj fel, Elám, szálld meg, Madai, mindenő fohászkodásának véget vetek. 4. vers és 5. Reszket a szívem, iszonyúság rettent, a kedves éjszakát remegésé tette nékem. Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok, fölfejedelmek, kenjétek a pajzst. 6. vers, mert így szólott hozzám az Úr, menj és állass őrállót, amit lát, mondja meg. És olvasom akkor a 9. verset, hogy az őrálló mit jelent. Imé lovas csapat jött, páros lovagok, és szólott és mondta, elesett, elesett Babilon. Isteneinek minden faragott képeit a földre zúzták le. Na itt is csak gyűjtsük csokorba, hogy mit mond a Babilon összeomlásáról, ami egyébként a végidő nagy szabadításának az előképe is mindig a Bibliában. Azt mondja, jöjj fel, Elám. Mi volt Elám? Elám volt Perzsiának egy jelentős tartománya, ott volt Susán is, a híres perzsa város. A Madai, az pedig a médek.
Tehát azt olvassuk, hogy perzsák és médek fogják megszállni Babilont. Hadd tegyem hozzá, amikor ezt Ézsaiás proféta leírta, ezek jelentéktelen kis népek voltak. Senki nem álmodta, hogy a világ hatalom staféta botját ők fogják átvenni Babilóniától. De Ézsaiás leírta, Elám és Madai. Aztán beszél itt valami kedves éjszakáról, ami remegéssé változik, asztalterítés, egyetek, igyatok, és közben az őrálló jelenti, hogy elesett Babilon, és isteneinek minden faragott képét a földre zúzták le. De Ézsaiás próféta még további részleteket is jövendőlt, és most olvassuk a 44. fejezetből. Nézzük, Ézsaiás könyve 44. fejezetében olvasom a 26. verstől. Ezt mondja Istenről, aki szolgálja beszédét beteljesíti, tehát Ézsaiás 44.26-tól, aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, és így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Aki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Aki Círusznak ezt mondja, pásztorom, véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam, és megnyissam az ajtókat ő előtte, és a kapuk bene zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, leütöm a vaszzárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak el, Izrael istene. Az én szolgámért, Jákóbért és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Először is látunk egy hasonló gondolatot, mint Jeremiásnál. A szabadulással kapcsolatban azt mondja, hogy Isten majd ezt fogja mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ugye ez ugyanúgy egybecseng azzal, amit Jeremiás mondott. Aztán néven nevezi azt a valakit, aki ennek a szabadulásnak a nyomán majd azt mondja Jeruzsálemnek és Júda városainak, hogy megépítessenek, és romjait felállatom. Ugye a Biblia Círusznak mondja, héberül Kóres, görögösen Kűrosz, ugye történelemből már jól ismert alak. Ezen kívül csak egy profécia létezik a Bibliában, amikor valakiről Isten név szerint szól jóval a születése előtt. Mintegy 200 évvel a születése előtt Ézsaiás néven nevezi, hogy Kűrosznak fogják hívni, vagy Kóresnek, Círusznak. És azt mondja róla, hogy noha nem ismertél, én felövesztelek, az is benne, hogy nem izraelita lesz. Nem ismerte az igaz Isten, de az Isten felövezi őt. És azt mondja róla, hogy majd én előtte megyek, és leütöm a vasszárakat, és az ércajtókat megnyitom előtte, és ennek az embernek fogom adni a hatalmat, és ez az ember fogja a szabadulást hozni az én népemnek. Teszem az én szeretett Izraelemért. És miután így csokorba gyűjtöttük, hogy milyen proféciák hangzottak el, hogy egy sötét történelmi korszakban, reménytelenségben hogy teljesíti be azt a hihetetlennek látszó ígéretet az Isten, hogy pontosan 70 év lejártakor a nép kiszabadul a fogságból, és újra megépítették Jeruzsálem és a templom, akkor nézzük most a történelmi oldalát ennek. Az az érdekes, hogy két történetírótól is rendelkezésünkre áll a feljegyzés, hogy hogyan történt Babilon eleste. Két ókori történetírótól. Az egyik, akit idézek, Hérodotosz, az ismert görög történetíró, aki az időszámításunk előtti 5. században ezt írja. Círus vagy Kűrosz a folyó vizét csatornával az akkor már elmocsarasodott tóba vezettette, aminek következtében a vízszint egyre apadt, az Eufrátesz folyóról van szó, ami keresztül szelte Babilont, és a folyó átgázolhatóvá vált. Mikor a víz olyan sekély lett, hogy egy embernek csak a combja közepéig ért, a folyó mellé rendelt katonák behatoltak a városba. Ha babiloniak tudták volna, vagy akár csak megneszelték volna Kűrosz tervét, bizonyára megállítják a városba benyomuló perzsákat, és egy szálig lemészárolják őket.
Elegendő lett volna ugyanis, ha bezárják a folyóra nyíló kapukat, és elhelyezkednek a vízpartján húzódó bástyafalakon, és akkor úgy elfogják őket, mint hálóval a halat. Így azonban a perzsák megjelenése teljesen váratlanul érte őket. Ráadásul éppen ünnepet ültek, tánccal és mulatságokkal töltötték az időt, míg meg nem tudták a rémítő valóságot. Így foglalták el első ízben Babilont. Azért mondja, hogy első ízben, mert ezt a várost bevehetetlennek tartották, a dupla hatalmas városfalai és az Eufrátesz folyó védelme miatt, és mégis bekövetkezett. A másik történetírók Xenofon az időszámításunk előtti 4. században, ugyancsak görög író tehát, egy kicsit részletesebben írja le, de én is csak nagyon kivonatosan idézem a leírását. Letáborozás után Kűrosz összehívta a parancsnokokat, ugye amikor megérkeztek Babilon alá, és így szólt hozzájuk. Harcos társaim, körüljártuk a várost. Én a magam részéről elképzelhetetlennek tartom, miként lehetne ezeket az erős és magas falakat ostrommal bevenni. Aztán ugye részletezi, hogy az egyik hadvezére még megtolja, hogy hát az Eufrátesz folyó még jobban erősíti a várost, mint maguk a falak. És ekkor születik meg egy terv, egy fantasztikus terv, ami egy technikai csoda volt az ókorban, és pedig az, hogy árkokat ásnak, álcázva tornyokkal, és mintha ostromtornyokat építenének, és majd adott pillanatban a folyót ezekbe terelik, hogy a folyó mederben hatoljanak be a városba. Így olvasom tovább. Míg ezek így dolgoztak, a falakon belül csak nevették az ostromot, hiszen több mint 20 évre való élelemmel rendelkeztek. Tehát a falak miatt is biztonságban érezték magukat, a 20 évre való élelem miatt is. És utána így írja, elközben elkészültek az árkok. Kűrosz megtudta, hogy Babilonban ünnepet ülnek, hogy ivással, vigadozással töltik majd az egész éjjelt. Erre még aznap éjjel nagy csomó munkással átvágatta a csatornát és a folyót elválasztó töltést.

rájuk törünk, sokan aludni fognak, sokan pedig részegek lesznek, és senki nem áll csatarendben. Mikor pedig észreveszik, hogy már benn vagyunk, az ijegységtől még használhatatlanabbak lesznek, mint most. Megkérdezem, ráismer valaki a bibliai kijelentésekre? Szárazság lesz az ő vizein, írta Jeremiás próféta. Ézsaiás próféta azt mondta, Isten majd azt mondja a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Isten 70 évvel, meg mintegy 150 évvel előre pontosan leíratta, hogy milyen módon fog elesni Babilon, amikor Isten jónak látja beleavatkozni a történelembe. És az a részlet, ahhoz mit szólunk, amikor ugye azt mondja Ézsaiás, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, és hogy ott esznek, isznek, asztalt terítenek, gondolom, itt mindenkinek eszébe jutott Dániel könyve 5. fejezete, a Belsacár lakomája. Milyen különös, hogy két történetíró is megemlékezik arról, hogy a Babilon eleste előtti éjszakán ünnepet ültek Babilonba, és dorbézolással és részegeskedéssel folyt az éjszaka, és abszolút biztonságban érezték magukat. És amikor ezt olvassuk, hogy a kedves éjszakát remegéssé tette nékem, akkor szinte ide kívánkozik, hogy szó szerint olvassuk Dániel könyve 5. fejezetéből csak az erre vonatkozó részletet. Így olvasom Dániel könyve 5. fejezetéből, hogy az az elbizakodott Belsacár király, aki még a jeruzsálemi templomi edényeket is kihozatta, hogy a dorbézulásban azokból igyanak, és közben dicsérték az érzfa, ezüst és kőisteneket, noha nagyon jól tudták az előző nagy tapasztalatokat, amelyeket Nabukodonozorral együtt, az előző uralkodóval együtt az egész birodalom áttélt, és ez tulajdonképpen az Isten nevének a meggyalázását jelentette, a magabiztosságot, az abszolút magabiztosságot és a bálványokhoz pártolást az élő Istennel szemben. És akkor így olvasom, hogy mikor megjelent, ez nyilván ismerős a történet, csak egy készfej a királyi palota meszelt falán írja az írás, ezt csak megjegyzem, a régészeti ásatások ugyanezt állapították meg, hogy a babiloni királyi palotának meszelt fala volt. És ott egy kész kezdett írni, és fölírt 3 titokzatos szót, akkor így olvasom a 6. verstől, akkor a király ábrázata megváltozott, az ő gondolatai megháborították őt, derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hogy az ember úgy megrendül rajta, hogy szóval az Isten tudja beteljesíteni az ő ígéreteit. Emlékezzünk csak erre az ígére a Jeremiás könyvében. Gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt. Éberen vigyázok az én igémre, hogy beteljesítsem azt. És beteljesedett a Círuszra vonatkozó jövendőlés is. Nagyon érdekes, hogy a Krónika könyvének az utolsó, Krónika 2. könyve legvégén azt olvassuk, hogy felindította Isten a perzsa Círusz lelkét, és ő a következő szöveggel adott ki rendeletet. Az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, hogy az ő népét hazabocsássam, és a templomnak alapja vettessék. Kézenfekvő a következtetés, hogy azért fogalmazott így, mert nyilván Dániel lehetett az eszköz, aki megismertette vele ezt a proféciát, és nem tudom, ti mit éreznétek, ha ezetekbe adnak egy más országnak egy jövendőlését, ahol név szerint van róla, mint egy 150 évvel előbb jövendőlés. Erre Círusznak a lelke megindult, felindult. Az is benne volt, hogy szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél, hogy megvalósítsd az én terveimet. És Círusz így adta ki a rendeletet, az Úr a mennynek Istene parancsolta nékem, és én teljesítem azt, amit felőlem megmondott, hogy ez az akarata, hogy ezt véghez vigyem. Akkor szeretném megkérdezni, kell félnünk, ha sötét korszak felé gyalogolunk is? Ha látunk majd veszélyes hatalmaknak a felnövekedését, én nagyon szeretem Jelenések könyve 18. fejezetben azt a részletet, mikor a prófétának az Úr bemutat egy jelenetet, lát egy angyalt a kezében egy nagy malomkővel, és ezt a malomkövet beveti a tengerbe, és azt mondja biztatóan, így vettetik el a nagy Babilon, így fog összeomlani, amilyen hirtelen ez a malomkő belezuhan a tengerbe és lesüllyed. Tehát testvéreim, félre a félelemmel, de nagyon becsüljük az időt. Csengjen mindig a fülünkbe ez az ige, hogy gondom van az én igémre, hogy beteljesítsem azt.
az Isten

Isten egyetlen ígérete se vészel. Nem számít, hogy tél van, nem számít, hogy sötét van, nem számít, hogy mekkora hatalmak sorakoznak föl. Aki így meg tudta jövendőlni, és így be tudta teljesíteni a Babilon elestét, és 70 év után megszabadította a népét, ugyanezt meg fogja tenni a végidején is. Mindig emlékezünk a malomkőre, amit az angyal belehajt a tengerbe. Akármilyen félelmetesen növekednek a nehézségek, így lesz egy pillanat alatt vége, mert aki a természetben a mandula veszőt kivirágoztatja, szinte még a télben egyetlen nap alatt, az ugyanezt meg tudja tenni. És kedves testvéreim, én szeretném, hogyha mindnyájan ebből személyes bátorítást merítenénk, és előttünk is sokszor megjelenne ez a mandula vesző, mint az isteni szabadításnak a szimbóluma, és azt, hogy az Isten éberen figyel az minden ígéretére, hogy beteljesítse, és ne csak a történelemre vonatkozóan adjon ez nekünk reménységet és a növekvő nehézségek közepette, hanem az egyéni életünkben is. Egyéni életünkben is vannak sokszor sötét, megpróbáló korszakok, és úgy tűnik, hogy ebből nincs kiút. De az Isten ígéretei állnak, és ha mi teljes szívünkből keressük őt, ugye, ahogy az Úr mondja, ha ti teljes szívetekből kerestek engem, meghallgatlak titeket. És hirtelen, és abszolút, és teljes a szabadítást tud szerezni a Jóisten. Tiszteljük az ő igéjét, és vegyük komolyan minden vonatkozásban, mert ez a könyv magán viseli az isteni ihletettségnek a pecsétjét félreérthetetlenül. És ezért vegyük komolyan, tiszteljük, becsüljük, és teljesítsük minden szavát. Amen. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus nevében. Köszönjük, hogy általa megismerhetünk téged, és nem csak megismerhetünk, hanem megszabadítasz minket. Külső nyomorúságoktól is, de legfőképpen, ami belső problémáinkban, az önmagunkkal való küzdelemben is hatalmas szabadulást adsz. Ó, Urunkat, hogy valóban Isten félelemmel tekintsünk rád, akinek végére mehetetlen a bölcsességed, és aki valóban mindent megtehesz, és senki sincs, aki a te kezedet megfoghatná és megállíthatná. Úrunk, köszönjük, hogy védelmet találhatunk nálad. Köszönjük, hogy a te ígéreteidben abszolút bízhatunk, mert neked mindig gondod van a te ígédre, hogy azt beteljesítsd. Urunk, kérünk, ezért bocsásd meg a sok kicsinyhitűségünket, a félénkségünket, a csüggedéseinket, de add, hogy sokkal mélyebb Isten félelemmel, sokkal igazabb engedelmességgel tiszteljük a te szavadat, beszédedet, és kövessük azt. Add, hogy amikor beszélünk arról, hogy várjuk a te eljöveteledet, akkor sohasem hihajgassunk, vagy féljünk, hogy azt válság és nehézség előzi meg. Hiszen ilyen Istenünk van, aki a reménytelenségben is óriási szabadulást szerez, és aki kívánatos véget akar adni mindnyájunknak. Hallgasd meg, kérünk, Urunk, imánkat, békességeddel, kegyelmeddel, szereteteddel, kísérj el mindannyiunkat. Amen.

akkor a mai témánkba belefognánk. Tehát látjuk itt a meghirdetett szórólapunkon a Jézus és mi sorozatunknak ez a 7. előadása, és Jézus felhívásairól szeretnék beszélni. A címünk ez, hogy Jézus felhívásai és a biztosíték. A cím mondjuk azért hangzik így, mert felhívással lehet élni, és embereket fel lehet szólítani különböző dolgokra, de mi a biztosíték, hogy megtörténik az életükben az, amire felszólítjuk őket? Ha megtesznek valamit, mi a biztosíték, hogy ennek következménye és eredménye lesz? Hatalmas nagy kérdéskör ez, mert ugye tudjuk jól, hogy az egész Biblia tele van felszólításokkal. Tehát a Biblia azért egy tényközlő, történeti elbeszéléseket közlő iratgyűjtemény, de a proféták is, Jézus Krisztus is nagyon sok felszólítással élt. Akik ide eljárnak ezekre a kis bibliaköri alkalmakra, tudhatják, hogy én is például a 37. Zsoltár 27. versét milyen sokszor szoktam idézni, a Biblia egyik legnagyobb felszólítása. Talán nem tudom, hogy tudják-e többen már ezt kívülről, hogy kerüld a rosszat, jót cselekedjél, és megmaradsz mindörökké. Na most ugye ebbe egy mondatban benne van az egész életünk, hogy kerüld a rosszat, tehát mondjuk ez az első lépés, hogy az ember ne alkudjon meg a hamis, a felemás, a rossz dolgokkal. A második, hogy törekedjék az ember tényleg a rossz elkerülése mellett a jónak a véghez vitelére. És ezután, a két felhívás után ott van egy ígéret, ott van egy biztosíték. Ugye, mert nagyon sok ember a maga lelkiismerete szerint is mondja ezt magának, hogy hát én szeretném kerülni a rosszat, szeretnék jót tenni, na de hát mi eredménye lesz ennek? Mi eredménye lesz ennek? Hát azok az emberek érvényesülnek, akik jót tesznek, hát korán sem. És nagyon sok ember ezért is nem tart ki következetesen a jó cselekvése mellett, mert ahogy a Malakiás könyve 3. fejezetében olvashatjuk, sokszor az emberek tanakodnak, hogy mi értelme van jónak lenni. Amikor a világ nem a jóknak kedvez, hanem azoknak, akik hát különböző kétes és rossz eszközökkel akarják elérni a céljaikat. De itt ebben a 37. Zsoltár 27. versében is ott van a biztosíték, hogy ezt Isten mondja, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Ez egy óriási biztosíték, nem? Hogyha az Isten ilyet mond, hogy ő erőt ad ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a rosszat, ahhoz is erőt ad ő maga, hogy a jót tudjuk cselekedni, de még arról is biztosít a jó Isten, hogy ennek következménye lesz. Ennek olyan következménye lesz, hogy azok fognak megmaradni, azok öröklik majd ezt a földet, és azok jutnak el az örök életre, akik ezeknek a felhívásoknak engedelmeskednek, és ez egy óriási biztosíték, hogy akkor megmaradsz mindörökké. Most persze ilyen biztosítékot egyedül az Isten tud adni, hogy örök élet, meg föltámadás, meg örökké valóság, tehát ilyesmire nézve senki ember nincs abban a helyzetben, hogy ilyet ígérhessen egy másik embernek. Isten azonban ezt meg tudja ígérni, hogy ő biztosítani fogja azok számára az örök életet, akik ilyen erkölcsi úton járnak. Tehát ez egy óriási biztosíték, és azt gondolom, hogy az életben nagyon sokat jelentő biztosíték, mert nagyon sokszor, amikor elcsüggedünk, amikor az élet hétköznapjaiban a harc és a küzdelem dúl, akkor jó ilyenekre gondolni, hogy ne csüggedjünk el, ne keseredjünk el, mert ezt maga az Isten mondja, hogy ha kitartunk ezen az úton, akkor megmaradunk mindörökké. Na most Jézus Krisztus is, amikor felszólításokat közölt a földi életében, amikor embereket kérlelt és felszólított, akkor hasonló ígéreteket és hasonló biztosítékokat épített bele ezekbe a felszólításokba. Például, hogy rögtön még a bevezetésben nagyon híres jézusi felszólításokat, felhívásokat idézzek. Ugye Jézustól megörökített két evangélista két nagy felszólítást. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől, a másik pedig János evangélium a 6. fejezet 37. versében olvasható. Az egyik így hangzik, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Ugye mindannyian ismerjük talán, hogy ez egy nagyon nagy felszólítás, hogy van út az Istenhez, van út Jézus Krisztushoz,
jöjjetek hozzám mindnyájan, óriási felszólítás. Tehát, hogy mindenkit kér, mindenkit, nincs megkülönböztetés, mindenkinek szól Jézus szava, jöjjetek hozzám mindnyájan. Nyilvánvaló, hogy Istenhez menni az nem annyira fizikai dolog, hanem egy lelki irányulás, hogy érdekeljen bennünket Isten szava és Krisztus igéje, és hogy jöjjetek hozzám, ezt ma így mondanánk, hogy az megy az Istenhez, aki tényleg vágyakozó szívvel a Bibliát előveszi, és elkezdi olvasni, elkezdi kutatni. Na de ezután a felhívás után ott van rögtön egy hatalmas ígéret, hogy mire számíthat az, aki ezt megcselekszi. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Tehát ez egy óriási ígéret, egy óriási biztosíték, hogy már is azt mondja Jézus, hogy itt a földi életben fogható következménye lesz annak, hogy ha valaki elkezd foglalkozni Isten dolgaival, elkezd foglalkozni a Bibliával, elkezdik komolyan venni Jézusnak az életét, a példaadását, mert hogyha ezzel foglalkozunk, akkor nem leszünk zaklatottak, nem leszünk nyugtalanok, tehát itt van az ígéret, hogy megnyugosztlak titeket. Egy hatalmas, ugyancsak ehhez hasonló másik felszólítás és ígérete Jézusnak, ez a János 6.37, hogy aki én hozzám jön, az semmiképp ki nem vetem. Ugye ebben az egy mondatban ott van a felszólítás is, hogy jöjjetek hozzám, tehát mint az előzőben, és ott van az ígéret is, hogy mint az előzőben mondja, hogy megnyugosztlak titeket, itt meg azt mondja, hogy semmiképp ki nem vetem, tehát aki Jézus Krisztushoz fordul, az mindig figyelemben fog részesülni. Jézus Krisztus nem azért jött erre a világra, hogy az embereket eltaszítsa, hanem azért, hogy vonzza, és Jézus Krisztus ma is élő, létező isteni személy, aki mindenkit vár, és olyan állapotban, amilyenben vagyunk, gyengén, fáradtan, bűnöktől terhelten, sokszor a magunk szemében sem állunk meg, mert olyan rossz az állapotunk, de éppen erre mondja Jézus, hogy amikor ilyen helyzetben vagyunk, akkor csengjen újra a fülünkbe ez a kijelentése, hogy aki én hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Na most Jézusnak ezek a hatalmas nagy felhívásai, amelyekben mondom, mindig ott van a biztosíték, hogy ennek, ha valaki ezt megcselekszi, mindig nagyon gyors eredményre, következményre számíthat. Ezeket a felhívásokat a négy evangéliumból össze lehet gyűjteni, és egy bizonyos logikai sorrendbe lehet helyezni. Most én kiválasztok öt jézusi felhívást, ezt próbálom egy kicsit logikai sorrendbe helyezni, hogy azt szeretném megmutatni, hogy ezekben a felhívásokban nem agitáció van, nem valami erőltetett és emberi kényszerítés van, hogy valaki legyen hívő vagy vallásos ember, hanem ezekben a felhívásokban roppant mély gondolatiság van, elkötelezettség az ember megsegítésére, és minden felhívás tájékán ott találjuk ezeket a biztosítékokat, hogy aki ezeket komolyan veszi, aki elindul ezen az úton, annak az élete megváltozik, és nagyon gyors eredményekre számíthat. Logikai rendben én az első helyre mindig azt a felhívását szoktam állítani Jézusnak, amit Márk evangéliuma első fejezetében olvashatunk. Márk az az evangélista, aki az egész evangéliuma hangütésévé teszi ezt a jézusi felhívást, amit talán nagyon sokan ismerünk, nem is kell, hogy fellapozzuk az igehelyet, hogy Jézusnak a legnagyobb felhívása, hogy a megtérésre való felhívás. Tehát térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumnak. Tehát ezt Keresztelő János is hirdette, de nyomában Jézus Krisztus is így lépett fel, minden evangélium beszél ezekről a felhívásokról, de mondom, főleg Márk evangéliuma rögtön, ugye Márk evangéliuma semmit nem foglalkozik Jézus gyerekség történetével, ifjúkorával, rögtön, hogy Jézus fellép, rögtön a legfontosabb üzenetével kezdődik ez az evangélium, és ez a megtérésre való felhívás. Mit is jelent ez a jézusi kijelentés, hogy megtérés? És ez a felhívás, hogy megtérésre hívja fel az embert. Térjetek meg, ugye talán az is sokszor elhangzott már itt, hogy ilyen nagyon fontos, alapvető bibliai részeknél nem árt az eredeti szöveget is megnézni, és ez az új szövetségben így hangzik, hogy metanoiete. A metanoiete, ez szó szerint ennyit jelent, hogy
változtassátok meg a gondolkodásotokat. Tehát ugye a nous szó annyit jelent, hogy értelem, ész, gondolkozás, a meta az meg átfordítás, előképző értelemben. A metanoiete az valami ennyit jelent röviden, hogy forduljon meg a gondolkodásotok. A gondolkodásotok más irányba forduljon. Tehát ez egy nagyon mély felhívás, ami az egész gondolkodásmódunk megváltozására hív fel, egy nagyon mélységes dologra, hogy az ember ne azzal foglalkozzék, amivel eddig foglalkozott, mással foglalkozzék, és az a más valaki, az át fogja alakítani az ember gondolkodását, akivel foglalkozunk, mindig az alakítja át a szemléletvilágunkat. Tehát ez egy nagyon nagy törvény, amit a Bibliából megtanulhatunk, hogy a gondolkodásmódunk mindig afelé megy, amivel foglalkozunk. Tehát ugye ez az, amit röviden így lehet összefoglalni, hogy amit szemlélünk, ahhoz válunk hasonlóvá. Nem mindegy, hogy kivel foglalkozunk, kinek a beszédével, mivel foglalkozunk, milyen kérdésekkel, ami leköt bennünket, amivel a legtöbbet foglalkozunk, ahhoz válunk észrevétlenül lépésről lépésre hasonlóvá. Ne magunkkal foglalkozzunk, ne is más emberek hibáival foglalkozzunk, hanem foglalkozzunk azzal az Istennel, aki azért hívott létre bennünket, hogy őt megismerve az ő kezéből megtanuljuk, hogy miért is éljünk, és mi is a helyes élet. A megtérésre való felhívás nem annyit jelent, hogy az embernek önmagát kell megtérítenie. Senki magát nem tudja megváltoztatni. Ugye ezt az egész Biblia tanítja, hogy az ember a saját maga erejéből nem tud más irányba rendeződni. Azt szoktuk mondani egy nagyon csattanós kijelentéssel, hogy senki magát megtéríteni nem tudja, legfeljebb azt tudjuk tenni, hogy nagyon sokat tehetünk a megtérésünkkel szemben, a megtérésünk megakadályozására. Így is lehetne ezt a jézusi felhívást kiegészíteni, hogy térjetek meg, hogy ne akadályozzátok meg, hogy valaki titeket megváltoztasson és megtérítsen, tudnék az Isten. A világon úgyis sok mindenki már a maga irányába hajlíthatta az életünket, akik hatottak ránk, de ezek nem igazi megoldások. Nekünk arra van szükségünk embereknek, hogy valóban megismerjük az alkotónkat, a teremtőnket, és visszanyerjük az Istenhez való hasonlatosságunkat, tehát hogy visszajussunk Isten közelébe, és az isteni gondolatok vezessék az életünket, az isteni gondolatok vegyék át a helyüket az életünkben. Ezt a megtérésre való felhívást Jézus az egész életében nagyon sokféleképpen árnyalta és kiegészítette. Például Máté evangélium a 21. fejezetében a 42. és 44. versek szerint egy szemléletes hasonlattal, eléggé drasztikus hasonlattal is érzékeltette Jézus, amikor azt mondta, hogy a kősziklára kell esni annak az embernek, aki a kősziklán akar felépülni. Aki e kőre esik, szétzuzatik, akire ez a kő esik rá, szétmorzsolja, azt mondta Jézus egyik legrövidebb példázatában. Ugye ez is egy döbbenetes nagy felszólítás, hogy essünk a kősziklára, és zúzódjunk szét a kősziklán. Ha ezt nem tesszük, akkor a kőszikla fog ránk esni, és fog bennünket összemorzsolni. Nagyon megrendítő és olyan talányos megfogalmazás, nem első hallás, hogy ez mit is jelenthet. Jézus világossá teszi, hogy ez annyit jelent, hogy ismerjük meg őt, ugye a kőszikla mindig Krisztus jelképe a Bibliában, és a kősziklára építsük az életünket, de a kősziklára olyan szorosan kell építeni az életünket, hogy egy alapra ráfor a háznak a fala szerkezete, tehát rá kell esni a kősziklára, föl kell adnunk a magunk hőnző ényének a késztetéseit, és teljesen egyé kell válnunk az alappal, amire építeni akarjuk az életünket. Máshogy úgy árnyalta Jézus ezt, még inkább erőteljesebben, most nem szemléletileg, hanem fogalmilag élezte ki Jézust a kérdést. Máté evangélium a 16. fejezetében olvashatjuk Jézusnak ezt a híres kijelentését, hogy aki elveszíti az életét, én érettem megtalálja azt, és aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Ez is egy nagyon koppanós kijelentés, ugye, nagyon éles, határozott felhívás, hogy Jézus azt mondta, hogy aki elveszíti az életét, de ő érette, tehát itt nem egy értelmetlen elveszítésről van szó, nem egy ilyen önelveszítés, nem egy ilyen
hogy mondjam, egy ilyen felszívódik az ember valakiben vagy valamiben, nem erről van szó, hanem arról, hogy ha a kőszikla igazabb, mint én, akkor a kősziklára kell alapozni az életet. Ha engem igaznak láttok, akkor az életeteket az én életembe öltöztessétek be, és akkor találjátok meg az igazi éneteket, hogyha én tudom vezetni az életeteket. Ha viszont ragaszkodtok ahhoz, hogy magatok vezetitek az életeteket, akkor ennek a vége az lesz, hogy azt is elvesztitek, ami a legfontosabb nektek, tehát a tulajdon sorsotoknak az alakítása. Tehát Jézus ezt a megtérésre való felhívást nagyon sokféleképpen árnyalta, gazdagította, még talán egyet hadd említsek, ezekről különben már az elmúlt években egytől egyik külön-külön előadásokat is tartottunk itt is a Benczúr utcában, a jogi karon is, például Jézusnak arról a híres felhívásáról, hogy aki fel nem veszi a keresztjét, Lukács evangélista még hozzáteszi, minden nap, az nem lehet az én tanítványom. Tehát így ez a keresztfelvétel, az nem annyit jelent, hogy valami súlyos, vagy valami fájdalmas dolgot, vagy a magunk nehézségeit kell hát hordoznunk talán hosszú ideig az életben, hanem a keresztfelvétel az mindig azt jelenti a Bibliában, hogy mások terheiben osztozzunk. Másokat segítsünk meg. Jézus se önmaga a vétkeiért vitte a keresztet, mások vétkeit vitte a keresztel, és ez kéri a tanítványaitól is, hogy aki neki tanítványa szeretne lenni, az a másik emberre úgy tekintsen, mint önmagára, és ha a másik embernek valami fáj, vagy valamire szüksége van, az úgy tekintsen, mint hogyha magának fájna, vagy magának lenne rá szüksége. De ezt nagyon határozottan megértették a tanítványok, és ezt gyönyörűen kimondja Pál a Galata levél 6. fejezet 2. versében. Az a Bibliának egyik legcsodálatosabb vers, ez a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Csodálatos vers. Egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Tehát a keresztvitel is a megtéréshez tartozik hozzá. A megtérés előtt az ember csak önmagával foglalkozik, önmagát látja a középpontban. Minden az én magam szükségleteinek a kielégítése. A másik embernek csak annyi jut, amennyi jut. De a megtérés után ez a helyzet változik, a másik ember érdeke nekem ugyanolyan fontos érdek, mint a magam érdeke. A másik ember megsegítése ugyanannyira fontos, mint amikor én segítséget kívánok magamnak. Ennyi mondjuk tehát röviden az első felszólításról, és nagyon érdekes, hogy ebben az első felszólításban mi a biztosíték, mi az ígéret. Mert ugye, ha csak úgy önmagában ezt a felszólítást idézem, hogy térjünk meg, essünk a kősziklára, vegyük fel a keresztet, veszítsük el az életünket Krisztusért, akkor sokaknak úgy tűnik, hogy ez egy ilyen fájdalmas, gyötrelmes, olyan nagyon küzdelmes élet. És milyen érdekes, hogy Jézus ugyanezt nem tagadta, hogy a küzdelmet egyikünk se kerülheti el, meg a fájdalmat, a szenvedést egyikünk se kerülheti el itt a földi életben, ugye, Jelenések könyve 2. fejezet 10. verse, megint csak egy állandóan visszacsengő Biblia vers kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Jelenések 2.10. Semmit ne félj attól, amit szenvedned kell. Tehát, hogy szenvednünk kell, küzdenünk és szenvednünk kell az életben, de ettől nem kell félni. Mert Isten segít ezeknek a terheknek az elhordozásában, sőt, nem csak segít az Isten, hanem igaz örömet és igaz boldogságot is ad abban, hogy valóban másokkal együtt, mások életében osztozva élhetünk. Tehát ez egy valódi öröm és boldogság. Ennek nem annyira a munka része, vagy a küszködés része a közvetlenül érzékelhető egy keresztény számára, hanem az a része, hogy ha önmagunkért élünk, akkor tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk feszültséggel, tele vagyunk sok mindenről szemben érzéssel. Ha megtanulunk másokért élni, és megtanulunk rögtön ráállni más emberek életének a problémáira, akkor ez felszabadultságot és örömöt és boldogságot eredményez. Tehát, hogy idéztem az egyik első felszólítást, ugye jöjjetek hozzám, ki mindnyájan megfáradtatok és megterheltetek, és megnyugosztat titeket. Ugyanebben a Máté 11.28-tól kezdődő felhívásban
mit rejtett el Jézus, mint ígéretet, mint biztosítékot. Ott is kérte, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, ugye? Tehát ott is a keresztviselés, ugye másképpen szólva igaviselés, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát ugye a tanulás, az élet tapasztalataiból, az új életben való járásból való tanulás, és megnyugszik a lelketek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus itt is ilyen szóval fejezte ki, nem csak azt mondta, hogy örömöt fogtok találni ebben az életben, hanem azt mondja, hogy gyönyörűséget fogtok ebben találni. Tehát az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hogy mennyire így van ez, hogy Jézus egy tényleg felszabadult életre hív. Tehát a felhívásaiban, a megtérésre való felhíváshoz a második dolog, ami kapcsolódik, és most már erre szeretnék rátérni, hogy mennyire így van ez, a második felszólítás, ami nálam így ilyen logikai sorrendben következik, ez a Máté evangéliuma 18. fejezet 3. versében található felszólítás. Ezt talán lapozzuk fel közösen, akiknél van Biblia, tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a következőt mondja Jézus a 3. vers szerint. Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem mentek be a mennyeknek országába. Tehát a megtéréshez Jézus itt is látszik rögtön mit kapcsolt, hogy a megtérés által az embernek a kisgyermekekhez hasonlóvá kell változnia. Ez nálam Jézus második nagy felhívása, és ez is sokszor problémát okoz bibliaolvasó embereknek, vagy egyáltalán embereknek, hogy komolyan veszik ezt a felhívást. Sokszor nem is tudnak ezzel mit kezdeni. Mit jelent az, hogy gyermekekhez hasonlóvá válni? Hogy a Bibliában nem kutatjuk az egyes kifejezések értelmét, sokan még elutasítják maguktól ezt a gondolatot is, hogy hát én most menjek vissza a gyerekkorba, hát azért itt egy felnőtt világban élünk, és felnőtt gondolkodásra van szükség. Mit jelent az, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, és ez a nagyon erőteljes kijelentés, hogy semmiképp nem mentek be a mennyek országába. Viszont itt meg, hogy hol van benne az ígéret meg a biztosíték, ha olyanok lesztek, akkor viszont mindenképpen bementek. Tehát ez még így negatív kijelentésben ott van a pozitív ígéret is, hogy ha viszont olyanok lesztek, mint a kisgyermekek, akkor senki és semmi meg nem akadályozhatja, hogy elérhessétek az Isten országát. Jézus Krisztusnak ez a második hatalmas felhívása sok más tanításában is testet öltött. Ez nem annyit jelent, hogy nekünk vissza kell mennünk a gyerekkorba. Ez nem az infantilizmusra való felszólítás. De arra biztos, hogy felszólítás, hogy amit a gyermekkorban adottságként megkaptunk, mert az akkor még nem tudatos a gyermekkorban az, hogy a gyermek őszinte, hogy tud csodálkozni, tud a felnőttre hallgatni, tud segítséget igényelni. Szóval sok minden olyan dolog, amit a gyerek nem tudatosan tesz, hanem mint adottságot megkap az élettől, na de ezért mi csodálni szoktuk a gyerekeket, nem? Az egyenességükért, a közvetlenségükért, az őszintességükért, azért, hogy nem hárítják el a felnőttnek a segítségét, hanem elfogadják, és azáltal tudnak felállni, vagy bármilyen nehézségből kijönni. Tehát ezt a csodálatos együttest, ami a gyereket vonzóvá és kedvünkre valóvá teszi az életben, tehát ezt kell visszanyerni felnőtt korban tudatosan, erre törekedni kell, hogy felnőtt emberként is a beszédünk legyen igen és nem és nem, és ami ezen felül van, a gonosztól van, hogy legyünk egyértelműek, nevezzük néven a dolgokat, legyünk őszinték, miközben nevén nevezzük a dolgokat, persze ne bántsunk meg senkit, keskeny ösvényez, meg is mondani az igazságot, de azért nem személyeket támadni. Nyilván ez már tudatosságot igényel, itt nem a gyermek koponyája itt már kevés, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez idő dolgokat, mondja Pál az 1. Korintus levél 13. fejezetében. De főleg ennél a kisgyermekhez hasonlóvá levésnél úgy gondolom, hogy Jézus azt akarta hangsúlyozni,
ami a legfontosabb ebben a kisgyermek kérdésben, hogy tudjunk elfogadni, és merjünk segítséget igényelni. Én ezt tartom ebben a legfontosabbnak, ezt is a gyerek adottságként hordozza magában, hogy tud elfogadni, és meri azt mondani, hogy kérem, vagy kérlek, vagy segítsél. A felnőttnél sajnos változik a helyzet, kamaszkorban, ifjúkorban az ember, hogy talpára áll, a maga lábára áll, elhiteti magával minden ember apránként, ugye, nem durván, hanem szépen apránként, hogy én is vagyok valaki, meg hát ugye én is megállok a magam lábán, és nekem nem kell segítség, és hozzám senki hozzá ne nyúljon, de még csak tanácsokkal sem, mert én tudom, hogy kell élni, meg én tudom, hogy kell. Az ember bemegy iskolákba, főleg gimnáziumokba, és kamaszokkal beszélget úgy szünetekben, vagy oldottabb helyzetben, olyan magabiztosan elmondják, hogy kell élni, és hogy kell ezt csinálni, és azt csinálni. És a felnőtt emberek már annyira zártak, már mindenki úgy bevonul a maga páncélzata mögé, és úgy szépen értésére adja a külvilágnak, hogy hagyjatok békén. Mert én úgy is tudom, hogy mit kell csinálni, és hogy kell élni. Hát ennek a páncélzatnak kell összetörnie. Ennek itt kell valami nagy résnek képződnie, tudnék, hogy az Isten meg tudja segíteni az embert. Itt kell beteljesülnie annak, amit a Máté 19.26-ban Jézus olyan világosan mondott, hogy embereknél lehetetlen jónak lenni. Embereknél emberi erővel lehetetlen, csak isteni erővel lehetséges. De az isteni erőt elfogadni, az isteni erőt igényelni, ez bizony egy felnőttkori, tudatos gyermeki lelkület kialakítását igényeli. Itt szeretném még felhívni a figyelmet arra, hogy szintén nagyon félreértett kifejezése Jézus Krisztusnak, és egyben az egész Bibliának a lelki szegénység. Máté 5. fejezet 3. verse, ugye egy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyeknek országa. A lelki szegénység ugyanannyit jelent, mint a legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Ez ugyanaz a gondolatkör, csak más szavakkal. Mindannyian szegények vagyunk az életben. Aki beismeri a szegénységét, az nevezhető lelki szegénynek. Aki beismeri a valóságot, aki őszintén elmondja azt önmagának, és ezt mások elől sem leplezi, hogy ő gyenge, a természetünk nem olyan, amivel hivalkodni lehetne. Gyengék vagyunk mi emberek, a saját magunk által elképzelt jó dolgok megvalósítása, és rendkívül gyengék vagyunk. De én elismerem a gyengeségemet, és ezért elfogadom az Istennek a segítségét. Szóval az életben ez egy határkő. Tehát ha valaki Jézusnak ezt a felhívását komolyan veszi, és megvizsgálja az életét, és mind nyitottabbá és nyitottabbá válik arra, hogy elfogad segítséget Istentől, akkor ennek a második felhívásnak eleget tesz. Különben olyan csodálatos, hogy az egész hegyi beszédet is Jézus ezzel a mondattal kezdte, nem? Mit értünk meg a hegyi beszédből, ha az első mondatot nem értjük meg? Hogy boldogok a lelki szegények, mert tövék a mennyek országa. Ha valakiben nincs ez a nyitottság, nincs ez a fölfelé tekintés, ez a segítségül hívni tudás, akkor nem tud elindulni egy olyan úton, ami a boldogságnak az útja és az igazi életnek az útja. A harmadik jézusi felhívást János evangéliuma 15. fejezetéből, a 9. és 10. versből szeretném olvasni. Természetesen nagyon sok felhívása van Jézusnak, én itt ilyen felhívás csoportokat akartam létrehozni, hogy gyorsabban áttekintsük az anyagunkat, és itt a Benczur utcában mégiscsak Biblia körön vagyunk, tehát itt inkább a beszélgetésre szeretnénk tenni a hangsúlyt. János evangéliuma 5. fejezetében, tehát János evangéliuma 15. fejezetében, a 9. és 10. versben Jézus ezt mondta. Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Amiképpen én is megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Mi a harmadik nagy jézusi felhívás a megtérésre, késztetés és a kisgyermekké levés után, hogy maradjunk meg az ő szeretetében, de ez annyit jelent,
hogy megtartani az ő parancsolatait. A mai korban talán a legellenszenvesebb tanítás a Bibliából az, talán sokan még keresztények sem nagyon akarnak erről hallani, hogy Isten törvényei és Isten parancsolatai. A Biblia a parancsolatot és a törvényt azt nem rosszalló értelemben állítja elénk. Nagyon sokszor, ha ezt halljuk, hogy ez törvény, vagy ez parancsolat, olyan rögtön valami kényszerzubbonyt látunk magunk előtt, hogy most valaki engem erre akar kényszeríteni, vagy arra akar kényszeríteni. És sokszor így van ez, hogy a földi törvények, meg a földi parancsolatok azok bizony kemények, és sokszor nem is eléggé megokoltak, nem is megmagyarázottak. Berzenkedünk, le akarjuk vetni ezeket, vagy ki akarjuk ezeket kerülni. Persze nem minden földi törvény és parancsolat rossz, mert azért, ha csak egy egyszerű dolgot mondok, ha kimegyünk az utcára, és ha komolyan vesszük a jelzőtáblákat, ugye hát az is törvényt mutat, hát a piros az piros, a sárga sárga, a zöld a zöld. Ha valaki ezt áthágja, ezt az egyszerű közmegegyezésen alapuló törvényt, hát akkor az életével is fizethet. De az Isten parancsolatairól soha nem írja azt a Biblia, hogy az Isten azért adott volna nekünk parancsolatokat, mert hát így akarna bennünket megrendszabályozni. Emlékezem, kisgyerekek voltunk, és amikor sokat hallottuk úgy lelkészektől ezt, hogy parancsolat meg törvény, mindig ezt beszélgettük egymás között gyerekek, hogy hát tulajdonképpen minket ezekkel a parancsolatokkal úgy meg akarnak nevelni. Milyen jó lesz majd, ha felnőttek leszünk, akkor már nem vonatkozik ránk annyi sok parancsolat, de úgy tűnik, hogy a gyerekeket különböző ilyen törvényekkel, parancsolatokkal akarnak megrendszabályozni. Nem erről van szó. Az Isten parancsolatai soha nem kötnek gúzsba. Az Isten parancsolatai inkább felszabadítanak egy igaz életre. Ezért mondta Jézus, hogy amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Jézus ezt az Atya szeretetét parancsolatnak tartotta. Mondott Jézus ilyesmit is, hogy az ő parancsolata az örök élet. Tehát Isten azt akarja, hogy mindenki az örök életre eljusson. Isten azt szeretné, hogy mindenki szeresse a másik ember. Ezt nem akarja kényszeríteni az Isten, de ez parancsolat olyan szempontból, hogy ez az élet alaptörvénye. Ha valaki ezt nem akarja elfogadni, csak bajzúdít magára, és a szenvedéseket fog látni. És ezért mondja Jézus, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Nagyon meg kell jegyezni azért az ilyen jézusi felhívásokat, hogy tartsuk meg a parancsolatait. Akkor maradunk meg a szeretetében, hogyha komolyan vesszük azokat a törvényeket, azokat a rendelkezéseket, amiket Krisztus mondott. Krisztus nagyon sok törvényt és rendelkezést egyértelművé tett, például gondoljunk a hegyi beszédre, gondoljunk arra, hogy a farizeusok által eltorzított törvényrendszernek megmutatta a valódi értelmét és magyarázatát. Tehát Jézus ezt világosan képviselte, hogy a szeretet az tulajdonképpen parancsolat. Nem a dolog kényszer értelmében, hanem a dolognak a törvény értelmében, hogy aki elfogadja a szeretet törvényét, annak az élete békés lesz, boldog lesz, nyugodt lesz. Aki ezt nem fogadja el, az előre számíthat arra, hogy az élete ideges lesz és fel fog borulni. Tehát megmaradni az Isten szeretetében, ez annyit jelent, hogy megmaradni az Isten parancsolataiban. Nagyon érdekesnek tartom a Máté evangéliuma 5. fejezet 17. versében Jézusnak ehhez kapcsolódó felszólítását, illetve szinte kérlelését, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvény és proféták eltörlésére, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. De maga a megfogalmazás is, hogy ne legyen ilyen gondolatunk, hogy azt gondoljuk, hogy a kereszténység az annyit jelent, hogy valami hittételekkel azonosulni, és utána mindenki azt csinál, amit akar. Sajnos ugye Szent Ágoston a 4.-5. század fordulóján mondott egy félelmetes mondást, ez így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz, de azt hiszem, hogy ez a világnak az egyik legnagyobb féligassága, mert annyiban igazság, hogy aki igazán szeret, az a másik iránt is mindig a szeretetet akarja gyakorolni, de olyan szempontból nem igaz, hogy csak szeretni kell, és utána az embernek minden meg van engedve. Azzal a szeretetet romboljuk le, hogyha nem vesszük komolyan, hogy a szeretet törvény, a szeretet parancsolat, és ebből következmények származnak. Tehát ne gondolkozzunk így, hogy
Isten szeretetét és az igazságát szembeállítsuk. Ne gondolkozzunk így, hogy a szeretetet kijátsszuk a törvény és a parancsolatokkal szemben. Tulajdonképpen a Bibliának a leges, legnagyobb tanításának én azt tartom, hogy Isten világában a szeretet és az igazság az egy és ugyanaz. Tehát ez valahogy, ha mi Istent akarjuk követni, ha Krisztust akarjuk követni, akkor a szeretetnek és az igazságnak találkoznia kell, vagyis nem lehet azt tenni, hogy valakit szeretünk, de nem vagyunk vele igazságosak, de azt se lehet tenni, hogy valakivel igazságosak vagyunk, de nem szeretjük. Ha valakit igazán szeretünk, akkor igazságba szeressük, és ha valakivel igazságosak vagyunk, akkor ezt szeretetben gyakoroljuk. Tehát ez a lényeg, ha ez meghasad, akkor nem az igaz Isten a mi Istenünk, hanem valami bálványisten, amit magunknak választottunk. Az igaz Istenben a szeretet és az igazság ölelgetik egymást, ahogy olvassuk a Zsoltárok könyvében, és János evangéliuma első fejezet 14. versét gondolom sokan kívülről tudják, ő teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És ebből, hogyha valaki a szeretetet komolyan veszi, a szeretet számára parancsolat, és mindenkivel az élet minden helyzetében törekszik élni, hogy valóban mindenkinek szeretetet adjon, akkor fogja megérteni Jézusnak a negyedik felszólítását, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezetéből szeretnék idézni. Lukács evangéliuma 5. fejezetében a híres éjszakai halfogás történetében Jézus a következőt mondta Simon Péternek, Lukács 5. fejezet 10. verse szerint: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye ez azután történt meg, hogy Jézus napközben kérte Péter apostolt, hogy vesse ki a hálót a tengerbe. Éjszaka nem fogtak semmit, éjszaka van ugye a halászatnak az ideje, legalábbis ott a Genezáreti tavon akkor volt, és napközben egy elcsüggett és elfáradt tanítványokat kért Jézus, hogy napközben vessék ki a hálót a tengerbe, és Péter nagyon szépen vallomást tett, hogy éjszaka nem fogtunk semmit, és most is mindennel ellenkeznék ezt, hogy kivessük a hálót, de mivel te mondod, a te parancsolatodra kivetem a hálót, olvassuk az 5. versben, hatalmas nagy halfogás lett ennek a következménye, és a 10. vers végén, amikor olvassuk ezt a mondatot, ugye tudjuk, hogy a közvetlen kiváltó oka az volt Jézus mondatának, hogy Péter apostol és a tanítványokat félelem fogta el, szinte remegésszerű félelem, és Péter odajárult Jézushoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram, és erre megnyugtatásul mondta Jézus, hogy ha már látod, hogy milyen gyenge vagy, ha már látod az esendőségedet, ha már látod a bűneidet, ha már tényleg eljutottál erre a kisgyermek szintre, hogy őszintén beismered a valóságot, és meg akarsz maradni az én szeretetemben, akkor én felszólítalak téged, hogy embereket halásszál. És ott van az ígéret is, hogy halászni is fogsz, tehát embereket fogsz. Milyen érdekes köm ez a kifejezés, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ugye nagyon nagy kérdés az emberi világban, főleg a mostani tényleg tömegkommunikáció idejében, hogy kik tudnak hatni másokra. Kik tudnak hatni másokra, kik tudják megfogni, megragadni a másik ember figyelmét, vagy a maguk példájával a másik embernek az érdeklődését. Hát körülbelül azt látjuk a mai világban, hogy a rossz az nagyon ragadós, ugye? Szóval a rossz példa rendkívül ragadós. A hányavetiség, a durvaság, az erkölcstelenség óriási tömegeket hódít meg. Szóval azt lehet mondani, hogy most, hogy a gyerekekre vagy a fiatalokra álltak rá, hogy állandóan őket bombázzák különböző felhívásokkal. Az emberi természet nagyon gyorsan válaszol ezekre a felhívásokra, és nagyon könnyen lehet függő helyzetbe hozni a fiatalokat, és hát egyáltalán az embereket. Tehát a rossznak hatalmas ereje van. De Jézus itt arról beszél, hogy a jónak még hatalmasabb ereje van. Ugye nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy ugye mert bennünket is úgy meglegyinthet ez a dolog, hogy
Hát annyira körbe vagyunk véve rossz dolgokkal, és sokszor úgy elkedvetlenül is azt mondjuk, hogy hát a rossz az pillanatokon belül szedi az áldozatait. A jóhoz meg hosszú, türelmes munka kell, nem csekély áldozatokkal, és akkor is még csak néhány ember életében lehet látni. Nem tudom, hogy ki emlékezik arra, hogy Isten egyik törvénye méghozzá a 10 parancsolaton belül helyreigazítja a mi gondolkodásunkat, és azt mondja, hogy nem a rossz ragadósabb, a jó, jóhoz lehet jobban ragadni. Ugye a második parancsolatban van az a megokolás, hogy Isten azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen azokban, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek és az én parancsolataimat megtartják. Ugye azt mindannyian tudjuk, talán ezt már nem kell úgy részletesebben elmondanom, hogy ez nem annyit jelent, hogy a szülők vétkeiért a gyerekek látják a kárt, vagy a szülők jó tulajdonságaiért automatikusan a gyerekek élvezik.

hogy a jónak nagyobb a hatása, mert a háromhoz képest az ezer ízéglen az 300-szor nagyobb hatást feltételez, és ez így is van. Ha valaki most erre azt mondaná nekem, hogy ezt viszont az élet nem igazolja, mert hát én csak azt látom az életben, hogy a rossz az pillanatokon belül futótűzszerűen hat, és mindenkit megbolondít és megőrjít, és mennek le a csatornán az emberek. A jóra meg tényleg annyi sok küzdelemmel és áldozattal lehet csak rávenni az embereket. Én erre egy nagyon szomorú bibliai választ tudnék adni. Hogy én abban látom itt a problémát, hogy az emberek a tiszta jóval nem találkoznak. Tudnék, itt a rossz és a tiszta jó között van ez a nagy különbség. Ha felemás jóval találkoznak az emberek, az nem 300-szoros hatás, az biztos. A felemás jó, az körülbelül még abba a kategóriába tartozik, amiben a rossz. Tehát itt azt kell tekintetbe venni, hogy ha az emberek nem találkoznak mondjuk tiszta kereszténységgel, tiszta hittel, őszinte hittel, következetes hittel, csak olyan felemás hittel, hogy olyan vallásossággal találkoznak, hogy emlegetik az Isten nevét, de a hétköznapi életben viszont az Isten nevének a megszentelése a gyakorlati életben elmarad. Hát akkor tulajdonképpen itt az emberekre nem a tiszta jó hatott, ami ezer ízigben kifejti a hatását, hanem az a felemás jó, ami tulajdonképpen még a rossz kategóriája. Tehát ezért Jézusnak ez a felszólítása, amit ekkor mondott Péternek, ne csak a felszólítást jegyezzük meg, hanem a helyzetet is. Amikor valaki látja a gyengeségét, és teljesen Istenre akar hagyatkozni, amikor Péter ott leborult és beismerte az esendőségét, és teljes őszintességgel járult Krisztus elé, akkor ígérte meg neki Krisztus, hogy embereket fogsz. Akkor mondta azt, hogy ezzel a lelkülettel meg lehet hódítani az embereket. Azzal a lelkülettel, ami nem a felsőbbrendűségérzés, nem a makacság, nem a konokság, nem az önigazolás lelkülete, hanem az őszinte, az egyszerű, és az Isten közvetítő lelkület, amikor valaki beismeri, hogy hát én is gyenge vagyok, hát akinek én beszélek, mondjuk aki még nem ismerte meg az Istent, én nem vagyok erősebb nála. Amivel én tudok neki beszélni, az csak az Istennek köszönhetem. Ha ezt a másik ember megérzi rajtam, hogy egy jottányival sem helyezzem magamat fölébe, hanem érzi azt, hogy hogyan is mondja Pál apostol, hogy Isten kegyelme által vagyok, ki vagyok. Hát Isten kegyelme által. Aki én vagyok, az csak az Isten munkája tehette meg. Ha valami jó van bennem, az csak is az Istennek járhat a köszönet. És én ezt nem magamnak tulajdonítom. Ezt az emberek megérzik. Az emberek megérzik azt, hogy valaki nem dőfös, nem büszke, nem rátarti, nem önmaga portékáit árulja, és nem önmagának akar híveket szerezni, hanem valóban Isten képvisel. Ezt megérzik az emberek. És akkor valóban beteljesül az, amit olyan csodálatosan fejez ki Pál a Korintusi második levél 5. fejezetében, akkor először olvastam ezeket a bibliaverseket, azt hittem, hogy nem jól látok, vagy nem is hittem először ebben, hogy azt mondja ott Pál a 2. Korintus 5-ben, hogy amikor szóltok, amikor beszéltek, akkor az embereknek az legyen az érzésük, mintha az Isten beszélne ti általatok. Mintha az Isten kérlelni az embereket emberek útján, hogy emberek, béküljetek meg az Istennel. Mert hát én is lázadó voltam, én sem tudtam elfogadni az Istent, nekem is sok problémám volt, de amivé lettem, ami vagyok, az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. És ha az ő kegyelme nem lesz bennünk hiába való, akkor embereket tudunk fogni, akkor embereket tudunk megérinteni. Ez nem annyit jelent, persze, még ezt is hadd tegyem hozzá a gyakorlatban, hogy ilyen nagy sztár evangelistákra van szükség, akik így szuggerálnak nagy embertömegeket. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valaki legyen hiteles Krisztus követő, és akkor a maga környezetében az emberek föl fognak figyelni rá, és akkor azok az emberek, akik ott élnek mellette, ha csak néhány ember is, de követi azt az embert, akkor ez már kimeríti ezt, hogy embereket fogsz. Majd az Isten teremt majd más alkalmakat is, hogy szélesebb körül legyen egy kereszténynek a befolyása, de itt a dolog lényege az, hogy minden jó dolog kicsiből indul ki, és minden jó dolog addig érezteti a hatását, amíg teljesen tiszta. Amikor

0: amikor keverednek a dolgok, és amikor belevegyül a tisztaságban egy kis hazugság és egy kis felületesség, akkor ez már nem igaz. És egy ötödik befejező felhívást szeretnék idézni, amit gondolkoztam, hogy a mai napra azért más felhívásokat gyűjtök ki. Egy-kettőben mást is gyűjtöttem ki, mint eddigi előadásokban, mert erről a kérdéskörről is már sok előadást tartottunk, de ezt a jézusi felszólítást valahogy én soha nem tudom mellőzni, ami János evangélium a 21. fejezet 22. versében szerepel. Ez a most a mai este utoljára idézett és legrövidebb felszólítás, de szeretném már előre is mondani, hogy számomra jelen pillanatban ennek óriási tartalma, szóval számomra ez egyik leggazdagabb jézusi felszólítás. Ez a három szó így hangzik, tehát János 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Ugye először úgy gondoljuk, hogy ez egy egyszerű felszólítás, de gondoljuk csak meg a következőket. Ha már egy ember mondjuk hagyja azt, hogy Isten őt megtérítse, tehát már nem áll ellent annak, hogy Isten átalakítsa a gondolkodásmódját, és Isten ezt az igével, a Szentírással és a Szentlélek segítségével tudja megtenni. Tehát amikor már mi vágyakozunk olvasni a Bibliát, már vágyakozunk ilyen kérdésekről mélyebben beszélgetni, tehát amikor már az ember ennek nem áll ellen. Amikor az ember azt is megérti, hogy valóban vissza kell találnunk a lelki kisgyermekség állapotába, amikor az ember már azt is gyakorolja, hogy Isten parancsolatait komolyan veszi és betöltésükhöz erőt kér, amikor az ember a hatás befolyás törvényét is halálos komolysággal tekinti, és amikor elkezdődnek a keresztény ember életében a hétköznapok és az évek meg az évtizedek, akkor kell, hogy nagyon sokszor visszhangozzon a lelkünkben ez a jézusi felszólítás, hogy te kövess engem. Mert Jézus ezzel a felszólítással teszi nyilvánvalóvá, hogy egyetlen egy biztos pont van nekünk ezen a világon. Ha mindig ő ránézünk. Sokszor nagyon nagy veszély a keresztény emberek életében, vagy keresztény közösségek életében, hogy például a hitükre és a hitvallomásukra nézzenek az emberek. És az szűjön bennük egy bizonyos fajta megelégedettséget, hogy én tiszta tanítást követek, én látom az összefüggéseket, vagy az én közösségem képviseli ezeket és ezeket a bibliai eszméket. Egy újabb veszély, hogy egyházban hinni, közösségben hinni. Hatalmas veszély. A félig hívő emberek legnagyobb veszélye, mert el vannak telve a maguk egyházával és közösségével. Óriási veszély. Mondom, ezek hátterén szintúgy dübörög a lelkünkben ez a felszólítás, hogy te kövess engem. Engem személyesen. Ne emberekre nézzél, ne közösségre nézzél, de hozhatok más példákat is, súlyosabb példákat is. Például, amikor az ember csalódik az életben, csalódik hívő emberekben, csalódik a közösségben. Éppen most egy másikat hozok, nem az előbbit, hogy valaki ajnározza, vagy vakon követi a közösséget. Mondjuk azt mondja, hogy csalódtam a hívő emberekben. Csalódtam ebben a közösségben. És én nem ezt vártam. És hogy lehet, hogy magukat keresztényeknek vallók így és így élnek és beszélnek? Ez se akármilyen kísértés, nem? Mert nagyon sok embert ezzel akar az ördög eltávolítani az útról, az igaz útról. És itt is milyen erőteljesen visszhangzik Jézus felszólítása, hogy ne másokra néz. Ne közösségre néz. Mert hogyha ő rájuk nézel, csalódni 5 perc alatt lehet mindenben és mindenkiben. De bennem soha nem fog csalódni. Csalódtál eddig bennem? Milyen felhívásom volt alaptalan? Milyen ígéretemet nem tartottam meg, amit te eddig megismerhettél? Nagyon nagynak tartom a Máté evangélium a 11. fejezet 6. versét. Egy kicsit megrendült, csalódott ember, pedig óriási proféta, a proféták közül a legnagyobb küldöttséget Jézushoz, ugye a börtönéből keresztelő János. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És akkor Jézus, ahogy válaszol keresztelő Jánosnak, csodálatos maga a válasz, de megint csak nem ezzel foglalkozom, hanem a Máté 11.6-tal. és boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Csodálatos Biblia vers. Csalódni és megbotránkozni emberekben, csoportokban, világban, történelemben annyiszor lehet, amennyiszer akarunk. Tele van az emberi világ gyengeséggel és visszataszító dologgal. De Jézus azt mondja, hogy boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki mindig rám tekint. Aki mindig tőlem kér segítséget. Aki mindig hozzám fordul imádságban. Nagyon szeretném itt a hangsúlyt arra is helyezni, hogy ezeknek a felhívásoknak és ígéreteknek az az ember tesz eleget, aki maga előtt látja ezeket az ígéreteket és felhívásokat, és ezekbe kapaszkodva fordul az Istenhez. Az imádság akkor imádság, ha ott látom magam előtt az Isten felhívásait és ígéreteit, és én személyesen ezekbe vele kapaszkodom. És azt mondom, hogy Istenem, te ezt mondtad, te azt mondtad Péter apostolnak, hogy te kövess engem, én nem akarok emberek miatt eltántorodni a te követésedtől. Nem akarok magam miatt álhatatlannak lenni és eltántorodni a te követésedtől. Én téged akarlak követni. Te személyesen, Istenem, Jézus Krisztus által adjál erőt, hogy téged tudjalak követni. Tehát ez az egyik leghatalmasabb felhívás, amit Jézus mondott, hogy te kövess engem. A hit a személyes dolog. Hitet nem lehet örökölni, nem lehet beleszületni. Hogy mondta Pirinszky János, nagyon szépen mondta, a hitet mindannyian drámai küzdelem által nyerjük el, és mindig újra és újra drámai küzdelem által nyerjük el. Mert a világ nem hitre akar bennünket bátorítani. A világ csüggedésre, lemondásra, hitetlenségre akar, és a magunk önző szempontjainak a teljesítése, hogy magunkat azért mindig többnek lássuk, mint a másik ember, és a másik emberen ne úgy segítsünk, mint hogy mi magunk elvárjuk a segítséget. A világ ezt akarja. Két kézzel és minden nap e felé akar bennünket tuszkolni. És ezzel szemben egy keresztény embernek mibe kell belekapaszkodni, hogy Istenem, te azt mondtad, hogy van egy keskeny út ezen a világon. Nem széles út, egy keskeny út. De azon a keskeny úton téged követhetlek. A te követésed békesség és boldogság. Most a fél világ el akar ettől tántorítani, de én téged személyesen a te szavaidat, a te kijelentéseidet szeretném követni. Nem emberek véleményét, nem emberek okoskodásait. Én téged személyesen akarlak követni. Ehhez kérem az erőt. Tudjuk jól, hogy ez a felszólítás akkor hangzott el, amikor a tanítványok Jézus feltámadása után Galileában találkoznak Jézussal, és Jézus visszaiktatja Péter apostolt a háromszori tagadása után, ugye háromszor kérdezi vissza, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél, szeretsz engem. Péter háromszor kimondja, hogy szeretlek, Uram. És miután Jézus visszaiktatja Pétert a tanítványok közé, azért mondom, hogy visszaiktatja, mert a valóságban lelkileg kikerült a tanítványok közül azzal, hogy megtagadta Jézust. Ez nyilvános vétek volt, Péter vétke, ott a főpap udvarában sok ember előtt átkozódva és esküdözve megtagadta Jézust. Jézus nyilvánosan vissza kellett, hogy kérdezze Pétert, hogy most hányadán áll, most ő ezt komolyan gondolja, hogy követi, vagy nem. És miután Péter itt sírva, felnőtt emberként is megrendülve és zokogva megvallotta az ő hitét, azután Jézus ezt elfogadta, őszinte vallomásnak, visszaállította a tanítványi közösségbe Péter, de azt mondta neki, hogy kövess engem. És milyen érdekes, hogy Péter, ugye a rá jellemző lobbanékonysággal, ami a természete most megint erőt vett rajta, hogy mennek az úton, és Jézus beszél Jánosról, és akkor Péter meg elkezd gondolkodni, hogy Jánossal mi lesz, ugye megint az összehasonlítás, meg a vetekedés, meg ugye a versengés lelkülete, és odafordul Jézushoz a 21. vers szerint, hogy Uram, ez pedig mint lesz, tehát mi lesz János életével, mert olyan különös dolgot mondott Jézus Jánosról, hogy ő majd a második eljövetelének a tanúja lesz, ami hát be is következett, mert János Pátmos szigetén részesült a mennyei jelenésekben, tehát a Jézus ezt jövendőlte meg előre, hogy egy tanítványának ő be fogja mutatni az egész világtörténelmet egészen a végidejéig, Persze ez olyan rövid kijelentés volt, hogy ezt úgy nem értették teljesen, de azért Péternek ez megütötte a fülét, szóval neki volt ez érzéke, de rögtön arra állt rá a gondolkodása, hogy ő pedig, ő vele mi lesz? Ő vele mi lesz? És erre mondta Jézus, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá, ugye ez, tudjuk, hogy ez a mi között hozzá, ez nem egészen jó fordítás, nagyon nehéz lefordítani azt az arámi kifejezést, amit itt görögre is az evangélium lefordított, ami tulajdonképpen egy nagyon, nagyon egyszerű hétköznapi szófordulat. Magyarul nincs ilyen kifejezés, hogy szó szerint ez ennyit jelent az eredetibe, hogy van, ami téged illet, és van, ami nem téged illet. Ugye, tehát ilyen magyar kifejezés nincs. Talán van ilyen magyar, hogy van, ami rád tartozik, van, ami nem rád tartozik. Ugye, ilyen már van. De ennél is egy finomabb kijelentés, így fordított a károlyigásra, hogy mi között hozzá, ez egy durvább kijelentés, nem, Jézus nem ilyen nyesetlenül mondta ezt, hanem azt mondta, hogy ha akarom, hogy ő megmaradjon, hogy én eljövök, ez nem rád tartozik, Péter, ez egy másik kérdés. Egy folytatta tovább, hogy te kövess engem. Te ne a másik embert követve legyél hívő ember. Te ne egy közösséget követve, ne egy tekintélyt követve legyél hívő ember, mert az olyan gyenge és olyan törékeny az ilyen követés, az bármikor megszűnhet. Csalódsz, megbotránkozol egy másik emberben vagy a közösségben, de aki engem követ személyesen, az a soha nem fog megbotránkozni. Talán elmondtam már máskor is, hogy én a Bibliát egy Biblia körön ismertem meg a 70-es évek végén, 80-as évek fordulóján itt a belvárosban voltunk albérlők, és hát egy kis konyhában zsúfolódtunk össze. Volt, amikor, nem is tudom most már elhinni, hogy 15-20-an, akkor kinyitottuk a folyosóra nyíló ajtót, akkor volt, amikor 25-30-an is ott szorongtunk, és Tvankó Zsuzsa tartott nekünk ilyen Jézus példázatairól bibliai előadásokat, és akkor utána mindenki hozzászólhatott. És a szívemhez nagyon közel állnak az ottani hallgatók, főiskolások voltak, egyetemisták, és amikor egyszer egy nyári táborban összejöttünk, talán már a 20 éves évfordulóján annak, hogy elkezdődött ez a bibliakör, valamikor a 90-es éveknek a végén, akkor megkérdeztem néhány, hát az akkori 20 évesekből már ugye 40 éveseké lett bibliakör tagunkat, hogy tudná az elmúlt 20 évet összefoglalni, hogy miután megismerte Istent, miután megismerte Jézus Krisztust, megismerte a Bibliát, és elkezdett ezen az úton járni, hát hogy lehetne ezt a 20 évet összefoglalni? Este volt, zempléni táborban voltunk, és ott egy ilyen kis jurta alatt ültünk, feledhetetlen volt a hangulat is, és nagyon mélyen érintette a kérdés ott az egykori fiatalokat, és úgy elkezdtek válaszolni, és a válaszokból az összegződött, hogy az elmúlt 20 évben mindenki nagyon sokat csalódott. Leginkább önmagában, mert hogy ilyen is az ember, vagy hogy én ilyen is vagyok. Ha a Biblia nélkül éltünk volna, akkor talán nem csalódtunk volna önmagunkban, akkor mindenki nagyon jónak tartaná önmagát. De mivel most már mi belenéztünk ebbe a tükörbe, ott elmondták, hogy önmagukban nagyon sokan csalódtak. Más volt a képem azelőtt, míg el nem jártam erre a bibliakörre, és utána, hogy elkezdtem a Bibliát megismerni, és elkezdtem egy őszintén, komolyan keresztény életet élni, nagyon sokan azt mondták, hogy hát nagyon nagy volt a csalódásuk. Aztán mások elmondták, hogy csalódtak másokban is. Csalódtak a egy házaspár elmondta, hogy hát a házasságban azért fény derült arra, hogy mi van az emberi természetben, és hát azelőtt ezt nem így látták, de aztán úgy kerekedett ki a beszélgetés, hogy azt állapíthattuk meg, hogy az elmúlt 20 évben valóban sok mindenkiben csalódtunk, de egy valakiben soha nem csalódtuk. Mert amit megismertünk Jézus Krisztustól, és amit komolyan is vettünk Krisztus felhívásaiból és ígéreteiből, azok olyan tapasztalatokat adtak az életben, amelyek valóban az életnek a legcsodálatosabb, legnagyobb tapasztalatai. Ő benne nem csalódtunk. Azt nem tudtuk mondani, hogy Jézus Krisztus mondott volna olyasmit, amit ne váltott volna be, vagy amit ne igazolt volna az élet. Miért nem? És ez csak egyféleképpen érhető el, ha az életben problémáink vannak, bármifajta nehézségeink vannak, rögtön vigyük Isten elé, és rögtön kérjünk segítséget attól a Jézus Krisztustól, aki segíteni is fog. Még nem múlt el teljesen a náta ez a képen. Itt be is szerettem volna fejezni az előadást. Tehát, ahogy említettem, egy-egy ilyen témakör, gondolom Ágnes is és Kecskemét János is így tartotta, és itt a Benczúr utcában mi erre törekszünk, hogy hát ezek ilyen figyelemfelkeltő előadások legyenek, és hát a megbeszélésre helyezzük a hangsúlyt. Tehát ezzel szerettem volna összefoglalni a mai témát, és szoros folytatásként 2 hét múlva Jézusnak csak az ígéreteit és a legnagyobb ígéreteit vesszük számba, amelyek legfőképpen az örök életre vonatkozó ígéretek, tehát a mennyek országa elnyerésének az ígéretei. Hát én köszönöm szépen a figyelmet, és itt befejezzük a mai témánkat, tartunk egy 10 perc szünetet, és utána lehet a témához kapcsolódóan kérdezni. Kezdenénk a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet, és fel lehet tenni kérdéseket, meg lehet tenni a hozzászólásokat, és megbeszélhetjük a mai témát. Igen, jogos a kérdés. A kőszikla jelképe Mózes első könyvétől fogva ismert, és mindig messiási jelkép. Tehát maga Jézus is azonosította az életében a 2 nevezetes helyen is. Máté evangélium a 7. fejezetében, amikor befejezte a hegyi beszédet, Jézus azt mondta, hogy aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És itt a Máté 21.42-44-ben, hogy aki a kőre esik, szétzuzatik, és azelőtt azt mondta, hogy sohasem olvastátok-e az írásokban, hogy a kő, amit az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje? És aki e kőre esik, szétzuzatik. Tehát ez a folytatás. Tehát a kőszikla mindig messiási jelkép. Görögül ez Petra. Petra. Péter neve Petrosz. Ott a Máté 16. fejezetében is, amit általában rosszul idéznek mindig, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel. Ott nem ez van, hanem az van, hogy te Petrosz vagy, mondja Jézus, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál, tudnék, Isten fiának. Ugye, ott a szövegösszefüggésből ez ellenőrizhető. Tehát te Petrosz vagy, de én ezen a Petrán, tehát magamon építem fel az én egyházamat. És ezt Péter apostol is pontosan értette, mert ne felejtsük el, van Péternek 2 levele a Bibliában, és soha, de soha Péter önmagáról így nem nyilatkozik, hogy ő lenne a kőszikla. Sőt, az első levél 5. fejezetében, az első verstől az 5-ig van egy érdekes vallomása Péternek. Azt mondja, hogy a köztetek levő presbitereket kérem én a presbiter társ. Tehát Péter önmagát ugyanolyan hívő embernek tartotta, mint bárkit a őskeresztény gyülekezetből, hogy amikor majd megjelenik a főpásztor, elnyerjétek a dicsőség hervadatlan koronáját, mondja Péter tovább. Tehát a főpásztornak Péter soha önmagát nem nevezte, hanem csak is Jézus Krisztust. Tehát ez egy középkori eltorzítása a Bibliának, hogy a kősziklát Péterrel azonosították, Péterre építeni, ez volt az egyházhoz tartozásnak az egyik ismérve, és így szorult ki Jézus a keresztény életből, hogy így vették át emberi tekintélyek és emberi szervezetek Krisztus helyét, és ez a tanítás mind a mai napig sajnos úgy hallgatólagosan kering, ugye, még a Bibliához nem sokat értő, általában nem sokat értő újságírók is állandóan így írják meg a különböző újságokban, hogy Péter az egyház kősziklája. Hát erről szó nincsen. Ugye erről egy kis füzetet írtam, nem tudom, hogy ott van-e hátul a ezen a kősziklán című kis kék füzet, már vagy 11-12 évvel ezelőtt ez megjelent, ott igen, azt kéném felmutatni, ha valaki nem ismeri, el lehet olvasni abban a kis füzetben, aminek ez a címe, hogy ezen a kősziklán, és ez, itt elemzem az eredeti beszélgetést Jézus és Péter között, és Péter apostol levelei után Pál apostol leveleit, a többi apostoli leveleket, meg a többi iratot is bevonom az ellenőrzési körbe, és ott teljesen nyilvánvaló, hogy a Bibliában soha nem jelképe embernek, vagy emberi szervezetnek a kőszikla. Tehát a te kövess engembe ez is beletartozik. A te kövess engem az annyit jelent, hogy csak én rám építheted az életet úgy, hogy ez meg is maradjon, az örök életre meg is maradjon ez az élet. Ne emberre vagy emberi szervezetre építsd a hitedet, mert az nagyon ingatag és nagyon megbízhatatlan. Hát röviden erről ennyit, mert mondom, hogy ha valaki részletesen akarja ezt megismerni, a füzetből elolvashatja. Igen, persze Zsuzsika azért történetileg nem úgy volt, hogy ezt félreértették és így hamis alapra épült, hanem úgy volt történetileg, hogy félretették a Bibliát. Kialakult egy hierarchikus rendszer, és egy idő után a Bibliába visszavetítették ezt a rendszert, és ez azért 1700 éve tart, tehát ez időben egy óriási idő. És azok az emberek, akik ennek nem néznek utána, azok hát kész tényként fogadják el, hogy van egy egyház, Péterre hivatkozik, jogfolytonossága megvan, és megnyugszanak ebben, de hát itt is az a kérdés, hogy aki előveszi a Bibliát, és ezt komolyan meg akarja ismerni, az világosan fog látni. Nem is annyira bálványnak tartanám ezt most a modern világban, hanem egyszerűen az emberek tudatlanok, és sajnos nagyon sok ember nem is akar más lenni, mint tudatlan. Nagyon sok értelmes embertől hallottam ezt, ma is például egy nagyon számomra nagyon tiszteletben álló embertől, nem lesz kevéssé tiszteletben álló, ezután sem, csak úgy megrendített ma is tőle hallanom, hogy azt mondja, nem is akarok vallási kérdésekben többet megtudni, mert az veszélyes. És sokan így vannak ezzel, hogy a Bibliát jobban megismerni, vagy a kereszténység alapjairól többet tudni, ez veszélyes, mert hát akkor kiderül, hogy ez se egészen úgy van, az se egészen úgy van, amaz se. Hát ez már ugye lépésre kényszerítheti az embert, és az emberek általában nem akarnak változtatni sok mindenen. És a mai embereknek a vallás így, ahogy van, nagyon megfelel. A fő dolog az anyagiak, a fő dolog az étel, ital, kényelem, ami a nyugati világnak a bálványistenei, ezt látom a nagy bálványistenek, és azt mondja, hogy a vallások most mit mond, egyik azt mondja, egyik Péterre hivatkozik, másik nem. Azt itt nem érdekli, mert ez csak zavart támaszt. És itt jutunk el oda, hogy ezért lehet megcsinálni az emberiséggel azt, amit akarnak, vagy amit Sátán meg akar csinálni az emberiséggel, ezért hajthatja végre, mert azért kettőn áll a vásár, nem? Szóval jó, van ördög, van gonosz, van rossz, de nem szükséges nekünk abba a táncba belemenni, aminek a dudáját ő fújja. De sajnos az emberek belemennek. Úgyhogy ezt most én tudatlansággal azonosítom. Tehát nem annyira, az emberek ezt nem... Hát persze mondjuk bálványok is lehetnek, az igaz, hogy bálványt is lehet tudatlanul imádni és mímelni, de én ma a dolgot úgy látom, hogy az embereknek nincs alternatívájuk. Nem látják azt a tiszta, világos választási lehetőséget. A rossz az eléggé látszik, de mivel az a tiszta jó, az a következetes jó nem látszik, ezért a fekete vagy a sötét nem látszik olyan sötétnek az emberek előtt, mert nincs egy éles fehér kontrasztot mellette. És ezért nagyon értsük meg az embereket, és nagyon kell küzdeni a minden emberért, mert ameddig nincs választási lehetőség, addig maga a Jóisten se kéri számon a választást. Az igaz, hogy Istennek van olyan ígérete, és ezekkel majd foglalkozunk 2 hét múlva, hogy az egész világ meg fogja ismerni az Istent. Az egész világ meg fogja ismerni az Isten országának ezt az evangéliumát. Az egész világ választhat majd Krisztus és az ellenfele között. De itt még sajnos nem vagyunk. Noha reménykedem, hogy nagyon gyorsan már itt leszünk valahol ennek a küszöbén. Toporgunk most is, de belépünk majd ebbe a rövid történelmi szakaszba, amikor az emberek majd nyilván látni fogják. Akkor viszont már bálvány lesz, ha valaki nem Krisztust követi, az akkor már bálvány lesz.
1: Még egy gondolatot, amit mondtál, hogy...
0: És a megtérést az első felszólításnál lehetett volna még említeni sok mindent, hogy keressétek először Isten országát. Aki keres, az talál, aki kér, az kap, szörgetőnek megnyitatik, hogy ne. Nagyon, szóval Jézusnak olyan markáns megfogalmazásai és felszólításai vannak, és hát igen, a mai embereket felszólítani keresésre egy olyan világban, ahol a kényelem és a szolgáljanak ki mindenben, hát ha még az ételben is kiszolgál, mert az emberek már nem akarnak egy kenyeret se levágni, már föl van vágva a kenyér. Már nem akarnak valamit már meg sem melegíteni, hogy főzni, már nem is tudom, már úgy van az, hogy csak a lehető legkisebb ráfordítása. Most ha testi dolgokban ennyire kényelmesek az emberek, hát szellemi, lelki dolgokban rémületes, hogy az emberek mennyire nem keresnek. Most meg fog jelenni Tóth Gábornak, aki a csontritkulásról írt könyvet, egy másik könyve az élelmiszeripari adalékanyagokról. Most éppen ezt olvasom, hogy ezekről az E számos dolgokról. Nagyon alapos és tisztán, világosan kifejlő könyv, és az is mondja, hogy hát ma is kettőn áll a vásár. Nagyon sok minden nem élelmiszer, amit adnak nekünk, ugye, ami van a boltokban. Nem élelmiszer, annak nem nevezhető. Na de nagyon jól csinálja a marketing management, meg a kereskedelem, ugye nagyon jól csinálják, tetszetősen be van csomagolva, apró betűvel van ráírva, hogy senki ne lássa, hogy mi van benne, mi nincs. És hát ugye, ha mi keresnénk és kutatnánk, azért csak utána lehetne járni, hogy az élelmiszerek 80%-a az nem épít, hanem rombol. De nem jár utána senki sem. Nem? Nem? Na most, hogyha ha a testi dolgokban, amelyeket azért közvetlenül hogy látunk meg a mindennapi fennmaradásunkhoz szükségesek, ennyire felületesek és hányavetiek vagyunk, akkor mi képzelhető el a lelki meg a szellemi dolgokról, ami ugye minden nap azért nem érezteti úgy a hatását, azok hogy folyamatosan, folyamatokban éreztetik a hatásukat. De ha lesz majd ez az igazi kereszténység, az biztos, hogy az, mint a fákja fog világítani, és az emberek látni fogják, hogy mi a különbség a jó és a rossz között. Fiatalember kérdezett már, mi is volt a kérdés, amit meg kellett volna válaszolnom? Nem, igen. Hát igen, tehát erre azt tudnám mondani, hogy ma hogy nyilvánul meg a gonoszság, az mondjuk Jelenések könyve 12. fejezetében van megírva, hogy az egész föld kerekségét képes elhitetni Sátán, és minden hazugságban és az Isten törvényével ellentétes dologban ő van benne, de ezt azért nem látják az emberek, mert nem ismerik az Isten törvényét. Vagy ha ismerik is, de nem veszik komolyan. Tehát ezért tudja elhitetni az egész világot, mert nincs az emberek kezében mérték, hogy lelepleznék. Ez az egyik dolog. Mondjuk erre persze valaki mondhatja, hogy ez így volt az egész világ történelemben, ez így is igaz. De manapság azt teszi félelmetessé ezeket a démoni jelenségeket, hogy Sátán pontosan ismeri a Szentírást, minden esetre jobban, mint az emberek, és tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ugye Jézus beszélt arról, hogy amikor érzi, hogy kevés ideje van hátra, akkor el akarja hitetni, ha lehet még a választottakat is, tehát óriási erővel támad. Mint ahogy egyébként is a történelemben is, azok az emberek vagy hatalmak, akiknek már lejáró félbe volt az idejük, mindent összeszedtek csak azért, hogy az összes mérgüket kibocsátva valahogy még fordítsanak a vesztett helyzetükön. És ezért ma a világon egyre inkább sokasodnak a démoni jelenségek minden szinten. Tehát ez most nem azt akarom mondani, hogy most csak az UFO-k, vagy ezek a spiritista, vagy okkult jelenségek, hanem az egész emberi életben az a hallatlan türelmetlenség, amit mond a Biblia, hogy betelik a föld erőszakoskodással. Tehát hogy vibrál a levegő, tehát hogy az emberek iszonyatosan békétlenek, és idegesek, és meg tudnák ölni egymást egy kanál vízben. Hogy a gyerekek nem kapnak szinte semmi megalapozást és útravalót a szüleiktől, és gazdátlanul lifegnek itt a világban, és most már nem az első nemzedék, hanem már a többedik. Tehát valami félelmetes így erkölcsileg a helyzet, hogy Jézus azt mondja, hogy hát ez egy fajzat, tehát ez úgy meg tudja szállni a démoni világ az embereket, hogy ez a fajzat nem űzhető ki mással, csak imádsággal és bőjtel. Jézus ezt világosan a tudomásunkra hozta, hogy itt egy sokszorosan erőteljesebb hatalomról van szó, mint akik mi vagyunk. Tehát ha itt az ember következetesen nem keresi az Istent, akkor teljesen biztos, 100%-ig biztos, hogy valamilyen módon a démoni világnak válik prédájává. Ha nem így, akkor úgy. Nem mindenki megy el mondjuk szeánszra, vagy nem mindenki keres ilyen kifejezetten démoni helyeket és jelenségeket, de otthon is el lehet jutni odáig, hogy az ember depressziósá, vagy életuntá, vagy agresszívvé váljon. Tehát lényegileg itt a keresés, tehát az, hogy keresni az Isten akaratát, az Isten útját, ez döntő dolog, mert ha az ember ezt nem keresi, és nem ad az Istennek arra lehetőséget, hogy az Isten magához tudja vonni az embert, akkor lényegileg egy másik hatalom vonja magához az embert, és ez a démoni világ. Na most, hát a démoni világnak ezerféle megnyilvánulása van. Jézus azt mondta János 8:44-ben, hogy ő a hazugság atya. Tehát példátlan bőségbe tudja szórni a hazugságait és a megtévesztő dolgait. Ezeket számba venni lehetetlen. Tehát a 37. Zsoltár mondja, ugye, hogy gazdag lombozatú vadfa. Tehát olyan úgy terjeszkedik szét a gonosz, mint egy gazdag lombozatú vadfa. De mondom, a mikorunkban különösképp azért, mert tudja, hogy kevés ideje van hátra. Tehát most mindent egy tétre tesz föl, és egy végső rohamra indul. Hát ugye a Biblia nem is szólít fel bennünket arra, hogy nagyon kutakodjunk, vagy vegyük számba a rossznak az előfordulási formáit, mert hát akkor állandóan ezzel foglalkozva tulajdonképpen mi is az iszap vagy a hinár törvénye alá helyeznénk magunkat, tehát az csak egyre inkább vonzana lefelé, és abban semmi köszönet nem lenne. Tehát itt a döntő dolog a hétköznapi élet gyakorlatában, hogy valóban a Máté 6, hogy keressétek először Isten országát és annak igazságát, és akkor minden más megadatik néktek. Tehát gyakorlatilag mi, ha néhány előadást tartunk is, az ember szinte beleroppan például ilyen New Age előadásokat tartani, az olyan kegyetlen dolog. Hát ellene, de hát ugye akkor ismertetni kell, hogy mit tudom én, mit mond az agykontroll, meg a szientológia, meg minden, mert úgy nem lehet valamit jellemezni, hogy az ember ne olvasna bele, vagy ne látná fővonalaiban, és ez olyan kínos dolog, mert hát most akkor százakra menő könyveket kellene elolvasni, de hát megvallom őszintén, a lélek gyötrelme ezekkel foglalkozni. A New Age-ről? Van, kazettán van. Időszerű bibliai proféták és proféciák című sorozatunk volt 2 éve azon van. Meg kérnek is sok helyen, de az olyan lélekgyötrelme, mert annyi sok a gonoszság, meg annyi sok a rossz, és Sajnos az a probléma, hogy az emberek többsége ezeket komolyan veszi, és értéket tulajdonít ezeknek. Hát valamennyire csak bele kell menni, mert azt nem lehet mondani az embereknek, hogy kérem, hát ez egy népbolondítás, vagy egy egyéb más dolog. Tehát valamit kell mondani, de ez, tehát ezekbe beleolvasni, hát ez félelmetes. De ma büntetlenül mindent meg lehet tenni, mert ha az Isten szava nem tekintély és nem mérték, hát akkor ahány emberi megnyilvánulás az mind mértéknek képzeli magát, vagy azt igényeli önmagának, hogy őt komolyan vegyék, mint világ megváltó eszmét és vallást is akár. Tehát nem tudod, ez nehéz kérdés, a nyári táborokon se nagyon beszélünk így, mert mi nem azért hívjuk az embereket Biblia táborokra, hogy ott a rosszat boncolgassuk, vagy ecsetelgessük. Az elég a hétköznapokban azzal találkozni. Nem is kell azt annyira megismerni, hogy le tudjuk leplezni. Ha mi a Bibliához következetesen tartjuk magunkat, akkor mindig szimatot kapunk, hogy ez nem az Isten hangja, ez nem az Isten tanítás. Én ezzel nem akarok foglalkozni, mert ez úgy, valamikor úgy is kibújik majd a szög a zsákból, de addig se szeretnék tapogatni közötte. Tudunk ebbe belemenni, mert ezek olyan kínos és olyan nyomasztó dolgok. Jó eset, amit most említettél, erre tudok válaszolni. Ehhez szerintem neked nem szükséges elolvasni a Harry Pottert, hogy te a gyerekednek szakszerűen tudjál válaszolni, hanem mondd azt, hogy Jézus Krisztus soha nem épített félelemre, meg horrorra, meg ilyenre. Tehát hivatkozzunk Jézus példájára. Jézus nem ijesztegetett, Jézus nem fenyegetődzött, nem feszítette a húrt, nem késleltetett emberi kérdésekre válaszokat. Meg szóval hivatkozzunk arra, ami a gyerek szintjének, lelkének megfelelő dolga, amit ő meg fog érteni, mert nem ő, nem a te gyermeked, aki érdeklődik az ilyen dolgok iránt, hanem az emberi természet gyúlékony, és odaért a gyufa, és lángra gyullad, de ez nem ő. Talán mi is a gyerekkorunkban, hát én emlékezem az én időmben a Belfegor járta, mint horror film, és egyszer, ugye szüleim nem engedték nézni, jó helyes érzékkel, én sem engedtem volna a gyerekeimnek, de egyszer azt a gonoszságot elkövettem, hogy beteget jelentettem az iskolában, mert egyik délelőtt megismételték, és az egyik iskolatársamhoz, hogy kieszeltük a dolgot, ő is beteget jelentett, és akkor miközben feküdt az ágyban, én átmentem őt meglátogatni, és közben benyomtuk a tévét, és akkor a Belfegort ismételték, ugye ez egy sorozat volt, és egyik adását. Hát én nem tudom, magam előtt van, ahogy én leizzadtam, és nem is tudtam, hogy menjek haza, mert az egy félelmetes, ott a Louvre-ban mindenféle sötétben, és akkor imbolyog egy alak, és jön meg, és már az a cselekményére nem emlékezem, hogy engem kivert a veríték, az biztos. Minden korban igyekeztek ilyen Harry Pottereket, gondolom ilyenek, meg más. Most, ha nekem valaki azt mondta volna, mert ugye a szüleim azt mondták, hogy nem, fiam, nem nézed, lefeküdni. Jó, hát ez jó, lefeküdtem. De hogyha nekem az édesapám mondjuk azt mondta volna, hogy hát tudod, fiam, hát most a nyugati világban ez a sik, de mi keresztények vagyunk, és mi Jézustól várunk minden jót. Jézus ilyet nem ad nekünk, és erre nincs is szükségünk, mert feldúlja a lelki nyugalmunkat, stb. Lehet, hogyha így elmondta volna, talán nem csináltam volna meg ezt a dolgot. Lehet. És vagy ha megcsináltam volna, ott lett volna, meg egy erőteljesebb tapasztalat, vagy mérték ott lett volna. Tehát szerintem nem kell elolvasnod ezt a rettenetes könyvet. Én nem tudtam elolvasni, bevallom őszintén. Ez egy olyan rossz írás. Tehát mert ugye a mesék között is van azért, hát például, hadd mondjam el, hogy mondjuk magyar népmesék. Arany Lászlónak olvashatóak a népmesék, de például a Benedek Elekhez azért nagy erő kell. Már most nem azért mondom, hogy a Benedek Elek, a Móra Ferenchez is nagy erő kell, mert irtózatosan szürke és unalmas, meg színtelen tud lenni, meg nincs ereje a prózájának. Tehát ahogy van különbség, tehát ez a Harry Potter láz is olyan, hogy ez egy nagyon rossz írás, csak mivel ezt megfilmesítették, és a gyerekeket vonzza és leköti az izgalom. Ugye ez azután vették meg a könyvet, nem fordítva. Hát sajnos ilyen kereskedelmi fogásokhoz nap-nap után nyúlnak, és tele vagyunk az ilyenekkel. Hát én mindenkinek csak azt tudom tanácsolni, hogy nem kell ezeket nekünk megismernünk, de annál inkább kell olvasnunk a Szentírást, és akkor tudsz válaszolni, hogy neked mi adott sokat, vagy neked mi adja meg az élethez az örömet, meg a nyugalmat. És ha te ezt hitelesen el tudod mondani, akkor ezzel a gyermek el fog gondolkozni, és lehet, hogy kérdéseket tesz fel, akkor tudsz már vele beszélgetni. Tehát nem szükséges ezeket a rossz dolgokat úgy meg. Nem is ajánlom, mert nem is lehet időben bírni, agykapacitással se lehet bírni. Hát már ezrekre menő ezeknek, hát nem is tudom, tízezrekre menő. Hát a szomszédom adott ilyen édesvíz kiadványokat, mert azt mondta, hogy kidobja, adott, vagy három banános ládát ott van a kamrába betettem, hogy mégis, hogy ha valaki engem kérdez, de hát én nem volt gusztusom oda menni ezeket kívánni. Néha oda mentem, megnéztem, de már maga a címoldalak is olyan bombasztikus.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök. A hatodik és hetedik trombita szó közötti második látomást fogjuk tanulmányozni Jelenések könyve 11. fejezetéből, amelynek ezt a címet adhatjuk: a modern kori ateizmus megszületése. Ateisták mindig voltak a történelemben, és ateizmus is volt. De tömegméretű ateizmus csak az utóbbi 200-250 évben lépett föl a történelem színpadára. A Biblia két fejezetben foglalkozik az ateizmussal. Az ateizmusnak a megszületését Jelenések könyve 11. fejezete tárgyalja, és az ateizmuson alapuló politikai hatalmaknak a pályáját a Dániel könyve 11. fejezete tárgyalja. Tehát könnyű megjegyezni, Jelenések 11 és Dániel 11. A két fejezet egymástól nagyon elütő, úgyhogy most én a Dániel könyvével nem tudván foglalkozni, nem is ez a témánk, csak a Jelenések könyve 11. fejezetével szeretnék foglalkozni, és ott folytatom most a felolvasást, ahol abba hagytam. A két proféciót jeleztem is, mint egy ilyen ikerként kapcsolódik egymásba, tehát nem külön válva jelenik meg a másik közbeékelt profécia, hanem a hatodik és a hetedik trombita szó között két ilyen ikermód egymáshoz nőtt profécia található. Tehát ezért olvasom az előző profécia végét, mert olyan gyors az átmenet, hogy két idői proféciát a két csatlakozó vers

bizonságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Itt kezdődik a következő profécia. Tehát még egyszer, és adom az én két tanúbizonságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állanak. És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen. És hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégzik az ő bizonságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét 3,5 nap, és azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. De 3,5 nap múlva életnek lelke adatot Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik: jöjjetek fel ide! És felmentek az égbe felhőben, és látták az ő ellenségeit. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. A második jaj elmúlt, íme a harmadik jaj hamar eljő. Kedves hallgatók, miről is van szó ebben a látomásban? Újra próbáljuk visszaadni ezt a látomást. Ahogy János apostol végigkövette, és két jelképes cselekménnyel záródott le az előző látomás, ebben a látomásban meglátott két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot. Így kezdődik a látomás, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot látott meg, de hogy ilyen jelkép a Bibliában nincsen, eddig a pillanatig ilyen jelkép, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ilyennel nem találkozunk, rögtön hozzáteszi, hogy ezek, mármint a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állnak. És itt tetszenek látni a Károlyi Bibliánkban a jelzetet, hogy itt már visszautal Zakariás könyve 4. fejezetére, mert ilyen jelkép van a Bibliában, hogy két olajfa és két gyertyatartó. Tehát először János apostol látta a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, de hogy el ne tévedjen a jelkép azonosításában, rögtön hallott, hogy ezek az a két olajfa, a két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állanak, és elmondja, hogy ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság hogyan végzi el a szolgálatát 1260 napon keresztül, és miután ilyen nyomorúságos, gyászos körülmények között végzik el a munkájukat, és amiután azt gondolnánk, hogy valami jobb következik erre a két tanúbizonyságra, egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a mélységből feljön egy fenevad, és az a mélységből feljövő fenevad neki ront ennek a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságnak, a földre tiporja őket, és úgy tűnik, mintha megölni őket. És ezek egy város utcáin fekszenek, mint egy halófélben, annak a városnak az utcáin, amely lélek szerint, tehát megint mondja, hogy jelkép, lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett, és közben a föld népei meg örülnek ennek, hogy ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság így majdnem holtan fekszik, mert azt mondják, hogy ezek gyötörték a föld lakosait, és 3,5 napig, mint egy úgy tűnik, mintha ezek meghaltak volna, és hirtelen

Azonban 3,5 nap múlva Istentől élet lelke adatott ebbe a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságba, lábaikra álltak, nagy félelem esett az ellenségeikre, és ezek felmentek az égbe felhőkön, és látták őket az ő ellenségeik. És a látomás ezzel fejeződik, hogy egy nagy földindulás lett. A földrengésben a városnak tized része ember elesett, meghalt, meg is ölettek ebben a hatalmas földindulásban, és a többiek megrémültek, és elkezdtek az Isten felé fordulni, a menny Istenének adtak dicsőséget. És a második jaj elmúlt, és most jön az emberiség történetében a legutolsó jaj, a harmadik jaj, ami a hetedik trombita szóval lesz azonos, és ezután látjuk a 15. versben már ezzel folytatódik, már visszatér a hatodik trombita szó után, ide visszatér, hogy a hetedik angyal trombitál. Tehát itt is látjuk, hogy egy közbeítélt látomásról van szó. Tehát ezt látta János apostol. Próbáljuk meg azonosítani a jelképeket. Mit jelent ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság? Amit megkönnyebbítésül még így is ad vissza a Biblia, hogy ezek az a két olajfa, két gyertyatartó, amely a Földnek Isten előtt állanak. Tehát Zakariás könyve 4. fejezetéből veszi a jelképet. Két tanúbizonyság, két olajfa, két gyertyatartó. Zakariás könyve óta tudjuk, hogy ezek nem másnak a jelképei, mint annak a két különleges erőnek, amelyen keresztül Isten szent lelke működik ebben a világban, mert akit tiszta, igaz útra akar vezetni az Isten, a két olajfával és a két gyertyatartóval vezeti a helyes útra. Ez nem más, mint az Ó és az Új Szövetség. Zakariás könyvében van először ez a látomás a Bibliában. A Biblia nagyon sok helyen jelképesen önmagát is bemutatja, hiszen a Biblia nagyon nagy horderejű, a legnagyobb horderejű könyv a világtörténelemben, hiszen hogy ki az Isten és mit akar az Isten, azt Isten a Biblián keresztül közvetíti, olvasható, ellenőrizhető és mindig elővehető formában. Hogy miért nem csak azt mondja, hogy két gyertyatartó, meg két olajfa, miért azt mondja, hogy két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ezzel azért él ezzel a jelképpel a Szentírás, mert Jelenések könyvében már mi a hét levélnél és a hét pecsétnél, nem különben a hét trombita szónál valamit megértettünk. Hogy a kereszténység történelme azért torzult el itt a 4.-6. század közötti időszaktól fogva, mert ugye kifejlődött a hatalmi kereszténység, és a hatalmi kereszténység a Bibliát eltüntette, félretette. Amikor azt mondja itt a látomásunk, hogy ez a két olajf, ez a két gyertyatartó, de most ő két tanúbizonyságnak mondja, ez gyászruhába öltözött, és 1260 napig gyászruhába öltözze prófétált, arra a rettenetesen hosszú időszakra céloz, amikor is a Biblia teljesen kiszorul a kereszténység hétköznapi gyakorlatából, amikor emberek nem jutnak a Bibliához, hozzá se tudnak férni, nemzeti nyelvekre nincs is lefordítva, tehát amit mi így tanultunk az iskolában és helyesen tanultuk, hogy ez a középkor volt egészen a reformációig, de még a reformáció után sem terjedt úgy a Biblia, hogy terjedhetett volna, a Biblia minden esetre egy nagyon hosszú idői proféciát ad meg. 1260 nap, ami a bibliai proféciák szerint 1260 évvel azonos. Az előző közbeékelt látomásban 42 hónapot mondott. A 42 hónap 42x30 az 1260. Amikor ez a profécia, mondom, ami 7-szer van benne a Bibliában, először fordul elő Dániel könyve 7. fejezet 25. versében, akkor azt mondja, hogy olyan hosszú lesz ez az időszak, hogy tart majd ideig, időkig és fél időig. Helyes fordítás szerint, mert hiszen az ókori nyelvek ismerték a kettes számrendszeren alapuló nyelvtani alakzatokat, egy évig, két évig és fél évig. Az egy év, két év és fél év, 3,5 év, 3,5x360 szintén 1260.
Ennyi rejtjelet alkalmaz a Szentírás, nem nagy rejtjel, hogy ha 7-szer adja meg 2-ször Dániel könyvében, 5-ször Jelenések könyvében ezt a rettenetesen hosszú időszakot, a kereszténység történelmének a leghosszabb időszaka volt a leggyászosabb időszak. Ezt 3 számkombinációban adja meg, a 3,5 év, a 42 hónap és az 1260 nap. Honnan számítjuk ezt az 1260 napot, és mikor járt le ez az 1260 nap? A hatalmi kereszténység kialakulását a bibliai proféciák nagyon részletesen bemutatják. Ha most nem fejezetről fejezetre mennénk Jelenések könyvében, hanem mondjuk én itt egy előadást tarthatnék arról, hogy a hatalmi kereszténység kifejlődése, története, stb., akkor egy teljes előadást is meg tudnék tölteni azzal, hogy Dániel könyvéből, Jelenések könyvéből, Jézus kijelentéseiből, Pál II. Tesszalonikai leveléből önök elé állítsam azt a folyamatot, amikor Jézus halála, feltámadása után a kereszténység 313-ig egységes volt, tehát addig a kereszténység egy volt. 313 után, a nagy konstantinuszi fordulat után az addig is meglevő krisztusi kereszténység mellé oda társult a hatalmi kereszténység, az államhatalommal szövetségre lépő kereszténység, és ez időnek idejével egyre nagyobb hatalomra tett szert, úgy, ahogy a politikai hatalmakkal összekapcsolódott. Ez az összekapcsolódás ugye Rómában ment végbe, ugye a római császárság idején élünk, és utána, ahogy ez a folyamat haladt előre, a Biblia rámutat például arra, hogy ennek az 1260 évnek mi a kezdete és mi a vége. Most már vannak olyan emberek is, akik ha csak a tévét nézik, már ezzel az 1260 nappal kellett, hogy találkozzanak. Én is említettem itt önöknek, hogy néhány hónappal ezelőtt az egyik tévécsatorna bemutatta, hogy Isaac Newton, a híres angol csillagász és fizikus, 2060-ra várta a világ végét. Hát miért várta 2060-ra a világ végét, miért van Newton írásaiban ilyen tanulmány? Azért, mert Newton is foglalkozott az 1260 éves proféciával, és ő úgy gondolta, hogy amikor a nyugati kereszténység történetében elérkezett az az időpont, hogy amikor a római pápa már Európának császárt nevezett ki, holott még ott volt a kelet-római császár Bizáncban, tehát magyarul amikor a pápa megkoronázta, császárrá koronázta Nagy Károlyt, és ez időszámításunk szerint 800-ban volt, és Newton ezt az időpontot vette kiindulópontnak, hogy 800, és ahhoz hozzászámolta az 1260 napot, akkor tessék hozzászámolni, az 1260 év az éppen 2060. Newton ilyen alapon, tehát ilyen felfogás alapján mondta, hogy amikor vége van az 1260 évnek, hogy ő úgy látja, hogy akkor jönnek el a világ történetének a végső eseményei. Newton itt tévedett. Newton a 18. században ebben tévedett. A gondolkodása jó irányba haladt, de az azonosításban tévedett. Tudnélik, a nyugati kereszténység történetében az a pillanat, amikor Róma püspöke teljhatalmat kap, amikor kialakul a középkori értelemben vett világhatalom, ami az egész föld eseményeit befolyásolja, ez időszámításunk szerint már 538-ban megtörtént, amikor a kelet-római császárság, tehát a bizánci császárság, mert látta, hogy már nem tud Nyugat-Európa felett uralmat gyakorolni, Róma püspökét, az akkori pápát bízza meg, hogy a nyugati részek fölött ő legyen az úr, és 538-ban a teljes jogokat Belizár hadvezér által a bizánci császár átruházza Rómára. A legerősebb európai hatalom adja neki a hatalmat, ezt kell megjegyeznünk. Ezért rendkívül lesz az 1260 év kezdete, és lesz nagyon egyszerű a vége is. Az a kezdete az 1260 éves időszaknak, amikor az akkor legerősebb európai hatalom az egyházi hatalomnak teljhatalmat ad. Ez időszámításunk szerint 538-ban volt. Ha ehhez hozzászámoljuk az 1260 évet, amit a Biblia megad, akkor egyszerű számítás, kijön a
másik időpontra, amikor visszaveszik tőle a hatalmat, 1798. Mi történt 1798-ban? 1798-ban az akkor legerősebb európai állam, a francia köztársaság csapatai behatolnak Rómába, és fogságba ejtik a pápát, trónfosztják a pápát, el is viszik Franciaországba, tehát a legerősebb világi hatalom elveszi tőle a hatalmat. Az 1260 napos egyházi hatalomnak, ami 1260 évvel azonos a bibliai proféciák szerint, ez a kezdő időpontja és ez a végső időpontja, rendkívül egyszerű logika alapján az akkor legerősebb világi hatalom adja neki a hatalmat, az ekkor legerősebb világi hatalom elveszi tőle a hatalmat, hiszen a Biblia azt mondja, hogy az egyházi és az állami hatalom összekapcsolódása, ebben volt a nagy probléma, ezért volt sötét a középkor, a trón és az oltár frigye miatt. A látomásunk tehát azt mondja, hogy ez idő alatt a két gyászruhába öltözött tanúbizonyság, ami a két olajfa, a két gyertyatartó rettenetes, nyomorúságos körülmények között végezte a munkáját, vagyis az Ó és az Új Szövetség, az Isten beszéde, az Isten üzenete nem tudta kifejteni igazán a hatását, hiszen elnémították. Az egyházi hatalom, a kereszténynek, magát kereszténynek nevező egyházi hatalom némította el. Pedig ez a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságnak van hatalma arra, hogy bezárja az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen. Mire céloz ezzel? Hogy az Ó és az Új Szövetség nem más, mint prófétai szó. A prófétai szónak volt hatalma például az Ószövetségben, hogy bezárja az eget, például Illés próféta is megmondta Akháb királynak, a gonoszszá vált világi uralkodónak, hogy az ország erkölcstelensége miatt eső nem fog esni. Ugye Királyok első könyvében olvassuk a történetet, Illés történetét, hogy 3,5 évig eső nem volt Izrael országában a Baál és Asera kultusz miatt. És hatalma van ennek a két tanúbizonyságnak arra is, hogy a hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. Itt meg mire utal vissza az egyiptomi 10 csapásra, hogy Mózes, szintén egy nagy próféta, Illéshez hasonlóan nagy próféta, Isten utasítására megmondta az egyiptomi fárónak, a világi uralkodónak, hogy Egyiptomot ezek a csapások, például a vizek véré változtatása el fogja érni. Tehát nem akármilyen ez a prófétai szó, a prófétai szónak ereje van, a Bibliának ereje van, aki megszólaltatja a Bibliát, akkor ott döntő események történnek a világban, de Isten annyira eltűrte ezt, hogy az ő két gyászruhába öltözött tanúbizonyságát félreszorítsák, hogy csaknem 13 évszázadig a gonosz azt tett az emberiséggel, amit akar, méghozzá keresztény köntösben. A tanúbizonyságok valóban gyászruhába voltak öltözve, és így kellett, hogy elvégezzék, csak kis csoportokban tudták, hogy ezt már láttuk, hogy itt az igazi kereszténység kis csoportokra szűkül le. A hatalmi egyház ellentéteként, melyek ezek a kis csoportok, a valdensek, a lollardok, a viklifiták, a husziták, a reformációnak a gyülekezetei, tehát az igazi kereszténység kicsi nyájként létezett ebben az időszakban. A nagy kereszténység ugyan viselte a keresztény nevet, de minden volt, csak nem keresztény. Ez tehát egy rettenetes időszak az emberiség történetében, de most jön a váratlan fordulat a proféciánkban, mert ugye mi úgy gondoljuk, és talán így is tanultuk az iskolában, hogy egyszer a középkor, amikor lejárt, akkor az emberiség föllélegzik, és jönnek valami szabadabb évtizedek vagy évszázadok. De a Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket gyászruhába öltözve, akkor a mélységből feljön egy fenevad, és nekik támad. Tehát épp az ellenkező dolog történik. Nem fellélegzés történik a történelemben, hanem az Ó és az Új Szövetséget, a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, az eddiginél is súlyosabb támadás éri, amikor lejár ez az időszak, tehát itt kell valahol keresnünk
a 18. század végén ezt a támadást, a Biblia elleni támadást. Ki intézi a Biblia elleni támadást? Itt megnevezi jelképesen ezt az erőt a 7. versben, mélységből feljövő fenevad. Ugye említettem már többször, hogy a Jelenések könyvében 3 fenevad van. Nagyon oda kell figyelni, hogy mikor mit olvasunk és mivel azonosítjuk. A mélységből feljövő fenevad csak itt fordul elő Jelenések könyve 11. fejezetében. Van ugye a tengerből feljövő fenevad, ugye ez mindig Rómának a jelképe, van a földből feljövő fenevad, ez az Egyesült Államok jelképe, hogy majd erről fogunk beszélni a következő alkalmakkor, és van a mélységből feljövő fenevad. A mélység a Bibliában mindig a démonok lakóhelye, Jézus is a mélységbe űzi ki a gadarénus megszállottakból az ördögöket. A mélység mindig Sátán birodalma jelképes értelemben, tehát itt egy közvetlen sátáni támadás éri a Szentírást, éri a két gyászruhába öltözött tanúbizonyságot, vajon ez mivel azonosítható? A Biblia szerint Istennek és Isten művének két nagy ellensége van. Ez a két nagy ellenség, ez egy kézből indul ki, Sátán kezéből, de Sátán úgy fejlesztette ki a történelemben ezt az egy kézből kiinduló két ellenfelet, hogy sokszor az emberek össze-vissza tévedeznek, mert nem látják, hogy most ez honnan jön, az honnan jön. Az emberek, amikor átélték a középkort, látták, hogy a középkor nyomorúságos és borzalmas. De amikor a középkor letelt, úgy gondolták, hogy most az emberiség fölszabadult, most le kell vetni a nyűgöt, le kell vetni a jármot, mert a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Az emberek a középkor végén nem az egyházat tették felelőssé a bekövetkezett bűnökért, hanem általában a vallást, a hitet és magát a Szentírást is. Azt lehet mondani egyszerű hétköznapi szóval, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötték. Az egyházakat persze vádolták, főleg a középkori egyházat, a hatalmi túlkapásaért, az inkvizícióért és sok minden másért, de úgy gondolták a 18. század gondolkodói a felvilágosodás időszakában, hogy ha az egyház vagy az egyházak ilyenek, akkor nem véletlenül ilyenek. Azért, mert a kereszténység ilyen. Hogyha meg a kereszténység ilyen, hol van a kereszténység alapja? A Bibliában. Hát akkor a Biblia minden rossz dolognak az oka, a két tanúbizonyság gyötörte a föld lakosait. Így születik meg a mélységből feljövő fenevad, ami a tömeges ateizmus. Ez a 18. században alakul ki, és méghozzá abban az államban alakul ki, erre is utal a profécia, mely lélek szerint Sodomának és Gomorának hivatik. A legerkölcstelenebb európai város, azt gondolom mind a mai napig, de a régmúltban ezt sokkal inkább tudatosították, mint ma, mert most már mindegyik nagyváros az erkölcstelenségnek a fészke, de a régi időkben, a középkorban, az újkor elején mindig Párizsra mondták azt, hogy a magyar nyelv is azt mondja, hogy onnan jött az a franc betegség. Igen, Párizs, miért Párizs volt a legerkölcstelenebb? Miért a franciák fővárosa? Miért ott fejlődött ki az ateizmus, ahol a vallásnak a legrégebbi gyökerei voltak? Hiszen időszámításunk szerint ebbe igaza volt Newtonnak, 800-ban valóban Nagy Károlyt koronázzák a franciák királyát császárrá, és 800-tól 1800-ig, körülbelül ezer évig a trón és az oltár szövetsége, a vallás és a politika összekapcsolódása, hát ez Franciaországban volt a legerősebb. De ezzel mit mondtunk ki? Hogy Franciaországban utálták meg legjobban a vallást. Ezért lépett fel az ateizmus abban a városban, mely lélek szerint Sodomának, Gomorának és Egyiptomnak, Sodoma és Gomora ugye az erkölcstelenség jelképe a Bibliában, az Egyiptom pedig a sötétség jelképe, az okkult gondolkodás, az eltorzult gondolkodás jelképe, ahol a mi urunk is megfeszítetett, senki ne Jeruzsálemre gondoljon, hiszen itt is jelképes beszéddel van dolgunk, mondja azt Pál apostol, hogy sokan ma is megfeszítik maguknak az Istennek fiát.
ott, ahol erkölcstelenség van, ott, ahol a kereszténység látszata alatt a kereszténységgel ellentétes dolgokat tesznek, ott valójában ma is megfeszítik Jézust. Vagyis mire utal itt a bibliai jövendőlés? Hogy a középkor annyira eltorzította a kereszténységet, az eltorzult kereszténység annyira lejáratta a vallást, hogy ez kiváltotta az ellenhatását, és ellenhatásként megszületett az ateizmus. Vagyis itt mondja ki a Biblia, hogy az ateizmus nem önálló jelenség, nem az ateizmus felelős a világnak a problémáért, ma sem, bár az ateizmus elég messzire elment, és a mikorunkban megy el a legmesszibbre, de az ateizmus megszületésért az eltorzult vallásosság a felelős. A mélységből feljövő fenevadért az 1260 év a felelős. Soha nem felejtem el, és ezt meg is írtam egy külön fejezetben a bibliai proféciák korunkról szóló kis könyvecskémben, hogy az 1980-as években, amikor még a régi rendszer idejét éltük, egy vidéki városban történt, hogy az előadás után az emberek hozzászóltak, és egy idős asszony, egy nagyon aranyos nagymama, talán még a gyerekeit is hozta, a unokáit is hozta, fölállt, és a világ legbájosabb, legtermészetesebb hangján azt kérte tőlem, de ez mondom 1985-86-ban még a régi rendszer idején volt, hogy a tanár úr ítélje el az ateizmust. Hát minden rossznak ez az oka. A materializmus, az anyagelvűség, az utilitarizmus, hogy az emberek csak a pénzért, csak az anyagja, semmi lelki, semmi szellemi, szétzülesztik a családokat. Mondta ezt, még mondom, a marxizmus végnapjaiban mondta, és leült, mint aki jól végezte a dolgát, hogy most na, az előadót nagy pálcban hagyta. De mondtam neki, hogy nézze, nagyon szívesen elítélem az ateizmust, egész életem meg előadói pályafutásom másról se szól, mint ennek az elítéléséről, de hogyha elítélhetem az ateizmust, engedje meg, hogy azt is elítéljem, ami az ateizmust, a tömeges ateizmust létrehozta. Mi hozta létre a tömeges ateizmust? És akkor erre a kérdésre senki nem tudott válaszolni. Mi hozta létre a tömeges ateizmust? Soha az életben, soha a történelemben tömeges ateizmus nem született volna meg, ha ennyire nem járatták volna le a vallást. Tehát akkor azt mondtam ennek a kedves nagymamának, hogy nézd, én elítélem az ateizmust, de engedje meg, hogy még inkább elítéljem azt, aminek köszönhetjük az ateizmust. Azt mondja, minek köszönhetjük? Mondom, annak, hogy annyira lejáratták a kereszténységet, hogy az embereknek elegük volt a vallásból. Az emberek megfogalmazták egy mondatban, hogy a vizet prédikálásból és bortivásból elegünk van. Akkor inkább semmi vallás nem kell, akkor még Isten se kell, akkor majd mi a magunk lábára állunk, és elvégezzük a mi magunk eszéből is azt, amit eddig az órunknál fogva vezetve akartak elvégeztetni, vagyis az emberiség a ló egyik oldaláról, egyik pillanatról a másikra a ló másik oldalára esett. Erre mondhatjuk azt, hogy kijátszadozik az emberiséggel. Kijátszadozik az emberiséggel. A következő 12. fejezet azt fogja mondani majd, hogy van valaki, aki az egész föld kerekségét elhiteti. Egyszer elhiteti azzal, hogy jó a vallás így, ahogy a középkorban volt, utána pedig elhiteti azzal, hogy nem is kell vallás. Kijátszadozik az emberiséggel. És kiveszi észre, hogy ezt egy valaki teszi. Mert hiszen annyira különbözőnek látszik, azt mondják, hogy hát akkor volt vallás, most meg Isten tagadás van. Hát igen, Sátán az egyik kezével azt mondja, emberek kell valami, itt van a vallás. Jó torz vallás. Ja, hogy ez nem jó, aki itt van a másik. Akkor mondjátok azt, hogy nincs is Isten. És akkor csináljátok magatok a történelmet. Tehát ez az, amit az ember nem vesz észre. Ez az, amit a történészek sem vesznek észre, és úgy gondolom, hogy emberi logikával nem is vehető észre. Ez az, amit Zichy Mihály kifejezett, ezért megyünk mi Zalafaluba, és ezért szenteltem egy külön számot a Jóhír című folyóiratban
annak a karmesternek, aki vezényli ezt a világot. Zicsi ezt megfestette. Sátán, hogy vezényli a világot. Emberek, kell valami? Itt van a vallás. Na, nem az a vallás, amit a Biblia mond. A Bibliához nem is engedlek titeket, de hát nem kell a Bibliát olyan komolyan venni. Úgy gondoljátok, hogy Isten nincs a Biblián kívül, dehogy nincs. Hát éljetek csak, menjetek el ide, oda, formálisan ezt tegyétek meg, azt tegyétek meg. Amikor azonban már ezek az eszközei kimerülnek Sátánnak, mert megundorító lesz a vallás, akkor Sátán hirtelen köpönyeget változtat, hirtelen egy másik állarcot vesz magára, és akkor azt mondja, hogy emberek, felvilágosodás. Felvilágosodás. Nehogy babonákba higgyetek, nehogy ózsdi vallási eszmékbe higgyetek, nincs is Isten. Akkor Sátán felajánlja az ateizmust, és tömegessé azért tudta tenni az ateizmust, mert az eltorzult hatalmi kereszténység tömegesen tette tönkre az emberiséget. Az emberiséget tömegesen szipolyozta ki. Az embereknek tényleg elegük volt a vallásból, és főleg Franciaországban, a Korszakok nyomában című könyvben külön fejezet van a francia forradalomról és arról, hogy a franciák hogy mutatták ki, hogy elegük van a vallásból. Szamár farkára kötötték a Bibliát, végighajtották Párizs utcáin, a Notre-Dame-ba beültették az oltárra az ész istennőt, hogy ezután majd egy szép hölgy képében mi az észt fogjuk imádni, és a franciák világosan kifejezték, és mind a mai napig mondják, hogy nem, Franciaország olyan köztársaság, teljesen külön választjuk a vallást és az államot, ez mondjuk pozitív dolog volt, de negatív dologként azt mondják, hogy semmilyen vallásra nincs szükség. Ha valakinek van szükség, akkor higgyen. Mi viszont azt mondjuk, hogy semmilyen vallásra nincs szükség. A vallás csak eltorzította, tönkretette az embert, telezsúfolta babonákkal, hiedelmekkel, rossz szokásokkal, emberi tekintélyek előtt való görnyedezéssel. Hogy mondta a másik nagy ateista, tömeges ateista nemzet egyik nagy fia, Goethe? Hiszen a németek is előjártak az ateizmusban, illetve hát a felvilágosodás. Azt mondta Goethe, és milyen érdekes az ateizmus, mert a tömeges ateizmus és a modernkori ateizmus sok jó dolgot is a felszínre hozott. Például Goethe, azt mondta Goethe, én csodálom Krisztust. Senkiben úgy nincs meg az emberi teljesség, mint Krisztusban. De hogy egy ereki előtt én görnyedezzek, hogy megcsókoljam és letérdeljek, hagyjatok békét a képtelenségeitekkel. Az ateizmus, a modernkori ateizmus elég összetett jelenség. Egyrészt ellenében van a babonáknak, az eltorzult vallásnak, de másrészt, és ez a negatív oldala, nem tudja megkülönböztetni, mind a mai napig nem tudja megkülönböztetni, hogy az egyházi visszaélésekért nem a Biblia a felelős. Az egyházi visszaélésekért éppen az a felelős, aki félretette a Bibliát. De ezt az ateizmus mind a mai napig nem látja. Az ateizmus jelen pillanatban is olyan vak, mint a 18. században. Annyira elege volt az emberiségnek a vallásból, mondom, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiöntötték. Sajnos a tömegektől és a Bibliát nem ismerő emberektől több nem is várható. Az emberiség egyszer a ló egyik oldalán van, másszor a másik oldalán van. Ezek olyan tömegreakciók, amelyeket nincs ember, aki vissza tudna tartani. Ugye 13 évszázad keserűsége robbant ki, és ez most tart napjainkig is, hiszen ma a világ ateista nagy részében, a civilizált nemzetek, az észak-amerikai kontinens, Európa, tehát a világ vezető állami, ez lényegileg ateista emberek közössége. Most megy át a világ napjainkban megint egy másik fordulaton, amikor az ateista rendszerek összedőltek, Szovjetunió, Kelet-Európa, és meginognak ugye Kubától Észak-Koreáig a többi ateista rendszerek is, most megy át a világ megint a nagy vallásoskodásba. De milyen vallásoskodásba? Ugyanabban, mint ami a középkor volt. Ma az következik be, fordított előjel, amit ebből ebbe, most ebből megint amabba, jelleggel ölt testet.
A Biblia azt mondja, hogy az emberek örültek és örvendeztek, és ajándékokat küldtek egymáshoz, mivel hogy két próféta gyötörte a földnek lakosait. Tehát az egyházi visszaélésekért a Bibliát okolták. Olvassák el például Voltaire műveit. Voltaire mindenki ismeri, és a felvilágosodásnál leghíresebb, emblématikus személyisége. Ott van a Filozófiai ABC című műve. Ebben a művében minden bibliai témához szócikkeket ír. Az Özönvíztől a Jelenések könyvéig gúnyolódik a Biblián, és azt mondja, a Biblia, hát ez egy nevetség, ez egy gyereki történet, és ebből nem kell semmit se elhinni, a csodák nem is voltak, Ninive nem is létezett, csak az ószövetségi proféták agyában, Jézus nem is támasztott fel halottat, és akkor végez. Azt mondja, ami az egyházi visszaélésekben, az a sok minden hiedelem, babona szokás, azt visszavetíti a Bibliára, és azt mondja, hogy a Biblia a két proféta gyötörte a földnek lakosait. Mind a mai napig a Bibliával szemben ezért van ellenérzés. Emberek ki se nyitják a Bibliát, azt mondják, hogy miért olvas egy régi történet, meg zsidókról, meg csoda, hát ebben én nem hiszek én a 21. században. Az emberek nem is foglalkoznak ezzel, annyira szívós, mély gyökerei vannak az ateizmusnak, igen, 300-250 éves gyökerek. Ezek szinte eltéphetetlenek, ma itt vannak az ateizmus gyökerei, és az ateizmus gyökereire épül rá újra, ami korunkban már szerencsére nem lesz 1260 éves időszaka, csak egy rövidebb, nagyon rövidebb időszaka, ugyanez a hamis, eltorzult vallásosság. Hagyományvallásosság, élményvallásosság, tekintélyelvi vallásosság. Ma a mai korunk ezért borzalmas, mert együtt van az ateizmus a mélyben és fönt a vallásosság, amit Pál apostol így mond, hogy ott van a kegyesség látszata az emberekben, de nincs ott az ereje. Van egy formális vallásosság, de közben az emberek ateisták, vagy ahogy Gandhi mondta, aki Európába jött és azt mondta, hogy itt Európában az emberek egy héten egyszer elmennek istentiszteletre, de tulajdonképpen ugyanolyan ateisták a hétköznapokban, mint az, aki nem megy el istentiszteletre. Ezt még egy hindú és egy más vallású ember is világosan látta. A Biblia még közelebb megy. Azt mondja, hogy eközben, amikor ez a nagy fordulat bekövetkezik, amikor lejár az 1260 év, és jön az újabb áramlat, az ateizmus, 3,5 nap, hogy a két tanúbizonság holtteste ott hever a város utcáin, és azok holttestét nem engedik sírba tenni. Mindenki úgy gondolhatta ebben az időszakban, hogy vége van minden vallásnak, kereszténységnek, Bibliának, mindennek. A francia forradalomnak az az időszaka, ezt tudjuk jól, a francia forradalom 1789-ben kezdődik. Az 1798, itt ugye az egyházi hatalom teljhatalmának a vége, de az 1789-ben elkezdődött francia forradalomnak volt különösen súlyos 3,5 éve. Ez az 1793 és 97 közötti 3,5 év volt, amikor Franciaországban bezárták a templomokat, minden vallásgyakorlatot beszüntettek, sőt megtiltottak, Bibliához nem lehetett jutni, és nem lehetett ugyanúgy hirdetni, mint a középkorban. Szóval érdekes, hogy itt az egyházi hatalom akadályozta meg a Bibliát, itt meg az ateista forradalom akadályozta meg a Biblia terjesztését, mint a temetetlen holtak, ahogy a francia drámaíró műve mondja, Sartre, ugye, mint a temetetlen holtak fekszenek a városnak az utcáin 3,5 évig, és nem engedik őket a sírba tenni. Rávilágít a Biblia arra, hogy igen, az emberi történelmét egy nagy fordulat következik be, és ez mindenféle szempontból éreztetni fogja a hatását, és amíg világ a világ, valóban érezteti is a hatását. Mi is így tanultuk az iskolában, hogy a legújabb kor nem is annyira az angol polgári forradalommal, mint a francia polgári forradalommal kezdődik, és ezután új korszak nincsen már.
A Biblia is ezt mondja, hogy itt a Föld történetében egy nagyon nagy fordulat áll be. De figyeljük meg, hogy a 3,5 nap múlva, tehát ugye itt is a nap egyenlő év, ezért mondtam, hogy a 3,5 nap az 3,5 év, a 3,5 nap múlva életnek lelke adatot Istentől ő beléjük, és lábaikra álltak, és nagy félelem esett azokra, akik őket nézték. És hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta nékik, jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták őket, az ő ellenségét. Ki ment föl az égbe felhőben? A két tanúbizonság. A két tanúbizonság, ami úgy tűnt, hogy meghalt, de nem halt meg, Istentől életlelke adatot, talpra állt a két tanúbizonság, elhangzik a szózat, hogy jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben. Hát ez meg mit jövendölt meg előre? A mostani időben, ahol itt járunk, tehát a francia forradalom idején, azért különleges dolgok történtek a Bibliával is. 1804-ben például, tavaly volt a 200 éves évfordulója, például egy nagyon nevezetes dátum az emberiség történetében. 1804-ben alakul meg a brit és külföldi bibliatársulat, ami elhatározza, hogy minden nyelvre lefordítatja a Bibliát, és minden ember kezébe eljuttatja. 1816-ban megalakul az amerikai bibliatársulat, ami elhatározza, hogy a Bibliát lefordítják, és minden ember kezébe eljutatja. Elmúlt 200 évben történt arra nézve elhatározás, hogy a Bibliát el kellene juttatni oda, akiknek az Isten szánta, minden emberhez. Szégyen ezt mondani, mert ez a kereszténység történetének a legnagyobb szégyene, hogy a Bibliát csak az elmúlt 200 évben fogták fel úgy, hogy kérem, ezt el kell juttatni minden emberhez. Ekkor indult el a kezdet. Tudjuk, hogy Magyarországra a brit és külföldi bibliatársat már beküldte a reformkorba is a bibliákat, de az osztrák császárság bezúzatta, illetve visszaküldte. Nagyon kemény harcok voltak. Egyedül 1890-es évek azok, amikor már a Bibliát be lehet hozni, és 1908-ban az első nagy Biblia revízió időszakában mondhatjuk el, tehát tulajdonképpen csak a 20. század elejétől fogva lehetett Bibliát szabadon terjeszteni Magyarországon. A brit és külföldi bibliatársat akkor nyitott irodát Budapesten a 19. század végén. A Horthy rendszerben megint nagyon nagy küzdelembe került a Biblia terjesztés. A Rákosi és Kádár rendszerről nem beszélek, akkor küldték be nyugatról, és mint egy csempész áru jött be a Biblia, az itthoni Biblia kiadás nem volt jelentékeny. Tulajdonképpen nálunk azt lehetne mondani, hogy 1990 per 4-es törvénycikk a magyar alkotmány 15 évvel ezelőtt ismerte el Magyarország minden lakosa számára a teljes lelkiismereti és vallásszabadságot. Lényegileg mi 15 éve élünk elvileg szabad államban. Elvileg. Nagy szó, hogy elvileg már szabad az állam, még ha gyakorlatilag sok minden nem is úgy teljesedik, de a Biblia az elmúlt 200 évben terjed. Ennek a profétikus megjövendülése, hogy mint egy halotti állapotból felállnak, az égbe mennek, és látják őket, az ő ellenségeit. Még nem járunk ott, hogy a Biblia az égbe ment. Itt még nem járunk. Még ott járunk, hogy talpra áll, hogy hangzik a szó, hogy jöjjetek fel ide, és felmentek az égbe felhőben, és látták őket, az ő ellenségei. Mikor fog ez beteljesedni, hogy a Biblia valóban felmegy az égbe felhőben, akkor, amikor a történelem előre haladtával, Jézus második eljövetele előtt közvetlenül a Biblia szerint lesz egy óriási nagy, egész világra kiható evangélium hirdetés. Ennek a megjövendülése Jézus részéről Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 14. versben található. Jézus azt mondta,
hogy amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az Isten országának az evangéliuma, csak akkor fog eljönni a vég. Tehát Isten minden egyes ember részéről ezt biztosítja, hogy minden egyes ember meg fogja hallani a teremtője szavát, minden egyes emberhez eljut a Biblia. Ha a Biblia történetét valaki megírná, erre a fejezetre nagyon sokat kellene alapoznia. Azért tessenek meggondolni, hogy a Biblia története az emberi történetben milyen viszontagságos. Dante írta az Isteni Színjáték 29. énekében, hogy sokan nem gondolják meg, hogy mennyi vérrel ázva hult földre magva, s mi nagy becse van annak, ki magát hozzátartva megalázza. Mindenkinek saját eszméi vannak, azokra büszke, és azt prédikálják, s hallgatni kell az evangéliumnak. Ezt írja Dante a középkorban. A középkorban is elnémították a Bibliát. Mivel? A hamis vallással. Az újkorban is el akarták némítani a Bibliát. Mivel? Az ateizmussal. És ez sikerült is. És Isten nem avatkozott közbe. Isten kényszert, erőszakot nem alkalmaz. De hogy ez az emberi történelem ilyen hosszúra nyúló, kínos, keserves, vérzivataros történelem, ennek nagyon nagy oka az, hogy a mértéket nem hagyták az emberekhez eljutni. A mérték a Biblia. A mérték az, hogy mit mond a Teremtőnk. A mérték az, hogy mit mond az Isten, hogy szól az Úr. De az, hogy szól az Úr, ezt évszázadokon, évezredeken keresztül és a kereszténység történelmében hatástalanították. Ezért kellett várni odáig, hogy furcsa módon az ateista támadás után mégiscsak fordulat következett be, a mélységből feljövő fenevad nem tudja a két tanúbizonságot megsemmisíteni, sőt, bizonyos értelemben a legnagyobb Bibliával szembeni támadás után jön a Bibliának a felvirágzása, és a két tanúbizonság felmegy az égbe felhőkön. Miről van szó? A nemzetállamok kialakulásával, az amerikai függetlenségi háború, a francia polgári forradalom által kialakultak a nemzetállamok. A nemzetállamok alkotmányába a legsürgősebben bevett törvényszik pedig ez volt, hogy az államot és az egyházat külön kell választani. Az állam és az egyház különválasztása, ez 18. és 19. századi fejlemény. Azelőtt nem volt az állam és egyház különválasztása, hiszen a középkorban trón és oltár szövetsége. Tehát a középkorban éppen az a jellegzetesség, hogy az egyház és az állam a legszorosabban összefonódik. Az egyház kivizsgálja egy embernél, hogy eretnek, azt mondja, kérem, ez az ember eretnek, átadja az államnak, hogy égesd meg. Röviden ez a fölállás. Ez megy évszázadokon keresztül. Amikor győznek a polgári forradalmak, azután már megállapíthatja az egyház, hogy eretnek, de az állammal nem tudja megégettetni. És ez nagy fejlemény. Nagyon örülnünk kell annak, hogy az államot és az egyházat külön választották. Ha az államot és az egyházat nem választották volna külön, ma itt mi így nem ülhetnénk. A középkorban mi erről nem beszélhettünk volna. Se a 18. században, se a 19. században, mondom, 15 éve, hogy Magyarországon jogilag, alkotmányosan olyan szabadság van, hogy elvileg mindenki azt hirdeti, amit akar, sőt, már a Bibliát is lehet nyilvánosan bárhol előadást tárgyává tenni. Nagyon is örüljünk annak, hogy az államot és az egyházat külön választották. Deák Ferenc nevét mindannyian ismerjük. Deák Ferenc katolikus volt. Deák Ferenc, amikor felszólalt egyik legutolsó parlamenti beszédében 1871-ben, azt mondta, hogy kedves képviselő társaim, ez köm az egyik leghíresebb beszéde, benne van a Móra kiadó által kiadott 33 híres beszéd című könyvben, ha valaki ezt be tudja szerezni, az ókori rétoroktól egészen mai szónokokig 33 híres beszéd. Egyik ilyen beszéd Deák Ferencé, azt mondja Deák Ferenc, hogy kétféle alkotmány van a világon.
az egyik alkotmány, amely az államot és az egyházat közös nevezőre hozza és összekapcsolja. Én ezt nem helyeslem, mondja a katolikus deák. A másik alkotmány, a másik státus, ahogy ő mondja, az amerikai alkotmány. Az Amerikai Egyesült Államok volt az első, amely a történelemben azt mondta, válasszuk szét az államot és az egyházat, az állam csinálja, ami az ő feladata, az egyházak is csinálják, ami az ő feladatuk, de ne az állam mondja meg az egyháznak, hogy mit csináljon, vagy ne az egyház mondja meg az államnak, hogy mit csináljon. Ha valaki dolgozik egy államban, keressen normális munkabért, élhessen szabadon, és ha ő katolikus, akkor ne üldözzék, hogy katolikus, ha protestáns, ne üldözzék, hogy protestáns, ha zsidó, ne üldözzék, hogy zsidó, ha kvéker, ne üldözzék, hogy kvéker. Számomra, mondja deák, az igazi státus az amerikai státus. Külön kell választani az egyházat és az államot, mert a középkornak az összes borzalma abból származott, hogy a kettő összevegyült. Ezért és nem másért köszönhetjük azt az elmúlt 200 évnek minden borzalma ellenére, hogy az elmúlt 200 évben a szabadságjogok egyre nagyobbak, nem csak a sajtószabadság, nem csak a véleményszabadság, gyülekezési szabadság, hanem a vallásszabadság és főleg a lelkiismereti szabadság, mert a lelkiismereti szabadság annyival szélesebb körül, mint a vallásszabadság, hogy az ateistáknak is teljes jogot ad. Hogy valaki ateista, akkor is ember, tiszteljék, mint embert. Hogy ő nem ilyen egyházba tartozik, nem olyan egyházba tartozik, ne érje őt káros megkülönböztetés. Ennek a polgári rendszerek által kimondott elvnek köszönhetően jutott a Biblia is levegőhöz. Jut majd a Biblia is az égen a felhőkbe, tehát érdekes módon az ateizmus segítségével, a rossz jóra fordításával Isten gyorsabban tudta a Bibliát a börtönből kiszabadítani, mint a középkorban, ahol az eltorzult vallás állandóan és továbbra is oda abba a börtönbe zárta. Ennek azonban, ennek az ateista fordulatnak azért volt egy súlyos következménye. Lőn abban az órában nagy földindulás. A Bibliában a földindulás kétféle értelemben szerepel. A Biblia több mint 10-szer jövendől az emberiség történelmében nagy földrengésekről. A földindulás egyik értelme a konkrét földindulás, a konkrét földrengés. Jelenések könyve 6. fejezet 12. versében már azt olvastuk, hogy amikor Jézus felbontotta a 6. pecsétet, lő nagy földindulás. Itt nem jelképes az értelem, a lisszaboni földrengés 1755-ben a Bibliában megjövendölt esemény, a végső időszak egyik természeti csapás kezdete, 1755, mától visszaszámítva éppen 250 évvel ezelőtt volt a lisszaboni földrengés. A mikorunk földrengéseit, amelyek itt ebben a korban kell, hogy lejátszódjanak, erről körülbelül 10 profécia van. A mikorunkban tényleg a földrengések száma annyira fölment, hogy 1950-ig lehet a földrengéseket egy grafikonon ábrázolni, 950-től 75-ig még egy grafikont kell nyitni, és 70 után annyi földrengés van, ugye most is 9-es Richter skálájú földrengés volt, de az újabbkori földrengések, mivel nagyon lakott területek alatt következnek be, nagyon sok ember életet követeltek, ellentétben a régebbi középkori, ókori földrengésekkel. Itt a földindulás vagy földrengés ezekben a proféciákban szó szerint értendő. De itt viszont azt mondja, hogy lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesett, és megöletett a földindulásban 7000 ember neve, és a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. Itt viszont a földindulás, földrengés kifejezés jelképes értelmű, ahogy a mi történelem könyveink is használják, a forradalmak jelképe.
a mi korszakunk, a mi világunk gongütése, hogy a természet világában az 1755-ös lisszaboni földrengés volt, a társadalom világában az 1789-es francia forradalom volt. A francia forradalom gyökerestül fordította ki a világot, a régi hűbéri rendszer az egész középkor összeomlott, kialakult az új polgári rendszer, annak összes zűrzavaros mellékhatásával, de az elmúlt 200 évben szinte mindenütt földrengések rázzák meg a világot, mindenütt forradalmak vannak. Lukács evangélium a 21. fejezetében azt mondta Jézus, lesznek zendülések mindenfelé. A másik jelképe a Bibliában a forradalomnak a zendülés. Biblia beszél háborúkról, beszél ínségekről, éhségekről, sok mindent jövendől előre, de külön kifejezésekben beszél a földindulásokról, a forradalmakról. Soha az emberiség történetében ennyi forradalom nem játszódott le. Szinte minden állam története, a forradalmak története, mi is számon tartunk legalább kettőt, ugye 1848-49-et, 1956-ot, de még lehetne talán másokat is, 1912-t vagy 1919-et, mást is említeni. A város továbbra is Franciaország, Sodoma és Gomora, Egyiptom, hogy emberek nagyon nagy száma meghal. Ugye tessenek arra gondolni, hogy a forradalmak nem kímélték az ember életet. A guillotine a nemzeti borotva volt. A guillotine Párizsban kicsorbult. Ahány ember, a saját barátjukat is odaküldték, ugye a jakobinusok, és ugye erről, aki ismeri a történelmet, napokig tudna beszélni, hogy mi mindent hoztak magukkal ezek a véres forradalmak. 1789-től 1917-en át, 56-ig az emberiség történelme tele van véres közjátékokkal, de itt is a sok-sok vér és kegyetlenség végén van egy kis kifejezés, a többiek megrémültek, és a menny istenének adtak dicsőséget. Ezt hogy kell érteni? A francia forradalom után sokan felkapták a fejüket. Miért kapták fel a fejüket? Mi arról tudunk, hogy ezekről a proféciákról, például erről a proféciáról, amiről most önöknek beszélek, a francia forradalom előtt a 18. században 20 könyv jelent meg, előre jelezve, hogy az emberiség történelmében ekkor, a 18. században egy hatalmas forradalom rázza meg majd a világot. Akkor már a Bibliát ismerték, a proféciákat ismerték, és nagyon sok embernek a figyelme fölfelé terelődött, vagyis arra terelődött, hogy bár a föld történelme ilyen véres és kegyetlen, de ami a földön történik, az valamely hatalom megengedésével történik, és ez a hatalom a menny. Amit Isten megenged, az történik meg. Hogy Isten ennyi mindent, és ilyen túl sokat, és ilyen borzalmakat engedett meg, amiben mi most élünk, ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy rettenetesek az okok is, rettenetesek a feszítő erők, a gonoszság erő is. Isten láttatni engedi azt, hogy mi működik a világban. A világban egyszer működik a hamis vallás, utána működik a hamis vallás látszólagos ellentéte, az ateizmus. A hamis vallás és az ateizmus a Biblia szerint csak látszólagos ellentét. Gyökerében mind a kettő ugyanaz. A hamis vallást nevezhetem ateizmusnak is, és az ateizmust nevezhetem hamis vallásnak is. Ez az, amit csak a Bibliából érthetünk meg. Mert valójában a hamis vallás, mivel nem Istentől jött, hanem egy eltorzított dolog volt, az lényegében egy leplezett ateizmus volt. A középkorban az emberiség egy leplezett ateizmusban élt. Imádták a szobrokat, a képeket, elmentek emberek búcsújáróhelyekre, különböző babonás szokásokban vettek részt. Úgy gondolták, hogy elmondják egy másik embernek a bűneiket, és az majd feloldozhatja őket. Csalhatatlannak tartotta magát az egyházi főhatalom, és ennek mi köze volt az Istenhez? Ha semmi, akkor ez ateizmus volt. Csak leplezett ateizmus volt. Utána jött az ateizmus, ami nem más, mint egy leplezetten eltorzított vallás. Erre is rájöttek ugye kutatók, gondolkodók, filozófusok, hogy lényegileg az ateizmus is vallás.
az is azt követeli, hogy higgyenek benne. Az is azt mondja, hogy nincs Isten, hát akkor ki az Isten, ha nincs Isten? Hát mi vagyunk az Istenek. Hát akkor magunkba kell hinni. Ugye Dosztojevszkij nagyon egyszerűen lelepezte az ateizmust, azt mondta, ha Isten nincs, akkor minden szabad. Hát akkor ez a vallás. Minden szabad. Hát akkor tessék. Ennek éljük az elmúlt két évszázadban a lefolyását, és ez termi meg a mérges gyümölcseit, hogy Isten nincsen, minden szabad. Hát akkor amit az emberek csinálnak, az minden szabad. Sőt, az majd, hogy nem imádatra méltó, még akkor is, hogyha a legundorítóbb vagy legborzasztóbb, hát emberi. Semmi emberi tőlünk nem idegen. A Biblia és egyedül a Biblia vezet rá bennünket arra, hogy itt valaki játszik az emberiséggel.

visszük a bibliai kijelentéseket, akkor sem az eltorzult vallás felé nem megyünk, sem pedig nem fenyeget az ateizmusnak a rémképe. Biblia szerint az eltorzult vallás és az ateizmus nem csak eszme, ennek vannak emberi, történelmi intézményei. Ahogy az ateizmus csak egy eszme volt, mert a jakobinusok rögtön a gyakorlatba ültették át, és lefejezték az embereket. Ez egy gyakorlat volt. Aztán, amikor kitört a bolsevizmus, és elterjedt az egész világ, nem csak eszme volt a leghíresebb, egyik leghíresebb ateista rendszer, a marxizmus, az gyakorlat is volt. Annak nevében elvittek kényszermunkatáborokba, internáltak embereket, és az államokat megfélemlítéssel, diktatórikus módon vezették. Az gyakorlat is volt. És az eltorzult vallásnak hol vannak az intézményei? Hol vannak az eltorzult vallás intézményei? Mert az eltorzult ateizmus intézményei most a szemünk láttára sorra ledőlnek. Megszűnnek már a kimondottan diktatórikus és történelmi dialektikus materializmuson fölépülő államok. Ezek már sorra megszűnnek. Már Kína sem az, ami régen volt. Már Kubában, ahogy majd meghal Fidel Castro, biztos ott is más lesz a helyzet. Meg Koreában is. Ezek megszűnnek. No de mi van az eltorzult vallás intézményeivel? Amikor egy személyes példát mondjak, az 1970-es években ki akartak dobni az egyetemről, Budapesten az 5. Loránd Tudományi Egyetemről, mert vállaltam, hogy vallásos vagyok. Akkor volt egy nagyon kedves tanárom, aki őszintén, becsületesen egy pártag volt, és fölhívott engem az egyetem negyedik emeletéről, egyedül sétálgattunk, soha nem felejtem el ezt a órák hosszan átvaló sétálgatást, vigasztalt engem, hogy engem a hitemért, vagy a vallásos keresztény meggyőződésemért ki akarnak akolbólítani, hogy se diplomát ne kapjak, se tanár ne legyek. Diplomát ugyan kaptam, de tanár nem lehettem, tehát mind a mai napig nem is alkalmaznak tanárként, még most sem az egyetemen. Ez is mutatja, hogy az ateizmus folytatólagos, tehát az rendszerváltás, meg efféle ilyen kis porcukor hintések nem érintették az ateizmus mélyebb rétegét. És azt mondja nekem ez a tanár, hogy vigasztal engem, és mondja, hogy ő bocsánatot kér, ő meggyőződéses marxista, soha velem ezt nem tenné, mert hát ha valaki hívő vagy vallásos, azt meg kell becsülni, stb. Stb. És amikor látja, hogy én olyan vigasztalan vagyok, mert hát ugye az ember 21-22 éves fejjel nem tudja azt elfogadni, hogy valakinek most ez a hite és a meggyőződés, ezért miért akarják kidobni valahonnan. És akkor fölemeli a kezét nekem ez a derék filozófia történész tanár, és azt mondja, hát maga elgondolkozott azon, hogy az ateisták és az ateista intézmények, azok honnan kölcsönzik az eszközeiket? Azt mondja, elgondolkozott, hogy a bolsevizmus és a kommunizmus intézményei a középkorból kölcsönzik az eszközeiket? Ezek nem ők találták ki, nem Lenin találta ki. Azt mondja, vigasztalódjon. Ezt nem Lenin találta ki, ez az inkvizíció meg a jezsuiták találták ki. Hirtelen nem tudtam hova tenni magamat, mert én ugye az inkvizíciót se láttam annyira rossznak, a jezsuitákért meg kifejezetten lelkesedtem abban az időben, mint a legműveltebb rendért, és hallgatagon ballaktam ott mellette, és ő látva azt, hogy elgondolkozom, elkezdte nekem magyarázni, hogy tulajdonképpen mai szóval így mondhatnám, az eltorzult vallási diktatúra intézményeiből vették az ateista intézmények az eszközeiket, hogy elnézést a gyors képzettársítás változásért, de a nyilas eszközökből lettek a rákosista eszközök. Nem az a fontos, hogy jobb oldal vagy bal oldal, vagy így torzulás, úgy torzulás, hanem úgy, hogy ezek gyilkos eszközök, és itt lepleződik le, hogy a két tenyér mögött egy személy van. Egyszer ez, egyszer az. Sátánnak mindegy, hogy mibe hajtja bele az emberiséget.

Az ateizmusba csak 250 éve tudta behajtani. A vallásba több mint 1260 éve így be tudta hajtani. Az ateizmussal is meg lehet félemlíteni, bolondítani embereket, és el lehet hitetni, hogy nincs Isten, és te vagy az Isten, és csináld azt, amit akarsz, és akkor felszabadult, boldog ember leszel. Ez megy 250 éve, de most már lejáró félben van. A hamis vallás nem olyan gyorsan jár le, mert az emberek inkább tisztelik a vallást, még akkor se, hogyha nem hisznek benne, inkább tekintély előttük ez, mint a pőre ateizmus. Ne tessenek elfelejteni Luther Márton hatalmas kijelentését. Azt mondta Luther, hogy az egyház legkisebb visszaélése nagyobb bűn, mint az államnak a legnagyobb visszaélése. Mert az államot senki nem veszi komolyan. Az egyház vagy az egyházak mindenki előtt tekintély. Ezért, hogyha az egyház a legkisebben is eltér a Bibliától és az evangéliumtól, nekünk keresztényeknek sokkal szigorúbban kell ezt beszédtárgyává tenni és megfedni, mint hogyha az állam akár kilométerekkel tér el a törvényektől. A mai korban visszajön a vallásosság és a vallásoskodás. A nagy tömegek most a ló másik oldaláról visszafele jönnek az egyik oldalára. Most éppen abban a világhelyzetben vagyunk, és abban is fogunk maradni, amikor ez a két dolog egyesül. Ez borzalmas. Amikor van hamis vallásosság is, és van ateizmus is, ez borzalmas. De ennek a borzalomnak, ennek a sötétségnek a legmélyebb pontján fel fog hangozni a nagy evangélium hirdetés, mint alternatíva. Isten világossá fogja tenni, hogy az igazi választás az a Krisztus melletti választás, az Isten beszéde melletti választás. Tanúi leszünk annak, ahogy a Biblia két tanúbizonyság felmegy az égbe felhőkön. Már bizonyos értelemben az elmúlt 200 vagy elmúlt 20 évben is ennek tanúi lehetünk. Körülbelül olyan a mi korszakunk, mint a reformáció ideje, amikor azt írták a krónikások, hogy amikor Luther meghirdette a reformációt, mindenki a Bibliáról beszélt. Még a kocsmákban is a Bibliáról beszéltek. Még a piacokon is a Bibliát vitatták. Mert az emberek tudomást szereztek az igazságról, az igazság az ellenpontot, a sötétséggel szemben a világosság fölállította az ellenpontot, és ezért léphetünk bele most, ezután a két látomás után az emberiség történelmének végső időszakába, és az utolsó rövid gondolatom az, hogy ez a két látomás miért került egymás mellé. A végső idők egyházának a születése, és a végső idők legnagyobb mozgalmának, az ateizmusnak a megszületése. Ez miért került egymás mellé? Itt is itt van az ellenpont. Isten elindít valamit, Isten gondoskodik arról, hogy legyen a végső időkben látható egyház és igazi evangélium hirdetés. Ugyanakkor az Isten hagyja azt is, hogy a középkori egyház összedőljön, létrejöjjön egy félelmetes ellenség, de ez a félelmetes ellenség is, az Isten a rosszat is jóra fordítja, és tulajdonképpen, hogy az igazi egyház is létrejöhetett és elterjedhetett a világon. Tetszenek látni ilyen kacifántokat produkál a történelem. Ha nem lenne ateizmus, erre se lett volna lehetőség. Erre a középkorban nem lett volna lehetőség. Középkorban az embereket lenyakaszták és megégették. Ahhoz el kellett jönni ezeknek a rendszereknek, hogy a végső idők evangélium hirdetése, hogy a Biblia terjesztés, hogy az emberek kezébe kerüljön az Isten beszéde. Ezért szoktam humorosan azt mondani, már csak az ateistákban reménykedem. Már csak az ateistákban reménykedem. Mert aki ma az eltorzult vallásosság, a középkori vallásosság további képviselője, attól sok jót az ember nem várhat, csak elvakultságot, haragot, gyűlöletet, és azt, hogyha valamit nem tud megérteni, akkor az a Biblia. Még az ateisták többet meg tudnak érteni, mert az ateistákban nincs ott az a sok
gyerekkortól beépített torz gondolkodás, babonai szokás, ugye milyen érdekes fejlemények vannak a történelemben, ezt talán mi nem találtuk volna ki. Ezért mondanám azt, hogy a mikorunknak a legnagyobb ellensége már nem az ateizmus. Jézus is azért mondta a Laodiceai levélben, bár csak hideg lennél, így is mondhatnánk, bár csak ateista lennél. De mivel lanymeleg vagy, mivel az eltorzult vallásosság képviselője vagy, ki foglak vetni az én számból. A két rossz közül, a nagyobbik rossz nem az ateizmus. Kérve kérek mindenkit, aki kereszténynek nevezi magát, és nekem is a szememre vetették itt a kedves hallgatók, már most az elmúlt évben, az előtti évben itt voltak ugyebár választások, meg egyéb más dolgok, és azt mondták, hogy a liberalizmus, meg a ez, meg az, és néven nevezve pártokat, hogy ezek a legnagyobb veszély. Továbbra is azt mondom önöknek, mind a kettő rossz, de a kisebb rossz ma az ateizmus. Sokkal erőszakosabbá válik az eltorzuló vallás, mert az ateizmus világideje lejár, jön a ló másik oldala, és a ló másik oldalán az intézményes és hatalmivá, újra hatalmivá váló egyházak nem fognak válogatni az eszközökben. Hogy a középkorban nem válogatott az eszközökben, később nem válogatott az eszközökben, most sem fognak válogatni az eszközökben, és nagyon alkalmas a történelmi pillanat, mert még lehet az ateistákat csepülni. Még lehet azt mondani, hogy bolsevikok, lehet azt mondani, hogy kommunisták, lehet azt mondani, hogy ultraliberálisok, hát ezek a főbűnösök, ezek a bűnbakok. A Bibliából teljesen nyilvánvalóan kiderül, hogy az ateizmus a hideg, a hidegből lehet forró, de a lanymeleg nagyon nehezen lesz forró. Ezért mondja Jézus, mivel lanymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból. Ezzel záródik le a két közbeékelt látomással a proféciának ez a része, és külön előadást kell szánnunk a hetedik angyal trombitája szavának.